0: harmadiktól a hatodikig kell megtalálni a sorrendet, ez pedig Schmeichel, Cseh, Courtois, valamint Van der Sar.
1: Sok mindenben megegyeztünk itt szerintem, de én harmadikra tenném a Schmeichelt. A hatás miatt, a kisugárzás egybeforva, a Premier League-vel egybeforva, az angol, vagy a Nagy-Britanniának ez a felfelé ívelő pályája a 90-es években, a zenével, Manchesternek a megkoronázva ezzel a triplával, ami egészen a Manchester City menetelésig nem volt látható. Én szerintem olyan hatása van, ami még a Csehnek és a Van der Sarnak sincs. Mondom, hogyha pusztán kapus technikai, meg másokat nézünk, akkor lehet ezzel vitatkozni, de én szeretném őt kérni a harmadik helyre.
2: El tudom fogadni egyébként. El tudom fogadni. Mondom, nálam csak azért volt hetedik nyitásnak, mert keveset láttam. Tehát, hogy de ahogy Ádi beszél róla, nem tudom egyszerűen ezt nem elfogadni. Tehát így kell beszélni valakiről, akit szeretsz, aki úgy gondolod, hogy hatott rád is. Igen, hogy te is azért álltál ott, te is úgy akartál védeni, tehát ezek fontosak.
1: És a Sir Alex Ferguson azt mondta, hogy a Van der Sarra, hogy Schmeichel ott a legjobb kapusunk.
0: Itt is így legyen? Tehát kövessék egymást? A negyedik a Van der Sar?
1: Ezt meg, hogy az Ádinak ez döntse el a két.
2: Ezt így igen, ezt akkor ezt így kérném én.
0: Na és akkor már csak két pozíció maradt nyitott.
1: Na, jó.
0: Courtois vagy Cseh?
1: Én azért Cseh, mert Cseh az originál, és a Courtois az új Cseh.
0: Bólogat.
2: Igen, nálam Cseh előrébb volt a listán, ugye nálam negyedik, ötödik volt, most visszacsúsztak 5-6, mert Schmeichel nem láttam jönni.
0: Courtois,
2: ilyen hátszélnel.
1: Jó, ez egy ilyen edzői védelem, tehát itt meg bevallom őszintén, hogy van egy erős, nagyon erős, legmeghatározóbb Buffon szintű.
2: Hát ami nekem Buffon, ami biztos, ami nekem Buffon, tehát én 13 éves voltam, de úgy, hogy Buffon, amikor a Juventusba került, ugye előtte én már ami Juve meccset tudtam, néztem, így elcsíptem akaratlanul pár meccset összefoglalott Rájunon, Rájduén, tehát elképesztő, olyan meghatározó volt az is, hogy én őt vártam a Juventusba.
0: Ezt szeretem benne, tehát ez a lényeg, a szubjektivitás, meg a személyes élmények egy ilyen listának. 7. Casillas, 8. Dida, 9. Alisson, és akkor a 10. pozíciót azt ott hagytuk egy picit a beszélgetés elején, hogy Lloris vagy Kane. Nem tudom, hogy itt mennyivel kerültetek közelebb a megoldáshoz.
1: Van már franciák?
0: Még nincs.
1: Akkor legyen egy francia bent, nem? És akkor a német, meg ott van a második helyen.
2: Neuer. Mivel az én listámon Lloris szerepelt, Kane meg nem, ezért ha Lloris a 10. és Kane nincs a listán, akkor de megmaradok az eredeti koncepciómnál.
0: Az első beszélgetésünk alkalmával fölhívtam Ádámot, és mondtam, hogy hát a 21. század kapusait kellene összeszedni, de olyat, akit láttatok már játszani, védeni, és hát így Kán is benne lehet. Kán? Hát az gond, hogyha ott van a listámon. Tehát...
2: Úgy tényleg ez volt a reakció. De például Oli Kán is ott lehet. Oli Kán nagy baj lesz.
0: Na, hát akkor így nagyszerű, megvan a 10-es lista.
3: 10. Hugo Lloris. 9. Alisson. 8. Dida. 7. Iker Casillas. 6. Thibaut Courtois. 5. Petr Cseh, 4. Edwin van der Sar, 3. Péter Schmeichel, 2. Manuel Neuer, 1. Gianluigi Buffon.
0: Bogdán Ádámnak és Holzer Ádámnak köszönöm a részvételt. Ez volt a közös lista a 21. század legjobb futballkapusaival. Várjuk a ti listátokat is az nsr@mtva.hu e-mail címre. Írjátok meg nekünk, hogy szerintetek ki a 10 legjobb. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
4: Ez volt a közös lista a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsuber, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
4: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Soler. Fantastic. Please come and join me down here.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ketten maradtunk a stúdióban, majdnem, Kovács Erika és Erdei Márk, de szerencsére egy illusztris vendég is csatlakozott köreinkhez, méghozzá egy olimpiai aranyérmes olimpiai bajnok, kiváló korábbi tornász, Berki Krisztián. Arra gondoltunk, hogy menjünk picit vissza a múltba, és a gyerekkorodtól kezdve kezdjük a beszélgetést. Mikor fogalmazódott meg benned az először, hogy te ott lehetsz egy olimpián, ott érmes lehetsz, vagy egyáltalán gyerekkorban voltak-e ilyen vágyaid? Milyen volt a gyerekkorod?
3: Tehát szerencsére van még jó pár olimpiai bajnok, aki itt ülhetne és beszélhetne, úgyhogy őket is üdvözlöm innen. Hú, igazság szerint egy kicsit ez egy ilyen nagyon-nagyon hosszú folyamat, mert én mindig elmondom, hogy 4,5 évesen, amikor bekerültem a tornaterembe, a központi sportiskola tornacsarnokába, én nekem fogalmam nem volt a tornasportról, nem is akartam edzésre járni, csak a szüleim találkoztak egy edzővel, akinek az apukája fedezett fel engem. Látta, hogy játszok a házunk udvarában, és szembe lakott, és akkor szólt a fiának, hogy mi lenne, ha ezt a kisrácot valahogy becserkészni.
4: Ez a volt szüleim... az a bizonyos szőnyegporoló?
3: Igen, igen, egy rozsdás szőnyegporoló volt az udvaron, amint csüngtem, próbáltam kézen állni, cigánykerekezni, amit egy 4,5 éves kisgyerek csinál általában. És ugye, hát jó, hát én csináltam, és azért sok 4,5 éves gyereket látok szerencsére, akik szintén benne vannak, és látom, hogy ilyen jellegű mozgásokat csinálnak. És ugye lekerültem a központi sportiskola tornatermébe. Az első két hét arról szólt, hogy sírva mentem, sírva jöttem edzésre, úgyhogy én tényleg mindig elmondom, hogy nem vagyok az a klasszikus sportoló, aki beléptem a tornaterembe, és én olimpiai bajnok akartam lenni, mert nem is akartam edzésre járni. Úgyhogy nekem kellett ehhez több mint 10 év. Hiszen 89 végén kezdtem el tornázni, és a 2000-es Sydney olimpia volt a fordulópont Csolnány Szilveszter aranyérmének köszönhetően, amikor 15 évesen azt mondtam, hogy akkor talán én is el tudok indulni ezen az úton. Addig is voltak eredményeim, versenyeken indultam, csapatban egyénileg is szereztem érmeket, de a 2000-es év volt az, amikor így egy teljes mértékben a mentális része is megfordult bennem.
4: És akkor már Kovács István volt az edződ, ugye?
3: Igen. Igen.
4: Ő mikor keveredett melléd?
3: 93-94 környékén kezdtünk.
4: Tehát addig, addig egy másik csoportban dolgoztál?
3: Igen, igen, igen, igen. Ugye a kezdő csoportomban 32-en voltunk versenyzők, Demény Zoltánnal kezdtük el, ő kiköltözött Izlandra, kapott egy lehetőséget, hogy az izlandi tornának segítsen, és akkor összevonták a csoportokat, és így keveredtem Kovács Istvánhoz, Kokóbához.
4: De ez egy elkérdés volt a Kovács István, mert nekem azt mondta Kokóbá, hogy nem feltétlen te voltál a legtehetségesebb abban a csoportban.
3: Ez így van, és talán így is volt rendjén, mert én tényleg mindig valahogy nem feltétlen a tehetségem miatt jutottam el oda, ahova eljutottam, hanem én nagyon szorgalmas. Én mindig azt mondtam, és felnőtt fejjel is azt mondtam, amikor már olimpiai bajnok voltam, hogy én munkakutya vagyok. És komolyan én, mint egy szán húzó, addig húzza, amíg a vezénylő azt nem mondja, hogy elég, sőt, még lehet, hogy túl is húzza, és én ugyanilyen voltam, és talán ennek volt köszönhető az, hogy ilyen sikereket tudtunk elérni. Meg nyilván az, hogy Kokóbá nagyon-nagyon jól ismert, hiszen gyerekkoromtól kezdve, független attól, hogy akkor még voltak mellettem olyan edzőtársak, akiket szintén próbált ugyanerre a szintre eljuttatni, de ők valahogy vagy kikoptak, vagy tényleg inkább más pályafutást választottak, nem a sportbeli részeket, és ennek köszönhetően viszonylag hamar ketten maradtunk. Mindig volt mellettem egy-egy olyan versenyző, akinek próbált segíteni, de valahogy én voltam mindig a fókuszban, hiszen én velem kezdte el, úgymond, az új pályafutását.
2: De érdekes, hogy a torna mellett még ott volt neked az úszás, ha minden igaz, és hogy...
3: Kőkemény egy napig, bocsánat.
2: Egy napig tartott az úszókarrier?
3: Igen.
2: Én azt hittem, hogy hosszabban mellette egymás mellett, hogy párhuzamosan hűzted a kettőt.
3: Utána már öreg fejjel újra beleugorhattam a medencébe a Duna arénában.
4: Ezt akartam mondani, hogy megpróbálom neked megszerezni ezt a felvételt. Egyszerre valamelyik vizes VB-n? Vagy valami...
3: Először szerintem a világkupa sorozat egyik fordulóján, és utána a vizes VB-n kellett újra.
4: Tehát ilyen ismert sportolók úsztak.
2: Igen,
4: ilyen.
2: Tudom, emlékszem. És
3: a Kriszt... először Erik az angolnával, ugye?
4: Igen, és a Kriszt is rávették, és nagyon, fú, és még a szemüvege is leesett úszás közben, igen, tehát hogy azért igen. Az úszás nem a te sportod.
3: Nem, és a mai napig nem, és én mindig elmondtam, hogy imádom a vizet, imádok strandolni, tök jó tengerparton lenni, de hogy én ha úszom, akkor egy kicsit ezt a nyugodt Széchenyi fürdőzős tempót.
2: Nem mondjuk mehetől, ki, hogy ma másat, igen.
3: Igen, igen, mehetől kifelé, és hogyha nagyon kell, akkor imádom a vizet, de hát Valadár Kádár Sándor elnök úr kérésének nem tudtam nemet mondani, hogy beugorjak a Duna Arénába.
2: A csapatsportok egyébként fiatalon nem érdekeltek annyira? Mindig ez az egyéni sportvonal volt, ami inkább közelebb állt hozzád?
3: Igazság szerint, ha én más sportot választhattam volna, és hogyha az anyagi körülmények megengedték volna, akkor én technikai sportot választanék. Uh-huh. Imádom az autóversenyzést, imádom a sebességet a mai napig, és azért hál' Istennek apukámnak köszönhetően viszonylag korán kimehettem egy Forma 1-es futamra, talán a 99-es vagy 2000-es években voltam, 2000-es évben voltam kint egy Forma 1-es futamon, amikor... Ez jó kérdés, de már akkor is Mihály Schumacher fán voltam, illetve még előtte voltam egy kamionversenyen, és azóta szintén voltam, hiszen Kis Norbi nagyon-nagyon jó barátom, és őt azért jó volt látni a Hungaroringen kamionnal versenyezni, úgyhogy én maradtam a tornasportnál, hiszen az úszópályafutásom az tényleg egy ilyen egynapos, bedobtak a medencébe gyereki, ahogy tudsz, és akkor mondtam a szüleimnek, hogy lehet, hogy tornára sírva jövök, és megyek el az első két hétben, de az valahogy mégis közelebb érzem magamhoz, mint az úszást.
4: És akkor ugye már megkérdezte, hogy mikor jött ez az olimpiai bajnoki cím. Címről való álmodozás, mondtad a Csollány Szilveszter gyakorlatát, de mikor jött az, nyilván pontot nem lehet, csak egy időszakot, amikor azt kattantád benned, hogy valami lehet ebből a tornából, tehát amikor, nyilván nem akkor, amikor már nem sírtál, mert az hamar elmúlt, hanem amikor már láttad értelmét annak, hogy kokóbával dolgozol, és hogy vannak kisebb célok, tehát hogy akkor menj, akkor is még nagyon pici lehettél, vagy kisebb.
3: Igazság szerint talán a gyerekkor rész, az általános iskolás kor rész, az tényleg arról szólt, hogy készültünk folyamatosan, voltak nemzetközi versenyek, ahol elindultunk, de azokat még nem mondanám annyira kiugró eredményeknek. Hoztam magammal 3 érmet a pályafutásomból, hál' Istennek több is van, de ez a 3 az, ami olyan pillanatokat, olyan helyszíneket mutat a pályafutásomról, amik tényleg fordulópontok voltak. Ugye én is egy klasszikus 6-szeres versenyző voltam, mind a 6-szeren tornáztam, egyéni összetettes versenyző voltam, de aztán jöttek bokasérülések, jöttek egyéb olyan problémák, aminek köszönhetően valahogy a lólengés felé tudtunk orientálódni. Meg volt hozzá nyilván a képességem, a munkabírásom, talán az is, hogy az alkati dolgok is passzoltak nagyon a lólengéshez, illetve hát mellettem volt Kovács István, aki a régi lovas technikákból még azért tudott csempészni a gyakorlataimba, és így indultunk el a lólengés irányába.
4: Ugye a 3-ból 2-t betippelek, az egyik Debrecen, a másik London, de hogy a harmadik, az most Rotterdam vagy Nanki, nem tudom mi a...
3: Még
4: Görög, az lesz.
3: Ott még mi nem ismertük egymást.
4: Ez a
3: Pátrasz Junior Európa bajnoki az ezüstérmem. Ez volt az a pillanat, amikor szerintem mi ez is 2000... elhittük azt, 2002.
4: Uh-huh.
3: Ez volt az első és utolsó junior EB-n, majd ez ilyen lesz még ilyen verseny, ahol csak egyszer indultam, de hoztam érmet.
4: Ráadásul aranyat.
3: úgyhogy igazából nagyon nagy dolog volt, vagy csoda volt igazándiból, mert ugye csapattal készültünk, én is többszeren készültem a csapatot próbáltam segíteni.
4: Tehát akkor még
3: segíteni.
4: Egészséges voltak?
3: Igen, igen. Viszont a felkészülés alatt jött egy bokasérülés, ami miatt nem tudtam leérkezni a szerekről. Utána hiába tudtam volna nyújtózni, meg gyűrűzni, jött egy olyan bőrfertőzés a tenyérvédő kis súrolása miatt, hogy nem tudtam fölvenni a tenyérvédőt sem. Viszont lólengésben volt egy nagyon-nagyon jó gyakorlatunk, és úgy voltak vele az edzők, a szövetségkapitány, a szakvezetők, hogy akkor, ha a csapat elbírja azt, hogy én csak egyszeren tornázzak, akkor menjünk ki, hát ha elsik valami. És hát ugye bekerültem a selejtezőből a döntőben ezüstérmes lettem, és akkor ez volt az a pillanat, amikor elkezdtük érezni azt, hogy talán ennek az egyszeres tornának is van jövőképe, és ami nekem nagyon nagy szerencsém volt, és a szerencs az a pályafutásomat végig kíséri, mert én hiszek abban, hogy kellett hozzá az is, hogy ténylegesen eredményes versenyző legyek, függetlenül attól, hogy nagyon sok munkát tettünk bele. 2002-ben Pátrasz után tudtuk nagyon jól, hogy Debrecenben lesz egy szerenkénti világbajnokság. 17 éves voltam még csak, magyarul nem tartoztam a felnőtt mezőnyhöz, de fölversenyezhettem.
2: De akkor már abban az évben szerezted az első felnőtt magyar bajnoki címedet is.
3: Igen, igen, igen, igen. A világbajnokság előtt volt a magyar bajnokságunk, és akkor a magyar mezőnyt azt sikerült legyőznöm. és az akkori szövetségi kapitány Vereszke István úgy döntött, hogy betesz akkor a delegációba, és indulhatok én is a 2002-es felnőtt világbajnokságon Debrecenbe. Úgyhogy, és ott
4: Csollány igazából... Csollány Szilveszterrel?
3: Pontosan, Szilassékkal, régi nagy versenyzőkkel, akikkel tényleg onnantól kezdve még elég sokáig csináltam a pályafutásomat. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt az, hogy hazai közönség előtt, hazai szurkolók előtt kvázi 17 évesen a felnőtt mezőnben elindulhattam.
2: És hát milyen kevéssel maradtál el a döntőtől, ha visszaemlékszünk, bár én őszintén 4 évesen annyira nem emlékszem, hogy hogy voltál, de visszanéztem, hogy igen, hogy 12 000-del maradtál le a döntőről. Hát az mai fejjel szinte felfogadatlan, az olyan, mint hogyha már az úszást behoztuk, mint nem tudom, erre a te vagy a kettőnek a szakértője, az hány ezred lehet?
4: Hát fogalmam sincs, nem tudom.
3: Szinte le se tudod mérni. Igen, hát az nálunk nem tudom. Még azt tudom mondani, hogy egy spic vagy bármilyen mozgás. Igen.
4: Tehát, hogyha ott adtak volna érmet a részvételért, azt is elhozod magaddal? Mint pályafutásodat meghatározó verseny?
3: Lehet, hogy elhozod. Hát, hogyha adtak volna érmet, akkor igen, mert az lett volna az első felnőtt érmem.
4: De úgy értem, hogy a részvételért. Tehát, ha valamiért úgy mutathatnád, betennéd a meghatározó versenyek közé azt a versenyt?
3: Mindenképp, de hál' Istennek utána rá 3 évre így jött van. Egy olyan verseny, ami szintén Debrecenben volt, egy Európa-bajnokság, és akkor már ugye
2: ott már picit, osztottak érmet.
3: Igen, ott már egy picit nagyobb hangsúlyt kaptam, mint Berki Krisztián, szóval ott már, ha kellett volna érzékelnem, akkor biztos, hogy nagyobb teher lett volna rajtam, mint a 2002-es VB-n, hiszen ott már addigra már a felnőtt mezőnyben beérő versenyző voltam, elfogdostam, vagy csíptem eredményeket, és próbáltam legyőzni az előttem álló nagy versenyzőket, úgyhogy az a 2005-ös Debrecen Európa-bajnoki érem is itt van velem, hiszen ez az első EB aranyérmem.
4: Ilyen kis pici például, majd amiket igen, 10 évvel később osztogatnak, vagy nem tudom.
3: És,
4: ez
3: és
4: volt ugye, az első.
3: Ez volt az első EB arany, és igazából szerintem ez volt a legmeghatározóbb pontja a pályafutásomnak, mert itt magyar közönség előtt állhattam a dobogon, 2000 magyar szurkó előtt húzták fel a magyar zászlót, és kezdődött el a himnusz, aminek az apropója az volt, hogy ott egy ilyen akkori szabályok miatt valamilyen rövidebb himnuszt engedtek csak, és ahogy megállt a himnusz, az a 2000 ember tovább énekelte. Szóval, hogyha van hidegrázós pillanat egy sportoló életében, akkor nekem ez volt, és én azóta is szerintem amíg élek, hálás leszek a közönségnek és a szurkolóknak, mert nélkülük én nem ülhetnék itt, ezek az érmek sem lennének nélkülük, úgyhogy ez attól függetlenül egyéni sportoló vagyok, tudom azt, hogy ez egy csapatmunka volt.
2: Ha mondjuk felteszünk egy kérdést, hogy Magyarország és város, akkor neked egyértelműen Debrecen?
3: Egyértelműen, igen. Budapesti lakos vagyok,
4: de... Tehát most a más miatt is kötődsz a városhoz,
3: igen,
4: nem?
3: Hát ez már egy ilyen visszakanyarodás Debrecenbe, ami nekem egy tök jó időutazás volt, mert 2005-ben voltam utoljára, és 15-ben kezdtem újra a pályafutásomat az egyetem színeiben, úgyhogy...
4: És 25-ben diplomáztál, vagy 26-ban, hogyha már az ötösöket?
3: 25-ben diplomáztam, de 26-ban vettem át a diplomámat, mert pont nem voltam itt.
4: Jó, és akkor itt 2005-ben elkezdődött, hát egy ilyen 12 éves időszak, ha 17-es kolozsvári EB-vel zárjuk a pályafutásodat.
3: Igen, igen.
4: Amikor gyakorlatilag mindenki mindig minden tőled várt. Tehát, hogy voltak melletted azért még nagy tornászok, de mindig tőled vártuk. Ebben a 12 évben, ha nagyon szörös szívű vagyok, ugye 3 olimpia belefér, hetet volna, ha már az olimpia igen, napja miatt vagyunk igen. Itt, egy fért bele, azt fantasztikusan zártad. Van ébenned valamiféle hiányérzet ennek kapcsán? Nem titok, ennyi magán rész hadd férjen bele, hogy a mi barátságunk egyetlen egy barátom van a sportéletben, és az Krisztián, talán ezt így elmondhatom, az a 2007-es világbajnokságon Stuttgartban kezdődött, én ilyen zöldfülű újságíróként vigasztaltam őt, meg tök véletlenül keveredtem a pódiumra, ahova nem engednek be újságírót. A VB ezüstérme után élete legjobb eredménye volt a VB ezüstérem, de csak az aranyért pekingi kvótát. Tehát, hogy ott nem tudott ünnepelni, hanem kvázi sírt az olimpia miatt, nyilván utána ünnepelt. Szóval, hogy van-e kvázi hiányérzetet, hogy a 3 olimpiából csak egy sikeredett?
3: Hát, ha olimpia szempontját nézzük, akkor lehetne, bár egyből egy, az nem rossz arány. De tény az, hogy én nagyon sokszor elmondtam, hogy nagyon örültem annak, hogy Londonba kijutottam, és a londoni olimpiának is nagyon sok forgatókönyve volt a fejemben. Úgy voltam vele, hogy ha mind a két dologban benne van, ha nyerek, akkor lehet, hogy vége a pályafutásomnak, már elértem mindent, és hátradőlhetek, mert tényleg az az egyetlen olyan érem, ami még hiányzott a gyűjteményből, egy olimpiai aranyérem. De ha meg megnyerem, akkor kapok lendületet arra, hogy tovább csinálja. Hát viszont, hogyha nem nyerek, akkor lehet, hogy összetörök, és akkor itt volt a pályafutásom vége, vagy még erősebbé válok, mert szerintem az, az igazi bajnok, aki a padlóról is föl tud állni, és újra tud versenyezni, és versenyt tud nyerni. Úgyhogy lehet, hogy még erőteljesebben fogok visszajönni, mint ahogy lássuk Peking után 2008-ban, illetve még Peking előtt a 2007-es stuttgarti világbajnokság, ugye, ahogy Erika említette, nem sikerült úgy, ahogy terveztük.
2: Világbajnoki ezüsttel,
3: igen. Életem első VB ezüstének, és ez ilyen érdekes fintora a sorsnak, meg az életnek, hogy az első világbajnoki ezüstérmem meg nem örültem annyira, mert tudtam, hogy mivel járt volna, ha aranyérmes vagyok, de be kellett vallanom, és tükörbe kellett néznem, hogy én is hibás vagyok valamilyen szinten, mert nem csináltam meg a gyakorlatom leugrását.
4: Leugrás volt a baj.
3: Úgyhogy hibáztam. De akkor sem biztos, hogy megkapom az aranyérmet, mert a kínai versenyző, és én mindig is fair play-es voltam, és imádtam a versenyző társaimmal versenyezni, és büszke voltam arra, hogy milyen mezőnyben versenyezhetek, és ezért volt értékes a londoni érem is számomra. Úgyhogy igazából ez egy fordulópontja, hogy viszont 2008-ban olyan erőteljesen tértünk, viszonylatok kezdve mindent megnyertünk, ahol elindultunk. Minden EB-t, majdnem minden világbajnokságot, és nem találtunk idézőjelben legyőzőre. Úgyhogy valamiért kellett az a 2007-es pofon, hogy ne legyek ott Pekingben, ráadásul kimehettem volna megnézni az olimpiát turistaként, de előtte kaptam egy hasizomszakadást, úgyhogy még tévén keresztül is épp, hogy láttam az olimpiát.
2: Kimentél volna egyébként?
3: Kimentem volna. Én a riói eskütételre is ugyanúgy kimentem. Uh-huh. Szóval, hogy én tényleg mindig próbáltam vállalni a következményeit mindennek, és ez legyen az életem legnagyobb hibája, hogy nem voltam ott a Peking olimpián, de rá 4 évre Londonban olimpiai bajnok lettem. Szóval, ha hiányérzet van bennem, akkor mondhatjuk azt, hogy ezek, de én nem erre kerekíteném ki, nem az olimpiákra, hanem inkább arra, hogy Kolozsvár után nekem már nem volt versenyem. És
4: ez a 17-es EB Kolozsváron.
3: Igen. Ott ugye ezüstérmes lettem, utolsó Európa-bajnokságon volt, mert utána jött a vállammal a probléma és a lavina.
4: De ha azt meséljük el, hogy amúgy aranyérmes lettél volna, jó eséllyel, csak van egy szabály, hogy amikor megszólítják a versenyzőt, 30 másodperc van arra, hogy elkezdje a gyakorlatát. Igen. És vita volt az ügyben, hogy elindult-e az óra, vagy nem. Krisz nem látta, hogy elindult az óra, és túlcsúszott a 30 másodperc, ez egy büntető levonása volt, ezzel került az ezüst. Ebből nagy diplomáciailag is nagy balhé keveredett.
3: Hát igen, mert ugye utólag belegondolva máshogy nem tudtak megverni. Ugye orosz versenyző volt a vetélytárs, bár őt is több tizeddel vertem a selejtezőben, és nagyon jól tudták, orosz főbíró volt a lovon, nagyon jól tudták, hogy mi az, amivel akár engem meg lehet fogni.
4: Csak ez olyan amatőr hiba, hogy ezt nem követi el egy ilyen
3: rutinos. Hát igen, főleg
4: rutinos.
3: Úgy, hogyha visszatekintünk 17, az jelenti, hogy 15 éve voltam a nemzetközi mezőnyben, és egyszer nem fordult velem ilyen elő, hogy túllépjem az időt, főleg úgy, hogy mindig megvárták a szemkontaktust a bírók, független attól, hogy most ki volt-e írva vagy nem a nevem a táblára, és onnantól kezdve kaptam meg a zöld jelzést. Na hát én itt hiába vártam a szemkontaktust, utána vettem észre, hogy már fönt a nagy kijelzőn már pörög az időm, és volt egy rituálém, amit meg sosem szakítottam meg, mielőtt fölmentem a szerre, és ezzel pont azt a 3 másodpercet léptem túl, ahány tizeddel bejött elém a versenyző. Úgyhogy az egy kellemetlen rész volt, de Kokóba azt mondta utána, hogy ha ez lett volna az első, ha nem a 7. EB arany lett volna, hanem az első, akkor lehet, hogy kiugrik a másodikról, de így azért nincsen tragédia szerencsére. Inkább csak az fájt nagyon, hogy onnantól kezdve jött ugye a váll probléma, a többszörös műtét, 5-ször műtötték utána a vállamat, és én még nagyon szerettem volna valamit visszaadni a közönségnek. Nagyon szerettem volna egy olyan versenyt, ahol tényleg azt mondhatom, hogy ez a vége, és búcsúzok, és köszönök mindent. Sajnos ez az egyetlen olyan hiányérzet bennem, amit nem adott meg a pályafutásom.
4: Majdnem sikerült egyébként, hogy is volt? 2019 Stuttgart VB,
3: igen.
4: És arra nagyon készültünk, hogy akkor ott köszön el, de hát ott is megsérült
3: hát
4: az utolsó.
3: Hát Stuttgart nem az én helyszínem ezek szerint. Ugye a kiutazás előtt 2 nappal megroppant újra a vállam, és pont egy olyan részre akadt be az a letört csondarab, ami miatt megint blokk került a vállamba, és nem tudtam megemelni a kezemet. Úgyhogy
4: csak mondom, hogy mentem a tornacsarnokba, igen. Hogy a elutazás előtti beszélgetést megejtsük, és síri hangulat volt. Tehát, hogy akkor látszott, hogy összedőlt a világ, ugye?
3: Igen, igen. Hát mert ugye nagyon szerettem volna egy tokiói olimpiát behúzni, szóval, hogy azért Tokióval Tokióban, 2011-ben a tokiói VB-vel jutottam ki Londonba, és úgy gondoltam, hogy ez egy tök jó zárása lehet a tokiói olimpia pályafutásomnak, ha eljutok odáig, de Stuttgart az úgy látszik, hogy az nem az én helyszínem. Nagyon szép múzeumok vannak, meg biztos jó, a sörfesztivál, de hogy igazából ezek kimaradtak, de nyilván azóta most így viccet félretéve vagy inkább még poénosabbra venni, szóval, hogy mindenki, sokan mondták a kolozsvári Európa-bajnokságon, hogy hát legközelebb vegyek föl egy órát, meg egyebek, azoknak üzenem, hogy azóta van egy óra partnerem, aki segít abban, hogy tudjam a pontos időt, szóval, hogy azért tényleg nem feltétlenül az én hibám volt, de én is figyelhettem volna jobban, készülhettem volna jobban a közönségre.
2: Kicsit félve nézek rátok, mert én vissza szeretnék ugrani 2007-be, ha szabad.
3: Nyugodtan.
2: És ott azzal kapcsolatban még az is érdekelne, hogy ott ugye volt egy klubváltásod is, a KSI-ből átmentél az Újpestbe.
3: 2006,
2: igen. 2006-ban, bocsánat, igen, és ugye említetted azt, hogy van egy ilyen rituáléd minden verseny előtt, és ott bejött az a kép, hogy a mentális dolgokat is egyre komolyabban kezdtétek venni ott 2006-7 környékén. Köthető, összeköthető ez a kettő, ez a mentális dolgok és a rituália verseny előtt, vagy ez a rituália, ez mindig megvolt?
3: Teljes mértékben, mert igazából tényleg, amikor 2005 végén és 2006-ban átigazoltam ugye az Újpesti Tornaklubhoz, én onnantól kezdve minden olyan támogatást, amit egy versenyző elképzelhet magának, mind erkölcsi, mind anyagi támogatást, mind lehetőségekben, tényleg egy olyan klubát mögém, egy olyan város, mert mondjuk azt, hogy Újpest az tényleg nagyon sokszor városként emlegetik, és egy olyan közösség, egy olyan erős közösség van ott, nem csak a sportnak, hanem a civil szervezeteknek is, hogy egy hihetetlen érzés volt oda bekerülni, és tudtam azt, hogy egy olyan óriási kiemelt klubbá mögöttem, akit nagyon jó, hogy képviselhetek. És onnantól kezdve az életemnek ez a része, ez sínre került. De a 2007-es világbajnokságon rá kellett ébrednem arra, hogy egyéni sportoló vagyok, van egy edzőm, van egy gyúrom, van egy orvosom, de mégis ez egy csapat kell, hogy legyen. És ott nekem a világbajnokságon csak a mentális dolgokon csúszott el az érem és a kvóta. Ebből tanulva, megnézve azt, hogy a külföldi versenyzők hogy csinálják, és láttam azt, hogy kik azok a szakemberek, akik még dolgoznak velük, és nekem például a mentális része. Jó versenyző típus voltam születésemtől kezdve szerintem, mert valahogy én imádtam versenyezni, azért dolgoztam, molyoltam csúnyán fogalmazva a tornateremben hónapokig, hogy utána versenyen megmutathassam ezeket a dolgokat. És viszont rá kellett ébrednem arra, hogy a mentális egészségemen és erősségemen azon javítanom kell, és ez csak szakemberrel lehet, és akkor kezdtünk el 2008-tól szakemberrel dolgozni.
2: De ez akkor még nem volt divat, nem? Vagy nem. Külföldön már lehet, de Magyarországon még nem?
3: Nem, hát ugye említettük az egyetemi tanulmányaimat, és azért én 2005-ben Egerbe kezdtem az Eszterházy Károly Főiskolán testnő tanári szakon, és amikor ugye az újság lehozta, hogy szakember segítségét kérem a felkészülésemhez, akkor nagyon sokan hozzám dobták, hogy miért, valami mentális bajom van, vagy hogy most csúnyán fogalmazva kimondhatom, hogy hülye vagyok, szóval, hogy minek nekem pszichológus, és akkor mondtam, hogy na látjátok, kimondtátok a kulcsszót, sportpszichológus, nem pszichiáterhez járok, hanem sportpszichológushoz. Ott még nem tartunk, hogy arra legyen szükség, ne is legyen, de ha valakinek az kell, akkor nyilván szakemberhez kell fordulni. Úgyhogy Lénárt Ágotával kezdtünk el együtt dolgozni, és hát Londonra meg is lett a gyümölcse igazából.
4: Pont ezt akartam mondani, azért Angliában két brit ellenféllel, hazai terepen a britek.
3: Egy rossz selejtező után igazából, már azért azt
4: majd
3: is emeljük.
4: Majd ezt a második blokkba kifejtjük, mert ott vannak vicces történeteim, de ez beérett ez a munka, igen, ez egyértelmű. Igen.
3: És én mindig úgy voltam vele, és az edzőmmel, Kokobával is mindig azt beszéltük, hogy én nagyon sok fárasztó dolgot csináltam az edzésen kívül, mert ugye tényleg jártam pszichológushoz, gyúróhoz, gyógytornászhoz, kondi edzésekre, szóval, hogy mindig azt mondom, hogy a profizmus az nem a teremben, meg az uszodában, meg a csarnokokban kezdődik, hanem azon kívül, hogy te mit tudsz még hozzátenni, mit tudsz kvázi beáldozni, feláldozni
4: szabad időből.
3: Mert kvázi
4: a munkát mindenki elvégzi, kis túlzással.
3: Bár sokan azt is mondták, hogy őket kizavarták, bár én még olyat nem láttam, hogy valakit kizavartak a tornateremből, hogy ne edzél többet.
4: Csak szokták mondani az úszók is, hogy az első 30, az első 60 ugyanazt az edzés munkát
3: igen,
4: elvégzi.
3: Igen.
4: És ugye csak három érmesek.
3: Onnantól jönnek azok a plusz faktorok, hogy mi az, amit te mellé tudtál rakni. És én úgy voltam vele, és Kokóba is azt mondta, hogy ha csak 1%-ot segít a teljesítményemen, akkor csináljuk és próbáljuk meg, úgyis ki fog derülni. És hát nem 1%-ot, hanem onnantól kezdve látszódott 2008-tól, hogy tényleg az volt a szép a pályafutásom, és azért szerettek a nemzetközi bírók is, meg a szakemberek is, mert hogy én stabilan mindig hoztam azt a papírformát, amiről tornában nem lehet beszélni, de tudjuk, hogy kik a favoritok, kik azok, akik éremesélyesek, de hogy én mindig hoztam, vagy mindig hoztuk többes számba, mert Kokóbá nélkül nem hoztam volna. Úgyhogy ez egy óriási dolog volt az élettől, hogy tudtuk, felmértük a helyzetet, tudtuk, hogy ha mi hibáztunk, akkor mi kell javítanunk. Nem egóból csináltuk az egészet, hanem azért, mert szerettük a tornát, és a tornasportot néztük, és azt tettük az előtérbe minden más mellett.
2: Az olimpiai napja kapcsán itt van velünk az olimpiai bajnok, Berdi Krisztián továbbra is a stúdióban. Ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy 2007, vagy hát Erika miatt már 17-ig is eljutottunk, 19-ig, de akkor menjünk vissza oda 2007-89-ig. Kicsit muszáj vagyok puskázni. Ugye 2007-ben azt megbeszéltük, hogy volt egy EB aranyérem. Aztán 2008-ban is volt egy EB aranyérem, 2009-ben Milánóban is, 2009-ben a londoni VB-n ezüstérem, aztán 10-ben a rotterdami VB-n aranyérem, az volt az első VB címed, a berlini EB-n egy évvel később aranyérem, és ugyanabban az évben egy aranyérem a tokiói VB-n is. Remélem, hogy jól soroltam.
4: Szerintem utána... ő már nem tudja.
3: Nem, nagyjából amúgy próbáltam figyelni, de összemosódtak.
2: És utána jött ugye 2012-ben szintén egy EB aranyérem.
3: Igen.
2: Erika, te hova szerettél volna visszatérni? 2011-re szerettél volna
4: rákérdezni? Igen, mert ott jött egy VB arany, de ugye ott volt megint az a kvalifikációs világbajnokság, ahol hiába volt világbajnoki aranyérme Krisztiánnak lólengésben. Két másik szeren is egy minimál pontszámot el kellett ahhoz érnie az érmeseknek, hogy kvalifikálják magukat.
2: De mi értelme? Hát ez manapság is így van?
3: Manapság egy picivel könnyebb már a kvalifikációs rendszer.
4: De pont
3: rendszer.
4: Ezt beszéltük Kovács Zsófival két héttel ezelőtt, hogy azért annyira nem egyszerű még mindig
3: hát,
4: a...
3: Jó, mondjuk azért
4: meg erős a mezőny. Amúgy.
3: Igen, akkor nem volt erős.
4: Én nem azt mondtam, hogy a torna, nem, a tornászok tudom, mezőnye az jól. Mindig egy nagy sportág a torna, hát ez, tehát hogy borzasztó.
3: Hál' Istennek, igen, szóval ha azt nézzük, hogy egy világbajnokságon elindul majdnem 500 versenyző, az olimpián 96-ra redukálódik, azért igen, az ott egy nagyon kemény rossz szűrő. És
4: de menjünk vissza oda, hogy mi volt a másik kettő, mert...
3: Akkor tegyük tisztába, ugye nyilván a nehézségek azok mindig a kvalifikációs rendszerrel kezdődnek. A 2007 Stuttgart Peking előtt csak VB aranyérem.
4: Az egyszeresnek, igen.
3: Az egyszeresnek, a szerspecialistának. Utána jött a következő 4 éves ciklus, ahol hát így tisztában voltunk a szabályokkal, de mégis valahogy mindig változtattak meg, sosem egyértelműek a dolgok, vagy csak lehet, hogy nekünk nem egyértelmű. De a 2011-es világbajnokságon arról úgy szólt a kvalifikációs szabály, hogy lólengésben elég egy érmet szerezni, vagy az adott szereden szerspecialistaként a döntőben egy érmet szerezni, de a selejtezőn a főszered mellett minimum 2 szeren kell indulnod, és az összpontszámok 85%-ás átlagát el kell érni. Szóval, hogy ez ilyen eléggé bonyolultan hangzik, és ugye nekem is ott azért rezgett megint, vagy hát mindig valamilyen rezeg a léz, de aztán valahogy jól jövünk ki belőle szerencsére.
4: Csak hogy értsd. Felállították, na 6 szer van, megvan az olimpiai szersorrend, ami mennek sorban. Nagyon frankó kitalálták Krisztiánék, hogy minden második szer lesz az övé.
2: Az ja, pont... nekem magyarázat, azt nem a Krisznek mondod, hogy
4: nem, hogy
2: volna.
4: Az pont jó lesz a lábának, tehát, hogy ló,
3: igen. Nyújtó,
4: ló, ugrás, ugye?
3: Igen.
4: Hogy csak igazából... aztán megint jött valami.
3: Hát igen, ugye első körben 4 szeren készültünk, hogy azért, ha véletlenül bármi történik, akkor legyen egy talomba. És hát ugye ugrás volt a ló mellett volt az ugrás nyújtó gyűrű. Korlátra nem mertünk fölmenni, mert ott sok olyan dolog van, ahol az ujjam eltörhet, vagy bármi, azt nem mertük kockáztatni.
4: Hát a talaj
3: meg viszont ugye a bokám az meg eleve nem volt túl jó, és az ugráson megsérültem. Úgyhogy hiába lett volna egy egész jó gyakorlatom nyújton és gyűrűn, nem tudtam leugrani, úgyhogy a dupla szuplék helyett csak egy szaltóval jöttem le mindenhonnan, magyarul kisebb értékű gyakorlatot tudtam csinálni, de megcsináltuk, nyújton kezdett, illetve nem, korláton kezdett a csapat, én nyújton csatlakoztam, volt egy szerpihenőm a talaj, és utána lovon csináltam egy, hál' Istennek már akkor is egy olyan lógyakorlatot, amivel elsőként kerültem be a döntőbe. Aztán a ló után elmentem gyűrűzni, ami inkább egy ilyen Cirque du Soleil szisztémája.
4: Szóval, hogyha azt mondtam, hogy keressük meg azt az úszóversenyét, akkor inkább azt mondom, hogy azt a 11-es gyűrű gyakorlatát.
3: Azt én is visszanézném szívesen.
4: Ne haragudj, aztán megbocsát, tehát abból nem jössz rá, hogy Berki Krisztián leendő olimpiai bajnok van a szeren. Oké, hogy nem azon a szeren, de nem bántás, de az nem te vagy, vagy hát, nem tudom.
2: Akkor az nem Tollás Szilveszter gyakorlata volt.
3: Nem, ez nem az, amit Szilastól láttunk akár 2000 vagy 2002-ben a debreceni VB-n, de sose tudtam volna csinálni, de azért volt egy olyan gyakorlat, amivel azt a pontszámot, amit el kellett érni, azt meg tudtuk volna tornázni.
4: Kevésen múlt, ugye?
3: Igen, és igazából itt is az jött ki, hogy ugye én nagyon sokat gyakoroltam. A versenysúlyom általában ilyen 68-69 kiló volt a világbajnokság előtti versenyeken, viszont a többszernek köszönhetően fölment a súlyom, több izom jött rám, 71-71 fél kiló között voltam. Jó erőben voltam szerencsére minden szer tekintetében.
2: Érdekes egyébként, hogy ezt csak tornába tudod elmondani, hogy a több szer miatt fölment a súlyod, és ezt így elmondhatod legálisan.
3: Igen.
4: Milyen része vagy. Ez jó
3: igen,
4: volt így.
3: Igen. És igazából hát a gyűrű gyakorlatban volt egy pici hiba az elején, aminek köszönhetően olyan szinten belengett a gyűrű, hogyha nincsen bennem elég munka, akkor ott kokóba is átaladtam, és így gondolkodott azon, hogy most megállítson, mert ha megállít, akkor hozzámért, akkor már eleve elkasszálják a gyakorlatomat, vagy hagy szenvedni, és akkor majd megoldom valahogy. Aztán végül hagyott inkább szenvedni, ez volt a jobb döntés. Megoldottam valahogy, de amikor leérkeztem, akkor azért azt éreztem, hogy 10 perccel előtte csináltam egy VB aranyat érő lólengés gyakorlatot, utána csináltam egy szirduszolajes gyűrű gyakorlatot, amivel ha kint vannak, biztos, hogy kapok egy szerződést a Szolejbe, hogy menjek el artistának, ha vége az olimpiának, de igazándiból tényleg az egy nagyon-nagyon kellemetlen és vicces része volt a világbajnokságomnak, de hál' Istennek estére már kitisztult, körvonalazódott minden, és tudtuk azt, hogy bent vagyok a lódöntőben. Bár ott még voltak ilyen hírek, hogy nyerjem meg, és akkor biztos, hogy megvan, nem, ne foglalkozzak semmivel.
4: De azért meg is nyerted.
3: És hát szerencsére megnyertem, de kellett hozzá az a másik két szerem lévő produkcióm is.
2: 2012?
4: Hú, igen. Tehát ott már megtudtad Tokióba az arany előtt, vagy az arany után, hogy megvan a londoni indulás. Nyilván az egy nagy mérföldkő volt. Még nem tudtuk, mi lesz egy év múlva.
3: Igen.
4: De az már egy álom kvázi beteljesülése volt, hogy most sikerült az olimpia, nem?
3: Igen, hát ugye 2000-től az a tudatosság elindult bennem, és nem azt mondtam, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni. Azt a pályafutásom hozta, hogy aranyakat vártak tőlem egy idő után. Én soha nem azt vártam magamtól, és szerencsére Kokóbás sem azt várta tőlem, hogy minden áron nyerjek.
4: Mindig azt mondták, két tökéletes gyakorlat.
3: Két jó gyaki,
4: hát,
3: és meg vagyunk.
4: Ez amit az úszoknál a legjobb, tudod, igen, az egyéni igen. Legjobb.
3: Szóval, hogy ráz is a hideg, mert szerintem ezért nem éreztem én, vagy elnyomtam azt a terhet, ami rajtam volt a pályafutásom alatt, mert én tényleg arra azért mentem ki, hogy amit begyakoroltam, az kétszer jól. Ha mondjuk volt egy kisebb gyakorlatom és nagyobb a döntőben, akkor mind a kettőt gyakoroltuk, és akkor, amikor kellett, zsebből előhúztuk szerencsére. Fel voltam készítve mindenre. És ugye Londonban is ez volt, hogy menjünk ki, és csináljuk meg. Aztán
4: jött a selejtező,
3: és én ott hibáztam. Nem tudtam megcsinálni az egyik elemet a gyakorlatomba, akkor ott fejben gyorsan átalakítottam mindent, és hogy ne látszódjon kívülről, nyilván az edzőm az észrevette, meg is kaptam érte a fejmosást a végén, mert elkezdett rezegni a lész, hogy hiába maradtam fönt idézőjelben a szeren, ez nem az a gyaki volt, amivel készültünk, és így kérdőjel a döntő.
4: De ez az öt karika volt? Összeraktad már azóta vagy ott? Tehát, hogy ugye mindenki mondja, hogy az olimpia az más.
3: Teljesen más, és hiába voltam univerziádén előtte, ami ugye a kis olimpiája az egyetemi főiskolai játékoknak. Egy olimpiára nem tudsz, nem lehet felkészülni mentálisan. Én általában a versenyeimet úgy csináltam végig, hogy este elvonultam, főleg a versenynap előtti este, amennyit csak tudtam, minél előbb lefeküdtem és aludtam. Aztán reggel egy kényelmes reggeli, és akár reggeli után is visszafeküdtem aludni, és utána mentem be a tornacsarnokba elkezdeni az adott napi versenyt. Úgyhogy, és hát Londonban nem így történt, ugye nekem pont a megnyitó ünnepség utáni napon kezdődött a selejtezővel a versenyem, és hát többen voltunk egy apartmanban, még a pingpongosok is átjöttek hozzánk, ott elszórakoztunk egy kicsit, és igazából a teraszunkról lehetett látni a tűzijátékot, meg egyebeket, és az már olyan 11:30-12 volt. Nem mentem el a megnyitó ünnepségre, pontosan azért, mert másnap versenyeztem, de valahogy mégis belecsúsztunk abba, hogy élőben azért láttunk valamit belőle a teraszunkról, és hát nyilván lehet, hogy akár ez is. Meg hát egy olimpia, kimész egy olyan olimpiai faluba, egy olyan olimpiai közösségbe, ahol így akkor döbbentem rá, miután már megvolt a döntőm, hogy úristen, hogy mennyire figyelnek egymásra a versenyzők. És hogy egy Usain Bolt, egy Michael Phelps, Tony Parkerrel együtt ebédel, szóval, hogy ezek azért így hiába voltam 27 éves, azért hát na, nem minden nap találkozik ilyen sztárokkal.
4: Nyugi, Tony Parker is azt mondogatja azóta, hogy Berki Krisztián.
3: Szóval, hogy azért az ott igen, ott egy elég érdekes szituáció történt a selejtezőn.
4: Anyadik, nyolcadik?
3: Ötödikként kerültem be végül, igen. És ötödiknek is szólítottak a döntőben.
2: Megint az ötös szám.
3: Igen. Úgyhogy mindegy, addigra az volt a szerencsém, hogy volt egy hetem.
4: Ezt meséld el nekem, Kokóba, Kovács István, Berki Krisztián. Beszéltetek? Tehát, hogy
2: egyetlen egy gondolat, bocsánat ide, hogy mire jellemző egyébként a versenybírákra, a pontozó bírókra, hogy ugye látva az előző évi, meg az előző öt évi eredményeidet, ők inkább ilyenkor úgy vannak vele, hogy hát egy ekkora sportoló, egy ekkora egyéniséget, ha nem is úgy sikerül a gyakorlat, egy icipicit azért segítsük, vagy brutálisan lecsapnak az ilyen versenyzőkre is?
3: Szerintem a szimpátia nagyon-nagyon fontos. Ugye hát eléggé pontozásos sportágról van szó, úgyhogy és a szubjektivitás az mindig benne van. A sportdiplomácia mindig benne van valamilyen szinten, és azért az a pályafutás, amit Londonig csináltunk, az minden egyes bíróban, minden egyes nemzetközi szakemberben nyomot hagyott, és tudták azt, hogy Angliában az angol versenyző Louis Smith ellen csak én vagyok úgy idézőjelben képes aranyat nyerni, és ebben azért valamennyire benne voltak ők is, hogy támogattak abban, hogy ne kaszáljanak el túlságosan a selejtezőben, hogy kapjak egy sanszot még arra, hogy akár a döntőben.
4: Hogy legyen egy harc a döntőben?
3: Igen, és az meg is történt szerencsére, de hogyha akkor beszéljünk arról az egy hétről,
4: arra vagyok kíváncsi, hogy ugye most mondtad, hogy Kokóbától megkaptad a magadét, de nekem valami az rémlik, az a baj, hogy én is öregszem, hogy nem olyan nagyon beszéltetek sokszor. Tehát nem volt olyan bőbeszédő az egy hét köztetek.
3: Nem, az még az 14-ben volt.
4: Ja, tehát nem 12-ben volt?
3: Nem,
4: tehát 12-t
3: a hívta. Az olimpiai selejtezőm után mondta, hogy hát jó, hát ez most így sikerült, nem örülünk, de hát meg kell várni. És én tényleg az apartmanunkban volt egy tévé, amin az összes sporteseményt lehetett nézni, és hát torna verseny szempontjából is tudtál csak a szerekre kapcsolni, és én visszaértem a faluba, fölmentem a szobába, bekapcsoltam a tévét, és csak a lólengés számát néztük végig. Életemben nem néztem annyi lólengés gyakorlatot, mint akkor. És hát ugye estig várnom kellett, hogy mi fog történni, és akkor láttuk, hogy bent vagyunk a döntőben, úgyhogy én is és Hídvégi kollégám is döntőztünk, ráadásul Vid jobb pozícióba került be, hiszem ő harmadik vagy második helyen került be ráadásul a döntőbe, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, nagyon örültünk, ugye Kokóbá feljött, megbeszéltük, hogy akkor holnap ugyanúgy edzés. Ami érdekesség, hogy nekem általában ugye heti 10 edzésem volt. Edzésenként 2 darab gyakorlatot csináltam minimum, és még amellett nagyon sokféle dolgot. És ugye az, hogyha most megszámolom, az heti 20 gyakorlat. Nekem ott volt szintén egy hetem a selejtezés a döntő között, viszont összesen, ha jól emlékszem, 3 darab gyakorlatot kért tőlem Kokóbá. Hagyta, hogy a szombat, a hétfőre kaptam azt hiszem egy szabad napot. Kedden bementünk a terembe, én mondtam, hogy akkor mi a program, hogy akkor gyakizunk, és akkor mondta, hogy nem, nincs gyakorlat. Csak elemek, részek, összeköttetések. Mondom, jó, ez volt a délután visszamentünk, mondom, hogy gyakizunk, nem kell gyakorlat. És akkor bementünk szerdán, és akkor mondtam, hogy mi a program, és akkor ma egy gyakorlat. És a Thomas Orsos gyakorlat, amit majd a döntőbe kell csinálni, mert azt láttuk és tudtuk, hogy a kis gyakorlattal Louis-t nem lehet megfogni Londonban egy hazai pályán, és ez kellett a nagyobb gyakorlat, hogy a kiinduló pontszámokkal egy picit közelebb legyünk egymáshoz, és egy szerdán kért tőlem egy ilyen gyakorlatot, utána pedig már egész héten, sőt, akkor tényleg egy darab gyakorlatot kellett csinálnom, de szinten tartottuk elemekkel, gyakorlatrészekkel egészen a vasárnapi döntőig.
4: És akkor ugye szombat este bekopogták Kokóbához.
3: Nem, ő jött föl hozzánk.
4: Hogy mi lesz másnap? Mert hogy szokott lenni a rutinod egy döntő napján?
3: Döntő napján úgy van a rutinom, hogy ha nagyon macerás, ugye mindig van egy órás lehetőség, egy órás melegítési lehetőség a versenycsarnokban, és hogyha

0: Hogyha mi bemegyünk reggeli után, akkor már nem lesz időnk visszajönni pihenni, hanem akkor ott kell maradnunk a melegítőterembe, és majd egyszer csak megyünk be a szólítás. És mondtam, hogy jó, hát én vállalom, majd pihenek a melegítőterembe. És ugye nagyon jól sikerült ez az egy órás átmozgató bemelegítés a versenycsarnokba. Nem gyakorlatoztam, eleje végét csináltam meg elemeket, és aztán kimentem a melegítőcsarnokba, és akkor úgy voltam vele, hogy addigra már ugye eleve Ágota is ott volt velem az olimpián, és nagyon sokat segített abban, hogy feldolgozzam a selejtezőt. És én fogtam, és elkezdtem egy mentál tréninget a gerenda alatt a melegítő terembe, és hát sikeresen belealudtam a mentál tréningembe. Egy kicsit ilyen jó relaxációs állapotba kerültem. És arra emlékszem, hogy Kokóba jött oda hozzám, hogy fölkeltett, hogy most már el kellene kezdeni újra melegíteni, mert a lányok jönnének gerendára, te meg nem sokára olimpiai döntőt csinálsz.
1: Ez Kokóba olvasatában így hangzik, ránéztem, alszik. Hát még hagytam. Néztem az órát. Megint. Ezt legalább ötször ránézett, mire idézőjelben felmerte ébreszteni, úgy, hogy egy döntőre, egy olimpiai döntőre készült. Szóval nem annyira az ideges típusa a Krisztiána.
0: Hát fel voltam készülve. Igazából úgy voltam vele, hogy innentől kezdve már ez nem hab a tortán, hanem a cseresznye torta habján igazából, mert itt vagyok az életem egyik legfontosabb pillanatánál, ezért dolgoztam kvázi, ha most azt nézem, akkor is a gyerekkoromtól kezdve, és csináljuk meg azt a gyakorlatot, fel hát vagyok készülve.
1: Ezt el tudod képzelni, hogy vagy egy fontos esemény előtt, és ezt te így elhiszed, és nem izgulsz?
2: Hát akkor a cseresznye az valahol ott 16,66 ezred centi magasan volt, mondhatjuk ezt így nyugodtan?
0: Főleg igen, hát az ott ugye elég jól sikerült, és azonos pontszámmal, és amúgy egy pillanatra hagyd kanyarodjak vissza, mert azt elárulhatjuk, hogy mielőtt bejöttem ide a stúdióval, Lőrinc Tamás barátommal futottunk össze, és hogy milyen érdekes az élet, hogy Tomi volt az első, aki ugye én előbb érkeztem ki Londonba, Tomi is kijött, és ő volt az első, akivel így összefutottam, és így kérdezte tőlem, hogy vagyok. És mondtam, hogy hát na, figyelj, mondom, selejtező így sikerült, csináljuk, készülünk, megcsináljuk, aztán kész lesz, ami lesz, hát igazából egy gyakorlat, az már laza lesz, ott vagyunk. És akkor így mondja, hogy jól vagyok? Mondom, mire gondolsz? Hát, hogy akkor ugye híreket nem olvasok. Hát mondom, nem, mondom, szerencsére előtte ellopták az okostelefonomat, mielőtt kimentem Londonba, úgyhogy csak egy ilyen nyomógombos Nokia volt nálam, és igazából így egyáltalán nem tudtam a közösségi médiát, meg semmit szándékosan sem néztem. És mondja, hogy jó, oké, mert hogy, de mondom, mire gondolsz? Hát, mert hogy otthon már azért van ilyen visszhang, hogy a Berki már nem az a Berki, meg mit tudom én, és akkor mondtam,
1: de
0: hogy hát jó,
1: voltam,
0: hát,
1: ez, elmondta.
0: Hát ez mondom, de nem, mert ez tök jól esett, mert igazából én is egy kicsit, nem is az, hogy felpiszkált, csak hogy ilyenkor mindig egy picit érzed azt, hogy te addig vagy jó, amíg eredményt hozol. És hogy akkor egy picit dac lehet, hogy bekerül az ember egójába, amit nem szabad, hogy az egó irányítson, de például Tomi mondta, hogy nem is baj, hesegessek el, minden, ne foglalkozzak semmivel. És akkor végül is ez a Krisztina napon, két Krisztián Londonban, hiszen Fars Krisztián kollégám is együtt reggeliztünk a döntő napján. Igen, csak hát nyilván nem ugyanazt a mennyiséget, mert azért Kriszt az egy jóval nagyobb darab a csávó, és azért jó étkű, de hogy vicces volt, mert együtt reggeliztünk, mikor lesz a döntőt, hát nem, mondom, nekem olyan délután 3 talán, neki megmondta, hogy ő majd este dob, mondom, tök jó.
1: Abból a 40, nem tudom hány másodpercből, ugye annyi, abból valami van meg. Nem azért, mert megnézted utólag, vagy ott már az ember ilyen tényleg ösztönösen, mechanikusan csinálja, megtanul dolgokat, és az tényleg nem közhely, hogy kizárod a kül. Tehát, hogy ott emlékszel bármelyik mozdulatodra is?
0: Hát,
1: ezt akartam mondani. Hogy ezt
0: igazából őre emlékszek.
1: Képzeld, mert neked elúságolom, hogy semmi közöm hozzá, hogy a két gyerekem már volt a Krisztián a címlapon, amikor dedikálta, mert a benti szerkesztő azt találta a legaranyosabbnak.
2: Semmi között.
1: Nem is tudtam. Hát, nem, egyébként én tényleg nem tudtam, de az azóta is megvan az a címlap.
2: Mondjuk szóval, újpesti sportolóként ez a szép lila...
0: Hát tudták.
1: De jó nehéz. De szóval, hogy van abból a 40x másodperc valami? Semmi?
0: Nincsen. Nyilván videón, ahogy te is mondtad, azt akkor láttam, de ugye ott utána tudtam meg, hogy van ilyen, hogy flow érzés, mert akkor nagyon fancy-vé vált ez a szó, meg ez az érzés, meg minden, és én utána döbbentem rá, hogy akkor valószínűleg nekem az volt a gyakorlat alatt.
1: Nekem az volt.
0: mert hogy emlékszem arra, hogy ott van a nevem, megkapom a zöld jelzést, bejelentkezek.
1: Időben?
0: Megfogom a szert. Igen, időben, ott még tudtam az időről, és a következő pillanat az, hogy lejövök a szerről. És ott talán a videón látszik is az, és amit így utólag láttam, hogy fújtam is egy nagyot, mint hogyha egy nagy kő esett volna le a szívemről, mert hogy igazából akkor én ott mindent megtettem azért, hogy hogy amit szerettem,

0: volna, amit az edzőm szeretett volna, amit nagyon sokan szerettek volna, azt úgy megcsináljam. Aztán, hogy mi fog történni, hogy a bírók hogy láttak, az már egy teljesen más szegmens a sportnak.
1: Egyébként, ha végignézitek azt a felvételt, már harmadik ilyen, ugyanezt csinált a Kokóbá is. Tőle szokatlan módon visszafogott úriembernek jellemezném őt. Úgy ugrált, mint egy kisgyerek. Valószínűleg nyilván az motiválta őt is, hogy megcsinálta Krisztián, innentől már nem rajtunk múlik, gondolhatta ő is, de azt, amit tudtunk, azt oda tettünk.
0: Igen, hát én sem láttam soha
1: ugrálni. És akkor mi történt? Onnantól Louis Smith 16,66 ezredes gyakorlatai. Tehát arra már emlékszel, gondolom.
0: Persze, és én onnantól kezdve nagyon kényelmes pozícióban voltam igazából, mert az előttem lévőket soha nem nézem, hogy ne legyen semmi, ami befolyásolja. A pontszámokat nem akarom tudni. Volt ebből rossz élményem világkupa fordulókon, hogy figyeltem, és nem úgy sikerült, mert ellazsáztam a dolgokat. De én onnantól kezdve néztem és élveztem a versenyt. Ugye talán utánam jött Vidis, néztem, és hát ugye jött Louise.
1: 8-ként, ugye? Ő volt az utolsó.
0: Igen. És
1: egész véletlenül.
0: És ez egy hihetetlen élmény volt. Szóval az, hogy amikor fölmegy az angol versenyző hazai közönség előtt az O2-ben 20 ezer néző szurkoló előtt, és én is érzem, hogy rezeg a pódium, minden berezonál. A királynő ott ül a nézőtéren az angol szurkolók között, és hát biztos nekem is szurkolt, azért ezt így utólag remélem, de hogy nyilván Louise Biot volt ott, és tényleg, illetve nem a királynő, a hercegnő jutott,
1: igen,
0: bocsánat.
1: Igen, a Katalin volt ott, én is úgy emlékszem.
0: Igen, és
1: aki most már.
0: És azért ez egy hihetetlen élmény volt nekem is, és én az utolsó pillanatig, az utolsó elemig, leugrásig azt kívántam Louise-nak, hogy ő csináljon egy tökéletes gyakorlatot, hiszen attól lesz fair play a döntőnk, attól lesz még értékesebb a győzelem. Aztán nyilván egy azonos pontszámmal zártuk a versenyt, felén billent a mérleg, a kivitelnek köszönhetően az én gyakorlatomat szebbnek találták a
1: bírók.
0: Szerintem
1: ez annyira igazságos, hát végig te voltál mindig a legszebben tornázott lóla.
0: Na igen, de te ismersz, te viszonylag szeretsz, kedvelsz, elfogult vagy, azt magyar
1: viszonylag. De azt azért ugye, mindenki elmondta, hogy nagyon elegáns tornász vagy.
0: És az erősítette meg ezt az egészet, amikor az angol szakemberek és az angol közönség, amikor utána sétáltam Londonban, mentem vissza az olimpiai faluba, és mindenki a nyakamba ugrott, angoloktól kezdve mindenki, és a szakemberek is azt mondták, hogy ez egy megérdemelt győzelem. Szóval, hogy ettől még értékesebb ez a győzelem, mert tényleg hazai pályán az angol versenyzőket, főleg úgy, hogy kettőt is sikerült legyőzni, ez mert ugye a dobogót, ha megnézzük, volt, akkor magyar zászló és két angol zászló, úgyhogy igazából ez egy óriási dolog volt nem azt mondom, hogy elégtétel, mert azt soha nem akartam venni senkin, és a mai napig és életem végig nem akarok senkin elégtételt venni, de hogy ez azért egy olyan dolog volt, ami tényleg jól esett.
2: És mi történt az olimpia után? Mondtad, hogy visszajöttél a faluba, ott óriási extázis. Mennyi idő kellett, hogy
1: Ülepedjen, vagy mi?
2: Leülepedjen, azt a szót kerestem, igen, leülepedjen benned ez az érzés.
0: Hát igazából szerintem ez a mai napig nem ülepszik, szóval, hogy ez mindig így előtör, rátör, bárhova mész, néha találkozok olyan, elmegyek shopizni egy bevásárlóközpontba, vagy egyszerűen csak a közértbe, és ott is rám szólnak, vagy oda jönnek emberek, szóval, hogy az ilyen mindig előjön. Feldolgozni szerintem ez teljes mértékben nem lehet, mert az életed végéig tart, és még utána is elvileg halhatatlan leszel az eredményednek köszönhetően.
1: És megvan az a Ferihegyi érkezés?
0: Az megvan, igen, amikor
1: vagy majdnem... Vagy 200 ultra kint volt,
0: igen,
1: és
0: attól féltem egy picit,
1: a hajrálilán.
0: Mert kint is kaptunk, mert kint elvittek minket egy ilyen szurkolói helyszínre, ahol a magyar szurkolókkal találkozhatunk, ott volt már egy kis ízelítő abból, hogy úristen, mit csináltunk, mert addig ugye nem is nagyon foglalkoztam se, az anyagi részével is akkor döbbentem rá, hogy valami pénz is jár ezzel az éremmel, meg az eredménnyel, amikor a döntőm másnapján reggel egy másik műsorból hívott egy műsorvezető, és akkor úgy köszöntött, hogy szavasz milliómos. És mondom, mire gondoltok? És akkor mondta, hogy hát, hogy ezzel ennyi és ennyi jár.
1: Jaj,
0: hát,
1: mondom,
0: ez tök jó, de amúgy imádom őket, meg vicces volt a beszélgetés, meg jól is jött ki, csak mondtam, hogy lényegében, ha ti most ezt nem mondjátok nekem, akkor eszembe se jut, mert hogy én nem azért tornáztam, meg nem azért akartam olimpiai bajnok lenni, mert hogy ezzel X összeg jár, és hogy tényleg persze egzisztenciában helyére kerül az ember, a családomon tudtam segíteni, a szüleimen. Szóval, hogy persze ezek tök jó utózengő dolgok, de hogy első körben nekem az volt a fontos, hogy ezt a nyakamba akasztották, és hogy az az élet munkája, amit 4,5 éves koromtól csináltunk, az benne van. Szóval, hogy ezt nem lehet pénzzel. A pénzt úgyis elköltöm.
1: És akkor mit szóltál a 200 újpesti ultrához?
0: Hát fura volt, érdekes helyzet volt, mert meg tényleg olyan arcok jöttek ki, akik miatt szerintem még ha az úttesten megyek, vagy a járdán megyek, akkor átmegyek inkább a túloldalra. De
1: és
0: hogy
1: mindenki téged éltetett.
0: Igen, és onnantól kezdve, hogy a Újpesten akárhova mentem, már az autómra ragasztottak feliratokat, hogy gratulálunk, meg legenda lettél, és ami itt átkanyarodnék egy köszöntésre, amit a Szusza Ferenc stadionban csináltak.
1: Nagyszerű volt.
0: Újpest-Fradi mérkőzés volt, és akkor döbbentem rá, hogy persze tök jó, hogy majdnem lila, de ez inkább magenta szerintem, bár a feleségem jobban képben van a színekkel.
1: Lila az.
0: De hogy nem az számított, hogy én most újpesti versenyző vagyok vagy sem, hanem hogy a magyar lobogót, ezt a piros-fehér-zöldet képviseltem. És hogy ennek köszönhetően, amikor a foci meccsre kiérkeztünk és köszöntött az Újpest, a Fradi szurkolók is ugyanolyan transzparensekkel és feliratokkal, hogy legenda lettél, Krisztián, büszkék vagyunk rád, nekünk is nyerted. Szóval, hogy ez, az olimpiából tényleg azt tudod leszűrni, hogy ez egy olyan közösségépítő erőt tartalmaz, vagy vonz magával, amit persze lehet más sportágaknál is észlelni, de akárki akármit mond, ezt globálisan annyi ember nézi, és nem csak a határon belül, hanem a határon túli magyarok is ugyanúgy örültek és szurkoltak, és azóta is hívnak határon túli eseményekre. Szóval, hogy ez nehéz ezt így elmondani, hogy ez milyen érzés, és mit érzi. A kisgyerekek szokták kérdezni, hogy milyen olimpiai bajnok lenni, és én mindig elmondom, hogy képzeljétek el, hogy tök jó, de a legjobb az, hogy én világot láthattam a tornának köszönhetően.
1: Ezt nálunk tígyek az ilyen. Figyelj, nem tudom, belefér-e, de két mondatot mondhat, vagy még szeretnél rondolról?
2: Vége felé vagyunk a beszélgetésre,
1: hogy ugye volt még egy olimpián ott, más minőségében, ez a párizsi olimpia.
0: Igen.
1: Kívülről, de belülről mégis milyen, mennyivel volt 12 évvel másabb, illetve voltál helyszínen
0: rosszabb.
1: Magyar aranynál?
0: Nem voltam sajnos, viszont rosszabb volt kívülről.
1: Mentél volna fel a, nem tudom, pástra,
0: hát,
1: meg a
0: bíztam
1: szőnyeg?
0: A versenyzőinkbe, mert tényleg mind a nőket, mind a férfi versenyzőinket ugye végig tudtam nézni.
1: Ja, hogy én nem tornára gondoltam, más eseményre nem sikerült.
0: Kézilabdán voltam, és az is rossz volt kívülről, mert hát nyilván ott se tudtam volna beugrani kapusnak, vagy bármi, hogy, és pont a francia női kézi meccsen, ahol kezdtek a lányok, ott oda jutottunk, mert ahogy kiestünk, már este mentünk egy kézi meccs, és akkor utána én rácsatlakoztam a tornára, mert azok meg ilyen egész napos programok voltak, úgyhogy nagyon máshova nem jutottam el sajnos, de a tornán én tényleg még a mai napig jobban izgulok, mint amikor én versenyeztem, mert
1: nem te csinálod, nem?
0: Hát nem, én attól függetlenül, hogy 100%-osan bízok a versenyzőinkben.
1: De milyen volt maga a hangulat Párizsban?
0: Szerintem nagyon jó. Bár nyilván London az egy mind a kettőnek megvolt a maga hangulata. Hát nagyon várom Los Angeles-t, mert az egy nagyon durva olimpia lesz show szempontjából, szóval, hogy az oda tényleg, aki teheti, és van rá esélye, az menjen ki nézőnek, mert az, amit London adott, és az, amit Párizs adott, azt szerintem Amerika
1: ezt így
0: hatványozni fogja. Tuti.
2: Viszont ha már Amerika, akkor úgy hallottam, az egyik kedvenc sportágod a labdarúgás, és ugye már zajlik a világbajnokság. Melyik együttesnek szurkol? Ki fogja nyerni a VB-t szerinted?
0: Kik vannak itt a VB-t?
2: A legjobbak.
0: Hát akkor a legjobb fogja nyerni.
2: Korrekt. Köszönjük szépen, akkor igazából ez a legjobb zárszó szerintem.
0: Köszönöm.
2: Berki Krisztiánnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük a figyelmet a kedves hallgatóknak is.
0: Köszönöm szépen én is.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Berzsenyi!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Sok szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit és a Twitch nézőit, mert hogy a következő egy órában streaming felületünkön is lehet követni az adást videós formában. Én Tóth Béla vagyok, és a 19 óráig tartó adásunkban nem csak, hogy streamingen lehet követni ezt az adást, hanem hát különleges dolog az, hogy a futball tudását teszteljük három játékosunknak, méghozzá egy játékos kvíz formájában, ugyanis a labdarúgó BEC és BL döntők történetében merítkezünk meg abból az apropóból, hogy szombaton itt Budapesten rendezik az Arsenal és a Paris Saint-Germain összecsapását a Bajnokok Ligája döntőjében. Ezzel a tudás próbával hangolunk tehát erre az alkalomra. Kis Tamás, a magyar távirati iroda munkatársa, Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztő és kollégája Somogyi Zsolt a vendégünk. Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok.
4: És a hallgatók. A kvízmester Tóth Béla.
3: Csak bukni hát, lehet nagyon csak.
4: Igen. Én is tudatok.
3: És fölvezetsz minket, mint szak. Emlékszem, egyszer voltunk egy homokfoci 2001-ben, ahol az két elődöntő úgy játszottak a csapatok, hogy csak olloz, tehát a labda egy percig a levegőbe, és ollozva valaki berúgta. Tehát, hogy tényleg, mint Brazíliában lettél volna. És azt mondta a speaker, hogy most pedig a döntő előtt jön a színész újságíró, vagy újságírók egymás között.
4: Nem, Abád Szolókon,
3: bemutató mérkőzés. Az bemutató mérkőzés. Ezek, akik addig ollozgattak a homokon, úgyhogy mondom, egy percig nem esett a labda, így jöttek le a perő, hogy na, megnézzük azt a bemutatót. A lábunkat nem tudtuk a homokból kiemelni, úgyhogy nagyon, nagyon óvatos felvezetést kérek.
2: Talán itt nem ollózni kell majd is.
3: Mit adott homokra
2: se lehet számítani. Na, de lesznek érdekes kérdések, és lesznek olyan feladatok, amik szerintem majd szórakoztatni is fog titeket. Na, de hát előtte akkor beszéljünk erről a BL döntőről. Nem tudom, hogy itt közülünk ki lesz ott majd a Puskás Arénában.
5: Én ott leszek, igen. Egyrészt,
2: hogy sikerült elintézni?
5: Örömömre elfogadták az akkreditációmat, az UEFA elfogadta így az akkreditációt, úgyhogy megkaptam a visszajelzést.
3: Thomas Little néven.
5: Ott leszek, állnéven, igen.
3: És Arsenal szurkolóként?
5: Hát ez ugye nem, ezt nem verjük nagy dobra, de igen.
3: Semleges újságíróként.
5: Igen, semleges újságíróként, de egyébként.
3: Egy Arsenal mezben.
5: Egyébként. Nem, azért a mezt azt otthon fogom hagyni.
4: Ilyenkor alá kell venni valaminek is.
5: Igen, egyébként a ma délelőtt megnéztem a Hősök terén ezt a kis ingyenes fesztivált, kitelepülést, egyebeket, úgyhogy javaslom mindenkinek, mert jó kis installációk vannak, meg különböző programok, és kipróbáltam a robotkapus
2: Sikerül volt lőni?
5: Igen. Három próbálkozásod van. Az egyik, a középső, az sikerült úgy eltalálni, hogy az be is ment. Nem túl sok embernek sikerül egyébként, mert elég jó reakcióideje van ennek a robotkapusnak.
3: Hát ha bekapcsolják, ugye, nem úgy, mint neked.
5: Nem úgy, mint nekem, akinek nem kapcsolatunk.
3: Akkor lemerült az ellen.
5: Igen.
4: Nekifutás közben kirúgta a konnektorból.
5: Egyébként, de dicséret illeti a robotkapus, mert jó helyre vetődött, de nem ért oda. Úgyhogy,
2: megemelted a labdát.
5: Igen, úgyhogy most már nagyjából ez erőt, meg a sebességet, meg a helyet azt be tudom lőni, hogy hova érdemes lőni.
2: De nem vártok ettől a BL döntőtől, a szombat esti összecsapástól?
3: Hát ha jól tudom, akkor ugye hét olyan mérkőzés volt egymás után, hogy csak az egyik csapat rúgott gólt.
2: Nagyon jól tudod.
3: Lesz ilyen kérdés?
2: Nem.
3: Ja,
2: nem.
3: Úgy,
2: beszélgettünk a héten már egymással ebben a témában, és ott szóba került.
5: Itt van, aki handicap.
3: Jó, azt elfelejtette.
4: Nem lesz kérdés
2: természetesen.
3: Ezt akkor én kérek egy pontot akkor ezért. Úgyhogy szerintem legalább rúgjon mind a két csapat egy-egy gólt, és én nem leszek ott a mérkőzésen, távolból figyelem.
2: Leo?
4: Nem leszek ott, az egyértelmű. Nyilván van olyan csapat, amelyik ha bejutott volna, akkor megpróbáltam volna, bár akkor sem biztos, hogy már ott lenni, akkor sem biztos, hogy sikerült volna, de így mondjuk szívbaj nélkül nézem tévén. Sok gólt nem várok, tehát most biztos, tehát ezen a meccsen nem fog 5-0-ra nyerni a Paris Saint-Germain, mint egy éve az Inter ellen, nem mintha az Arsenalnak olyan könnyű idény lenne a háta mögött, mert azért az Internek is jellemzően ugye térdükön jártak, amire jutottak a döntőig, meg olyan ágon is voltak. Az
2: csak
4: Arsenal...
2: valamivel fiatalabb Arsenal játékosokról.
4: Ennyi szóval is fiatalabb, meg az Arsenalnak egyébként amúgy valamivel könnyebb dolga is volt, mint a, mint a PSG-nek. Én nem tudom, az biztos, hogy tehát sokkal attraktívabb futballt játszik a Paris Saint-Germain, de szerintem egy ilyen döntőben egyáltalán nem ez fog dönteni. És az Arsenal ellen iszonyatosan nehéz futballozni, főleg nehéz jól futballozni, úgyhogy én simán tudom képzelni, hogy az Arsenal ezt valahogyan behúzza. Szóval mondjuk, ha nem lennék a PSG helyében, ha 1-0, mondjuk a 60. 70. percben 1-0 az Arsenalnak, azt mondom. De hát persze oda el kell jutni, hogy a 60. 70. percig mondjuk ne kapj gólt a PSG-től, majd meglátjuk.
2: Te már rutinos kvízjátékos vagy, mert hát már voltál.
4: Egyszer voltam, így van, az nagy komoly rutin.
2: De hát így is tapasztaltabb vagy, mint a riválisai, de Somogyi is Tomi.
3: Kvízújoncok vagyunk mi a Tomival.
2: Na hát szerintem mi is húzzuk
3: reggeli,
2: az időt. Még
3: engem érdekel reggeli szombaton. Sonka, szalámi, azt el tudom kérdezni.
5: Nem tudom, hát gondoltam rá, hogy egy angol reggelivel hangolok, de nem. Hát semmiképpen nem párizsi, de ha egyébként, hogyha a meccsről egyetértek, én is kevés gólt várok, tehát azt gondolom, hogy...
4: Abba bízol inkább.
5: Hát bízom is, meg úgy is várom, szerintem elég küzdelmes mérkőzés lesz. Én úgy érzem, hogy nagy része a meccsnek a középpályán fog eldőlni, meg ennek az egésznek a kimenetele. Most az, hogy ez mennyire látványos, meg nem látványos, valószínűleg ez nem lesz annyira látványos, tehát itt nem arról lesz szó, hogy 3-4-5 gól esik. Szerintem 3 gól alatt leszünk. Nyilvánvalóan én reménykedem benne, hogy a Leónak a predikciója jön be valamilyen szinte, és valamilyen módon az Arsenal ezt, ha már ennyi idő után végre újra BL döntőt játszik. De mint tudjuk, 2006-ból is lehet egy kiállítás, ami ugye mindent felborít, és akkor nem úgy alakul, ahogy készül az egyik
2: csapat. De ne is menjünk bele részletesebben ebbe a döntőben, mert lehet, hogy majd szóba kerül valamikor a játék során.
4: Hát tőled függ végül is.
2: Van SMS számunk, a plusz 36 30 55 55 605-ös számon hozzá lehet szólni az adáshoz, adott esetben a kérdésekre válaszolni, és a Twitch felületünkön szintén hozzászólásban lehet tőlünk kérdezni, vagy válaszolni a kérdésekre, és szerintem ne húzzuk az időt. Láttok magatok előtt 6 borítékot, abból kellene majd választani, mert az első feladatunk a hézagos alakzatok névre hallgat. Ez egy bemelegítő kör, emlékezetes bekés BL döntőknek.
4: Mindenki húzzon egyet?
2: Egyelőre egyet húzzatok, de még ne nyissátok ki a borítékot. Egy picit, hogyha közelebb húzzátok magatokhoz, akkor ugye egyszerű.
3: Ez igaz.
2: De még ne nyissátok ki a borítékot.
5: Van rajtuk szám, vagy nincs meg
2: semmi?
4: Hát egyébként van.
2: Bekés BL döntőknek a kezdő 11-ét fogjátok találni a borítékban, hiányosan. 3 helyen, 3 pozícióban elrejtettem a játékosnak a nevét. Azokat a hiányzó részeket kellene valahogy megtalálni és kiegészíteni a kezdő 11-et. Kezdjük szerintem akkor Leo veled. Nyisd ki a borítékot, és először próbáld megállapítani.
4: Persze, hát beszélgetünk.
2: Lehet. Először próbáld akkor megállapítani, hogy melyik BL vagy megdöntőről lehet szó.
4: Ez a 99-es.
2: Nagyszerű.
4: Ez a Manchester Bayern.
2: Melyik, vagy mely játékosok vannak meg ott neked?
4: Schmeichel, Neville, Jonsen, Irwin, Nicky Butt, David Beckham, York és Cole. És ugye itt Scholes és Keane, azt hiszem, el volt tiltva. Tehát a Giggs hiányzik, az biztos. Uh-huh. Az az egyik.
2: Megvan, igen, az egyik megvan.
4: Az egyik. Védelemből talán Jabstam volt.
2: Nagyszerű.
4: És akkor egy mert ugye a Beckham valóban nem széllel játszott, tehát jól van fölírva, mert itt nekem Nicky Butt és Beckham van középen. És
2: kit keresünk tehát akkor?
4: Blomqvist.
2: Nagyszerű.
4: Ő volt.
2: Megvan, akkor mind a 3 hiányzó játékost sikerült kitalálni.
4: Ez az a 11, amelyik még most se tudja, hogy lett BL győztes, de az lett, ez tény.
3: És Johansson elnök úr sem.
4: És megboldogult Knézi Jenő sem, aki pont ezt a felállást kritizálta végig a meccs során.
3: Hozzáteszem joggal, mert nem működött a United játéka.
4: Teljes joggal.
2: Mit mondott?
3: Nagyon csúnya és méltatlan támadásoknak volt a kollégán kitéve.
4: Igaza volt pedig abban, amit mondott.
3: Szerintem igaza volt.
4: Így van,
3: azt mondta, hogy nem volt jó ötlet. Oké, hogy hiányoztak kulcsjátékosok, de a felállást is megbolygatta Sir Alex, és azt mondta, Jenő vállalta mindig a véleményét, hogy ez nem jó, ez egy taktikai hiba, és taktikai vakság, ezt mondta, és ezért kapott ki nagyon, hogy nem látja a padról, hogy ez abszolút nem működik, és amikor vissza az utolsó percekben, vagy az utolsó 10 perce Beckham visszament a szélre,
4: igen.
3: És akkor valahogy elkezdett működni valamennyire a United
4: meg
3: játéka, és ugye Sheringham és Solskjaer bejött.
4: Klasszikus csodacserén.
2: Ehhez van kérdésem, ehhez a kezdő 11-hez. Leo, ki volt a mérkőzés játékvezetője?
4: Hát
3: Collina.
2: Nagyszerű.
4: Jó.
2: Megtaláltam, most elrabolta a válasz lehetőséget.
4: Bocsánat. Ja, ilyet lehet csinálni.
3: De ezért te mondtad azért, neked adom. Vagy hát...
4: Tudtam volna.
2: Akkor Leo felé még egy kérdés, hogy ki adta a gólpasszt Teddy Sheringhamnek?
4: Teddy Sheringhamnek, ugye az volt az első gól, hát az ugye nem gólpassz volt, hanem ez egy kapura lövés volt. Miután aztán Strunc rossz helyre fejelte ki a labdát.
3: És Fink. Fink.
4: Vagy Fink, nem Strunc, Fink. Ugyanaz a kategória. Fink, rossz helyre fejelte ki a labdát.
3: Átnál a szület átment a hószor, és visszafejelték.
4: Igen.
3: És úgy pattogatott a labdát, és Fink és volt, a lábán és volt, hogy kirúgja, és, ne, és
4: volt,
3: nem találta el.
4: És volt egy eltört lövés, most nyilván gondolkozom, hogy ez melyik volt.
3: Nem, a Fink, ahogy lepattant a lábára, onnan a Sheringham egyből rárúgta.
4: Nem. A Sheringham az belekanalazott, az valószínűleg nem is kapura, nem ment volna a kapura, kicsit mellé tartott.
3: Tényleg abba beleért.
4: Most nem tudom, a Giggs talán?
2: Így van, Giggs, Ryan Giggs volt az.
5: Igen, ezt nem mondtam volna. Nagyjából homályosan megvannak a gólok, de hogy ez a Giggs volt.
4: De az tény, hogy tovább, eleve a szögletet még nem a Fink, az tovább ment a senki földjére, és a Fink ahelyett, hogy a hogy kirúgta volna a világból, a helyet oda valahogy visszakanalazta a 16-os vonalra, és onnan elrúgta a Giggs, és abba jött bele a Sheringham.
2: Soma már bontott egyet.
3: De még nem néztem meg.
2: Tomi, veled folytatjuk. Igen. Akkor. Jön a következő
4: Soma
2: borítékat.
4: Hiába bontogat.
2: Ezt a borítékat egyelőre remekül oldotta meg. Leo. Na, Tomi.
5: Jézusom.
3: Derítsük ki, melyik csapat.
2: Mondjál neveket akkor, hogyha nincs meg a BL.
5: Hát a Johan Cruyffra azt azért gondolom sokan tudják, nem csak én. Mm-hmm. Meg Arie Haan neve is azért valamennyire megvan az embereknek. Most persze ennek a csapatnak az összeállításában szerintem itt a kollégák jobban képbe lesznek.
2: Na melyik? Tehát Ajaxról van
5: ez
2: szó.
5: Ez biztos, hogy Ajax, az világos, hogy Ajax.
4: Óvodás voltam, annyira nem biztos, hogy képbe vagyok.
2: Menjünk végig a neveken, amik megvannak, és hát honnan már a döntő is meg lesz.
5: Heinz Stuy a kapuban, ha jól mondom. Barry Hulshoff, Ruth Kroll, Wim Surbier, ugye ez ott a védő hármas, és akkor itt van egy X-ünk, akit majd meg kellene találnunk.
2: Középpályán akkor ezek szerint?
5: Igen, ilyen védekező középpályás poszton, ha jól látom, a felírás szerint, és akkor a közép-középpálya Arie Haan és Gary Müren, ők megvannak, de van egy jobb szélsőnk, aki hiányzik, és elő pedig Cruyff és Piet Keizer.
4: Óriási futballista volt az összes egyébként.
5: És a jobb, itt is a jobb oldali támadó az, vagy a jobb szélső. Aki
3: nekem van egy ilyen Rensenbrink lehetett?
4: Nem.
2: Most ugye nem segítséget használsz.
3: Ja, nem.
4: Én azon gondolkozom, hogy ez ugye háromszor nyert az Ajax Beckett, hogy ez most melyik.
5: Igen,
4: én szerintem a Vasovic, ha az első, akkor a Vasovic az az a pana elleni, de igen.
2: Annyiban segítek akkor, hogy...
4: biztos. Johan Nézkez, és Johnny Rep is szerintem jobb szélre biztos.
2: Igen, de akkor Rep már szerintem segít, hogy melyik döntő lehet ez.
4: Hát igen, csak akkor attól még nem fogom tudni, hogy ki volt a Hulshoff, Kroll, Surbier hármas előtt.
2: Megvan eddig akkor kettő. Tehát
4: Blankenburg. Az. Tudom, hogy ott volt egy-két, nem láttam szerintem.
2: És akkor melyik döntő ez?
4: Ez akkor a 73-as. Hát a Rep góljával nyerték meg.
2: És Blankenburg adta...
4: Igen.
2: Melyik stadionban rendezték meg a döntőt, Tomi, az hát, ha megvan?
5: A 73-as döntőt?
4: Az nekem se lesz meg.
5: Az a baj, hogy most pont ma reggel adtuk ki ezeket a háttereket, és a helyszínen nem voltak benne, tehát csak a döntők voltak.
3: Nem, nincs meg nekem se.
2: Itt közeli országban.
3: Bécsben? Hát
2: az segít. Nem.
4: Belgrád.
2: Marakana.
3: Igen.
2: És ki volt az ellenfel az Ajaxnak? Arról még nem beszéltünk 73-ban.
4: Juve, nem?
2: Juve, és itt lennék az edző személyére.
4: A Juve edzőjének?
2: Igen.
4: Tjú.
2: Ez a legnehezebb szerintem, ez a boríték, de...
5: Most sikerült belehúznom.
2: Nagyon jó kezed van.
4: Együtt gondolkozunk.
2: Na ki lehetett
4: mert az edző? Mert ugye az Kovács volt az edzője 73-ban már, nem a Mihez.
2: Annyit segítsek a nemzetiségében?
4: Valami kimondhatatlan nevű, kimondhatatlan nevű, szinte ismeretlen csesz, valami Viklicek, nem az, de valami ilyen nevű.
2: Szabad a gazda?
4: Persze.
2: Czesmir Witzpalek.
4: Na, mondtam.
5: Majdnem egyébként. Jó, hogy közel jártam.
4: De nem véletlenül ezt jegyeztem meg, mert először is nem nyerték meg.
3: Könnyű feladat.
5: Ez jó volt, igen.
3: Ha, hallgatok, most azt mondják, hogy ezt tudják ezek a hülyék ott bent. A stúdióba.
2: Na, de Soma, na most te is.
3: Na nézzük. Na én mit kaptam?
2: Na, neveket mondj aztán hátra.
3: Kapuban Rogério Domínguez. Védelemben Márkitas és Pajín, José María Vidal és José María Zárraga, és elő Canario, Luis del Sol és Paco Gento, úgyhogy beraknám Puskást.
2: Nagyon jó eddig.
3: Beraknám Di Stefanót.
2: Igen, és akkor keresünk egy...
3: egy belső védőt.
4: Santa Maria.
3: Santa Maria. Igen.
4: De legalább a nagy neve. Hát ez, ez a Frankfurt. Ez csak a 60-as lehet, mert a Puskás, Puskás azon az egy győztes megdöntő játszott.
3: 7-3.
4: Vagy rúgott 4 gólt.
3: Puskás 4, Di Stefano 3.
2: Az ugye akkor megvan, hogy Puskás 4 gól, Di Stefano 3. Na de kik szerezték a Frankfurt
3: gólt? Eintracht játékosok.
4: Nem, a Helt az nem... Ez Iggy Helt, az mintha ott nem, játszott volna. Nem. De lehet, hogy...
5: Azt... jobban meg kellett volna nézzem, amikor...
4: Nem, ezt biztos... biztos
5: három német...
2: Richard Kress és Erwin Stein. Ők
4: igen, ott van, aki így van, jogos, jogos.
2: Milyen nemzetiségű volt a játékvezető?
3: 1960-ban? Szerintem olasz.
2: Segít a helyszín.
4: Skót.
2: Igen. Általában még akkor az volt a jellemző, hogy a házigazda.
4: Én hozzáteszem, én majdnem azt mondtam, hogy angol, aztán rájöttem, hogy a Hampden Parkban angol, annyira az UEFA se lehet, hogy helyettük. Oda küld egy angol bírót, de az biztos, hogy a Sir Alex Ferguson a meccsen ott volt.
3: Például, és ha ide tartozik egy nagyon nagy ugrás,
4: és labdaszedő volt.
3: Hogy én például annyi eszük nem volt azért az UEFA-nak, vagy ezt nem érzik azt a finomságot, hogy Kovács Istvánnak odaadták a tavalyi PSG Intert, pedig ő aztán válogatott meccset a Puskás Arénában nem vezethet érintettség okán. Na de a Puskás Arénában egy BL döntő.
4: Hát ez honnan tudod,
3: ha már a BL döntőt rábízod, akkor miért nem...
4: Hát figyelj, én azt tudom, nem, azt tudom, hogy az... hosszú éveken át volt egy Hornik Tibi nevű felvidéki szlovák boxbíró, akiről senki nem tudta, hogy magyar. Tibor Hornik.
3: De róla rendszeres, még mindenki tudja.
4: Rendszeresen vezetett és pontozott magyaroknak. Én nem emlékszem olyan esetre, hogy
3: ne, csak problémánk csak István lett volna. Miatt, hogy milyen élmény lehetett volna neki nem. Budapesten beadöntött vezetni. Persze. Nyilván jó volt neki Münchenben is, de akkor már vezethetett volna Budapesten is.
2: Maradt még három borítékunk, úgyhogy abból is választhatok, és folytatódik ugyanez a játéktípus, igen. És,
4: egyébként ez jó volt, hogy elkezdted mondani a neveket, egy pillanatra megijedtem, hogy a 66-os, mert az, amely egy jó legyengített Madrid volt, már a, és ugye akkor nyert hatodszor a Real, de aztán szerencsére.
2: No, szerintem akkor megint Leo, először te bonts, hát akkor most már megnézte.
4: Szám nélküli borítékkal.
2: Na,
4: kérem szépen, ez egy kiváló Milán, mégpedig miután Bobán is benne van, ezért a 94-es kell, hogy legyen, amelyik a Barszát 4-0-ra leverték. Annyit tudunk, hogy Rossi, Galli Maldini Panucci, Boban Albertini, ott van egy X, Donadoni van egy X, és Massaro. Ez Savicevic az egyik X, az az első X.
3: Én azt mondom, Desai.
4: Uh-huh. Az a középpályán, igen, Desai, hiszen még gólt is szerzett, és ott jobbekben, nem tudom, Tassotti, vagy Costa Curta, Costa Curta miért nem játszott ezen a meccsen, na mindegy, biztos sérült volt.
2: Soma, hát ha tudod.
3: Hogy miért nem játszott Costa Curta?
4: Akkoriban fix kezdő volt.
2: Ezzel nem készültem, tehát ez kérdés
4: lehet, hogy sérült volt. Még az is lehet, hogy sárgás volt. Szerintem akkor még nem volt olyan, hogy az elődöntők után 94-ben biztos nem, mert a Ballack se játszott BB döntőt.
3: 2002-ben így van.
2: Két kérdés szintén ehhez a döntőhöz. Ki volt az AC Milan vezetőedzője?
3: Capello.
4: Capello, persze. Majdnem azt mondtam, hogy Cruyff, de az a Barcelonája volt.
3: Capello volt, Capello. Igen.
2: De jó vagy a helyszínekben, melyik hát városban nagyon... rendezték?
3: Athén olimpiai stadion, persze. Görög repülő sztrájk volt másnap. 70 millió ember volt a reptéren mozdulatlanul.
4: Visszamentek szerintem a városba. Legalábbis
3: a Milánóiak.
4: Mert buszos
3: hát
4: sztrájk
3: is volt. Hát egy hegy van a reptér és a város között, úgyhogy igen, busszal meg kell kerülni valamelyik
4: irányba. Hát ha én milánói vagyok, előző este 4-0-ra megverte a csapatom a Barcelonát, akkor semmi se zavar, és bármikor visszamegyek a városba, tehát gyalog is.
3: Okay. Egy jó cacikit megkóstolni.
2: Eljössz, Tomi. Maradt kettő, és én tudom, melyik kettő maradt, hát remélem, hogy nem a nehezebbet fogtad ki.
5: Nyilván a 1957-es. Nyilván valami ilyesmi.
2: Na?
5: Hoho, ez gyanús, hogy ezt lehet, hogy tudni fogom.
3: Na,
5: tessék, ez már modern kori dolog ez. Ez egy Barcelona lesz.
2: Nagyon jó.
5: Mondjuk a Messi-Eto duóból ezt nem nehéz kitalálni. Ott van egy X egyébként
3: akkor
5: elől.
3: Akkor ez a 2009-es lesz.
5: Az...
2: Messi és Eto mellé keresünk valakit.
4: Vagy 9 vagy 11.
5: Igen, hát ez a kérdés, na várjál, azt mondja, hogy a hátul van egy olyanunk, hogy Puyol, Touré és Piqué,
2: Aha, ez már sokan segít az értelemben.
5: Keresünk egy bal de ez hátvédet. Itt,
4: de biztos, hogy bal hátvédet keresünk? Hát itt azt.
5: Hát itt
4: magyarul
5: azt.
4: Nem Dani Alves, hanem mondjuk
5: itt azt.
4: Abidal, logikusan.
2: 2009.
3: Amíg Abidal nem biztos, hogy ott volt.
5: Akkor az
3: menjünk
5: nem.
3: Tovább.
4: Silvinho.
5: Az nem. Keressük a kapust először is, mert a kapus ki van még. Az meg a Viktor Valdes, gondolom.
4: Az biztos.
5: Ha jól emlékszem. Iniesta, Xavi középen, meg Busquets, az rendben van. Én nem tudom, hogy itt elő nem Thierry Henry volt esetleg?
4: De, akkor már igen.
5: Ugye? Tehát akkor Valdes a kapuban, Thierry Henry ott a...
4: És keresünk egy bal hátvédet. De az nem hiszem, hogy a Dani Alves játszott bal hátvédet.
2: Nem.
4: De miért nem játszott jobb hátvédet? Mert ott volt. Na mindegy, az biztos.
2: Leo egyébként már mondta. Te már kitaláltad.
3: Silvinho.
5: Igen, ez 2009.
2: Tomi kiszerezte a mérkőzés első gólját.
3: És hogy?
2: Hogyan? Igen. Nem, te másra gondolsz, az a második volt. Szerintem amire gondolsz.
4: Ez 2-0 lett.
2: Hogyanból?
5: Eto?
2: Igen, Eto.
5: Eto.
2: Messi gólra.
3: Messi fejes gólja.
4: Amikor átfejelte a kapust.
2: Hát és melyik csapatot ejtette ki a Barcelona az elődöntőben?
5: Az elődöntőben?
3: A Real Madridot.
2: Nem. 2009. Ez a 2008-2009-es idény.
4: Akkor nyertek
2: Először elődöntő.
4: Guardiolával.
2: Ez az az idény, amikor ugye 6 trófát gyűjtöttek be. Az volt a Super Barcelona tényleg.
4: Valami angolt?
5: De nem.
2: 2009.
5: 2009-ben.
2: Nagyon emlékezetes és botrányos elődöntő.
4: Ja, a Chelsea-t.
3: A Chelsea-t.
5: Hát nem,
3: az a Övrebből, persze.
5: Az akkora csalás volt, hogy a
3: Chelsea-t.
4: Nekem se kutyám, se macskám a Chelsea-t, ott minimum három égben kiáltó.
5: De akkor 11-ben is játszottak a Chelsea-vel, csak az negyed döntő volt?
3: Utána is játszottak, igen. De meg előtte
5: volt, amikor a Chelsea-nek rúgta a Ronaldinho azt a
2: gyerekból volt. Az korábban volt. 2006 szerintem.
3: Így van, az 2006.
5: Az is lehet, igen.
2: Nagyon jó, de végül meglett a megoldás, igen. Az volt ugye az az elődöntő, amikor Drogba a végén, hogy ez it's a disgrace.
3: Az volt. Övrebből ott
4: a kezdett. Balak le akarta harapni a fejét a bírónak.
3: Olyan 11-eseket nem adott meg a Chelsea-nek.
4: És még így is majdnem tovább jutott a Chelsea egyébként, mert ugye Essien rúgta, ugye azt hiszem a... Ja nem, Essien rúgta a Chelsea gólját.
3: És a végén egyenlített.
4: És a végén egyenlített a Barca. Iniesta.
3: Na nézzük. Kapuban X.
5: Az jó.
3: Védelemben Johnny Hansen, X, Franz Beckenbauer és Udo Horstmann. Középen Jupp Kappelmann, Franz Roth és Bernd Dünnberger, és Rummenigge X, Gerd Müller.
5: Hát ez Leónak a
3: terepe. Úgyhogy a kapuban...
2: Na de várjál, hadd bontakozzon ki soma.
3: Kapuban...
4: Hát először is melyik év?
3: Ez a Bayern München...
5: Hát ideig én is
3: eljutottam. Igen, ideig jutottunk el.
4: Egy kulcsnév van, amiből ki lehet találni, az a Rummenigge, mert az akkor még gyerek volt. Tehát az
3: gyerek volt.
4: Az utolsó Bayern.
3: 76-os.
4: 4-5-6-ban nyert a Bayern, és a Rummenigge csak... Igen. Akkor még Rummelfliegének becézték, ezt Csernai Pali bácsitól tudom, aki az edzője lett később, és aranylabdás az ő keze alatt, ugye Rummenigge kétszer, és ő mondta, hogy Rummelfliegének becézték, ami azt körülbelül hülye lefordítva egy ilyen zavarodottan röpködő legyecske. Annyit jelent magyarul, az, hogy Rummelfliege, mert hogy a pályán úgy viselkedett, mindent tudott a labdába, gyors volt, erős volt, okos volt, de még össze-vissza szaladgált, tehát még nem volt az a kiforrott klasszis.
2: A kapus mindegy, szerintem a legkönnyebb.
4: Azt tudni fogod.
3: Igen.
2: Ikonikus kapus, német kapus.
3: Így van, ikonikus német kapus, Csank János kedvence, feketében védett. Igen, őt tudjuk.
4: Dinamo nadrág.
3: Hogy hívják? Hát. Nem fog eszembe jutni. Sepp Maier, persze.
4: Az Ancingi macska.
3: A Breitner lehetett ebben a csapatban? Paul Breitner?
2: Hát hova gondolod őt egyébként? Mert szerintem ott minden poszt megvan, ahol, tehát minden poszton van név, ahol mondjuk Breitner előfordulhatna.
4: Hátvédsor, hogy néz ki? Hansen?
3: Hansen, Beckenbauer, Horstmann.
4: Akkor nem, Breitner akkor a Reálba volt szerintem,
2: igen,
4: és szerintem
2: igen.
4: A Schwarzenbeck volt a belső, mert az állandóan ott volt, a Beckenbauer úgy nem játsz, úgy nem lépett pályára a Bayernba, hogy ne takarított volna, mert a Beckenbauernek kicsit szabadabb
2: igen.
4: Játéka és volt.
2: Megvan akkor a középső védő, az egyik, Schwarzenbeck.
3: És akkor Rummenigge és Müller mögött irányítóba?

0: Mert azért, mert konkrétan a jövő héten van évfordulója, 50. évfordulója, és róla, még nem, de már Malonyi Petinek már szóltam, hogy írjon róla.
1: Karcsi bácsi?
0: Karcsi bácsi vezette.
2: Karcsi bácsi vezette. Volt a másik oldalon.
0: Szóval egy ilyen. De Karcsi bácsiról annyit, hogy azt hiszem, mert ez egy jó sztori, hogy Münc és tátrai partjelzők lengettek neki, de azért ők, mert hogy melyik volt a beugró, azt nem tudom, mert egy Hámori nevű partjelző volt kijelölve erre, csak előtte volt a Fradi MTK Magyar Népköztársaság kupa döntő, amit valami módon ez a Hámori elcsolt, és eltiltották minden sporttevékenységtől, és beleesett az, hogy lengethetett volna egy BEC döntőben, de így nem mehetett ki. És ezt a Népsport korrektül le is írta az akkori Népsport.
1: Kinek onnan, a javára tudom. Csalt el a MNK döntőt?
0: Arról nem szólt a fáma, meg azt meg sem néztem, őszinte legyek, de ez biztos, hogy egy ember, aki azért nem lehetett partjelző egy BEC döntőben, mert eltiltották minden sporttevékenységtől.
2: Az első feladatot azt szerintem abszolváltátok csillagos ötössel. Megyünk tovább a másodikra, és itt nem csak a futballtudás számít majd, hanem a zenei a kulturális műveltség is. Mert hogy egy-egy részletet fogunk meghallgatni bizonyos dologból, és első körben azt kellene majd kideríteni, hogy mikor jelenhetett meg, melyik évben ez a zeneszám.
0: És hogy abban az évben kinyerte a beket.
2: Hát adok majd három választási lehetőséget, és abból a háromból kell beazonosítani azt, amelyik abban az évben történt, amikor a dal megjelent. Egytől hatig lehet választani. Most akkor induljunk a másik oldalról, Somától. Egy és hat között mondj, kérlek egy számot.
1: Négyes.
2: Négyes, akkor a négyes zene részlet következik majd, és azt fogjuk meghallgatni, és onnantól kezdve azon kell törni a fejedet, hogy mikor jelenhetett meg, jöjjön akkor a zeneszám.

0: Na?
1: Nem. Túl sok pozitív nincsen az arcodon.
2: Túl sok értelem nincs az arcomon. Tehát igen, tehát ez egy dupla kérdés.
3: Itt most, itt most kell nyomozni, meg tippelgetni.
2: Kik ezek?
1: Akkor
2: ugye?
1: Első körben adok neked három választási lehetőséget.
2: Csak arról mesél, hogy ezek kik voltak.
1: Na hát, de, hát azt én nem árulhatom.
2: De 87-es érdát felsorolom neked, meg a Ákos összes dal.
3: Őszinte legyen, a számot éppen nem ismerem, de ez nem Cseh Tamás.
1: Cseh Tamás.
3: És azt valaki még.
1: Másik János.
3: Hát azzal voltak közösen.
1: Ez nem sokat segített Somának.
3: Ez viszont 80-as évek, az biztos.
2: Na, akkor ez 86.
1: Nem, hát az évszáma nem annyira fontos. Majd a három esemény közül, amit mondok, azt kellene valahogy bepárosítani ehhez a számhoz és ehhez az évhez. Te első lehetőség.
3: Az évszám nem fontos.
1: Félix Magath eldönti a megdöntő.
2: 83-ba.
3: Igen.
1: Az AC Milan kiüti a Barcelonát a Bajnokok Ligája fináléjában.
2: Az 94.
1: A harmadik pedig a Beck idény utolsó mérkőzésének az olaszországi Bari ad otthont.
2: 91.
1: Ez külön Tominak.
2: Ez 91.
1: Eddig jó, az évszámok jó.
2: Na, így már tudom.
1: Na, azt kellene megtalálni, hogy Cseh Tamás és Másik János minden álmodban, ez tehát a számnak a címe.
2: A tippem 91.
1: Korábbi tippek.
2: Megbeszéltük a 80-as évek, akkor 83.
3: De 83-ban, szerintem 83-ban még nem volt, hát a Cseh Tamás már volt, de szerintem akkor még nem volt ez a duett, ez én is inkább a 91-et mondanám. Valahogy.
1: Na Tomi, te?
4: Hát akkor 94 akkor legyen, persze, hát akkor legyen a 94, hogy ne...
1: Nyertél?
2: Na, 94. Minden más lehetőséget kilőttük, úgyhogy...
4: Bravo, Tomi.
1: Jöjjön a következő, maradt akkor az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös, 6-os.
4: Akkor legyen a 6-os.
1: 6-os, akkor a 6-os következik, hallgassuk meg ezt, hát ha ismerősebb lesz.

0: Akkor mondjuk
1: a lehetőségeket? Hogy ez mikor jelent meg, hát ugye mikor volt?
2: Fél, nagyjából tudni lehet. Innentől, hogyha nagy a szórás, akkor
1: de nézzük meg igen a lehetőségeket.
3: Az első, bocsánat, mi az első tippet körülbelül? Én azt mondom, hogy ilyen 78-82.
2: De hogy is 60-as évek vége.
1: Én a 70-es évek elejét tippeltem volna, de hát
2: még az Omega-ba volt.
3: Igen, arra
2: van. 60-as évek vége.
0: Na, akkor mondom a lehetőségeket. Az első, Bob Paisley és Udo Lattek a két vezető edző a backdöntőben. Johan Cruyff először lép pályára back fináléban.
3: Az már lehet.
0: Puskás Ferenc hiába talál be háromszor, és a backdöntőt elveszíti a csapata.
3: Az meg korai.
2: Ez egyértelmű.
3: Akkor Cruyff.
2: Persze.
1: A Cruyffos dolog, igen.
0: És akkor ez melyik év?
2: 1009.
0: Ugye azt mondtam, hogy először lép pályára back fináléban.
2: Hát kitől kapott ki ott az Ajax? Pillanat, azt mondja, hogy 60, nem a United-tól, hanem a valamelyik olasztól, Milántól.
0: Nagyon jó.
2: Itt rúgott Prati Mester 3-as, 4-1. Az pedig 67.
0: Nem.
2: 69.
0: Nagyon jól beazonosítottátok egyébként, hogy 60-as évek vége, 70-es évek eleje.
3: Így. Ez a team munka kvíz. Egymás segítő kvíz műsor.
0: Mondj egy számot, Leo.
2: Ja. Amíg közül,
0: maradt az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös.
2: Ez akkor legyen a 2-es.
0: 2-es következik, ez jó lesz. Hallgassuk meg.
2: Ezt majd én tudom.

0: Hát azt tudom, hogy a Beatles-től a Hey Jude, azt is tudom, hogy ugye ez a legvége a Beatles-nek, mert...
1: Mondom akkor a lehetőségeket.
0: Mert azt hiszem, hogy McCartney a Julian Lennon meg a Yoko Ono föltűnése, ez a Beatles szétesése kapcsán írta. De...
1: Az első ilyen lehetőség Kocsis és Cibor gólja ellenére a Barcelona
0: még akkor még meg sem alakult a Beatles
2: korai. És a Vangdor stadionban, igen. Ők kétszer kaptak ki ott 3-2-re.
0: És ugyanabban az öltözőben voltak, mint a magyar válogatott.
2: És megállapították
1: nem is öltöztek ott.
2: És mondták, hogy többet ide ne jöjjön.
0: És Cibor gólt lőtt mindkét meccs.
1: Akkor ezt kizártátok.
0: Ez ugye 61.
1: Bobby Charlton duplázik a legrangosabb európai klubtorna fináléjában.
0: Az 68.
1: Puskás Ferenc a Panathinaikost megdöntőbe vezeti.
0: Az meg 71, és ez pedig az ott van.
2: Én szerintem
0: talán a 71.
3: De nem,
0: hát 71-ben már nem volt, akkor nem is volt Beatles, 68.
1: Így van, tehát amikor a United megverte a döntőben a Benficát.
2: Viszont 71-ben mi lett?
0: Az eredmény? született Somogyi Zsolt.
1: Van még akkor ugyanígy egy kör, és maradt az 1-es, 3-as, 5-ös.
2: Egyes. Ákos, Hűség. Mehet.
1: Menjünk.

0: Na mennyire segített a zene?
1: Most kellene abba hagyni ezt a tippelgetést, ha mondhatnám, hogy
2: ez,
1: igen.
2: De ez az abba vége.
1: Nem ez az Eurovíziós?
2: Nem, az a Waterloo. És az 70-es, 75 vagy 76, de ez 80 vagy 81, tehát ez már az abba vége.
0: Most már határolt téged valamerre, Leo, de mondok akkor három lehetőséget. A Nottingham Forest megvédi a címét a Beckben.
1: Az
0: sorozatban 82. harmadjára is 80. Az Ajax nyeri meg a bajnokcsapatok Európa kupáját.
2: Akkor még nem volt abba.
0: Rabak Madjer sarkazva szerez gólt a Beck fináléjában.
1: Az meg 87, akkor és már, akkor már nem volt. Úgyhogy akkor Nottingham Forest-re tippelt.
2: De az 80.
0: Így van.
1: 80?
2: Aha.
0: Hát akkor ez nagyjából meg is van.
2: Aston Villa 82.
0: És el is találtátok, hogy ez az abba vége felé. Így van. Tomi, maradt kettő szám, hármas, ötös.
3: Ötöst szeretném.
0: Akkor az ötös, egy a hangmérnöknek a dolgát nehezíted meg, mert ő eközben villámkezekkel próbálja fúzogatni a számokat.

0: odáig eljutok, hogy ez nem olyan régi, csak...
1: És nem 10 évnél nem idősebb szerintem az aztán.
0: Hát a...
2: De, előadó. Igen.
3: Annyi az előadó.
0: Na ez volt a bajom, hogy...
2: Ez az, amikor a zene nem segít, hanem még bonyolítja hát a helyzetet.
0: Segít, tehát maga a zene meg... Tehát
3: hát
0: maga
3: azért
0: a zene
3: nem egy 1959-es megdöntő akkor fog következni.
0: De az Abbát meg a Beatles hamarabb felismertem, mint ezt, mert na, hogy...
2: Akkor anélkül, hogy felismernétek a zenét, akkor mondok három lehetőséget.
3: Azt nem mondottanak, hogy ki a zene? Mert arról később már úgyse beszélgetünk, hogy...
2: Intim Torna Illegál.
0: Ah, na, ugye? Ezért nem emlékeztem.
3: Ez honnan húztad elő? Na igen.
2: A Bajnokok Ligája döntőjét első alkalommal szombaton rendezik meg.
1: 2010-ben Madridban.
2: Löw Zsolttal a kispadon BL-t nyer a Chelsea.
1: Az 2020.
3: 20, de hogy is az a Bayern volt?
1: 22.
2: És a harmadik.
1: 21.
2: Diego Godin és Sergio Ramos is fejjel szerez gólt a fináléban.
1: Az pedig meg már 2014 május.
2: No, akkor Intim Torna Illegál örökké, ez a szám címe. Egyet kizártatok a 21-est.
0: De közel vannak ezek egyébként egymáshoz.
1: Én a...
2: Maradt a 2010 és a 2014.
1: Én azt mondom 2010.
2: Tomi?
3: Tiéd
2: a végső szó.
0: Hát én is azt akartam mondani, vagy gondolkodtam.
2: Hát a korábbiakból okulva...
0: De... Legyen akkor 2014.
2: Nagyon jó!
3: Intim Torna Illegál.
2: Jegyezzétek meg.
0: Nem, ez a borzasztó, hogy ez, hogyha ez 2010, ez 12 éve volt. És, hát...
2: és továbbra is várjuk egyébként, hogyha vannak a hallgatóknak tippjei, a 36 30 55 55 605-ös telefonszámra, SMS számra az üzeneteket, és Twitch-en is hozzá lehet szólni. Jöjjön a hármas, Leo, ez
3: nem tudok mást választani.
0: Na 2009.
3: Hát Madonna.
2: Madonna, és már évszámmal együtt?
0: Nem, lehet, hogy tévedek, de körülbelül.
3: Na, Madonna körül.
2: Mondom a lehetőségeket akkor. Predrag Mijatovic gólja dönti el a BL döntőt. Dida három lövést is véd a 11-es párbajban.
3: Kicsoda?
2: Dida.
3: Jó, Dida, igen.
2: És Paolo Maldini 36 évesen és 333 naposan a BL döntők legidősebb gólszerző.
1: Az első percben.
3: Másodikban, nem?
1: Na, 2005. Második.
3: Én a gólömre értem haza. Azt tudom, 2005. Mi volt a Dida, amikor védett?
2: Dida három lövést is hárít a finálé 11-es párbajában.
3: Várjál, de mikor hárított a Dida három lövést? Uh-huh. Ja, az a 2003 kell, hogy legyen.
2: Igen, és Mijatovicot azon, hogy kizártátok.
1: Én a 98, én azért nem biztos, hogy kizárnak.
0: Bocsa, a zene miatt. A Mijatovicra is emlékszem,
1: Madonna,
0: de...
1: Te Madonnás vagy?
0: De, nem vagyok, csak felismertem.
3: Én szeretem, hogy Madonna az mondjuk 82-3-tól 2010-ig ott volt.
0: Igen, de ez a dala, ez
3: késői.
0: Ez késői dala, tehát ez a 21. század eleje valamikor.
3: Mi volt 2003
2: és 2005? Ez viszonylag közel.
3: Most a kettőből...
0: Én a 2005-öt mondom.
2: Nagyon jó!
1: Zenei mágus vagy.
0: Nem, részben igen.
1: 2009-et mondtál, tehát ez pont lemonás.
0: Igen, mert arra tippeltem, de kiderült, hogy öregebb vagyok, mint gondoltam, mert hogy...
1: Én 90-es éveket mondtam volna, úgyhogy profi vagy Madonnában.
3: Nem, a 2000-es évek az meg volt, de mind a kettő 2000-es évek volt, a 2003, a 2005, tehát ott aztán lövésem sem volt.
2: És az is ment, hogy Madonna hang up.
3: Igen, az
0: meg volt, igen.
2: Villámkérdésekkel folytatjuk. Yes. Egyszerű a formátum, én kérdezek, ti válaszoltok, lehetőleg minél hamarabb. 18 ilyen kérdésem van, az utolsó 6 kérdés az már olyan, hogy ott erősen gondolkodni kell, a többi az azért szerintem menni fog. Leo, tőled indulunk, így körbe-körbe megyünk, és mindenki kap egy kérdést. Az első így hangzik, hányszoros back és BL győztes a Real Madrid?
3: 15.
2: Ki az a labdarúgó, aki három különböző klubbal is megnyerte a Bajnokok Ligáját? Tomi. Három különböző klubban nyert Bajnokok Ligáját.
0: Clarence Seedorf.
2: Soma. Ki szerezte ez idáig a legtöbb gólt a BEC és a BL történetében?
1: Cristiano.
2: Hányszor bíráskodott a BEC vagy BL döntőjében magyar játékvezető?
3: Kétszer volt a Palotai, egyszer a Pool és egyszer a Kassai.
2: Tökéletes. Melyik az a klub, Tomi, amelyik a legtöbbször veszített BEC és BL döntőt?
0: Legtöbbször veszített.
1: Van egy tippem, nem tudom. Az Atletico az 3.
3: Nem, jó, sokkal több.
2: Itt lehet akkor számolgatni.
3: Hát a Bayern is vagy 6.
0: Juventus.
2: Az nagyon jó.
3: 7-szer.
0: Mert még azt is tudom, hogy ők kapták a legtöbb gólt is a döntőkbe, 12-t egyébként.
2: Soma, kitartja a rekordot az egy Beg per BL döntőben lőtt gólok tekintetében.
1: Puskás.
2: Kiszerezte a Beg döntők történetének első gólját.
3: Fú, azt nem fogom tudni, hát valamelyik Reál játékos 56-ban.
2: Biztos?
3: Ja nem, várjál, nem is Reál játékos, hanem Reims.
1: Reims.
3: Kopa. Akkor még nem ott volt.
2: Na de hogyha megvan mondjuk Michel Leblon neve, ja, hát akkor
3: hát leborulok. Így, hogy mondod, hogy volt ilyen, de nem, magamtól nem tudtam volna.
2: Tomi.
0: Igen.
2: Hány Beg döntőt bukott el a Benfica Gutmann Béla távozása után?
0: Hányban játszottak az a kérdésben?
1: Hát figyelj,
0: mindegyiket
3: elbuktak, 61-ben és 62-ben nyertek.
1: A 88-ast azt elvesztették, a 90-est is elvesztették.
3: 68-ast is elvesztették.
1: 68-ast is elvesztették.
2: 53.
1: A 88-ban a PSV, 90-ben a Milán.
3: Igen, azóta nem voltak döntőbe.
1: És azóta nem volt.
2: Hát a 60-as években még azért volt egy erős sorozatuk.
3: Hát rögtön utána voltak Schwarzelekkel döntőbe.
0: Igen, csak hányszor az a kérdés?
2: 63, eddig 4-et számoltak össze.
3: Tehát 63-68.
0: Hát a tippem az 5.
2: Nagyon jó, mert még a 63-68 között ott volt a 65-ös is.
3: Van, még ott egyszer. Tehát akkor már csúnyán meg voltak átkozva.
2: Soma, melyik stadionban rendezték ez idáig a legtöbb Beg és BL döntőt?
1: Kű, valamiért nem tudom, mert van a rendezett...
3: Nagyon sokba rendeztek sokszor.
1: Sokba rendeztek sokszor. És a város mondod, akkor például Münchenben két stadion is ugye rendezett többször.
3: De stadion,
2: egy stadion kell.
1: Bécs nekem nagyon
3: ott
1: erős.
3: Ott is sokszor.
1: Mert ott is volt.
3: Nem a többször.
2: Wembley.
1: De
2: a Wembley 8-szor.
3: Ja.
1: És ugye volt 2011 után 13-ban is, hogy annyira sűrűn, nem szokták valamiért, akkor az volt. De Bécsben 87-es, a 90-es, a 95-ös, ez mind Bécsben volt.
3: 90-es volt az a Benficás, ahol már a Gutmann ugye a bécsi zsidó temetőben nyugszik.
1: Na oda mentek,
3: Ment. Eusebio egyedül oda ment, és érdemelt, és könyörgött, hogy Béla bácsi oldja fel az átkot, de nem oldotta fel.
2: Nem hatott.
3: Nem.
2: Leo? Ki a legidősebb játékos, aki pályára lépett Beg vagy BL döntőben?
3: Juha, ez a valami...
2: legidősebb játékos.
3: Ez valami döntőben, lehet jó Maldini egyébként, vagy valami portugál ember, vagy...
1: Olasz? Lehet olasz?
2: Lehet olasz.
1: Ja, akkor Zoff!
2: Nagyon jó!
3: Zoff, tényleg csak elvesztették a... Mert ugye
1: 83-ban.
3: Helyzetben már nem ő védett, de
2: 83-ban.
3: Igen. Zoff.
2: Tomi? Melyik együttesben játszott Beg döntőt Kű Lajos?
0: Jó! Ezt illene tudni.
2: Na, hogyha mondjuk megvan a nemzetisége a csapatnak.
0: Belga.
2: Aha.
0: Brüzs.
2: Nagyon jó. Melyik? A Cercle vagy
0: a... Nem. Hát nem a Cercle. Szerintem azok nem is játszott.
2: Soma. Melyik évben kellett megismételni a Beg döntőjét?
1: 70 Bayern Atletico, 74.
3: Igen.
2: Nagyon 74-et jó. És mostantól jönnek azok a kérdések, amik már gondolkodósabbak, mert gyűjtögetni kell. Leo,
1: sorolt fel... Nekem eddig is mindegyik az volt.
3: Mindegy. Most az, hogy a Reimsnek az sose hallott nevű játékosa rúgta az első döntős gólt, ahhoz nem kellett gondolkodni. Na igen.
2: Na de az a kérdés most, hogy sorolt fel a Reims játékosának a csapattársait. Nem. Ez nem kérdés.
3: Kopa, ott volt.
2: Sorolt fel azokat a magyar vezetőedzőket, tehát magyar vezetőedzőket keresünk, akik Beg vagy BL döntőben szerepeltek a csapatukkal.
3: Tehát edzőként.
2: Igen, hat ilyen van, és vezetőedzőkkel.
3: Gutmann, Schwarz, Kovács István, Puskás, Csernai, és Jenei, gondolom.
2: Nagyon jó. És ugye vezetőedzőket keresünk, azért nincsen itt
3: Löw.
2: Nevezd meg, Tomi, a legutóbbi BL döntőt, amely a 2x15 perces hosszabbításban dőlt el. Tehát 90 perc nem hozott döntést, viszont a 2x15-ben eldőlt a meccs.
0: Real Madrid szerepelt benne?
2: Jó, eddig jó.
0: Real Madrid szerepelt benne?
3: Hát ez csak egyszer volt.
0: Csak nem tudom, az évszámot ott a triplázásnál, nem tudom, az volt a harmadik?
2: Ez még előtt.
3: Nem. Már szóba
1: ez jött. Ez a 2014-es Atletico.
3: Ez a Ramos Godin Ramosos.
0: 2014.
2: Amikor ugye az utolsó pillanatban
1: egyenlített
2: Ramos. Igen. Soma.
1: Szabítás borogtak három.
2: 6 olyan klubot találni, amely hibátlanul döntőzött ez idáig a Beg és a BL történetében, vagyis bejutott a döntőbe, és azt meg is nyerte. Nem veszített soha döntőt. Melyik ez a 6 csapat?
1: Ugye ebben biztos vannak ilyen egyszeres győztesek. Vagy Porto kétszer megnyerte.
2: Eddig nagyon jó.
1: Az Porto, az lehet. Nottinghamre tippelek, ők is kétszerben voltak, és mindegyszer megnyerték. Tehát ezek a nagy klubok, amelyekre ugye először gondolsz,
3: azok bejutnak néha, és sokszor elveszítik.
1: Nem veszített szerintem döntőt a Barcelona.
2: De,
3: veszített. Tehát a kocsis Cibor.
1: De kocsis vagyok, Cibor. Hát tényleg.
3: Hát 92-ben nyertek először.
2: Ráadásul, amikor a Milán.
1: Ja, a Milán, persze, ugye vagyok, azt is elvesztette.
3: És a Steaua. Tehát ők vesztettek szépen.
1: Igen, akkor a...
3: Crvena.
1: A Zvezda egyszer bejutott, és azt megnyerte.
3: Viszont mondtad az előbb a Nottinghamet, de amelyikkel az előbb kell, Aston Villa
1: is meg tudta nyerni. 4, és még van 2.
3: Várjál.
1: Akkor várjál.
2: Nagyon jó helyen keresgéltek még, hogyha az Aston Villa példájánál maradunk, tehát ott a 80-as években még van.
1: Ja, persze, egy...
2: Hamburg nem, veszített 80-ban a Hamburg.
1: Persze,
2: igennel.
1: Tényleg. Persze, azt elveszített, és
2: 80-ban. Na, de a 80-as években van még...
1: Megnyerték, és aztán 83-ban megnyerték a...
3: Van még egy győztes, amelyik Eindhoven.
2: Nagyon jó.
1: Eindhoven, 88-as, az... Nem voltak
2: csak maradjunk ugyanennél a nemzetnél.
1: Na várjál, akkor viszont a Feyenoord nem volt a döntőben, hanem amikor volt, akkor megnyerte, igen. Mert az Ajaxnak vannak vesztes döntői.
2: Annak van, persze.
1: Hű, ez nehéz volt.
2: Leo, de összegyűjtöttétek nagyon jól.
1: Hát kellett a erős
3: munkó. Múltkor, amikor itt voltam, volt ilyen, hogy a 85-ös UEFA Kupa döntős videóton összes pályára lépő játékosa.
1: Hát összes?
2: Lesz még ilyen.
3: Hát amíg ilyen azt összeszedtük, de ott ilyen Faddi Máték volt.
1: Persze,
3: a
1: végén már, meg vitt ma
3: az kezdő volt.
1: Ja, persze. Vasárnap találkoztam egyébként Szabó Józseffel, és gratuláltam neki a 4 góljához. Azt mondta, kisfiam, mikor volt az már? Mondom, de azóta nem találkoztunk, csak most, és én most van lett.
3: És azóta nem lőtt 3-at se. Na igen.
2: Az következik, hogy hány olyan évet tudsz megnevezni, Leo, amikor egy azon ország adta a BEC és BL győztest, valamint az Európa bajnokot is.
3: Aha.
2: Tehát az Európa bajnok ugyanazon országból érkezett, ahonnan a BEC vagy BL győztes is.
1: A 88-as, az most szóba került.
2: Hát, nagyon jó.
3: Nyilván, Eindhoven Holland, az 88. Jó, de várjál, és gondolok, menjünk sorba, jó? Az EB-ken az a legtutibb.
0: Hát mindjárt... azt nézzük meg, hogy a spanyolok, amikor EB-t nyertek kétszer.
3: Hát várjál, 60-ban.
0: Ja, hogy onnan megyünk, jó? Oké.
3: 60-ban nyilván a spanyolok meg, illetve 60-ban a szovjetek nyertek, tehát ott nem. 64-ben ott nem nyert spanyol, 68-ban nem nyert olasz. 72-ben nem nyert német, 76-ban főleg nem nyert cseh, 80-ban német, ott se nyert német, nem. Mert a Nottingham nyert, 84-ben ott nem nyert ugye francia, 88 az hibátlan, az megvan, Holland. Dánok nem nyertek EB-t, 96-ban nem nyerte német csapat EB-t, 2000-ben nem a spanyolok nyert.
1: BL-t.
3: 2002 görögök nem nyertek, görög csapat.
1: Nem, az
3: 2000-ben spanyolok, nem, vagy nem franciák, spanyolok. De azok nem nyertek BL-t.
0: Igen.
3: 2008-ban akkor spanyol és de nem, mert ugye akkor volt a moszkvai döntő, tehát angol. 2012-ben Inter, illetve Inter a fenét, nem, Chelsea, de az a Chelsea volt 12, de azok az angolok nem nyertek ugye semmit. 2016-ban
1: Portugália az Európa bajnok.
0: Igen,
3: de... Ja, Portugália az Európa bajnok, de nyilván de spanyol, nem. Nyilván spanyol nem nyert portugál győztes. Csapat, és 2021-ben volt az EB, olasz, de olaszok azok nem nyertek. Tehát akkor ez az
1: és egy. És a Hungária, bocsánat, 24.
3: 24.
1: Spanyolország,
3: tényleg,
1: az
3: Európa
1: bajnok és a Real.
2: Nagyon jó.
3: Tényleg, kettő.
1: Ebből is látszik, hogy egy picit szellemileg nagyon nehezen közlekednek már bácsik, mert ami a 80-as években van,
3: az simán,
1: simán megy, de az a tavalyi EB.
3: Ja, én az előző 15, év, előző 15 évben nem tudok semmit.
0: Én mondtam, hogy induljunk a 2000-es években.
2: Pakolunk rá még erre is.
3: Jaj.
2: 11 olyan labdarúgó meg szintén létezik, aki ugyanabban az évben világbajnokságot és a klubcsapatával BEC-et vagy BL-t is nyert. 11 labdarúgó.
3: De ugye itt légiós is lehet, tehát igen. Ez azért komplikáltat.
0: Hát ez komplikált.
2: Hogyha legalább 5-öt megnevezel, akkor már teljesítetted a feladatot, és annyiban segítek, hogy egy csapatból, klubcsapatból és válogatottból meg tudsz nevezni, szerintem 5-öt biztos.
3: Hát a, baj, jó, hát a 74-es Bayernből.
2: Igen.
0: 74-es Bayern. Most ilyenekkel jönnek, nem érted.
2: Márból az 5-öt azt tudod abszolválni. Az 5-öt azt tudod abszolválni abban a Bayernből.
0: Igen, de nem akarom abból a Bayernből, mert...
3: Viszont, de 11 van összesen, nem? Akkor nem lesz meg az 5.
1: Ki volt még a Bayern?
3: Breitner, Schwarzenbeck, Kappelmann, köbe ennyi.
2: Van még, szerintem Beckenbauer nem mondta.
3: De mondta. Mayer, Beckenbauer, Schwarzenberg, Breitner, Kappelmann, Hönes, Müller.
2: Nagyon jó, akkor megvan na, de, okay. Az összes na, de Bayern ez, játékos.
3: Na jó, de ezek csak a Bayern-esek.
0: De okay. Ezek csak a Bayern-esek. Na,
3: de nem volt a vagy hogy van, tehát
0: beszéltünk,
3: világbajnok hát és BL győztes.
2: Ugyanabban az évben.
0: Na, de hát akkor úgy, mint az előbb az EB-nél, akkor menjünk a VB-re.
3: Szerintem a Kedira. Okay. Azt szerintem a 14-ben.
1: És mit szólsz?
0: Lehet.
1: 98-ban. Karembő kerettag volt.
2: Nagyon jó. Hát Karembő. És annyiban segítek, hogy a Bayern volt a legrégebbi, Karembő következik utána, Kedirát akkor kilőttük, tehát igen, most már csak 21. századi játékos kell keresni, és két 21. századi játékos maradt.
1: 2006-ban
3: Olaszország
1: volt
3: a Barszában.
1: Nem. 2010-ben viszont a spanyol.
3: Zamrotta nem volt akkor.
1: 2010-es spanyol csapat. Ba, nem, ott az a
3: Inter.
1: 14-ben.
3: Kedira.
1: 18-ban francia, Franciaország világbajnok.
3: És kinyerte, és
0: rejállt.
3: Varan.
2: Nagyon jó.
3: Varan.
0: Valóban.
3: Varan.
2: Most már visszafelé menjünk. Tehát
1: 22 nem, Katarban nem volt.
3: Hát ezek szerint
2: nem azért volt. Nem, mert ugye a 2003-as évben, amikor mondjuk nyert Julián Álvarez a Cityvel, az nem számít bele, mert ugyanabban ja, az évben. Az
1: 20, nem, 20,
2: 22-ben 20-as. Meg a Real lett a...
1: Nem, az a világbajnokság az...
3: Na menjünk
1: az,
3: vissza, 90...
1: A világbajnokság az a 2021-22-es
3: idény. Nekem az a 94...
1: De, bocsánat, a 21-22-es idény része a 22-es VB. Hiába volt 22 így, decemberben. Azért
2: mondom, 2006-tól kezd tétek, most a 21. századit, hát egyet kell visszaugrani.
0: A 2002-es VB, azon
1: Brazília.
0: El, azt tudom, hogy Brazília, nem az a kérdés, hanem, hogy ki volt az, aki
3: nyert 2002. Roberto Carlos például. Az egyértelmű.
0: Roberto Carlos? Roberto Carlos.
1: Hát a Real.
3: Az a Liverpool.
1: Igen, a Real, nagyon ott volt.
3: Meg is van mint.
2: Megvan mint.
1: Mert Ronaldo 2002 nyarán a VB után érkezett a Realba.
3: Én azt tudom, hogy 2001 végén volt egy olyan ember, sose volt ilyen, 2001 végén volt egy ember, aki egyszerre volt címvédő VB, EB, BL, Klub VB, Európai Szuperkupa, Lizarazu, aki mindenben címvédő volt, a franciákkal és a Bayernnel.
2: Utolsó ilyen típusú feladat. A BL döntők történetében Désiré Doué a 8. játékos, aki egy BL döntőben duplázni tudott, tehát csak BL-t nézünk.
3: Back nincs, jó.
2: Nevezd meg a másik 7 labdarúgót.
1: Aki duplázott. Cristiano.
2: Nagyon jó.
1: Cristiano mindenképpen.
3: Karens Riedle.
1: Riedle 97-ben.
3: Ne vicceljük.
1: Igen. Diego Alberto Milito.
3: Igen, 10-ben.
1: 2010-ben, azért ezt nekem illet tudni. Csodálatos pillanatot 22-es mezben, ami még szebbé tette.
2: Három megvan.
1: Na várjál, akkor még.
3: Tehát még van 4.
2: Négy van még, igen.
3: Vaj, honnan megyünk? 93-ból.
1: Cristianót hányszor lehet megnevezni?
2: Egyszer volt,
0: mondtuk.
3: Azért nem, nem. Várjál, Massaro. A 4-0-nál,
1: első kettő
3: volt. Ott nem volt, ott eleve nem volt olyan döntő, ahol egynél több gól lett volna, volt egy pár ilyen, kivéve a Dortmundot, de ott
1: 2000-ben három különböző reáljátékos volt, Morientes, meg Menemen és Raúl, az
3: egy, nem. 2002, nem, 2003-ban gól se volt.
1: 2004-ben nem 3-0, de három különböző gólszerző. 2005-ben Crespo.
2: Nagyon jó.
3: Crespo.
1: Ott van 2005-ben Crespo.
3: De nem nyertek.
1: De nem nyertek. Nyerték. Két gólt.
3: Inzaghi. 2007-ben
1: Inzaghi. És van? Még van?
2: Van.
1: És még 2007-től még fölfelé?
2: Ugorjatok fölfelé, sokat.
1: Ja, akkor sokat. 2010 20...
3: Valami reálos.
0: Nem? Hosszabbítás is bele számít?
2: De. Bele. De itt nem hosszabbítás.
0: Ja, itt nem hosszabbítás.
3: Benzema. Nem.
2: Nem.
0: A Bélnek volt még duplája.
1: Bél. A Bél, persze.
0: Csak én valamiért úgy emlékeztem, hogy az nem hosszabbítás, nem mindegy.
3: Kariusznak, nem?
1: Az Benzema, ahol is igen, beolózott egyet, meg rúgott még egyet, igen.
2: No, maradt még két feladat, de időnk szűkében csak az egyikre van időnk. Ez pedig a bélyeggyűjtés lesz. Hasonló itt is, igen, hasonló itt is a módszer, mint az előző feladatok során, hogy adok egy kategóriát, és össze kell gyűjteni a hozzátartozó részeket, mindet hiánytalanul. Itt elsősorban arra gondolok, hogy 7 vezető edző nyerte meg a Beket és a BL-t két különböző együttessel. 7 vezető edző, 2 különböző klubbal. Mind a 7-et fel kellene sorolni, és itt legyen rendszer a dolognak, körbe-körbe megyünk, és akkor ha valaki mondjuk nem talál, akkor ő kimarad hát, a következő körből.
1: A ABC sorrendben akkor Ancelotti.
0: Köszönjük szépen.
2: Nagyon jó, Tomi.
3: Ja, Hitzfeld, bocs, azt hittem éljövök.
2: Nagyon jó, Hitzfeld is ki van pipálva. Tehát Ancelotti, Hitzfeld megvan, és hogyha nagyon közel múltat nézed.
0: Két különböző?
2: Nagyon közel múltat néz.
3: Vannak még.
0: Nagyon közel. Luis Enrique.
2: Nagyon jó. Most adjuk meg a lehetőséget Katona Lacinak, aki itt van velünk a vonalban a felcsúti női labdarúgó bajnoki döntőn. Hát, ha hallasz minket, Laci, mondhatsz te is egy tippet.
4: Szervusztok, sziasztok, mi volt a kérdés első körben?
2: Hét vezetőedző nyert két különböző együttese bajnokok ligáját. Eddig elhangzott Ancelotti, Hitzfeld és Luis Enrique. Kellene mondanod egy másik edzőt, aki nyert.
1: Gárdiolát azért megnyomom, aki megnyerte a Barcával és a Cityvel is.
2: Mourinho
1: megnyerte a Portóval
2: és az Interben. És szerintem maradt két olyan vezetőedző, akiket Laci nem fog tudni, úgyhogy kihúzhatjuk őt.
3: Szia, Laci. Azt sem mondja el, hogy áll a meccs.
1: 2-0 vezet a Fradi.
3: Figyelj, kedvenc edzőm, de tényleg kedvenc edzőm, Ernst Happel.
2: Nagyon jó.
3: Ez az az ember, aki dolgozott legalább 10 helyen, és mindenhol király volt. Tehát ez az emberi volt, holland válogatott a VB döntőbe. Feyenoorddal nyerte ugye az elsőt, a Hamburggal a másodikat, a Brügnek is ő volt az edzője, még azt is bevitte meg döntőbe. Szóval hihetetlen karrierébe van ennek a csávónak. Ez ahova ment.
2: Megvan, igen, és maradt egy.
3: Nem véletlen róla nevezték el.
2: Volt Ancelotti, Mourinho, Hitzfeld, Happel, Guardiola Henkes, és Enrique.
3: Henkes. Hát az első Hello. Real.
0: Igaz.
3: Első Real Henkes.
1: Első Real és Bayern.
3: Hát a Bayern persze az,
2: marad
3: az nem volt
2: régen.
3: Marad
2: még két ilyen típusú feladat, és választhattok a kettő közül, hogy inkább döntős csapatokat, vagy inkább gólszerzőket szeretnétek sorolgatni.
1: Én döntős csapatok.
3: Legyen.
1: Vagy
0: lehet bármi. Nekem aztán teljesen én kibicelek itt az urak között.
3: Döntős csapat.
1: Legjobb vagy.
2: 18 olyan klubot találni, amelyik bár soha nem nyerte meg a bajnokcsapatok Európa kupáját, vagy a bajnokok ligáját, de szerepelt döntőben. Tehát 18 olyan klub van, amelyik ott volt a döntőben, de nem nyert egyszer sem. Ezt a 18 együttes kellene mindig
3: találni. A Reims-el mindjárt kezdjük, mert az már szóba jött.
2: Nagyon jó.
3: És időben is az van.
2: Tomi?
0: Volt Hamburg?
1: Hamburg nyert.
0: Ja, az nyert? Bocsánat.
1: Én az Atletico.
2: Kimaradsz ebből a körből?
1: Atletico Madridot
3: az
1: mondom.
3: Az a leghíresebb.
0: Atletico tényleg.
1: És kétszer is egy percre volt a KB a sikertől.
3: Valencia nyilván, ugyanígy.
1: Valencia nem kétszer, ugyanígy, igen.
3: De az is kétszer.
2: Tomi? Nagy a gondolkodás. Hát ha Lacinak van tippje, akkor írjon a Twitch-en és meghallgatja.
1: Bayer Leverkusen-t mondanám.
2: Hát, nagyon jó.
3: Meg a Frankfurtot, amelyeket Öcsi bácsi 4 góljával vertek.
0: Igen. Hát mondjuk egyszer
1: a Leverkusen 2002-ben.
2: Németeket lassan kipipáljuk, igen.
0: Egyszer az Arzenál is bejutott, csak nem.
3: Hát így van, Arzenál.
1: Még van német?
3: Nincs
2: hát
3: már,
2: itt most gyorsan átfutva nem maradt német, akkor azt nincs. Már mind kipipáltátok.
1: Németeket kipipáltuk, jó.
2: Hát eddig volt akkor a Reims, a Frankfurt,
3: az
2: Atletico,
3: az
2: Valencia,
3: van, az
2: Bayer Leverkusen,
3: általában nyertek is, ha már ott voltak.
2: De van angol csapat, nem is egy.
1: Nem is egy.
3: Tottenham.
2: Nagyon jó.
3: Az egyértelmű.
2: És maradt még egy, hát lehoz neked illene tudni, egy angol csapat.
3: Ami nem a Tottenham, mert ugye United City, Chelsea, Liverpool, Aston Villa.
1: Hát ugye az Arsenal elhangzott.
3: Arsenal Tottenham.
2: Pedig amíg gondolkoztok, kapcsoljuk akkor
3: Arsenal, Tottenham,
2: Katona
3: az
2: Lacit, aki mond egy helyes tippet. Szia, Laci!
4: Szia, Monaco!
2: Nagyon jó!
3: Ja, nagyon
2: köszönjük,
3: jó.
2: Laci!
3: Így van.
1: És azon ott
3: van. Tehát akkor három angol csapat van, és abból kettőt mondtunk. Ellen. Ugye úgy helyes. Ipswich az nem volt. Jó csapat.
1: A Leeds United.
2: A Bayern miatt mondtam.
3: És akkor aztán egy ilyent is vegyük ide, mert az is ugye.
1: Azt is a Bayern
3: áldozatot. Panathinaikos.
2: Nagyon jó.
3: Panathinaikos.
2: Keresünk még olasz. Van még egy német csapat, tényleg azt nem mondtátok még.
3: Gladbach.
1: A Gladbach. Tényleg. Azért, na ugye kérdeztem a németet, és a műsorvezető kérem minket félrevezetett.
3: Malmö. Nottingham. Első győzelme. Trevor Francis góljával.
2: Olasz csapatok maradtak még.
3: Róma.
1: Róma kikapott otthon 84-ben.
3: Samp.
1: Sampdoria 92-ben. És az Inter, a Milán és a Juventus
2: az
1: nyertek. Az ősidőkbe.
3: Uh-huh. Még egy olasz van.
2: Mert, hogyha a legelejétől elindultok, és szerintem nagyon hamar meg is lesz.
3: Várja.
2: Tehát az 56-os döntőt azt nagyjából szerintem tudtátok. A Leverkusen ugye már elhangzott.
3: Volt a Láció, az nem volt.
0: Ja,
3: nem
0: Frankfurt. Volt
3: de az már
2: nem,
3: volt.
2: Hát az volt.
0: Az már volt.
2: Most olasz.
0: Ja, most olaszoknál vagyunk?
3: Olaszoknál. Nem
2: hogyha a, SMS-ben valaki nem esetleg
3: nem a,
2: tudja.
3: Nem a Torino, az nem volt
2: 36, 35, 55, 605. Keresünk még, akkor mondom, hogy egy olasz csapatot, egy jugoszlávot.
3: A Partizán.
2: Nagyon jó.
3: Reáltól kaptak ki.
2: Többet nem segítek, két csapat maradt még, az egyik tehát olasz, a másikat, hogyha elmondom a nemzetiségét, akkor azonnal tudjátok. Igen. És már elhangzott ebben a műsorban az a csapatnév. Kettő maradt tehát, egy olasz.
1: Melyik
2: legelejétől,
1: olasz?
2: Induljatok el a hát, legelejétől, 56-ban.
3: Inter, Milán, Róma, Juve, ezek már elhangzott. Tehát Inter, Milán, Juve nyert, Róma volt, Samp volt döntős,
1: Láció nem volt döntős,
3: Láció az nem volt döntős,
1: nem volt döntős, Torino,
3: az nem
1: Torino
3: hiszem,
1: nem volt döntős.
3: Hát Torino előtte zuhant le, nem is volt döntős. Torino. Nem.
1: Ő abban az időszakban.
3: De korai, ott a Real vert meg olasz csapatot, ez most így hirtelen.
2: Azt mondom akkor, hogy Olaszország Újpest.
3: Ja, Fiorentina. Tényleg. Tényleg, csak, az csak kekent nyert hidegkutival.
2: Na és akkor egy maradt még,
3: jó, de azt nem szóba meg, került mert, már. Mert akkor valami olyan ország, ami semmi se indokolja, hogy eljusson.
1: Uh-huh. A Malmö,
3: a Brüzs.
1: A Brüzs.
3: Brüzs.
2: Tessék. Időnk lejárt. Van még egy feladat, amit nagyon szívesen feladnék nektek, ez az, hogy hát a Beck és a Bajnokok Ligája történetében Patrick Kluivert, Ryan Giggs, Kaká és Steven Gerrard egyaránt 30-30 gólt szerzett. Na de van 34 olyan labdarúgó, aki ennél is többet, na hát ezt a 34-et kellene valahogy megtalálni.
3: Hát ha van rá egy 6-7 percünk, akkor
2: összeszerűen.
1: Cristiano Messi,
3: Raúl.
2: Erre akkor viszont
3: hány gól lehet 30-nál több.
2: 30-nál több.
3: A tetejét tudni fogjuk, aztán, hogy ott...
1: Cristiano Messi, Raúl.
2: Cristiano Messi, Raúl eddig megvan, igen.
1: Lewandowski.
3: De 30-nál Müller is többet szerzett szerintem.
2: Tomi?
0: Tehát BL összbe.
2: Igen, a selejtezők is számítanak.
1: Én még bemondom akkor Van Nistelrooyt.
2: Müller is elhangzott már itt. Melyik?
3: Thomas.
1: Gerd is.
2: Igen, ezzel elárultam. Van mind a kettő, igen, tehát a két Müller van.
0: Ronaldinho mennyit lőtt? Nem tudom.
2: Ő nem lőtt.
0: Nem lőtt 30-nál annyit, ugye?
2: 30-nál többet képzeljétek.
3: Holland, igen. Mert szerintem már Holland is fölötte van, nem?
1: A Holland is, szerintem azért Suárez is.
2: Luis Suárez. Is kell lennie, ugye itt fontos az, hogy melyik Suárez, mert...
3: A másik az.
1: Az Uruguay. A harapos.
2: Ráadásul Luis Suárez 31-et, úgyhogy ő éppen megugrott ezt a szintet.
1: Éppen becsúszott ebbe a versenybe.
3: Neymarnak van 30-nál több gólja.
1: Kell lennie.
2: Sőt, mi több, van. Egész pontosan 43.
3: Na, aztán. Akkor ő is.
2: Ezt jó, hogy nem folytattad.
3: Kén.
2: Nagyon jó.
3: Egyértelmű.
2: 54 gollad, és 54 gollal van még hozzá hasonlóan egy másik játékos. Egyébként a lista elejét nagyjából már megoldottátok, ugye Ronaldo, Messi, Lewandowski így jön, ott a negyedik helyezettő még nem derült ki, vagy kicsoda.
3: Ne, várján, nem a negyedik helyezett, de minthogyha a Bélnek is. Bélnek nincs 30 gólja?
2: Nincs. Mindjárt gyorsan átfutom, nem. Őt nem látom nincs. Azon a listán.
3: Benzemának viszont biztos van.
1: Benzema persze.
2: Sőt, mint több 90, tehát ő háromszor is teljesítette a 30-at.
3: Eto.
2: Uh-huh. Samuel Eto, mindjárt kipipálom 33 góllal. Van még olyan aktív játékos, aki azt hiszem, hogy még biztosan fogja termelni, illetve növelni a maga 70 gólját.
3: És
2: fiatal, francia támadó.
1: Mbappé.
2: Uh-huh.
1: Persze.
3: 70 gólos már Mbappé.
2: Így van, már 70, úgyhogy Ronaldo is veszélyben a maga 141
1: éve. Vinicius is meg lehet 30-al.
2: Hát valószínű. Neki itt kell lenni a listán, hogyha esetleg mondjuk itt van.
3: 100%.
2: De 34-el már ki is pipáltam. És akkor igazából jönnek olyan játékosok
3: mondjuk egy ilyen Robbennek nincs 30 gólja.
2: Már ilyen Robben, itt kell lennie talán az Isten, az emlékeim szerint 32 góllal megvan.
1: Zidane mennyit rúgott?
2: Ő nincsen a listán.
1: A brazil Ronaldo a fenomén.
2: Ő sincsen a listán, képzeljétek el.
1: Igen.
2: Nagyon sokat UEFA kupázott meg az Interre.
1: Meg sokat vagy kérdő.
0: Henri esetleg.
2: Nagyon
3: az
2: jó.
3: Biztos, Henri persze. Lehet. Egyértelmű.
2: Vannak még itt egyébként olyan játékosok, a
3: Rooney.
2: Rooney nagyon jó.
1: Fernando Torres.
0: A Torres az jó tipp.
2: Fernando Torres nincs.
3: Ah, Drogba, az biztos, hogy
2: nagyon
3: van.
2: Jó, ő van. Méghozzá 44 góllal.
1: Még Lampard is esetleg.
2: A Lampard nincs.
1: Annyira csak Anelka nem rúgott ennyit.
3: Régiek meg nem játszottak ennyi meccset, ugye? Tehát mondjuk, mit tudom én.
2: Azért van szerintem olyan játékos, aki...
3: Puskás.
2: Igen. Ne, 35 góllal. Na. És még van egy csapattársas,
1: hát sőt, kettős. Ez Di Stefano az egyértelmű.
2: 49.
3: Gento.
1: A Gento.
3: Hát az valami 12 éven keresztül
2: igen,
3: játszott a Bayernben.
2: Úgyhogy a régmúltat azt egy kivétellel kipipáltuk, ugyanígy a 60-as évek.
1: A Cruyff-féle Ajaxba, ott nincs.
2: 70-es, illetve 60-as évek.
3: Ott még van.
2: Aki hosszú éveken át, már nagyon fiatalon berobban, 18-19 évesen már döntőt játszott.
3: Spanyol?
2: Nem.
1: Olasz.
2: Nem, de dél-európai. Hát, hogyha nem spanyol, nem olasz.
3: Eusebio.
1: Portugál.
3: Eusebio. Persze.
2: És a régmúlt az már megvan innentől fogva. Szerintem csak olyan játékosok, akik...
3: Van még valaki, vajon?
2: Nincs. Nem? Csak olyan játékos maradtak. Nagyon jó. Shevchenko, ráadásul ő 59 gondol, ott van a lista legelején, majdnem.
3: De abból 30 a...
1: Ki a negyediket, meg a negyedik Benzema?
2: Benzema, igen.
0: Inzaghit azt mondtuk, ugye?
2: Nem. Pipo Inzaghi nincs.
1: Rámentünk a Milánra, igen, szépen.
3: Jó tipp volt.
2: De innentől csak olyan játékosok vannak, akik a 21. században is játszottak. Úgyhogy
3: és hány van még?
2: Mindjárt számolok egyet. Hát 5, 6, 7, 8-at keresünk.
1: Egyébként nagyon sok BL meccsen játszott Beckham is, meg a, de ott a Yorkkal rúgták a sor, de szerintem nem tudom, hogy 30-ig eljutottak-e.
2: Na akkor segítek nemzetiségben. Egyiptomi?
0: Hát, Salah.
2: Nagyon jó.
3: Egyértelmű.
2: Argentint is keresünk.
1: Crespo
2: nagyon jó. Talán itt van a listán.
1: De nincs.
2: De nincsen itt a listán.
1: Crespo, nagyon jó.
2: Uruguayt keresünk.
1: A Forlán.
2: Nem, ő nincs.
1: A Suárez, mondtuk. Cavani. Higuain.
2: Ő nincsen.
3: Tényleg Ibrahimovic.
2: Ibrahimovic svédként ott van.
3: Nyerni nem.
2: Franciát keresünk, Argentint, Manchester City, és már akkor nagyon sokat segítettem.
1: Tevez.
2: Nem.
3: A Aguero.
2: Nagyon jó. Aguero.
1: Ja, Manchester City. Ja, igen.
3: Aguero.
2: Spanyol, olasz, ukrán játékos.
3: David Villa.
2: Shevchenkon kívül, David Villa
3: nincs.
1: Hát ez a...
2: Ukrán játékos, Shevchenkon kívül.
3: Rebrov.
2: Igen, 30 egó, ugye a selejtezők is számítanak. Francia, brazil, bosnyák játékos.
0: Dzeko.
3: Brazil.
2: Barcelona. Játszott a Barcelonában is.
1: Romário.
2: Nem
1: játszott? Nem rúgott annyit?
3: De játszott, csak az nem. Azt mondta, csak 21. század.
1: Ja.
2: És Francia, nem a Ronaldinho. Brazil, olasz és egy spanyol játékos, meg még egy francia.
3: De Dani Alvesnek biztos nincs.
2: Nincs.
3: 30 gólja. Ki volt ott brazil?
2: 5 maradt még tehát. Gondolkodjunk.
3: Ilyen Robinho, meg mondjuk.
2: Nem. Mondjuk Barcelona. Barcelona, azt tudom nektek. Leginkább.
3: És brazil. És
2: világbajnok is lett.
3: Jaj!
2: 2002-ben.
1: Rivaldo.
2: És akkor maradt két francia, az egyik már befejezte, Európa és világbajnok játékos.
3: Anelka.
1: Nem.
2: Juventusban is játszott például.
1: Trezeguet.
2: És még egy francia játékos, aki aktív, de nemrég igazolt el Európából, úgyhogy ő már ezt nem fogja növelni, ezt a számot. És maradt még egy olasz, és egy spanyol játékos. Az olasz az bűn, hogy még nem hangzott el, Juventus.
3: Del Piero.
2: Nagyon jó.
1: Végén kaptunk egy ilyen kritikát.
2: Még egy olyan játékos, aki a Monakóval is, meg a Reállal is
1: játszott. Morientes.
2: Én őt említettem, csak azt hiszem, hogy ez a legnehezebb tényleg, mert kevesen gondolnák, hogy ő igen, de Atletico Madrid és Barcelona.
3: Griezmann. Hát az annyi BL idénye van neki, hogy
0: megrugdost is a gólokat.
2: Megvan mindenki. Na. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, hogy ebben a kvízjátékban itt voltatok. Somogy is volt, Kis Tamás és Elpap
1: István. Erre
3: is? Nem kell.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! Don't tell the gods I

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Az első órában a téma kézilabda, hiszen most már itt vannak Magyarországon, no meg a stúdióban is, az Európa-bajnok U20-as kézilabda válogatott tagjai, ketten egészen pontosan, Balog Ádám, valamint Horváth Garaba Ádám. Szervusztok, sziasztok! Milyen itthon ismét, és milyen volt, csak röviden tömören számotokra az a kontinenstor, amit meg tudtatok nyerni?
3: Akkor kezdem én, üdvözlök mindenkit, hát nyilvánvalóan azért felüdülő is most már itthon lenni, feltöltődni, és kezdeni lassan a szezont. Igazából egy hihetetlen élmény volt, még mindig azért dolgozó fele történteket, és hát fenomenális volt.
4: Nyilván nekem is fantasztikus élmény volt ez az egész Európa-bajnokság. Jó újra itthon lenni, feltölteni a családdal lenni kicsit. Próbálunk kipihenni magunkat a NB1-es szezonra, és várjuk a folytatásokat.
2: Július 8.

0: 8-tól 19-ig rendezték ezt az Európa-bajnokságot Romániában. Kolozsvárot sikerült az Európa-bajnoki aranyérmet megnyerni. Itt volt egy fél mondat, hogy elkezdeni az idényt. Merném azt hinni, hogy azért inkább az előzőbe belecsúszott. Lehet azt mondani, hogy a 25-26-os, a 26-27-essel egy ilyen hidat képezve volt ez a kontinens torna?
1: Igen, pontosan így történt. Nem sok időnk maradt pihenni, ami maradt, azt kihasználtuk azért rendesen, hogy felkészüljünk erre az eseményre azért.
0: Mikor kezdtétek el egyáltalán a felkészülést?
2: 3 hetes felkészülésünk volt, nem is tudom, mikor kezdtük.
1: Én sem tudom, így hirtelen.
0: Akkor júniusban volt.
1: Június
2: 10-én, azt hiszem.
0: Talán a bajnokság meg véget ért májusban? Tehát tényleg mennyi idő maradt egyáltalán regenerálódni? Vagy ilyenkorban ezt nem is muszáj 20 meg 18 évesen?
2: Maradt egy 2 hét pihenünk. Ott csináltuk az otthoni programot, de az is felfoghatjuk pihenésnek.
0: És ez elegendő?
1: Hát nyilvánvalóan szinten tartottunk, és hogy emellett azért úgy van kialakítva a program, hogy tudjunk pihenni, és hogy egy megfelelő állapotba kezdjük meg a felkészülést.
0: Hogy mentetek neki ennek az Európa-bajnokságnak, hogyha a szíveteket a kezetekre, nem, a kezeteket a szívetekre teszitek, akkor mi volt az elvárás?
2: Hát az első cél, úgymond megfogalmazva köztünk a top 8 volt, hogy odáig érjünk el, és utána onnan már bármi lehet. És szerencsére jól alakult, mivel ott egy hatalmasat hajráztunk, lehet így mondani, és amit terveztünk, mind mentálisan, mind taktikailag, az mindent létre tudunk hozni.
1: Azért nyilván a csapat nagyra vágyó, és hogy egy kötelező dolognak tartottuk azt, hogy a top 8-ba bekerüljünk, és így nyilván nem titok, hogy közösen így összeültünk, és megfogalmaztuk a közös célokat, és azért mindenkinek a vágyai között volt az, hogy egy éremmel jöjjünk haza.
0: Mert én vasárnap rákérdeztem az egyik játékosnál, hogy mégis mi volt a cél, és elhitte volna bárki is a csapatból, hogy Európa-bajnok lesz bárki. Vármint a magyar válogatott Fazekas Mátét hallják, hogy ő mégis mit mondott rögtön a lefolyás után az EB aranyat követően.
3: Én abszolút maximalista vagyok, és én úgy vagyok, hogy minden mérkőzésen úgy szeretnék kimenni a pályára, hogy nyerni szeretnék, de hogyha azt mondják, hogy elsők leszünk, akkor az biztos, hogy nem hiszem. Még úgy is, hogy maximalista vagyok. De tényleg ez látszódott is mindenkinek, ez a gondolkodása a stábtól kezdve a játékosokon át. Olyan közösség alakult ki, ami pályán kívül is nagyon jó heteket töltöttünk el együtt, a stábbal együtt, és a pályán is úgy gondolom, hogy egymásért küzdöttünk.
0: Ennyire lehetett ezt érzékelni tényleg belül, hogy megvan az egység?
1: Nagyon-nagyon. A csapatra tudni kell, hogyha baj van, akkor nagyon-nagyon össze tudunk állni, és hogy azért a mag azért nagyon régóta együtt van, és nagyon szeretjük egymást, tényleg nincs egymás előtt a butéva, nagyon őszinték vagyunk egymással, és bárki fordulhat bárkihez, hogyha ha problémája van.
2: Igen, szerintem a csapatnak a legnagyobb erőssége az, hogy a pályán kívül is nagyon jó barátok vagyunk, és egy nagyon összetartó közösség alakult ki így az évek során. És tényleg, ahogy a Fazék is mondta, hogy nagyon tudunk egymásért küzdeni, és ha bármilyen baj van, tudunk egymásra számítani, és meg tudjuk oldani együtt a problémákat, szóval igen.
0: Azért itt, hogy mennyire egységes a csapat, van, aki Veszprém, Szeged, Neka, Tatabánya, Ferencváros, nem egy csapatból jöttök?
1: Hát igen, nem egy csapatból jövünk, de nagyon-nagyon szeretjük egymást, és hogy nyilván, hogyha szembe kerülünk egymással, megvan ez a baráti viszony, de a pályán játszunk, szóval, hogy...
2: Azzal egy órára elfelejtjük a barátságot.
1: Igen.
0: Itt a korosztály tekintve, ugye van 18 éves, 19-20 esztendős, ez mekkora korkülönbség, így érződik-e mondjuk a pályán, vagy sem? Akár az ellenfeleket illetően, vagy közöttetek is?
2: Szerintem egyáltalán nem érződik. Ez a 18-19-20 év, ez már nem akkora korkülönbség, ami érződik, se fizikálisan, se játéktudásban, szóval szerintem nem.
1: Vicces, mert pont az Eklemovisnak említettem meg ezt, mentünk valahová, még az Európa-bajnokság közepet, hogy hogy 18 éves, én meg 20 éves vagyok, és hogy mennyire fura, mert abszolút nem érződik, abszolút nem, nincs így a fejünkben, és hogy nem realizáltuk ezt.
0: Ugye itt a csoportkörben azért nagyon magabiztosan mutattátok azt, hogy azt az F-jelű négyest meg lehet nyerni, a szlovéneket, a lengyeleket, valamint a cseheket is legyőztétek. Igazából itt nem is volt kérdés. Minden klappolt a csoportmérkőzések során?
1: Ahogy lehetett látni, nyertünk. Szóval nyilván ennek szellemében klappolt, de úgy érzem, hogy lehetett volna az éles simább, hogyha ha azokat a megbeszélt dolgokat, amiket megbeszéltünk, betartjuk, mert nyilván csúsznak be hibák, azokat betartjuk, akkor ezért sokkal simább meccsek lehettek volna.
2: Igen, szerintem is bele kell melegedni úgymond ebbe az Európa-bajnokságba is, mert az első meccs mindig a legnehezebb, de azon már úgy túl van az ember, megérzi a közeget, átérzi, hogy hol is vagyunk valójában, utána már sokkal könnyebb betartani azokat a taktikai utasításokat, és jobb eredményt elérni. Valószínűleg, ha a lengyelekkel a döntőt játszik, vagy az utolsó mérkőzést, sokkal jobb eredményt születik.
0: A csehek ellen egy 34-29-es győzelem, a szlovének ellen 2 gólos siker, ez azért majd még visszatérő téma lehet, 28-26, illetve 4-jel vertétek 37-33-ra a lengyel válogatottat. Ilyenkor figyelgetitek a többi csoportot, az ellenfeleket, és ez az Európa-bajnokság, ez mennyire adott erre lehetőséget?
2: Én személy szerint nem figyeltem, nyilván mondták ott belül, hogy kikkel kerülhetünk együtt a középdöntők után, de számunkra úgymond tök mindegy volt, hogy kivel kerülünk össze, az volt a céljuk, hogy megverjük őket, és hogy győzelembe zárjuk.
1: Abszolút, én is ehhez tudok csatlakozni. Nem nagyon foglalkozunk azzal, hogy más csoportokban mi zajlik. Nyilván, ha úgy van, szóvá tesszük, hogyha esetleg egy meglepetés történik, de hogy erre külön figyelmet nem fordítunk.
0: A középdöntőt elkezdtétek a svédek ellen, és egy tényleg demoralizáló vereség az, ami a nevetek mellé kerül, mert 40-24-re nyernek a svédek, igaz, színvédők voltak, tehát bár nem lehet összehasonlítani ugye itt utánpótlás szinten a 2 évvel ezelőtti csapatot a mostanihoz képest, de azt milyen megélni, hogy 16 góllal kikaptok?
1: Borzasztó volt, nagyon nagy tüskét hagyott bennünk a meccs után, ahogy lehet látni, tényleg nincs annyi a két csapat között. Azért a svéd csapat egy mumus volt számunkra, ezt azért tudni kell. A 3 világverseny alatt az ifjúsági Európa-bajnokságon, az ifjúsági világbajnokságon, és most a junior Európa-bajnokságon mind 3-szor megkaptuk őket, és az ifjúsági Európa-bajnokságon 2-szer kerültünk velük össze, és az első 2 világversenyen sajnos sikertelenek voltunk velük szemben, és talán így kicsit így mentálisan is frusztrált minket ez az egész történet.
2: Őszintén szerintem nem hittük el, hogy megverhetjük őket, és ez változott meg a Európa döntőre, és próbáltunk változtatni a dolgokon, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni, jobbak vagyunk náluk, és úgymond vissza akartunk nekik vágni, mert azért elég nagy mély nyomot hagyott bennünk, hogy ennyivel megvertek minket.
0: A kapitány úr Sótonyi László ilyenkor mit mondott nektek így a mérkőzést követően?
1: Hát nyilvánvalóan nem mentünk bele annyira ebbe a meccsbe, mert hát ez egy nagyon fájósabb volt akkor is. El kell felejteni, van még egy meccs, van még esélyünk továbbjutni, arra kell koncentrálni, és utána pedig, hogyha ha továbbjutottunk, és netán összekerülnénk velünk még egyszer a svédekkel, akkor leszűrni a tanulságokat.
0: Szavak milyenek voltak, amiket kaptatok? Ilyenkor ő hát mutatja azt, hogy itt ez nem tetszett számára annyira?
2: Annyira végül is nem mutatja, elmondja, hogy mik voltak a hibák, min kell változtatni, de így mond inkább szakmai szemben mondja, nem mentálisan, hanem hogy mik voltak a hibák, miket nem tartottunk be, és hogy min kellett volna változtatni, hogy megnyerjük a meccset.
0: Tehát akkor nem ordibált veletek?
2: Nem, sose.
0: Ő azért egy jó gazda, ilyen szellemű kapitány, tehát hogy nagyon odafigyel a többiekre is, mindenkire is.
2: Igen, és szerintem ez nagyon sokat jelent nekünk, hogy úgymond érzük a bizalmat, nyugodtan beszél velünk, nincs az a plusz stressz, hogy még úgymond neki is meg kell felelni, hanem csak tudunk magunkra koncentrálni, tudunk egymásra, a csapatra, és ez is szerintem úgymond a kulcsa a sikerünknek.
0: A junior korosztállyal neki van egy VB ezüstje 2023-ról, és hát nagyon vissza kell menni az időben az Európa-bajnokságokat tekintve, mert van egy EB bronz 1998-ból, de hát összességében azért sok minden nem nagyon termett eddig a magyaroknak. 2006-ban, vagy 2004-ben, bocsánat, egy 4. hely, illetve 2022-ben 5. a válogatott, de például a 2 évvel ezelőtti kontinens tornán 12. lett a magyar csapat. Azért ez egy nagy ugrás, persze kicserélődött a keret, hogy a 12-ből utána az első helyre ugorjon egy nemzeti csapat. Mi az, amiben ti ennyire különlegesek vagytok szerintetek?
1: Szerintem nem lehet azért párhuzamot vonni korosztályok között. Talán az összeállása, hogy mi, most nyilván a mi nevünkben tudunk beszélni a mi csapatunkról, nem voltunk benne az előző korosztályoknak a csapatában, nem voltunk benne ebben az egységben. Milyen nagyon összeszokott brigád vagyok, nagyon szeretjük egymást, talán ez az egyik kulcsfegyverünk.
0: Csak azért, mert mondjuk lehet a 98-as csapatnak a tagja volt egy Nagy László. Ebből lehet következtetni, hogy akkor mi vár rátok a jövőt illetően?
2: Hát reméljük, hogy minél többen eljutunk a felnőtt válogatottságig, és hogy a kapitány minden többen kell behívni majd később.
0: Ez lehet a cél leginkább, gondolom, mindenki számára.
1: Így van, így van. Mindenki szeretne fejlődni, és hát minél szebb sikereket elérni.
0: Majd egy kicsit később arról, hogy lehet megadatik nektek a lehetőség a Ferencvárosban, úgy Isten igazából, hogy megmutassátok magatokat, de vissza erre az Európa-bajnokságra. Egy 16 gólos vereség után egy kiki mérkőzés, ugye, azért a románok ellen, bár azért számítani lehetett, hogy ott a házigazdákat könnyedén vagy leginkább megveritek, de milyen volt a hangulat leginkább ezen az Európa-bajnokságon, főleg a házigazda ellen?
2: Hát szerintem egy román-magyar meccs mindig több egymásnál, és ez úgymond plusz motivációt adott nekünk, hogy megverjük őket. A hangulat jó volt, azt hittük, hogy több ember jön ki őszintén, hogy több román ki fog jönni a meccsre, de így is jó hangulatot csináltak a magyar szurkolók.
0: Az mit jelent, hogy mennyien voltak körülbelül egy ilyen mérkőzésen?
1: Hát nem tudom, azért a lelátónak az egyik fele megtelt azért elég rendesen, de azért ki szeretném emelni, hogy nagyon szépen köszönjük a román embereknek, akik jöttek hozzánk szurkolni utána a román meccs után, mert több helyi lakos is kijött szurkolni hozzánk a svéd meccsen is.
0: Atrocitás nem ért benneteket?
1: Nem, abszolút nem. Semmiféle ilyen ellentét nem volt a román vagy a magyar csapat között, úgyhogy semmi.
2: Jó volt is találkozni az ottani magyar emberekkel, beszélgetni velük. Bármikor kimentünk az utcára, mindig megtaláltak minket. Jókat beszélgettek velünk, kérdezősködtek, és ahogy beszélgettünk, egyre többen jöttek ki a meccseinkre.
0: Majd aztán folytathattátok a negyed döntőben, mégpedig a németek ellen. A német válogatott se feltétlenül botlott ezen az Európa-bajnokságon. Két gólos győzelem, 27-25. Ez számotokra mennyire volt meglepetés? Én annyit mernék mondani, hogy idehaza az a svédek elleni nagy kudarc, az a 16 gólos vereség, utoljára fogom ezt már így mondani, ott azért már lehet, hogy egy kicsit lehet elengedte a gyeplőt mindenki Magyarországon, de ti bennetek mennyire volt az, hogy na most jön egy német válogatott?
1: Hát számunkra azért a német válogatott egy különleges csapás volt, vagy különleges mérkőzés volt, mivel legutóbb a világbajnokságon ugyanebben a helyzetben találtuk magunkat, hogy a top 4-ért küzdünk meg velük. Sajnos ott az utolsó másodpercben kaptunk ki egy góllal, és hát revansot szerettünk volna venni ezen.
2: Meg októberben játszottunk mi velük edzőmeccset, ott minket az első meccsen nagyon megvertek, és a második meccsen már nagyon közel álltunk egymáshoz, végül a végeredmény döntetlen lett, és tudtuk, hogy hasonló csapatunk van, de mégis valahogy pluszt akartunk belerakni ebbe az egészbe, és úgymond összejött minden dolog, amit terveztünk.
0: Egy kicsit tegyük tisztába azért, mert itt a svédek, a németek, Szlovénia ellen, majd aztán még korábban Lengyelország és Csehország is volt ellenfél, a románok is. Az itt lévő juniorkorú játékosok mennyire erőteljesen tagjai a csapatuk felnőtt csapatának? Tehát, hogy mennyire meghatározó tagjai, avagy még azért beépülő státuszban vagy stádiumban vannak a játékosok?
1: Mármint a németeknél, meg a svédeknél.
0: És mindenhol az egész Európa-bajnoki mezőny tekintve.
2: Nyilván vannak nagy nevek, akikről tudjuk, hogy meghatározó játékosok a felnőtt csapatban, de hogy a nem annyira meghatározó játékosok mennyire a tagja a felnőtt csapatnak, azt én személy szerint nem tudom.
1: Én sem, nyilván itt a szlovénoknál így pár beszélgetés után azért nyilván az Anzic azért azt mindenki ismeri, meg a beállójukkal is utána kiderült, hogy a Magdeburg kötelékében játszik. Nyilván a Kielnél van az irányítója a németeknek. A svédekről annyira nem tudjuk ezeket, de hogy ott is tudjuk, hogy azért magas szinten játszanak.
0: Na mert itt a feltérképezés leginkább az, hogy történik. Ti mit kaptok készhez? Mi az, amit videózás formájában, ha van ilyen, akkor az miről szól?
2: Hát mi nem a személy szerint videózzuk ki a játékosokat, hanem az egész csapatjátékukat, hogy mit játszanak, mit kell ellenük csinálni, megtervezzük a mentális taktikát, meg a rendes taktikát is, és ezáltal megkapunk egy képet, hogy mit kell csinálnunk ellenünk, mik a feladataink személy szerint a játékosoknak, és ezt próbáljuk úgymond betartani, és ha ez sikerül mindenkinek betartani, amit a kapitányunk mond, akkor ez az eredmény látszik, amit elértünk.
1: Az egy kapuskó poszton ez kicsit más. Nyilván vannak itt egyénekre lebontva dolgok, hogy a kulcsjátékosokra hogyan készüljünk, mik az a kedvenc lövés, amit szeret, miből mit szeret lőni, de olyan, hogy ki milyen ligában játszik, ez egyáltalán nem fontos.
0: Aztán ugye az elődöntőben visszatérő vendégként a szlovének ellen egy 34-24-es siker, így sikerült aztán a fináléba kerülni, de hogy ez a 7 gólos győzelem az azért erőteljesebb, mint mondjuk a svédeknek a 3 gólos győzelme a dánok ellen 38-35, és mikor éreztétek azt, hogy már jutalomjáték az az Európa-bajnokság, ami éppen zajlik? Vagy nőtt már a teher azzal, hogy éppen ez már az elődöntő, és még ez is megvan?
1: Tulajdonképp nem éltük meg szerintem teherként egyáltalán. Nem is mondanám azt, hogy örömjáték, mert nyilván mindenki győzni szeretett volna, de nem éreztem abszolút a csapaton, hogy bármiféle, nem is tudom, izgulás lenne bennünk, vagy teher.
2: Az lett elmondva, hogy ez is csak egy meccs, ugyanúgy kell felfogni, mint az összes többi mérkőzést. Játszunk, csináljuk a dolgunkat, és élvezzük az egészet, minden meccset, ez hangzott el az öltözőben, hogy élvezzük, hogy itt vagyunk az Európa-bajnokságon, ez nem minden nap adatik meg nekünk, és hogy élvezzük ezt az egész két hetet, és ne úgy éljük meg ezt a világversenyt, mint egy teher.
0: A fáradtság az mikor jelent meg leginkább ezen az EB-n? Ha egyáltalán volt erre példa?
1: Nyilván azért 11 nap alatt 8 meccs azért az nagyon megterhelő. Talán így a csoportkörök után lehetett érezni először azt, hogy oké, most egy kis pihenés kell, de a stáb abszolút jól menedzselte, jól fel volt építve, és ezt nagyon ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy tényleg nagyon odafigyeltek ránk.
2: Meg voltak a pihenőnapok, nem edzettünk, csak kondiedzéseink voltak, és ez is szerintem fontos volt, hogy nem voltunk túlterhelve pihenőnapunkon, és hanem tényleg az a pihenőnap azért volt, hogy pihenjünk, regenerálódjunk, gyurassunk, normatekezzünk mindent, amit lehetett, és medencézések voltak, és úgymond élveztük azt a pihenőnapot, és fel tudtunk tölteni mentálisan, meg fizikálisan is.
0: A körülmények milyenek voltak?
2: Perfekt.
1: Tényleg, egy szó nem lehet rá.
0: Tehát a csarnok is, az öltözők is, ellátás, minden rendben volt.
2: Ott is kiváló volt a kaja, a szobák, a wellness, minden adott volt, hogy jó teljesítményt tudjunk adni.
0: Azért itt közel van ugye Magyarországhoz Románia, volt lelki segély olyan szempontból, hogy hozzátartozók, barátnők, bárki kint volt és segített titeket ez alatt a két hét alatt?
2: Nagyon sok szurkoló kijött, nagyon sok szülő volt kint, személy szerint anyukámék is kint voltak az egész két hét alatt, szóval ez egy ilyen plusz motiváció volt, hogy ennyien kint vannak, szurkolnak nekünk, és ezt se teherként fogtuk fel, hanem hogy még jobban örömet okozzunk nekik is.
1: Abszolút, tényleg szinte majdnem mindenkinek a hozzátartozója kijött, és bíztattak minket, és ez abszolút nem teherként éltük meg. Azért ez már hozzászó voltunk szokva, hogy kilátogatnak a családtagok a meccsekre, az meg egy pluszt adott inkább, hogy esetleg több néző is kijött.
0: Ilyenkor Sótonyi László, illetve a menedzsment azért engedékeny, tehát oda engedtiteket a szülőkhöz, hozzátartozókhoz, ti igénylitek-e egyáltalán?
1: Szerintem azért fontos, és igen, abszolút engedték, nagyon rugalmasak voltak ezzel. Szerintem azért egy feltöltődést tud adni, illetve egy biztonságot, amikor ott vannak a családtagok, és azért ez egy jó bizalompont.
2: Meg volt engedve nyilván, hogy oda menjünk hozzájuk, beszélgettünk, bármikor tudtunk velük találkozni, amikor szerettünk volna, szóval nem volt semmilyen megtiltva így a család terén, hogy ne találkozzunk velük.
0: És aztán jött a döntő a svédek ellen, de nem tudom, hogy ebbe belemenjünk-e, hanem majd csak a hírek után akarom, hogy erről igazán beszélgessünk. Úgyhogy maradva még a tudatnál, hogy majd döntőt játszhattok, mégis mentálisan hogy lehet ilyenkor erre felkészülni? Van-e valami bevett praktika a ti esetetekben, hogy mondjuk életetek egyik, hanem a legfontosabb mérkőzése következik?
2: Ugye pont a meccs előtt volt egy pihenőnapunk, ott úgymond ment a hülyéskedés, medencéztünk, ott volt egy ilyen vízitorna, azt így nagyon sokszor megcsináltuk a meccsek előtt, ez a hagyomány lett úgymond a csapaton belül. Az megvolt, utána elmentünk egyet vacsorázni az egész csapattal, átbeszéltük a dolgokat, úgymond nyugodt körülmények között készültünk a mérkőzésre.
1: Abszolút. Hát ilyenkor próbálok nem rá gondolni, mert egyszerűen így nem is tudom, extázisba kerülök, és ott szeretnék már lenni, és ha ez este eszembe jut, akkor biztos, hogy nem fog tudni aludni. Úgyhogy próbáltam ezt a gondolatot minél hamarabb elhesegetni, és a megfelelő időben előhúzni a meccs előtt.
0: Filmnézés, egyéb sportolási lehetőség, mi az, amivel elültitek az időt?
1: Hát az apró botondal a szobatársammal, hát szinte azért az egész Európa-bajnokságon filmeket néztünk, háborús filmeket, Jurassic World, Park, aztán így igazából ezzel töltöttük az időt, hogy kicsit így kikapcsolódjunk.
2: Hát én levittem a konzolt, az el lehetett lenni azért sok ideig. Azért egy híres szoba voltunk, nagyon sokan jöttünk játszani, hülyéskedtünk, szóval nagyon gyorsan telt ez a két hét.
0: Kézilabdás játékkal játszottatok?
2: Nem.
0: Az nem olyan jó, azt én is tudom. Az
2: nem csináltak nagyon... valami jót.
0: De amikor megvolt az a tudat, hogy tényleg a döntőbe kerültök, akkor a magyarok mennyivel, vagy mekkora létszámmal voltak ott a fináléban Kolozsvárott?
2: Nagyon sokan jöttek le, láttuk már a kommentekből, hogy írogatják, hogy jönni fognak le, és örültünk is neki, hogy ennyien ki fognak jönni a meccsre, és nagyon jó hangulatot csináltak.
1: Egyszerűen, amit oda tettek nekünk a pálya mellé, mint hogyha mögöttünk lettek volna mindig a pályán, és egy plusz egy fővel kint lettünk volna, olyan atmoszférát teremtettek, hogy szinte otthon éreztük magunkat. Abszolút nem volt teher, sőt, igazából motiváló volt szerintem az, hogy ennyien kijöttek a meccsekre.
0: De miután ugyanaz az ellenfél, mi az a plusz, amit hozzá lehet tenni még taktikailag, vagy hát mentálisan most már arról volt szó, ugyanazt meg kell nézni, vagy még plusz két mérkőzésbe lehet tenni, vagy hármat elődöntő, illetve az ő esetükben is a negyed döntő?
2: Szerintem ami sokat segített az, hogy a saját meccsünket videóztuk ki, hogy mennyi hibát követtünk el, és úgymond nem ők vertek meg minket, hanem inkább mi vertük meg nagyon durván magunkat, és azt a rengeteg hibát, eladott labdákat, technikai hibákat, azokat mind tudtuk kivitelezni, hogy ne legyen annyi, és szerintem ez volt az a plusz dolog, amit mivel meg tudtuk nyerni a mérkőzést.
0: Ádám, egy picit itt konkretizáljuk, tehát mondjuk mire kellett neked speciál figyelned?
2: Az egy-egyekre, hogy például a balátlövőjük mindig átemel nagyon sokszor, illetve, és ezekre jobban tudtunk odafigyelni a védekezésben is, meg megnyitottuk a védekezést a második meccsen, ami nagyon sokat segített, mert a skandináv kézilabda nem szereti nagyon a nyitott védekezést.
1: Abszolút tudok elcsatlakozni. Nyilván a kapusposztnál is kicsit, hogy mondjam, fegyelmezetlenek voltunk, meg nem azok történtek elsősorban, amiket néztünk. Nyilván voltak olyanok is, amiket néztünk, és sajnálatos módon gól lett, és a második meccsre meg ezekre különösebben odafigyeltünk, volt már utána a svédekből plusz anyagunk is, és tulajdonképp szerintem ez volt az, meg egy döntőnek igazából bármi lett a végkimenetel, és úgy mentünk oda, hogy ez a mi esténk, ez a mi napunk.
0: A döntőről egy kicsit később majd, nem lövöm le a poén, de nyert a magyar válogatott, hiszen Európa-bajnok, az U20-as vagy junior férfi kézilabda válogatott két tagja itt a stúdióban, Balog Ádám, valamint Horváth Garaba Ádám. Még korábban arról beszéltünk, hogy hogyan sikerült eljutni a döntőig ennek a magyar csapatnak. Egy vereség volt már a svédek ellen, de aztán jött a finálé, ahol a svédek ellen kellett ismét pályára lépni. Erről már beszéltünk, hogy mégis milyen módon sikerült őket feltérképezni, majd jött a találkozó, maga minden. Nem volt félelem bennetek?
1: Nem, abszolút nem. Azt az ilyen mentális nyomást, amit elmondtam, hogy mumusnak tartottuk őket, vagy hogy nem hittük el, hogy meg tudjuk őket verni, abszolút nem vallott a csapatra, szóval beszélgettünk már a mérkőzés előtt is, és mindenki azt mondta, hogy megverjük őket, biztos, hogy győzni fogunk, mindenki érezte ezt, úgyhogy abszolút elhittük.
2: Abszolút semmi izgalom nem volt bennünk, vagy félsz, hogy mit ki fogunk kapni. Nagyon magabiztosan álltunk ki a pályára, és szerintem ez is volt a gyümölcs kulcsa, hogy a siker kulcsa, hogy meg tudtuk őket verni.
0: 28-28 a rendes játékidőben, ha jól mondom, és akkor aztán a hosszabbítás után 34-32. Mi dönt a hosszabbítás után már egy ilyen Európa-bajnoki döntőben?
1: Hát azért a csapatnak van ebbe tapasztalata, hogy rájátszás játszik, úgymond, vagy hogy plusz időtartalmat. A ifjúsági Európa-bajnokságon a harmadik helyért Izlanddal hát verekedtünk meg az éremért, és itt is úgymond magabiztosak voltunk ebben, hogy ezt meg tudjuk nyerni mentálisan is, illetve fizikálisan is, meg egész meccs alatt úgymond próbáltuk őket mentálisan is összeroppantani, meg fizikálisan is.
2: Szerintem a hosszabbításban nagyon hamar úgymond el tud dőlni a siker, mert egy-két gól nagyon sokat számít itt, mert nagyon rövid az időtartam a hosszabbításban, és szerencsére nagyon jól bekezdtünk, egyből két gól átvettük a vezetést, és onnan tudtuk irányítani az egész 2x5 percet.
0: Az összeroppantani az ellenfelet, az azt jelenti, hogy neked akkor a kiállításokat kell összehoznod?
2: Hát nekem nem a kiállításokat elkerülni kell inkább, de adni kell nekik rendesen, igen.
0: Kellett itt? Ez egy fizikális mérkőzés? Vagy nem szabad így fogalmazni, mondjuk azt, hogy a test domináns találkozó volt? Na megint egy idegen kifejezés, a domináns.
2: Igen, nagyon nagy küzdés volt belül a falba, és nagyon sokat harcoltunk a beállóval, mivel nagy testűek, gyorsak, ügyesek, magasak, erősek, és azért ez fizikálisan azért ez egy nagy terhelés.
1: Abszolút, abszolút. Én nyilván annyira nem találkozok ezzel, de hátul is lehetett azért látni, hogy nagyon fizikális a mérkőzés, illetve fel is voltunk erre készülve, hogy ne hagyjuk őket élni, minden egyes gólért szenvedjenek meg.
0: Mans Fredriksson 9-szer talált be, úgyhogy ő azért egy párszor átjárta te eszeden.
1: Sajnos át. Az irányító, ez tényleg egy ügyes irányító. Azért azt nem lehetett hagyni, hogy nem lehet azt, hogy ne érvényesüljenek, viszont próbáltuk azt, hogy minél kevesebbet tudjanak.
0: Gazsó Péter meg 14 gólt lőtt magyar oldalon, úgyhogy volt kiemelkedő játékosa a magyar csapatnak, meg aztán, ami a álomcsapatot illeti, Eklamovics Márkó is bekerült, mint legjobb irányító, illetve a legjobb védőnek Mészáros Mátét választották meg. Na, de hát itt a fradisok összekerülnek, Máté mint legjobb védő, de mit szól mindehhez, az egészhez Horváth Garaba Ádám?
2: Én nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy így bekerültek az All-Star teambe, mint a Mészáros Mátének a védőtársamnak, azért miatt kemény melót leműveltünk, a Márkónak is nagyon jól irányította az egész támadást, az egész világversenyen, szóval büszkék vagyunk rá, a Gazsó Peti előtt meg le a kalappal, hogy egy döntőbe 14 gólt lőni, azért az nem kis teljesítmény.
1: Abszolút, abszolút. A Máté régebben is egy nagyon jó védőnek számított, azért nagyon sok időt játszottunk együtt, nagyon sok éveket. És itt így az évek folyamán nagyon, nagyon nagy erőssége lett, hogy a védelemben egy kulcs szerepet tud hozni minden egyes alkalommal, és egy nagyon stabil teljesítményt tud hozni. A Márkó nagyon tényleg le a kalappal előtte, az egész Európa-bajnokságon nagyon domináns volt. Nyilván nem lehet azért mindig 100%-osnak lenni, de kifejezetten jól játszott. A Gazsó, hát egyszer meg fenomenális volt tényleg. Kicsit úgy éreztem, azért tartogat a végére, azért tartogat, de viccet félretéve nagyon ügyes volt, és hát igazából ez az ő napja volt.
0: Érdekes, mert hogy Márkó a torna legjobb csapatába bekerült 18 évesen, és azért itt Ádám, te is 18 esztendősen, lesz még akkor lehetőségetek még egy EB-n, vagy hogy van itt most a korosztály?
2: Igen, lesz, jövőre lesz még egy világbajnokságunk.
0: Az de
2: lesz,
0: EB már nem?
2: EB nem, ez volt az utolsó Európa-bajnokságunk. Jövőre úgymond még egyszer összejön a csapat, összeállunk egy utolsó világversenyre, és azzal véget érnek a utánpótlás éveink a válogatottba.
0: De Ádám a kapuban már nem lehet ott, vagy még mindig?
1: De, én még mindig ott lehetek.
0: Jó, tehát akkor egy kicsi spéttel, meg egy kicsi ráhagyással még lehet. De akkor már 21 leszel, vagy?
1: Igen.
0: Akkor itt
2: ez a 2006-2007, ez egy korosztály, ez mi egész utánpótlás válogatottjánk során mi együtt mentünk végig.
0: Akkor ebben még lesz egy világbajnokság. De azért vissza ehhez az EB döntőhöz, nagy siker, és talán a korosztályotoknak ez a megkoronázása? Vagy van még feljebb, mert jövőre?
1: Hát nyilván van még feljebb. Szeretnénk azért a földön maradni, szóval, hogy mind ez volt az első dolog, amit igazából egymás között is beszéltünk, hogy nem elszállni magunktól, dolgozni tovább, hogy minél nagyobb és szebb sikereket érjünk el, és hogy ne az legyen, hogy a nagyképű magyarok már megnyertek egy Európa-bajnokságot.
0: Ott az Európa-bajnoki aranyérem előttetek, róla, ha tudtok egy kicsit mondani bármit is, így a hallgatóknak írjátok, fessétek le azt, hogy mi van azon az aranyérmem.
2: Szerintem csodálatos ránézni, és szerintem egy nagyon szép helyet fog elfoglalni a szobámba, mert erre az éremre ránézek, eszembe jut az összes emlék, amit így közösen átéltünk, és szerintem fantasztikus volt ez a két hét, és ezzel az aranyéremmel ez meg még megkoronázta az egészet.
0: Kiábrándító viszont a tálca, amit kaptatok, de hát persze szép és minden, de nem egy világbajnoki trófea, amit a futballisták kaptak szintén ugyanazon a napon.
1: Hát most azért nyilván ezt nem szeretnénk itt bírálni. Amikor örültünk, és édesapám megfogta a tányért, akkor kicsit aranyszínű lett a keze, de hát most nyilván nem várjuk el, hogy valódi arany legyen.
0: Még annyit, hogy azért ez a válogatott, illetve persze jövőre még együtt maradhattok. Itt az EB döntőt követően mekkora volt az öröm, és itt gondolok arra, hogy azt inkább még Romániában, vagy már idehaza tettétek meg az örömködés, vagy még tart?
1: Hát abszolút, nagyon nagy öröm volt, nagyon, nagyon boldogak voltunk, de így a meccs végén ezt szerintem lehetett látni. Egyből rohantunk ki a szurkolókhoz, a szülőkhöz, fenomenális érzés volt, főleg azzal, amit oda teremtettek. Hát az öröm, igazából próbáltuk szolidan megünnepelni ezt, nyilvánvalóan azért a magyar címeres ezt viseljük Magyarországot, úgyhogy ennek a tudatában viselkedtünk.
2: Vasárnap még ott vasárnap estét még ott töltöttük Kolozsváron, ott összeült a csapat újra, nyilván ünnepeltünk, átbeszéltük a dolgokat, jól éreztük magunkat, de ezt hétfő reggelre már lezártuk, és indultunk haza mindenki, ahol lakik.
0: Aznap volt egy labdarúgó VB döntő. Láttátok, néztétek?
2: Én személy szerint nem néztem, nem volt időnk rá, úgymond későn értünk a hotelba vissza, még ugye a ünnepség miatt, és vacsoráztunk, és ezáltal nem tudtuk nézni, nem volt időnk rá, későn értünk vissza a hotelba.
0: Ez arra érdekes, mert Garaba Imre mégiscsak rokoni szállal fűződik hozzád, a labdarúgók, vagy a labdarúgásért odalévők ismerhetik, hogy mégiscsak 82-szeres válogatott labdarúgó, de akkor rád nem hatott annyira a futball.
2: Nem hatott rám annyira a futball, igen, annyira nem vagyok tehetséges benne. Amikor nyilván néztük a mérkőzéseket esténként, ott együtt összeültünk, néztük, szurkoltunk, de ennyi, sajnos a világbajnoki döntőt nem tudtuk nézni.
1: Tényleg azért bántott minket, hogy lemaradtunk róla, de nyilván így azért elfogadható, hogy nem láttuk. Ezért örültünk, hogy azért az emiatt nem láttuk a világbajnokságot. Picit talán a végébe épp, hogy bele tudtunk csípni. Azért nem nagyon kötött le minket, láttuk az eredményt, úgyhogy így igazából ez az a lényeg.
0: Az utolsó ilyen focis analógia itt, hogy de azért a VB meccseket néztétek együtt, ez össze tudta hozni a csapatot?
2: Együtt szurkoltunk, igen. Mi mindig megnéztük, melyik szobában megy a meccs, magyar közvetítéssel néztük, átraktuk laptopról, és akkor úgy néztük együtt többen, ott voltunk a szobában, és szurkoltunk.
1: Abszolút, ugye én vittem laptopot, és ugye kint nem nagyon volt magyar kommentátor, ezért az én laptopomról néztük, rácsatlakoztattuk a tévére, és a szobába ment, úgyhogy szurkoltunk azért a Portugáliának nagyon-nagyon erősen, mert azért sokan közülünk azért...
2: Cristiano fanok vagyunk.
1: Igen, igen. Úgyhogy addig nagyon erősen követtük, utána meg már így egyre kevésbé.
0: Tökéletes volt az a vasárnap számotokra, mert Messi is elvesztette Argentinával a VB döntőt, hát jó, Ronaldónak egy kicsit korábban véget ért. Nektek pedig egy új kezdet kezdődött, tehát egy új fejezet kezdődik az életetekben, ugye Ferencváros játékosai vagytok, és a Fradinál hír volt az, hogy azért egy kicsit megnyírbálják mind a pénzügyi keretet, meg úgy alapjába éve a játékos keretet. Szóval akkor nektek a 26-27-es idényben megadatik a lehetőség, hogy igazán megmutassátok magatokat?
1: Igen, azért nagyon nagy lehetőség számunkra, azért nyilván itt így több feladat fog ránk hárulni, nagyobb teher, de nyilván ezt nem így kell megélni, a feladatokat el kell végezni, és hogyha ez mind jól fog sikerülni, akkor szerintem egy szép eredmény fogunk elérni.
2: Igen, próbáljuk kihozni belőlünk a magunkból a maximumot, és azért küzdeni, hogy egy jó eredményt érjünk el NB1-es mezőnybe.
0: Ugye itt azért a ti esetetekben mennyire lehet arról beszélni, hogy bedobnak titeket a hideg vízbe, tehát hogy a mély vízbe valójában?
1: Hát nyilván azért szerintem most, hogy a kapus poszton így azért erre van esély, van reláció szerintem. Nem tudom. Remélhetően minél több szerepet fog kapni.
2: Én is remélem, hogy minél több szerepet tudok kapni, meg tudom mutatni, hogy mit tudok. És azért sok játékos elment, jöttek új játékosok, fiatalok. Kicsit őszintén gyengült a csapatunk, de megpróbáljunk minél jobban oda tenni magunkat, és egy jó összeszokott csapattal kiállni a NB1-es kezdetére.
0: Szegeden már elkezdődtek, azt hiszem, az edzések. Nektek épp, hogy véget ért ez az Európa-bajnokság. Jelentkezni kell már a Népligetben?
1: Nem, még csak jövő héten fogjuk elkezdeni a úgymond az alapozást. Addig van egy hét pihenünk, próbálunk regenerálódni.
2: Egy hetet kihasználjuk, találkozunk egymásra, pihenünk, és próbálunk 100%-osan visszatérni Fradira.
0: Talán az is egy plusz hír, hogy Lékai Máté marad a Fradi kötelékében. Ő már mennyire tud nektek tényleg egy ilyen apai szerepet mutatni a kézilabda pálya környékén, mert rangidős, és azért még lehet azért ebben az idényben, a következő idényben ő még úgy fog pályára lépni, hogy ontja a gólokat vagy a gólpasszokat adja.
2: Nagyon sokat tud személy szerint adni nekünk, egy hatalmas játékos Magyarországon, hanem a legnagyobb, és nagyon sokat tudunk tőle tanulni, beszélgetünk, segít mindenbe, nagyon normális velünk, és próbál maximális támogatást adni nekünk, hogy minél jobb játékosok legyünk.
1: Abszolút, abszolút. Mátét nagyon szeretjük azért a csapatban, meg azért tényleg egy vezéregyéniség, sokat lehet tőle tanulni, még a kapusposzton is. Amikor először felkerültem, akkor volt pár olyan lövés, ami meglepett, hogy tényleg lehet ilyet. Úgyhogy abszolút, illetve sok azért rutinos játékos maradt a csapatunkban, úgyhogy szerintem ezt a fiatalos kézilabdát a rutinnal jól fogjuk tudni ötvözni.
0: Lehet nem kellemes a téma, de amikor volt az a összeült kis csoport, amikor elmondták nektek, hogy mi várható a jövőt illetően, akkor min volt a fő hangsúly leginkább, ha szabad erről beszélni?
1: Hát őszintén azért ez egy nehéz téma. Próbáltunk igazából leszűrni a tanulságokat, hogy mik várnak minket a jövőre, és igazából ebből építkezni, de ez nem kifejezetten rajtunk volt itt a hangsúly.
2: Elmondták, hogy mi várható a jövőben, ezt annyira nem szeretném kifejteni, hogy mi volt, az mégis egy belsős beszélgetés volt, de elmondták, hogy mik várhatók a jövő évi szezonban, mint anyagilag, mint csapat szempontjából, játékosok szempontjából, és ezt mindenki leszűrte magában, és így tudták meghozni a végső döntést a játékosok.
0: Még akkor nem volt meg úgymond az első edzés, de ti mit gondoltok, hogy milyen lehetőségetek lesz a bajnokságban? Az alsó harmadban maradni, a középmezőnyben, talán a bronzéremért menni?
2: Szerintem egy erős középmezőnyt megcélozhatunk magunknak.
1: Szerintem meg ez meg tőlünk függ, hogy áll össze a, úgymond a két brigád, itt így nagyon erősen fogalmazza, hogy a fiatalok, illetve a rutinosabb játékosok hogy fognak összeállni egy csapatként, és hogy milyen kézzelabdát tudunk játszani majd a jövőben.
0: Picit azért a csapattársakról is, mármint a válogatott csapattársakról is, hogy számukra is megnyílnak a lehetőségek azzal, hogy egy kicsit átalakul a kézilabda, mondjuk azt, hogy financiális lehetőségei, azáltal, hogy lehet, hogy bizonyos külföldi játékosoknak megköszönik a munkáját, ezáltal a fiataloknak meg megadatik a lehetőség, hogy a felnőtt csapatban is játszanak, mert azért az elmúlt 10-15 évben nem ti, de a fiatalok itták meg ennek a levét.
2: Szerintem nagyon sok fiatal játékosnak most ez egy hatalmas lehetőség, hogy úgymond több játék lehetőséget fognak kapni az NB1-es mezőnybe, és tudnak fejlődni, tudnak fontos szituációkban a pályán lenni, és ez egy hatalmas lehetőség számunkra, hogy ezt mi itt lehetünk, és hogy ha ezt jól meglépjük, ügyesek vagyunk, akkor még magasabb szintekre el tudunk jutni.
1: Abszolút, szerintem kinyílnak a kapuk nagyon, most nagyon sok játékos előtt, nem úgymond feltétlenül a válogatott játékosok előtt, nyilván előttük is, de hogy más játékosok előtt, esetleg más kluboknál az utánpótlás korosztályokból feltölteni úgymond a felnőtt keretet, és hogy ezekkel meg szerintem minden játékos szeretne majd élni.
0: És ha már Fradi és utánpótlás, ti is tagjai vagytok, voltatok, Imre Bence azért az egyik legfényesebb része az elmúlt években, tehát azt a karrierutat szeretnétek bejárni, mert persze szép és jó a Fradiban örökké kézilabdázni, de hogy vannak azért merészebb álmaitok?
1: Nyilvánvaló azért a Bence egy nagyon szép karrier futott be, kijárta a ranglétrát, de szerintem mindenkinek a saját útját kell követni, és a saját útját kitaposnia.
2: Igen, szerintem is mindenkinek úgymond az a vágy, hogy a legmagasabb szinten kézilabdázon, és ezért dolgozunk minden nap, hogy egyszer mi is játszassunk egy BL mérkőzést.
0: Mondjuk Bence elment a Veszprémbe, tehát egy kicsit, hát majd furcsa szemmel kell nézni egy-két ferencvárosi szurkolónak, ha megjelenik éppen a Népligeti csarnokban. Zárásként mit tudnátok mondani mondjuk akár az elkövetkező időszakra, mi az, ami vár rátok, mi az, amiben hisztek, esetleg felnőtt válogatottság?
1: Hát nyilván szerintem azért a felnőtt válogatottság azért az még messze van nekünk, azért úgymond fiatalok vagyunk, de nyilván az a cél, hogy minél hamarabb oda tudjunk kerülni. Nyilván szerintem mindannyian nevében elmondhatom azt, hogy nagyon sokat szeretnénk fejlődni, rutin szerezni, illetve minél magasabb korosztályban folytatni a kézilabdát.
2: Igen, minden igazat, amit a Ádi elmondott, minél jobbak szeretnénk lenni. Én is oda szeretnék kerülni a felnőtt válogatotthoz, de szerintem ezt mindenki elmondhatja magáról egyszer, ott kézilabdázhasson, hiszen ez a legnagyobb elismerés az adott sportágban, hogy a válogatottban játszhatsz, és a klub szinten meg fejlődjünk, és minél többet tegyünk meg, úgymond saját magunkért is.
0: Tartsátok meg jó szokásotokat, hogyha esetleg felnőtt válogatott tagok lesztek, akkor is jöttök a Nemzeti Sportrádióba. Horváth Garaba Ádám és Balog Ádám volt itt a vendég a Körkapcsolásban, az U20-as kézilabda válogatott Európa-bajnok két tagja. Ezt a beszélgetést a kedves hallgatók nyugodt szívvel majd meghallgathatják a Spotify oldalunkon. Uraim, még egyszer köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És pontosan ennyi van, 3 perc múlt 6 óra, jó reggelt mindenki, július 27-e van, és hétfő ma reggel, Benne Ferences, szevasz Feri!
2: És Harsányi Levi új lendülettel, jó reggelt
1: mondhatnám, micsoda trió, de nem igaz, úgyhogy jó reggelt kívánok mindenkinek. SMS számunk, melyen keresztül elérnek bennünket, ami hallgatók. Szeretettel köszöntünk mindenkit, már most Erát, aki nem Éva, úgyhogy múltkor Erát leéváztam, mert Evának olvastam, el kell mennem szemüvegét, és aztán a végén úgy köszöntem el, hogy köszönjük szépen Évának, és visszajött még mindig erre. Úgyhogy 06-30-55-55-6-05-ös a számunk, mindenkinek csodálatos napot. Jó idő lesz ma, illetve egész héten rekkenő hőség, túl vagyunk ugye a Forma 1-en, nem tudom ki mennyire volt benne, szerintem az utóbbi években annyira megerősödött, most itt tulajdonképpen turisztikai célból mondom, meg célzata, hogy volt egy megbeszélésem, kérlek szépen pénteken este bent a belvárosban. Eleve a Bálnában, az Elefántban. Tehát van egy ilyen erős képzavar, de ez történt. És ott beszélgettem, és taxival mentem, mert ott kocintottunk, és mire odaértünk taxival, tehát olyan mennyiségű turista volt, és van a Forma 1 kapcsán, szóval amit lehet, hogy ez ember nem érez annyira át, mert az sportesemény, és nagyon kiemelt sportesemény, és ennek szervezésében megint kiválót alkottunk a szervezők, úgyhogy szerintem ezúton mi is köszönjük meg nekik, mert szerintem meg példaértékű volt. De figyelj, annyi turista van, hogy azt utaltuk át.
2: Hát de szerintem ez így jó, azért itt van.
1: De ennyire nem érzékeltem.
2: Turisztikai vonzalma is, abszolút. Azért nyilván a magyar gazdaságra is hatása van, de fú, annyira gyönyörű az új Hungaroring.
1: Nem sikerült kimennem most, de
2: nekem
1: majd
2: se,
1: csak.
2: Én megmondom, szintén még versenyen soha nem voltam, de a felújítás után néztem különböző ilyen bemutató videókat.
1: Hogy hát milyen volt valami, és milyen lett?
2: Hát
1: kész
2: az
1: van
2: új,
1: teljesen?
2: Új, állítólag teljesen kész van, és tényleg gyönyörűek. Viszont amin leakadtam, na, a safety károkról volt egy bemutató. Egész 2005 napjaink. Hát az nagyon. Az komoly
1: jó
2: volt.
1: Jó kocsik, gyerekek. Na, úgyhogy igen, Norris nyert, csak ennyit mondjuk, aztán majd a többit, ha kell, akkor majd persze említjük. Nagyon örültem volna, hogy a Hamilton odaér. Ugye ő azt hiszem 8-szor nyert már itt, nagyon-nagyon speciálisan szereti, imádja Hungaroringet, és én annyira kívánom neki, és annyira szeretném, hogy odaérjen, hogy meglegyen ez a sport történelmi 8. világbajnoki aranya. De még lehet, már az összetetben van mit leküzdenie.
2: Na, nekem akkor Antonelli a csoda. Tehát valaki 18 évesen leveri a mezőnyt, ez elképesztő.
1: Van,
2: hát 18 hogy... jogosítványom nem volt, gyerek.
1: Igen, meg hát nyilván hát nekem mi? Akkor az volt a cél, hogy ott nem tudom, a Lupatónál, hogy éppen oda érkező napozó lányokkal esetleg.
2: Hát, és ha már ugye arról beszéltünk az elején, hogy Éva meg erre, hogy ott kevered a neveket, azért 18 évesen nem voltak ilyen gondjaid, hogy hirtelen ott a sok versenyző közül összekevered a neveket?
1: Röviden válaszolok, de annyira felgyorsult a világ, és annyira gyorsan jön minden és mindenki. Egyébként a sportra is igaz, a művészeti ágakra is igaz.
2: Igen.
1: Egy nagyon kiváló szervező, koncertszervező barátommal töltöttem egy pár napot, és sokat beszélgettünk, meg szakmáztunk, és azt mondja, hogy olyannyira gyorsan pörögnek ki a fiatalok. Mondok kettőt, Pogány indulós, Betonhofi, 20 éves gyerekek, Azariáról nem is beszélve, hogy nagyon rövid lefolyású, és nagyon gyors, nagyon nagy kilengésű pályát írnak le, és tulajdonképpen pár éven belül már mennek is tovább. Igen. De azzal annyi pénzt szereznek, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen kis kirándulásnak tekintik. Bár itt Antonelli esetében én remélem, hogy ez nem az, és ő itt a sport területén megy tovább, de a tenisz is ezt hozza, most nézd meg. Tehát annyi friss fiatal lép be, és talán Sinner és Alcaraz, ez a kettő, aki valahol úgy stabil,

0: stabilan jelen tud lenni és maradni, de hát ott nyomulnak mögöttük, tehát másznak föl az ereszen egy csomóan, hogy odaérnek föl a ház tetejére, és őket letaszítsák a trónról. De itt egy másik fiatal, már itt tartunk, Szoboszlai Dominik, aki, és látod, mit jelent, az erről beszéltünk. Ha látod és érzed stabilan magad mögött azt, hogy egy olyan csapatnál vagy, ahol, ugye most a Liverpoolról beszélünk, igen, és ugye 5 évre aláírt, hogy, és nem anyagilag is, de az, hogy számít rád a klub, az új edzővelet számít, odaadnak egy karszalagot, ami csapatkapitányit jelent, és a többi, és már annyit léptél előre, azt mondom, hogy ez a harmadik éve Liverpoolban, ha jól emlékszem, hogy 3 év alatt bizonyítottál, hogy figyelj, hogy egyszerűen most olyan álom szezonja lesz, én ezt érzem Szoboszlai Dominiknak, hogy őrület, most vannak egy ilyen mezeladási túrán, hogy ilyen bemutató gála meccseket játszanak, és hát micsoda gólt lőtt megint. Nagyon-nagyon szuper.
1: Igen, egyrésztről milyen érdekes, hogy a Sunderland-del talán játszották a meccset, és ezt Amerikába kell lejátszani edzőmérkőzést, hát, tehát ez is egy érdekes, elég
0: Amerika
1: szürreális.
0: Most nagyon felület.
1: és tényleg Dominika kapcsolatban azt érezni, hogy az új vezetőedző is, Iraola is ugye egyértelműen kinyilvánította, hogy őre kulcsjátékosként számít, egyértelműen végre nem kérdés, hogy a középpálya belső pozíciójába fog lehetőséget kapni, semmiféle jobb hátvéd pozícióról szó sincs. Arról nem is beszél, hogy egyre inkább, hát nemhogy kulcsemberé, hanem vezéregyéniségé fog előrelépni, és most is egyrészt a gólja, én úgy vagyok a góljával, hogy elképesztő rugó technikája van, tehát ezt egy kicsit el is várom tőle, de ahogy belépett a gólpassza előtt a sorok közé, két védő között, ahogy átvette a labdát, és ahogy bepasszott a ütembe,
0: na,
1: a társának...
0: Szinte egy lépésből, tehát
1: szóval a gólpassza is tényleg azt predesztinálja abszolút mértékben, hogy jó szezonja lesz. Nagyon-nagyon remélem, hogy nem lesz sérülése, és reméljük, hogy a válogatottnak is fog tudni segíteni. Hát ahogy mondjuk Varga Barnabás, hiszen ő is ugye úgy látom, hogy duplázott az Ajkat.
0: Hát te annyira jól látod, hogy így történt. Nagyon jó. Nem tudok ellent mondani. Ő is megtalált a helyét ott. És csak már nyilván Angliában más a helyzet volt, az időjárás nem a legjobb, amitől, de én annyira hiszem, ugye voltam Görögországban még nem, de Krétán, és figyelj, az, hogyha jó idő van, és közel van a tenger, én szerintem annyira, hogy mondjam, megnyugtatja az ember életét, púzusát csökkenti, alacsony tartja, és boldogság hormonnal tölti fel, hogy ez nem tudsz rosszul, nem tudom, játszani, rosszul érezni magad, de az olasz, meg a spanyol vonal is pont erről szól. Hát sok esetben ugye erről beszélünk, hogy bizonyos átigazolásoknál kikérik a feleségek, meg a családok, a gyerekek véleményét, hogy hova igazoljon apa, focistákról beszélünk.
1: És te is így döntenél? Tehát gondolkodna az ajánlatok között, és Anglia, ne, hűvös, sokat esik, inkább görög vagy spanyol.
0: De egyértelműen. Tehát ugye nekem Anglia, semmi bajom vele, féltes ne essék. Hát illetve ott is már, tehát ahány angol szülött él ott, és ott is azért már át kell gondolni egy kicsit a jövőt, de nem akarok ilyen vonalon belemenni ebbe a beszélgetésbe, de szóval, hogy nekem nagyon sokat ad egy kedi állapot, egy hangulathoz, hogy jó időben ott van a tenger, amit látsz, ott van, érzed a közelségét, nyilván a halitek, szóval nagyon sok összetevője van, és ez lehet egy kicsit hülyén hangzik, de hogy tényleg erről van szó, hogy az összképben, az össz életképedhez olyan nagy mértékben legalábbis nekem járul hozzá, hogy én nem csodálkozom. Nyilván Barni itthon is nagyon jó volt, és most nagyon el kellett volna Fradiba, majd beszélünk az NB1-es meccsekről, szóval kicsit hiányzott az ő egy vagy két gólya, de hogy most tök jó helyen van, és én mindig azt mondom, hogy ő még mindig tovább léphet, még Szoboszlai Dominik esetében, ezt én sokszor mondtam, hogy neki ez tulajdonképpen már, bocsánat, ezt mondom, a végállomás is lehet könnyen. Hát a Liverpool a 10 legnagyobb csapatban a világon. Igen. A 10 legnagyobb csapatban vagy, akkor ott szerintem érzelmi döntés lehet, mondjuk ő sokszor elmondta, ha váltani akarna, hogy gyerekkora óta Real Madridnak szurkol, tehát hogy oda simán tovább lehet menni, de hogy most éppen én azt gondolom, ha nem a Real, éppen Liverpool, nem a Liverpool, éppen nem tudom, Barcelona, vagy éppen City, tehát szerintem teljesen mindegy. Kell, hogy legyen valami kötődés, van nélkül szerintem nem megy, legalábbis azt gondolom, de hogy most ő olyan jó helyen van, hogyha innen megy nyugdíjba, idézőjelben, tehát hogyha itt tölti ki a pályafutása, remélem még 10-valahány évét, nagyon sokat, akkor ő már megvan.
1: Hát igen, mert innen igazából hova lehet még előrelépni? Tehát tényleg a top 10 klubban, így ahogy mondod.
0: Tehát, hogyha, bocsánat, egyesedően szerintem, ha lélek nincs, vagyok a szerelemmel is, meg a kapcsolatokkal, szóval kell, hogy legyen lelki, hogy mondjam, kötődés, meg burjánzás, meg inspiráció, mert különben nem tudsz.
1: Igen, nem csak ha kivívod valahol azt a szintet, hogy vezérégyéniség vagy, sőt, azért emeljük ki, a Liverpool csapatkapitánya volt ezen a mérkőzésen, egy bizonyos
0: felültésebb a mérkőzésnek. Valószínű, hogy igen, az
1: tehát
0: is lesz.
1: A szurkolók imádnak, megszavaznak a szezon legjobbjának, tehát akkor elmész máshova, ahol egy vagy a sok közül, nem. Vagy itt te vagy az egyik legnagyobb sztár.
0: Nem, csak ha szükség van olyan, ugye, ha szükség úgy kívánja. Van ilyen például házeladásnál, ingatlan az ember szereti, de mondjuk el kell adni valamiért. Akkor tovább mész, aztán megszereted a másikat. Itt szerintem nem. Úgyhogy gratulálunk Dominiknak, mert remek a teljesítmény. Hát csak így tovább vagy győz, ahogy szoktuk mondani. Aztán az Arzenál szerződtette. Ja igen, teljesen felbojdult itt minden, a átigazolási időszak van. Tehát össze-vissza mennek a játékosok. Dortmundból is elhappolt egy kiváló játékost a Barcelona, mindjárt erről is beszélünk, de előtte itt van az Arzenál szerződtetni Vinicius Juniort.
1: De akkor nem beszéltél mostanában velem, mert ő ellentétes irányt mutat. Mert ő Spanyolországból akar Angliába menni. Akkor nem hallgatod
0: rá? Valahol egyszer ott vagy, akkor oda már mehetsz, csak, ja, csak oda legyen meg az út egyszer.
1: Tehát akkor már nem számít, hogy rossz az idő. Ha már eleged van a napsütésből, meg hát túl sok volt.
0: Viniciusnál szerintem ő nem tudja ezt. Az AS információ szerint a brazil támadó hétfőn tér vissza a madridi edzőközpontba rövid nyári vakációjáról, és pont, írta ezt nekünk Big Favi Tamás szerkesztő kollégánk, a pont nyilván az, ja nem, 4 pont van, akkor nincs semmi. Azt hittem már...
1: Az más?
0: Na, bocsánat, a Reálból viszont onnan már nem megyünk el. Tehát a Reálból megérkezünk.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, szerintem. Hogy ennek van realitása, vagy egyfajta ilyen pocsolyába bedobott kő ez az újságírók részéről.
0: Én szerintem pocsolja.
1: Mert nagyon-nagyon furcsa. Miért lenne számomra is. Ha most igen, ő... meg az Arsenal azért nagyon komoly bejelentkezne a Bajnokok Ligája címéért, hogy ilyen szintű erősítés.
0: Most Rodriról olvastam, hogy először, hogy Reál, a tegnap vagy tegnap pedig láttam egy Barca mezben egy ilyen, tudod, breaking news történetben most...
1: De megint műtik, tehát ez is elképesztő, hogy a világ egyik legjobb középpályása, de ennyire sérülékeny legyen.
0: És szerintem nem, de ez én véleményem itt most, hogy itt őre mentünk a múltkor, hogy ő volt a legjobb játékos a VB-nek, szerintem nem, de szerencsére nem én döntök, vagy hála az égnek, nem tudom. Szóval, hogy ő is mehet. Azért, mert hogy igen, a City pont olyan csapat most, az elmentek ugye tavaly, ugye De Bruyne és sok, és ketten-hárman meghatározok, hogy ott, és elment ugye most, persze nyilván az edző, és Guardiola megy aláért, ugye az olasz szövetségkapitány.
1: Én úgy tudom, hogy nem tudott megegyezni.
0: Nem tudtak?
1: Nem. Tehát szó volt róla, még én is említettem a pénteki műsorban, azóta nincs információm. Érdekes egyébként, pont szó is volt erről, hogy külföldi szövetségkapitány, de azért ugye Guardiola játszott is Olaszországban, kitűnően beszéli a nyelvet, szóval érdekes az olasz labdarúgásnak, ő rá van-e szükség, vagy hogy nincsen olasz nemzetiségű kapitány jelölt. Állítólag kétszer annyi fizetést kért, mint amennyit a szövetség szánt volna erre a pozícióra, de lehet, hogy még megy a húzavona. Én nekem friss információm nincs ezzel kapcsolatban, de utána nézünk.
0: Na, itt megint két kérdés, ami nekem beugrik egyrészt, hogy amikor valaki ilyen intenzív edző jelenléte tud maga mögött, mint Guardiola, ugye a Barszától, nem tudom, mikor el a Barcelonától, azóta mindig, és nagy csapat edzője volt. Tehát én azt hiszem, és most tőled várok egyfajta cáfolatot, erősítést, ebbe iszonyat bele lehet unni. Bármennyire jó a City, azt hiszem City-nél 10 évet, nem tudom mennyit ott, rengeteg. Igen. Rengeteget előtt, ugye bármit, de hogy ebbe ilyen szinten azért mondta Klopp, és tök elhiszem, hogy ebből ki kell lépni, de úgy, hogy mondjuk 1-2 évig, hogy Klopp is, most ő is visszalépett, csak úgy lépett vissza, igen, Klopp szerintem kifejezetten értelmes fazon, hogy nem klub szinten, és egyébként Guardiola is úgy lépne tovább lép, igen, hogy szövetségi kapitány szinten, ami azt jelenti, hogy kapitány, de nem, tehát hozott is ajándékot, meg nem is, tehát úgy kapitány, hogy nincs napi szinten benne ebbe a körforgásba, mert azt szerintem iszonyat kilefárasztja az embert, meg kiüríti, meg hát ott a család, a gyerekek, a feleség, hát egy csomó házasság kapcsolat erre rámegy.
1: Egy klubedzői pozíció az 0-24 órában elképesztő munkát jelent. Igen. Tehát ott az sokkal, de sokkal összetettebb. Ugyanakkor a válogatottnál azért nyilvánvalóan a bajnokságok, amikor mennek, a nemzetközi kupaszakaszok közötti időszak, az egy picivel könnyedebb, tehát nincs annyi és olyan intenzív napi munka. Tehát gyakorlatilag annak az időszaka az inkább, amikor válogatott mérkőzés van. Amikor nyilván válogatott sorozat van, selejtező sorozat, akkor nagyon-nagyon be tud sűrűsödni. Hétköznap igazából ez csak gyakorlatilag a játékos megfigyelésekkel, meg tervezésekkel telik. Tehát sokkal kevesebb effektív a munkaideje egy válogatott
0: szövetség. És akkor erről beszéltünk, igen, hogy mennyire kell egy válogatott szövetségkapitányi posztra az országból érkező edző, és ez hát, azon a két cáfolat. Klopp és Guardiola.
1: Igen, ez is egy jó kérdés, de Guardiola még nem volt szövetségkapitány soha. Tehát ez is egy érdekes kérdés.
0: Meg Klopp, vajon...
1: Klopp se, ez igaz, csak hogy tudod, Jürgen Klopp azért egy kicsit ezzel azért a salzburgi sztorival, ami egy nagyon-nagyon jó munka, és egy nagyon-nagyon komoly rendszerépítés, és komoly szakmai munka, de egy picit úgy egyfajta ilyen nyugdíjas állás, és látod, nem bírta sokáig, azonnal visszajött az éles lövészetbe.
0: Hát ott kell lenni, csak mindig az a kérdés, hogy milyen szinten, tehát ha már valahol, ezért van sok esetben, de egyébként a filmes szakma is tudja ezt, meg igen, maga a média is nagyon sok esetben van az, hogy valaki mondjuk adott esetben, tehát nagyon élen van, tehát műsorvezető, nem tudom, szerkesztőben, tehát napi szinten benne van a munkákban, hogy utána hátralép producernek, adott esetben rendezőnek, vagy segédrendezőnek, filmeseknél is nagyon sok ilyen van, meg a színházi szakma tudja, igen, nagyon színházi, például, igen, hogy belépsz, mint színész, és akkor azt tulajdonképpen skippeled, mert
1: akkor leszel rendező, aztán színházigazgató. De egy színházigazgató mellette színészkedhet?
0: Ma igen, de igen, erre már
1: hallottunk
0: sok...
1: Itt ha elmész Salzburgba igazgatónak, akkor azt nem vállalhatod be, hogy mellette van csapatod.
0: Meg akkor nem tudsz beállni, tehát jó, mondjuk a játékos edzőt se értettem, az milyen pozíció?
1: Az borzasztó.
0: Ilyen van még?
1: Én alacsonyabb osztályban ezt próbáltam, de azért nagyon nehéz, mert ha fönn vagy a pálya.
0: Ne úgy csináld, várjam, hogy bejövök, megmutatom és becserélem magam.
1: Hát szó szerint így volt, tehát ez nyilván alacsonyabb osztályban működőképes, profi osztályban nem létezik. Tehát gyakorlatilag nem tudsz úgy koncentrálni a mérkőzésre, és nem tudod a mérkőzésnek a komplexitását, meg a rezdüléseit úgy átlátni, amikor benn vagy a pályán. Tehát egyrészt nem látod a teljes mezőnyt, másrészt arra figyelsz, hogy az adott szituációt megoldjad, mondjuk amikor nálad van a labda, nem pedig arra, hogy milyen folyamatok zajlanak a pályán. Ráadásul ugye az is milyen érzés, hogy mondjuk azt mondod a játékosodnak, hogy így is ezt kell csinálnod, ő meg mondjuk visszaszól, hogy te inkább vedd át a labdát, ne dumáljál. Szóval
0: most név nélkül, tehát Hevesi Tomi volt egy ilyen edzőm, ha játszottunk egy csapatban egy pár évet, egy kiváló fazon, és nagyon szeretem, és ő mikor bejött, ugyanúgy, tehát kvázi jött az edző is, de bejött, és ő hátul volt a hátsó területen, van védőt, középső védőt játszott, azt hiszem, és mindig, ha kihagytam, és sajnos sok ilyen volt, ugye, mert én csatár, és befejezett ki, mint majd menjek oda a bóc, majd ő megoldja. Ugye, és onnan irányított, és ordibált nekem a pálya, jó kis pálya volt, Levi, megmondtam, hogy ne oldanul, és ballal, és akkor jobb, és akkor egyszer emlékszem, nagyon kiborultam, és ránéztem, Tomi, hát szerinted én ki akarom hagyni? Hát például be akarom rúgni, akkor még van? Hát nem megy, jó? Csere! de nagyon jó fazon. Na úgy, igen, tehát azt eltom, tehát kispályán, meg hogy vagy alacsonyabb osztályban, az lehet, hogy beállítja magát az edző.
1: És nagyon jól látod, hogy ma már profi futballban ez teljesen eltűnt. Tehát régebben volt, még emlékszem, Viali volt, Isten nyugasztalja, Viali volt, Premier League szinten volt játékos edző. Igen.
0: Hát az be. Jó, viszont ami még szerintem viszont érdekes itt főleg ennél a szövetségkapitányi témában, főleg az olaszoknál, ahol annyi kiváló egykori sztár van. Olaszoknál. És pont olyan korban vannak, hogy beértek, tehát szövetségi kapitányi posztra, mert nekem az se jó, hogy ez Nagelsmann, aki ugye még fiatal volt, mint a Neuer. Tehát, hogy ott nem biztos, hogy úgy tud kérni, bár lehet, de...
1: Hát azért ez a mai világban azért...
0: De azért egy olyan már fel ennyire, hogy 30 éves ember legyen az edző, és ott van egy 35 éves Messi, bárki, Suárez, nem tudom, és akkor... Szóval szerintem én nagyon komoly vezetői pozícióra, de legyen ez politika, bármi más, én szabnék egy olyan 45-50 évet, hogy kellő tapasztalat, kellő tudás, a közös élménye és közös pontja legyen meg. Tehát ne csak az legyen, hogy ezt tanulta egy kicsit, azért nyilván gyakorolta, és legyen empirikus rész, mert az kell, tapasztalati oldal, de hogy kell az életben csalódni, kell az embernek küzdeni az igazáért, kell harcolni,
1: igen,
0: és
1: de
0: akkor
1: érkezzen meg. Nagyon sok jó fiatal edző van, tehát akik átestek ezeken a dolgokon, csak akár ifi szinten, nyilván megvan az a fajta tapasztalat, amit nem lehet pótolni, de én úgy gondolom, hogy egy fiatal edző képzett, és elfogadtatja magát szakmailag, akkor itt ő nem meg tudja oldani ezt a feladatot.
0: Pont azt nem tudom, egyszer emlékszem, volt az egyik tám megasztár, ahol Presser Pici bácsi volt a zsűri, bár csak lennének most megint ilyen zsűrik, na mindegy, és egy hien nevű lány énekelt, akiket, na, itt Magyarországon itt tökéletesen énekelt el a Demi Ferenc Legyen ünnep című számát. És azt mondták, hogy nagyon jó, tényleg tökéletes, egy valami miatt nem olyan, amilyen, hogy nem tudom, 18 éves vagy. Tehát, hogyha nem, tehát a tapasztalatod, azt csak úgy tudod megszerezni, ha azt megéled. Hát az egyet nem lehet odaadni. Na mindegy, kíváncsi vagyok. Pedig mondom, tehát az olaszoknál rengeteg jó játékos. Én az olasz sportműsorokat szoktam nézni, azon kívül, hogy bejön egy hölgy, tehát meg két láb, nincs is test, tehát két láb megérkezik, elbűvölen lenyűgöző csodálatos hölgy, és csak európai világbajnokok ülnek végig. Vagy világ, nem tudom, azt mondom, de Európa. Hát
1: és ez a baj, hogy ezek már mind kiöregettek, az a baj az olaszoknál,
0: az egy dolog,
1: hogy már játékos nincs.
0: Játékosnak, ezért nincsenek én harmadik, ugye, Zsinórban a harmadik VB-n, de mint szövetségi kapitány, tehát ott lehetnének.
1: Mondja három olasz labdarúgót.
0: Én most kapásból?
1: Igen. De hát bármilyet, igen?
0: Én Del Piero-t mondanám, Tottit mondanám, és tök mindegy, mondanék egy Buffont. De
1: na tessék, de látod, bárkinek most megkérdezed, nem fog mondani jelenkori olasz labdarúgót. Tehát mindenki...
0: Nem is tudom, bocsánat. Tehát nem is tudom.
1: Látod, tehát nem véletlen. Én is. És ebből ez kettő Juventus-tár. Köszönöm szépen,
0: hogy megemlékeztet. De most mondhatnék...
1: Hát pontosan. Pagyonát, igen. Tehát ez
0: nem akartam Kauziót és Bettegát mondani.
1: De
0: Paolo Rossit is mondani. Tehát, hogy azonnal mondunk 10-15-öt. És nézzek, ha belemész
1: el... Egyik se aktív.
0: Kevés időnk van, de menjünk bele. De hogy a tenisznél is, tehát azt mondta, az elmúlt ne 20 évet, mert ugye gyokoljék, vagy nadalikább, de az elmúlt 50 évből mondjál, minden, de a hölgyektől is tudsz mondani 5-8-at, de tényleg.
1: Igen.
0: Tehát Gráftól, Navratilován, Evert Lloydon keresztül, bárki. De, és most. És ugyanaz a férfiaknál is. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy mi már itt vagyunk, mindenkinek nagyon kellemes és szép és jó napot, kellemes hétfőt kívánunk. Mindjárt fél hét lesz, de nézzük, hogy mit ajánlunk ma, mert például elkezdődött az NB1, és hát nem tudom, Feri szíve, az egyik pitvar örül, a másik pedig szomorú, vagy nem is tudom, mert egyrészt nem árulok egy nagy titkot, a Fradi nem tudta hozni a meccset, de sokkal rosszabb Feri szempontjából, hogy az Újpest sem. Viszont az én Honvédom sem. Úgyhogy majd egyébként ez a három...
1: Vasas viszont egy Bravúr X-et produkált, hát annak
0: szóval örültem. Nekem elmondja az NB2-ben, tehát tulajdonképpen kikapott az anyám FC-től is, most meg 10 emberrel. Na de majd részletes beszámoló és értékelés 7 óra után, 7 és 8 között beszélünk majd az NB1 első fordulójáról és annak mérkőzéseiről. Aztán majd jön a Nemzeti Sportjegyzet, benne régi Csibészek Bánki Dodival, és 9 óra után pedig hívjuk majd Somogyi Zsoltot, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, vele beszélgetünk az elmúlt napok, az elmúlt hét sporteseményeiről. Úgyhogy 4 perc múlva ez fél hét, hamarosan jövünk, mindjárt folytatjuk.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Lassan evezem, hogy kélek ne segíts. Én háttal úszom a part után. Az ára szemben nincs esély. A test kihűl.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Alkotmánybírót választhat ma a parlament. Lelőtték a berlini Pride-on történt gázolás feltételezett elkövetőjét. Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Zonnenwendt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető tanára, a Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. Az eredményes korrupció ellenes intézkedéseknek köszönhetően 6000 milliárd forint uniós támogatáshoz jutnak a magyarok, jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, a Tisza kormánynak néhány hét elég volt a megegyezéshez, ezzel szemben a Fidesz 3 év alatt sem tudott eredményt elérni, és most is források hazahozatala ellen dolgozik. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat, 2 meghaltak, 25-en megsebesültek. Lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos feltételezett elkövetőt. A német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal, miután szúrófegyverrel támadt rájuk. A hatóságok iszlamista terrortámadásként kezelik a szombati gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en megsebesültek, közülük többen súlyosan. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek. A 2 orosz és 1 amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazak sztyeppén landolt.
0: Közlekedés.
2: Erősödik a reggeli forgalom Budapest felé, telítettek a sávok a főváros irányába az M3-as autópályán 60 és Bak között, valamint a fővárosi bevezető szakaszon, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglód környékén, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csaknem 40 fok lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória. Vereséggel kezdte a bajnoki idényt a Ferencváros a labdarúgó OTP Bank Ligában. Az FTC a nyitófordulóban 4-2-re kapott ki Pakson. Borbé Balázs csapata kétszer is vezetett a meccsen, de a Paks a második félidőben fordított, Pető Milán és Szalai József is duplázott a tolnaiaknál. A mérkőzés után Bognár György, a paksiak vezetőedzője, a fiatal játékosai teljesítményét dicsérte.
4: Nagyon ügyes, jó játékosaink vannak. Fizikálisan, ha ránéztél a csapatra, hát körülbelül ilyen 160 körüli 3-4 játékos, de tudnak focizni, van bennük dinamika. Én azt gondolom, hogy szép jövő előtt állnak egyénileg is, és ha meg tudjuk egy Ferencváros ellen csinálni azt, hogy többüket egyszerre berakunk a pályára, akkor szerintem mások ellen is. Szerintem ez a Fradi idén, most úgy látom, hogy meg fogja nyerni újból a bajnokságot.
3: A címvédő Győr a 29. perctől emberelőnyben játszott az újonc Vasas vendégeként, de a végeredmény 2-2-es döntetlen lett, bomba gólt rúgott és gólpaszt adott a mérkőzésen a Vasas csapatkapitánya Urblik József, ő következik most.
5: Ugye mindent felülírt az a piros lap, nyilván ott már védekezni kellett, kontrákra várni, de úgy gondolom, hogy ahogy 10 emberrel is lehet már azt állítani, hogy nagyobb helyzeteink voltak első félidőben biztos, másikban is volt egy pár, nem vittük végig. De hát ilyen fontosak a pontrugások, messziről eltalált lövések, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk azért. Lehet, hogy jó az a 2-2 ebbe, ahogy így felálltunk, és ahogy jött a piros lap, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk.
3: A nemzetközi kupaporondon szintén érdekel, Debrecen pedig 2-0-ra kikapott a Puskás Akadémiától. Mindkét felcsúti gólt Németh András szerezte, aki nyilatkozott is a lefújást követően.
6: Örülök a két gólnak nyilván. Jól sikerült a helyzetkihasználás a mi részünkről, de legjobban annak örülök, hogy megszerezzük az első 3 pontokat a szezonban. Jól kezdtük a szezont. Olyan sok játékos azért nem ment el tőlünk, legtöbb játékos itt maradt, úgyhogy minél jobb szezont szeretnénk futni nyilván. Új stábtól érezzük a bizalmat, úgyhogy mindent be fogunk tenni ebbe a szezonban.
3: Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal járult hozzá a Liverpool győzelméhez az angol csapat első nyári felkészülési mérkőzésén. A Liverpool végül 4-2-re nyert az ugyancsak a Premier League-ben érdekelt Sunderland ellen a Nashville rendezett találkozón. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a szünetben állt be csereként a liverpooliaknál. Varga Barnabás, az AEK Athén magyar válogatott labdarúgója pedig 2 gólt is szerzett csapata a Hollands Volle elleni felkészülési meccsén. Bronzérmes lett a kardozó Battai Sugár a hongkongi vívó világbajnokságon, miután legyőzte kazah, olasz, amerikai és orosz ellenfelét is. A döntőbe jutásért azonban kikapott a német Larissa Eiflertől. A csapatban kétszeres világbajnok, egyszeres bronzérmes Battai VB-n először végzett egyéniben dobogós helyen. Hongkongban a magyar küldöttség második érmét szerezte, miután szombaton 3. lett a tőröző Dósa Dániel. 22 cm-t javított idei legjobb eredményén, és magyar bajnok lett Halász Bence. Az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető 81 méter 87 centis kísérletével nyert. Így Halász Bence a 9. magyar bajnoki címének megszerzésével hangolt az augusztusi Európa-bajnokságra. Hozzá hasonlóan Takács Boglárka is javított idei legjobb eredményén, az MTK sprintere 23,2 másodperces idővel magabiztosan lett bajnok 200 méteren. Ezen a távon a férfiaknál rajthoz állt a 400 méteren fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila is, aki csak épp hogy lemaradt az első helyről, 300 másodperccel kapott ki Enyingi Patriktól. Óriási csatában 15-14-es vereséget szenvedett a magyar férfi vízilabda válogatott Görögországtól a Sydneyben megrendezett világkupa szuperdöntő fináléjában. Manherz Krisztiánék így sorozatban a 3. világversenyükön zártak másodikként. 2025 után idén is Lando Norris győzött a Forma 1-es magyar nagydíjon, a McLaren másik pilótája Oscar Piastri azonban a 2. helyről kiesett. Norris mögött Max Verstappen ért célba másodikként, a dobogó 3. fokára pedig a pontversenyben továbbra is élen álló Kimi Antonelli állhatott fel a Hungaroringen. A magyarodi verseny hétvégére összesen 310 000-en látogattak ki, ami nézőcsúcsnak számít. Norris a tavaly novemberi brazil nagydíj után állhatott fel ismét a dobogó legfelső fokára. A Hungaroringen szerzett győzelmét pedig a valaha volt egyik legjobb teljesítményének értékelte.
7: I just kept losing the rear. I had like 3 or 4 big snaps.
8: A rajt sajnos nem sikerült jól. Már az első kanyarban éreztem, hogy a hátsó gumik még nem tapadnak megfelelően, így Oscar hamar meg tudott előzni. Ezen aztán alaposan felhúztam magam, onnantól kezdve úgy nyomtam a gázt, ahogy csak lehetett. Szerencsére az autó végig megbízható volt, remek fejlesztéseket kaptunk erre a hétvégére. Ráadásul a kerekek is jobban bírták a terhelést a vártnál, így végül sikerült megnyernem a versenyt. Valószínűleg ez volt az egész karrierem egyik legjobb teljesítménye, és remélem az év második felében hasonlóan folytatjuk az idényt.
3: Tadej Pogacar nyerte az idei Tour de France kerékpáros körversenyt, a szlovén sportoló ezzel sorozatban harmadszor, összesen pedig 5. alkalommal győzött a franciaországi 3 hetes viadalon. Az utolsó 21. szakaszon egyébként Mathieu van der Poel bizonyult a leggyorsabbnak. Pogacar már egy összetett sikerre van csak attól, hogy ő legyen minden idők legjobbja a francia körversenyen. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, hamarosan folytatódik a Sport reggel, viszonthallásra.
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: ugye hazatér.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente és Bene Ferenc a hétvégi Magyar Nagydíjat. Zsoldos Barna a Nemzeti Sport szakértője értékelte Balogh Balázs kollégának.
3: Nekem nagyon tetszett ez a verseny, mert ahogy te is említetted, tényleg mindenből kijutott a helyszínre kilátogató szurkolóknak, láthattunk meglepetéseket, fordulatokat, és én azt gondolom, hogy összességében kijelenthető, hogy egy meglepetés győztes is, hiszen a hétvége előtt senki sem számolt komolyan a McLaren esélyeivel. A négy top csapat közül inkább ez az istálló nyújtotta a leggyengébb teljesítményt az elmúlt két futamon, viszont ide hozzánk Hungaroringbe egy nagy és átfogó fejlesztési csomaggal érkeztek, és az abszolút beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Lando Norris már szombaton is a pole pozíciót megszerezte, és utána vasárnap is nagyon jó volt a tempója az autónak. Ez egy sima kettős győzelem is lehetett volna, hogyha Oscar Piastri technikai hiba miatt nem esik ki.
4: Kezdjük ott az elején, ugye ott rögtön a rajtnál volt egy előzés, és Piastri az érre állt, az meglepetés volt, nem?
3: Igen, elég furcsán alakult a rajt. A pole pozíciós Norris ugyan megőrizte a vezetést, de a második kanyarban egy kicsit megingott alatta az autó, és csapattársa a harmadik helyről induló Oscar Piastri megelőzte. Azért tudott egyébként ő ilyen előre kerülni, mert a második helyről induló Leclerc pedig beragadt. Ők egy kicsit rosszul konfigurálták a váltót a rajtprocedúrához, tehát a monakói versenyző visszacsúszott az ötödik helyre, és onnantól a McLarennek diktálták a tempót, viszont nem tudtak annyira elszakadni a mezőnytől, mint amennyi az autó teljesítményében volt, mert Piastri nem diktált annyira jó tempót, mint Norris, tehát tulajdonképpen sok-sok körön át azt láthattuk, hogy a brit címvédő tapossa a csapattársa sarkát, és a McLaren irányító pultjánál pedig főtt a fejük a vezetőknek, hogy most hogy oldják meg ezt a helyzetet, hiszen nyílt csapatutasítást nem akartak alkalmazni, de egyértelmű volt, hogy a hátrébb haladó McLaren és a gyorsabb versenyző.
4: Persze az élet ezt, ahogy szokták mondani, megoldotta, mert Piastri kiesett. Szerinted az, hogy leállt az autó alatt, abban közrejátszhatott az, hogy volt előtte az a koccanása?
3: Igen, egyébként a helycsere már korábban megtörtént közöttük, mert a McLaren a második kiállásoknál eltérő stratégiát alkalmazott. Piastrit korábban hívták be, Norris pedig elnyújtotta az etapját, és a tempójának köszönhetően elétért vissza. De egyébként ebbe abban az is szerepet játszott, amit te is említettél, hogy Piastri koccant egy lekörözöttel. Itt kicsit kaotikus volt a helyzet a kék zászlókkal a lekörözéseknél, mert az elektronikus rendszer nem működött, és a versenymérnökök nem tudták időbe jelezni a lekörözendő versenyzőknek, hogy mögöttük gyorsabb pilóta érkezik. Minden esetre koccant Piastri és Sainz, szerintem az autója nem abban sérült meg, lehet, hogy a rázóköveket túl keményen használta, minden esetre váltó hiba miatt a második helyről fel kellett adnia a futamon.
4: Említetted, hogy nem működött a rendszer, ez minek tulajdonítható?
3: Hát időről időre ez előfordul. Ugye olyat is láttunk már idén, hogy véletlenül megjelent egy olyan felirat, hogy mondjuk a biztonsági autó most fogja elhagyni a pályát, és igazából nem is ez volt a helyzet. Néha ilyen elektronikus gigszerek vagy ilyen hibák előfordulnak az F1-ben is, és úgy tűnik, hogy ezeket viszonylag nehezen kezelik a csapatok, akik úgymond már elkényelmesedtek, minden információ rendelkezésükre áll.
4: Azért ezek a hátrasorolások, ezek gondolom befolyásolták a verseny végét.
3: Igen, ugye Kimi Antonelli a Mercedes-tel végül a harmadik helyen végzett Norris és Verstappen mögött, viszont őt is hátrasorolták az időmérőn egy sárga zászlós kihágás miatt. Nyilvánvalóan érdekes lett volna megnézni azt is, hogy ő milyen tempót tud diktálni, hogyha előrébről indul, mint ahogy Hamilton is a Ferrarival szintén rajtbüntetést kapott, az ő versenyét is azért ez meghatározta, de hát ezek néha előfordulnak, és a pilótáknak jobban kell figyelnünk szombaton is.
4: Megtört azért egy átok itt a magyar versenyen, hiszen 2020 óta senki nem nyert pole pozícióból. Most igaz, hogy nem rajtcél győzelem lett, de most tudott nyerni Norris.
3: Valóban ez egy érdekes statisztika, főleg egy olyan pályán, amiről azt szokták mondani, hogy nagyon nehéz előzni rajta, és gyakorlatilag a pole pozíció az fél győzelemmel ér föl. De hát nyilvánvalóan most az elmúlt évek is mutatták, hogy nem feltétlenül ez a helyzet. Norrisnak is nagyon meg kellett dolgoznia ezért a győzelemért, de azt gondolom, hogy nagyon jó teljesítményt nyújtott, már a pályán megszerezte az első helyet, és onnantól Piastri nem is tudott rá nagy nyomást gyakorolni.
4: Azt nem néztem meg a statisztikában, hogy mikor volt ilyen utoljára, akár Budapesten, akár bárhol, hogy négy különböző istálló volt az első négy helyen.
3: Hát idén nem ez a jellemző, és tényleg érdekes, hogy ahogy indult ez az idény a Mercedesnek a nyomasztó dominanciájával, gyakorlatilag mindenki elkönyvelte, hogy hát itt csak Antonelli vagy Russell nyerhet, sőt egy idő után már szinte csak Antonelli, hiszen Russell nincs olyan jó formában, és szinte keresztet vetettünk a bajnoki izgalmakra, de most azért ott tartunk, hogy 11 futam után elmondhatjuk, hogy három különböző csapat is győzelmet ünnepelhetett már. A fejlesztési csomagok tulajdonképpen mindenkinél jól működnek, és versenyről versenyre változhat az erős sorrend attól függően, hogy ki milyen újdonságokkal jelentkezik, ki mennyire tudja ezeket kiismerni, optimalizálni, de az tényleg biztató, hogy a Mercedes és a Ferrari után most már a McLarennek is volt egy ilyen erős hétvégéje.
4: Persze azért Antonelli maga biztosan vezet, most jön ugye a nyári szünet, az tényleg igaz, hogy a versenyzők úgy érkeztek nagy bőröndökkel, hogy innen már mennek is egyből nyaralni?
3: Hát lehet, hogy van ilyen, de azért Monakó sincs olyan messze, tulajdonképpen a félmezőny Monakóban lakik adózási okok miatt, úgyhogy magángéppel elég gyorsan haza tudnak menni, de lehet, hogy olyan versenyző is akad a mezőnyben, igen, aki innen rögtön a tengerpart felé veszi az irányt.
4: Hallottunk arról, hogy nagyon-nagyon tetszett az ideérkezőknek az új pálya, a kiszolgáló helyiségek. Te mit tapasztaltál?
3: Igen, én is ezt tapasztaltam, nem csak a rajongóknak, akik egyébként rekordszámban vettek részt ezen a hétvégén, hanem itt a garázs mögötti területen, a paddockban, a VIP vendégeknek is nagyon tetszik az új főépület és a kiszolgáló létesítmények. Ugye tavaly már átadták, vagy felavatták ezt a nagy épületet, de idén még be kellett fejezni, most már minden funkcióját betölti, és tényleg büszkén mondhatjuk, hogy a Hungaroring egy abszolút európai és minden igényt kielégítő versenypálya lett fantasztikus infrastruktúrával.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hétvégi Magyar Nagydíj elemzését hallhatták. Balogh Balázs Zsoldos Barnával beszélgetett.
1: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Jön a City,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Négy perc mondjuk két óra után, jó reggelt kívánunk mindenkinek, július 27-e és hétfő van, 27 fok most és 35 majd csütörtökön. A héten indul a kék szalag is, csak szólok, hogy sportosak legyünk, és ugye a kemény tűzforró aszfaltról a kicsit lágyabb és hűvösebb víz felé vegyük majd az irányt, a Balaton ad ugyebár lehetőséget ennek a csodálatos versenynek, és lehet, hogy ezt élőben is végig fogom nézni, még az is lehet, hogy a Sportrádiót fogom mondjuk erről tájékoztatni élőben.
2: Na, az a kérdés, ez majd... hogy a partról-e, vagy a vízből?
1: Konkrétan a partról, a vizen. Na de ez van, csütörtök reggel lesz, ha úgy alakul, akár még ez létre is jöhet. Benne Ferivel ma reggel, szia Feri, jó reggel!
2: És itt van Harsányi Levi is.
1: Értékeljük és nézzük meg a hétvége különösebben ismert és számottevő sporteseményeit. Beszéltünk már a Forma 1-ről, ugye Norris nyert, és mögében ott vannak a tolakodók, azok, akik szeretnék ugye megelőzni majd őt. Most ezen a versenyen nem tudták a Hungaroringen. Kiválóan, és szerintem nagyon jól teljesítettek a szervezők, nagyon jó volt a közeg, jó volt a hangulat. Láttuk, miniszterelnök úr átadta ugye már azokat a porcelán edényeket, azokat a porcelán vázákat.
2: És egyben maradt az összes, nem törtük össze versenyzők.
1: Erre jutott eszembe, hogy az ilyenkor, amikor átadják, akkor azt nem lehetne gumiból? Ne, senki nem látja. Mondjuk akkor van gond, ha leesik és visszapattanak.
2: És ugye háttérben az igazit akkor adják ott, amikor
1: de most biztos helyen van. Hát csak, hogy ne, én
2: mindig arra gondolok,
1: hogy... Adtál már át ilyet? Kaptál?
2: Volt is, hogy átadtam, meg kaptam is, de ugye az az érdekes, hogy ott megkapta a versenyző, és utána az első az, hogy lerakja, igen, és jön a pezsgőlocsolás. Na, és ott aztán nem kontrollálják egymás mozgását. Én úgy féltettem, hogy valamelyik fő szétverje.
1: Meg őszintén most nem akarok a versenyzők nevében beszélni, de én tudom, milyen ez. Tehát kap itt egy ilyet, két hét máshol, vagy másikat, nekik ez, akár, hogy hisszük azt, hogy milyen fontos, hát nem.
2: Meg gondolj bele, hogy egy ilyen élversenyző mondjuk azért jó esélye két hetente kap egy ilyet, hát mekkora lakás kell ahhoz, hogy az összes?
1: Hát egyrészt, egy idő után már...
2: Vagy elosztogatja?
1: Nem, hát amikor ez már szokássá válik, akkor onnan már teljesen más.
2: Még olyan gyönyörűek voltak.
1: Hát neked, mert még te se kaptál, meg én se.
2: De Hungaroring alakult, meg pláne nem.
1: De képzeld azokat, akiknek van ilyenből tényleg 20-30, hát, és mindig, mikor kérdezik egy rossz sportriporteri kérdés, melyik a legértékesebb? És már az igen. Na, viszont értékes mindenki számára, hogy elindult újra az NB1, ráadásul pénteken egy nyitó fordulóval, hát valljuk be őszintén, ez olyan, mint a csuklós buszon, ugye középre ülni, néha ráz, néha leesik az ember, és a végén pedig jön az arcon csapás. Én ezt éreztem valahol, mert a Nyíregyháza Újpest kezdődött, ugye ez a meccs vezette fel pénteken, indított el az idei 26-os, 27-es NB1 forduló sorozatait, és ugye az egész bajnokságot. És valljuk be őszintén, hogy a szebb napokat látott Újpest látogatott Nyíregyházára, és én valahol azt éreztem, hogy baj lehet. Hát attól függ persze nyilván, hogy milyen oldalról nézik, mert szerintem a nyírségi csapat, a Nyíregyháza szerintem azért... Szóval oda nem jó menni, vagy nem tudom, hogy van ez.
2: Az kétségtelen, hogy a Nyíregyháza tavaly egy nagyon stabil csapatjátékot nyújtott hazai pályán, és azért Nyíregyházára menni az tényleg nem egy életbiztosítás. Igen. Ritkán hasonlítják csuklós buszhoz az Újpest mérkőzéseit, és nagyon érdeklődve figyeltem, hogy hogy jössz ki ebből. Alapjába véve én igazából, hát nyilván nem erre számítottam. Ugye az előzetes nyilatkozatok, felkészülési időszak, edzőmérkőzések, igazolások azért azt mondatták velem, hogy ez a fajta első négy pozíció megcélozása, amit Dárdai Pál említett, az reális az Újpest részéről. És hozzáteszem, és tényleg

0: kihangsúlyozom, hogy egy mérkőzésből azért nem szabad ítélni egy teljes csapatot, egy teljes felkészülést.
1: De
0: amit a Nyíregyháza elleni mérkőzésen láttam, abban én igazából nem láttam különösebben nagy fejlődést. Tehát tényleg hangsúlyozom, hogy azért legalább egy 5-6 fordulót várjunk meg, még azért átfogó képet kapunk az Újpest csapatjátékáról. De megszerezte hamar a vezetést a Lillefehér gárda tényleg Bodnár Gergő szép góljával, ami tényleg tudatos volt, baloldali szélén egy nagyszerű bontás volt, beadás, Matko lekészítése, de önmagában az, hogy 5 játékos van az ellenfél 16-osán belül, azért az egy támadó potenciált mutat, és bár megpattan lövéssel, de nagyon szép góllal szerzett vezetést az Újpest. Na most itt jön az, hogy az ember ilyenkor azt várja, hogy folytatódik a domináns futball, egy picit a kapott gól az mindig megzavarja azt a csapatot, amelyik kapja, tehát a Nyíregyházat érezhetően megfogta. Ez az hazai csapat esetében is így van. Tehát az a közönség buzdítás az egy picit azért úgy elhalkul, egy-két morgó hang, meg azért csak úgy van, hogy előtte nagyon dominánsan lépett pályára a Nyíregyháza, és az Újpest tér felén zajlott többségében játék, és ekkor azért egy picit olyan váratlanul jött az Újpest gólja, de hozzáteszem tényleg szép támadásból. Na most ilyenkor azt várna az ember, hogy egy kicsit az ütéstől megrendült boxolót még egy ütéssel padlóra viszi az Újpest. Hát nem ez történt. Visszaállt az Újpest, próbált arra összpontosítani, hogy a megszerzett labdából kontrajátékkal próbáljon gólt szerezni, de nem nagyon szerzett az optimális területeken labdát. Igazából a játékképe még inkább áttevődött a Lillafehérek tér felére. Ráadásul jött a szünet, és a második fél időben egyértelműen Boldog Tamás elképzelései érvényesültek. Tehát nem tudom, mi zajlott a két öltözőben, de az biztos, hogy a Nyíregyháza öltözőjében hallottakat sokkal jobban átvitték a játékosok, hiszen gyakorlatilag már rögtön az elején az 50. percben egyenlített a Nyíregyháza, és óriási nyomás helyezkedett a vendégcsapatnak a kapujára. Gyakorlatilag a kapujához szögezte a Nyíregyháza az Újpestet, és nem tudott a kontrákkal élni az Újpest, hiszen nem is jutottak el a kontratámadásokig. És hát itt ugye sokat bírálták az Újpestet, de én inkább úgy közelíteném meg, hogy dicsérjük Boldog Tamást és a Nyíregyházát, hiszen például meglépett egy-egynél olyan cserét, amivel behozta Batumot egy középpályás Manner helyére, és az addigi támadott Kvasinát hozta vissza jobb oldali középpályás pozícióba ebben a 4-4-2-es játékrendszerben, tehát becsempészett még egy csatárt a pályára úgy, hogy meghagyta a kétéket, és az egyikéket ugye akinek helyére becserélt egy pozíciót, jobb oldali középpályásnak hozta, és ő Kvasina jobb oldali középpályás pozíciójáról szerezte a győztes gólt. Több támadó lett bent, átkalibrálta a csapatát támadóbbá. Egyértelmű volt a Nyíregyháza stílusa, minél hamarabb a 16-oson belülre jutott a labdát, forgatásokkal, szélső beadásokat kiprovokálni, minden pontrugást, oldalbedobást kapu elé haigáltak, tehát érvényesíteni akarták a magasságbeli meg a fizikális fölényüket. Hát megmondom őszintén, ami fájdalmas az Újpesttel kapcsolatban, hogy erre a magas letámadásra, ami nem volt váratlan, erre nem volt megoldás. Tehát nem volt egy 3-2 kialakítása, nem volt egy középpályás visszaforgás. Igazából Szapanos Péter akart kitalálni egy újdonságot, hogy a középpályára föliveli a labdát, de megmondom őszintén, azért nagyobb felelősséggel kell rendelkezni a csapat és a klub iránt. Egy nagyon könnyelmű megoldás volt, gyakorlatilag odaívelt az ellenfélnek a labdát, utána egy nem túl erős védhető lövés pedig becsúszant a hasa alatt, egyértelműen kapusgóllal szerezte meg a győztes gólt a Nyíregyháza, de nekem nem csak ez a fájdalmam, hanem az, hogy mondom, nem tudott mit kezdeni az Újpest a Nyíregyháza magas letámadásával.
1: Tudod, mit nem értek, és segíts már belé nekem, vagy azon hallgatóknak, akik szintén nem értik, mert szerintem mi vagyunk többen, hogyha van egy ilyen szerkezeti váltalás, változás, ugye fél időben a Nyíregyházának sikerül.
0: Nem is volt szerkezeti, csak felfogásbeli.
1: Akkor felfogásbeli, hogy kijönnek úgy, és más típusú játékot játszanak. Látja az egyik edző, hogy cserél a másik, valószínűleg azt is látja, hogy ott átalakulnak elő, ugye a Nyíregyháza esetében átalakul a támadói szekció. Hogy ilyenkor erre nincs egy meccs közben alkalmazható ellenválasz, érted? Mert, hogy mondtad, oda szegezték az Újpestet a kapujához. Oké, hát engem nem tudnának, mennék előre, akármi történik is.
0: Igen. Egyrészről, ami a szünetben elhangzott, az valószínűleg nem működött, hiszen a Nyíregyháza sokkal dominánsabban lépett pályára. Tehát a szünetbeli
1: meccselés... Az Újpest erre miért nem válaszol ugyanúgy?
0: Igen, az Újpest válaszolt erre egyébként, mert 2-2-es cserét is végrehajtott Szélesi Zoltán, és az kell, hogy mondjam, hogy bevált, hiszen megtörte ezt a fajta nyíregyházi fölényt, úgyhogy én azt mondom, hogy 4-1 cserét az Újpest, és ebből ugye ez két játék megszakítása, tehát az a része működött. A probléma ott volt, hogy erre még tudott továbbiakat lépni Boldog Tamás, amit említettem, Batum becserélésével még egy támadót hozott a pályára. Nekem az a probléma...
1: Hát akkor hozom be még egy...
0: Igen, ő is hozott, tehát van azért a játékosoknak is felelőssége, tehát azért azt nem szabad fetisizálni, sokan azt mondják, hogy ilyenkor az edző vesztett, nem az edző vesztett, tehát azért a játékosoknak is megvan a felelőssége, hiszen azért az edző próbálkozott. Viszont ami nekem probléma az az, hogy a labda kihozatalra nem volt B vagy C terv. Tehát egyértelműen látszott, hogy az Újpest nem tud kijönni a saját 16-osából, pont emiatt, mert nem működött a csapatjátéka. Tehát valljuk meg őszintén, ebben az Újpestben jelenleg nem volt meg az a fajta dinamika, az a fajta intenzitás, amit elvárnak a vezetőedzők, és Dárdai Pál is nem egyszer nyilatkozta, hogy ő egy nagyon intenzív és dinamikus Újpestre számít, és azt nyilatkozta, hogy készen vannak. Hát jelenleg még nincsenek készen, azt látom. Egy nagyon komoly mérkőzés előtt állnak, ezen a héten vasárnap a hazai pályán fogadják a Debrecent. Ott simán lehet javítani, lehet, hogy újra egy intenzív és dinamikus Újpest lesz a pályán, amit elvárnak a szurkolók, de jelenleg ez, tehát akármennyire is Újpest érzelmű vagyok, a rossz rám tudom azt mondani, hogy jó, tehát ez nem volt jó.
1: De akkor nem tudom, kinek a javára kell írni, vagy kinek a hátrányára, hogy nem tud úgy játszani, ugye nem engedték az Újpestet úgy játszani, a Nyíregyháza, hogy ilyenkor az Újpestet érheti, mondjuk egy feddés, hogy miért nem tört ki ebből a nyomásból, vagy pedig, hogy bravo, Nyíregyháza, már így kell csinálni.
0: Hát is, mert azért két dologban elmarasztalandó az Újpest, abban, hogy nem volt meg az intenzitás és a dinamika, illetve ez a labdakihozatal probléma, tehát taktikailag a labdakihozatal nem volt megoldva. A másik pedig, hogy a másik fél időben gyakorlatilag nem beszéltünk újpesti támadójátékról. Ez azért részben kritika a játékosok felé is, hiszen azért nyilvánvalóan a vezető nem azt mondta, hogy ne menjenek kapu felé, vagy mindig csak lábra passzoljanak. Tehát itt azért voltak problémák. Lesz még meló, és azért ezt rendbe kell rakni, mert mondom, teljesen észrevétlen volt az Újpest támadójátéka, és azért egy 0-1-es fél idő után, 1-0-ás vezetésről nagyon csúnya volt a másik fél idő.
1: Na, bízunk a változáson majd a folytatásban, aztán jött szombaton ugye a Kisvár és a Kispest mérkőzés, két kis csapat, de azért mégis nagyon alkottak, ha valamelyik tudott volna nyerni, de aztán végülis a hajrában sikerült a tavaly még MB2-es ugye Kispestnek tehát menteni tulajdonképpen egy pontot, a Kisvár nem tudta kihúzni, nem volt az ennyire egyszerű, vagy ennek ennyire azt mondom, hogy mindkét csapat számára jó eredmény született.
0: Hát igen, talán a Kisvárd azért elégedetlenebb lehet, mint a Kispest Honvéd, hiszen azért azt ne felejtsük el, hogy az elején azért a nem is a mérkős elején, de a másik fél elején vezetés szerzett a Kisvárda, és nem jött meg az a bizonyos gólra-gól szituáció, vagy 1-0-nál nem tudták eldönteni a mérkőzést, tehát szerintem elégedetlenebb lehet a hazai gárda, viszont a Honvéd óriási energiákat mozgósított az utolsó negyed órában az egyenlítésért, ami egyrészt azt sugallja, hogy valamilyen szinten megérdemelten egyenlítettek, de hogyha egy kicsit kielemezzük, és tényleg csak röviden a Honvéd egyenlítő gólját, azt tudjuk Baki Ákosról, hogy egy erős, magas erős testalkatú, 195 centis belső védőről beszélünk, akinek a feljátéka erős. Na de hogy jön egy szöglet, és ez a Baki Ákos az ötös hosszú oldalán lábbal, tehát lábmagasságban, nem ollózva, lábmagasságban szerzi a gólt a bal alsó sarokba, perdítve a labdát, hát az komoly kritika a Kisvárda védekezésével kapcsolatban. Én nem nagyon emlékszem arra, vagy nagyon-nagyon ritka, hogy egy szögletből való beadás, amire föl lehet készülni, és gyakorlatilag minimum 9 játékos a 16-oson belül tartózkodik, ott egy beadás eljusson lábmagasságig. Tehát ott az régeség ki kellett volna fejelni védőknek, úgyhogy egy komoly védekezési hiba volt, ráadásul rögzített játékhelyzetből, amire nagyon-nagyon mérgesek szoktak lenni az edzők, és ennek hangot is adott Csupka Attila.
1: És akkor ugye a péntek és a szombati egy-egy meccs után jött egyfajta vasárnapi dömping, egyébként ma is lesz majd még egy mérkőzés, az MTK játszik, és az jött ugye a szombat, és már az első meccs, a Vasas Győr, ami egy délutáni mérkőzés volt, már szerintem komoly izgalmakat ígért. Régen ez egy nagy derbinek számított, most szerintem megint csak. És úgyhogy Vasas ugye több év MB2-es tartózkodás után érkezett fel az NB1-be, rögtön megkapta az NB1-es tavalyi bajnokot, a Győrt. Ennek megfelelően a 28. percben már is emberhátrányba került a Vasas. Itt akkor az emberek szerintem sokasága azt mondta, jó, hát a Győr simán hozza, még hogyha nemzetközi kupa szereplésből is jön.
0: Igen, hát a Vasas a legutóbbi két évben kétszer az utolsó fordulóban bukta el a feljutást, tehát azért nagyon közel állt hozzá, most azért bajnok csapatként teljesen megérdemelten jutott fel.
1: Tehát a két bajnok játszott végül.
0: Végül is, igen. És ugye említetted Hely Viktor kiállítását, és nagyon-nagyon érdekes, mert két forgatókönyv tud ilyenkor előjönni. Az emberelőnyben lévő csapat fölgyorsítja a tempót, tempót diktál, gyors forgatásokkal és egy nyomásra helyezéssel, az ellenfélre való nyomás helyezéssel gyakorlatilag hibára készteti a ember hátrányban lévő csapatot, és egyértelműen látszik a különbség. A másik forgatókönyv, és ez egyértelműen ez valósult meg tegnap, illetve tegnap előtt, hogy a Vasas játékosok, illetve pontosan, bocsánat, tegnap volt a találkozó, tehát a Vasas játékosai elképesztő csapategységről és óriási energia befektetésről tettek tanúbizonyságot. Hirtelen mindenki elkezdett megfelelően taktikailag részt venni a védekezésben, megfelelő energiabefektetéssel, nagyon-nagyon fegyelmezetten és egyértelműen alárendelve az egyéniségüket a csapatjáték iránt. Tehát egy nagyon-nagyon fegyelmezett Vasas láthattunk, ahol Erős Gábor vezetőedző úgy módosította a csapatát, hogy ugye a kiállított játékos helyett be kellett hozni Pávkovics személyében egy jobb hátvédet, de érdekes módon középpályás cserét le, ezáltal Urbliknak, akinek inkább támadó szerepe volt a középpályán, már sokkal több védekező szerepe lett, tehát félő volt, hogy egy picit felmorzsolódik a védekezésben, de nagyon fegyelmezetten ellátta a pozícióját. Átállt egy 4-4-1-re a Vasas, amiből ne felejtsük el, hogy a két szélén meghagyta a támadóját és center pozícióba is, tehát labdaszerzések után három támadóval tudott az angyalföldi gárda rohamozni, és ugye abból volt egy center pozíció ugye egyértelműen Kosta személyében, és a két szélén Tóth és Kovács Réti részéről mindketten ellenkező lábbal, tehát tükörszélsőként nagyon komoly veszélyt jelentettek a Győr kapujára, és az volt az egészben szimpatikus, hogy nem csak megúszni akarta a Vasas ezt a mérkőzést, hanem a labdaszerzések után bizony a Győri Eto komoly gondot jelentettek a Győri Eto számára a támadásokban. Na de itt kanyarodjunk rá az Etóra, tehát amit említettem, hogy hogyan kell egy ember előtt kihasználni, na abból gyakorlatilag semmit nem lehetett látni.
1: Hát, na ez az.
0: Nagyon kényelmesen, nagyon lassan futballozott az Eto, de ennek ellenére két nagyon-nagyon komoly angyalföldi hibából gólt tudtak kapni, tehát kétszer is vezetés szerzett az Eto, azt ne felejtsük el. Egyszer ugye egy 11-es szituáció, amikor Iimbor fel akart szabadítani, és labda helyett az ellenfél lábát találta el, illetve egyszer pedig egy mélységi passzból zicser helyzet kerekedett ki egy nagyon komoly helyezkedési hiba által, ez pedig Huszár értékesítette, tehát 2-1-re vezetett az Eto. Hozzáteszem, Urblik gólját azért egy pár mondatban említsük meg, olyan 27-28 méterről jobb külső rüsttel, akkora gólt rúgott gyakorlatilag a bal kifelé felső sarokba, kifelé csavarodva, bal felső sarok, két kapufát is érintve, az a klasszikusan kipókhálozta a bal felső sarkot, tehát egy akkora gól volt, hogy érdemes visszanézni, aki teheti valamilyen közösségi vagy média felületen.
1: Arra készült, arra most nem hiszem a meccset, csak magát a gólt. Arra
0: készült, ez nem lehet készülni, ilyen... igazából úgy készült, hogy évtizedek óta labdarúgó és sokat gyakorolt, köszönöm, és egy nagyon komoly rúgó technikával rendelkezik. Ami viszont érdekes ilyenkor, hogy nyilván ember hátrányban nem tudsz, nagyon ritka, hogy létszám fölén tudsz kialakítani. Hozzáteszem, a Győr annyira gyengén védekezett hátrafelé, tehát gyakorlatilag a támadásból védekezésből való átmenetei a Győrnek olyan lassúak voltak, hogy többször előfordult, hogy 3-2-4-3 elleni kontrákat vezetett a Vasas. De itt gyakorlatilag, ha nem is teljesen, de egy felállt védelemmel szemben, úgy gondolta, hogy nem tudja kijátszani kisjátékkal, ezért egy 27-28 méteres átlövésből elképesztő nagy gólt szerzett.
1: Figyelj, Feri, mi a nehezebb megtartani az ilyet 10 ember ellen, az 1-0-át, aztán 2-1-et sem sikerült, vagy ilyenkor az ember ész nélkül fejveszel róla előre a szó jó értelmében, a vesztesnek tűnő, vagy a hátrányban lévő csapat, majd kell egy gólt találni. Mert a Győrnek, ha lő két gólt emberelőnyből, egyébként ez lett volna a terv, amit mondasz, akkor az egy sokkal nyugodtabb helyzetben lett volna, hogy mindig csak egy góllal vezet, mert egyet, ahogy szoktuk mondani, bármikor lehet lőni, itt volt erre a példa.
0: Így van, pontosan. Hát egyrésztről azt jól látod, hogy számomra az volt egy kicsit probléma az Eto játékával, hogy mindegy nullás vezetésnél, mind 2-1-es vezetésnél én nem éreztem azt a fajta tempót, azt a dinamikát, azt a gyors futballt, amivel hibára lehet késztetni a Vasast. Tehát gyakorlatilag, ha meg lett volna két gólos előny, akkor onnantól kezdve valószínűleg a hazaiak feladják. A másik probléma pedig, hogy azért az nem létezik, hogy vezetsz 1-0-ra vagy 2-1-re, és folyamatosan a labdavesztések után létszámelőnyös kontrákat hajt végre a Vasas. Tehát az Etónak olyan lustácska volt a védekezése, és az angyalföldiekkel szemben, ahol mindenki kettőzött erővel próbálta kompenzálni az emberhátrányt, az Etónál, mintha az lett volna az általános trend a játékosoknál, hogy hát úgyis egyre többen vagyunk, majd a társam megoldja, majd csak rúgunk egy gólt, majd lesz valami, úgyis megnyerjük ezt a meccset. Tehát ez a mentalitás ez nem jövedelmező, és büntetett a futball, és büntetett az angyalföldi csapat, és a Vasas abszolút megérdemelt a döntetlent. És ami viszont érdekes, hogy ráadásul megint csak szögletből szerezte Csóka Dani az egyenlítő gólt, ami én úgy gondolom, egy kicsit, hogyha jobban rendben van ez a győri Eto'o, és hogy mennyire nincs rendben az Eto'o, az a testbeszédeken látszott. Képzeld el azt, Levi, hogy ember előnyben 4 sárgalapot tudott kapni ez az Eto'o. És mind a sárgalapok legalább a felénél ez reklamálásért történt, amikor egyértelműen durva faltét kaptak, akkor is folyamatosan kommentáltak a játékvezető ítéletet, sokszor egymással is veszekedtek, és labdavesztés után hátrafelé nem nagyon akart senki se futni. Valami komoly probléma van a Győrnél a háttérben, nem tudom nyilván ez kívülállóként, de ezen a meccsen testbeszédben, meg csapatjátékben nem néztek ki jól, annak ellenére, hogy 2 rúgott góllal ember előnyben meg kellett nyerniük a találkozót.
1: Lehet, hogy már itt már az esélyesség terhe volt rajtuk, bár nem hiszem, hiszen első forduló, az is lehet, ugye mondtuk a nemzetközi kupamérkőzésről, ennek erről majd beszélünk a következő fél órában. Lehet, hogy befáradás esetleg, ki tudja. Ezt nem tudjuk. Na mindesetre majd beszélünk erről is, meg majd még persze itt volt a Paks Fradi, igazából a forduló rangadója, és beszélünk a debreceni. Szerintem hibáról ezt a meccset könnyen hozhatták volna, ha valami ott se jött nekem össze, vagy nem stimált ilyen szempontból. És persze beszélünk ugye már a Győr és a Fradi esetében a nemzetközi kupa szereplésről, mert talán azt kell mondani, hogy mind a kettő kiváló volt, hogy milyen szempontból az is majd kiderül, a Fradi esetében mindenféleképpen.
0: Hát először is a Debrecen-Puskás mérkőzésen Gerc Rembe vezetőedző le is nyilatkozta, hogy nem ismeri a magyar mezőnyt, és úgy veszem észre, hogy még a saját csapatát sem eléggé, hiszen eléggé felforította a csapatot, és talán ennek is köszönhető ez a 2-0-as vereség.
1: Ennyit itt előjegyzetben, gondolatként, de majd persze mindjárt jövünk, folytatjuk. 4 perc óra lesz, 7:30.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Győzelemmel felérő döntetlen a Fáy utcában, a Paks 6 gólos meccsen győzte le a Ferencvárost. Alkotmánybírót választhat ma a parlament, többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Sporthírek.
3: Hiába vezetett kétszer is a Ferencváros, Szalai János és Pető Milán duplájának köszönhetően a Paks fordított és 4-2-re megnyerte a találkozót a labdarúgó NB1 első fordulójában. A másodosztályból feljutó Vasas 2-2-es döntetlent játszott hazai pályán az Eto FC-vel úgy, hogy az angyalföldiek a 29. perctől ember hátrányban játszottak. A Debrecen Puskás Akadémia mérkőzésen pedig a vendég PAFC sima 2-0-ás győzelmet aratott. Bronzérmes lett a kardozó Battai Sugár a hongkongi vívó világbajnokságon, miután legyőzte kazah, olasz, amerikai és orosz ellenfelét is. A döntőbe jutásért azonban kikapott a német Larissa Eiflertől. Hongkongban a magyar küldöttség második érmét szerezte, miután szombaton harmadik lett a tőröző Dósa Dániel. 22 centit javított idei legjobb eredményén, és magyar bajnok lett Halász Bence. Az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető 81 méter 87 centis kísérletével nyert. Így Halász Bence a 9. magyar bajnoki címének megszerzésével hangolt az augusztusi Európa-bajnokságra. Óriási csatában 15-14-re vereséget szenvedett a magyar férfi vízilabda válogatott Görögországtól a Sydneyben megrendezett világkupa szuperdöntő fináléjában, így Manherz Krisztiánék ezüstérmesek lettek. Lando Norris magabiztosan nyert a Forma 1-es magyar nagydíjon. A McLaren versenyzője címvédőként az idei szezon első győzelmét aratta Budapesten. Mögötte Max Verstappen a Red Bull-lal és Kimi Antonelli a Mercedes-szel ért célba, míg az első ötös sorát Charles Leclerc és Lewis Hamilton zárta a Ferrari-val. A futam elején vezető Oscar Piastri kiesett. Mathieu van der Poel nyerte a Tour de France utolsó szakaszát, míg Tadej Pogacar sorozatban harmadszor, pályafutása során ötödször nyerte meg az összetettet a francia országúti kerékpáros körversenyen.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját, a voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Sonnenfeld Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető tanára. A Mi Hazánk Siffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motor fejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Lövöldözés történt Seattle-ben egy gasztronómiai fesztiválon. Két ember meghalt, öten megsebesültek. A rendőrség két gyanúsítottat őrizetbe vett, indítékaikról egyelőre nem közöltek információkat. A helyi kistermelők és vendéglátók termékeit bemutató rendezvényt az amerikai nagyváros egyik jelképének számító Space Needle mellett tartották. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűzterjedése jelentősen zavarja a közlekedést. A Bordeaux és Spanyolország közötti autópálya 60 kilométeres szakaszon le van zárva, és Bordeaux-tól délre leállt a vasúti közlekedés.
0: közlekedés.
3: Élénk a reggeli forgalom Budapest felé vezető főbb útvonalakon. Telítettek a sávok a főváros irányába az M3-as autópályán 60 és Bakk között, valamint a fővárosi bevezető szakaszon, az M4-esen Üllőnél, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglót környékén, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. És baleset lassítja a közlekedést a fővárosban is, egyrészt Budapesten, a 11. kerületben az Egér úton, valamint a Ferihegyi repülőtérre vezető úton. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, to never stop finding, moving as one, is the word for home.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És folytassuk is, 5 perc van, ez 3-4-8, jó reggelt kívánunk mindenkinek ma reggel a Nemzeti Sport Rádióban, Bene Ferenccel. Hello Feri, jó reggel.
2: Jó reggelt, és Harsányi Levi is itt van.
1: No, igen, SMS számunk 06-30-55-55-605, kíváncsiak vagyunk, hogy reagáltak a hétvégi sporteseményekre, mi tetszett, mi nem tetszett. Most éppen ugye ebben az órában az NB1 soros aktuális fordulójáról beszélünk, bár még ma lesz ugye bár egy mérkőzés, az MTK fogadja a Zalaegerszeg csapatát, az is szerintem egy igencsak impozáns gólgazdag meccs lesz, én legalábbis így hiszem, de ott hagytuk abba, hogy Debrecen felvezette, Debrecen és a Puskás összecsapása volt. Én ez esetben a meccs előtt azt mondtam Ferinek, ha felhívott volna és megkérdezett volna, hogy biztos, hogy mind a két csapat lőgott, de aztán, hogy mi lesz a végeredmény, döntetlen, vagy nyer a Debrecen, vagy esetleg a Puskás, ezt nem tudtam, ezt nem éreztem. Egybe voltam biztos, hogy a Debrecen otthon biztos lőgolt.
2: Igen, hát közel álltál hozzám, bár nem szerzett a hazai csapat gólt. Ott hagytuk abba, hogy Gert Remmel nem igazán ismeri még a mezőnyt, meg leginkább a saját csapatát sem, hiszen nagyon-nagyon felbolygatta az A csapatát, úgymond. Tehát nem a legerősebb kezdő csapatával állt fel Debrecen, ez meggyőződésem. Nyilván ez annak szólt, hogy a két kupamecs közé beékelődött ez a magyar bajnoki. A Puskás Akadémiát sokan leírták, de azért ne felejtsük el, hogy a rutinos játékosok közül sokan maradtak. Tehát azért maradt Nagy Zsolt, maradt Lukács, maradt Szolyszálló, Szolnoki, Golla. Hát ez igaz, de ő már egy picit, akár már régebben is, és hát azért nyilvánvalóan gyengültek, de azért ezt a Puskás Akadémiát nem szabad leírni. És ami még azt mondatja velem, hogy Gert Remmel még ismerkedik a csapatával és a mezőnnyel, hogy nekem meggyőződésem, hogy ilyen egyértelmű és több játékosra kiterjedő rotációt nem szabad ennél a keretnél megvalósítani, ráadásul ugye a két belső védőt is lecserélte, és hát pontosan ebbe bukott bele ezen a mérkőzésen, hiszen egyrésztről hát Batik Bence egy kitűnő labdarúgó, de semmiféleképpen sem belső védő, tehát itt óriási hibákat hajtottak végre. Ráadásul Mehiasszal nagyon rég játszottak együtt, talán még soha, de az biztos, hogy hónapokkal ezelőtt legutóbb, tehát nem egy összeszokott belső védő négyesről beszélünk, és ha ide vesszük a fiatal Tercát és Kellert, hát szerintem ebben a négyesben, tehát ez a védő négyes még soha nem játszott együtt a Lokinál. Ez meg is látszott. Igazából Németh András két nagyon szép góljával, hát az egyiket nyilván gyakorlatilag üres kapuba kellett bekotornia, ott egy szép akció volt, és egy nagyon szép gólpassz Lukás Dániel részéről, de a második gólt gyakorlatilag egyedül befűzte a teljes Loki védelmét, főleg a két belső védőt. Úgyhogy nagyon hamar 2-0-as vezetésre tett szert a vendégcsapat, és ezt végig tudta tartani a mérkőzés folyamán. Hát hiába próbált utána cserélni Gert Remmel, ez úgy, ahogy van, el lett rontva, tehát egyelőre ez a Debrecen még keresi önmagát. A Pünik Jerevan elleni 1-0-as győzelem sem volt egy szemetgyönyörködtető találkozó. Nagyon-nagyon remélem, hogy Örményországba ki tudják harcolni a továbbjutást, mert most ez nem a csapat könnyű, még így, nem állt össze.
1: Így igen. Így van. Bár fura az észtedző jelenlét a Debrecenben, de szokjuk meg, leginkább ő szokja a környezetet.
2: Igen, én soha, de soha nem mentem abba a vitába, hogy magyar edző, külföldi edző, hiszen például rendkívül jó kapcsolatom volt Paulo Sousával, nagyon-nagyon magas szinten elismerem Robi Kint, bár sosem találkoztunk, tehát nagyon sok jó külföldi edző volt itt Magyarországon, de önkéntelenül csak azért, hogy valaki külföldi, azért feltétlenül idehozni, én meggyőződésem, hogy ekkora hibákat egy magyar edző nem követne el, de teljesen természetes, hiszen nem ismeri a mezőnyt, még a saját csapatát se, teljesen beleugrott egy ismeretlen közegbe.
1: Oké, de pont erről beszéltünk, azért van annyira lokálpatrióta ugye a Debrecen, meg maga a csapat is, azért oda azért egy magyar edző kellett volna, vagy azért mégis
2: hát vagy pláne egy debreceni kötődés.
1: Debreceni kötődés, mert azért szerintem ezt így ilyen szempontot talán nem bírja el. De majd meglátjuk, hogy alakul a Debrecen további fordulóban, vagy hogy játszik a további fordulókban. Aztán jött a Paks-Ferencváros két zöld-fehér csapat egymás ellen. Mindig nagy derbit vívtak, ugye Bognár György mindig oda szólt a Fradinak, szerintem ezt valahogy ezt nem is tudom, ilyen házi feladatnak veszi, de annak örülök, hogy ad némi pesgést a magyar labdarúgó életnek Bognár Gyuri. Tehát, hogy ilyen szempontban én ezért kedvelem.
2: Igen, tehát, egy rendkívül változatos és ragyogó mérkőzés jött össze. Hát Bognár György csapata a szokásos saját stílusában, elképesztő támadó dominanciával, ugyanakkor sokszor hátul kinyílva. Hát egyelőre az, a mérkés elején egészen ugye a 40. percig úgy nézett ki, hogy a Ferencváros domináns lesz a találkozón, nagyon hatékony volt a Fradi előrefelé, 2-1 arányban vezetett is, bár folyamatosan a Paks dominált, jöttek a beadások, érezni lehetett, hogy Szalai József nagyon jó formában van, folyamatos veszélyt jelent a kapura, de hát elől ugye a kényszerű csere után beálló Jusuf is ugye megfutott a védőjét, nagyon-nagyon rutinos, okos gólt szerzett, utána Botka Endre hosszú évek után újra kezdő volt, vagy legalábbis egy hosszú időszak után újra kezdő volt, gólt is szerzett. Na de hát jött Szalai József, és utána még Pető Milán is, és nagyon-nagyon szép gólokkal megfordították a találkozót, azért 1-2-ről 4-2-ről nyerni a Ferencváros ellen, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Fradinál is talán ott hibázhatott Borbély Balázs, aki a szokásához híven kitűnően meccselt, és nagyon jól nyúl bele a mérkőzésbe legtöbbet, és majd beszéljünk a Twente elleni fantasztikus diadalukról, ami ugye még csak az első mérkőzés volt, de jó esélye várhatja a Fradi visszavágót.
1: És Twentében volt.
2: Így van. Így is mondhatjuk. És ugye, ami lényeges, hogy szokásosan, amiben Robikin is beleesett a problémába, hogy nyilván a magyar szabályt is ki akarják szolgálni, de egy egészen más összeállítású csapat játszott a Nemzetközi Kupában, mint a magyar bajnokságban, de meggyőződésem, hogy ennyit nem lehet változtatni ezen a Fradin. Tehát ugyanaz látom, mint a Debrecennél, hogy egy teljesen felforgatott, és hát nehéz egy Fradi szinten azt mondani, hogy B csapat, de hát nyilvánvalóan a Twente elleni páros mérkőzés közé ékelődött be ez a találkozó, és ezt érezni lehetett az összeállításon is. Ez a Fradi nem a legerősebb összeállításba lépett pályára, és hát Fradi szempontból sajnálhatják az zöldfehérek, hogy bizony bele is hibáztak hátul rendesen, és teljesen megérdemelten nyert a Paks, azért 4 rugott gól, vagy ha Fradi szempontból nézzük, 4 kapott gól az azért sok, és az azt mutatja, hogy ez a csapat azért ebben az összeállításban nem a legerősebb Ferencváros, és ebben az összeállításban ez nem működött kellőképpen.
1: Jó, azért játszott, hogyha beszélünk egy kicsit a nemzetközi jelenlétükről is, ugye a klubcsapatainknak, azt mondtuk, hogy Debrecen 1-0-ra nyert, a Pjunik Jereván ellen aztán ugye játszott a Győr is, aki egy luxemburgi csapatot 6-2-re, nagyon könnyen mondhatni kivégzett, és aztán jött a Twente, ugye, és a Ferencváros összecsapása, mondhatni a Twente szebb napokat látott Twente, de ez sem igaz. Twente mai napig is szép napokat lát, szerintem. Egy nagyon jó kis holland csapat, a jó kis holland csapat, tehát jó holland csapat, én szerintem az 5 nagy holland csapatban biztos, hogy benne van, legalábbis nálam, és hogy ezt, hogyha valaki meg tudja magyarázni, és de jó, hogy itt vagy, Feri, mert te meg tudod, hogy lehet az, hogy, és ez már Fradira igaz volt az elmúlt szezonban is, vagy azelőtt is, hogy itthon ugye tavalyi bajnokságot is azért vesztett el, mert a kis csapatok ellen hullajtott pontokat. Hogy lehet az, hogy itthon ezekben a, vagy a magyar bajnokságban a kvázi a nemzetközi szinthez képest sokkal, hogy mondjam, gyengébb csapatokat nem tud megverni, és most folytatva azt a jó szereplését az Európa Ligában, például már a Twentét is verte, ráadásul Hollandiában.
2: Igen, hát először is, hogy a Twente mennyire, de mennyire nem kis csapat, azért azt mutatja, hogy van egy norvég válogatott Orjás Sæther, aki gyakorlatilag a bal szélen minden egy-egy elleni párharcát meg tudja nyerni támadásban. Azért van egy Zemuki, aki gyakorlatilag a világbajnokságról jött, tehát egyértelműen topjátékosról beszélünk, az algériai válogatottnak egyik alapembere, és hát itt van Weghorst, aki a holland válogatottnak sokáig az első számú centere volt, szóval ez egy nagyon-nagyon komoly csapat, és rendkívül jó futballt mutattak, és azt se felejtsük el, hogy bizony ennek a mérkőzésnek voltak olyan periódusai, amikor ráerőltették az akaratát a Fradira, benyomták a Ferencvárost, és kellett Dibusz Dénesnek a fantasztikus teljesítménye, több nagy védéssel is igazolta a tudását és a megkérdőjelezhetetlen kulcsjátékos mi voltát. Tehát Dibusz Dénesnek sokat köszönhet a Fradi, de nem szeretném úgy beállítani, hogy ez a mérkőzés arról szólt, hogy a Fradi gyakorlatilag kibekelt a találkozót, és Dibusz Dénesnek köszönhető ez a győzelem, mert a Fradi a labdaszerzések utáni kontrákban viszont nemzetközi szinten is jól teljesített. Nagyon komoly helyzetei voltak. Egyrészt Lenny Joseph ugye a világbajnokságról visszatérve tele van önbizalommal, gólerősen futballozik, a sebessége semmit nem kopott, tehát igazi kontracsatár, arra nem is beszélve, hogy mellette azért Yusuf is, Korbu is, és Zakariasen is nagyon jó teljesítményt nyújtott, a két köz belső középpás, meg ugye Rommens és Kanikovszki személyében pedig azért két komoly periódust, az első félidő első 15 percét és a második félidő mondjuk első 20 percét kivéve rendkívül teljesítettek, és nagyon érdekes találkozó volt, mert ugye arról beszélünk, hogy Dibusz nagyokat védett, lehetett volna ez a mérkőzés akár egy hazai győzelem is, talán még egy több gólos hazai győzelem is.
1: 5-2-re nyert a Fradi.
2: Így van, de annyi helyzete volt a Fradinak a kontratámadások által, hogy akár a Fradi extrém esetben még több góllal is nyerhetett volna, tehát egy nagyon-nagyon meggyőző és nagyon-nagyon jó állapotban lévő Fradit láthattunk a Twente ellen, szöges ellentétjét, mint ami a Paks ellen, de hát hangsúlyozom, hogy teljesen más összeállításból is léptek pályára. Nagyon-nagyon jó esélye van a Fradinak a továbbításra, még pedig azért, mert hazai pályán, hazai közönség előtt játszanak, és úgy, hogy előny birtokában, tehát a Twentének kell kockáztatnia, ez nagyon-nagyon jó lehetőségeket adhat a Fradi számára, de észnél kell lenni, mert ez egy nagyon komoly csapat az a
1: Twente. De akkor mennyiben és miért, miben más a egy külföldi csapat ilyenkor, legalábbis ilyen szinten nem barátságos, nem felkészülés, hanem kupa meccs szintjén fellépni, vagy pontosabban játszani, mint egy magyar csapat. Hiszen a magyar csapatokat akár még jobban is ismerheti is, de lehet, hogy pont ez a hátránya, ami az előnye?
2: Igen, de érezhetően főleg a külföldi játékosoknál azt látom, hogy sokkal, de sokkal motiváltabbak a nemzetközi kupa találkozókon. Tehát számukra a karrierjük fejlődése, építése érdekében a nemzetközi kupa szereplés az, ami egyértelműen motiválja a játékosokat. Tehát érezni és hallani is külföldi csapatoknál is, hogy olyan játékosok, akik keresettek, alapfeltétel számukra, hogy egy másik klubba igazolnak, hogy az mondjuk bajnokok ligája induló, tehát ezért nem tud például most a Juventus komoly játékost igazolni, ezért nagyon-nagyon ugye kapósak azok a csapatok, akik BL-be tudnak játszani. Ugyanez a Ferencvárosnál, ha nem is BL, de azért Európa Liga szinten meg tudják magukat mutatni, be akarnak jutni a csoportkörbe, ez egy nagyon-nagyon komoly motiváció, sokkal, de sokkal nagyobb, mint a 33 magyar bajnoki közül az egyen játszani.
1: Illetve bocsánat, egy kérdés, csak nem lehet az egy felvetés, nem lehet az, hogy ezek a játékosok tudják, hogy ha külföldi csapattal játszanak, akkor más nézőpont, más nagyító alá kerül az ő megítélésük?
2: Pontosan így van, tehát sokkal nagyobb reflektorfényben vannak egy-egy nemzetközi kupa találkozón, pláne hogyha be tudnak jutni a csoportkörbe, azért ezek menedzserek, edzők, játékos megfigyelők minden szempontból sokkal nagyobb figyelem előtt vannak, és hát ezeknek a játékosoknak és a magyar játékosoknak is teljesen normálisan az a céljuk, hogy eladják még nívósabb bajnokságba, tehát sokkal nagyobb motivációs bázissal lép pályára érezhetően minden ferencváros játékos a nemzetközi kupában, mint a magyar bajnokikon. Ez is lett a veszte, valljuk meg őszintén, a tavalyi Ferencvárosnak, ezért nem lett bajnok.
1: Jó, aztán még lesz egy mérkőzés majd, hogy teljes legyen az elemzés, bár arról nem tudunk beszélni, ami lesz, de mégis érintsük. Ugye MTK és a Zalaegerszeg összecsapása, már Németh Krisztián nincs az MTK-nál, nem tudom mennyire kell, vagy lehet új felállásban, érkeztek-e oda új játékosok, igazolás, edzői szinten mi várható?
2: Hát először is ugye ugyanaz a véleményem, mint az összes új mérkőzésen, tehát az első fordulót nagyon nehéz előre prejudikálni, hiszen nem tudjuk, hogy sikerült a felkészülés, hogy épülnek be az új igazolások. Alapjelvően, ha tavalyi szezonból indulunk ki, azért az Zalaegerszeg ütőképes csapat volt idegenben is. Ott is történtek változások, új vezetőedző van, tehát nem tudom, hogy a Zalaegerszeg azt az utat tudja tovább taposni, amit elkezdtek a tavalyi szezonban, vagy egy teljesen más felfogású Zalaegerszeg fog pályára lépni. Az MTK-t én úgy gondolom, hogy idén sokkal jobban fog szerepelni, mint tavaly, szerintem jól is erősítettek. Én igazából az MTK-tól most sokkal többet várok, mint hogy azért felmerüljön már a kiesés réme is. Tavaly szezonban ugyanazért nem reálisan, de a vége felé azért volt egy-egy olyan hullámvölgyük, ami alapján ez is felmerülhetett, de egy sokkal stabilabb és ütőképesebb és főleg hatékonyabb MTK-ra számítok.
1: Na, hát akkor ez várható ma, ha valaki szeretné nézni, akkor persze ajánljuk ezt is, majd egy esti mérkőzés, ha jól emlékszem, de mindjárt nézem, szóval ez
2: 7 óra 30-as találkozó.
1: Tökéletes, köszönöm.
2: Itt a Nemzeti Sport Rádióban közvetítjük, és a hallgatók számíthatnak is rám.
1: Ja, jössz.
2: Így van, jövök, úgyhogy alig várom a mérkőzést.
1: Végre egyszer életemben úgy fogom nézni a meccset, hogy le fogom halkítani a televízión a hangot, és fel fogom erősíteni a Nemzeti Sportrádión a hangot. Így fogom ezt nézni fel, úgyhogy légy kedves, jó?
2: Akkor nagyon duplán fogok koncentrálni.
1: Ennek megfelelően. Na, úgyhogy ezek a meccsek voltak, és persze beszéltünk arról, hogy lesz ma este ugye meg az MTK Zalaegerszeg mérkőzés, így lesz teljes az NB1 első fordulójának köre, ahol szerintem voltak meglepetések, és sok gól, aminek én nagyon örülök. Majdnem minden meccsen volt gól, azért tegyük hozzá, azért az valami, én szerintem egyfajta elmozdulást jelent, tehát jó irányba.
2: Meg úgymond jó színvonalú mérkőzések voltak, tehát ami az a szokásos klisé, hogy idényelei forma, hát az nagyon kevés csapatnál volt jellemző. Tehát még amely csapatok vereséget szenvedtek, azoknál is lehetett látni, hogy van futball, most nyilván eltérően teljesítettek, meg sokat bíráltuk ugye a Debrecent, meg az Újpestet, de igazából egyik csapatot sem írnám le. Másrésztről pedig különösen a Vasas-Győri-Eto mérkőzés rendkívül magas színvonalú volt, és az ember hátrány ellenére egy nagyon-nagyon egységes és jó Vasas láthattunk. A Paks golzáporos győzelme, a Puskás Akadémia hatékony és meggyőző csapatjátéka, szóval nagyon-nagyon sok pozitívum volt, és a Nyíregyháza második fél ideje. Látványos, jó mérkőzés volt, és ahogy néztem, komoly nézőszámokat is hozott.
1: Úgyhogy köszönjük szépen az uraknak a játékot, és ezt várjuk a folytatásban is. Na mindjárt 8 óra, hamarosan jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente és Bene Ferenc. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Deák Zsigmond gondolataival.
3: Két paksi dupla rendel, Deák Zsigmond jegyzete. Nem egy óriási aréna a fehérvári úti futballstadion Pakson, legfeljebb 6000-en férnek el benne. Ennek ellenére ritkán kell kirakni a kapujára a megtelt táblát, ha lenne egyáltalán ilyen feliratú és funkciójú tárgy az ottani szertárban. Éppen ezért nevezhetjük nyugodtan történelminek azt a helyzetet, amikor 3 napon belül kétszer is közelít befogadó képessége felső határához a 6 éve felújított helyre kis sportlétesítmény. Márpedig most éppen ez történt, csütörtökön a Konferencia Liga selejtezőjének 2. fordulójában a Panathinaikos, a vasárnapi NB1-es rajton pedig a Ferencváros vendégjátéka vonzott tömegeket Paksra. Fogalmazhatnánk úgy, hogy ellepték a zöld-fehérmezes drukkerek a dunaparti városkát, ám mivel a látogatók mellett a hazaiak is zöld-fehérek, más színkombinációt eleve felesleges lett volna keresni. A görög gárda és a Fradi nemrég idén januárban egy-egyre ment egymással az Európa Liga alapszakaszában, mondhatjuk tehát, hogy hozzávetőleg hasonló erőkből állnak, és ezek az erők első látásra nagyobbak, mint a paksiaké. A Pana ellen csütörtökön ez meglátszott és meg is valósult egy 2-1-es vereség képében, ám mivel aznap az FTC szintén érdekelt volt a nemzetközi porondon, múlta felül Hollandiában a Twentét, a két frontos helytállás a legutóbbi ezüst és bronzérmes vasárnapi bajnoki rangadóján kevésbé számított, hiszen mindkét felet érintette. Ezt azért érdemes említeni, mert a többi magyar kupacsapaton szemlátomást kijött a dupla terhelés az NB1-es rajton, a címvédő Győr 1 órás emberelőnyben sem bírt az újonc Vasassal, a Debrecen pedig simán kikapott otthon, a Nagyerdőben, a Puskás Akadémiától. Azért tegyük hozzá gyorsan, a Paksra és főképp a Fradira alig lehetett ráismerni 3 nap elteltével, előbbiben 6-an, utóbbiban mindössze 2-en maradtak a csütörtöki kezdőcsapatból. Ehhez képest a langymeleg nyári estén lüktető, izzó küzdelmet láthattunk. Soha rosszabb első fél időt, mint amely 2-2 gólt és számos helyzetet hozott a kapuk előtt. A ferencvárosi vezetéseket rendre Tolnai egyenlítés követte. Abszolút nyílt és megjósolhatatlan maradt a csata kimenetele. Ám azért arra mégis nehezen lehetett számítani, hogy Szalai József és Pető Milán, a Videóton edzős, volt válogatott Pető Tamás fia, duplázni tud. A vendéglátók pedig 4-2-re megugranak. Az FTC idénybeli veretlenség megőrzését hajtott hasztalan. Ezúttal Borbély Balázs cseréjé sem jöttek be úgy, mint Eckédében. Remek meccsen megérdemelten nyert tehát a Paks. Kiderült, hogy hiába akarják annyira a ferencvárosiaknak, nem lesz könnyű visszaülniük a hazai trónra. Legalábbis a többiek még véletlenül sem asszisztálnak majd hozzá.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Paksi vereséggel rajtolt a Ferencváros a labdarúgó NB1-ben. A kalapácsvető Halász Bence 81 méter fölötti eredménnyel győzött a magyar bajnokságon, és Norris nyerte a 41. futamot a Hungaroringen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Vereséggel kezdte a bajnoki idényt a Ferencváros a labdarúgó OTP Bank Ligában. Az FTC a nyitófordulóban 4-2-re kapott ki Pakson. Borbély Balázs csapata kétszer is vezetett a meccsen, de a Paks a második félidőben fordított. Pető Milán és Szalai József is duplázott a tolnaiaknál. A mérkőzés után Bognár György, a paksiak vezetőedzője, a fiatal játékosai teljesítményét dicsérte.
2: Nagyon ügyes, jó játékosaink vannak. Fizikálisan, ha ránéztél a csapatra, hát körülbelül ilyen 160 körüli 3-4 játékos, de tudnak focizni, van bennük dinamika. Én azt gondolom, hogy szép jövő előtt állnak egyénileg is, és ha meg tudjuk egy Ferencváros ellen csinálni azt, hogy többüket egyszerre berakunk a pályára, akkor szerintem mások ellen is. Szerintem ez a Fradi idén, most úgy látom, hogy meg fogja nyerni újból a bajnokságot.
1: Most pedig következzen a Ferencváros vezetőedzője, Borbély Balázs.
3: Tanulságos mérkőzés volt, sok új információt szereztünk. Nem játszottunk úgy, ahogy szerettünk volna, a hazaiak élesebbek voltak, agresszívebbek voltak, második fél idő alapján megérdemelten nyertek. Meg kell találnunk a stabilitást, meg kell találnunk az egyensúlyt az európai foci és az NB1-es foci között, úgyhogy ez működőképes legyen. Hát én úgy gondolom, az első fél idő az abban jobbak voltunk, ott én úgy gondolom, hogy volt 2-3 plusz lehetőségünk a két gól mellett, amit góllá kellett volna váltanunk. A második fél időben ugye az elején jött ez a két gyors gól, az ellenfél visszahúzódott. Nem mutattunk elég minőséget ahhoz, hogy ezt a két gólos hátrányt vissza tudjuk hozni. Ugye volt két kényszerített csere is, ami picit így megkötötte a kezemet, hogy nem tudtunk úgy belenyúlni a mérkőzésbe, hogy szerettük volna, és nem tudtunk frissességet a végére, vagy minőséget hozni. Most ez van, menni kell tovább, koncentrálni kell a csütörtöki mérkőzésre.
1: A címvédő Győr a 29. perctől emberelőnyben játszott az újonc Vasas vendégeként, de a végeredmény 2-2-es döntetlen lett. Bomba gólt rúgott és gólpasszt adott a mérkőzésen a Vasas csapatkapitánya Urblik József, őt hallják most.
4: Ugye mindent felülírt az a piros lap, nyilván ott már védekezni kellett, kontrákra várni, de úgy gondolom, hogy ahogy 10 emberrel is lehet már azt állítani, hogy nagyobb helyzeteink voltak, első félidőben biztos, másikban is volt egy pár, nem vittük végig. De hát ilyen fontosak a pontrugások, messziről eltalált lövések, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk azért. Lehet, hogy jó az a 2-2 ebbe, ahogy így felálltunk, és ahogy jött a piros lap, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk.
1: A nemzetközi kupaporondon szintén érdekelt Debrecen pedig 2-0-ra kikapott a Puskás Akadémiától. Mindkét felcsúti gólt Németh András szerezte, aki nyilatkozott is a lefújást követően.
5: Örülök a két gólnak nyilván. Jól sikerült a helyzet kihasználás a mi részünkről, de legjobban annak örülök, hogy megszerezzük az első 3 pontokat a szezonban. Jól kezdtük a szezont. Olyan sok játékos azért nem ment el tőlünk, legtöbb játékos itt maradt, úgyhogy minél jobb szezont szeretnénk futni nyilván. Új stábtól érezzük a bizalmat, úgyhogy mindenbe fogunk tenni ebbe a szezonban.
1: Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal járult hozzá a Liverpool győzelméhez az angol csapat első nyári felkészülési mérkőzésén. A Liverpool végül 4-2-re nyert az ugyancsak a Premier League-ben érdekelt Sunderland ellen a Nashville-ben rendezett találkozón. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a szünetben állt be csereként a liverpooliaknál. Varga Barnabás, az AEK Athén magyar válogatott labdarúgója pedig 2 gólt is szerzett csapata a Holland Zwolle elleni felkészülési meccsén.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Bronzérmes lett a kardozó battai sugár a hongkongi vívó világbajnokságon, miután legyőzte kazah, olasz, amerikai és orosz ellenfelét is. A döntőbe jutásért azonban kikapott a német Larissa Eiflertől. A csapatban kétszeres világbajnok, egyszeres bronzérmes battai VB-n először végzett egyéniben dobogós helyen. Hongkongban a magyar küldöttség második érmét szerezte, miután szombaton 3. lett a töröző Dósa Dániel. 22 centit javított idei legjobb eredményén, és magyar bajnok lett Halász Bence. Az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető 81 méter 87 centis kísérletével nyert. Így Halász a 9. magyar bajnoki címének megszerzésével hangolt az augusztusi Európa-bajnokságra.
6: Az első 4-5-6 helyen azért Európán belül, nem tudom, hogy mikor volt utoljára ilyen szoros és magas minőségű a verseny a kalapácsvetésben. Nem lesz egyszerű feladat, én azt hiszem, hogy a most következő hátralévő időben, hogyha még ezen a formán tudunk élesíteni, ezeket a minimális apró fájásokat még ki tudjuk pihenni, el tudjuk töntetni, akkor még ezen az eredményen is nagyon sokat tudok majd javítani az Európa-bajnokságon, mert tudom, hogy bennem van.
1: Halász Bencéhez hasonlóan Takács Boglárka is javított idei legjobb eredményén, az MTK sprintere 23,2 század másodperces idővel magabiztosan lett bajnok 200 méteren. Ezen a távon a férfiaknál rajthoz állt a 400 méteren fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila is, aki csak épp hogy lemaradt az első helyről, 3 század másodperccel kapott ki Enyingi Patriktól.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Benne pedig vízilabda óriási csatában 15-14-es vereséget szenvedett a magyar férfi válogatott Görögországtól a Sydneyben megrendezett világkupa szuperdöntő fináléjában. Manherz Krisztiánék így sorozatban harmadik világversenyükön zártak másodikként.
7: Háromnapos torna volt, egy olyan szuper döntő, amiből fogjuk tudni építkezni, és az a célunk, hogy akár a budapesti világbajnokságon, akár meg később az olimpián ki tudjuk hozni magunkból azt a teljesítményt, amit szeretnénk. Ahhoz egy nagyon jó alapot ad, hogy egy évekből három döntőt is játszottunk. Nyilván sokan ebből azt fogják látni, hogy ez három ezüstérem lett, de azt sokan elfelejtik azért, hogy nem két csapat indul ezeken a tornákon, mi viszont mindig voltunk az egyetlen stabil dolog ezekben a döntőkben.
1: A döntő után Vígvári Vendel is értekelt a játékosok közül.
8: Szomorúak vagyunk, mert ez már tényleg a harmadik elveszett döntő, a harmadik ezüstérem, ahol tényleg egy jó példa, hogy ki mit néz, hogy félig tere van a pohár, vagy félig üres a pohár. Jó lenne a pozitív dologra koncentrálni, és igyekszünk arra is. Én nagyon bízom a srácokban, és iszonyatosan élvezem a velük együtt töltött időt. Meg alkotunk minden egyes ilyen közös együttléten, az teljesen egyedülálló, ezt nézők valamennyire látják a vízben, de az a hétköznapokban sokkal jobban látszik, és nagyon szeretek én is, hogy az egész csapat ide jönni. De szép szívenk vannak jövőre világbajnokságot, mert szeretném fényesíteni az érmen, illetve aztán olimpia, úgyhogy itt busakodásra nincsen okunk. Tényleg hálás vagyok a srácoknak, azért szép egy hónapot töltöttünk együtt, sok pozitív élménnyel, rengeteg szeretettel bízom, úgyhogy király volt, én nagyon szeretem őket, és hajrá magyarok!
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: 2025 után idén is Lando Norris győzött a Forma 1-es magyar nagydíjon, a McLaren másik pilótája Oscar Piastri azonban a második helyről kiesett. Norris mögött Max Verstappen ért célba másodikként, a dobogó harmadik fokára pedig a pontversenyben továbbra is élenálló Kimi Antonelli állhatott fel a Hungaroringen. A magyaródi verseny hétvégére összesen 310 ezeren látogattak ki, ami nézőcsúcsnak számít. Norris a tavalyi novemberi brazil nagydíj után állhatott fel ismét a dobogó legfelső fokára. A Hungaroringen szerzett győzelmét pedig a valaha volt egyik legjobb teljesítményének értékelte.
9: I just kept losing the rear. I had like 3 or 4 big snaps.
10: A rajt sajnos nem sikerült jól. Már az első kanyarban éreztem, hogy a hátsó gumik még nem tapadnak megfelelően, így Oscar hamar meg tudott előzni. Ezen aztán alaposan felhúztam magam, onnantól kezdve úgy nyomtam a gázt, ahogy csak lehetett. Szerencsére az autó végig megbízható volt, remek fejlesztéseket kaptunk erre a hétvégére. Ráadásul a kerekek is jobban bírták a terhelést a vártnál, így végül sikerült megnyernem a versenyt. Valószínűleg ez volt az egész karrierem egyik legjobb teljesítménye, és remélem az év második felében hasonlóan folytatjuk az idényt.
1: Tadej Pogacsár nyerte az idei Tour de France kerékpáros körversenyt, a szlovén sportoló ezzel sorozatban harmadszor, összességében pedig ötödik alkalommal győzött a franciaországi háromhetes viadalon. Az utolsó 21. szakaszon egyébként Mathieu van der Poel bizonyult a leggyorsabbnak. Pogacsár már csak egy összetett sikerre áll attól, hogy ő legyen minden idők legjobbja a francia körversenyen.
11: Gyönyörű emlékeim vannak innen, emlékszem az összes győzelmemre, és mindegyik nagyon különleges volt, ahogyan a mostani is. Minden egyes Tour de France siker más történet, más háttérrel és más versenyzéssel. És azt kell mondanom, ez is olyan volt, mint a többi. Nagyon büszke vagyok rá.
1: Kedves hallgatói, köszönöm a figyelmüket, várja önöket a folytatásban a Sport reggelben a két műsorvezető Harsányi Levente és Benne Ferenc, a műsor pedig visszahallgatható lesz majd a mediaclick.hu oldalon is. Viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Paksi vereséggel rajtolt a Ferencváros a labdarúgó NB1-ben. Ukrán dróntámadás ért egy orosz magánvállalatot. Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: Hiába vezetett kétszer is a Ferencváros, Szalai János és Pető Milán duplájának köszönhetően a Paks fordított és 4-2-re megnyerte a találkozót a labdarúgó OTP Bankliga első fordulójában. A másodosztályból feljutó Vasas 2-2-es döntetlent játszott a hazai pályán az Eto FC-vel, úgyhogy az angyalföldiek a 29. perc dőlt ember hátrányban játszottak. A Debrecen Puskás Akadémia mérkőzésen pedig a vendég PAFC sima 2-0-es győzelmet aratott. Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal járult hozzá a Liverpool győzelméhez az angol csapat első nyári felkészülési mérkőzésén. A Liverpool végül 4-2-re nyert a Sunderland ellen. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a szünetben állt be csereként a liverpooliaknál. 22 centit javított idei legjobb eredményén, és magyar bajnok lett Halász Bence. Az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető 81 méter 87 centis kísérletével nyert. Így Halász Bence a 9. magyar bajnoki címének megszerzésével hangolt az augusztusi Európa-bajnokságra. Óriási csatában 15-14-es vereséget szenvedett a magyar férfi vízilabda válogatott Görögországtól a Sydneyben megrendezett világkupa szuperdöntő fináléjában, így Manherz Krisztiánék ezüstérmesek lettek. Lando Norris magabiztosan nyert a Forma 1-es magyar nagydíjon. A McLaren versenyzője címvédőként az idei szezon első győzelmét aratta Budapesten. Mögötte Max Verstappen a Red Bull-lal és Kimi Antonelli a Mercedes-szel ért célba, míg az első ötös sorát Charles Leclerc és Lewis Hamilton zárta a Ferrarival. A futam elején vezető Oscar Piastri kiesett. Mathieu van der Poel nyerte a Tour de France utolsó szakaszát, míg Tadej Pogacar sorozatban harmadszor, pályafutása során ötödször nyerte meg az összetettet a francia országúti kerékpáros körversenyen.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját, a voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Zonnenwendt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető tanára. A Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév, erősítette meg a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy új alacsony padlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. Kapitány István hozzátette, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motor fejlesztését segítse. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat, ketten meghaltak, 25-en megsebesültek. Közben hajnalban ukrán drón csapódott be a dél-oroszországi Rostov-nad-Donuban, két ember meghalt, 5-en megsebesültek. Belgorodott rakétatámadás érte, ott 12 civil sebesült meg, közölték az orosz hatóságok. Lövöldözés történt Seattle-ben egy gasztronómiai fesztiválon, 3-an meghaltak, 4-en megsebesültek. A rendőrség a korábbi információkat pontosítva közölte, hogy egy gyanúsítottat vettek őrizetbe. Azt továbbra sem tudni, mi volt a lövöldöző indítéka.
1: Közlekedés.
2: Az M3-as Budapest felé vezető oldalán Bak térségében baleset történt, a 42-es kilométernél sávzárásra és 1-2 kilométeres dugóra kell készülni. Baleset történt a fővárosban, a 9. kerületben a Ferde utcában, az Üllői út szervíz útján, és szintén az Üllői úton is baleset van, valamint jelzőlámpa hiba is a Fék utcánál, és továbbra is tart a baleseti helyszínen és a Ferihegyi repülőtérre vezető úton. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente és Bene Ferenc. Régi csibészek Bánki Dodival. A magyar futball nagyjairól, nagyjaitól érkeznek olyan sztorik, történetek, melyekről eddig csak nagyon kevesen tudtak. A mai részben Dodi Szokolai Lászlóval beszélgetett.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sportrádió hallgatónak. Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai vendégem Szokolai László, aki a magyar válogatottban 1978 és 85 között 12 alkalommal szerepelt és 2 gólt szerzett. A Fradi ikonikus középcsatára, máig népszerű labdarúgója. Szia, Szoki!
3: Szerbusz, jó napot!
2: Szép napot neked is! Szokikám, emlékszel arra, hogy, hát én tisztán emlékszem, de te emlékszel el, hogy az első bajnoki meccsemen én a helyedre álltam be a
3: Diózőről? Akkor én mondom, mert én emlékszem, a 70. percben 2-2-es állásnál jöttél be helyettem.
2: Így van. De arra is emlékszem, de nem tudom, hogy mi az oka, te talán tudod, mert üvöltöttetek velem, hogy nem kell előre felé szaladnom 2-2-nél, pedig szerettem volna.
3: Hát mert Lükvercbe jöttél be.
2: És arra is emlékszem, hogy Ugri volt a beceneve, sokan még mai napig is úgy becéznek. Ez honnan van ez a becenév?
3: Hát onnan, hogy a Szigeti Feri bácsi, akkor volt a Jenő Vának a pályaedzője, és nem tudom, valami balhé, és akkor mondta nekem, hogy de mindenhol ott ugrálsz, bugrálsz. És akkor így lettem ugri-bugri.
2: Hát akkor Kevin Keegan is így lett, mert amikor Liverpoolból hazajött, hogy van ott a kis ugra-bugra kis Rocky, az ő volt az aranylabdás Kevin Keegan, amikor Liverpoolban megnézte.
3: Igen, azt mondta Jenő Bájban, ne törődjetek, ez egy kis nagyhajú. Az aranylabdás volt.
2: Színes pályafutása tiéd, és hát ugye Józsefvárosból indultál, egy szuterénből, voltál a tipográfiában, a Honvéd Csőnhercesében, a Bakonyvegyész és az Etóban. Az Etóban három zseniális futballistát adtak érted, tehát ez is jelzi a minőségedet. Hogy érted meg ezt az időszakot, még a Fradi előtt?
3: Hát én mindig azt mondom, hogy nem tudom, amikor azt mondják, hogy ez micsoda teher. Nem, nekem egy megtiszteltetés volt, és úgy érzem, hogy megpróbáltam ennek megfelelni, hogy ne csalódjanak bennem, hogy három ilyen csodálatos futballistát adtak értem.
2: Szabó Ferit, Onhaus Tibit és Néreit, ugye három nagyon jó futballistát. Te már gyerekkorodban is fradista voltál, Szoki?
3: Hát én a Üllőti klinikáknál születtem, azért nem kerültem a Fradin, hát minden toborzon ott voltam, csak annyian voltak, hogy mire a eszbetőhöz értek, addigra beesteledett. És akkor így elmentünk a KSI-be, ott azonnal fővettek, mert 8-an voltunk.
2: Ökrösennyi bácsiékhoz.
3: Igen, meg a Bacsó Pista bácsihoz. És akkor itt az a három serdülő évemet, a három ifjú évemet ott töltöttem le.
2: És milyen érzés volt először játszani a Fradiba?
3: Hát ez úgy volt, hogy akkor volt az újpesti Dózsa, és az MTK Kérőm. Hát nem is tudok megmondani mi, és akkor jöttem a Fradiba, följött a Flóri bácsi, és mondja, hogy te ide akarsz jönni? Hát mondtam, hogy szeretnék. Lement, hozott egy futballcipőt, és aláírta.
2: Fogadjunk, a Fradi adta a legkevesebb pénzt a három közül.
3: Hát a Fraditól igazából én egy forintot nem kaptam. Hát annyi volt, hogy a Győrbe, amikor voltam, akkor ilyen befizette a Győr 30 ezer forintot akkor ott, amit kaptam a lakást, és akkor ezt kifizette a Fradi. Az Újpestbe kaptam volna 100 ezer forintot, egy ilyen szolgálati lakást, meg egy ilyen leadott rendőrségost. Az MTK-ba kaptam volna 500 ezer forintot, egy üzletet, egy 1500 zsigulit, és egy üzletet. És akkor a Flóri bácsi a cipőjével meggyőzött.
2: Igazi romantikus vagy te is. De akkor már megvolt a két fiad?
3: Meg igen.
2: Az igen. Mit szólt az asszony hozzá?
3: Hát, de azt se tudtam, miről beszélek. Hát egyelőre, hát akkor fölkerültünk, és akkor nem tudom, egy fél év, lehet, igen. Fél évig a csónakházban laktam, ott akkor még nem volt ilyen, hogy kivettek lakást, vagy valamit, azt ott laktunk a Majorszarival a csónakházba, télen a lavorba befagyott a láb. Belefagyott a lábunk.
2: Ugorjunk egy nagyon coki. Melyik volt életed meccse? Melyiket tartod a legjobbnak?
3: Hát én azt hiszem a 82-es május, szóval valahogy így, amikor 5-0-ra megvertük az Újpestet, és én egy Vester 3-ast rúgtam.
2: Mondhatsz többet is, mert aztán volt egy csomó meccs, amelyiket megnyertünk a góljaiddal, kupadöntő is volt,
3: hát
2: remek meccs.
3: A kupadöntő, a 4-2,
2: hát
3: a Pécs ellen.
2: Hát az, és utána az augusztus 20-án volt a minden, igaz? Mert én szurkolóként a tábor.
3: Igen.
2: Míg Erzsébet hídnál ott ünnepeltük, és 0-2-ről fordítottuk meg.
3: 0-2 volt, 10 emberre már nyílt kiállították. Hát meg ami igazán emlékezetes, úgy gondolom, egy embernek a pályafutását meghatároztam, hogy a mostani szövetségi kapitány, a spanyol szövetségi kapitány, Budapesten is fölfogott az Atletico Bilbao ellen,
2: de Fuente. De la Fuente.
3: Igen.
2: És Zubizarreta védett. Emlékszem erre a Bilbao elleni meccsekre már.
3: Mind a két meccsen gólt rúgtam, ő meg abba hagyta a futballt, és így lett szövetség kapitán.
2: Hát te indítottad el a pályán.
3: Hát elindítottam a pályafutását.
2: Óriási. Mai napig emlegetik a szurkolók, ahogy a rövidre érkeztél a beadásokra. Ez nyilván ösztön is volt, gyakorlás is volt. Te mire emlékszel ezek közül, a gólok közül a legmarkánsabb?
3: Hát igazából ezt a Bacsó Fiszta bácsi találta ki nekem, hogy ugye hát, mert körülbelül a magasságom gyerekkoromban ilyen, mert én kapus szerettem volna lenni. De hát a jégkorom kapuba is kicsi voltam, tehát így nem lett belőlem kapus, és akkor így lettem középcsatár, mert szerettem minden is. És akkor nem tudom, ez így jött összönösen, és a Bacsó Pista bácsi az ökrös természetesen,
2: sőt,
3: a Bartalfi Károly Veszprémbe. Ezt, hát hogy nagyon-nagyon, aki ezt továbbfejlesztette, amikor ide kerültem a Fradiba, akkor a Rákosi Gyula az minden egyes edzés után, hát igen, amikor lehetett, odaállt az alapvonalhoz, és egy olyan 150-200-at adott be, és akkor hát így érkeztem, próbáltam érkezni.
2: Azt nekünk is csinálta, 88-89-ben régen, és szenzációsan rúgott. Szoki, a válogatottal kapcsolatban mennyire van hiányérzeted? Én úgy emlékszem, hogy valamelyik világbajnokságról elég randa módon maradtál le, sőt, meg volt ígérve neked.
3: Hát nem meg volt ígérve. Hát ugye a 78-as VB-re, hát én voltam azokassal a gólkirály, oda nem kerültem ki. 5 világverseny volt. A 80-as olimpiára sajnos nem jutottunk ide, én megsérültem. A 82-ben ugye hát a Mészői Kálmán volt, akkor vitt a ott is első kettő vagy háromban voltam a góllövő listán, oda se kerültem ki. A 84-es Los Angeles-i olimpiára kijutók lettünk volna, de akkor nem mentünk, lemondtuk. A 86-os mexikói VB-re a Ciprus ellen én fejeltem, meg voltam vele, eldőlt, hogy biztosan kijutottunk, és akkor elküldték Grácsba a meghívómat a válogatottba. Az én egyik ismerősömnél volt a magaslati edzőtábor Ausztriába, azt én intéztem, és az A1-esen kellett volna felszállnom a buszra, jött velem szembe a busz, integettem neki, az villogott, és tovább ment. Ott maradtam az A1-esen. Így, a szó szerint így volt.
2: Az igen.
3: Annyit nem mondtak, hogy te nem kell jön, vagy maradj otthon, vagy valami, ott álltam az A1-esen. Bepakolva bőröndökkel.
2: Hát, mint egy amerikai filmben John Wayne az útszélén maradtam.
3: Igen, útszélén maradtam.
2: Hát
3: így
2: gyönyörű. Én emlékszem, igen. A Sturmba a hónap vagy az év gólját lőtted, azt hiszem ollózós gól volt. Mennyire becsült? A ollózós gól volt, szenzációs volt.
3: Igen.
2: Mennyire becsültek meg a Sturmnál téged, és mennyire tartod most a kapcsolatot még velük?
3: Hát most már nincs igazából semmi kapcsolatom, mert onnan mindenki, hát kihaltak, de Hát a legegyszerűbben fogalmazok, amikor kikerültem, utána nem kellett a földre lelépnem. Ezt komolyan mondom. Olyan mindenhol. A polgármester asszonnyal minden egyes rendezvényen, ahol volt a polgármester asszony, a gráci polgármester asszony, minden egyes rendezvényen részt kellett vennem.
4: Mint Schwarzeneggernek, a város szülöttének.
3: Igen.
4: Szoki, mi a véleményed a mai Fradiról? Hogy látod a csapatunkat?
3: Hát én azt látom, hogy talán például a Győr ellen, ami kimondottan mindenféle szinten tetszett, még a védekezésünk is, a Pilsen ellen, hát ott az első fél idő nekem az tragédia volt, és akkor úgy, ahogy meg kell, mondtam volna a Kín úrnak, hogy hát akkor játszunk 10, mert jobban játszottunk a második fél időbe 10, mint az első fél időbe. Nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka, de nem is rám tartozik, látom, meg tudják oldani.
4: Mivel foglalkozom most? Hogy telnek a mindennapjaid?
3: Hát én dolgozom a Szent István gimnáziumban, aki ugye egy nagy tradícióval rendelkező iskola, aki 1974-ben a Patonyi tanárul megalapította itt a labdarúgó szakosztályt, és itt vagyok ilyen szekcióvezető, de szakmai vezető, szertáros, főrendező voltam, akkor ilyen duál képzésen veszek részt a képesítésem miatt bent az iskolába, és aki áll, akkor mosok is.
4: És hát ott vannak a kisnyirasiek, Nyirasi Tibinek a fiai is.
3: A Nyirasi Bálint, ő az első csapat. Igen. Az első csapatnak most a Bálint lett az edző. A Tibike az, a Tibike, a 42 éves Tibike.
4: Nekünk Tibike maradt.
3: Nekünk mindig Tibike maradt. Hát ő meg mindenkinek besegít. Egy ilyen mindenki az ahhoz éppen, ahol szükség van rá, akkor megy. Hát én meg, hát ugye van 300 labdarúgónk, csak utánpótlás. Nálunk a Blasz 2-ben és a Blasz 3-ban úgy játszunk a csapatokkal, hogy a nálunk nevelkedett az U19-esünk játszik Blasz 2-be.
4: Azért is örülök, hogy Tibike, visszatudtuk csábítani egy kicsit az öreg fiúkba, meg remélem, hogy ő is jól érzi magát, mert itt van nálunk a Nemzeti Sport Rádióban Bene Ferike, ő is Ferike marad nekünk mindig, mint ahogy Tibike is Tibike marad, mint ahogy te meg a fradistáknak a népszerű Szokija, Ugria, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést neked, és találkozunk Fradi meccseken, Fradi öreg fiúkon, vigyázz magadra, egészséget, és hajrá, Fradi! Köszi, Szoki! Egészséget!
3: Köszi, szia! Köszi, szia nektek is!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, Nemzeti Sportrádió, ma reggel is ezen a csodálatos hétfőn, július 27-e van. Köszönjük a jó időt Bene Ferencnek, köszi Feri, hello!
2: És a napsütést Harsány Levinek.
1: Hát a kettőt együtt intézzük ki. Ami mondhatni, testvéri párosunk van itt ma reggel, és most megerősödünk, hiszen itt van velünk Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport főszerkesztője. Jó reggelt kívánunk, hello Zsolt!
3: Sziasztok, jó reggel!
2: Jó reggel!
1: Sziasztok, hogy vagy ma reggel? Milyen volt a hétvégét? Volt itt minden, ami sport, úgyhogy ha lehet ma azt mondom, könnyen összeállítani a Nemzeti Sport címlapját, meg a belső részeit, a tartalmát, akkor az sima ügy, nem?
3: Hát azért az sose sima ügy, de azért mindig jó, hogyha vannak események. Nyilván a Forma 1 magyar nagydíj az egy kiemelt figyelmet kapott, elrajtolta a labdarúgó első osztály, és a második is. Úgyhogy sok minden történt, vívók jól szerepeltek, úgyhogy igen, nézegettük a variációkat, hogy miről, hogyan adjunk hírt a drága olvasóknak.
1: De az egész héten erről szólt azért, tehát komoly sikerek nemzetközi szinten, és maradjunk a labdarúgásnál, mert tudom, hogy azért nagyon benne vagy ebben is, érdekel nagyon, és azért nagyon büszkék voltunk. Egyrészt a Győr sikerre, tulajdonképpen nyert, tehát a Debrecen is nyert, aztán pedig a Fradi is a Twentét verte, ugye az Európa Liga selejtezőjében. Erről mi a vélemény?
3: Így van, figyelj, azt kell mondanom, hogy nem... Nyilván a negyedik magyar csapatot, a Paksot nem említetted, de azt kell mondanom, hogy a Bognár György csapata is szerintem, nyilván mindenki tudta, hogy a Panathinaikos az egy nagyon komoly ellenfél, ugye athéni együttes, de én azt gondolom, hogy a fiatal paksi csapat kiváló játékot nyújtott, várakozáson felül szerepelt, jó teljesítménnyel, komoly erőbedobásra kényszerítette az athéni együttest, úgyhogy azt egyébként tegnap ott voltam Pakson a Ferencváros mérkőzésen, és ugye Belojandis település mellett elhaladva gondoltam, hogy ott nem tudom kinek szurkoltak, de összességében tényleg azt gondolom, hogy nyilván volt egy erős kulturális sok, mondjuk Stefan de Vrij holland válogatott játékosnak, aki hosszú éveken keresztül ugye az Inter belső védője volt, több nagyszerű gólt is fejelt mondjuk az AC Milánnak, és eddig ugye a Juventus, a Róma és a Nápoly csatárait próbálta megállítani, most pedig megérkezett első mérkőzésén az új csapatában 34 évesen még elment levezetni Athénba, és mondták neki, hogy akkor az első helyszín Paks. Jó, csináljuk, gondolom mondta.
1: Egyszer volt, engem egyszer átküldtek katonaságnál pápáros, azt mondták, menjenek ki Bezenyére lokátordombot építeni, és kb. Ugyanígy voltam, és annyit tudtam csak kérdezni, elnézést, hova és mit? Tehát lehet, hogy ő is ezt kérdezte, el kell indulni Paks irányába, hova és mit kell csinálni?
3: De amikor Böde Dani viszont becsavart azt a fantasztikus gólt, akkor lehet, hogy ő is azt mondta, hogy fú, itt is vannak azért nagyon komoly futballisták.

0: teljesítmény rendben volt. Jól nézett ki szerintem a Debrecen is, ott is egy csodálatos gól volt, egy fiatal magyar játékos, Tiba Florian remek gólt szerzett. A Győr kiesése a BL-ből azért nagyon fájdalmas volt, és azt gondolom, hogy főleg a luxemburgi teljesítményt, a 6 szerzett gólt látva, hogy még egyszer lehetne játszani azt a nyomott mérkőzést a Vikingur ellen, akkor lehet, hogy az másképp alakulna. De hát ugye a futballban ilyen nincsen. Sajnos az a továbbjutás természetesen megvan, és minden oké. Okay. Nem volt kérdés, nagy volt a különbség, és ezt érvényre is jutatta az Eto. A Fradi pedig, én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly európai szinten is komolynak számító csapattal. Ugye Hollandiában nehéz mérkőzés volt, én tartottam tőle, féltettem a Fradit, persze bíztam a jó eredményben. Egy 2-1-es vereséget aláírtam volna, hogy amellyel komoly esély van a visszavágón, de Fradi nagyon jól játszott, és ott meg ugye Weghorstra lehetett figyelni, aki a 2022-es az előző katari világbajnokságon, ha szurkolók emlékeznek rá, ugye az argentinok elleni meccsen 2-0-es hátrányban 80. percben állt be, és ott szerzett 2 gólt, és ő mentette hosszabbításra azt a mérkőzést, és aztán 11-est is berúgta, és de 11-esekkel ugye az argentinok jutottak tovább, de aztán addig lögdöste Messit, amíg az argentin világsztár tőle szokatlan módon nagyon keresetlen szavakkal elküldte a jó büdös francba azt a magas gyereket. Mennyi az a hülye gyerek, hogy valami ilyesmi volt. Szóval ő is ismerős lehetett a futball szurkolóknak, de szerencsére a ferencvárosiakat nem tudta annyira felidegesíteni, mint Messit.
1: Hogy látod, a visszavágóra vagyok kíváncsi, hogy látod, nyilván a Fradinak megnövekedtek az esélyei, de ahogy említetted, ez egy nagyon-nagyon érdekes mérkőzés volt, akár lehetett volna egy döntetlen körüli, sőt hazai győzelem is, vagy akár több gólos Ferencváros győzelem, ha csak Lenny Joseph helyzeteire gondolunk, de voltak olyan periódusok, ami alapján egy nagyon-nagyon komoly csapat ez a Twente, és ez külön növeli az értékét az idegenbeli győzelemnek, de hát azt kell mondjam, sajnos nem lefutott azért a visszavágó.
0: Nem. Hát, hogyha Paksra azt mondtam, hogy nem. Itt azért nyilván mások az esélyek, de nem hinném, hogy a Ferencváros elköveti azt a hibát, hogy mondjuk azt gondolja, hogy ez a továbbjutás már megvan, és lebecsüli a Twentét. Úgyhogy szerintem éberek lesznek, nem lesz ilyen Twente, Boba, Twente, de ez mondjuk tényleg rossz volt.
2: Nincs.
0: Illetve van, de inkább megkímélem a kedves hallgatókat. Szóval nem hiszem, hogy a ferencvárosiak azt gondolják, hogy ez már sima, ez megvan, és elég a cipőt kiküldeni. Szerintem Borvai Balázs is a maximális koncentrációt megköveteli a csapattól. Pontosan ezért, amit mondtam, mert saját bőrükön érezték, hogy ez egy komoly csapat. Időnként nagyon beszorították a Fradit, de azért a budapesti zöldfehérek jól védekeztek, tervezettek voltak, nagyon fókuszáltan játszottak. Az biztos, hogy most is lesz lehetőség kontratámadásokra, és nyilván a holland csapatnak kell nyitottabban játszani, a többet kockáztatni, úgyhogy ez szerintem jól jöhet a Fradinak, és stabil védekezésből kontrajáték az általában a nemzetközi szinten a legtöbb csapatnak fekszik, de a Fradinak ezekkel az elképesztő gyors játékosokkal, hogyha csak a tegnapi Paks meccsnek az első periódusára gondolunk, hogy a mélységi indításokkal úgy tudták lefutni a védőket, és annyi gólhelyzetük volt, hogy akkor én biztos voltam abban, hogy ezt a mérkőzést a Ferencváros megnyeri, aztán az is másképp alakult, de az is egy intőjel lehet, hogy azért vigyáznia kell a Fradinak a védekezésben elkövetett hibákra. Szóval én azt gondolom, hogy óriási dolog lenne ezt a holland csapatot legyőzni. Nagyon kecsekedő helyzetből kezdődik ez a mérkőzés, de tényleg csak a fél időben vagyunk. A mérkőzés és a továbbjutás úgymond a második fél időben dől el, de a Fradi vezet, de nem nagyon, úgyhogy nagyon szurkolok, és nagyon bízom a csapatban, de való.

0: jobban. Én azt mondom, hogy 60-40 a továbbjutási esély, úgyhogy annál, ha így készül a Fradi, akkor szerintem nem lesz probléma. De tavaly is ez volt, hogy a nemzetközi kupában kimondottan jól szerepelt a csapat, és a hazai bajnokikon meg ezt nem tudta valahogy megismételni. Na nem
1: pont,
0: tudom, hogy
1: pont ezt akarom tőled megkérdezni, hogy szerinted továbbra is ilyen kétarcú lesz a Fradi? Mert ugye Robi Kín gyakorlatilag abba bukott bele, most nem a szószoros értelemben mondom, hanem a bajnokságot azért bukta el, mert ennyire kétarcú volt a Fradi egy nagyon-nagyon jó nemzetközi szereplése szemben, bizony botladozott a hazai bajnokságban. És most Borbély Balázsnál is azt láttam, hogy bár nyilván valamilyen szinten a magyar szabály kikényszeríti, hogy változtasson az összeállításon, de ennyi változtatás talán nem fér bele, ami a két Twente mérkőzés közötti Paks elleni találkozóban benne volt. Egy egészen más Ferencváros volt, és hát valljuk meg őszintén, főleg a védekezés ennek a csapatnak nem működött.
0: Nem voltak problémák, itt nyilván 4 kapott gól, Borbély Balázs, ezt a Nemzeti Sportban olvastam, hogy az élvonalban vezetőedzőként először volt kénytelen 4 kapott gólt úgymond elkönyvelni, és valóban nagyon felforgatta a csapatot, de hát ez de a nyári felkészülés alatt ezekkel a játékosokkal dolgozott, és láthatta, hogy gondolhatta azt, hogy ezek a játékosok alkalmasak erre a feladatra. Nyilván Mariano Gómez ezt, amikor behozta a szünetbe, az egyértelműen látszódott, hogy akkor ott ő is érzékelt, hogy probléma van. Más kérdés, hogy ugyanúgy 2 gólt kapta, mint az első fél időben. Szóval ez egy összetett probléma, és valóban ebben az összeállításban lehet, hogy a Fradi nem volt összeszokott. Talán ez egy pici újdonság volt, nem hiszem, hogy a fradistákat annyira vigasztalja, hogy tavaly 2 vereségük volt az egész idényben az idegenbeli bajnoki mérkőzéseken. A Grupama Arénában vesztették el a bajnoki címet, mert ott 5-ször kaptak ki, és volt 2 döntetlen, tehát az 19 pont elúszott hazai pályán, már pedig ti is mind a ketten szerintem jól emlékeztek, mert gyerekkorban is az volt a szlogen, hogy az ellenfelek az Üllői útra megérkeztek, akkor már Budapest táblánál vidéki csapatok föladták, és ugye az Üllői út, meg a közönség, hogy ott a döntetlen is esetleg jó eredménynek számított, de az, hogy 5-ször a Fradi egy idénybe kikapjon otthon, én nem is nagyon emlékszem ilyenre, még a Fradi leggyengébb időszakában is azért a hazai pályának az előnye, az mindig érezhető volt. Úgyhogy ezt nem teljesen tudom, hogy mi az a kétarcúság. Ugyanakkor az is igaz, hogy ott voltak ezek a nagy helyzetek. Az első percben szemtől szembe a kapussal. És aztán többször is volt ilyen lehetőség. A másik, amit szerintem pozitívumként a fradisták oldaláról nézem ezt a meccset. Nekem például Lisztes Krisztiánnak a játéka, nem tudom, Feri, te hogy láttad, szerintem kimondottan felvillanyozott, mert szerintem nagyon jó. Voltak apró hibák persze, volt egy nagy zicser, amit nem értékesített, de a mezőnyben nagyon jó dolgai voltak, és nagyon gyors volt, és nagyon nekem nagyon tetszett a játéka, úgyhogy én úgy éreztem, hogy egy nagy lépést tett visszafelé, arra szintre, amit szerintem sokan várunk tőle, és talán azt gondolom, akik az édesapját is láttuk játszani, aki ugye július 2-án volt 50 éves, és ugye a Ferencváros első bajnokok ligája gólját rúgta a főtáblán, még Türikben 95-ben. Szerintem nagyon sok szurkoló emiatt is szurkol neki, de szerintem tegnap szenzációs dolgai is voltak. Mondom, volt egy-két apróbb hiba nyilván, de meg hát nyilván a 4-2-es ereség után inkább a paksiakat lehet dicsérni. De én azt gondolom, hogy például az ő teljesítménye azért elégedettséggel töltheti el a fradistákat.
2: Ha már mondta ezt a Budapest táblát, akkor azért most a Budapest vidék párharc erősen vidék javára dőlt el, ugye Újpest vereség, Vasas Honvéd döntetlen, Fradi vereség, tehát vidék igencsak felzárkózott.
0: Hát ez már, ugye a Győr a bajnok.
2: Hát igen.
0: Aztán meglátjuk, hogy ez hosszú távon ilyen eredményt hoz. Nyilván Ferinek a kötődését is velem, meg Leviét is, de tegnap este már a hosszabbításban járt a paksi mérkőzés, amikor az újpesti szurkolói szurkolók, akik baráti csoportban vagyunk, és ott hát vannak ferencvárosiak is, és ugye péntektől kapták az Rikát a fradista haveroktól. Én természetesen semlegesként kívülről figyeltem a szóperbajt, hogy tessék, nem is kell játszani az Újpestnek, már is megelőzte a Ferencváros.
1: Ez egy jobb biztató, ezt köszönöm.
2: Majd az MTK ma hozhatja ki, javíthat egy kicsit a mérlegen. Ugye ma lesz egy MTK Zalaegerszeg. Arra mit jósolsz?
0: Hát igen. A jóslás az szokott nekem menni.
2: Igen, tehát nem.
0: Igen, hát itt eddig 17 forintot nyertem, viszont 867 ezret vettem. Tehát én a jóslásban nagyon-nagyon vagyok. És ugyanezekben a csoportokban, amikor így közös tippmixelvény van, és az én tippem megy el, nyilván akkor mondják, hogy tényleg te vagy a szakértő.
2: Kérdezik meg a Somát, tudod. Igen, ez mindig visszaad, mert nyilván te ismered a focit, sok esetben van ez így, nálam is, nálunk is, aki ért hozzá, hogy őket nagyon-nagyon utolsónak kérdezzük meg, és éppen aki arra jár. Tehát egy vadidegen embert sokkal nagyobb az esély, hogy ez bejön, de most nem a tippelés részét kérdeztük, hanem most jön egy MTK, ugye ez a Zalaegerszeg, azért alapvetően ez egy MTK győzelmet sejtett, hát aztán mi lesz, az nyilván kiderül.
0: Hát figyelj, azért óvatosan bánok én ezekkel, hiszen tavaly a Zalaegerszeg egészen érdekes, különleges, jó focit játszott, és főleg akkor, amikor a 8. fordulóban 4 döntetlennel és 4 verességgel győzelem nélkül az utolsóan álltak, akkor is ugyanezt a focit próbálták játszani, és hittek abban, hogy ennek meg lesz az eredménye, és aztán meglett, már a dobogót is kartogatta az ETE, bejutott a Magyar Kupa döntőjébe, úgyhogy szerintem az egy üdes infolt volt, nyilván szenzációs érzékkel tényleg hoztak egy szuper belső védőt, aki már nincs is ott, mert annyira jól játszott, hogy Akpe Viktori már ugye Svájcba szerződött, bár állítólag a Benfica is hívta.
2: Hoppa.
0: Szóval azért a Zete nagyon, nagyon jól nézett ki, aztán hogy az edzőváltás, meg a keretátalakítás, az milyen eredményt hoz, ezt meglátjuk. Viszont ne felejtsük el, hogy azért az MTK-ban oké, hogy Németh Krisztián már csak a kispadról szállt be az előző idényben, de Kádár Tamás azért stabilan ő volt a védelemnek az oszlopa, és két ilyen válogatott játékost, két ilyen tapasztalt játékost elveszíteni, azt szerintem megérzi az öltöző, ráadásul ugye az MTK modellnek megfelelően Molnár Ádin, akit ugye NB3-ban kezdtek el a felnőttek között játszatni, aztán a saját csapatukban kölcsönadták NB2-be, és aztán beépítették az NB1-es csapatba. Most ő is elment külföldre, jó teljesítmény nyújtott, tehát végigjárta a lépcsőfokokat. Ugye az MTK-ban ez egy kimondott cél, hogy így építsék, és aztán értékesítsék a játékosokat. Szóval azért az MTK is nagyon átalakult, úgyhogy inkább azt mondom, hogy egy kíváncsisággal nézem ezt a mérkőzést, de a kettőgólos MTK győzelem ugyanúgy nem lehetne meg, mint a kettőgólos Zalaegerszegi győzelem.
2: Na hát ezzel nem mentünk közelebb a májusfához, viszont még két nemzetközi gondolat labdarúgás területén, ugye Jürgen Klopp és Pep Guardiola esete a szövetség kapitányi posztokkal. Klopp már aláírt, Guardiolánál állítólag megakadt a tárgyalás, kétszer annyit kért, mint amennyit az olasz szövetség tudna fizetni. Te hogy vagy ezzel a szövetségi kapitány, de nem abból az országból érkezés, mint amelyik országot, a csapatát irányítaná?
0: Hát Marco Rossira gondolsz, akkor...
2: Nem. De ő például bejött.
0: Akkor ez tud működni. Hát azért igen, nyilván voltak pozitív és negatív jelek is. Franciák nagyon jól voltak egy saját francia szövetségi kapitánnyal, akivel ugye kétszer egymás után világban, aki döntőbe jutottak, most pedig az elődöntőbe, és most is odaérhettek volna a döntőbe, sőt simán megnyerhették volna, szóval ott azért Deschamps jól működött.
2: Ancelotti nem annyira. Igen, Tuchel.
0: Ancelotti azt a kinevezés pillanatában én nem értettem, abszolút, hogy őszinte legyek. Nem éreztem, hogy az ő stílusa illene a brazil válogatotthoz. Szerintem ez egy nagyon, nagyon speciális közeg, nagyon, nagyon különleges játékosokkal, de de már a keretet látva én úgy gondoltam, hogy az a csapat nem fog tudni igazán messzire jutni és komolyan beleszólni a dolgokba. Na azt az egy jóslatot akkor lehet, hogy elkaptam, de hát ezzel szerintem nem voltam egyedül. Szerintem Tuchel ezzel az argentin meccsel valóban nagyon sok kritikát kapott, de azért összességében az elődöntőig vitte az angol csapatot, és voltak nagyon emlékezetes jó meccsek, úgyhogy ott az bejött, de igen, összességében azt gondolom, hogy, és tényleg mindent tiszteletem Marco Rossiért, ezért fogalmaz az ember óvatosan. Szerintem, főleg ezeknek az országoknak, amelyekről beszélünk, azért ki kell termelnie olyan edző egyéniségeket korábbi játékosokból akár, hogy ők szóba kerülhessenek szövetségi kapitányként, és megfelelően tudják képviselni a csapatot, vagy vezetni a saját csapatukat, ráadásul tényleg az identitással, a szurkolói lélektannal, a játékosok habitusával, lelki világával, szerintem a legjobban azért a honfitársak vannak tisztában.
2: Hát igen, de azért igen, szóval a németeknél is, de ha a régmúltba megyünk, de ha nem annyira a régmúltba is, hát tel is, Európa bajnok, világbajnok, olaszoknál dettó, hogy miért nem onnan merítenek? Ráadásul világsztárokról beszélünk, hogy őket nem, vagy nehezebb átmenteni edzői szintre, egy Tottit, egy nem tudom, egy De Pierrot, vagy bárkit.
0: Nem, ez tényleg nagyon komplex kérdés. Én nagyon szurkoltam egyébként Pirlónak, amikor edző lett, és egyébként most is szurkolok, Xavinak is nagyon szurkoltam, talán emlékszel, hogy beszéltünk erről igen, többször. Igen. Hogy aki ennyire kötődik egy klubhoz, ennyire meg tudja jeleníteni, mint mondjuk Xavi a Barcelonát, és azt a fajta játékot, én azzal együtt, hogy Real Madriddal szimpatizálok, de neki kimondottan szurkoltam. Nagyon, én ezt is ugyanez lenne, ha egyszer Barca edző lenne, hogy nagyon tudok neki szurkolni, mert egy olyan egyéniség, egy olyan karakter, és annyira a vérében van az a klub, hogy én az ilyen típusoknak nagyon-nagyon tudok szurkolni, és Pirlónak is ugyanezért tudok szurkolni, vagy amikor Maldini szerepet vállalt, vagy hogyha Totti esetleg edző lenne Rómában, nagyon Úristen, szurkolnék neki, mert egyrészt ők voltak a gyerekkorom, fiatalkorom legjobb játékosai, egy klubhoz kötődnek, úgyhogy én az ilyen típusoknak, ahogy örülök, hogy Zanetti komoly szerepet tölt be az Internél, itt is valami hasonló a helyzet, de szerintem ez Magyarországon is így van, mert amikor Nyilasi Tibor, emlékszem, átvette a Ferencváros irányítását 35 évesen, szerintem az összes Újpest rajdi meccsen kín voltam, de nem emlékszem, hogy őt nagyon bántották volna az újpestiek. Az igazi nagy egyéniségeknek azért megadták a tiszteletet szerintem az ellenfelek, még akkor is, hogyha most Feri azt mondja, hogy az ő édesapját azért sokat, nem tudom, kórusba is szitták akár, de én abban is a
1: igen, de játékosként, és az más, az inkább elismerésnek a jele. Edzőként nem szitták, még a fradistás.
0: Pontosan, meg ez annak a jele volt, hogy féltek tőle, így és van, ezért próbálták kizökteni, hogy egy jellegzetes, de törőcsiket is, most akármit mondták, a meccsen akármit kiabáltak, imádták a fradisták, imádták.
1: És ez az érdekes, hogyha bármilyen mérkőzésen találkozott régi fradistákkal, akkor annyit, de annyit dicsérték, és mondták, hogy hát Ferikém, én is szittalak annak idején, de ez csak annak szólt, hogy nagyon féltünk tőled. Szóval tényleg ez pontosan így van, ahogy te említetted.
0: A mai napig így van, én ugye egyszer írtam egy könyvet Torgelle Sándorról, és ő mondta, hogy ő mi akárhol játszott, ha Fradi ellen az egész stadion szitta a jó édesanyját, mert ehhez hozzászokott, de aztán másnap lement a Tesco-ba, tologatta a bevásárlókocsit, és oda mentek hozzá, hogy Sanyikán fradisták vagyunk, és mi nem játszol nálunk. És mondja, hogy jó, de tegnap meg a anyámat szittátok 20 000. Jó, hát az más, mondta vásárlók, de ez is annak szólt, hogy látták, hogy ő egy karakter, és egyébként illett is volna szerintem ő ebbe a Fradi habitusba, de aztán végül nem jött össze. Szóval, hogy más, nagyon más az, hogy mit kiabálnak a szurkolók, és mi az, amikor négy szem közt találkoznak, de szerintem ez pontosan erről szól, hogy hogy az egyéniségeket ők is látják, és a szidják is azért a saját csapatukba örömmel vennék, hogyha ott játszanának. Úgyhogy ezt érzékelem én általában a szurkolókon. Tehát ugye egyrészt az ellenfelek is elismerik, és szerintem ugyanígy szurkolnak ezeknek a korábbi sztároknak. Úgyhogy én ennek örülnék. Nyilván Klopp egy kicsit más eset, mert ő játékosként nem volt annyira meghatározó, bár stabil, megbízható másodosztályú futballista volt, de aztán kiderült, hogy az edzőség az igazi szakterülete, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő mire megy. Azt gondolom, hogy a szurkolók részéről a Németországban a támogatottsága nagyjából 100%-os lehet, úgyhogy az is egy érdekes sztori lesz.
2: Várjuk, meg majd megnézzük, hogy mit hoznak majd, meg kíváncsiak, mi lesz a Guardiola-féle tárgyalás vége. És a héten ugye akkor visszavágok európai kupasorozat, jönnek majd a magyar klubcsapatok, ezeket is nézhetjük, és olvashatjuk majd ezeket a részleteket persze a Nemzeti Sportban. Somogyi Zsolt, Soma, köszönjük szépen a beszélgetést, további szép napot neked! Hello, szia!
0: Sziasztok!
2: Szia Zsolti, köszönjük szépen, Somogyi Zsolttal beszéltünk a Nemzeti Sport főszerkesztőjével, mi pedig haladunk tovább, hiszen mindjárt jön a búcsú, mindjárt folytatjuk.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

lessons I've learned. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: A kalapácsvető Halász Bence 81 méter fölötti eredménnyel győzött a magyar bajnokságon. Újabb rendkívül ülést tart ma a parlament, többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
4: Hiába vezetett kétszer is a Ferencváros, Szalai János és Pető Milán duplájának köszönhetően a Paks fordított és 4-2-re megnyerte a találkozót a labdarúgó OTP Bank Liga első fordulójában. A másodosztályból feljutó Vasas 2-2-es döntetlent játszott hazai pályán az Eto FC-vel úgy, hogy az angyalföldiek a 29. perctől emberhátrányban játszottak. A Debrecen Puskás Akadémia mérkőzésen pedig a vendég PAFC sima 2-0-ás győzelmet aratott. 22 centit javított idei legjobb eredményén, és magyar bajnok lett Halász Bence. Az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető 81 méter 87 centis kísérletével nyert. Így Halász Bence a 9. magyar bajnoki címének megszerzésével hangolt az augusztusi Európa-bajnokságra. Halászhoz hasonlóan Takács Boglárka is javított idei legjobb eredményén. Az MTK sprintere 23,2 másodperces idővel magabiztosan lett bajnok 200 méteren. Ezen a távon a férfiaknál rajthoz állt a 400 méteren fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila is, aki csak épp hogy lemaradt az első helyről 300 másodperccel kapott ki Enyingi Patriktól. Pásztor Flóra egy szoros és egy magabiztos győzelemmel nyolcad döntőbe jutott a női tőrözők egyéni versenyében a hongkongi vívó világbajnokságon. Kondric Kata, Lubkovics Dóra és Pap Jászmin korábban búcsúzott. Óriási csatában 15-14-es vereséget szenvedett a magyar férfi vízilabda válogatott Görögországtól a Sydneyben megrendezett világkupa szuperdöntő fináléjában, így Manherz Krisztiánék ezüstérmesek lettek. Lando Norris magabiztosan nyerte a Forma 1-es magyar nagydíjon. A McLaren versenyzője címvédőként az idei szezon első győzelmét aratta a Hungaroringen. Mögötte Max Verstappen a Red Bull-lal és Kimi Antonelli a Mercedes-szel ért célba, míg az első ötös sorát Charles Leclerc és Lewis Hamilton zárta a Ferrarival. A futam elején vezető Oscar Piastri kiesett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját, a voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. A képviselők emellett megvitatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, valamint a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról szóló törvényjavaslatot. Visszautasította a közlekedési és beruházási miniszter, hogy leállítaná a Kőszeg-Szombathely-Körmend gyorsforgalmi útfejlesztését. Vitézi Dávid arra reagált, hogy a térség fideszes országgyűlési képviselője, Ák Péter élesen bírálta a tárcát, amiért érvénytelennek nyilvánította az M86-M87-es út építésére kiírt koncessziós tendert. Vitézi Dávid szerint jogszerű döntést hoztak és jelezte, újra fogják gondolni az eljárást. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. A rendőrök újabb két embert állítottak elő, a lefoglalt áruértéke már meghaladja az 1 milliárd 200 millió forintot. A nyomozás még tavasszal kezdődött. A családi vállalkozásként működő bűnbanda nagy mennyiségben állított elő cigarettát a fekete piacra. Az ügyben eddig legkevesebb 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Kigyulladt éjszaka egy ikerház fele Zuglóban, a 14. kerületi Kalocsai utcában a lakás mellett az udvarban felhalmozott szemét is lángra kapott. Az oltás órákon át tartott, a tetőzet beomlott és a tűzoltók hosszú utómunkálatokra számítanak. Sérültekről nem érkezett hír és a tűzfal megakadályozta azt is, hogy a lángok átterjedjenek az épület másik felére, tájékoztatott a katasztrófa védelem.
0: Közlekedés.
4: A 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. És még mindig tart a baleseti helyszínen és Budapesten a 9. kerületben a Ferde utcánál. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig ugye a Sportreggel, benne Ferivel, hello Feri.
2: És Harsányi Levivel.
1: Igen.
2: Még mindig dinamikusan, gyorsan, lendületesen.
1: Nem lehet ez másképp, gyerekek, nem lehet ez másképp, itt a jó idő, itt a nyár.
2: Te nem úgy vagy vele, hogy reggel azért nem olyan egyszerű felkelni, tehát valljuk meg, mi is emberek vagyunk, de ahogy közeledek a stúdióhoz, egyre jobban feldobódom, és amikor meglátom a lendületességedet, én meg vagyok.
1: Nem lehet másképp, hogy szokták mondani, ha már itt vagy, ha már ilyen korán keltünk, akkor ezt töltsük meg tartalommal, és ugyanez kell a hallgatóknak. Van egy ilyen rádiós felfogás, hogy ha megfordítod a helyzetet, tehát most elképzeled magad, hogy te vagy, mint hallgató, és itt mit ébredeztünk, meg fáj, egyébként fáj a hátam, de most erről beszélnénk, nem azért kapcsolva, hogy ezeket hallja, jut eszembe, nagyon jó masszőr tátom, úgyhogy holnap már viszem is oda a testem. Próbáltam valahogy jegyet szerezni, a Real Madrid, pontosabban a Ferencváros Real Madrid mérkőzés. Erről mit lehet tudni? Mi a fenének jön ide a Real Madrid?
2: Hát én pont ugyanezt akartam kérdezni tőled.
1: Bocsánat, nem, hogy nagyon, itt nagyon érdekes. Ez neki miért jó?
2: Nyilván egy kuriózum, meg nagyszerű lesz látni a Real Madridot, meg biztos vagyok benne, hogy a legjobb csapatával érkezik, hiszen a spanyol bajnokság később kezdődik, és ez valójában egy felkészülési mérkőzés, tehát nincs semmi évforduló, nincs semmi apropója, tehát egész egyszerűen a Ferencvárosra felvették a kapcsolatot, és kialakult ez a lehetőség, és itt egy komoly edzőmérkőzésről beszélünk, hiszen a spanyol bajnokságra készülnek. Az már egy másik kérdés, és nyilván felvet némi vitát azért a többi csapat szempontjából, hogy emiatt a Fradi elhalaszt egy magyar bajnoki mérkőzést. Jó, tudom, Real Madrid, de azért a Győr elleni találkozó ezáltal el lesz halasztva, megint borul a program. Nyilván ez tényleg egy zárójeles megjegyzés.
1: Ez benne van.
2: De azért egy kuriózum lesz mindenféleképpen. Szóval én is kíváncsi leszek a találkozóra, de azért valljuk meg őszinte, nagy csodát azért ne várjál, tehát a tét mérkőzések az igaziak. És én annak idején 95-ben kín voltam, amikor Albert Flóri ifjabb Albert Flórián.
1: A Fradi a Reállal.
2: Így van. Jobb külsővel átemelte a Real Madrid kapusa felett, és 1-0-ra vezetett a Fradi, aztán később Raúl González, aki akkor még egy feltörekvő egyetemista volt a Real Madrid, de épp hogy bekerült is fiatal. Ő egyenlített az Ülői úton. Na, az volt az igazi találkozó, mert az egy komoly húsvér bajnokok liga tétmérkőzés volt. Na,
1: igen, úgyhogy jó meccsnek ígérkezik, azt hiszem augusztus 8-án lesz, ha jól emlékszem.
2: És a jó meccsre én azért nem vennék mérget, de ezt te tudod.
1: A Fradi részéről bizony. Mindig úgy van, hogy kvázi a kisebb csapat akar bizonyítani, és tudjuk, hogy felkészülésünk. Hát ez olyan, mikor teniszben is játsz egy jó, jobb teniszővel.
2: Tehát amikor te játszol velem, arra gondolsz?
1: Igen, és sajnos te vagy a jobb, de ezt valljuk be.
2: De padelben te vagy a jobb.
1: Na jó, tehát azért, mert nem padeleztük. De hogy játsz, akkor te mindent meg akarsz nyerni, és be akarod ütni. Aki meg jobb, ő pedig csak így játszogat. És az, hogy aki csak így játszogat, az is néha sokkal jobb, mint aki szeretne nyerni, de most megverjem, mert itt van egy jobb játékos. De nyilván felkészülési meccs, tehát senki...
2: Igen, nagy csodát nem kell azért várni.
1: Nem fognak nyilván olyan ütközésekbe belemenni, inkább látványos jelenlét.
2: Legyen egy gála meccs.
1: Hát nem legyek, ez az.
2: Hát nem tudom, majd meglátjuk.
1: Hát ki nem fog kapni a Reált, tehát azért maradjunk, hogy ki nem fog kapni.
2: Na, az egy érdekes dolog lenne, hogy akármennyire is tét nélküli és barátságos találkozó, ha vezetne a Fradi, akkor milyen energiákat tolna bele a Real Madrid?
1: Hát a gólt lő, az biztos. Ilyenkor azért milyen hév hajtja, milyen lendület hajtja a kvázi kisebb csapatot?
2: Szerintem ezt élményként kell felfogni.
1: Jó, de mindegy, hogy most felkészülési meccs, a Reálnak gólt lőni, mindegy, hogy hol.
2: Az élmény. Ez így van.
1: Azért mondom.
2: Ez így
1: tehát,
2: van.
1: Hogy és most nincs itt a Varga Barni, hogy lőtt volna egy gólt a Reálnak. Na, úgyhogy ez lesz, meg persze, ugye ma lesz, erről beszéltünk, az MTK Zalaegerszeg összecsapás, az elmaradt, vagy nem elmaradt, hanem amíg le nem játszott, ugye utolsó NB1-es mérkőzés, ugye MTK Zalaegerszeg, és aztán a héten pedig jönnek ugyebár a kupa csapatok visszavágói, a kupa sorozatokban, Konferencia Liga is, és ugye Európa Liga is, ugye a Paks épp, hogy kikapott 2-1-re, épp hogy nyert a Debrecen, ha jól emlékszem, igen, ugye 6-2-vel könnyedén a Győr, és 2-1-re nyert a Fradi Twente ellen, őket fogadjuk majd, legalábbis otthon játszik majd a Győr, a Fradi, a Paks, és talán nem Debrecen.
2: Hát a Paks idegenbe megy, ugye, a Debrecen is idegenbe megy, viszont a Debrecen legalább előnnyel utazik idegenbe. én nagyon-nagyon örülnék neki, és a Paks játékában tényleg benne van, de ott nem sok esélyt látok. Tehát azért,
1: Panathinaikosz
2: ellen idegenben a Paks tovább is van. Nézd, az ilyen mérkőznek mindig megvan a lélektana, tehát gyakorlatilag ugyanúgy egy élményként kell felfogni, ha valaki veszthet ezen a meccsen, az csak kizárólag a görög csapat, tehát a Paks tényleg felszabadultan mindent egy lapra feltéve meg kell próbálni, és hát ha kiszakad a gólzsák, de ahhoz már nagyon-nagyon sokat kell hibáznia a Panathinaikosznak, illetve egy picit le kell néznie a Paksot, hát ha ez megtörténik, mondom, nem zárom ki, de ott kevés esélyt látok. Egy picit a Debrecent azért féltem, tehát ott Örményországban nem lesz egyszerű, de mindenféleképpen egyértelműen jobb csapat a Debrecen, és jobb játékosokból áll. Picit hatékonyabban kell futballozni, mint az első találkozó.
1: Úgyhogy hajrá a magyar csapatoknak. Mi pedig búcsúzunk, és köszönjük szépen mindenkinek, hogy itt volt velünk, hiszen szerintem csodás hétindító és hétreggel volt, vagy hétfő reggel ez is. Jó idő lesz egész héten, csak előre szólunk felkészülni, Feri napozása. Kerti munkát, kerti sport tevékenységet esetek vállalni.
2: Fűnyírás.
1: És akkor nagy baj nem lehet. Úgyhogy köszönjük szépen, ma itt létett. Búcsúzik a szerkesztő Bigfalvi Tamás, a társműsorvezető Benne Ferenc nevében a műsorvezető Harsányi Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot kívánunk mindenkinek, további csodás hétfőt. Hello!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Világcsúcsok gólok hemzsegnek a sportpályán, énekelte Frenrész Károly a Skorpió 4. lemezén 1978-ban. A rádió archívumában, ha nem is hemzsegnek a világcsúcsokról, gólokról szóló emlékek, de azért vannak jócskán. Akár csak kosarak, pontok, poénok, labdamenetek, tusok, sakkok és mattok, illetve olyanokkal készült beszélgetések, akik ezen fogalmak világában alkottak maradandót. A déli harangszóig a magyar sport 4 ilyen legendájával készült beszélgetést hallhatnak. A visszajátszás 2 társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A bevezetőben idézett dal előadója a Skorpió Frenrész Károly vezetésével papíron ma is létezik, csak éppen már nem olyan fiatalok a tagjai, mint amikor a világcsúcsokról és a gólokról énekeltek 1978-ban. Akikről a következő 2 órában szó lesz, azok is még szerencsére velünk vannak, csak éppen már nem olyan korúak, mint azon beszélgetések idején voltak, amelyekről ma lefújjuk a port. De talán éppen ez adja meg az igazi értékét ezeknek a beszélgetéseknek. Mert érdekes mai füllel hallgatva, hogyan látták a világot, a világukat 20-25 évvel ezelőtt. Önök pedig, akik most évtizedek múlva hallgatják ezeket a beszélgetéseket, eldönthetik, változtak-e napjainkra ezek a sportemberek. Kezdjük a sort egy olyan színes egyéniséggel, aki időről időre megfordul a Nemzeti Sportrádióban is, viszont az ezred forduló táján még kevesebben ismerték idehaza. Frankl Andrásról, a világ egyik legismertebb Formula 1-es szakírójáról van szó, akivel annak idején Lantos Gábor azzal kezdte a beszélgetést, vajon hol is érzi otthon magát a világpolgár?
4: Hát ez egy elég nehéz kérdés őszintén szólva. Mert ha azt mondom, hogy mindenütt, akkor azt fogja mondani valaki, hogy hát valahova csak tartozni kell. Hát a helyzet az az, hogy mivel én 56-ban valóban átfutottam ezen a bizonyos határon, ahol szerencsére egy pár hónappal előbb felszedték az aknamezőt, amiért mindig hálás leszek, akkor jutottam el Angliába, és az angolok nagyon jók voltak hozzám. Nem csak hozzám, hanem akik ott voltunk, mint fiatal diákok. Szóval nekik se volt akkor könnyű, mert 55-ben még jegyrendszer volt Angliába, 56-ban egy kicsit jobb lett az élet, de 57-ben még inkább éheztek, mint jól éltek. És ennek ellenére segítettek nekünk, és őszintén azt kell mondanom, hogy én az angoloknak ezért mindig hálás leszek, és meg is érdemlik. Ez a San Francisco dolog az úgy jött össze, hogy életem nagy szerelme, akitől a sors valóban elválasztott 56-ban.
5: Mert ő nem futott, tehát bocsánat?
4: Ő nem futott, ő átsétált az édesanyjával, az átvitték, mert egy olyan cipőt kapott, ami feltörte a lábát, tehát véres bokákkal érkezett meg Bécsbe. Pont akkor, amikor én indultam Londonba. És akkor megláttam a véres bokát, akkor természetesen ott maradtam egy pár napig. Megkérdeztem, hogy miük van, mert mindenkinek volt valamie, és ők hoztak egy pár bélyeget. És azt a pár bélyeget eladtam, betettük őt valami panzióba, vettünk orvosságot, meg borogatás, meg minden. és aztán nekem tovább kellett mennem, mert a szülők így határoztak, és akkor az ember 18 éves korában általában akkor még azt csináltam, amit a szüleim mondtak. És időközben kikötött San Franciscóban. Én ott voltam Londonban. Nekem volt egy rossz házasságom, ő elvesztette a férjét. 40 évvel a szakítás után megtartottuk az esküvőt.
5: De azt tudta 40 éven keresztül, hogy ő ott él?
4: Én tudtam, és mi mindig szerettük egymást, mert minket a sors választott el, és nem az volt, hogy ő beleszeretett akár, vagy én beleszedtem akárkibe. Van egy ilyen nóta, amit néha nagyon rosszul el szoktam játszani zongor,

0: nap mentem föl arra, amit azelőtt úgy hívtak, hogy úttörő vasút.
1: Ja, ott én is dolgoztam gyerekként.
0: Ő is dolgozott gyerekként, és mivel ott van az íróasztalomon az a képen, mint éppen indítja a vonatot 1954-ben, tehát úgy éreztem, hogy a minimum az, hogy visszamenjek, és mégis megnézzem, hogy manapság hogy néz ki. Tündériek a gyerekek, aranyosak a gyerekek, és azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon jó volt, hogy fölmenni.
1: Ön világpolgár?
0: Én próbálok ugyanolyan maradni mindenütt, a feleségemtől eltekintve, a gyerekektől eltekintve, a nagy szerelmem természetesen a tenisz, gondolom, mind a sportosztály egy-két másik tagjának és az összes barátomnak. Ez egy olyan dolog, hogy bárhol vagyok, az első kérdés mindig az, hogy van pálya? Van egy extra ütőd? Ez egy ilyen alapszerelem valóban ez a tenisz, ennek volt az őrültje és a sportnak, úgy általában. És a Formula 1-nek, de még nagyon kis rác voltam, akkor mondjuk kim voltam a Fradi pályán, mikor leszakadt a tribün, édesapámmal voltam, aki azonnal berohant, hogy megnézze, hogy tud-e valakinek segíteni, mint szájsebész. Mint egy igazi orvos azonnal ott volt a helye. Nagyon-nagyon sok meccsen voltam kint az IF folyamán, egyre nem tudtam kimenni, ő kin volt 7-1-re. Este, mikor jöttek az angol.
1: Az 54.
0: Az 54-es meccsre ő kapott egy jegyet, és azt mondta, hogy ne aggódj, fiam, de én megyek ki. A család nevében kinn is volt, lőttünk is hetet, ha jól emlékszem.
1: Rádión hallgatta, akkor más lehetőség nem volt?
0: Ó, hát én a másikat, tehát a Szepesi Gyuri bácsi akkor is egy legenda volt, és egy óriási megtisztelés volt, hogy a minap találkozhattam vele. A nagy 6-3 volt, a villamos is megállt, tehát az egész ország megállt, és mindenki ezt hallotta, és a mai napig tudom, nem csak, hogy én tudom az összeállítást, a csapat összeállítást, de egy öreg angol taxissal találkozom. Akkor sok-sok év után is azt mondja, hogy magának akcentusa van, hova valós, és mondom, hogy hungry. Ó, azt mondja, budai, kocsis, cibor, hideg kúti. Jaj, de rossz napunk volt nekünk angoloknak.
1: Még mindig érzik az akcentusát ennyi év után?
0: Ettől nagyon nehéz megszabadulni. Én nem azt mondom, hogy nagyon erős az akcentusom, szóval mondjuk a feleségem még mindig Z-vel beszél, és mondjuk azt mondja, hogy Z-t, és nem azt, hogy mondjuk Z-t. De én azt hiszem, hogy aki mondjuk 18 éves korában innen elmegy, ha csak nem valami zseni, és soha nem mondtam, hogy zseni vagyok, annak egy kis akcentus, főleg ha fáradt, akkor belecsúszik valami. Mint hogy a magyarban is egész biztos, hogy időnként belecsúszik valami, de hát 54 év után nem meglepő, hogy az embernél elkövet egy hibát.
1: Ki volt az, aki kitalálta önt annak idején televíziós szakkommentátorként a Formula 1-es viadalokban? Mert én ezt annak idején mindig néztem, ma már nem nézem. Talán a 80-as évek eleje lehetett, amikor ön a magyar televízióban föltűnt. És ezt minek köszönhette? Mert hát azért egy disszidens akkor, abban a világban, hát nem biztos, hogy olyan könnyen tévé mögé, vagy kommentátorállásba ülhetett.
0: Gyula István volt az, aki kijött még Radnai Jánossal, aki egy különleges ember volt. Ők voltak kint Angliában, és valahogy összeakadtunk, éppen azt hiszem tornát közvetített, és utána segítettem neki egy ilyen kis stúdiót beállítani, és készítettünk egy-két interjút, és a dolog azért volt egyszerű, mert vagy kaptam vízumot, és akkor jöhettem, vagy nem kaptam vízumot, és akkor nem jöhettem, de Istennek mindig kaptam, és mindenki tudta, hogy én nem politizálni jöttem, én egy sportrajongó vagyok, mint a világ. Az első pár évben mindig tartotta a másik kollega, mondjuk azt, hogy a Knézi Jenő, akit nagyon-nagyon respektáltam, tartotta az ujját egy piros gomb felett. Azt mondtam volna, hogy el a kezekkel akármitől, akkor puf, egyből megnyomtam a piros gombot. De aztán évek folyamán rájöttek, hogy miért mondanám, és kinek lenne jobb, ha azt mondanám, hogy éljen Nixon. Úgyhogy egyre jobban kialakult a kapcsolat, és azt kell mondanom, hogy azokban az években egy egészen csodálatos csapattal dolgozhattam együtt. Hát például, mint a Gyulai Pisti, valakivel tenisz közvetítettünk, vagy Knézi Jenő, vagy a Gulyás Lacival, a többiekkel. Én imádtam bemenni tévészékházba, nekem egy óriási élmény volt, olyan dolgokat csinálom, mondjuk, hogy montírozni. És aztán, miért montírozom? Mondom, mert imádom. Hát ez volt az életem, és ma is ez az életem. Nem tetek róla, én egy ilyen lelkes őrült vagyok.
1: De 56 és mondjuk a 80-as évek között mit csinált?
0: Először az angolok nagyon rendesen elküldtek egyetemre, és aztán akkor még volt ilyen, a Fordnak egy embere jött az egyetemekre, és eljött interjú, ma mai napig nem tudom, hogy mit látott bennem, és ez nem nagy képűség vagy beképzettség, tényleg nem tudom, hogy mit látott bennem, de annyit mondott, hogy kedves uram, kap egy végzettséget, van állása. Ez történt 1962-ben, a Fordnál kezdtem, és több évig ott voltam a Fordnál, ott találkoztam a Henry Fordtól kezdve, a Jim Clarkig, a Colin Chapmanig, az egész Forma 1-es dolog.
1: Mit csinált a Fordnál?
0: A Fordnál érdekes módon anyagbeszerző voltam.
1: Mi az elfogyott a szeg, akkor menni kellett, vagy mi?
0: Hát majdnem, ugyanis a Fordnál akkor legalábbis az

0: volt a szabály, hogyha tegyük föl, egy kerék hiányzik, és én vagyok a felelős azért a kerékért, és megy a munkafolyamat, jönnek le végig az autók, és hiányoznak a kerekek. Abban a másodpercben lettem volna kirúgva. Tehát volt olyan, hogy beültem egy autóba, mondjuk vasárnap reggel 4-kor, elmentem Anglia második végébe, teleraktam alkatrészát, speciál nem kerekek voltak, hanem valami más. Vittem vissza, hogy rohantam, mint az őrült, és tettem oda effektíve a szerelőknek a kezébe, hogy azonnal tegyék rá az autóra, különben nekem végem.
1: Tehát a legaljáról kezdte, akkor mondhatom, ugye?
0: Hát az biztos. De hát ezelőtt persze voltam, mondjuk 57-58-ban voltam pincér, és minden más csináltam, amit menekültek általában csináltak és csinálnak az évek folyamán.
1: Amikor belép Monakóban, abban a nagyon szép szállodában, Ermitásnak hívják, és amikor belép egy ilyen 6-csillagos vagy 7-csillagos szállodába, és jön-megy, hogy eszébe jut ez az anyagbeszerzősdi?
0: Hát abból a szempontból, hogy a Fordon keresztül ismertem meg mondjuk a Jackie Stewartot és a Nigel Mansellt, és ezért is kértek meg kollégáim, hogy én készítsem az interjúkat. Nekem azt mondja a Jackie, hogy hello Andrew, how are you? És nekem nem kell bemutatkoznom. Most már vannak olyan versenyzők, mondjuk az Alger Suari, bizony Isten, hogy én talán megismerném őt, ő egész biztos, hogy nem tudná, hogy én ki vagyok.
1: Zavarja ez?
0: Nem, ez a korral jár. Éppen a kollégába, akivel múlt vasárnap dolgoztunk, ő mondta, hogy hát akkor inkább a tapasztaltabb készítse az interjút, és neki mondtam, hogy én szívesebben lennék fiatalabb, és bár ő lenne a tapasztaltabb. De hát ezzel nem lehet segíteni.
1: És hogy lett ebből újságírás? Tehát mikor volt az, amikor úgy gondolta, hogy nem nyugat Angliába kell rohangálni alkatrészeként, hanem a nagy közönséggel kell megosztani azt, amit az évek során tapasztalatot összegyűjtött.
0: Ez egy óriási szerencse volt, mert belekerültem egy ilyen autós labba. Annak már írtam, az évek folyamán egy itteni autós lapnak is írtam, akkor még csak egy lap volt, és annak írtam már 1970-től. Az is egy olyan dolog volt, hogy elmentem mondjuk a genfi autószalonra, és úgy kezdtem, hogy feltűnően szép volt a Ladának a standja. És akkor az elvtárs elolvasta az első sort, és azt mondta, na hát akkor ez mehet. És aztán jött a Lamborghini, Ferrari, mint minden más, ebben se bántottam senkit, mert valóban szép volt a stand, csak éppen mondjuk a Ferrari szebb volt.
1: És amikor írja nekem, hogy kipróbált egy Maseratit, és én írom vissza, hogy ezt talán a rádióban nem mondjuk el, hát most el lehet mondani. Szóval ezek a dolgok, ezek hogy jönnek le? Tehát én nem vagyok egy automániás, tehát nekem mondhatja, hogy ült egy Maseratiba, mondom, na és? De azért gondolom, azért ezek különleges dolgok.
0: Hát a helyzet az az, hogy most már mióta San Franciscóban vagyok, írok egy Forza elnevezésű szaklapnak. És ez egy ilyen Ferrari-s, Maserati-s szaklap, és ha elmegyek mondjuk egy autóversenyre a Monakóba, akkor onnan valóban nagyon közel van ez a bizonyos Maranello, vagy ez a Modena, és nekik is jó, ha megírom egy amerikai labba, hogy ilyen vagy olyan, vagy amolyan, és nekem is nagyon kellemes. De, ahogy ön mondja, nagyon kell vigyázni, mert itt például nemrég árvíz volt, és én abszolút soha senkit nem akarok megbántani, sőt, egyszer nekem volt egy főnököm, nem emlékszem a nevére, aki azt mondta, hogy nekem az a bajom, hogy én mindig mindenkin segíteni akarok. És én azt mondtam, hogy én ezt vállalom. Hát szóval így voltam ebből, és miért bosszantsak én egy szerencsétlen családot, akik ott vannak a ház tetején, és várják a mentőhajót, miközben én egy Maseratiba száguldok.
1: Az milyen egyébként?
0: Jaj, nagyon jó.
1: Most el lehet mondani, most itt a lehetőség.
0: Na, a helyzet az az, hogy a feleségemnek van egy Toyota Priusa. Szóval, és nekem nincs autó, mert én általában, ugyanígy, mint itt a magyar kollégák, kapok tesztautókat. Néha kicsi és rossz, néha nagy és rossz, néha nagy és jó, szóval vegyes. De hát egy Maseratit mondjuk vezethettem, vagy egy Ferrari, speciál a Ferrarit vezettem 2,5 órán keresztül, és aztán az ember ezt visszaadja. De ennek az a szépsége, ő benzinjük, ő biztosításuk, ő autójuk, elhozom, vissza-vissza, megköszönöm, és kész. Most ebbe a lényeg az, hogy az ember köszönje is meg. Mert van olyan kollégám, mindegy, hogy milyen országból, nem innen természetesen, a minimum, hogy a Ferrari neki 1-2-3-4 hétre adjon egy autót. Én azért nem tudtam tesztelni múlt héten Ferrarit, mert egy portugál kollégám apróra törte. Most hál' Istennek ez velem még nem fordult elő. Jó dolog, de én azért flancolásnak tartom.
1: Tehát magánemberként nem vásárolna ilyet?
0: Semmi esetre se. Semmi esetre se. Édesapám mondta azt,
1: hogy... De milyen skizofrénia ez, bocsánat, az újságban arról ír, hogy vegyék, vigyék, mert milyen jó, és közben meg magának nem venne.
0: Attól, hogy én azt mondom, hogy jó, én nem azt mondom, hogy olyan jó, hogy azonnal vegyék meg, és nekem is az van, csak megírom azt, hogy ez jó rajta, az rossz rajta, a váltó jó, a motor lerobbant, mindegy, nem régen egy ilyen híres motor lerobbant. Mondjak valamit, én legszebben biciklizni szeretek. Ebből a szempontból, hogy ha mehetek valahova, helyileg, akkor az legyen egy bicikli.
1: Belvederben, San Franciscóban van erre lehetősége?
0: Belvederben van, biciklim is van, nagyon szeretek biciklizni, körülöttünk nagyon sokan bicikliznek, de látom most Budapesten is nagyon-nagyon, 35 ezeren futottak ki valamelyik nap, és ha autós vagyok, hanem én ennek nagyon örülök, mert ugyanakkor zöld is vagyok. Mert főleg San Franciscóban szerintem nem is lehet más az ember, de én azt hiszem, hogy és se politikus nem van sok, se filozófus, aki ismer, azt tudja, de a világnak a jövője mégis arra kell, hogy menjen, különben belefulladunk ebbe a mondjuk a régi trabantokba, hogy más nem mondjak.
1: Monaco miért jelent minden évben állandó pontot az életében, a monacói F1-es nagydíj?
0: Azért, mert mikor vége van, akkor mindig arra gondolok, hogy hát akkor jövőre is lesz valami, ahova nagyon-nagyon szeretnék elmenni, és megnézem, hogy mikor lesz, és egy évig várom. Ez egy ilyen, nem is tudom, hogy minek nevezem, de egy nagy boldogság ott lenni, mindig ugyanott szoktunk lakni, mindenkit ismerek, és szuper. Hát szóval nem tudok rá beszélni. Ott valóban nagyon keskeny a pálya, nagyon könnyű oda csapni. Ez nem olyan, mint van egy-két borzalmas autópálya, mint például az a Kuala Lumpuri dolog, és ez a török pálya. Ugye ott a Ázsiában valahol, ahol azt mondta a pályafőnök, hogy elnézést, de nem tudom garantálni, hogy nem lesz veszett kutya. Mert tavaly előtt is megharapta valamelyik versenyzőnek a lábát egy veszett kutya. Hát bocsánat, kérek, miért kell ilyen helyre vinni egy Forma 1-es?
1: És tudom, a bakreiniekre is ki van akadva.
0: Hú, köszönöm szépen, nem vagyok egy ilyen nagy ilyen tevepásztor, vagy kecskepásztor. Én úgy érzem, hogy bizonyos sportok bizonyos országokba tartoznak, mondjuk a vízipoló ide tartozik. Én nem tudom, nekem valaki azt mondja, hogy a vízipoló, én azt mondom, hogy Magyarország. Azt mondja, hogy teve verseny, akkor azt mondom, hogy mondjuk
1: Katar.
0: Mondjuk azt, hogy Katar. Ha azt mondja valaki, hogy takvendó, akkor feltételezem...
1: Micsoda? Tékvándó.
0: Oh, I'm terribly sorry. Hát szóval ez az, ami magyarok, vagy nem tudom kiejteni, de ezt mondjuk én erről azt hiszem, hogy az arra felé van Ázsiába. Vagy ha valaki azt mondja, hogy sport, Kína, akkor azt mondom rá, hogy pingpong. Lehet, hogy kicsit lökött vagyok, biztos, de én bizonyos sportokat asszociálok bizonyos országokkal, vagy például a szívem kiesik, hogy Ausztriában nincs egy Formula 1-es verseny.
1: Mert volt.
0: Volt, és csodálatos a pálya, a mai napig csodálatos.
1: A Celtvég, ugye?
0: A Celtvégi pálya, a Rind kanyarral a világ egyik legnehezebb kanyarja, és ott valóban van hangulat, mint hogy a ringen is van hangulat.
1: Na de önnek, ha jól tudom, elég szabad bejárása van Bernie Eccleston kamionjába, szobájába, nem tudom, hol lakik éppen a mini ember, a világ legkisebb nagy embere, ahogy mondták, hát nem mondta neki még, hogy Bernie, hát most Bahrein. De én tudom, mit fog erre válaszolni Bernie, hát Andrew, hát a money.
0: Pontosan így van. Pénz beszél, kutya ugat. A Bernie most már nem azért csinálja, mert nincs elég pénze. Ő imádja az egész pénzcsinálási dolog, ez az ő mániája, és ahova meghívják, és manapság most már például Dél-Koreába fogják meghívni, akkor azt mondja, hogy 50 millió. Nekünk szerencsénk van, mert mi sokkal kevesebbet fizetünk itt, mert ez egy régi szerződés. De most olyan csillagászati összegeket kér, hogy ez egyszerűen nem, az 30, 40, 50, 60 millió, és országok állnak sorba, hogy ott is lehessen verseny.
1: De most láttam, hogy Jennifer Lopez-t kísérgette Monakóban, hát azért, mint egy testőr, az jutott eszembe, több, mint testőr volt, ez a Whitney Houston film, talán emlékszik rá,
0: úgy,
1: nem?
0: Igen.
1: Ez Bernie Eccleston feladat, hogy Jennifer Lopez előtt törje az utat?
0: Hát nem akarta, hogy a sok paparazzi legázolja, ez valóban igaz. Monakóba átcsalni valakit a Cannes-i filmfesztiválról, az nagyon könnyű. Bahreinba elvinni sokkal nehezebb, és sokkal kevesebb ilyen so-called celeb volt Bahreinba, vagy sok más pályán, amik meg tudnék nevezni. Monaco a legkönnyebb, mert néha például nagy filmstúdiók beszállnak a bulikbe, mint a George Clooney-nak voltak filmjei, amit ott publikálnak, és valóban egy helikopterra kb. 15 perc átszaladni, vagy átrepülni.
1: Mi, autó már nem derogál?
0: Autó? Egy filmsztárnak?
1: Hát mennyi egy óra Cannes-ból Monaco. Még autóbusz is van. Én mentem autóbusszal. Én voltam egy rádiós konferencián, a nizzai repülőtérről busszal mentem Monacóba. Tudom, én nem az a kategória vagyok, mint Michael Douglas, de a busz is megteszi.
0: Na, elnézést kérek, mert mi kollégák vagyunk, de én azt hiszem, hogy a Michael Douglas meg se ismer, azt se tudna, mi az autóbusz. Ezek a sztárok, ezek a szupersztárok, ezek körülbelül úgy megy a műsor, hogy óriási limuzin, helikopter, magánrepülőgép, nyolc csillagos szálloda, testőr, minden. Ez egy egészen más, és mondhatom, mesterséges világ.
1: Jó világ ez?
0: Szerintem néha nagyon szívesen lemennének a strandra, megint egy pohár sört, és megenni egy pár virslit, ha megtehetnék, de abban a pillanatban lefényképezni őket sok-sok paparazzi. Szóval a privát életüket azt fel kellett adni a pénzért, hogy ez jó vagy rossz, nem tudom. De soha nem voltam abban a helyzetben, és nem is leszek.
1: A családdal kezdtük ezt a beszélgetést, az ön fia, ugye Nicolas Frankl, a magyar olimpiai csapat egyik tagja volt, mégpedig Bobban. Ezt is ön találta ki?
0: Ezt valóban én találtam ki, és ezt is Gyula Istvánnak köszönhetem, mert akkor már nagyon régen közvetítettem, és azt mondta nekem, ez a Bob 92-ről volt szó.
1: Albertville
0: olimpia. Albertville, és azt mondta nekem, nézd, azt mondja, ez a Bob az ugyanaz, mint a Formula 1, csak nem pályamecs, hanem jégen, te fogsz közvetíteni. Hát mondom, jó, akkor elmentem magyar órára, hogy...
1: Ezt nem mondja komolyan.
0: De elmentem, két hétig laktam valahol egy pincébe, és csak magyarul beszéltem mindenkivel, és elmentem egy hölgyhöz, aki a tévés kollégákat is, tudom, hogy valami olyan dolog volt, hogy fekete holló, fekete derőfej.
1: Beszédtechnikára jár.
0: Pontosan erre jártam.
1: És Ádám bátyám pávát látván, lábát rázzam, volt ez is?
0: Pontosan ezt, és bebifláztam, és aztán fölhívtam a hölgyet onnan, és azt mondta, hogy
1: mehet.
0: Azt mondta, hogy mehet, és gratulál, és rettentő boldog voltam emiatt.
1: Na jó, elkezdett Bobot közvetíteni, de hogy lett ebből Bob csapat?
0: Rém egyszerű, visszamentem Londonban, mondom, fiam, te leszel a magyar Bob csapat. Azt mondta erre, Niklas, az mi? Hát mondom, majd megtudod. Most a helyzet az, hogy ő valóban elég jól vezetett autót, egy gond volt csak, hogy nem volt, aki tója a kettes Bobba. És akkor mondtam azt a Gyulai Mikinek, hogy Mikikém, te fogod a Niklas tolni. Azt mondta, Andrew bácsi, mibe? Hát mondom, a Bobba. És azt mondta, mi a Bob? Mondom, majd te is megtudod. És így kezdtük, vettem egy ütött kopott ócska Bobot, akkor mentünk ki Lillehammerbe, ott aztán a többiek segítettek nekünk, és erre mondják azt, hogy a többi történelem, de ha egy dolgot hagyd tegyek hozzá, egy órával ezelőtt voltam együtt a két gyulai gyerekkel, és ha minden igaz, akkor most augusztus, az, ha jól emlékszem, 16-án lesz egy gyulai emlékverseny, atlétikai verseny, ami nekem azért is szívügyem, mert én nagyon sok embert szeretek a világon, de nagyon keveset szerettem úgy, mint Pistikét. Én mindig Pistikének hívtam őt, és ő Andrukának engem. Ez egy ilyen családi dolog. A Júcsika, az ő lányom, mondjuk az én keresztlányom, szóval nem lehetnénk egymás, nem lehettünk volna közelebb egymáshoz, és minden, amit ők csinálnak az ő nevébe, az nekem szívügyem.
1: A fiát is közvetítette?
0: A fiamat is közvetítettem, és ez egy nagyon kemény dolog volt, mert volt olyan, hogy fölborult. De először is, amit az ember mondani akar, azt nem mondhatja se a tévébe, se a rádióba, ugye, mert ez egy apai reakció lett volna, és azt kontrollálni az nem könnyű. Tudtam, hogy általában az emberek túlélik, legfeljebb eltör valami, egyszer esett úgy, hogy egy kis agyrázkódást kapott, és akkor visszavittük Londonba, és volt ez a bizonyos CT scan, és kimutatta, hogy szerencsére, ami kevés esze volt, az megmaradt. A Mikinek egyszer-kétszer fájt a lába, amikor ők buktak, és biztos egyszer-kétszer eszébe jutott, hogy hát talán ebből most már elég, de nem hagyta abba. Három olimpiát megjártunk, aztán a Marcival még volt egy negyedik olimpia is. Most arról is szó van, és ez egy új hír, ha így mondhatom, mert most láttam őket. Még az is elképzelhető, hogy lesz magyar bobcsapat Szocsiban.
1: Az a következő téli olimpia, de a fia is ott lesz?
0: Hát a fia már biztos, hogy nem fog versenyezni, és a Miki se fog versenyezni. A Marci nagyon könnyen benne lehet még, mint pilóta. Nagyon-nagyon sokan megkeresnek minket, vagy őket, hogy nagyon-nagyon szeretnének benne lenni a magyar bobcsapatba, ami mondjuk az európai verziója volt annak a bizonyos jamaikainak. Uh-huh. Mert mi is egy fillér nélkül kezdtük, és tényleg kölcsön cuccokból, és összeragasztottuk, tódoztuk, fódoztuk a bobokat, de leértünk, és ott voltunk, mi több, megvertük a nagy riválist, Albert Herceget. Sőt, háromszor.
1: Fiam mivel foglalkozik mostanság?
0: Fiam marketingben van, elsősorban Los Angelesben, és...
1: Hát a szomszédban van akkor.
0: Szomszédban van, egy óra repülés, lányom is ott van.
1: 5 óra autó.
0: Így van, főleg egy Maseratiban, ami nincs, és jó megvannak, mondjak valamit. A legfontosabb az, hogy egészségesek. Megélnek, nem dobja föl őket a jó mód, nem is éheznek. Ahogy a magyar mondja, I am happy.
1: Milyen céljai vannak még? Mi az, amit még nem ért el, de mondjuk szeretné megvalósítani?
0: Még nem közvetítettem olimpiát a rádiónak, a televíziónak már igen, többször, Salt Lake City-ben, Albertville-ben, Atlantában, szóval én imádom ezt az egész médiát, írni szeretek, olimpián részt venni, sok atlétikai versenyen voltam, Wimbledont imádom, én egy ilyen sportőrült vagyok.
1: A felesége hogy viseli el egyébként ezt az életmódot, amit csinál?
0: Nagyon jól elviseli, most idén nyáron először nem jött át Európába, mert kisunokák lesznek, mi több ikrek vannak útban, amik meg fognak érkezni.
1: Fiánál, lányánál?
0: Nem, az ő fiánál. Összesen 5 gyerek van, 3 nála, 2 nálam. Az én gyerekem még nem jutottak el idáig, előbb-utóbb ők is el fognak jutni.
1: Valamikor gondolkodik azon, hogy végleg hazatér? Mert nem tudom, ugye ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy hol a haza.
0: Én nagyon szeretem Pestet, hogy vennék-e itt egy lakást, összeszólva ebbe a kis szállodába engem úgy elkényeztetnek, hogy most tegyük fel, hogy szól a telefon, hogy beázás van, vagy valami tönkre, mert ha itt van ebbe a kis szállodába kis beázás, azt valaki megcsinálja, vagy megcsináltatja, de mondjuk a világ végéről telefonálni és találni egy üvegest, vagy akár kárpitost, azt hiszem, hogy nincs értelme, de amíg élek, addig én nagyon-nagyon szeretnék ide visszatérni. Valamelyik színházban voltam, minap színészekkel voltam, nagyon-nagyon élveztem. Nem én találtam ki azt a mondást, hogy Pest az Pest. Pest az Pest. Szóval...
1: Meg tudja fogalmazni, hogy mi ez? Tehát milyen életérzés ez? Mi az, ami itt van és ott nincs, akár Londonban, akár San Franciscóban?
0: Igen, többek között a pesti humor. A pesti humor az utánozhatatlan, hogy az emberek egy fél mondatból veszik a lapot, ez az, ami nekem ilyen szempontból, ez nem lehet, nem az, hogy hello, how are you, és végem nem is érdekli, hogy hogy
1: persze,
0: van az
1: hogy
0: ember,
1: nem.
0: De ez az, ami Pestnek a varázsa, az ember leül, és tényleg 2-3 sör, vagy akármi mellett megbeszéli a világ sorsát, én imádom.
1: Mi Londonnak a varázsa?
0: Hát Londonnak a varázsa az a bizonyos angol korrektség. Ez egy nehéz dolog, mert Anglia is nagyon megváltozott. De alapjában véven angolok nagyon-nagyon rendes emberek, és nagyon respektelik a királynőt. És én ezt teljesen megosztom, mert a királynőnek, most nem tudom, hanyadik miniszterelnöke van, Winston Churchill volt az első, és azóta valóban a Mrs. Thatcher-től kezdve már nagyon sok volt, és én úgy érzem, hogy talán ő tartja össze ezt az országot, aminek már volt jobb, ugye amikor volt birodalom, meg volt rosszabb, most talán jobb lesz. Én nagyon respektálom őket, de hadd mondjam, hogy én nagyon hálás vagyok az angoloknak. Ha az angolok nem lettek volna hozzám ilyen jók, akkor én most nem ülnék itt.
1: Mi a jó San Franciscóban?
0: San Franciscónak is megvan a maga varázsa, főleg ahol mi vagyunk Belvedírbe, ahol nagyon lassú és piano-piano az élet, és nagyon lassan lehet csak autózni, és az emberek azt mondják, hogy hello, how are you, akkor válaszolnak is, és meg is állnak egy beszélgetésre, és ami a legaranyosabb, hogy idegenek is köszönnek egymásnak. Ami mondjuk talán itt nem történne meg, Londonban se történne meg, de ha mondjuk lemegyek ma sarokra egy újságot venni, és látok egy vadideg embert, hello, how are you, igen, süt a nap, igen, mi a vélem akármiről, szóval van egy ilyen teljesen békés dolog, hadd mondjak erről valamit, és ezt olvastam, ezt azt hiszem csak angol tudom mondani, de majd lefordítjuk, hogy the Americans are not afraid of being overheard. Tehát ők nem félnek attól, hogy valaki meghallja, amit mondanak, nincs úgynevezett telefontéma, vagy ez nem telefontéma, hanem ők teljesen szabadnak érzik magukat.
1: Kerítés van a házaknál. Ott jártam Tarics Sándornál, én úgy emlékszem, hogy az sincs például, meg függöny se nagyon. Tehát olyan nem érdekli őket, ha valaki benéz.
0: Ó, egyáltalán nem. Én
1: kicsit olyanok, mint a hollandok.
0: Teljesen olyanok, mint a hollandok. Igen, hát én őt elég jól ismerem, minden hetente együtt vagyunk, elég sokszor beszélek a rádióba is, mindig kitalál valamit. Most éppen Stanfordban volt, ugye, együtt voltunk Stanfordban, és megkérdezték, hogy mi a hosszú élet és a siker titka. És azt mondta, hogy a tej. És
1: amit akkor, ő ugye a legidősebb magyar élő olimpiai bajnok, 36-os berlini olimpia bajnok a vízilabdázásban, csak azoknak mondom, akik nem köpik egyből, hogy kicsoda Tarics Sándor.
0: És a rendszámtáblája gold, azaz arany 36, aranyos drága jó barátom. A komikus az, hogy azért vannak, akik üzletileg gondolkoznak, hogy mikor ő felállt Stanford Egyetem, és azt mondta, hogy drink milk 3 times a day, azaz igyon tejet 3-szor egy nap, akkor azonnal jelentkezett nálunk valaki, hogy egy hirdetésben kellene benne lennie, vagy Amerikában van egy ilyen bizonyos, hogy drink milk, és hogy ő milyen tökéletes lenne. Én meg kidolgoztam azt, hogy úgy kellene kezdeni, hogy ő beugrik a vízbe, dob egy 5 méterest, belövi a gót, kiszáll, kezébe adják a teet, és megissza.
1: Megvalósult?
0: Ezen most dolgozunk. Ő azt mondta, hogy ő boldogan. Megmond meg ész őszintén, hogy nekem a legnagyobb boldogság az, hogyha mehetek egy barátomhoz Füredre, és kimehetünk vitorlázni. A Balatonon vitorlázni, a Balatonnak van egy varázsa, amire én emlékszem valóban még az 50-es évekből, és én imádom a Balatont, vitorlázni nem nagyon tudok, ő hál' Istennek igen. A Balatonon vitorlázni, és utána meginni egy sört, és meginni egy pár virslit, ennél jobb dolog a világon nincs.
2: Frank Andrással Lantos Gábor beszélgetett San Franciscói otthonában az ezredfordulón.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
4: Gyerünk, Luca, megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca, 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
5: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Paksi vereséggel rajtolt a Ferencváros a labdarúgó NB1-ben. Újabb támadás érte Ukrajnát, többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
3: Sporthírek.
7: Hiába vezetett kétszer is a Ferencváros, Szalai János és Pető Milán duplájának köszönhetően a Paks fordított és 4-2-re megnyerte a találkozót a labdarúgó OTP Bankliga első fordulójában. A másodosztályból feljutó Vasas 2-2-es döntetlent játszott hazai pályán az Eto FC-vel úgy, hogy az angyalföldiek a 29. perctől ember hátrányban játszottak. A Debrecen Puskás Akadémia mérkőzésen pedig a vendég felcsútiak sima 2-0-es győzelmet arattak. Mind a négy magyar versenyző számára befejeződtek a női tőrküzdelmei a hongkongi vívó világbajnokságon. Közülük Pásztor Flóra jutott a legtovább, ő két győzelem után a nyolcad döntőben esett ki. Férfi kartban szintén négyen voltak ott a 64-es főtáblán, a legjobb 16 között viszont már csak a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron van versenyben. 22 centit javított idei legjobb eredményén, és magyar bajnok lett Halász Bence. Az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető 81 méter 87 centis kísérletével nyert. Így Halász Bence a 9. magyar bajnoki címének megszerzésével hangolt az augusztusi Európa-bajnokságra. Halászhoz hasonlóan Takács Boglárka is javított ideig legjobb eredményén, az MTK sprintere 23,2 másodperces idővel magabiztosan lett bajnok 200 méteren. Ezen a távon a férfiaknál rajthoz állt a 400 méteren fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila is, aki csak épp hogy lemaradt az első helyről, 300 másodperccel kapott ki Enyingi Patriktól. Lando Norris magabiztosan nyerte a Forma 1-es magyar nagydíjon. A McLaren versenyzője címvédőként az idei szezon első győzelmét aratta a Hungaroringen, mögötte Max Verstappen a Red Bull-lal és Kimi Antonelli a Mercedes-szel ért célba, míg az első ötös sorát Charles Leclerc és Lewis Hamilton zárta a Ferrarival. A futam elején vezető Oscar Piastri kiesett. Tadej Pogacsár nyerte az idei Tour de France kerékpáros körversenyt. A szlovén sportoló ezzel sorozatban harmadszor, összesen pedig ötödik alkalommal győzött a franciaországi 3 hetes versenyen.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. A képviselők emellett megvitatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, valamint a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról szóló törvényjavaslatot. Visszautasította a közlekedési és beruházási miniszter, hogy leállítaná a Kőszeg, Szombathely, Körmend gyorsforgalmi út fejlesztését. Vitézi Dávid arra reagált, hogy a térség fideszes országgyűlési képviselője Ák Péter élesen bírálta a tárcát, amiért érvénytelennek nyilvánította az M86-M87-es út építésére kiírt koncessziós tendert. Vitézi Dávid szerint jogszerű döntést hoztak és jelezte, újra fogják gondolni az eljárást. Hajókat, kikötőket, lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat éjszaka Ukrajnában. Az oroszok főként Mikolaivot és Zaporizsát célozták drónokkal, légibombákkal. Legkevesebb 2 ember meghalt, 5 megsebesült. A légvédelem csaknem 150 drónt észlelt, többségüket megsemmisítette. Támadták éjjel az ukránok is. Drón csapódott be a dél-oroszországi Rostov-na-Donuban, 2 ember meghalt, 5 megsebesültek. Belgorodott rakétatámadás érte, ott 13 civil sebesült meg. Az orosz légvédelem éjszaka csaknem 300 ukrán drónt lőtt le 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. 4 évvel az átadás után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Pelješac hidat. Mind a 6 pillére repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik.
3: Közlekedés.
7: A 11-es főúton Szentendrén a 18-es és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
7: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá, hajrá!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy tíme a párbajtőr vívó, az első olimpiai bajnoki címét 2000. szeptember 17-én nyerte Sydneyben, a másodikat 2004. augusztus 15-én Athénban. A második után beszélt vele Bálint István.
8: Azt hiszem, hogy a Athéni olimpiát televízión keresztül nézők számára 2 ember győzelmi mámora marad emlékezetes, az egyik Janis Natasáé, a másik Nagy Tímeáé. Nem tudom, hogy jól olvastam el a szájáról, amikor győzött. Akkor az ég felé nézett, és mintha olyasit mondott volna, de most lehet, hogy butaságot mondok, hogy köszönöm Istenem.
9: Lehet, hogy így van. Én több embertől hallottam azt, hogy a mostani örömöm az egyáltalán nem volt olyan hatalmas, mint a Sydney olimpia után. Tehát többen kérdezték azt tőlem, hogy ugyanúgy örültem ennek az olimpiai győzelemnek, mint az első olimpiai győzelmemnek. Nem tudom, hogy mit mondtam, mikor lekaptam a sisakot, az biztos, azt tudom, hogy én ahogy fölnéztem. Ennek az oka, hogy az életemben a hit az jelen van, és természetes, hogy ilyenkor az ember megpróbálja megköszönni mindenkinek, akit úgy érzi, hogy mellette állt, vagy segített. Nem, lehet, hogy mondtam valamit, nem emlékszem rá.
8: De hogy lehet az, hogy nem emlékszik rá, hogy mit mondott? Annyira ilyen léten kívüli állapotba, eufórikus hangulatba kerül az ember, hogy szinte azt sem tudja, hogy mi történik körülötte, még a saját cselekedeteit, szavait sem tudja befolyásolni?
9: Igen, tehát igazából mindenki azt kérdezik, hogy milyen a dobogó tetején állni. Az már egy jó dolog, mert olyan vagyis, hogy mondjam, ott már az ember egy sokkal nyugodtabb lelki állapotban van, mint amikor az utolsó tust beadja. Ezt mindig ahhoz szoktam hasonlítani, hogyha ilyen élménybeszámolón vagyok, mint mikor egy fiú, akiben szerelmes az ember, és akkor végre megcsókolja, és akkor utána ugye, amíg megcsókolja, az egy pillanat a minden. Tehát ez ugyanolyasmi, mint amikor az utolsó tust beadja, és akkor úgy érzi az ember, hogy akkor nem is nagyon tudja kontrollálni se a beszédét, vagy se a mozgását, se a cselekvéseit. Amikor már elmúlik ez a egy tusos állapot, tehát ideg állapot, onnantól kezdve természetesen teljesen más, onnantól tud örülni a dolognak.
8: Lehet, hogy csak én éreztem úgy, de másokkal is beszélgettem, hogy önt is meglepetésként érte ez az athéni győzelem. Tehát olimpiai bajnokként ment ki, nyilvánvalóan esélyesként, de mintha a győzelemi mámorában, az örömben az is benne lett volna, hogy úristen, én győztem tényleg. Ekkora meglepetés történt?
9: Nem tudom, tehát nekem a Sydney győzelmem az sokkal inkább váratlan volt, mint ez a győzelmem. Nem tudom megmondani, hogy miért. Azt tudom, hogy sokan nem várták tőlem a győzelmet. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy én fogadást kötöttem volna magamra, hogy nyerek, de amikor az ember megcsinál egy edzés munkát, és úgy gondolja, és hisz abban, amit csinált, akkor azért szerintem nem az, hogy természetes, de más úgy nyerni, tehát más kívülről és más belülről nézni. Ráadásul mellettem a mesterem az folyamatosan tartotta bennem a lelket, hogy igen, meg tudom nyerni ezt az olimpiát. Ő kulcsárgyőző, ezt most nem a közvetlen felkészülésre kell gondolni, hanem előtte az éveken át. Ugye hát én az elég nehezen tértem vissza a második kisbaba születése után, úgyhogy azért az, hogy a kulcsárgyőző, aki ugye négyszeres olimpiai bajnok, akkor az ember azt gondolná, hogy csak ért hozzá, és csak tudja, hogy mit mond. Ráadásul nem egy olyan ember, aki nagyon könnyedén mondana bármit egy versenyzőnek.
8: Említette az, hogy a hit milyen jelentős szerepet játszott az életében. A szülei így nevelték, vagy ez később alakult ki önben, és hát milyen mélységig van a család életében jelen a vallás?
9: Mindig is így neveltek, tehát a szüleim is vallásos emberek, keresztények, de igazából én azt hiszem a legtöbbet a nagymamámtól kaptam, aki soha nem akarta rám erőszakolni az egész keresztény életet, de pontosan ezáltal, hogy nem volt erőszakos velem, tehát nem kötelezett arra, hogy már pedig én igenis templomba fogok járni, gyülekezetbe. Valószínűleg így sokkal inkább fogékonyabb lettem az egész hit kérdéssel szemben. Nem mondom azt, hogy gyakorló keresztény vagyok, tehát a mai napig nem járok minden hétvégén, tehát vasárnaponként templomba. Én akkor megyek el, amikor én szükségét érzem. Ezt valahogy úgy tudnám magyarázni, hogy nem, a temetőben nem csak a halottak napján jár ki az ember, hanem akkor, amikor szükségét érzi. Tehát én sokszor van az, hogy ki sem megyek halottak napján a temetőben, mert úgy gondolom, hogy én az egész évben meg tudok beszélni minden eltávozott lélekkel, amit én szeretnék, és ez, hát ez ugyanaz, mint a karácsony, meg a különböző olyan ünnepek, hogy nem csak arra az egy napra kell rákoncentrálni, és akkor kell úgy élni, ahogy megkövetelnék, vagy megkövetelik, és valahogy így vagyok a hittel kapcsolatban is.
8: A nagymamája egyébként megérte a nagy sikereit?
9: Meg, igen, még ott drukkolt nekem, meg ott bontott pesgőt, amikor nyertem.
8: A család, a szülei hogyan dolgozzák föl, hogy ennyire ismertet? Mert azért valóban teljesen más helyzet, ha valaki egyszer megnyer egy olimpiai bajnokságot, mintha azt meg is tudja ismételni, az már azt mondják, hogy nagyon nagy dolog.
9: Valahogy ez így nem téma itthon, hogy megvédtem az olimpiai bajnokságot. Tehát úgymond nem úgy, hogy nem téma, mert persze, hogy a mindennapjaimat és mindennapjukat ugye átissza ez a siker, illetve hát népszerűség, ha szabad így mondani.
8: De ez mit jelent konkrétan, hogy a mindennapjaikban ez jelen van?
9: Hát, hogy anyu mindig mondja, hogy gratuláltak az iskolába, ahol dolgozik, és hogy hát milyen jó érzés, vagy amikor a cikkeket így, mondjuk én nem nagyon szoktam így olvasgatni a magamról megjelent cikkeket, de anyukám mindig, és ő gyűjti is, vagy a nagymamám, azt tudom, hogy hát ő a Biblián kívül szinte semmit nem olvas, egyedül azokat a cikkeket, amik rólam szólnak. De úgy egyébként nem az, hogy, tehát hogy mondjam, nem, nincs az, hogy most akkor a vasárnapi ebédnél esetleg én kapnék először levest, mert hogy akkor mégis valamit letettem az asztalra, és akkor úgy gondolnak. Ugyanúgy a mai napig hát próbálnak jó irányba terelgetni. Hát legalábbis hát most már egy pár dologba különbözik a felfogásunk, de hát mindig elmondják, én azt vagy megfogadom, vagy elutasítom. De hát valahogy így. Tehát egy teljesen normális családi élet a miénk.
8: Ez már az ön gyerekkorában is így volt, tehát akkor is megpróbálták finoman terelgetni. Milyen kislány volt Nagy Tímea?
9: Én mindig is egy nagyon érzékeny kislány voltam, tehát bárki bárhol meg tudott bántani. Kicsit duci voltam, gátlásos voltam. Szerintem anyuik nem is nagyon hittek abban, hogy én jó sportoló leszek, mert az alkatomnál fogva nem igazán voltam kimondottan sportolói alkat. De azt tudták anyuik, hogy nagyon szorgalmas vagyok, tehát ez mindenben, amiben belekezdtem, az jelen volt, vagy ott
8: volt. Ez a tanulásban is így volt?
9: A tanulásban is elkezdődött, amikor elkezdtem a vívni. Tehát nem a vívni, hanem elkezdtek a sikerek jönni a vívásban. Ez így kihat az egyik terület a másikra kölcsönösen, úgyhogy én nem is voltam jó tanuló. Aztán hát végülis 3 diplomát szereztem a évek során, tehát mondhatni azt, hogy azért ott is letettem a névjegyemet, ha szabad ilyet mondani.
8: Tehát a tanulásban akkor kamatoztatta a sportban megszerzett jó tulajdonságait, amikor már jöttek a sikerek. Mert említett, hogy nagyon szorgalmas volt. Tehát a sport így hatott ki a tanulására?
9: Igen, valószínűleg azt gondoltam, hogy ha ugye a sportban, hogy ezt a versenyt meg szeretném nyerni, akkor azt gondoltam, hogy ezt a dolgozatot meg szeretném úgy írni, hogy jó legyen. Azt hozzátartozik, hogy anyaik soha nem zsaroltak meg azzal, hogy ha rossz tanuló vagyok, akkor nem mehetek levívni, mert nagyon sok szülőtől hallom, hogy ha nem lesz jó a dolgozatod, akkor nem mehetsz le egy hétig edzésre. Nálunk soha nem volt ilyen, mindig is támogattak abban, hogy sportoljak. Valahogy így, aztán ugye az ember ki akar jutni egy világbajnokságra, az ember felvételizik egy egyetemre, fel szeretné magát vetetni.
8: Tehát mindig akart bizonyítani, de kinek, önmagának, vagy valaki másnak?
9: Hát nem tudom, hogy ez bizonyítás-e. Szerintem egyszerűen, vagy teljesen normális felfogásban nevelkedtem, és mondjuk az természetes, hogy az ember ugye szeretne mindig egy kicsit előrébb jutni, de ezt nem tudom, hogy bizonyítás lenne, mert nem kellett magamnak, semmiképpen nem szerettem volna bizonyítani, annyira nem vagyok így, nem olyan alkat vagyok, hogy most bebizonyítsam, hogyha még egy nyelvvizsgát leteszek, vagy ha még egy egyetemet elvészek, akkor sokkal okosabb, vagy sokkal értékesebb vagyok. Anyujék meg úgy is tudtam, hogy ők így is úgy is szeretnek, akár nyerek a versenyen, akár nem, vagy akár fölvesznek az egyetemre, vagy nem.
8: Azt mondta, hogy duci kislány volt. Egyből a vívás felé terelgették, vagy ön választotta magától, vagy valami más sportágot is kipróbált?
9: Csak ez az egyetlen sportág volt az életemben, és ennek az oka, hogy általános iskolás voltam, ide a Városmérő utcai általános iskolába jártam, és ott szerelmes lettem egy fiúba, aki a Vasasban kardozott. És ugye mondtam, hogy ilyen nagyon gátlásos voltam, meg ilyen nagyon kis félék, de hát azért nagyon szerelmes voltam, és szerettem volna vele azért beszélgetni, vagy összejönni. És akkor lementem vívni, hogy hát ha akkor ugye hát a sportközeg, meg minden, tehát abszolút ennek köszönhető, hogy vívok. Aztán a fiú az abba hagyta, azt hiszem 2 hétre rá, hogy a kardozás, hát remélem, hogy nem miattam, a jelenlétem miatt. De minden esetre én most már akkor azért 20-valahány éve csinálom, és
8: mondjuk... De ön hogy nem hagyta abba, nem ment utána? Hát ha 2 hét múlva abba hagyta...
9: Nem, mert akkor már ugye kialakult egy olyan kis helyes társaság, meg akkor már tetszett nekem is, szóval, hogy az eszembe se jutott, hogy akkor én abba hagyjam, mert jól éreztem magam ott.
8: Na most azon kívül, hogy nagyon jó társaság volt magában a sportágban, mi tetszett meg legelőször?
9: Semmi. Tehát ha azt mondhatom, hogy más volt akkor még az oktatási rendszer a víváson belül, mint most, tehát akkor még sokkal unalmasabban, sokkal hosszabban tanítottak mindent, tehát majdnem, azt hiszem 2 év után kaptunk tört a kezünkbe először. Legalábbis én, a többiek már kicsit előbb, de hát mondtam, hogy ilyen elég tehetségtelen voltam, tehát velem mindig egy kicsit lemaradással próbáltak behozni. Aztán akkor meg már bennem volt az, hogyha már elkezdtem ezt a vívást, akkor olyan jó lenne kipróbálni a tört, hogy milyen lehet azzal szúrni, aztán ha megkaptam, milyen lehet vele asszózni, aztán versenyre menni, és akkor ez így alakult ki.
8: De hogy lehet az, hogy nem tanácsolták el már rögtön az elején, ha ennyire tehetségtelen volt?
9: Eltanácsoltak, csak mondtam, hogy én nem szeretnék elmenni, meg rendesen jártam edzésre, tehát nem lógtam, és akkor azt mondták, hogy hát a tagdíjat befizettem, akkor maradjak.
8: És akkor mikor volt az, amikor már látták önben a tehetséget, hogy valami plusz van önben?
9: Ez tisztán emlékszem, hogy a többiek már ugye 2-3 éves vívás után versenyeztek, és engem csak 4 év edzés után engedtek először versenyre.
8: Ez hány éves korában volt?
9: Nem tudom pontosan, 12 vagy 13 éves voltam, és akkor a második versenyt megnyertem. De ott ugye nem azzal nyertem meg, hogy én ügyesebb voltam, vagy okosabb a többieknél, hanem egyszerűen annyira akartam. És akkor ez így feltűnt az edzőknek, hogy hát milyen nagy szívvel versenyzem, és azt látták, hogy nagyon szorgalmas vagyok. És akkor persze a siker az búzított tovább, hogy még többet edzem, aztán nagyon szorgalmas voltam, és akkor így szépen jöttem előre a névsorban, már akikkel minél többet foglalkoznak. Aztán azt tudom, hogy már az 5.-6. év vége felé már én voltam, akit mondták, hogy hát bezzeg a nagy tímja, ha már ő le tud jönni, és hát nézzétek meg, hogy még akkor is pufi voltam, nézzétek meg, milyen kövér, és mégis hogy akarja. Szóval akkor már én voltam a időzőjelbe példa.
8: Egyébként más sportágokra is jellemző az, hogy vannak olyanok, ahol csak az akaraterővel, a szorgalommal nagyon sokat el lehet érni. Hát én hiába akarnék nagyon, vagy hiába lennék nagyon szorgalmas, biztos, hogy nem tudnám 15 vagy 16 másodperc perc alatt lefutni a 100 métert.
9: Ha atléta vagy torna, vagy olyan helyek, vagy olyan sportágak, ahol azért a fizikai adottság az meghatározza az eredményességet, ott biztos, hogy nem lettem volna én se. De ahol már az embernek az eszét kell használnia, azzal tudja kompenzálni a bizonyos hiányosságait. Tehát én például nagyon lassú vagyok, ez köztudottan nagyon lassú a vívóláb munkám, viszont nagyon gyors a kezem, tehát a kettő ez így kiegészíti egymást, és akkor valószínűleg emiatt tudok ott lenni az élvonalban, mert ugye ez ugyanolyan, mint egy vakember, ugye nem lát, viszont sokkal élesebb a hallása.
8: Akkor már említette a szorgalmat és akaraterőt, valamint a gyorsaságot. Mi kell még a víváshoz?
9: Hogyha visszatekintünk, azért a vívók mindig is azért egyetemet, főiskolát végeztek, tehát azért nekünk az idegrendszerünket, illetve a hidegpályáinkat eléggé használni kell edzésen, meg versenyen. Na most azért ez nem csak úgy használható, vagy úgy egyszerű, hogy csak a gyakorlatokat csinálunk, hanem a élet más területein is ugye használjuk, tehát tanulunk. Ilyen általános intelligenciát kell szerezni az élet területén, és akkor azt a ravasságot, mert ugye az is kell hozzá, azokat lehet kamatoztatni versenyzés közben.
8: Mennyire kell fizikailag állóképesnek lenni? Gondolom, hogy nagyon kell, hiszen amit én, mint laikus látok egy-egy vívó versenyen, hogy egész nap vívnak, mire eljutnak mondjuk egy bizonyos szintig mondjuk az elődöntőbe vagy a döntőbe.
9: Igen, kell, persze, hát mindenképpen kell állóképesség, de azt mondom, hogy mi még mindig sokkal kevesebb fizikai munkát végzünk, mint egy kajakos, vagy egy úszó, vagy egy atléta, de hát nálunk vannak ilyen nagyon speciális gyakorlatok, amikkel azért szépen föl lehet a kis combizmokat rakni magunkra. És hát ezt én onnan is tudom, hogy ugye amikor szülésből visszatérek, akkor nekem az elsődleges gondom mindig a fizikummal van. Tehát nem a kezemmel, hogy az pontatlan, vagy elég, vagy lelassult, hanem azok, hogy szépen eltűntek az izmocskák, és hát annak hiányában azért nem tudok olyan gyors lenni a kezem, vagy a fejem, hogy azért azt pótolni tudjam.
8: Említett, hogy a vívók között hagyomány az, hogy diplomás emberek legyenek. Legutóbb ebben a sorozatban, az Aranyemberek sorozatban Benedek Tiborral beszélgettem. Tőle is megkérdeztem, mert hiszen a vízilabdázók között is nagyon sok orvos, fogorvos, ügyvéd, jogász, tanárember van. Hogy említette, hogy milyennek az oka ön is. De csak ez, vagy ez egy hagyomány, ahol a régiek mindig az újakra ezt átadták, beszéltek velük, nevelték is ezáltal őket, vagy valóban az agy karbantartása miatt kellett csak tanulni?
9: Ugye a közeg azért az mindig befolyásolja a személyt, akiben van. Tehát ha én egy olyan társaságban vagyok, ahol mindenki mondjuk gimnáziumban jár, vagy szakközépiskolában, akkor úgy gondolom, hogy ha én 8 általános alatt vagyok, akkor azért kevesebbnek érzem magam. És akkor próbálok utánuk menni, és ez, ők húznak így magukkal, meg húzzuk magunkkal a többieket. Aztán egy idő után ez teljesen természetes, hogyha már gimnázium, akkor utána egyetem vagy főiskola. Tehát én nem is nagyon tudnék olyan vívót mondani, akinek nem lenne felsőfokú végzettsége.
8: Mennyi időt rabolt el az életéből, amikor gyerek vagy fiatal volt, gimnáziumban járt a vívás? Tehát úgy is kérdezhetném, hogy mennyit kellett ahhoz edzeni, hogy valaki ilyen szintre eljusson?
9: Hát erre azt kell mondani, hogy sokat és mégis keveset. Tehát hogyha egy átlagos tinédzsert nézünk, akkor sok időt, mert ugye minden nap edzettünk, hétvégén verseny volt. Ha mondjuk egy úszót nézünk, akkor nekem csak naponta az elején egy edzésem volt, amíg az úszóknak 2-3. Tehát én tudtam mellette osztálykirándulásra menni, tudtam mellette randevúkra járni, tanulni, tehát volt időm gyereknek lenni, vagy tinédzsernek lenni. Most is azt mondom, hogy most is van időm arra, hogy kisbabák im legyenek, tehát egy úszó vagy egy kajakos nem hiszem, hogy megengedhetné magának azt, hogy vagyis hát szülhetne, csak akkor nem tudná fölnevelni, mert neki edzőtábor délután reggel este edzése van. Nekünk ugye most délután van edzésünk, hát én azt általában délután és hát olyan, még nem éjszaka, de olyan éjszakában nyúló fizikai edzésen vagyok, tehát így én tudom ezt sűríteni, amit nem hiszem, hogy más sportágakban lehetne.
8: Meg egyébként hát az ember azt gondolja, hogy egy kétszeres olimpiai bajnoknak már nincs szüksége annyi edzésre, főleg akkor, hogyha esetleg a pályája vége felé van.
9: Ha valaki tehetséges, akkor lehet, de én tudom, hogy nem vagyok. Tehát nekem a mai napig is még sokat kell edzenem, meg ilyenkor, amikor az ember már ugye idősödik, akkor előjönnek különböző más bajok, amik sérülés, és azért a sérüléseket mindig úgy lehet megelőzni, hogyha olyan izomállapotban van, vagy olyan izomtömeg van az emberen, ami azért megvédi a különböző térsérülések, mert vívoknál általában térsérülés van. Úgyhogy meg én mindig a munkában hiszek, tehát ha én nem edzem, akkor a versenyre nincs egy jó érzésem, nincs egy kellő önbizalmam az irányban, hogy én megtettem mindent, és akkor most akkor én kellően fel vagyok készülve, és akkor induljon a verseny, akkor mindig egy kicsit szorongósabb vagyok, kicsit rosszabbul alszom. Úgyhogy az a jó, hogyha minden nap a kellő mennyiséget elvégzem.
8: Miért csinálja még mindig? Gondolom, hogy én vagyok az ezredik, aki önnek föltette ezt a kérdést. Hát említette, hogy van 3 diplomája, van 2 gyönyörű gyereke, ha jól tudom, a harmadikra készül, vagy már útban van. Tehát akkor miért nem lehet a csúcson abba hagyni?
9: Mert szeretek vívni, szóval szeretem azt, hogyha ha fáradt vagyok este, szeretem az rikát, ami edzésem megy, szeretek vívni, asszozni. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem esnek jó, vagy nem esik jól, amikor verseny után gratulálnak. És ráadásul én most, hogyha neki indulok Pekingnek, akkor nem, tehát nem csak azért indulok, vagy nem az a fő célom, hogy akkor most én még egy érmet szerezzek az olimpián, hanem egyszerűen annyira az életem része már a sport meg a vívás, hogy úgy érezném, hogyha az nem lenne, akkor egy valami üresség lenne. Persze, meg lesz a 3 baba, nem lehet üresség az életemben, de egy pici olyan pont lenne, amire azt mondanám, hogy fú, hát még lehet, hogy még egy 4 évet rá kellett volna húzni, és nem szeretném, hogyha ez életemben mondjuk 60 évesen azt mondanám, hogy fú, hát még egy 4 évet rá kellett volna.
8: Tehát akkor most már eldöntötte, hogy amikor megszületik a 3. baba, utána ismét visszatér a pástra, és Pekingig mindenképpen vív.
9: Hát megpróbálom, tehát azt eldöntöttem, hogy megpróbálom. Azt, hogy hogy fog menni, az hogy meglátjuk, mert igazából az nem csak tőlem vagy rajtam múlik, hanem a férjemen, a családomon, hogy ők hogy tudnak segíteni.
8: És ők eddig ezt hogy viselték?
9: Ugye nehéz, mert én úgy látom, hogy tehát nem könnyen, hanem tényleg jó szívvel csinálták. De a férjem volt az első, aki azt mondta, hogy hát nem akarsz még egy 4 évet megpróbálni, és akkor Athén előtt azt beszéltük meg, hogy akkor Athén itt lesz az eredet, vagy itt lesz az olimpia, és akkor utána már csak a gyerekek meg a család. Aztán ő volt az első, aki megkérdezte tőlem, hogy hát biztos, hogy abba szeretnéd hagyni, és akkor kezdett ott igazából a kis hangja motoszkálni a fejembe, és végül is akkor most ott tartok, hogy megpróbálom.
8: Említette, hogy van 3 diplomája, én ebből egyet tudok, logopédus, most is nem sokára fogad majd egy tanítvány. Mi a másik 2 diploma? És úgy is kérdezhetném, vagy pluszban még azt is kérdezném, hogy nem gondolta arra, hogy valamelyiket már most lehetne hasznosítani a civil életben?
9: Az első diplomám, amit szereztem, az a testnevelés egyetemen volt, ugye, mint általában a sportolók elvégeztem az edzői tanfolyamot. Aztán utána úgy gondoltam, hogy én nem nagyon szeretnék edző lenni, mert én családot szeretnék, és azért az edzősködés az ugye dél-esti program, illetve hétvége edzőtáborok, tehát az nem igazán fér össze azzal az élettel, amit én tervezek. És jelentkeztem és felvettek a gyógypedagógiai főiskolára, tehát ott elvégeztem a középsúlyos értelemfogyatékos gyerekekkel, tehát ott szereztem egy diplomát, és akkor másodiplomáként elvégeztem a logopédiát is, amivel igazából dolgoztam is, meg hát most nem mondom azt, hogy dolgozom, de azért használom.
2: Nagy tíme a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőr vívóval a 2. győzelme után, amelyet Athénban aratott, beszélgetett Bálint István.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A visszajátszásban az elmúlt bő negyed órában egy kétszeres olimpiai bajnokkal készült beszélgetést hallhattak, a következő fél órában pedig egy olyan következik, aki napra pontosan 50 éve lett olimpiai bajnok. Na, beugrik azonnal, hogy milyen sportban szerzett olimpiai bajnoki címet hazánk 1976. július 27-én? És ki nyerte? Annyit segítek, hogy nem ki, hanem kik. Na, így már nyilván megvan, hiszen csak 2 csapatsportban szereztünk aranyat olimpián. Igaz, a többes szám járna egy kajak 4-esnek vagy egy 5-usa csapatnak is, de nyilván minden sportrajongó tudja, hogy fél évszázada a montreali játékokon 3 egyéni arany mellett, Magyar Zoltán, Tortas Ildikó és Németh Miklós, a vízilabda csapat ért a csúcsra. Ennek csodakapusával, Molnár Endrével, Molnár Dániel beszélgetett az ezredfordulón.
10: Én úgy látom, hogy frissen borotválkoztál.
11: Igen? Pedig nem úgy van.
10: Nem? Mikor borotválkoztál?
11: Tegnap.
10: Akkor lassan nő a szakállad.
11: Igen, lassan nő.
10: A hajad is lassan.
11: A hajad már nem is nő.
10: Sőt, lassan feketedik.
11: Igen.
10: De a lábaddal is van valami baj.
11: A lábaimmal folyamatosan baj van. Na most operálták meg a térdemet.
10: Ez azért van, mert a vízben állandóan pedálozni kellett?
11: Nem. Ez szerintem sok másnak köszönhető. 79-ben volt egy porcműtét, és akkor éppen ilyen világkupaszerűség volt Jugoszláviában, vagy Adran kupa, vagy micsoda, és úgy játszottam, hogy kimentünk, és akkor játszottam egy meccset, akkor leinekciózták a térdem, és akkor feküdtem otthon a szállodába, akkor megijött a meccs, akkor megint leinekciózták, megint játszottam egy meccset.
10: De nagyon hideg volt a víz talán, és azért.
11: Nem. Szóval az az igazság, hogy nem kíméltem én ezt soha magamat. Nem csak vízilabdába, fociba, sí,
10: másokat
11: minden baromságba.
10: Másokat se kíméltél?
11: De úgy nem voltam durva, hanem úgy belementem dolgba, és valószínűleg ez a polcleválás is nem a vízilabdától történt.
10: Gyönyörű vidéken születtél, Gyergyó Szent Miklós, az ember olyan áhítatta lejti ki a nevét. Mesélnénk erről a tájról egy kicsit?
11: Elég régen elszakadtam, tehát mondjuk tényleg 49-ben jöttem el onnan, de hát az anyám révén az egész család fám az ott él a mai napig is.
10: Egy éves voltál, amikor eljöttél a szülőkkel. Előtte a papának azért el kellett menni egy kicsit szabadságra.
11: Volt egy kicsit, igen, Kijev mellett egy kis kirándulásom volt, egy 3,5 éves kirándulásom.
10: Hogy kapták el?
11: Itt Magyarországon fogták meg valahogy, már a vége fele tartott. Hát már majdnem, hogy a háború vége volt. Bezsúfolták és puf, kivitték.
10: Mesélted úgy, hogy
11: mesélgetett, de ugyan nem mélyedt úgy el nagyon bele. Szóval
10: nem is szabad volt akkor.
11: Nem is szabad volt, meg szerintem nem nagyon akarta ő föl eleveníteni azokat a szép emlékeit. De úgy azért mesélgetett.
10: Itt éppen azt olvasom, szóval erről a tájékról, és ez tulajdonképpen rátok is vonatkozik, egy gyergyószárhegyi emlékoszlopon csak törpekor feledhet ős nagyságokat, csak elfajult nép hős elődöket, a lelkes eljár ősei sírlakához, s gyújt régi fénynél új szövét neked.
11: Gyergyószárhegy.
10: Jártál arra?
11: Hogyne. Hát az ott az a környék, az ott ős magyar. Tehát ott azt nem fogják tudni soha bedarálni azt a vidéket.
10: Vagy inkább Székely.
11: Székely, igen. Hát Székely.
10: Te milyen vagy?
11: Én félig Székely. Félig Székely, bár sokan mondják, hogy egészen, de anyám régén vagyok, én Székely.
10: És a papa pedig akkor?
11: Az apám az idevalós, ez
10: Tolnai. Mi a különbség egyébként? Te meg tudod ítélni, hogy...
11: A Székely közt?
10: Igen, hogy
11: nagyon
10: milyen.
11: Sok. Mondjuk a nyelvet figyelmen kívül hagyva, mert én a mai napig úgy vagyok vele, hogy nem, abszolút nem beszélek, mert nem is használok tájszólást, de valakivel szóba vegyedek, és két szót kiejt a száján, és tudom, hogy hova valós Erdélyben. Annyira benne van még a fülembe ez a táj jellegű beszéd. Ez csak a nyelv az egyik része, a másik része az pedig a mentalitás. Váratlan a világom.
10: A mentalitás.
11: Hát valahogy én azt hiszem, hogy most nem azért, hogy magamat fényezzem, nem, nincs.
10: Nyugodtan.
11: De én azt hiszem, hogy van egy valami eszméletlen ősi, nem is ravasság, hanem egy ilyen túlélési ösztön az emberekbe ott. És ebből kifolyólag olyan dolgokból tudnak kimászni, olyan helyzetekből tudnak kijönni, hogy az ember el se hinni. Nagyon nagy a túlélés.
10: Ugye vallásháborúk voltak.
11: Igen, igen. Átvonult a román, magyar, mit tudom, micsoda. Szóval valahogy ezzel a józan, úgy mondják, hogy ilyen józan paraszti ésszel, de nem csak ez a józan paraszti ész, hanem egy ilyen, nem tudom, másképp kifejezni, erről a ravasság.
10: A ravasz meg a dörzsölt mind a kettő negatívumot rejt magában. Ugyanakkor azt lehetne mondani, hogy ezzel a leleménnyel.
11: Igen, ugye? Igen, talán ez a jó szó rá. Ez a jó szó rá, igen.
10: Hiszen azért ez egy becsületes, szorgos.
11: Ezzel probléma nem volt soha. Így is van, a mai napig is így van. És igen, talán ez a legjobb szó rá, ez a leleményes.
10: Mennyi időnként jártál oda-vissza?
11: Eleinte még, amikor fiatalabb voltam, és anyám is ért még, akkor elég sűrűn. Akkor úgy, mit tudom, 2-3 évente oda vonatoztunk, ami nem volt egy egyszerű. Aztán úgy, ahogy a rokonak koptak egy kicsit, keresztanyám, nagybátyám meghaltak, akkor úgy hazajárogattam. Sajnos akkor már egy temetés, akkor ritkábban. Most a legutóbb 2 éve voltam, 1,5 éve voltam.
10: Ismered azt a vidéket? Futó. Vízesésével,
11: hát, igen, nagyon szép vidék. Egyébként úgy is mondják, hogy a Alpokat is veri helyel közel, tehát nagyon szép a környezet. Én nekem az volt egy kicsit bántó és visszatetsző, meg fájdalmas, hogy lementem én tavaly előtt is a Békásszorosba, és nekem voltak emlékeim arra a Gyilkostóról, a Békásszorosról, hogy milyen volt, mit tudom én, 15-20 évvel ezelőtt gyönyörű szép volt. Kicsit szemetes volt az igazság, hogy el volt egy kicsit
10: hanyagolva.
11: Most aztán, hogy a turisták, hogy egyre nagyobb a turistaforgalom, mert annak idején azért nem volt ilyen turistaforgalom, most meg rengetegen vannak, hogy annak köszönhető, vagy hogy tényleg nem nagyon figyelnek oda rá, szóval ez egy kicsit visszatetsző.
10: Úszni
11: de egyébként nagyon szép. Én Magyarországon tanultam úszni.
10: Tehát Csasziba. Ott nem tudtál még.
11: Nem, a Csasziba tanultam. 55-56-ba költöztünk át Budára, de a szélén a térhez, a Lőváz utcába, és akkor kezdtem én úgy lejárogatni. Apám mondta, hogy most már próbáljon valami elfoglalni magam, mert a végén börtönbe végzem,
8: hogyha utca gyerek leszek.
11: Hát ott azért az a környék az ismert.
10: A forradalom idején, mert ott voltatok.
11: Hát igen, igen.
10: Ott érted
11: igen.
10: Át? Emlékszel rá?
11: Igen, igen. Igen, nagyon kegyetlen dolgok voltak. De 11 éves voltam, 12. éves voltam.
10: Kiengedtek a szülők az utcára?
11: Hát nem engedtek, anyám az állandó rettegésben volt. Hát ott, ahogy elkezdődött a komolyabb cirkusz, tehát cirkusz arc, akkor ott le kellett vonulni a pincébe. Szétlőtték a fejünk fölött, a harmadik emeleten.

0: idő alatt úszás nem volt.
1: Nem, úszás nem volt. Utána kezdtem én lejárni a csasziba, úszni, amit nem szerettem. De volt egy nagyon kedves, a 21-es építőknél egy nagyon kedves úszó oktató, Mészáros Jani bácsinak hívták, aki már régen meghalt szegény, és ő mondta nekem, hogy tudja, hogy belőlem az életben nem lesz úszó, mert látja, hogy milyen lelkesedéssel szelem a habokat, úgyhogy menjek át a másik medencébe, és ott vannak a vízilabdások, és ott próbálkozzak meg. És akkor úgy kerültem én végül is a 21-es építőkhöz annak idején, vízilabdásokhoz, utána lett belőle budapesti építők, és akkor Kántor Sanyi volt az edző. Onnan kezdtem én úgy. Mondom, 60, 59, 60.
0: Na most mondjad, akkor még a pólóban is lusta lehettél szerintem, mert kiáll a kapuba.
1: Nem. Ott nem a lustaság volt. Érdekes módon ott soha nem voltam lusta a pólóban. Azt szerettem is egyébként, hanem valószínű az lehetett, hogy én oda cseppentem, mint egy teljesen zöld fülű, és úszás sem ment olyan nagyon jól, mert nem voltam én versenyszerűen úszó, csak úgy úszogattam, és akkor mondták, hogy jó, hosszú a kezd egy gyereknek, elég magasnak is tűnik, hát úgy sincs kapusunk, álljon oda be a kapuba, és akkor majd lesz bele valami. Azt így kerültem én be, meg valószínű kell ehhez egy kis mazoizmus is, hogy valaki beálljon, és ott ragadjon a kapuba, mert azért főleg a csasziba, ahol volt egy betonfal az ember háta mögött, és ami bement kapura, azt hátulról is még kapott egyet a tarkójára. Az kezdetek az olyan volt, hogy bementem, mondták, hogy álljak be a kapuba, és beálltam, és megkapaszkodtam a korlátba hátul a falnál, mert egy ilyen fakeret volt a kapu. Megkapaszkodtam a kapuba, hátul, és mikor lőttek, akkor mindig bementem a víz alá. Szóval így kezdődött.
0: De azért elég hamar megszoktad, mert hogy igen, gyorsan, nagy kapus lett belőle.
1: Hát, hogy milyen lett az dolog, de tényleg gyorsan, mert 62-ben válogattak be először ifjú válogatottba. Tehát ez a 2,5-3 éves időszak volt.
0: Na most olyan bátornak kellett lenni, mint az oroszlán, ugye mondtad, hogy a labdák néha visszapattannak. Nem protestáltál ellen, hogy kapus legyél?
1: Igazából nem. Nem, én jól éreztem magam, jó társaságban voltam. Én annak köszönhetem, hogy igazából nem valamerre elkalódást történt, hogy én lementem uszodába. És nagyon jó társaságba keveredtem. Jól éreztem magam.
0: Szóval 64-ben akkor, amikor megnyeritek a Komjádi kupát, még szóba se kerül, hogy te kimennyél a Tokió olimpiára.
1: Nem.
0: Ha kimentél volna, akkor te lennél a magyar rekorder.
1: Nem tudom, nem gondoltam erre, de lehet.
0: Hát akkor 64, de... 68, 72, 76, 80, 5 olimpia.
1: Igen.
0: Talán csak Kárpáti Gyurika volt 5 olimpia.
1: Igen, azt hiszem. A Feri velem egy idős, a Konrád Feri. Elvileg, hogyha korábban kezdtem volna talán a vízilabdát, vagy nem tudom. De nem, nagyon jó kapusok voltak akkor. Hát az Ambrus és a Boros mellé oda beférkőzni nagyon nehéz volt. És a Konrád Feri volt az, aki már kim volt 64-ben, az én korosztálomból.
0: Ez a harc közöttetek hogyan ment? Baráti alapon, vagy
1: ki milyen harc?
0: Hát,
1: a
0: ugye,
1: kapusok?
0: Hát például mondjuk a 68-as olimpiára, Mexikóra, még azért őket ki kellett túrni a válogatottból.
1: Nem én voltam a túró. Az a helyzet, hogy az api abba hagyta, tehát a Boros az abba hagyta. Szopák maradt ővel, én mai napig nagyon jó viszonyban vagyok. Ő úgy bánt velem, korkülönbség ellenére mi nagyon jóba voltunk. És 67-ben előolimpián voltunk kint Mexikóban, ő volt az első kapus. És akkor utána történt valami, ahogy 68-ban nem ő volt ki. Akkor 68-ban engem vittek ki első kapusnak, a János jött, a Steinmetz Jancsi jött velem, de aztán ott is fordult a kocka, úgyhogy a Kálmán volt az edző. Ez mindegy hosszú. Szóval a lényeg az, hogy nem mi furtuk egymást kapusok. Tehát soha nem
0: ilyen. Szoktatok például láptengózni, vagy ultizni, vagy
1: most,
0: valamiféle baráti kapcsolatban?
1: Szoktunk találkozni, úgy össze is szoktunk néha jönni, vagy náluk, vagy nálunk egy párszor, de nem ilyen napi kapcsolatban.
0: Ritkában, milyen fiatal ember voltál? Könnyen kezelhető, nehezen, fegyelmezett, csöndes.
1: Hát nem tudom. Hát ezeket nem biztos, hogy rám találták ki ezt a fegyelmezettnek csöndes, de az igaz, hogy amit el kellett végezni, ezt mindig elvégeztem.
0: Huszánszki Jenő elmesélte például, hogy amikor ő jobb oldalon labdát kapott, vagy szerzett, akkor egyszerre négyen kiáltották felé, hogy ide Mozsik, Puskás, Hidekúti, meg Budai. Hát ugye mindig Puskásnak adtam,
1: igen,
0: mert azért...
1: jobb a békeség.
0: Te kinek dobtad ki a labdát általában?
1: Ez érdekes, a kapusoknál, hát először is több csapatban játszottam. Tehát mondjuk a válogatott egy része volt az életemnek,
0: az építők,
1: Spartakusz. Tehát sok csapatban sok játékossal játszottam. A válogatottban aránylag, amikor mi már úgy kezdtünk jók lenni, akkor egy olyan csapat volt, ami nagyjából egykorúak, tehát olyan ifi válogatottból már együtt Sárosi Laci, Szívós Pistivel, Konráddal, ezekkel együtt haladtunk a válogatott útján is. Tehát ott egy nagyon jó csapatszelem. Na most a kapusoknál az az érdekes,

0: A kapusnak mindig ki kell vívni a helyét a csapatba, mert ő egyedül van, ő mindig csak ott jó fogba a szád, véd ki, amit lehetted, a labda elé a kezed, stb. Tehát ott ki kell ívni magának egy pozíciót, hogy ott elfogadott legyen. Utána már ő irányít igazából, tehát amikor egy olyan pozíciót kivívott magának a csapaton belül, de hát azt el kell érni. Hogy
1: ez mikorra történt meg?
0: Volt bennem egy kis agresszivitás ilyen szempontból, hogy ugye nem nagyon hagytam magam soha, hogy cipőt törüljenek velém, tehát még az idősebb játékosok csordán nagyon, de úgy elfogadtak, tehát elfogadták azt, hogy a kapuból irányítani lehet, elfogadták, hogy amit esetleg mondtam, azt jó szándék, illetve talán még helye közel jó is, amit mondok, és akkor ugye azért ez kialakult. Hát amikor én már az öregek közé tartoztam, 30-valány éves koromban, akkor már ilyen probléma nem volt.
1: A Fülesbeceneves kitalálta ki neked?
0: Hát ezt még az építőkbe találták ki.
1: Ki?
0: Nem, ez csak úgy jött. Nem ott mindenkinek előtte? Volt, nem különösebben. Ott mindenkinek volt valamilyen beceneve.
1: Haladsz fölfelé a létrán, ugye 68 Mexikó harmadik hely.
0: Igen.
1: Miattad ment el az aranyérem?
0: Miattam biztos, hogy nem, mert én nem játszottam.
1: Ja, Steinmetz véde.
0: De nem is kapusom múlt az aranyérem 68-ba. Az úgy történt végül is, hogy most már el lehet mondani, mert első kapusként vitt ki engem a Kálmán 68-ba, és utána az első meccsen második kapus lettem, mert ott a németek ellen játszottunk, igazából sok tétje nem volt a meccsnek, mert csoportmérkőzések voltak akkor mégis. Volt egy magyar származású német játékos, akit Nagy Lajosnak hívtak, és olyan 12-ről lőtt egy hatalmas furettát nekem. Egy nagy gólt hosszú felső sarokba, és Kálmán lecserélt. A második negyed lehetett olyan kedve támad, és akkor berakta Jánost, ő is kapott tőle egy ugyanettől a játékost egy ugyanilyen gólt, de akkor már nem volt ki lecseréljen. Úgyhogy János védett a csoportmérkőzésekben az orosz meccsen, utána a jugó meccsen is azt hiszem, és engem a harmadik helyért tett vissza a Kálmán, amikor a harmadik helyen játszottunk már az olaszok ellen. És akkor meg is köszöntem neki utána, hogy visszatett. 5 darab 4 méterest fogtam ki azon a meccsen. Akkor volt ez az 4 méteres mizéria vízilabdával, hiba pont meg, és mindenki lőtt már 4 méterest az olasz csapatból, és már nem akart senki odaállni. És akkor végén nagyon megvertük akkor őket a harmadik helyen, azt mondtam, 7-3 vagy valami ilyesmi volt. És akkor Álmán jött oda a gatra, és én meg megköszöntem neki, hogy hát kösz szépen az ő bizalmat, hogy legalább a harmadik helyen.
1: Hát akkor ott mennybe mentél? Már Mexikóban hát, mennybe mentél?
0: De az egy csalódás volt a harmadik hely. Tehát nem úgy mentünk mi ki, hogy harmadikok leszünk az olimpián. Ha lehet, egy még nagyobb csalódás van. Ott a Tiborral voltam, a Cservenyákkal voltam már kint. Tehát ő volt velem másik kapus. Hát ott nagyjából ugyanez a helyzet alakult ki végül is, mert ott elcsaltak egy meccset nekünk. De döntő, tehát elcsalt a jugó meccsen, a Markulescu vezette, azt elcsalták rendesen.
1: De aztán a jugóknak alaposan visszavágtál a következő évben.
0: Igen, az EB-n.
1: Emlékszem rá, igen, a nyugati pályaudvaron én is vártam egyébként Csapó Dudit, Farabó Tonót, és hát persze igen, Molnár igen. Bondit is.
0: Akkor már egy megfiatalított csapat volt. Még jobban megfiatalított csapat volt.
1: De te, mint öreg legény.
0: Hát igen, hát öreg legény volt.
1: Illetve, mint tapasztalt róka, mert igen, ezért nem voltál te még igen, akkor igen, öreg legény. De akkor már senki nem veszélyeztette a te helyed a válogatott kapujában.
0: Úgy mondanám inkább, hogy nagyon sok jó kapus volt, akkor is valami a levegővel lehet itt Magyarországon, mert soha nem kapus probléma van vízilabdában. Tehát kapusok azok mindig valahogy teremnek. Most is, mai napig. Hát mondjuk a Steinmetz, Jancsi, a Cservenyák, a Kovács Karcsi, a Hausler, Esztergomi, szóval nagyon sok.
1: Te voltál messze a legjobb közülük, szóval ahogy én visszaemlékszem ezekre az ifjúsági.
0: Hát mondjuk az EB után elég jó befutott, tehát akkor tényleg ott elég jól ment a védés. A Tibor volt velem. Ő aztán hosszú ideig, tehát egész 76-ig együtt voltunk.
1: Mi volt a metódusod? Mi az, amivel képes voltál vagy a csatárt elbizonytalanítani, vagy pedig kifogni a labdákat?
0: Elég magas hőfokon védtem. Mérkőzés közben teljesen mindegy, hogy mi történt a parton, vagy bárhol. Annyira erősen koncentráltam a mérkőzésekre általában, hogy nem is tudtam, hogy mi történik. Sőt, még azt sem nagyon tudtam, hogy a mérkőzés közben mi történik.
1: Hogy mennyi az állás.
0: Hogy mennyi az állás, még csak mert azt kiírják, azt az ember elolvassa. Csak az, hogy a szituációkra nem emlékszik már úgy vissza az ember. Hát ugyanez volt a Jönköpingben is, hogy volt az a ominózus jugoszláv meccs, és kijöttem a vízbe, és mindenki ott, Szepesi Gyuri is, meg itt, szóval rengeteg ott jöttek oda, és gratulál, és mondtam, hogy mi mi történt? Hát nyertünk, hál' Istennek, 2 góllal, de hogy miket védtem? De mondom, melyik, mire gondoltok? Ők kezdték el nekem mesélni, hogy milyen védések voltak. Abszolút nem. Mondom, hát végül is ezért jöttem én ide ki, hogy ez a dolgom, hogy kifogja a labdákat, de nem emlékeztem rá, hogy
1: mi történt. És hogy tettél, vonalon, vagy kiúsztál a csatár elé például?
0: A vonalon nem lehet védeni vízilabdába. Eleve már előrébb kell állni egy másfél méterrel. Nem voltam az a kirohangászós, mint a mondjuk a Tibor, az nagyon sokat úszott ki. A Szecska is elég sokat jár ki a kapuból. Én nem voltam. Számtalanszor előfordult, hogy kiúsztam, vagy elkotorni labdát, de nem olyan sokszor, mint ők például.
1: A csúcs melyik volt életedben? A belgrádi VB, vagy a montreali olimpia?
0: Vagy
1: a
0: eredmény?
1: Hát eredményben is verekedés.
0: Eredmény, mindig azt szokták mondani, hogy az olimpiát nem lehet überelni, mert az olimpia nagyon sokat készül az ember, mi meg pláne nagyon sokat készültünk, mert végül is 68-tól folyamatosan mi esélyesei voltunk az olimpiának, mint hogy azóta is mindig vízilabda az esélyes olimpián.
1: Ráadásul Montreal annyira szegény volt, mindössze 3,
0: így van,
1: négy.
0: Nekünk annyira hiányzott már a nyerés. Tehát az első nagy betlibe rögtön belekerültem. 66-ban volt az utrechti vész, 5. lett a válogatott, ami valami penetráns eredmény volt. Előtte se, utána se nagyon volt ilyen. És én abban rögtön beleestem. Akkor még az Ambrus volt az első kapus, de én már, mint ifi, kikerültem oda. Tehát azóta mi állandó ilyen nyerési vágyal voltunk, és mindig, hogy ott vagyunk, és nem tudunk nyerni. Az, hogy Jugoszláviában, Belgrádban, az első világbajnokságon, és ráadásul az egyik legnagyobb ellenfelünknek, a Oroszlán Barlangjába tudtunk nyerni, az olyan katartikus élmény volt, hogy az fölülmúlt mindent. Utána már volt olimpia, meg Európa bajnoksága, minden, de az valami...
1: Belgrád akkor. Bandi, a csatárok közül kitől tartottál a leginkább? Nem csak fineszben, lövőerőben is, mert azért ezek megsújtják ám 100 kilométeres sebességgel.
0: Hát én nem tudom, még nem mértük le, mennyivel lőnek. Nem tartottam senkitől. Ismertem, főleg már a vége felé nagyon sok játékos ellen játszottam. Ismertem, hova lő, mikor lő, hogy lő. Természetesen a józó határok között azért megmondta az ember, ha lehet, akkor ne a dreván lőjön, kapás szélén, hanem mit tudom én, a másik kutyaütő rossz kézről. Tehát ilyen volt, de úgy különösebben nem.
1: Olyat kaptál, tőle. Ami orba talált például?
0: Hát én még abban a hőskorban játszottam, amikor bőrlabdával vízilabdáztunk. Az volt nekünk a feladatunk mérkőzés előtt, vagy edzés előtt, válogatottnál is. Én nagy kosárba kivittük a bőrlabdákat, és tangópasztával, nem tudom, emlékszel-e még rá, amivel a parkettát kellett kenni, tangópasztával be kellett kenni az összes labdát az edzés előtt, hogy ne szívja meg magát időnap előtt. Na de ez tartott mondjuk az edzés feléig, amíg nem szívta meg magát, és utána megszívta. És akkor volt olyan, jó, megszívta magát a labda, hogy 1,5-2 kilós volt egy ilyen gömb. És azzal, hogyha eltaláltak, az egy megrendítő. Tehát én mindig vigyáztam azért arra, hogy lehetőleg fejjel ne védjek. Tehát.
1: De melyik volt a káód?
0: Az egy bajnoki mérkőzésen volt. Azt hiszem talán a Vasasizót ellen játszottunk. A lényeg az, hogy egy beadás volt, és 2 méteren valaki kiemelkedett, és megkapta a labdát, és 2 méterről rávasolt a fejemre. Anyatesten, és akkor 2 perc eltelt, amire egyáltalán magamhoz tértem, és nem is az volt a bosszantó, hanem fejbe talált, és utána visszakerült a labda a palihoz, és így betette az üres kapuba, mert akkor nem is voltam magamnál. Na most az olyan volt, hogy akkor azt mondtam, hogy ha lehet, akkor én fejjel nem védek többet.
1: Mikor
0: az nagyon kemény volt.
1: 73-ban. 73? Igen. Hát akkor tulajdonképpen ez a belgrádi világbajnokság, ez a
0: 72, szerelem. 72-ben? De meg fog verni. Na mindegy.
1: Látszik, hogy a belgrádi világbajnokság az éppen a lángoló szerelemnek köszönhető, hogy ilyen jó formába kerültél.
0: Hosszú ideig jártunk már együtt előtte is.
1: Együtt van a család?
0: Igen.
1: Most is akkor.
0: Persze.
1: Hát akkor csak annak köszönhető.
0: Hát, 65-től együtt volt. Hosszú jegyesség volt.
1: Na de hát amikor pontot tesztek ugye az együttjárásra, kinek volt nagyobb megnyugvás?
0: Hát gondolom a feleségemnek.
1: Mekkora a család?
0: Egy fiam van.
1: Ő is pólós?
0: Nem.
1: Mennyi idős?
0: 28.
1: Mit csinál?
0: Elvégezett egy egyetemet, kertészeti egyetemet végezte el, és most egy multicégnél dolgozik.
1: És te mit csinálsz manapság? Amellett, hogy a lábadat műtik.
0: Helyek közel, évente egyszer-kétszer vendéglátásban vállalkozom.
1: Mi a kedvenc ételed?
0: Nem vagyok válogatós.
1: Nem?
0: Nem vagyok
1: ez
0: válogatós.
1: Ez a gyerekkorból különben?
0: Valószínűleg. Régen azért gondolom, te is emlékszel rá, hogy nem volt minden nap hús az asztalon.
1: De nem ám.
0: Vasárnap, hogy...
1: Hús, így van.
0: Hogyha jól ment, akkor vasárnap. Tehát úgy mindent
1: Megisztem. És ezt a fajta takarékos életszemléletet, ezt megőrizted.
0: Igen. Kapok is néha miatta.
1: Kitől?
0: Amikor már nem kéne olyan nagyon spórolni, és az emberben benne van ez. Tehát, hogy mégis meggondolom, hogy mégse kéne talán erre ennyit költeni, vagy ilyesmi. Pedig már igazából most már úgy akár nem kell a fogához verni a garast az embernek, de azért benne maradt.
1: Benne Bandi, maradt. Kuwaitban meggazdagodtál? Mennyi ideig voltál Kuwaitban?
0: Nem voltam kuwaiti sejk, nem lett belőlem. De ez úgy történt, hogy BVSC-be edzősködtem, akkor megnyertünk egy bajnokságot, meg egy kupát, és utána jött egy ajánlat Kuwaitból, hogy esetleg oda kimehetnék edzőnek. A Dénes, a Polcsik Dénes volt ott kin edző, és ő ajánlott engem be. Ami nem győzök, elég hálás lenni azóta se neki. Nem gazdagodtam meg. Azt mondanám, hogy nagyon nehéz volt visszailleszkedni utána. Közel 3 évig voltunk kint. Itt igazából felszámoltam mindent itthon. Akkor én már edzősködés mellett volt egy ilyen kis vállalkozás, amit csináltunk. Azt is felszámoltam. Nem volt egyszerű a labok között, szóval az...
1: Hát mert nagyon szorgalmasak is.
0: Hát a szorgalom miatt is, meg attól független, hogy nem szorgalmasak, meg nem nagyon értik azt a dolgot. De viszont nagyon eredménycentrikus, tehát eredményt viszont vártak. Nem volt egyszerű dolog, de mindegy, eltöltöttünk 3 évet.
1: Volt eredmény?
0: Volt. Nyertem bajnokságot, igen.
1: Hol, melyik a kuwaiti, melyik csapatnál?
0: A KCA-val, egy rendőrcsapat egyébként. Utána a válogatotthoz kerültem, a kuwaiti válogatottnál voltam, ott elértünk egy alapkupán a 3. helyet, ami fennállásuk óta, meg azóta se volt ilyen. És utána megsértődtem, és azzal jöttem. nem egészen így történt.
1: Hát akkor hogy?
0: Egyiptomban volt ez a torna, és megállapodtunk, hogy a torna után engem hazaengednek szabadságra. Mehetek haza, onnan Egyiptomból, mert nem voltam itt, már mit tudom, egy fél, 3-4 éve, és akkor hazaengednek szabadságra. Mondtam, hogy akkor most én szeretnék, ahogy megbeszéltük, és azt mondták, hogy nem lehet.
1: Mert?
0: Nem, menjek vissza Kuwaitba, és majd onnan Kuwaitból mehetek. És mondtam, én nem megyek vissza Kuwaitba. Nekem azt ígértétek, hogy innen a Egyiptomból hazamehetek, kérem a repülőjét, és megyek. És fogom, megvettem a repülőjét, és hazamentem.
1: És legalább kifizették az addigi adósságaikat?
0: Nem, utána én visszamentem én.
1: Köszön, visszamentem.
0: Persze, visszamentem, csak ez nem tetszett igazából nekik. És akkor mondtam, hogy gyerekek, hát megállapodtunk valamivel. Én megvettem magamnak repülőjegyet, hazamentem, szabadság, eltöltöttem 3 hetet, és visszamentem.
1: Akkor egy igazi füles vagy. Csötönyös.
0: Hát valamit megígérne. Nem is volt akkor utána úgy nagy paláver belőle, de éreztem már, hogy ott is ilyen vezetőségváltás, meg minden, és éreztem már, hogy már... És úgy érkeztem vissza, hogy a gyereknek az iskolája épp akkor elkezdődött. Új lakásba költöztettek, adtak egy vadonatúj autót alám, amivel járkálhattam, a gyereknek kifizették az iskoláját, ez mind, mit tudom én, szeptember elején volt, és ezek után, mit tudom én, novemberben azt mondták, hogy nem hosszabbítanak szerződést. Mondtam, kösz szépen, akkor legyetek szívesek, lejár mondjuk, mit tudom én, júniusban járt volna a szerződést, nem mondom, akkor köszönjük szépen, fizessétek ki a szerződést hátra lévősz, és akkor jöjjünk haza. És akkor ugye eljöttünk. Fél évet járt az iskolába a fiam még ott, és úgy hazajöttünk.
1: Arabul megtanultál?
0: Sokat.
1: Igen?
0: Sokat, igen.
1: Ma is?
0: Hát, úgy előjönnek szavak. Muszáj volt, mert angolul keveset beszéltem, mikor kimentem ilyen gyors talpalokon, és azt a mai napig sajnálom, hogy nem fordítottam rá több időt előtte. Ilyen gyors talpalokon végeztem 2 kurzust angolból, és mikor kimentem, akkor kiderült, hogy teljesen mindegy, mert úgysem beszél ott senki angolul nagyon, illetve kevesen a játékosok közül. És akkor volt ott kint egy-két régebben kint dolgozó magyar edző, a Hajdu Jancsi, a Bartók.
1: Atléta edzők is voltak.
0: Atti, a Kulcsár, Gergely is kint volt. Sokan voltunk akkor, és ők adtak ilyen sport szótárt, amiből az arab szavakat ki lehetett tanulni, és akkor én azzal ugye el voltam.
1: Káros szenvedélyeid voltam?
0: Cigarettáztam elég hosszú ideig.
1: Hát hűség, és későn... természetű ember vagy, nem?
0: Igen.
1: Abszolút hűséges.
0: Abszolút. Pláne most már. Későn fogtam hozzá, szóval későn szoktam rá, csak úgy ilyen kocabagó szinten. Vagány, és akkor úgy belelendültem. És ráadásul akkor, amikor úgy kezdtem már abba adni a vízilabdát, 30-valány éves koromban, akkor egyre többet szívtam, és akkor úgy rászoktam keményen, akkor egy-egy csomagot már elszipüfékeltem, akkor edzésködés, akkor idegeskedés. 3 évvel ezelőtt szoktam le, de akkor úgy, hogy így, és leszoktam róla.
1: Ital, kártya, lóverseny, totó.
0: Lottó sincs.
1: Egyik sem?
0: Nem.
1: Akkor mit csinálsz szabadidőmben?
0: Hát én nagyon sok mindent tudok csinálni szabadidőmben. Én eljárok úszodában nem, mondjuk, mert úszni nem, de teniszeztem, amíg a lábam bírta, most nem fogok egy ideig, síelni jártam, elég sűrűn eljártam síelgetni. Otthon a ház körül eltöltöm az időmet, szóval én nem unatkozom.
1: És a múzsák közül melyik ihlet meg a legjobban? Könyv, zene?
0: Sokat olvastam, nagyon nagy a könyvtárom, szóval mai napig is elég sokat. Tehát, hogy a szeme romlik az embernek, úgy egyre kevesebbet tud olvasni, de mai napig is.
1: Használsz olvasó szemüveget?
0: Igen. Van olyan könyv, amit például most legutoljára, például éppen az erdélyi Vas Albertől olvastam egy könyvet, ami kezembe került, amit éjjel 4-kor még olvasgattam. Úgy van, ami úgy elkap, és akkor számítógéppel elég sokat foglalkozom.
1: Szereted a verseket?
0: Verseket nem annyira.
1: Nem annyira?
0: Nem.
1: Tehát nem vagy egy lírai alkot. És zenében mit kedvelsz?
0: Zenében minden evő vagyok. Minden jó zenét szeretek. A komoly zenét azt is meghallgatom, de ezeket a most talában dívó ilyen modernebb zenéket, azt nem szoktam nagyon hallgatni.
1: Lábad mikor jön rendben?
0: Az már soha.
1: Nem?
0: Nem sok jól vigasztalt az orvos, aki megműtött. Az el vannak nagyon kopva az ízületek. Óvatosnak kell lenni, tehát vigyázni kell vele, nem szabad túlterhelni.
1: Akkor nagyra törő terveid már nincsenek?
0: Azt mondta, hogy ha nem vigyázok, akkor térdembe is be kell építsenek egy protézist, és akkor már még nehezebben fogok tudni ezekkel a sportágokba helytállni.
1: Úgy élményre számolóra jársz még, vagy olimpiai bajnokokkal összejársz néha?
0: Talán szoktunk találkozni.
1: Olimpiai bajnokok klubjában?
0: Ott is szoktunk. Igen, vannak olyan rendezvények, de úgy nem járok ilyen élményben számolni, még sülyesére nem. Hát most már van, aki járja helyettünk. 20-valány éven keresztül mindig minket vettek le a polcról, porolgattak le, hogy olimpiai bajnok annak idején nem volt. Hát most van, most azok az új fiatal emberek, akik
1: izgultak
0: olimpiai bajnokok. Nagyon.
1: Nagyon.
0: Nagyon izgultam, mert nem csak az olimpián egyébként, én figyelemmel kísértem, meg kísérem is ezt a csapatot már elég régóta, és én voltam kint több világversenyen őket megnézni még annak idején, és mindig úgy voltam vele, hogy esküdni mertem volna, hogy ezek össze-vissza vernek mindenkit a világon, és nem tudják őket legyőzni, olyan jó a csapat. És számtalanszor csalódtam. Hosszú éveken keresztül mindig ott voltak, és annyira a párhuzamot éreztem velünk, hogy mi is mindig ott voltunk, és majdnem nyertünk, és mégse. És ezek is úgy voltak vele, hogy hosszú időn keresztül mindig ott voltak, mindig esélyesek, és nem tudtak nyerni.
1: Arra nem vágysz még, hogy visszaüljél a medence partjára egy kicsit?
0: Nem. Annak is köszönhető, hogy elég sok botrányos szituáció volt az elmúlt időkben, meg kicsit nevetségesítették ezt a sportágat ebben a sok Herce utcában. Én úgy érzem, hogy nem érdemli meg ez a sport, hogy nevetségesé tegyék. Kicsit úgy eltávolodtam.
1: Van valami jó poénod a végére?
0: Nincs igazán, nem tudom, milyen jó
1: poénod. Hát talán azt, hogy ezt a mosolyt őrizd meg.
0: Ezt igyekszem. Én még nem nőttem föl. Én úgy mindig úgy érzem, hogy belül még nem nőttem föl. Én belenézek a tükörbe, és látok egy aggasztyánt, és akkor röhögök. Hát mondom, ez nem is én lehetek. Hát én érzem, hogy más a helyzet belül.
2: Az 1976-os montreali olimpián aranyérmet szerző vízilabda csapat csoda kapusával, Molnár Endrével, Molnár Dániel beszélgetett még az ezredfordulón.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
5: Nagyon jó megúszó voltam.
6: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
7: Mondom, hát ez nem lehet.
8: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
9: Imogoszú!
10: Úszogumi!
11: Pontos!
12: Ó, magyarul!
13: Még a nyelvújítás előtt!
14: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Humorosan mondhatjuk, hogy minden idők egyik legnépszerűbb magyar sportoló párosának, Regőcinek a keresztneve Sallai. A következőkben egy olyan párossal készült 2006-os beszélgetést elevenítünk fel, melynek tagjai évtizedek óta sikeresek a saját sportágukban, de talán kevesebben ismerik a sokszoros világbajnok vitorlázót, Majtényi Szabolcsot és Domokos Andrást, mint a jégtáncosokat, Regőci Krisztinát és Sallai Andrást. Pedig amikor Földi Attila beszélt velük, mármint Majtényi Szabolcssal és Domokos Andrással 2006-ban, már ötszörös világbajnokok voltak. Azóta ez a szám meg sokszorozódott, de erről majd a régi beszélgetés után.
5: A sportsikerek igazi varázsa a találkozásokban rejlik. Hadd ne mondjam, a nagy találkozásokban. Majtényi Szabolcs és Domokos András egyaránt 1972-ben született, és már tizenéves kiskamaszként elbűvölte őket a Balaton, és a Bakonyból hol csak fújdogáló, hol pedig lezúduló viharos szél. Negyedszázada ismerik egymást, és negyedszázada szabad idejükben csak a vitorlázásnak élnek. No persze, tudva tudjuk, egészen más volt az élet a 70-es évek végén a balatoni vitorláskörökben, és egészen más manapság. Ők azonban ma már érett férfiként is, a sportársaik véleménye szerint nem, vagy csak alig-alig változtak ahhoz a gyerkőcökhöz képest, akiket a Spartacus vitorlás egyletben először Majtényi Szabolcs édesapja, illetve Erdélyi Béla tanítgatott a vitorlázás alapjaira. Megmaradtak szerény és segítőkész vitorlázóknak. Talán egyebek között ennek is köszönhetik a világra szóló sikereket. Mert merüljenek le bárhol, páratlan szépségű igaz gyöngyöt hoznak fel a tengerből a felszínre. Kétszeres Európa-bajnokok a repülő hollandi hajóosztályban, háromszoros ezüst és ötszörös világbajnoki aranyérmesek. Igazi aranyemberek ők, akiknek magasra ívelő sportkarrierje Közép- és Nyugat-Európa legnagyobb taván, ezen az 590 négyzetkilométeres tavon kezdődött. A Balatonon alig több, mint 10 évesen.

0: télen a sízés volt az alap, nyáron pedig a vitorlázás. 7 éves koromban már versenyeztem, aztán átkerültünk idővel abba a klubba, ahol az András is vitorlázott, és a mai napig itt versenyzünk a Spartacus vitorlás egylet színeiben.
1: 22-25-en lehettünk ebben a kezdőtáborban, és ketten maradhatunk ott versenyzőnek.
2: Édesanyádnak mekkora szerepe volt ebben?
1: Végül is ő különböző sportokat kipróbáltatott velem kiskoromban, a úszástól kezdve a teniszezésen keresztül a síelésig elég sokfélét, és a vitorlázás volt az első olyan, ahol igaziból sikerélményem volt, és talán jól éreztem magamat több hétig távol a családtól.
2: 19 éve vitorláztok együtt, lapos poén, de mondani szokták, ez még egy házasságban is tiszteletre méltó idő. A csapat vagy a páros sportban párok alakulnak és bomlanak fel ennyi idő alatt. Mi tart össze benneteket?
0: Közös élmények inkább. Tehát a siker az csak egy plusz, ami benne van ebbe a vitorlázásban, amit közösen művelünk, de inkább mind a kettőnknek ugyanazt az élményt nyújtja, amit keresünk tulajdonképpen. Maga a vitorlázás öröme az, ami minket összetart.
2: Több részből tevődik össze ez a siker. Tehát egyrészt le kell győzni az elemeket, a vizet és a szelet, illetve hát a többi vitorlást is.
1: Pontosan a többi vitorlázónak a teljesítménye befolyásolja azt, hogy mennyire szállunk szembe az elemekkel egy adott szituációban, hogy példát hozzak föl. Esetleg egy olyan erős szélben, ahol nem húznánk hátszélvitorlát, csak mert mi egyedül vitorlázunk, hogyha egy olyan ellenfél van előttünk, akit meg kell verni, és ő fölhúzta, akkor természetesen mi is felhúzzuk.
2: Kijelentettem, hogy ti tökéletes egységet alkottok?
1: Hát kijelenteni ki lehet.
2: Igen. Csak nem alkottok tökéletes egységet? Van köztetek vita néha?
0: Szerencsére ez tényleg csak vita, vagy pedig még csak annak sem mondanám, hanem talán a nézetek ütköztetése. Aztán utána, amikor megbeszélünk egy-egy szituációt, akkor általában mindig közös nevezőre jutunk. Ez általában az utólagos értékelés, hogy hol rontottuk el a dolgot, és akkor innen tudunk tovább fejlődni, vagy a következő futamba újra tovább lépni és újat alkotni.
2: Az igazán komoly eredmények közül az első az a 94. évi világbajnoki címetek volt. Hogyan emlékeztek erre?
0: Ez egy óriási élmény volt, maga az, hogy kijuthattunk a tengeren túlra, ráadásul Ausztráliába egy világbajnokságra. Az előtte való évben már szerepeltünk egy VB-n, és a 94-es EB-n se voltunk rosszak, mert negyedikek lettünk, és akkor merült fel ez az ötlet, hogy talán a VB-re is ki kéne menni, de hát olyan messzinek tűnt, hogy ez szinte kivitelezhetetlen volt abban az időben. És aztán kaptunk az azóta egyik legjobb ausztrál barátunkként elkönyvelt párostól egy olyan ajánlatot, hogy ők majd szereznek nekünk egy hajót, úgyhogy nekünk csak ki kell menni, és akkor ott versenyezhetünk.
2: Azóta 12 év telt el, újabb 3 VB cím, és most ez a Szentpéterburgi. Van-e valamiféle recept arra, hogyan lehet ilyen sokáig a csúcson maradni? Annál is inkább, mert azóta óriásit változott a világ, itthon és külföldön egyaránt, anyagilag, morálisan.
0: Hát remélem, hogy ennél még sokkal tovább tudunk majd toppon maradni, hiszen mi még mindig fiatalok vagyunk ebben a hajóosztályban, illetve magában a vitorlázásban, tehát ez nem egy teljesítménysport, ahol 30 éves emberek már öregnek számítanak és kiégtek. Itt mi halmozzuk a tapasztalatokat, és remélem, hogy ezek újabb jó címekhez fognak minket segíteni. Maga a motiváció úgysem ez, hogy gyűjtsük a címeket, hanem az, hogy ameddig lehet, addig vitorlázhassunk együtt.
2: Igazi aranyemberek vagytok, ha választani kellene az 5 aranyérem közül, melyik VB cím a legközelebb álló szívetekhez?
1: Mindegyik különleges a maga szempontjából. Az első azért, mert nagyon fiatalon, 2 év repülőhollandizás után nyertük, az Adelaide-ben volt. A második VB-t azt...
0: Arra jó sokat kellett várni, az Portugáliában.
1: Igen, Portugáliában. Nyertük. Az azért volt
0: 2002-ben.
1: Nagyszerű. Azért volt nagyszerű dolog, mert már nagyon régóta nem nyertünk világbajnokságot, és egyáltalán nem voltunk benne biztosak, hogy ez még valaha megtörténik.
0: 2003-as az ismét Ausztrália.
1: Melbourne-ben volt, azért volt nagyon emlékezetes, hiszen Ausztráliából jó emlékeink voltak, és meg tudtuk védeni először a világbajnoki címünket. A
0: 2004-es.
1: Várnemündei világbajnokság 2004-ben, az azért marad emlékezetes, mert Várnemündében versenyeztünk még ifikorunkban, amikor még a Német Demokratikus Köztársasághoz tartozott a város. Hát az valóban nagyot változott azóta. Illetve Várnemündében tudtuk világbajnokságon először legyőzni méghozzá, azt hiszem, hogy elég magabiztosan legyőzni az olimpiai bajnok és többszörös világbajnok dán egységet. Ez azért marad emlékezetes. A mostani az meg azért, mert 8 futamot nyertünk a 9-ből.
2: A ti hajóosztályotok miért nem olimpiai hajóosztály?
0: sportpolitikai okai voltak, amit főleg a pénz motivált, tehát nem volt akkora üzlet ebben a hajósztályban, hogy bent tudjon maradni az olimpiai programban, és emiatt olyanok kerültek be, akik jobban tudtak lobbizni, erősebb háttérrel rendelkeztek, és emiatt valószínűleg nem is fog visszakerülni az olimpiára a repülő hollandi.
2: Bennetek, a lelketekben nem hiányzik egy kicsit egy olimpia? Esetleg egy olimpiai győzelem, hogy ezt meg lehet előlegezni?
0: Hát ezt nem lehet megelőlegezni, sajnos. Mindenképpen egy olimpiai részvétel már nagyon sokat jelent egy embernek. Meg lett volna lehetőség, hogy kijussunk egy olimpiára, akkor már nem csak a részvétel miatt mentünk volna ki, hanem szerettünk volna jó szerepelni. De ez akkor volt nagy érvágás számunkra, amikor még mind a ketten tanultunk, illetve a tanulás után voltunk, és talán ott tudtunk volna egy komolyabb energiaráfordítással, jó felkészüléssel az élmezőnybe kerülni. Ez most már sokkal nehezebben működne. Sokkal több mindent kéne feladni ahhoz, hogy egy olimpiai szereplést tudjunk vállalni.
2: Lehet azt mondani, hogy Floridába esélyesként vagy abszolút esélyesként érkeztetek? Mert ez a versenyzők egy részére bénítólag hat, másokat meg nagyon feldob, nagyon motivál.
1: Az, hogy esélyesként érkeztünk, azt biztosan lehet mondani. Az, hogy abszolút esélyesként, azt én sosem merném kijelenteni egy ilyen technikai sportágnál, mint a vitorlázás, mert a versenyzők felkészültségén túl annyira beleszól a technika, tehát a hajó, a vitorlázat, a rudazatnak az állapota, illetve a minősége a verseny végeredményében, hogy egy hosszú idő után nagyon nehéz biztosat mondani, hogy ki hogyan fog teljesíteni, hiszen nem tudjuk, hogy ki milyen felszereléssel jelenik meg, azt milyen sebességet tud kihozni.
2: A vitorlázásra akkor mondhatom azt, hogy ez egy technikai sport?
1: Igen, ez egy technikai sport is.
2: A sok tényezők közül én most egy dolgot emelnék ki, mégpedig a karbonárbocot. Állítólag ez most valami csoda fegyver.
0: Ez egy döntés volt az osztály részéről, hogy ezt a új technikát fogja alkalmazni. Végül is maga a hajóosztály az mindig egy fejlesztő osztály volt. Először a karbon rudazat boom része, illetve a spinakker boom, és aztán az árbóc is karbon lehet. Ami számunkra csodafegyverként működhetett, az inkább a sok befektetett munka. Mi teszteltük ezeket az újfajta árbócokat, legalábbis ezt a típusát, ami most úgy néz ki, hogy eddig a legjobban bevált.
2: Mitől függ az, hogy egy karbon árbóc olyan hihetetlenül jó? Nem hajlik annyira, merev. Mi a titka?
1: Egyrészt hihetetlenül nem jó. Eddig mi alumínium árbóccal mentünk, de egy alumínium magnézium ötvözettel. A kívülálló számára robbanásszerű változást nem mutat a hajósebessége a karbon árbóccal. Amit mi ki tudunk hozni egy hagyományos alumínium árbócc ellen a karbon árbóccunkkal, amivel most vitorlázunk, az annyit jelent, hogy körülbelül 1000 méteren, ha nyerünk vele mondjuk 10-15-20 métert a másik hajóval szemben. Ami szinte olyan, mint a fűnövését figyelni kívülről. Itt nem egy kézbeállított technikát kap a versenyző, esetleg, hogyha elmondja az óhaját, sóhaját, akkor egy mérnök team gondolkodik azon, hogy hogyan lehetne ezt tovább fejleszteni, vagy a hibákat javítani, hanem teljesen magára van utalva ez a két ember, aki vitorlázza ezt a hajót, lévén, hogy itt amatőr sportolókról van szó.
2: A Balatonon nőttetek fel, ez kiderült. Állítólag Füred és Keszthely, Alsóörs és Tihany, Badacsony és Fűszfő között nehezebb vitorlázni, mint mondjuk a tengeren. Igaz ez, vagy csak a kontárok gondolják így?
0: Talán versenyzési szempontból lehet, hogy nehezebb a Balatonon vitorlázni, hiszen kiszámíthatatlanabb, pörgölődős a szél, nem egyenletes az ereje sem. Ami talán egyszerűbb, hogy szinte nincs áramlás, illetve általában kisebb szelek fújnak, ezért nevezik talán könnyebbnek a balatoni vitorlázást. A tengeren viszont sokkal nagyobb szelekbe lehet vitorlázni, ott azért könnyebb.
2: Azt írták, hogy kifújtak a szelek.
0: Ez azt jelenti, hogy mind az iránya, mind az ereje általában stabilabb. Nem kell váratlan meglepetésekre számítani. Ott viszont, amit nem lehet gyakorolni a Balatonon, az a nagy hullámos vitorlázás, amikor tényleg kint a nyílt tengeren kell vitorlázni, és hosszú nagy hullámokon, hullámvölgyekben kisebb szél van, a hullám tetején nagyobb szél van, és még ezeken a hullámokon kisebb hullámok is vannak. Ezt nagyon nehéz balatoni körülmények között gyakorolni, szinte lehetetlen, úgyhogy ilyenkor az embernek azért külföldre kell utazni, hogy legalább az Adrián tudjon vitorlázni.
2: Mennyire kell a vitorlázáshoz a magyar találékonyság? Amerikában ugye azt mondják a magyarokról, hogy arról ismered meg a magyar embert, hogy mögötted lép be a forgóajtón, és előtted lép ki.
0: Ez egy jó mondás, de a találékonyságnak sok fajtája van. Vannak szabályok, amik keretek közé szorítanak minket. Volt már rá példa, hogy sokszor kijátszották, és megpróbáltak szabálytalan eszközökkel előnyt szerezni.
2: Ez miben ezt nyilvánul meg, hogy fölhúznak még egy spinakert, vagy valamit, hát ezt mindenki látja?
0: Nem, de a verseny előtt van felmérés, hogy a méreteket pontosan, meg a súlyt megmérjék, hogy mindenki hasonló körülmények között induljon, és ezeket próbálták kijátszani. Ez mondjuk nem csak magyarokra jellemző, de ezekről inkább nem beszélnék, mert ezek egyedi jelenségek, de egyéb dolgokban természetesen szükség van a találékonyságunkra, hiszen talán nem vagyunk olyan jó helyzetben, mint egyéb más tengeri hatalmak.
2: Magyarországon a vitorlázás az mennyire sport, hát nektek nyilvánvalóan az, és mennyire úri passzió.
1: Én erről mérvadóan azért nem tudok nyilatkozni, mert sajnos annyira kevés időt tudok lentölteni a Balatonon, talán 5-6 hétvégét egy évben, hogy akkor teljesen elfoglal a repülő hollandizás. Amit biztosan látok, hogy sokkal több nagyon jó minőségű verseny, illetve túrahajó került a Balatonra, ami végül is egy nagyon jó dolog, hiszen rengeteget fejlődött a magyar vitorlásport.
2: Egy szóval sok pénz került bele.
0: Főleg a nagyhajózás részében. A kishajós versenyek azért küzdködnek Magyarországon, tehát nem nagyok a mezőnyök, és mindig az utánpótlással is probléma van, sokkal szélesebb bázisból kellene kiindulni. A nagyhajók számát tekintve, mondjuk ha megnézzük a kékszalagon indulók létszámát, folyamatosan nőnek, vagy akár kisebb távolsági versenyek, túraversenyek létszámát, egyre nagyobb versenyzői számot kapunk, és hát vannak természetesen olyanok is, akik csak úgy túrázgatnak a Balatonon. Még mindig nem járunk ott, ahol például az osztrákok vagy a németek, de például egy osztrák tavon ott nagyon, nagyon sok kikötő van, vagy egy svájci tavon, és nagyon sokan vannak a vízen, de szerintem ezzel nincsen probléma, tehát ezzel a részével a nagyhajós rész az jól működik, és elég sok versenyző és túravitorlázó van. Az kellene, hogy az ő gyerekeik elkezdjenek kishajózni, és ott tanulják meg a vitorlázást, ne pedig csak a nagyhajón keresztül.
2: 5 világbajnoki aranyotok van, beszereztetek 3 ezüstérmet is, 2-szeres Európa-bajnokok vagytok, és van egy EB bronzérmetek is. Hogyan lehet ilyen sokáig a nemzetközi mezőny élén maradni?
0: A csapatunk egysége ez nagyon jól működik, nagyon jól kiegészítjük egymást. Meghatározó az, hogy ugyanaz motivál bennünket. Teljes energiánkat erre fordítjuk, ami a munkán kívüli energia befektetés az mind a vitorlázás körül forog.
1: Nincsen edzőnk, ezért hihetetlenül tudatosan próbáljuk felépíteni minden egyes percét a sport tevékenységünknek, illetve a repülő hollandizásunknak, és ezt azért tudjuk megtenni, mert kiskorunktól egészen késő ifi, vagy kora felnőtt korunkig, tehát egészen 90-91-ig viszont rendkívül kemény és jó edzésmunkát végeztünk, rendkívül jó edzőknek a vezetésével. Tehát
2: megemlíthetem Erdélyi Bélát?
1: Mindenképpen említsük meg a Szabosnak az édesapját, Majtén Zsombort, aki már sajnos nincsen köztünk. Ő volt nekünk Optimistben, Kadettban, 420-asban edzőnk. Utána Horváth László lett az edzőnk 420-asban, aki hihetetlenül összekovácsolt egy jó csapatot Balatonföldváron, illetve később a 420-as válogatott fejlődésében is rendkívül komoly szerepe volt neki. Erdélyi Béla volt nekem az első edzőm, akitől tanultam a vitorlázás alapjait, illetve az első versenyemre is ő vitt el, őtől lett tanultam, hogy hogyan kell elrajtolni, végigmenni egy pályán. Mi egy rendkívül jó és komoly alapot kaptunk ezektől az emberektől.
0: A taktikai fejlődésünk igazából nagyon régen elkezdődött, és ezeket a tapasztalatokat mind be tudjuk építeni a versenyzésünkbe, és ha valakinek nincs ilyen alapja, nincs ilyen háttere, akkor arra nem tud ráépíteni. Látjuk egy pár ellenfelünknél, akik nem járták végig a szamárlétrát, nincsen végig meg az a lépcsőzetesség, fokozatosság, ami nálunk megvolt, és így látszik, hogy a vitorlázásukban vannak lukak, amik nekünk szerintem elég jó ki vannak töltve.
2: Egy nagy hajóval is ilyen eredményesek lennétek?
0: Amint bejön több embernek a szerepe, annyival megoszlik a felelősség, és annyival nehezebb összehangolni a munkát, valamint egy nagyobb hajó az teljesen másként működik. A hollandinál nagyobb hajók már általában tőkesúlyos hajók, azokat már teljesen máshogy kell vezetni, más a két embernek a munkája is, tehát nem tud akkora hatással lenni a saját fizikumával az egész rendszerre. Próbáltunk mi már együtt menni nagy hajóban is, főleg nem kiélezett helyzetekben, hanem főleg ilyen meghívásos versenyeken, vagy egyéb körülmények között.
2: Azt nem mondtad, hogy kudarc volt.
0: Volt kudarcunk is, természetesen voltak olyan versenyeink, ahol nem szerepeltünk jól, de ezek tényleg csak ilyen buli versenyek voltak.
2: A repülő hollandiban, amikor manőverezni kell, mondjuk rajcolni, akkor szóltok egymásnak, vagy az annyira nyilvánvaló, hogy mit kell csinálni, hogy szinte egymásra se kell, hogy nézzetek?
0: Minden manővernél azért általában vannak jelzések, de vannak olyan kényszerítő helyzetek, amikor azonnal kell cselekedni, és akár nem kell kimondani azt a szót, ami erre utal, hanem akár egy mozdulatból is lehet tudni, hogy most mi fog következni.
2: Most a floridai világbajnokságon arról is szólt a mese, hogy volt egy zsinórotok, ami berágódott, hogyha jól mondom, és ezt észrevettétek. Erre szokták azt mondani, hogy a jó kapusnak szerencséje is van.
0: Ez nem szerencse kérdése szerintem, hanem az András átnézte a felszerelést a futam előtt, és amikor úsztuk fel a vitorlát, akkor látta, hogy az egyik drótunk, ami egyébként az ausztráloknál egyszer el is szakadt, igaz, hogy nekik nem drótból volt, hanem ők egy másfajta eszközt használtak. Ezt észrevette, és így ki tudtuk még cserélni az indulás előtt, és ebből nem lett nagyobb problémánk, mert az több, mint valószínű, hogy az elszakadt volna a futam alatt.
2: És akkor kiestek?
0: Hát akkor az a futamunk az elúszik.
2: Kimerem jelenteni, hiszen az arany, az ezüst és a bronzérmek számából abszolút egyértelműen következik, hogy abszolút profik vagytok, mégsem a vitorlázásból éltek. Hogy van ez?
0: Magyarországon kishajós vitorlázásból megélni, alapvetően vitorlázásból megélni is nagyon nehéz, de a kishajós része az még nehezebb, ha olimpiai osztály, ha nem, nincsenek meg a feltételek hozzá, hogy ebből meg lehessen élni. Így hát mind a kettőnknek van saját privát szakmája, ebből próbáljuk megteremteni az egzisztenciánkat.
2: Mit csináltok, ha nem vitorláztok?
0: Én marketinggel foglalkozom egy sportruházati cégnél, úgyhogy annyira nem állok messze a vitorlázástól. Korábban ez a cég szponzorált is minket, aztán leállt a vitorlázástól, de tulajdonképpen én így találtam meg a munkahelyemet a vitorlázáson keresztül. Én ennek köszönhetem a mostani állásomat.
2: Akkor te most egy ilyen marketing guru vagy, aki a reach-ekkel és a nem is tudom milyen kimutatásokkal rohangálsz a hónod alatt, és azt mondod, hogy ezt megvesszük, ide csináltatunk egy filmet. Hát ahogy ugye a marketingesek ilyen nagy lila füstbe burkolóznak.
0: Szerencsére nem. Én kilátszom ebből a füstből, úgyhogy sokkal gyakorlatilasabb eszközeink vannak, és mondom, annak köszönhetően, hogy sportruházatról van szó, ezért a sporthoz nagyon sok köze van, és így általában sporton keresztül próbáljuk megtalálni a célközönségünket.
1: Hát én nem tudok ilyen színes elemzést adni a munkára, mert én pilótaként dolgozom.
2: Azért jó érzés lehet, hogyha valaki ül az adott légitársaság járatán, és akkor egyszer csak megszólal a hangszóró, hogy Domokos András a kapitány beszél, Párizsig a repülőút 2 óra 10 perc. Volt már olyan, hogy tudták, hogy te viszed a gépet?
1: Azt, hogy én viszem a gépet, azt tudták, hiszen bemutatnak az utasoknak, vagy ezzel bemutatkozom.
2: Jó, de a Domokos
1: de
2: András
1: azt, hogy
2: gondolom,
1: vagyok, hogy... Tehát, hogy a repülőanyba vitorlázom a Szabolcsal, és hogy esetleg világbajnokságokat nyertünk. Előfordult már, hogy közvetlenül a világbajnokság után, amikor dolgoztam, akkor a kolléganőmek szóltak, hogy gratulálnak az eredményhez, és akkor csodálkozott be, hogy valaki gratulál az eredményünkhöz, csak nem tudja, hogy mihez.
2: Nem is tudják nem a munkahelyeden, hogy te ötszörös hát világbajnok vagy?
1: Biztos, tehát tudom, hogy sokan tudják, gondolom, hogy jó pára nem tudják. Sose ismert föl senki az utcán, vagy a közértben, vagy egyéb helyeken, tehát nem vagyunk azt hiszem annyira népszerűek, mint egy szupersztár, akinek attól kell féljen, hogy nincs egy perc nyugta, mert léptennyomon fölismerik.
2: Nem baj az, hogyha nincs ilyen való világos népszerűséged?
1: Hát az nem tudom milyen, de nekem így nagyon jó, ahogy most élünk.
2: A repülésnek és a vitorlázásnak van valami közös nevezője valahol?
1: Szerintem nagyon-nagyon sok dologban hasonlítanak egymásra, hiszen mind a kettő a természetben történik, mind a kettő egy ember által üzemeltetett technikai eszköz. Leginkább úgy tudnám kifejezni a hasonlóságot, például egy barátom elvitt vitorlázó repülni, ahol elrepültünk Dunakesziről Egerig, illetve vissza, és ugye hát a vitorlázó repülőgépet is a emelkedő levegőáramlások, a termikeknek az energiáját használja, ki legalábbis mi akkor ezt tettük. Hát ezekből is többféle áll rendelkezésre, illetve hát különböző jelek utalnak rá, hogy hol lehetnek ilyen termikek, és egész végig az volt az érzésem, hogy ez pontosan ugyanolyan szörnyű dolog, mint vitorlázni, hogy az ember állandóan azt nézi, ha jobbra megyek, akkor ez lesz, ha balra megyek, ez lesz, ha jobbra megyek, akkor ennyit nyerek, vagy ennyit vesztek, ha balra megyek. Tehát egy folyamatos sakjátszma az egész. Nekem ez hihetetlenül hasonlított a vitorlás versenyzésre.
2: De nem féltél?
1: Nem féltem, hát nagyon szép élménynek maradt meg az egész. Mind a kettőben van egy rendkívül magas szellemi tevékenység, amit a sportolónak meg kell, hogy tegyen, hogy most a sportrepülésről, tehát még vitorlázó repülésről beszéltem. Talán annyit lehet mondani, hogy a hajóban annyival egy picit érdekesebb a dolog, hogy ott kettőféle közegben mozgunk, a vízben, illetve a levegőben. A repülőgép az jó esetben csak a levegőben mozog. Viszont a repülőgép az 3 dimenzióban mozoghat, a hajó az meg 2 dimenzióban, tehát mind a kettő egy érdekes tevékenység.
2: Csak azért kérdeztem a félelmet, mert vannak olyan nagyon híres autóversenyzők, akik nem szeretnek jobb oldalon ülni.
1: Olyat már éreztem, hogy esetleg mással kimentem vitorlázni, mondjuk repülő hollandival, vagy más hajóval, és azért ez egy elég nagy bizalom kérdése a részemről a kormányos felé, hiszen én kínálok a hajó oldalán a drót végén. Megmondom őszintén, hogy a Szabolcson kívül még egy ember mellett éreztem úgy igaziból komfortosan magamat.
2: Dicsérjük meg!
1: Úgyse fogja érteni, mert Dán az anyanyelve, úgyhogy valószínű, hogy ez a hasonlat, amit mondtál, hogy az autóversenyző nem szeret jobb oldalt ülni egy másik autóversenyző mellett, ez ilyen mértékben talán rám is igaz, hogy igaziból komfortosan én a Szabolcs mellett érzem magamat a hajóban.
2: Végül is fölkapott benneteket a média, ezt szeretitek, elviselitek, mert erre van szükség a támogatás véget, és egyenes arányban áll a rajtolási lehetőségekkel az anyagiak miatt, szóval szeretitek, elviselitek, vagy éppen utáljátok?
0: Nem utáljuk, ez egy szükséges dolog, ahogy te is mondtad a támogatásokhoz. Mi is egyre jobban beletanulunk, hogy mit hogyan kell tennünk, hogy a legoptimálisabb.
2: Mit kell tenni?
0: Azt például, hogy ha hazamegyünk a versenyről, akkor nem csak saját magunkkal foglalkozunk, hanem azonnal nekiállunk és megírunk egy beszámolót, amit utána el tudunk küldeni a médiának, próbálunk képeket szerezni, próbáljuk már előre kiépíteni azokat a csatornákat, amiket majd akkor fogunk használni, amikor külföldön vagyunk. Úgyhogy szerencsére van ebben támogatásunk, az egyik kollégát pont, aki segíteni szokott nekünk, és a mi klubtársunk, tőle mindig nagyon sok támogatást kapunk ezen a vonalon.
2: Nyugodtan elmondhatjuk a nevét is.
0: Visi László hívják. Igen. Őt nevezhetném a mi sajtófőnökünknek. Ő szokta az ilyen esetekben ezeket a segítségeket megadni, és ő tartja a kapcsolatot az itthoni médiával.
2: Amikor hazaérkeztél a New York-i járattal, gondolom jó fáradtan, akkor a fotósok kicsomagoltatták veled azt a hatalmas ezüst szombrérót, amit nyertetek. Én nem vagyok benne biztos, hogy 10 magyar sportolóból 8 más megtette volna.
0: Nem egy nagy dolog kicsomagolni egy ilyen díjat és megmutatni a nagy közönségnek. Én nagyon örültem neki, hogy fogadtak minket a médiától is a repülőtéren. Szerencsére azért nagy részüket már régóta ismerjük is, tehát van, akivel abszolút közvetlen viszonyunk van, és nagyon szívesen állunk mindig bárkinek a rendelkezésére.
1: Igen, nagyon kellemes meglepetésként ért most. Tehát a mostani sajtó visszhang, ami megjelent rólunk az újságokban, amit én mindig hiányoltam, és vártam, hogy egyszer megtörténjen, hogy arról írtak, ami a versenyen történt.
2: Tehát a... Nem jellemző.
1: Ez annak köszönhető, hogy valóban a Szabolcs szerénykedett, de az többes számban mondta, hogy ha befejeztük a versenyzést, akkor nem saját magunkkal foglalkozunk, hanem leírjuk, hogy mi történt a versenyen. Ezt ő írta le, és ő tette meg napi 2-3 órás munkával, és tényleg olyan jól sikerült, hogy a mai napig jó ízűen tudom elolvasni azt, amit írt. Mert tényleg egy kívülálló számára is, de az én számomra is egy rendkívül jó leírása a futamoknak, versenynapoknak, és ezek némelyik újságban szinte betű szerint jelentek meg. Megadták az esélyt egy teljesen kívülálló embernek, aki sose látott vitorlást, egy kicsit átélje azt, ami ott történt a 9 futam alatt. És ne csak azt, hogy mennyi pénzbe került, hány gyereke van, ki a felesége, vagy barátnője van, vagy nincs. Tehát ami számomra értéket képvisel, és talán néhány embernek közel hozta a vitorlázást egy picit erre az egy hétre.
0: Szerencsére még ilyen zavaró média kapcsolatunk nem nagyon volt. Tehát aki túlságosan tolakodó, azt természetesen valamilyen módon tudtára adjuk, hogy nekünk is van magánéletünk, vagy hogy talán hozzánk is illik igazodni, de általában nincsenek rossz tapasztalataink.
2: Szabolcs kicsomagolta az ezüst szombrérót, nem együtt jöttetek haza, te is kicsomagoltad volna?
1: Hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, nekünk, tehát a mi párosunknak, a csapatunk marketing tevékenységétől kezdve a technikai felkészüléséig, a logisztikáig, a sajtóval való kapcsolattartásig, ugye a Szabolcs mondta, a saját szállásunk megszervezéséig, minden a mi feladatunk. Tehát mi ezt tudomásul vettük, megszoktuk, és talán azért is szeretjük, mert hogyha valami nem úgy sikerül, hogy szeretnénk, akkor csak magunkra haragudhatunk.
2: A következő jelentős erőpróba az a fertőtavi kontinens viadal lesz. 97-ből és 2000-ből már van egy-egy Európa-bajnoki címetek. Lesz-e harmadik?
0: Ezt egy jósnőtől kellene megkérdezni, hát ha ő tudna erre válaszolni. Eleve a fertőtó az egyik legkiszámíthatatlanabb terület.
2: Kiszámíthatatlanabb, mint a Balaton?
0: Még a Balatonnál is sokkal szélsőségesebb. Nagyon sokszor versenyeztünk már ott, és én nem tudok olyan szelet mondani, ahol azt mondanám, hogy a rajt után erre kell menni biztosan. A Balatonon azért van egy-két olyan bevált szélirány bizonyos időszakokban, amikor jellemzően tudja az ember, hogy merre kell menni. A Fertőtónál ez ennyire sem kiszámítható, úgyhogy így a szereplésünk sem.
1: A Fertőtó egy szeszélyes hely.
2: Nincs benne Loch Ness?
1: Nincs, nem regisztráltak még ilyen élőlényt. Mivel a tó rendkívül nyitott, tehát egy lapos területen fekszik, ezért jó esély lehet arra, hogy akár a nyár közepén is rendkívül erős szelek fújjanak, hogy...
2: Nincs bakony, ahonnan lezúdul a szél.
0: Hát van Alpokalja, illetve ott a Kisalföldön mindig erősebb a szél, meg tudja kavarni a szeleket, de ez az erősebb szél, ez általában izgalmasabb szokott lenni, mint a Balatonon.
1: Én személy szerint nagyon nem szerettem, mert rengeteget kell fordulni, de nagyon kényelmetlen. Tényleg nem szeretem az erős szelet ott annyira egy ilyen nagyobb mezőnyben. Tengeren ott meg tudunk húzni egy irányt, élvezetes, szép hosszan, itt meg
2: csak... Nyarasz, napozom.
1: Mondhatjuk így is. Itt meg sokkal több munkával jár egy-egy futam talán. Abból a szempontból. Viszont a hullámok jóval könnyebbek, laposabbak, kisebbek. A víz az mérhetetlenül iszapos, emiatt a sűrűsége az talán meg a Balaton vízénél is kisebb, emiatt a hajó egy picit mélyebben úszik, ez egy relatív dolog, hiszen ez egy siklóhajó, ami azt jelenti, hogy nincsen standard vízvonala, tehát a szél erősödésével egy jobban kijebb emelkedik a vízből, mint egy vízisíző. Emiatt a hajó lassabban megy a Fertőtavon, talán a leglassabb víz, amit valaha is megvitorláztunk a elmúlt 25 év alatt. Erőszélbe szintén ezek a szélökésekre a hajó lassabban reagál, több rajtanyomaték, jobban fel akar borulni, tehát egy nyűgös hely.
0: A mezőny elég nagy lesz, legalább 70-80 hajót várnak erre a versenyre. Az európaiak a legerősebbek, és mindig többen vannak, mint amikor tengeren túlon van a verseny, és emiatt a kiszámíthatatlanság miatt sokkal nehezebb megmondani a végeredményt.
3: Ezt a beszélgetést 20 éve készítette Földi Attila, és azóta a páros már 15 világbajnoki címnél tart. A legutóbbit nem is olyan régen szerezte, de a foci VB alatt méltatlanul elsikadt az ország felette. A két vitorlázó 2026. június 28-án nyerte a 15. világbajnoki címét a repülő hollandi hajóosztályban. A Magyar Szövetség beszámolója szerint a nem olimpiai hajóosztály Kíli viadalán a balatonföldvári Spartacus VE párosa, Majtényi Szabolcs és Domokos András szokatlan szélviszonyok közepette, mindössze két nap alatt megrendezett négy futam alapján utasította maga mögé a 11 országból érkezett 75 hajóból álló mezőnyt. Ugye, hogy alig hallottak erről a sikerről? És ugye ezért is érdekes meghallgatni 20-25 évvel ezelőtt készült beszélgetéseket, mert egy csomó dolog változott azóta, de rengeteg gondolat időtálló és ma is izgalmas.
4: A társszerkesztő Cserjés Bendegúz és a szerkesztő műsorvezető Edvi László nevében búcsúzik a Visszajátszás. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
5: Ez volt a Visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Vendégünk Olá Zsuzsa, háromszoros Európa-bajnok, 13-szoros beggyőztes asztali teniszező, edző, de hogyha jól tudom jegyzeteimből, akkor te lehettél volna balettáncos is.
4: Köszönöm szépen a meghívást először is. Igen, így van.
3: Viszonylag gyenge szállal kötődik az asztali tenisz a baletthez.
4: Viszonylag gyenge szállal, igen, hát meg is voltak őrülve, úgymond a balettmesterek, illetve Ormai Laci bácsi, ahol a statisztikában kezdtem. Mivel én egy örök mozgó voltam, és állandóan ugráltam, mindennek a tetején voltam, a szüleim úgy gondolták, hogy valamit kéne kezdeni ezzel a gyerekkel. Volt ismerettség egy balettmesterrel, és így elkezdtem balettozni. Ott egyébként nem csak balettot tanultunk, hanem gimnasztikát, néptáncot és steptáncot is. Tehát elég sokrétű volt az, amivel tanítottak. Én 5 évig üztem ezt a művészetet.
3: Volt valamilyen 4 lépcsős felvételi, hogyha jól emlékszem, és akkor ott a harmadiknál volt valami gond.
4: Így van, így van. Hát még visszatérnék arra, hogy 10 éves voltam, amikor Balatonlellén nyaraltunk, és ugráltam a pingpongasztal körül, és egy néni, aki minisztériumi dolgozó volt, megjegyezte anyukámnak, hogy milyen ügyesen mozogott a pingpongasztalnál, és az anyukámnak ez szöget ütött a fejébe, és úgy gondolta, hogy tényleg a pingpong az tök jó sport, nem pontozásos, hanem valaki megcsinálja a poént, vagy nem vernek engem agyon, és akkor ez milyen jó. Megnézte az újságba, hogy melyik a legeredményesebb magyar sportklub, és azt látta, hogy statisztika, viszont nem tudtuk, hogy az hol van, vagy hol lehet jelentkezni, tehát semmi ilyet nem tudtunk, úgyhogy hát ez így abba maradt. És közben, mivel nekem a szüleim, az egész családom matematikus család, csak én lettem egy ilyen kakukktojás.
3: Pályaelhagyó.
4: Igen, pályaelhagyó. Az édesapám elment egy ilyen továbbképzésre vidékre, és ott az ebédnél többen ültek egy asztalnál, és akkor egy férfi megkérdezte, hogy nincsen lányotok? És akkor mondta az apukám, hogy de neki van, és hogyha hány éves. És akkor az apu mondta, hogy 9,5. És akkor Laci bácsi mondta, hát egy kicsit öreg, de hát miért? Hát mert, hogy ő a statisztikának az edzője.
3: Laci bácsi közgazdász volt, azt tegyük hozzá, így kerülhetett egy matematikusokkal teli értekezletre.
4: De hát így egész véletlenül találkoztak egy asztalnál. Én így kerültem a statisztikába, és akkor ott elkezdtem pingpongozgatni. De hát én még jártam balettre, és én nagyon-nagyon szerettem volna a balettintézetbe felvételt nyerni. Az anyukám nagy nehezen elvitt, mert ő viszont nem szerette volna.
3: Mi volt a fenntartása?
4: Az iskola. Uh-huh. Anyukám matematika tanár volt, és ő úgy gondolta, hogy az iskola nem tehát, elég erős.
3: Nem képeznek olyan magas szinten egyéb dolgokat, egyéb tantárgyakat, csak a táncra fókuszálnak.
4: Igen. Hát azért ő is tudta, hogy ugye a balett azért az egy véges szakma, és hogy akkor utána mi történik, vagy hogy van, tehát ráadásul nekem van egy nővérem, Vera, aki vörös diplomás, volt az egyetemen kitűnő tanuló, és akkor én jövök így ugrabugrálva.
3: Volt egy ilyen bezzeg testvér.
4: És hát akkor anyukám azt mondta, hogy ő csak annyit tesz meg, hogy elkísér engem a balettintézeti felvételire, és kitölti az űrlapot. ez így is történt, de közben ugye a Ormai Laci bácsi kérdezte, hogy mi újság, és mondtuk, hogy én felvételizek a Balettintézetbe. Ugye a Balettintézetben minden egyes szűrő külön

0: magamat, és az orvosi vizsgálaton kiestem, hogy avval az indokkal, hogy ferde a gerincem, de én azt tudtam, hogy aki átment a harmadik szűrőn, azoknak a 90%-a már a negyediken is átment, meg én tudom, hogy átmentem volna a negyediken is, de ez nem sikerült. Hát, és akkor a Laci bácsi megkönnyebbült, hogy jó, akkor mégiscsak pingpongozni fogok, és nem lesz belőlem balettáncos.
1: De én valami éneklésre és zongorára is emlékszem, az is volt?
0: Igen, hát a zongora az csak egy évig volt, másfél évig volt talán, mert hát ugye egy helybe kellett ülni, és gyakorolni kellett, és ez nem nagyon tetszett nekem. Az éneklés pedig, ugye amikor nem vettek föl a balettintézetbe, akkor én nagyon-nagyon el voltam keseredve. Ugye hát akkor a pingpong még csak nagyon az elején volt, egy héten háromszor jártam, és az anyukám látott az újságban egy hirdetést, hogy az Operaház gyermekkórusa a felvételt hirdet. Akkor alakult az Operaház gyerekkórusa, és az anyu azt mondta, hogy hát a Operaház szemben van a balettintézettel.
1: Ugyanaz a föld alatti megálló?
0: Pont így történt, és nekem felcsillant a szemem, hogy szemben van a balettintézettel, az Operaház jó, és akkor felvételiztem, és felvettek. És hát néhány operában szerepeltem is.
1: Vissza az asztali teniszhez, amikor te kezdted, akkor emlékeim szerint egy ilyen magos kisházi Lothaller trió uralta tulajdonképpen a magyar asztali tenisz női vonalát. Mennyire lehetett őket példaképnek tekinteni, vagy mennyire voltak ők egyáltalán megérinthetők, láthatók, találkoztál-e velük, követted-e az ő eredményeiket?
0: Igen, a Jurányi utcai iskola tornatermében voltak az edzések. Hat asztal volt, a hatodik asztal már meglehetősen rá volt tolva a falra. Én általában ott kezdtem a hatodik asztalon, és a jók pedig, ugye az egyes asztal, kettes, hármas így játszottak, és én láttam őket. Hát tátott szájjal néztem, és nagyon-nagyon tetszett, ahogy ők játszottak, de hát olyan elérhetetlen volt ez a színvonal. És aztán egyszer a tévében láttam egy magyar bajnoki női döntőt, és láttam, hogy a Pap Angéla nyert. Én akkor nem is tudtam, hogy ő kicsoda, hogy Pap Angéla, csak azt tudtam, hogy az edzésen én láttam őt az egyes asztalon. És teljesen odáig voltam, hogy a magyar bajnokkal én egy terembe, ugyanakkor, és ő ott van mellettem, és látom, és hogy ő a magyar bajnok, hát akkor ez itt valami nagyon jó lesz.
1: Még anyukádhoz egy picit visszatérve, ő valami olyasmit mondott neked, hogy pingpongozgathatsz, de cserébe viszont kitűnőnek kell lenni a gimnáziumban, nem?
0: Ez már később volt. Ugye én bekerültem a serdülő válogatottba, majd az ifjúsági válogatottba, Volper László vezetésével, és 15 éves voltam, amikor arról volt szó, hogy esetleg felnőtt válogatottba is bekerülhetnék.
1: Bercik Zoltán volt akkor a szövetségi
0: Bercik
1: kapitány.
0: Bercik Zoltán volt a szövetségi kapitány. Én úgy tudom Ormai Laci bácsitól, hogy a Bercik engem annyira nem akart az elején, de a Laci bácsi meggyőzte őt, hogy vegyen be engem is, és hogy az majd jó lesz. Igen ám, de a Bercik Zoltánnál volt feltétel. Az volt a feltétel, hogy nála délelőtt délután kellett edzeni minden áldott nap. Méghozzá nem is keveset, 7-8 órát edzettünk mi naponta. Viszont hát akkor az iskolával mi lesz, és válaszút elé állították a szüleimet, hogy vagy magántanuló leszek, és akkor jöhetek a válogatottba, vagy ha nem leszek magántanuló, akkor nem leszek válogatott.
1: Ez kemény döntés.
0: Hát abba kell belegondolni, hogy a szüleim ugye értelmiségiek, és hogy tanulni, és jól tanulni, és az anyukám megkérdezett engem, hogy na te mit szeretnél? Magántanuló és pingpongozni, vagy pedig az iskola, viszont ha az iskolát választod, akkor viszont kitűnőnek kell lenni, de legalábbis nagyon-nagyon jónak. Én egy négyes tanuló

0: ló voltam, és tudtam, hogy én soha nem leszek olyan, mint a nővérem, aki kitűnő. Én tudtam, hogy én akkor se leszek kitűnő tanuló, hogyha nem pingpongozok. És viszont nagyon szerettem pingpongozni, és éreztem magamban azt az erőt, hogy én jó tudnék lenni. És akkor én boldogan mondtam, hogy magántanuló szeretnék lenni, és hát akkor nem kell minden nap bejárnom az iskolába. Ennek ellenére, amikor én tudtam, vagy amikor időm volt, bementem, még volt olyan, hogy edzés után is bementem arra az 1-2 órára, viszont nekem nem kellett dolgozatot írnom, nem kellett felelnem, csak ha megbeszéltük a tanárral, hogy esetleg számot adok a tudásomról, akkor. Úgyhogy ez nekem így nagyon kényelmes volt.
1: Olaj Zsuzsával beszélgetünk, korábbi asztali teniszező, jelenleg edző, aki 74-ben a göppingeni serduló Európa-bajnokságon már ezüstérmet nyert csapatban, és pár évre rá az ifjúsági Európa-bajnokságon már aranyérmet. Ekkor érezted már, hogy jó döntést hoztál?
0: Tehát, igen, abszolút.
1: Mert hogy elkezdtek jönni az eredmények, és innentől kezdve olyan nagyon sok kérdés nem volt.
0: Abszolút, abszolút éreztem. Tulajdonképpen már 15 éves koromban is éreztem. Volt egy olyan helyzet, hogy vasárnap volt. A Magos Judit akkor Európa bajnok volt már egyéniben. És csöngött a telefon, Magos Judit, hogy Zsuzsa, volna-e kedved edzeni vasárnap délelőtt. Hát én boldogan mondtam, hogy igen, persze, megyek, és elmentem a Jutkával edzeni. És csak arra próbáltam figyelni, hogy ne roncsak sokat, hogy ne legyen az, hogy minden labdát én rontok el, és döbbenve láttam, hogy a Jutka is rontja a labdákat. És egyszerűen megfigyeltem, hogy mi az, amiben ő ront. És jött a következő verseny, és én a Jutkával játszottam. Elődönt négy közé játszottunk, és valahogy bennem volt, hogy hát miért ne lehetne legyőzni az Európa-bajnokot, hogyha én edzettem vele, és ő is rontott. És megvertem döntőszett 2 poénnal a Jutkát, hát ez akkor nagy szenzáció volt, hogy én 15 éves vagyok, és az Európa-bajnokot legyőztem. Kicsi kellemetlen is volt, ugye, hogy egy klubban vagyunk, és hát a kellemetlenebbik része az volt, hogy a tévé bemondta, hogy óriási meglepetés született, és hogy Olá Zsuzsa legyőzte Magos Juditot, és én olyan nagyon úgy szégyeltem magam, hogy júj, tehát ugye Jutka helyébe beleképzeltem magamat, hogy hát szegény biztos rosszul érzi magát, mert úgy mondta be a tévé olyan szenzációsan, hogy hú de klassz dolog történt. Úgyhogy én már 15 évesen éreztem, hogy ez jó lehet. 17 évesen, amikor megnyertük az ifjúsági EB-t, akkor meg már egyértelmű volt, hogy jó az út, ez az út, és Bercik Zoltánnal, Volper Lászlóval, és a klubban Ormai Lászlóval ez menni fog, és sikeres leszek.
1: Említetted, hogy Bercik annyira nem akart annak idején, kisimult köztetek aztán ez a viszony, vagy szóba se került?
0: Teljesen nem került szóba, én erről nem is tudtam, nekem ezt az Ormai Laci bácsi mesélte később. Én nem tudtam, viszont azt látta a Bercik Zoli, hogy én borzasztó szorgalmas vagyok. Tehát nem én voltam a legtehetségesebb a világon, viszont a szorgalmammal, alázattal ezt kompenzáltam, és nála a szorgalom nagyon-nagyon sokat jelentett. Ő sem volt a világ legtehetségesebb sportolója, és a szorgalmával érte el azokat az eredményeket, tehát pontosan tudta, hogy mit lehet elérni szorgalommal, és ezt ő látta bennem.
1: És hogy mit hozott a szorgalom? 9-szer nyertél egyéni országos bajnokságot, 2-szer párosban is magyar bajnok lettél, ugye egyszer Csík Mártával, egyszer Bátorfi Csillával, 3-szor vegyes párosban is, egyszer Kristonnal, 2-szer Molnár Jánossal. Itt még mielőtt az Európa-bajnoki címekről beszéljünk, csak arra lennék kíváncsi, hogy az asztali tenisz végül is egyéni sport. Mégis több alkalommal párosban is diadalmaskodtál. Hogyan tud idomulni egymáshoz két egyéni játékos párosban? Tehát mi az, amit nagyon érezniük kell a másikban?
0: Hát ha párosról kérdezel, hát elöljáróban el kell mondanom, hogy én nem voltam nagyon jó páros játékos. Voltak nálam sokkal jobbak, de hát tulajdonképpen ugye az adogatásnál kezdődik, hogy mit adogat a partnerem, abból én milyen labdát kapok vissza. Ugye mindig megbeszéljük a taktikát, általában a pozíciókat is megbeszéljük, hogy ki marad egy kicsit elől, ki marad egy picit hátrább. Tehát ezeket így össze kell hangolni, és nagyon fontos, hogy azért, tehát a kommunikáció, hogy egymással beszélgessünk, hogy azért ne utáljuk egymást, ne fordítsunk egymásnak hátat, de ez így működött, sőt, mi nyertünk Molnár Jánossal még egy nemzetközi versenyt is, még az NSK-ban, a Német Nemzetközi Bajnokságot megnyertük, és az például a döntőben, hát ha mond valakinek valamit, hogy a svéd Persson volt a vegyes páros férfi tagja, és egy japán hölgy a női tagja, és a döntőben én úgy emlékszem, hogy összevesztünk a Janival, mert ő elvesztette azt a szettet, amikor ő fogadta a hölgyet, és én mérges lettem rá, és mondtam, hogy na, a következő szettben ugye fordul a felállás, és én fogom fogadni a hölgyet, és mondtam, hogy na, akkor is mondta, na, mutasd meg, akkor, na, tessék, most mutasd meg, és megnyertem azt a szettet.
1: Pont erre a mentális kérdésre akartam egy picit rákérdezni, hogy lehet az, hogy amikor valaki ront, fontos pont megy el rajta, és a másik nem teszi rá azt a terhet, hogy te rontottál, hanem azt mondja, hogy nem baj, gyerünk, csinál tovább, jó lesz ez.
0: Igen, hát azért mondom, hogy a kommunikáció, egymással a kommunikáció nagyon-nagyon fontos, hogy biztassuk egymást, vagy pedig, hogyha van olyan technikai elem, amit a másik lát a partnerén, hogy valamit rosszul csinál, akkor igen, szokták mondani, hogy ezt csináld, vagy azt csináld. Csak annyit jegyeznék meg, hogy nekem a svéd Ulf Bengtsson, aki szintén Európa-bajnok volt, egyéniben volt a vegyes párom.
1: Az említett Johanssonnak volt a párja, tehát a Bengtsson Johansson páros volt, nem? Az egy másik Johansson
0: volt? Nem, ez egy fiatalabb volt. Johansson. Igen, ez egy fiatalabb volt, egy balkezes, és vele voltam több évig vegyes párosban, hát sok babér nem termett nekünk, viszont emlékszem, hogy amikor szerváltam, ugye ötöt kellett akkor még szerválni, az egész svéd kispad szemben mutatta, hogy szerváljak, miért szerváljak, és én úgy éreztem, hogy én ott el akarok süllyedni.
1: De egyformát mutattak legalább?
0: Egyformát mutattak, de hát olyan, hogy Appelgren, Lind, Waldner, tehát szemben, és akkor mutatták, nagyon rossz érzés volt.
1: Elérkeztünk az Európa-bajnoki címeidhez, ugye 78-82-86 lettél Európa-bajnok Duisburgban, Budapesten és Prágában. Igen. Ugye akkor talán Bátorfi Urbán volt a páros, volt még a csapatban, hogy amit említettünk már, hogy egyéni sportág az asztali tenisz, de én úgy érzem, hogy a csapat az mindig egy kicsit hozzáad az embernek ahhoz, hogy nem csak magáért küzd, hanem további emberekért is. Te ezt hogy érezted annak idején?
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert én csapatembernek tartottam mindig magamat. Tehát a csapat valahogy több erőt adott nekem, akár a klubban, a statisztikában, akár a válogatottban, és általában annak ellenére, hogy én több nemzetközi versenyt nyertem egyéniben, annak ellenére úgy gondolom, hogy csapatban talán sikeresebb voltam, de pluszt adott nekem, sőt, ugye vannak olyan edzők, akik mérgesek, hogy hányas helyre írják be a játékosukat, hogy a válogatott edző hányas helyre írja be, hogy a harmadik helyre írja be, vagy az elsőre, mert ugye nem mindegy, hogy ki kivel játszik. És engem többször írtak be a harmadik helyre, tehát amikor a döntő volt, úgyhogy a döntő mérkőzésre is beírtak engem, és én erre büszke voltam, mert én úgy éreztem, hogy az edző annyira bízik bennem, hogy engem ír oda, és nem az volt, hogy na a hát engem a rosszabbik helyre írt, hanem én szerintem a Gergely Gábor is ugyanezt érezte, mert őt is mindig arra a helyre írták, ahol eldőlt, hogy na Magyarország nyer, vagy nem.
1: Hogy mennyire csapatember vagy, azt jelzi, hogy a statisztikával 17-szer nyertél NB1-et, és 13-szor bajnokcsapatok Európa kupáját. Ezt mai fejjel nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Tehát, hogy annyira egyeduralkodó volt Európában a statisztika. Hogy lehetett ennyire kitűnni ebből a meglehetősen színes és erős mezőnyből?
0: Hát az az igazság, hogy ehhez ismerni kellett Ormai Lászlót, Laci bácsit, mert, és ebben Bercig Zoli is partner volt. Tehát amikor megnyertünk egy bajnokságot, akkor mentünk le másnap edzeni. És akkor, na jó, akkor a következő versenyre készülünk, a következő bajnokságra készülünk, a következő EB-re készülünk. Hát nem véletlen, hogy ennyiszer nyertek a magyarok, a fiúk is, ugye Jónyár Klampár, Gergely, Krejsz, Kristónék, Takács, Jani, hogy ennyiszer nyertek, mert soha nem volt, hogy mondjam, gratuláltak, örültek, de az a megelégedés, hogy na jó van, hát akkor ezt megcsináltuk, tehát olyan, hogy úgy leülünk, megnyugszunk, és akkor ezen az eredményen ülünk, ilyen soha nem volt, hanem mindig hajtottak és hajtottak minket, és hát néha bizony gondoltunk csúnyákat az edzőkről, hogy ezt miért csinálják, viszont amikor megjött az eredménye, akkor utólag láttuk, hogy igen, nekik volt igazuk.
1: Mi lett volna, amit gondolsz, hogyha akkoriban olimpiai sportág az asztalitenisz?
0: Hát ilyen a sportban nincsen, hogy mi lett volna, ha... valószínű, hogy nagyon valószínű, hogy a fiúk, a Jónyár Klampár, Gergely trió érmes lett volna. Most én azt nem mondom, hogy biztos aranyérmes, mert ilyen nem, de nagyon valószínű, hogy érmesek lettek volna. Ebben persze az aranyérem is benne van, de ugye ők a világ tetején voltak, és én nekem volt szerencsém ezt olyan 5 méterről látni, úgyhogy ezt nem tudom megmondani. Mi nők akkor a világbajnokságon 5. voltunk, tehát azt mondom, hogy nagy szerencsével, szerencsés sorsolással, mert a sorsolás is nagyban befolyásolta az eredményeket. Talán tudtunk volna érmet szerezni, de hát ahhoz mindennek össze kellett volna jönnie.
1: Olaj Zsuzsával beszélgetünk, aki pályafutása lezártával edzőként dolgozott tovább, olyan tanítványai voltak, mint Ambrus Krisztina, Madarász Dóra, akár Harasztovics Fanni, vagy Nagyváradi Mercedes. Hogy tudtál nehézségek nélkül átállni a másik oldalra?
0: Nem álltam át nehézségek nélkül, tehát voltak nehézségek, mert ezt meg kell tanulni, ezt az edzői szakmát. Ugye mivel voltak előttem példák, Ormai Laci bácsi, Bercik Zoli, Wolper Laci bácsi, ők, szóval hogy mondjam, úgy tekintettek rám szinte, mint hogyha a gyerekük lennék, és nem csak rám tekintettek úgy, hanem a saját versenyzőikre is, és ezért mindent megtettek. Úgyhogy én nekem azt megtanulni egyébként, hogy nem csak a statisztikás versenyző az én játékosom, hanem a kecskeméti, vagy a soltvadkerti, vagy a tolnai, az is az én játékosom. Úgyhogy bele kellett tanulni ebbe a szakmába. Németországban próbálkoztam ezzel, oda kiki járogattam, és hát azért több év gyakorlata kellett ahhoz, hogy ezt tudjam csinálni. Nem tudom, hogy mennyire csináltam jól, biztos lehetett volna jobban csinálni, de valahogy előttem van a Kemény Dénesnek a mondata, amit egyszer hallottam, hogy mindig arra törekedett, hogy minél kevesebbet hibázzon. Tehát ebben benne volt, hogy biztos hibázik néha, de minél kevesebbet. Úgyhogy én is ezt vallom.
1: Milyen állapotban van most a magyar asztali tenisz? Mert ahogy nézem a Facebook bejegyzéseidet, két konkrétumot tudnék kiemelni. Egyik, amikor Pósfai Gábort jelölték belügyminiszternek, akkor azt írtad, hogy ha annak idején nem Nátrán Rolandot, hanem őt választják az asztali tenisz szövetség elnökének, akkor másutt járna most a sportág, illetve amikor Tóth Krisztiánt megválasztották a judó szövetség elnökének, akkor őt írtál, hogy valami ilyesmit kéne csinálni nekünk is. Szóval úgy érzem, hogy elég kritikus vagy a mostani állapotokkal.
0: Igen. Hát sajnos nem áll jól a magyar asztali tenisz, véleményem szerint. Véleményem szerint rossz úton vagyunk. Egyre kevesebb klub van, utánpótlás klubok szűntek meg. Például csak egy példát mondok, hogy a mostani magyar csapatbajnokságon lányoknál 5 csapat nevezett játékosokat.
1: A te idődben?
0: 6 indultak, mert az egyik csapat 2 csapatot nevezett. 5 csapat a magyar bajnokságban 13 éveseknél. Mi lesz itt a jövőbe? Hát az én időmben annyi csapat volt, hogy nagyon sok. Egyéniben 128-as tábla volt, amire be kellett jutni. Tehát volt, aki nem is tudott indulni, annyian voltak, de hát ugye mindenki azt mondja, hogy hát más idők voltak akkor. Fiúknál is rossz a helyzet, valamivel jobb talán, mint a lányoknál, de ott sem jó. Tehát klubok szűntek meg, az edzői pálya nem lett egy olyan szakma, ami...
1: Vonzó lenne? Vagy vonzó szakma, vonzó. Nem lenne vonzó?
0: Hát nem. Uh-huh. Nem lenne vonzó, mert ugye, hogy kevesebb klub is van, kevesebb edzőkkel, és a kluboknak nincsen annyi pénze. Ezért a klubok örülnek, hogyha bármennyi pénzt kapnak, de azok az edzők, akik főállásban vannak, nagyon-nagyon kevesen vannak, azok az edzők pedig, akik nincsenek főállásban, ugye mással is foglalkoznak, hogy meg tudjanak élni. A gyerekek pedig vidéken talán jobb a helyzet, mert ott nincs annyi lehetősége egy gyereknek, talán, bár én Budapesten élek, de Budapesten nagyon-nagyon nehéz megfogni a gyerekeket, mert a szülők 5-6 külön órára viszik a gyereket, és amikor ugye azt mondjuk, hogy hát minden nap kéne edzeni, akkor fogják a fejüket, ráadásul ha mondjuk, hogy ja, és hát hétvégén még verseny is van, tehát ez nem vonzó, de én nem látom jónak a tendenciát. Sajnos klubérdekek nagyon belejátszottak abba, hogy megszűntek klubok, és ez nem jó. És ez nem jó jel.
1: Látnál valami megoldást? Vagy meg kéne reformálni az egészet?
0: Meg kéne reformálni az egészet. Én szerintem olyan elnök kéne, aki azért valamennyire ért a szakmához, tudja, hogy ki kicsoda, nem kívülről jön, akit esetleg meg lehet vezetni, mert bizonyos körök ilyenkor az elnököt megkörnyékezik, és akkor hát történik, ami történik, hogy nem szakmai alapon történnek a kinevezések, vagy egyszerűen nem az eredményeket veszik figyelmül, hanem az ismerettségeket, barátságokat, kikivel van jóba, kikit szeret, és ez a sportban nem így működik, hogy kikit szeret. Mi a statisztikában, én legalábbis magamról beszélek, nem voltak barátnőim. Nekem nem voltak barátnőim, de amikor csapatot játszottunk, akkor én meghaltam az asztalnál a másikért. Tehát egymásért játszottunk, és azt mondtam mindig, hogy nem kell, hogy barátnők legyünk, de amikor ott vagyunk, akkor küzdjünk egymásért. És én ezt nem látom a magyar asztali teniszben, hogy ez lenne, hogy lehet, hogy nem vagyunk barátok, viszont te ehhez értesz, akkor ezt csináljad, Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szakmabelinek kéne lenni az elnöknek, és én ezért sajnálom, hogy 2013-ban nem is tudom pontosan, hogy akkor nem Posfai Gábor lett a Magyar Asztaltenisz Szövetség elnöke, mert ő azért tudta, hogy ki kicsoda, tudta, hogy ez hogy működik, tudott volna talán olyan szervezeti felépítést csinálni, hogy ez működjön. Persze tudom, hogy ez a mi lett volna, ha ez nincs a sportban.
1: Hát a beszélgetésünk vége egy kicsit ilyen szürkébre sikeredett, de Ollá Zsuzsa, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora.
3: Bajnokok újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, melynek szerkesztő műsorvezetője Szegő Tibor volt. Adásunkat hamarosan a hírekkel folytatjuk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Szilágyi Áron egy tussal kikapott a negyed döntőben. Folytatódik a déli körvasút felújítása. Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
2: Sporthírek.
4: Hiába vezetett kétszer is a Ferencváros, Szalai József és Pető Milán duplájának köszönhetően a Paks fordított és 4-2-re megnyerte a találkozót a labdarúgó OTP Bankliga első fordulójában. A másodosztályból feljutó Vasas 2-2-es döntetlent játszott hazai pályán az Eto FC-vel úgy, hogy az angyalföldiek a 29. perctől ember hátrányban játszottak. A Debrecen Puskás Akadémia mérkőzésen pedig a vendégfelcsútiak sima 2-0-ás győzelmet arattak. A negyeddöntő jelentette a végállomást Szilágyi Áron számára a vívók hongkongi világbajnokságán. A háromszoros olimpiai bajnok pedig közel állt ahhoz, hogy elődöntőbe kerüljön, ezzel érmet szerezzen, de végül egy találattal kikapott a 8 között az egyiptomi Mohamed Amertől, és így a 8. helyen végzett a férfi kardozók között. 22 centit javított idei legjobb eredményén, és magyar bajnok lett Halász Bence. Az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető 81 méter 87 centis kísérletével nyert. Így Halász Bence a 9. magyar bajnoki címének megszerzésével hangolt az augusztusi Európa-bajnokságra. Lando Norris magabiztosan nyert a Forma 1-es magyar nagydíjon. A McLaren versenyzője címvédőként az idei szezon első győzelmét aratta a Hungaroringen. Mögötte Max Verstappen a Red Bull-lal és Kimi Antonelli a Mercedes-szel ért célba, míg az első ötös sorát Charles Leclerc és Lewis Hamilton zárta a Ferrarival. A futam elején vezető Oscar Piastri kiesett. Tadej Pogacar nyerte az idei Tour de France kerékpáros körversenyt. A szlovén sportoló ezzel sorozatban harmadszor, összesen pedig 5. alkalommal győzött a franciaországi 3 hetes versenyen.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. A képviselők emellett megvitatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, valamint a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról szóló törvényjavaslatot. Az ülés 13 órakor kezdődik. Visszautasította a közlekedési és beruházási miniszter, hogy leállítaná a Kőszeg-Szombathely-Körmend gyorsforgalmi út fejlesztését. Vitézi Dávid arra reagált, hogy a térség fideszes országgyűlési képviselője Ák Péter élesen bírálta a tárcát, amiért érvénytelennek nyilvánította az M86-M87-es út építésére kiírt koncessziós tendert. Vitézi Dávid szerint jogszerű döntést hoztak, és jelezte, újra fogják gondolni az eljárást. Találtak két valótlan adatot a Nemzeti Kulturális Alap Edda zenekarnak szánt támogatásai között, tájékoztatott a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy az Edda Musical turnéjánál elhallgattak egy korábbi támogatást, míg a zenekar idei aréna koncertjénél a tervezett jegybevételeket nem tüntették fel. Az érintett vállalkozásoknak vissza kell fizetniük a jogtalanul megítélt, összesen 250 millió forintot. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, Több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tiszaszamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől Kelenföldig jár. Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében írtják a héten a szúnyogokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak.
2: Közlekedés.
4: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán Herceghalom térségében két személyautó ütközött össze a belső átterelt sávban. A 26-os kilométernél nehezen, de ki lehet kerülni a járműveket, 5 kilométeres a dugó, illetve baleset történt a 10. kerületben is a Gyömrői úton. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Változóan felhős az ég az országban, a több-kevesebb napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Paksi vereséggel rajtolt a Ferencváros a labdarúgó NB1-ben. A kalapácsvető Halász Bence 81 méter fölötti eredménnyel győzött a magyar bajnokságon. A negyed döntő jelentette a végállomás Szilágyi Áron számára a vívók hongkongi VB-jén, és Norris nyerte a 41. futamot a Hungaroringen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Vereséggel kezdte a bajnoki idényt a Ferencváros a labdarúgó OTP Bank ligában. Az FTC a nyitófordulóban 4-2-re kapott ki Pakson. Borbély Balázs csapata kétszer is vezetett a meccsen, de a Paks a második félidőben fordított. Pető Milán és Szalai József is duplázott a tolnaiaknál. A mérkőzés után Bognár György, a paksiak vezetőedzője, a fiatal játékosai teljesítményét dicsérte.
2: Nagyon ügyes, jó játékosaink vannak. Fizikálisan, ha ránéztél a csapatra, hát körülbelül ilyen 160 körüli 3-4 játékos, de tudnak focizni, van bennük dinamika. Én azt gondolom, hogy szép jövő előtt állnak egyénileg is, és ha meg tudjuk egy Ferencváros ellen csinálni azt, hogy többüket egyszerre berakunk a pályára, akkor szerintem mások ellen is. Szerintem ez a Fradi idén most úgy látom, hogy meg fogja nyerni újból a bajnokságot.
1: Most pedig következzen a Ferencváros vezetőedzője, Borbély Balázs.
3: Tanulságos mérkőzés volt, sok új információt szereztünk. Nem játszottunk úgy, ahogy szerettünk volna, a hazaiak élesebbek voltak, agresszívebbek voltak, második fél idő alapján megérdemelten nyertek. Meg kell találnunk a stabilitást, meg kell találnunk az egyensúlyt az európai és foci és az NB1-es foci között, úgyhogy ez működőképes legyen. Hát én úgy gondolom, az első fél idő az abban jobbak voltunk, ott én úgy gondolom, hogy volt 2-3 plusz lehetőségünk a két gól mellett, amit góllá kellett volna váltanunk. A második fél időben ugye az elején jött ez a két gyors gól, az ellenfél visszahúzódott. Nem mutattunk elég minőséget ahhoz, hogy ezt a két gólos hátrányt vissza tudjuk hozni. Ugye volt két kényszerített csere is, ami picit így megkötötte a kezemet, hogy nem tudtunk úgy belenyúlni a mérkőzésbe, hogy szerettük volna, és nem tudtunk frissességet a végére, vagy minőséget hozni. Most ez van, menni kell tovább, koncentrálni kell a csütörtöki mérkőzésre.
1: A címvédő Győr a 29. perctől emberelőnyben játszott az újonc Vasas vendégeként, de a végeredmény 2-2-es döntetlen lett. Bomba gólt rúgott és gólpasszt adott a mérkőzésen. A Vasas csapatkapitánya Urblik József, ő következik most.
4: Ugye mindent felülírt az a piros lap, nyilván ott már védekezni kellett, kontrákra várni, de úgy gondolom, hogy ahogy 10 emberrel is lehet már azt állítani, hogy nagyobb helyzeteink voltak, első félidőben biztos, másikban is volt egy pár, nem vittük végig. De hát ilyen fontosak a pontrugások, messziről eltalált lövések, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk azért. Lehet, hogy jó az a 2-2 ebbe, ahogy így felálltunk, és ahogy jött a piros lap, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk.
1: A nemzetközi kupaporondon szintén érdekelt Debrecen, pedig 2-0-ra kikapott a Puskás Akadémiától. Mindkét felcsúti gólt Német András szerezte, aki nyilatkozott is a lefújást követően.
5: Örülök a két gólnak nyilván. Jól sikerült a helyzet kihasználás a mi részünkről, de legjobban annak örülök, hogy megszerezzük az első 3 pontokat a szezonban. Jól kezdtük a szezont. Olyan sok játékos azért nem ment el tőlünk, legtöbb játékos itt maradt, úgyhogy minél jobb szezont szeretnénk futni nyilván. Új stábtól érezzük a bizalmat, úgyhogy mindent bele fogunk tenni ebbe a szezonban.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A negyed döntő jelentette a végállomás Szilágyi Áron számára a vívók hongkongi világbajnokságán. A háromszoros olimpiai bajnok pedig közel állt ahhoz, hogy elődöntőbe kerüljön, ezzel pedig érmet szerezzen, de végül egy találattal kikapott a 8 között az egyiptomi Mohamed Amertől, és így a 8. helyen végzett a férfi kardozók között, ahol a másik 3 magyar résztvevő korábban búcsúzott. A női törőzők mezőnyében magyar szempontból Pásztor Flóra jutott a legtovább. Ő 2 győzelem után a 8. döntő többen esett ki. A magyar vívó válogatott eddig 2 érmet szerzett az idei VB-n, a töröző Dosa Dániel és a kardozó Battai Sugár egyaránt 3. lett. 22 centit javított idei legjobb eredményén, és magyar bajnok lett Halász Bence. Az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető 81 méter 87 centis kísérletével nyert. Így Halász a 9. magyar bajnoki címének megszerzésével hangolt az augusztusi Európa-bajnokságra.
6: Az első 4-5-6 helyen azért Európán belül, nem tudom, hogy mikor volt utoljára ilyen szoros és magas minőségű a verseny a kalapácsvetésben. Nem lesz egyszerű feladat, én azt hiszem, hogy a most következő hátralévő időben, hogyha még ezen a formán tudunk élesíteni, ezeket a minimális apró fájásokat még ki tudjuk pihenni, el tudjuk töntetni, akkor még ezen az eredményen is nagyon sokat tudok majd javítani az Európa-bajnokságon, mert tudom, hogy bennem van.
1: Halász Bencéhez hasonlóan Takács Boglárka is javított idei legjobb eredményén, az MTK sprintere 23,2 másodperces idővel magabiztosan lett bajnok 200 méteren.
7: Úgy jöttem ide, hogy szeretnék 23-on belül futni. Mikor láttam, hogy elég nagy stabilan szembeszél van, elég nagy szembeszél egész nap, így akkor úgy voltam, hogy jó, akkor lehet, hogy nem is feltétlen időbeli célokat fog megfogalmazni magammal szemben, hanem inkább technikai futást szeretnék kivitelezni, hogy minél lazábban minél nagyobb sebességet tudjak elérni, és minél szebb és minél gyorsabb futást produkáljak. Úgyhogy ez szerintem maximálisan sikerült, legalábbis én elégedett vagyok vele, és belülről úgy éreztem, hogy mozgásilag talán az utolsó pár méter volt, ami kicsit szétesett, vagy jobban tarthattam volna még esetleg a futást. És ezért is fogtam a fejemet a célbeérkezés után, mert 0-2 lett, úgyhogy nem is voltam messze a 23-on belül idő, annak ellenére, hogy azért nem volt a legidálisabb célviszony.
1: Ezen a távon a férfiaknál rajthoz állt a 400 méteren fedett pályás Európa bajnok Molnár Attila is, aki csak épp hogy lemaradt az első helyről, 300 másodperccel kapott ki Enyingi Patriktól.
8: Egy kicsit ismerkedtem a sebességemmel, az új sebességemmel, ritkán van esélyem ezt kipróbálni. Fedett pályán próbáltuk, csak ott egy kicsit nehezebb bevenni a kanyarokat. Úgyhogy ez most arra ment, hogy az edzőm szerette volna megmutatni nekem, hogy körülmény függetlenül el fogom tudni kezdeni azt a 421-en belül, és engem ismerve, az én taktikámat ismerve, onnan már csak gyorsulok. Jó, nem, persze nem 20,8 és 20,5 lesz a két 200-on, de elég erős lenne, de azt szerette volna elhitetni velem ezzel egy héttel, hogy nincs olyan, hogy túl gyors, tehát ne legyek megilletődve, hogyha vezetek 200-nál Birminghamben, mert hogy fel fogom építeni. És ezt gyakoroltuk. Azt kérte tőlem, ne sérüljek meg. A kanyar második részét is engedtem, és aztán az egyenesben kezdtem el kigyorsítani. Azt mondanám, hogy nagyon messze van ez az egyéni csúcsomtól, de hazárdírozás lett volna az egyéni csúcsomat most megtalálni. Szóval lehet, hogy le is sérültem volna. Több kéz fogná a homlokát, mint azt gondolnánk. Ez nagyon ígéretes így. Most már nem csak azért várom az EB-t, mert nagy verseny az évben, hanem az is be van keretezve, hogy úristen, mit fogok én ott remélem megcsinálni. Csillagok álljanak össze, ne legyek beteg. Két hét van, addig még vigyázni kell magamra. De ha megőrzem ezt a formát, akkor nézne sok mindenki.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Óriási csatában 15-14-es vereséget szenvedett a magyar férfi vízilabda válogatott Görögországtól a Sydneyben megrendezett világkupa szuperdöntő fináléjában. Manherz Krisztiánék így sorozatban a harmadik világversenyükön zártak másodikként. Manherz Krisztián.
9: Háromnapos torna volt, egy olyan szuper döntő, amiből fogunk tudni építkezni, és az a célunk, hogy akár a budapesti világbajnokságon, akár meg később az olimpián ki tudjuk hozni magunkból azt a teljesítményt, amit szeretnénk. Ahhoz egy nagyon jó alapot ad, hogy egy évekből három döntőt is játszottunk. Nyilván sokan ebből azt fogják látni, hogy ez három ezüstérem lett. De azt sokan elfelejtik azért, hogy nem két csapat indul ezeken a tornákon, mi viszont mindig voltunk az egyetlen stabil dolog ezekben a döntőkben.
1: A döntő után a játékosok közül Vigvári Vendel is értékelt.
10: Szomorúak vagyunk, mert ez már tényleg a harmadik elveszett döntő, a harmadik ezüstérem, ahol tényleg egy jó példa, hogy ki mit néz, hogy félig tere van a pohár, vagy félig üres a pohár. Jó lenne a pozitív dologra koncentrálni, és igyekszünk arra is. Én nagyon bízom a srácokban, és iszonyatosan élvezem a velük együtt töltött időt. Megalkotunk minden egyes ilyen közös együttléten, az teljesen egyedülálló, ezt nézők valamennyire látják a vízben, de az a hétköznapokban sokkal jobban látszik, és nagyon szeretek én is, jött az egész csapat ide jönni. De szép szüleink vannak jövőre világban, és együtt szeretne fényesíteni az érmen, illetve hát aztán olimpia, úgyhogy itt busakodásra nincsen okunk. Tényleg hálás vagyok a srácoknak, azért szép egy hónapot töltöttünk együtt, és a pozitív élménnyel, rengeteg szeretettel bízom, úgyhogy király volt, én nagyon szeretem őket, és hajrá magyarok!
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: 2025 után idén is Lando Norris győzött a Forma 1-es magyar nagydíjon, a McLaren másik pilotája Oscar Piastri azonban a második helyről kiesett. Norris mögött Max Verstappen ért célba másodikként, a dobogó harmadik fokára pedig a pontversenyben továbbra is élen álló Kimi Antonelli állhatott fel a Hungaroringen. A magyarodi verseny hétvégére összesen 310 ezren látogattak ki, ami nézőcsúcsnak számít. Norris a tavaly novemberi brazil nagydíj után állhatott fel ismét a dobogó legfelső fokára. A Hungaroringen szerzett győzelmét pedig a valaha volt egyik legjobb teljesítményének értékelte.
11: I just kept losing the rear. I had like three or four big snaps. A rajt sajnos nem sikerült jól. Már az első kanyarban éreztem, hogy a hátsó gumik még nem tapadnak megfelelően, így Oszkár hamar meg tudott előzni. Ezen aztán alaposan felhúztam magam, onnantól kezdve úgy nyomtam a gázt, ahogy csak lehetett. Szerencsére az autó végig megbízható volt, remek fejlesztéseket kaptunk erre a hétvégére. Ráadásul a kerekek is jobban bírták a terhelést a vártnál, így végül sikerült megnyernem a versenyt. Valószínűleg ez volt az egész karrierem egyik legjobb teljesítménye, és remélem az év második felében hasonlóan folytatjuk az idényt.
1: Tadej Pogacsár nyerte az idei Tour de France kerékpáros körversenyt, a szlovén sportoló ezzel sorozatban harmadszor, összesen pedig ötödik alkalommal győzött a franciaországi háromhetes viadalon. Az utolsó 21. szakaszon egyébként Mathieu van der Poel bizonyult a leggyorsabbnak. Pogacsár már csak egy összetett sikerre áll attól, hogy ő legyen minden idők legjobbja a francia körversenyen.
12: Gyönyörű emlékeim vannak innen, emlékszem az összes győzelmemre, és mindegyik nagyon különleges volt, ahogyan a mostani is. Minden egyes Tour de France siker más történet, más háttérrel és más versenyzéssel. És azt kell mondanom, ez is olyan volt, mint a többi. Nagyon büszke vagyok rá.
1: Kedves hallgatóink, a Nemzeti Sportkrónika végén búcsúzik a szerkesztő Szőke Viktória. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Hamarosan zenével folytatjuk adásunkat, majd 13 órától a Söprögető kocsi következik. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, magyarok!

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Pékfehér összecsapással zárul az NB1 első fordulója. Az előző idény meglepetés csapata, a Zete, ezúttal a fővárosban kezdi meg az új évadot. Mivel mindkét együttesből sok játékos eligazolt, kérdés, milyen erőt képviselnek majd a 12 csapatos élvonalban. Az MTK Zalaegerszeg labdarúgó mérkőzés 19 óra 30 perctől hallható a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Tour de France-t értékelő podcastünkben. Várhegyi Benjamint és Székely Dávidot halljátok. Amikor ez a beszélgetés rögzül, ugye nyilván nem élőben beszélünk, és nem is személyesen mind a ketten, hiszen még Beni kint van a párizsi befutótól nem messze, akkor még úgy keresi az ember a szavakat, hogy mit is látott. Nem csak a három hét, sőt, azt mondom, most még sokkal inkább a három hét során, mint ma. Tehát, hogy ma, és ezt már láttam kiírva, megszületett gyakorlatilag a hatodik klasszikus, igazi nagy monumentum az évben, mert hogy ez tavaly is extra volt, most ugye picit más útvonal, de egyszerűen már nem tudjuk elképzelni, vagy legalábbis én nem tudom elképzelni azt, hogy milyen enélkül egy ilyen utolsó nap. Oké, hogy a 21. nap sem az ünneplésről szól, ezt utólag egy többen is mondták, hogy kicsit kár, hogy nem kívülről, Párizson kívülről indult, de nyilván van, ezt Pedersen mondta neked talán, de már összecsúszik
4: kicsit. Így van, így
3: van. Szóval, hogy azért ez egy elég extra történéssé alakult így, és ezt a szívet, ezt a mentális erőt, amit Van der Poelnál láttunk, ezt én most már vége van 2,5 órája a szakasznak, és nem tudom egyszerűen feldolgozni.
4: Igen, köszöntöm én is a hallgatókat. Ezt nehéz is, tehát Van der Poel se tudja, vagy tudta, ez azért látszott, meg kiderült utána is, hogy nem nagyon érti ő se, hogy mi történt, és tényleg azért ekkora hype-ot nem csinált köré Mathieu van der Poel, hogy hát neki ez a párizsi szakasz mennyire fontos. Oké, mindenki tudta, hogy fekszik neki, és az egyik legnagyobb esélyes, de azért elmondta, hogy van pár dolog, amit meg akar nyerni még karrierje során, de ez nagyon köztük volt. Tehát mikor tavaly ő nézte ezt, ugye fel kellett adni a túr, talán tüdőgyulladása volt, ha jól emlékszem tavaly, a második hét közepén. Azóta ez a nap jár a fejében, és ez a Mathieu van der Poel nem egy nagy rajongója a Tour de France-nak, mint versenynek, olyan értelemben, hogy azért nem neki van kitalálva. Tehát például ez az év is olyan volt, hogy oké, nyert két szakasz, de nagyon sok olyan nap volt, amikor tényleg nem is nagyon láttad egyszerűen, hogy ott van, és azért tőle ez ritka, mert nyilván nem indul olyan sok versenyen, viszont amin indulott mindig gyakorlatilag főszereplő, és hát, de hát ez az egy órán nehéz szavakat találni, mert tényleg ez, hogy mikor a Pogacsár, Van der Poel, Evenepoel, Pedersen négyes volt elől, hát oké, okay, még...
3: Négy világ, még Alaphilippe odaférhetett volna ötödiknek.
4: Alaphilippe odaférhetett volna, én Carapazt akartam még mondani, mert ő meg annyit mindent csinált, hogy mindenki emlékszik Richard Carapazra erről a túrról szerintem, szóval tényleg ennél jobb reklámot a sportnak nehéz elképzelni, és én kicsit csalódott voltam egyébként, de a lényegen nem változtat, tehát ez egy ilyen nagyon pici kis tüske, ha fogalmaztuk így, hogy ez összetettet miért kellett, tehát vagy akkor bejelented nap elején, vagy nem tudom, tehát eső nem volt, ugye féltek az esőtől, ez miatt volt, hogy akkor döntést kell hozni, de ezt nyilván nem lehet előre tudni, de azért nem állt esőre ott Párizsban. Most oké, okay, tehát mi a Champs-Élysée-n voltunk a célnál, az lehet, hogy a Montmartre-on egyébként sokkal inkább esőre állt, de azért nehéz megmondani, mert az tény, hogy egyébként tavalyra emlékszem, hogy ott meg ugye szakadt az eső, tehát olyan fák alá bujkáltunk, hogy akkor valahogy valami fedelet találja magának az embert.
3: Én nem teljesen értek ezzel egyet, de ez a jó benne, mert hogy azért most gondolj be, hogyha Del Toro egy ilyen defekt, mondta neked is, hogy szétrobbant a kereke, egy ilyen miatt mondjuk elkezd a harmadik helyért nagyon pedálozni, és mi lesz akkor? Tehát én azt a részt értem, hogy ezt azért csinálják, és nem lepne meg, hogyha innentől mindig ezt csinálnák, mert egész egyszerűen tényleg egy klasszikus versenyi megy át, de ez egy Roubaix gyakorlatilag, vagy legalábbis részben Roubaix, csak Párizsban. Plusz még beletesznek egy ilyen nem akármilyen Montmartre-os egy kilométert. Tehát, hogy itt azért ez már tényleg ne arról szóljon, hogy akkor most az összetetben maradjon minden. Most gondolj bele, hogyha itt ez nincs, akkor Deltorónak jön a baja, és onnantól kezdve akkor megáll Pogacsár, és nem támad, mert hogy zsácok, nyugodj.
4: Igen, ez egy jó kérdés. Az UAE biztos, hogy dolgozott volna, hogyha ilyen van. Tehát, hogy akkor az megint más. Most az jutott eszembe pont, hogy ugye, hát ha nyilván ezt nem lehet előre tudni, de ha tudják, hogy Deltorónak defektje lesz, és egyébként Texas így bejön a dobogóra akkor, de nyilván ugye? Ez egy ilyen összeesküvés elmélet, de...
3: Jól van ez így, de jó, ez, szerintem ez is mesés nap, és szerintem innentől kezdve mindig az lesz, hogy mennek 6 kört, ott lefújják, hogy akkor köszönjük, azt lehet menni a győzelemért, az extra. Nyilván így a sprinterek nagyon nem lesznek motiváltak, bár ugye Philipsze majdnem megnyerte, tehát hogy...
4: És
3: hogy...
4: Olaf Kohn sem, és dolgozott a csapata rendesen, nagyon a Sexas is, tehát hogy azért ők hittek benne egyértelműen, szerintem ez egy sprinter számára, főleg így, hogy ugye a tavalyihoz képest annyit változtattak ezen a körön, hogy nem 6-ra, hanem 10 félre van a céltól az utolsó, és emiatt lett szerintem még jobb, hogy egyébként van esélye a sprintereknek visszajönni. Tehát pont ez, ahogy ma is láttuk, a határvonalon táncol a dolog.
3: És hát a két legjobb ment el, tehát hogy azért azt is mondjuk ki, és amit mondott Pogacsár, ugye nem minden fért adásba be, de én ott maradtam lefordítani az összes interjút, és ő mondta, hogy föl se nézett igazából, nem is néztek egymásra, csak mentek, hogy ameddig bírják, és mennyire boldog Pogacsár, hogy végül Van der Poelnak meg lett ez a győzelem, hogy legalább akkor nem teljesen fölöslegesen dolgozott, de hogy tényleg azt érezted, hogy én nagyon sokáig szinte biztos voltam benne, hogy 4,5-nél, hogy jó, ez meg lesz. És aztán utána ott másfélnál már úgy voltam, hogy hát lehet, hogy nem. És a végén nyilván centiken múlt, és hát tökéletes volt.
4: Tehát mi nem is tudtuk ott, hogy ki nyert. Tehát várni kellett egy fél-egy percet.
3: Amúgy ez nagyon érdekes, hogy a befutónál én mondtam, hogy Van der Poel.
4: De azért, mert senki nem merte itt mondani.
3: De fölemelte a kezét Philipsen. És a franciákat ugye hallottam 3 héten keresztül a fülemen. És

0: célfotónál valamit rosszul mondasz, benne van szemből.
1: Mondom, senki nem tudta ott, és nagy kivetítőkön néztük mi.
0: És úgy elkezdtek, és az volt a fülemen, hogy, vagy Philipsen, mondom, ojjaj, ne. Mondom, tehát ez a 20-ból 20-at eltaláltunk, egyik se volt nehéz, tehát nem nagyon volt célfotós történet, szerintem ez volt a legszorosabb finish egyébként.
1: Szerintem is. Most ilyen sprinteken kezdtem meggondolkozni, és
0: még ott
1: nem
0: se.
1: Volt kérdés.
0: Hát még ott tehát is, Merli, Simán Pedersen, Koi Simán nyert.
1: Pedersenes is így van.
0: Tehát, nem volt. Azt nem létezik, a 21-et, egy perccel a Paks Radi előtt, amire már nyilván sokan oda kapcsolnak, és ugye ez is célunk volt, hogy így szerettessük meg, meg mutassuk meg ezt a sportágat sokaknak. Szóval, hogy ezt nem létezik, és 10 másodperc után mondta be a francia kommentet, hogy igen, Van der Poel, hála Isten, ott örömködtem, és fél perccel később köszöntünk el, 56-30-kor, vagy is 56-kor értek be, de hát én az elején nagyon megijedtem, ennyi szerintem a podcastbe befér, hogy ugye megtervezel a napot, hogy akkor oké, Forma 1, magyar nagy díj, tök jó, mert nagyon sokan nézik, levezetett tisztességesen, bekapcsolódhatsz pont a szerződés szerint a túr szakaszba, akkor ott megnézed Párizs, de azért már menés van, és akkor ehhez képest, és akkor 19:30 és 40 között beérnek, még megtapcsolod a sárgatikus, vagy megnézed a mozit, amit ugye ilyenkor mindig összeraknak, és utána azt mondta, hogy viszontlátás, a vége az M4 Sport Plus, és akkor itt meg mehet a Paks Radi az M4-e, és erre tehát az első két kör 30 km/h vagy még, mondom, és tudod, már számolsz, már dobatod ki a reklámot, hogy akkor az nem fog be, mi a minimum, akkor jó, akkor kérsz az MLS-től, meccsnapon csak 2 perc lehet, 2 perc csúszást, hát ezt nem hiszem el, ezt így megtervezed, és tényleg szíved, lelked benne van az egészbe, és aztán pont így alakul, és aztán utána a jó Isten megírta a létező legjobban. Tehát, hogy ennél jobban nem lehetett, izgalmas volt a sárga trikós, de nem nyerte meg a sárga trikós, nehogy azt gondolja, hogy a Babis hús. És azért ez így szerintem több, mint rendben volt.
1: Abszolút, abszolút, és tényleg, amiről még 2 héttel ezelőtt beszéltünk az első pihenőnapnál, hogy azóta is tart, ez a tendencia folytatódott, hogy tényleg a világ legjobbjai közé kell tartoznod, tehát 15-20-ba. Hogy te szakaszt akarsz nyerni a túron. Tehát, hogy ez ilyen nincs. Tehát értem, hogy sok csapatot nyilván lehet elemezni, mennyire szürkék voltak, mennyire nem, de hát tehát ez van. Tehát tényleg a legmagasabb szint, amivel bármilyen eredményt tudsz elérni.
0: Ez tegnap, és akkor kicsit léphetünk is vissza. Nyilván ez egy 40 órás podcast is lehetne.
1: Igen.
0: És barátilag mondom, hogy várom, hogyha nem is feltétlenül mindent veszünk fel, de meg is vitassuk azt 40 órán keresztül pár sörtársaságában. De hogy a tegnapi, tehát amikor beszélgetünk tegnapi, tehát a szombati szakasz.
1: 20. a király szakasz.
0: Szöknie kell a király szakaszon 3-3 hetes győztesnek ahhoz, hogy legyen esélye nyerni. Ez mindent elmond a szintről. Tehát itt tényleg a szuperbajnokok tudtak csak és kizárólag szakasz nyerni. És még ez is durva, amit mondtál te is. Tehát egy piknik, egy kahárurál, hát egy totál energi, hát gyakorlatilag nem tudsz, egy-két szökés talán még az energi, de a kahárurál meg a piknik, az tipikusan az, MB2 a többihez képest. Tehát, hogy itt nincsen 22 jó csapat, hanem van 16+2, és akkor még a Netcompany-n azt mondanám, amelyik hát szintén nem sok mindent csinál, de legalább volt egy voklenje, tehát legalább azt el tudtam mondani, hogy volt egy voklenje, meg volt egy jó csapatidőfutam, de amúgy ott is semmi, és ez hihetetlen, hogy mennyire magas színvonalú lett ez az egész.
1: Igen, a kahárurál esküszöm még előrébb van nálam, mint az Ineos. Már csak olyan szempontból, hogy a kahárurál legalább egy napig, talán Molenáron még
0: volt
1: Barcelona
0: pöttyös,
1: körül volt, volt
0: pöttyös.
1: Okay. De ennyi, de az Ineos semmit. Az Ineos szerintem a leggyengébb csapat, akkor oké, a piknik. De a pikniknél van egy ismerősöm, a magyar válogatottal szokott dolgozni, meg Walter Attilával egy segítő a pikniknek. És vele szoktam sokat kommunikálni, és pont kérdeztem tőle, hogy hát milyen a hangulat, tehát, hogy így még tudom, hogy héttel ezelőtt, és mondta, hogy az csapaton belül, tehát így a stáb oké, hát csináljuk a munkánkat, el vagyunk, tehát, hogy nem azzal van a probléma, de hát azt mondta, hogy ugyanolyan, mint a Giro, tehát, hogy nulla, teljesen nulla, tehát a piknik gyakorlatilag nem tudom most az UCI pontokban hol tart, nagyjából ilyen 28-30. Hely körül, mint World Tour csapat. És nem úgy látszik, hogy ők a kis versenyeken, vagy bárhol nagyon-nagyon eredményeket tudnának elérni, és akkor még a nagy versenyekről nem is beszéltünk. Tehát tényleg gyakorlatilag arról van szó, hogy egy szökésbe nem nagyon tudnak belekerülni, vagy ilyesmi szituációk. Nagyon nehéz, hát az Ineos meg egy katasztrófa. Tehát ide jössz összetett nélkül, utána kitalálod, hogy hát akkor Bernálnak jól sikerült az első hét, akkor összetettél mész,

0: Ugye volt talán pont az előző Van der Poel szakasz győzelem, amikor az UAE ment, meg egyébként az Ineos is ment, az ellen a szökés ellen, hogy Bernal tizedik helyét védjék a kilencedik szakaszon. Tehát, hogy az Ineos számomra azért ennyire nem is csalódás kell tőle, inkább dühítő, meg számukra inkább az lehet, mert hát azért így is a top 4-ben vannak költségvetésben. Tehát, hogy ez megengedhetetlen, hogy ők egy ilyen Tour de France produkáljanak, és nyilván Oscar Oli nem tudott jönni a versenyre, mert megsérült, de az egész szezonja erről szól. Voklán
1: sem volt
0: Voklán
1: olyan... a világ végén volt a saját képességeihez képest.
0: Így van, hát Voklán is ugye a Párizs, már a, nem Párizs-Nizzán, bocsánat, a Dauphiné-n is borzalmas, tehát ott is ugye esett, meg nem tudom, ilyen-olyan problémák voltak. Josh Starling ugye azon a versenyen tört el a kulcsontját, tehát úgy tért vissza, tehát még tényleg az a Gannának is az, hogy egy tizen kívül végez egy időfutamon, értem, hogy a pálya nem neki feküdt, de na, tehát azért az nem biztos, hogy normális, és se sprinter, se összetett menő, igazából az durva a hegyi szökésekben, amikben jók lehettek volna az embereik, ott is látszott, hogy nem volt meg az erő. Tehát Bernal nem tudom, benne volt 6-7 szökésben, ilyen 30 fős szökésekben, egyre emlékszem a harmadik szakasz, amikor defekt, oké, pedig ott jól nézett ki, de onnantól kezdve az első között szakadt le a szökésben is. Tehát, hogy semmi nem működött annál a csapatnál, és ez már nem most kezdődött, hogy semmi sem működik. Tavaly egy fokkal jobban nézett ki, meg az idény eleje nem nézett ki rosszul most, de hát a nagy versenyeken tényleg Arensman negyedik helye a Giron ami egyelőre talán a legkiemelkedőbb dolog a Netcompany-nél azt ebben a szezonban, és azért mondom, tehát ez a csapat 4-5 legnagyobb költségvetésű együttesben benne van, ami egyáltalán nincs arányban az eredményekkel, teljesítményekkel.
1: Nekem ez nagyon fura, de beszéljünk ebben a jókról, mert szerintem annyira ösztönző, inspiráló történet van, hogy nagyon nehéz kiemelni, nekem Van der Poel örökemlék lesz. Tehát ez hogy ott a végén eldőlt, tehát én nem nagyon emlékszem arra, hogy ilyen mélyre ásni láttam bárkit az elmúlt időszakban.
0: Én Van der Poelnál emlékszem, és az egyik az egy kellemes emlék, mert hát ott fetrengett a fűben ő Visegrádon elég rendesen percekig, miután a Giro első szakaszát nyerte, plusz nyilván az Amstel Gold Race volt az, amin a 19-es, 18-es, amikor szintén ilyen lehetetlen helyről jött vissza Alaphilippe Fuglsang ilyesmi ellen, és ő azért hatalmas győzelme volt, de hát nagyon-nagyon, tehát ilyen mélyre menj, és főleg nem úgy, hogy 21. szakasz, tehát hogy ezek, amikkel a Giro az első szakasz volt, amit mondtam, az Amstel meg egy egynapos verseny, mint tudjuk.
1: Készülsz külön.
0: Igen. Szóval ez elképesztő volt. Igen.
1: Nyilván Carapaz azért 1-3-1, a három alpesi szakasz, az döbbenetes.
0: 8. helyre jött be így az összetettbe. Tehát ez az ember top 5-be lett volna, hogyha összetetre megy. Az biztos.
1: Csak tehát nem az... biztos. Tehát ha engem kérdezel, inkább egy pöttyös trikó, meg egy 8. hely, és szakasz győzelem.
0: Igen, elmondta végig, tehát elmondta, amikor angolul beszélt, meg mint amikor már nem volt kedve angolul beszélni, és spanyolul nyilatkozott, és én angolul
1: összeszek,
0: meg...
1: azt nyilván... mondtam, hogy azt akkor nem fordítom, mert az nyilván kamu
0: lenne. Tettem fel kérdést, mert a válasz szerencsére értettem, és utána egy kérdést fel is tettem, és spanyolul meg ő lepődött meg kicsit, hogy... hogy hát mi a helyzet, melyik volt a kedvenc pillanata ezen a túron, és hát mondta, hogy egyértelműen a tegnapi, tehát az a király szakasz, 5500 szint, ilyen hágók, pöttyös, nem tudom. Richard Carapaz tényleg mindig mindenhonnan vissza tud egyszerűen jönni, tehát bármilyen sérülése van, bármi történik a karrierében, családtagokat elveszít, stb., és mindig vissza tud jönni. Szóval tényleg elképesztő az ő története, meg az ő, mégis egy 3 hetes győztesről, meg egy olimpiai bajnokról van szó, és egyik sem véletlen, ezt látjuk, mert ezek már rég voltak, és most is ezen a szinten van. És megkockáztatom, hogy itt az utolsó héten Pogácsár mellett Carapaz volt a legerősebb versenyző szerintem. Remco talán, oké, de
1: és
0: biztos, hogy
1: ez Martínez.
0: És Lenny, így van.
1: Tehát szerintem ő is nagyon erős volt, és ez a franciáknak nyilván jó.
0: Én ugye nem értek szakaszt a franciák, azt hiszem harmadszor volt
1: harmadszor,
0: ilyen a túl,
1: 20,
0: de...
1: 26, meg 99 után.
0: Igen, de negyedik, ötödik helyük van egyébként összetettben, ami...
1: Hát van egy szakaszok, akiről most a
0: következő. Igen, tehát azért mondom, hogy nem biztos, hogy most egy... szökésből egy szakasz győzelemre, hát elcserélnék, hogy mondjuk nem tudom, Szexászati 20. Lenny Martínez meg az 50. Tehát szerintem nem lehetnek egyébként elégedettek. A francia csapatok az egy másik kérdés, mert a grupama is hát tehát Román Grégoire-tól azért a francia bajnokság megnyerése után, meg a tavalyi túrja után sokkal többet vártam mondjuk, tehát
1: Sokkal.
0: igen.
1: Azt szerintem, azért a francia bajnoki trikóban ilyen gyengén menni, az rém
0: És tényleg
1: kellemetlen.
0: minden, igazából majdnem minden nap, tehát egyszer-kétszer beszéltem vele a Bassi idején, arra emlékszem, meg utána még valamikor, és hát sokkal ebben számítottam, tehát ez nem egy jó túr így
1: Nem,
0: azért a
1: abszolút.
0: francia bajnoknak.
1: Na beszéljük egy kicsit Pogácsáról, mert azért nyilván nincsen túr, meg egyetlen, azt mondom, hogy bármikor söprögető kocsi podcast nélkül. De milyen jó, hogy fél ország látta most, mert hogy néz ki a söprögető vagy seprűs kocsi, ami azért nem feltétlenül volt meg mindenkinek korábban. Hát azért nem tudom, hogy vagy vele, mennyire zavar ez a két győzelem, amit odaadott másnak. Ugye egynek örült nagyon, mert az mégiscsak a saját csapattárs, meg egy az így Evenepoel élet. De hogy azért, mert ma megtett mindent, ma nem ment, de hogy azért a 25 az nem 27, és így a 10 az más, mint a 8, amennyire van jelen pillanat a Cavendishtől. Mert így is meg lehet neki a végén, hogyha meg akarja nyerni a következő két túrt, akkor kb. Ugyanennyi lesz, mint Cavendishnek, de hát azért az mégiscsak sok. És hogy mennyire érzed azt, hogy hogy fogalmazzak? Ez inkább nem feltétlenül értek ezzel egyet, de megértem azt, aki azt mondja, hogy ez kicsit a sportággal szembeni cselekedet.
0: Nem tudom, nem vagyok Pogácsár helyébe, de ha helyébe lennék, így most nyilván nagy hasamra ütök, és mondom, én biztos nem ezt csinálnám. Tehát oké, egy győzelmet odaadtál, viszont látása. Tehát szerintem ez sok így. Tehát én nem, nekem nem tetszett az. Tegnap például én azért nem értettem ugye a 20. szakaszon ezt a történetet, mert Sexsmith már leszakadt.
1: Ezt
0: tehát a harmadik hely már zsebbe volt. És
1: Evenepoel majdnem megnyerte, Pogacarra meg tudta volna nyerni.
0: Igen. És a Solezonon is kicsit ilyen érzésem volt,
1: így.
0: Ugye még múlt hét vasárnap, hogy jó, hát az biztos, hogy meg tudta volna nyerni, de nem tudom. Lehet, hogy picit hatott rájuk ez a vagy rá ez, hogy nem túl mindent meg akar nyerni, meg mindent elvisz, meg ilyesmi. Én nem tudom, tehát ez egy versenysport, tehát Remco Evenepoel nem csinálna ilyet, maradjunk annyiban.
1: Egészen biztos, de nem is nyert közel sem annyit, mint
0: igen,
1: Pogacar.
0: És meg tudnám érteni, tehát hogy meg tudom ezt is érteni, mert ez egy olyan jelzés lehet Isaac Del Torónak, hogy egyébként ebben a csapatban, ha Pogacarral mész, akkor is megkapod a saját lehetőségedet, akkor is egyébként el fogsz tudni menni Grand Tourokra kapitányként, akár Tour de France-ra is kapitányként. Tehát ezt a Pogácsárt, akit most láttunk, hát kicsit olyan érzésem van, hogy hát ja, jobban érült volna, ha Del Toro nyeri meg ezt a túrt. Szóval nagyon-nagyon furcsa nekem, mert kevés, tehát nem kevés sportban, vagy sport, ja, a kevés sportban egyáltalán nem is nagyon tudok példát hozni, hirtelen elkezdtem gondolkodni, hogy ilyen lenne, tehát hogy ilyen szituáció lenne, és most nem arra gondolok, hogy ennyivel jobb, hogy ezt is megteheti, mert egymaga tudja diktálni a versenyt, tehát hogy ez teljesen egyértelmű.
1: Hát most őszintén szerintem ő 8, de inkább 9 szakaszt tudott volna megnyerni, hogyha mindegyiket.
0: Hát most ha azt nézzük, akkor meg ott van a második
1: Barcelona. Barcelona az fixen, a Solezon fixen, a tegnapi fixen az már
0: fixen,
1: 3.
0: És akkor egyébként még, hogyha a csapat dolgozott volna, akkor meg tudta volna nyerni az első Van der Poelosat is.
1: De ugye, igen, tehát 8.
0: 9 körül. 9-10 szakaszt. És azt hiszem 9 a rekord egyébként egy túron.
1: Hát
0: ha jól,
1: az
0: de az egy sprint.
1: De szóval az a jövőre egyszerre lett az egyedüli rekorder, ami a túrgyőzelmeket illeti, és holt versenyes súlytartó dobogókat illetően 28 évesen.
0: Igen. Hát ugye hallgattam egy még az valamelyik pihenőnapon egy Lance Armstrong, Bradley Wiggins, George Hincapie podcastet, és egyet tudok azért kicsit érteni ott Armstrong úr véleményével is, aki mondta, hogy persze erről fog szólni mindenhol, hogy most beállítja a rekordot, de szerinte, ezt mondta, szerinte Pogacsárék azért tudják, hogy mi az igazi rekord.
1: Azt a részt, azt pont megnéztem, nem mondom, hogy minden nap megnézem, és érdekes, hogy tehát kicsit zavar, mert olyan megkeseredettnek tűnik Armstrong.
0: Nekem is, ő igen. Tehát
1: mondja dolgokat, én Spencer-től ki vagyok, aki a műsorvezető, de amúgy Bradley Wiggins szerintem zseni, meg egyébként nyilván a te óriási cimborád, Hincapie is óriási figura.
0: Hincapie-t én nagyon kedvelem, mert ő ugye újra benne van a sportágban, és emiatt azért jobban látja sokkal szerintem a dolgokat, mint az, aki 15 éve nem volt a közelében a dolognak.
1: Igen. De hogy érdekes, egyébként a Ned Balting féle podcast is nagyon jó, ugye ők ráadásul elvesztették erre az évre ugye már elmondtuk korábban, hogy ugye a Warner Bros. Megszerezte egész Európára a közvetítési jogot, de sok helyen párhuzamosan, Angliában viszont exkluzív jogilag, tehát hogy az ITV bebukta, tehát jelen pillanatban ingyenes tévécsatornán Angliában maximum összefoglaló, hogyha megy.
0: Igen, és az ITV-nek nagyon, nagyon minőségi közvetítési voltak, azt az mindenki mondta.
1: Én még az ITV-nél az esti összefoglalót is imádtam megnézni az Eurosportos saját közvetítésem után, vagy ha még ilyenek közvetették előtte, mert egy órában összefoglalták a szakaszt, ami főleg a hegyi szakaszoknál, mint amilyen például a szombati volt, elképesztően jól jött. Kicsit megvágva, kicsit elmondva, hogy miről szólt a történet, plusz még az elemzések, és nyilván Boardman is tudott olyanokat mondani, amik érdekesek voltak. Azt szerintem, hogy nagyon magas szintű közvetítés volt, és a Love for Cycling podcastben is David Millárék szerintem elég jókat mondanak egyébként. Tehát az se rossz, de szerintem meg az öt a rekord. Tehát, hogy én nem a hetet tartom a rekordnak, mert azért nyilván az nem is az, hogy egyszer, hanem hogy szisztematikusan minden évben, és én azt hiszem, hogy ide nem lesz beszéd, mert ugye nem volt benne a scriptben, hogy lesz beszéd, amikor ott Pogacsár aztán vitte a mikrofont, már láttuk, de hogy úgy voltam, hogy tényleg, amikor még Armstrong elmondta azt a beszédet, hogy ti, akik nem hisztek ebben, stb., és az sült el visszájára, de hát zseni volt, és nyilván Pedersen is zseni azzal, hogy itt a részhajrákkal nyerte meg a zöld trikót, óriási szív. Tehát itt tényleg azt látod, és nyilván az atlétika is ilyen, az úszás is ilyen, hogy az állóképességi sportokban milyen mélyre kell mászni. De itt most mászni fölfelé teszed az, amit a felvetődik, meg felmerül. Ugye felmerülni nem tud valami, csak vetődni. Szóval, hogy nagyon-nagyon mélyre kell ásnod azért, hogy ezt az egészet elérd, és hogy olyan példaképek vannak, akiket tényleg 50-60-70 kilók vasárgyal együtt, de testzsír százalékban biztos, hogy egy számjegy, nem kettő. Én meg néha megpróbálok lemenni 15 alá, és egyszer egy napon volt, amikor sikerült, de akkor is úgy néztem ki, mintha beteg lennék, tehát az sem sikerült jól, csak elértem. Tehát azért ez egy hihetetlen dolog, hogy ők mit visznek véghez, hogy mennyit edzenek, hogy hogyan dolgoznak. Ugye pont a mai lékében volt, nem volt idő rá egyébként a szakasz közben elmesélni.
0: Hát igen, ez a két óra,
1: hogy az edzéstársak, meg akik csak úgy beszállnak az edzések közé, Trentin például, amikor tudott egyszer tekerni Pogacsára, de mindenki azt mondja, a Wellens, Polit, nehezebb, mint versenyezni. Tehát, hogy tényleg az edzések, hogy van egy 5 órán keresztül Pogacsár egyedül megy elő, és mindenki mögötte van.
0: És mindenki mögötte forog.
1: És ha van benne hegy, akkor mindenki saját.
0: Akkor majd találkozunk.
1: Kosztyú meg mondja, hogy hát őt nem fogadják be, de néha találkoznak, hát az döbbenet, ami ott van, a Col d'Azen például. Tehát, hogy ezek ilyen kis finomságok, hogy ők tényleg minden nap ezen dolgoznak. Ők mindent ennek szentelnek alá, és engem nem lepne meg, hogyha 31 évesen azt mondaná, olyan Egerszegi Krisztinásan egyébként a végén Pogacsár, hogy köszi srácok, ez elég volt, mert annyi lemondás, annyi munka, annyi áldozat, amivel ez jár, hogy az valami egészen hihetetlen.
0: Igen, és ez a fontos, hogy náluk is, tehát a legnagyobb sztároknál is. Igen. Tehát olyan könnyűnek tűnik az, hogy Mats Pedersen, nem tudom, a Croix de Fere megy fel, ami micsoda, de tehát nem érti.
1: Nekem ma is meglepő volt, hogy ott a második áthaladást.
0: Elmúlt 3 napot ő szökésbe töltött a hegyekben. És ő nem egy hegyi menő, tehát az alkata, tehát ő egy, hogy fogalmazok, egy egészségesebb alkatú, meg kinézetű srácnak tűnik, mint nagyon sok hegyi menő, mint mondjuk egy Jonas Vingegaard, és mert Jonas Vingegaard is egészséges, nem erről van szó, de ő se így fog kinézni majd, mikor abba hagyja, tehát, és azért az sincs messze, de az egy másik történet. Szóval, hogy ezek a legnagyobb sztárok is ugyanúgy beleraknak mindent, tehát nem az van, hogy ők egyszerűen így születtek, vagy bármi ilyesmi, hanem ugyanúgy elvégzik az edzéseket. Mondták nyilván a fiatalabb Pogacsáról, mikor még Inigo San Milánnal volt, tehát 24 előtt, hogy igen, azért volt olyan, hogy nála azért előfordul, ez ő is mondta valamelyik interjúban, hogy például ő egy későn kellő, későn fekvő srác, tehát őt mondjuk a doping ellenők emiatt annyira nem zavarták, ez az öt, tehát hogy pont az éjszakája közepén, de jó. De hogy azért így kicsit csumákolt el edzéseket talán, tehát így nem 100%-ot, hanem 98-at rakott bele, de hát amióta 100-at rak bele, látjuk, hogy mi az eredménye, szóval a lényeg az, hogy Mats Pedersen is, ami történt vele, az, hogy Ugye, mindkét csuklója, nem, bocsánat, az Matthews volt, Pedersennek azt hiszem csak az egyik, plusz a másik oldalon a kulcsontja, ugye Valenciában, abban a bukásban, még februárban, mivel Feldhofer Bálint is benne volt, és ugye emiatt a klasszikusok úgy sikerültek, ahogy nem sikerültek rosszul, csak nem egy Pedersen szint, tehát ő azért az egyik legnagyobb kihívója a Van der Poel Pogacar kettősnek, a Flandria-Roubaix kettős duplán, tehát nem úgy sikerültek, és utána pedig visszajön így egy túrra, ami megváltoztatják a zöld trikónak a rendszerét, 70 pontokat érnek a sprintek, amiben Mats Pedersennek elmondása szerint sincs semmi esélye, hogy mondjuk legjobb ötbe kerüljön a Kohy, Merlier, Philipsen típusú srácokkal szemben, és így megnyeri, úgyhogy minden nap támad, minden nap csinálják a versenyt, és oké, voltak hülye napjai a treknek, tehát amikor Péter is elmondta, hogy ez most szar volt, ez olyan, bocsánat, tehát ez így mondta, hogy ez nem volt elég jó. Bármit is kérdez, ez nem volt jó, pont. És volt olyan nap, amikor furcsa taktikai döntéseket hoztak, itt az utolsó héten is, de összességében azt gondolom, hogy látva azt, hogy Juan Ayuso, hát nem sikerült neki jól ez a túr, egyértelműen, tehát az biztos, hogy nem ez volt a cél. Dobogó volt a cél, egész pontosan ez ki lett mondva. Szkelmőzze meg oda jött körülbelül, várta az ember, tehát itt a 6.-7. hely, hogy egy nagyon konstans jó teljesítményt hoz, de azért nem ő fog óriási meglepetéseket okozni. Ergo Pedersen csinálta meg egyébként a treknek a túrját így, mert oké, el lehetett volna engedni Simons, Vacseket, ilyesmit, de ez volt a cél ezen, hogy Pedersennek meg legyen a zöld trikó, nyertek egy szakaszt is, tehát alapvetően azt gondolom, hogy az összetett ellenére mondjuk Lidl treknek kifejezetten sikeres túrja volt, Mats Pedersen pedig le a kalappal, mert ez, amit bemutatott itt a pontokért, ez egészen szürreális volt, tehát hogy minden nap ezt látod, és nem fárad az ember, és ma is még harmadik lett, tehát hogy... Elképesztő, nem tudom, honnan volt ennyi ereje.
1: Lejár az időnk, de azért személyeset kérdezek a végére, hogy milyen volt az első túrod 3 héten keresztül. Mármint, hogy túron volt-e korábban, de ez az első, amikor végig.
0: Igen, hát összehasonlítatlan bármilyen más versennyel, tehát minden szempontból, akár biztonságilag, akár tehát szervezésileg, illetve nyilván hát sokkal stresszesebb, mint egy Giro vagy egy Vuelta, tehát az összehasonlítatlan a dolog. És ezt egyébként mindenki elmondja, tehát ez bármelyik médiapont eurosportosokkal beszélgettem ott, és pont ugyanez került szóba, hogy azért a többi, tehát a másik 2-3 hetes egy fokkal talán élvezhetőbb, vagy jobban meg tudod élni, mert itt a túron, tehát ilyen kisebb dolgokra gondolok, hogy vannak az útlezárások, a szakasz, tehát a pályán, vagy bármi ilyesmi, mert sokkal profibb az egész, és olyan értelemben értem, hogy profi, sokkal szigorúbb, mert a Giro nyugodtan elrajtolnak, nem tudom, mész 40 kilométert, beelőzöd őket, 10 perccel előttük vagy, és akkor onnantól előny szerzel, ha értelemszerűen autóval vagy. Na most azért itt ez nem így működik. Tehát itt, ha más utat követsz, meg más időben érsz oda, tehát például akár egy Alpe d'Huez-nél, hogy neked délután 3-ra legkésőbb oda kell érned, és esélytelen az, hogy te rajtra menj, és célhoz is menj. Tehát ezt megmondják előre, és nyilván a Tourmalet is hasonló nap volt, ott sikerült feljutni a Tourmalet-ra, de az nagyon más volt, mert ott mentek egy 150-et előtte, ami neked nem tudom, egy 70 kilométer körülbelül, tehát ott azért van megoldható a dolog. Az Alpe d'Huez-en erre esély sem volt, de ott is délután 3-ig oda kell érned. Előző nap, aki előző nap ment föl, stáb előző este, az például nem mehetett fel este a tradicionális útvonalon, ahol a nézők voltak, hanem egy másik oldalról kellett fölmenni, és írták a csoportba, hogy de mi itt vagyunk most, és most mennénk fel. Nem mehetsz föl, a másikon mehetsz föl. Szóval az ilyen dolgok nagyon-nagyon szigorúak, hát ez a Párizs is meg őrület, tehát itt metró, nem tudom, összes belvárosi metró megálló le van zárva, nem csak a pálya része van lezárva, hanem gyakorlatilag az egész a város igazából, és itt is olyan, hogyha nem azt az utat követed, amit egyébként, ami a roadbookban megvan adva, a rajtól, onnantól kezdve te nem fogsz oda közelébe se fogsz jutni, akkor se, ha akkreditált vagy, és a kocsid akkreditált vagy bármit, tehát hogy ilyen szempontból a túr sokkal-sokkal nagyobb. Ezt mindig mondom, jó lenne egyelőbbre hozni a többi versennyel szerintem a sportág érdekében, de hát jelenleg ez a helyzet, szóval nyilván ennek azért felejthetetlen volt, de hát még így nem jutottam el arra a szintre, hogy most ezt átgondoljam, hogy Jézusom, mi is történt, tehát előbb egy jó hazaérkezés, majd egy, na, nem tudom, egy szűk 40 óra múlva talán körülbelül akkorra érkezünk meg Budapestre, szóval majd utána lehet kicsit reflektálni, ami történt.
1: Á, egészen, egészen zseniális volt. Köszi szépen mindent, jó utat hazafelé nektek, azért ez egy óriási menet volt, és ha csak a nézőinknek az 5%-a elkezd kerékpározni, és csak három olyan kisrác van, aki aztán utána profi kerékpáros lesz azért, mert láttam a mondjuk Van der Poelt, akkor már ez az egész nagyon jó, hogy így alakult. Úgyhogy mi ezzel köszönjük meg mára a figyelmet, jövünk egy hét múlva is. Sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!
2: Ez volt a Söprögető Kocsia, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. A jövő sztárjai! A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente, kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Budai Zoltán köszönti az utánpótlás.hu magazin műsorának hallgatóit. Ma a hegyi és terepfutás került terítékre. A stúdióban üdvözlöm Szabó Ágotát, U20-as EB ezüstérmes hegyi futót, és Berendi Antalt, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi és terepfutó bizottságának elnökét. Szervusztok, köszönöm, hogy itt vagytok.
4: Hello, szia!
5: Szia, és köszönjük szépen a megtisztelő meghívást.
3: A beszélgetésünk egyik fő apropója, hogy június elején a szlovéniai Kamnikban rendezett hegyi futó Európa-bajnokság U20-as mezőnyében. Ágotta, egy fantasztikus versenyzéssel ezüstérmet szereztél az Up and Down ugye versenyszámban. Hát elevenítsük fel picit ezt a versenynapot, milyen emlékek, élmények maradtak meg benned erről a kiváló sikerről.
4: Utólag nagyon vegyes érzések vannak még bennem, még magam sem hiszem egyébként, mert nem ilyen céllal mentem oda ki. Nagyon örültem, hogy kijutottam oda, és hogy megszereztem a kvalifikációt a Szent Gáli OB-n még áprilisba, és nekem már ez így magában nagy megtiszteltetés volt, hogy képviselhettem Magyarországot, és igazándiból aznap reggel én úgy álltam oda, hogy lesz, ami lesz, és tényleg megpróbálom magamból kihozni a legtöbbet, de nem voltak ilyen álmaim, hogy én majd ott fogok állni a dobogó bármelyik fokán. Előzgettem az embereket fölfele a várba, az nagy élmény volt, nekem az nagyon tetszett, és lefele megpróbáltam minél jobban nyomni, de hát lefelében még bizonytalan vagyok, mert kicsit azért féltem magamat. Amikor beértem a városba, Tóni nagyon óvégatott, hogy menjek, és nem tudtam, hogy hol állok helyezésileg, és amikor beértem, így mondják nekem, meg hozzák oda a magyar zászlót, az még mai napig így hihetetlen számomra.
3: Mondtad, hogy nem ilyen célokkal mentél ki, akkor semmilyen ilyen konkrét elvárás nem volt magaddal szemben a EB előtt?
4: Konkrétan nem voltak ilyen álmai, mert nem szeretem beleélni magamat, hogy ott állok, elképzelem, ott állok a dobogót felső fokán, és hogy megnyertem, mert hogyha esetleg nem jön össze, vagy csalódás ér, akkor nehezebb feldolgozom a kudarcot. Én helyt akartam állni, és sérülésmentesen megúszni.
3: Tóni, téged mennyire lepett meg ez az eredmény, és miért mondható ez tulajdonképpen sporták történeti sikernek?
5: Hát, ahogy Ágota is említette, nagyon megdöbbentem, de valahogy őszintén számoltunk vele, hogy Ágota elő lesz, mert azt ugye Ágota elhallgatta egy picit, hogy az uphill versenyen bejött 8. helyen, ugye ez a csütörtöki napon, tehát nagyon az élmezőnybe, nagyon szépen befutott ugye az első versenyszámban Ágota, és nagyon közel volt ott is a dobogóhoz, úgy, hogy gyakorlatilag még a célt sem látták ugye a versenyzők, mert képzeltek el, hogy ködbe volt egy felhőben volt maga a cél, és ítélet idő volt, tehát ilyen 10 fok körüli hőmérséklet, zógó eső, és utána beszélgettünk is Ágotával sokat, hogy mi várható, melyik áll hozzá közelebb az uphill, tehát a vertikál, csak fölfele, vagy pedig az up and down, és majd kiderül, és hát kiderült. A céltól voltam az up and down versenyen egy olyan 4-500 méterre, és akkor megláttam Ágotát második helyen, hát őszinte leszek, a 16. éve csináljuk a közösen sokat magammal a hegyifutást, és földbe gyökerett a lábam, és önkívületi állapotban próbáltam segíteni, vagy utána futni, de hát az nem volt könnyű utána futni se. A harmadik helyezett kislány nagyon jött. Furcsa volt kimondani, hogy gyerünk, mert meg lesz a második hely. Számomra ez elképesztő hatalmas érzés volt, tehát nehéz szakba önteni, de van őszintén. És a célban Ágotát látni ugye magyar zászlóval, elképesztő látvány volt. Beszéltem ott Rutkowski Edével, aki az Európai Atlétikai Szövetségben dolgozik, és a hegyi futásért is felelős többek között, ő ott egyik szervező. És akkor is kérdeztem Zsedétől, hogy mikor lesz a díjátadás, mert erre soha nem készültünk, tehát ezt nem néztük meg a programban bevaló őszintén, tehát minket magyarokat soha nem érintett, úgyhogy, de ez egy fantasztikus siker volt. Úgyhogy,
3: és ugye ebben az U20-as korosztályban akkor nem is volt még korábban hasonló?
5: Nem csak a 20-as, a felnőtt korosztályban sem volt, nem volt még hasonló. Annyiban egy picit kiegészteném, hogy tavaly ugye Juhától az U18-as úgynevezett Youth Cup-on világbajnokságon, szinte hegyi futásban, az egy zárt korosztály 16-17 évesek között, ő második lett, de egy Európa bajnokságon ez egy sokkal nagyobb, de sokkal több ország vesz részt rajta, sokkal komolyabban veszik, és ez egy fantasztikus siker, hogy a Atlétikai Szövetség rendezi a versenyt, úgyhogy beszélve ott a szervezőkkel már nagyon komolyan veszik egy futást, és a magasabb szinten valósan, mint a mezőfutó EB is, tehát bízom a szakágnak a jövőbeli felemelkedésében.
3: Mit jelent számodra ez az EB ezüstére mágota?
4: Most érettségiztem idén, szóval nagyon sok továbbtanulási pontot, valamint egy nagyon nagy büszkeséget és önbizalmat adott a továbbiakban, meg látni azt, hogy a szüleim mennyire örülnek, meg az edzők mennyire támogatnak, meg ugye az idevezető úton is számtalan ember támogatta a munkámat, és nagyon hálás vagyok nekik, mind a szüleimnek, a családomnak, a testvéremnek, az edzőknek, a szövetségi kapitánynak, a sportmasszörnek, szóval tényleg, akik így hozzájárultak így a munkámhoz, az edzéseimhez, nagyon hálás vagyok, mert nélkülük nagyon nehéz lett volna megcsinálnom ezt.
3: Ugye up and down versenyszámban, vagy kategóriában az ezüst, és akkor a vertikálban egy szintén figyelemre méltó 8. hely. Egy picit avasd be minket abba, hogy mi a különbség a kettő között, vagy se tulajdonképpen még milyen kategóriák, versenyszámok vannak egy ilyen elbén.
4: A vertikál az egy felfutás tulajdonképpen, hogy egy kijelölt útvonalon csak felfutunk. Itt ez esetben 1200 méter szintről futottunk föl 1600 fölé, és ugye ott már, ahogy Tóni is említette, nagy volt a köd, meg az eső, meg tényleg ítéletidő volt. Az olyan szinten volt kemény, hogy nagyon köves volt, meg figyelni kellett, hogy hova lépünk, hogy ne csúszson ki a lábunk alól a talaj, ne csúszunk le. Az is kemény volt, de hamar vége lett, ez egy rövidebb táv egyébként, és ugye itt viszonylag rövid táv alatt teszünk meg nagyon sok szintet, tehát ugye 3,8 volt, és több, mint 400 méter szinttel. Az up and down, ott meg ugye, hát felfutottunk a várba, ugye Kamnyik településén, és majd utána szépen így kacskaringózva lejöttünk egy ilyen single track nevezetű útvonalon, tehát ahol annyira keskeny, hogy csak egy ember fél el, tehát előzni nagyon nehéz, és az olyan szinten ugye, hogy a lefelékbe is lehet itt technikázni, hogy jobban megnyomjuk, hogy egy kicsit előrébb kerüljünk, hogyha netán lemaradnánk, vagy ilyenek. Szóval ez a különbség.
3: Mi kell ahhoz, hogy valakiből egy nagyon jó hegyi és telefutó olyan?
5: Hát először is, hogy Ágota ugye tájfutó is, sőt, elsősorban tájfutó, mellette ugye atléta is, hegyi futó is. Valószínűleg gyerekkorodban is már szerette a természetet, hegyeket, sokan így kezdik, hogy kirándulnak, leigazolnak egy atlétika egyesülethez, és akkor szerencsésen vagy megtalálják a tájfutást, és szeretnék magukat kipróbálni több szakágban. Tehát valaki a pályaatlétikát is csinálja, párhuzamosan ugye Ágita is csinálja, és akkor mellette a hegyi futást, amikor ugye belefér a pályaatlétikai felkészülésben. Tehát például idén is két atléta, Juhász Dorottya és a Mireide Gergő is indult egyikőjük Kamnyikban, lett top 20-as, egyébként U20-ban a Gergő. A Dorottya is indult a Youth Cup-on is idén, tehát a U18-as világbajnokságon, és mind a ketten kvalifikálták magukat az idei U18-as pályaatlétikai Európa bajnoksága is rétiben. Egyre többen van, akik a pályaatlétika mellett, utca mellett hegyet is kipróbálják, és megszeretik, mert gyönyörű hegyekre jutunk el szerintem.
3: Igen, ezt az előbb is ugye már a Ágota, ahogy elkezdett mesélni, már rögtön kiderült belőle, hogy igazából impozáns és nagyon színes környezetben zajlanak ezek a versenyek.
4: Kamnyik települése is, én nem gondoltam volna, hogy ennyire szép. Az emberek is, a helyi emberekkel néhány szót beszélgettem, és nagyon barátságosak voltak, befogadóak voltak, meg jó volt a közeg, a természet, az idő is nagyon szerencsénk volt. Igaz, az első nap, tehát a vertikálon annyira nem volt jó időnk, de hál' Istennek a vasárnapi futásra már már szép időnk volt, és így nem nehezített az időjárás a futást, így tényleg ki tudtuk magunkat futni.
3: De egyébként verseny közben mennyire van neked időd, vagy lehetőséged így nézelődni, kicsit magadba szívni a környezetet?
4: Őszintén semennyire, mert mind a kettőnél nagyon vigyáztam a lábamra, meg nagyon a lábam elé néztem, meg az útvonalat, hogy merre kell menni, szóval így utólag néztem, meg így utólag néztem körül, meg néztem vissza a felvételeket, hogy úristen, milyen gyönyörű helyeken jártam. Sajnos ez hozzájár ahhoz, hogyha nagyon kell figyelni, meg hogyha új helyen vagyunk, akkor nem nagyon tudunk nézelődni, de talán utólag. Meg vissza lehet menni oda, tehát...
3: Tóni már egy picit beavatott minket az előbb abba, ugye, hogy azért több területen is elég szép eredményeket érsz el. Hogyan alakult a te atléta pályafutásod, és hogyan ment el ebbe az irányba?
4: 11 évesen elkezdtem tájfutni a testvéremet követve, Gödöllőn, a Gödöllői Egyesületnél. Ugye a tájfutás az térképpel való tájékozódás, úgymond offroadon, nem útvonalat követve, hanem pontokat kell keresni, és meg kell fogni. Ez egy kicsit ugye komplexebb, de nagyon széles körű, és a korosztály is tényleg kisgyerektől, amíg tud menni az ember, addig tudja csinálni ezt a sportot. Nagyon nagy szellemi és fizikai megerőltetés egyébként, de jó agytorna is mellette. Szóval ott 11 évesen kezdtem el, olyan 14-15 évesen kezdtem el így fejlődni abban a sportban, de mindig voltak kudarcaim, meg nem úgy ment, meg féltem, hogy eltévedek, és ez így mindig blokkolt, szóval nem voltak úgy sikereim. És aztán így csapatban egyre jobbak lettünk, amikor így csapatba beraktak, ilyen 3-4 fős csapatváltóba, és tavaly májusban kerestem meg Gödöllőn Gadanesz Györgyöt azzal, hogy szeretnék indulni az 5000 méteres úszas magyar bajnokságon, ugye az pályabajnokság, atlétika pályabajnokság, és elkezdtem atletizálni ezzel. Ott megnyertem azt a versenyszámot, és utána jöttek a következő versenyek, hogy akkor erre-arra. Ott is helytáltam nagyon szépen, csináltam az atlétikát, de tudtam, hogy nekem a pályaversenyek nem adnak annyit így sem lelkileg, sem így, nem is tudom, fejlődési szinten, hogy nekem ott lenne a helyem, meg nem nagyon élveztem. A tájfutásból adódóan találtam egy versenyt a Magyar Atlétikai Szövetségnek a honlapján idén, hogy lesz Szentgálon ez az OB, ami kvalifikációs verseny az Európa bajnokságra, és én ezt kitűztem célul, hogy én ezt szeretném elérni. Sikerült, hogy ott helytállnom, arra nagyon sokat készültem. A tájfutásból adódóan sok tapasztalatom van terepen.
3: A helyteles az mit jelentett?
4: Megnyertem.
3: Igen. Tehát, hogy... Igen, és tulajdonképpen ez nem korosztályos bajnokság.
4: De, ez korosztályos volt, de hogy itt úgy volt, hogy U20-as volt, meg ugye voltak az elitek, ugye ők már a felnőttek, de nekünk volt 7 kilométeres a pályánk, nekik meg egy fél maratont kellett futni. Ott sikeresen megnyertem, ezzel kvalifikáltam magam az Európa-bajnokságra, és ott kezdtem el még komolyabban, ugye többet, még többet terepen futni, de tulajdonképpen így idén éveleje óta határoztam el így a terepfutás mellett, hogy így azt szeretném jobban csinálni, azt jobban élvezem, a természetet nem olyan monoton, ahogy Tóni már említette, ugye 10.000 méteres OB-n, hát ott az a 25 kör a pályán azért az elég unalmas volt, meg nagyon meleg is volt, szóval az ott rendesen kimerített.
2: Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt továbbra is az utánpótlássport.hu magazin műsora. Budai Zoltán beszélget az U20-as ezüstérmes hegyi futó Szabó Ágotával és Berendi Antallal, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi és terepfutó bizottságának elnökével. Hegyi futás, terepfutás, Tóni, mi a különbség a kettő között? Van-e egyáltalán olyan nagy különbség a kettő között?
5: Hát ezen sokan polemizáltak már szerintem. A műsor előtt itt beszéltünk mi is hárman, hogy mi lehet a különbség. A terepfutást annak mondják, hogy ahol nincsen magas szintemelkedés, tehát egy síkabb területen zajlik, de én véleményem szerint a mezei futás is a terepfutáshoz köthető. Ezen sokan vitatkoznak, nem tudom, míg a hegyi futásban azért már komoly szintemelkedéseket küzdenek le a versenyzők, tehát hogy Ágota is említette, gyakorlatilag a felnőtt férfiak és nők, például Kamnyikban 400 méterről indultak, és 1660 méterre futottak be a célba, tehát az 9 km alatt 1200 méter szintemelkedés volt a férfiaknak és a nőknek, és az ágótáig gyakorlatilag a pálya utolsó harmadát futották le, tehát addig legnehezebb részét futották ágótáig, tehát U20, de rövidebb, de azért egy nagyon kőkemény távot futottak le ágótáig.
3: Beszélgettünk ugye most már utánpótlás sikerekről, mondhatom több eszembe, hiszen ugye Juhász Dorottyát is említettük tavalyról, előbb is beszéltél ugye a fiatalokról, akik kiváló helyezéseket értek el. Hogy állunk jelenleg az utánpótlással?
5: Hát ugye Juhász Dorottya révén még ugye úszas, idén is ugye U18-as hegyfutó világbajnokságon indult. Most idén sajnos nem sikerült neki úgy, mint tavaly, de én bízom benne, hogy ugye még van 2 éve ebbe a korosztályba, és bízom benne, hogy jövőre esetleg a világbajnokságon, vagy azt követően az EB-n még tisztes helytállást, akár még egy szép eredményt is el tud érni. És említsük meg talán a felnőtteket is, idén például Dalos Máté a kamnyiki hegyifutó EB-n az uphill versenyszámba 20. lett. Tehát egy férfi elit számban, ahol teli van profikkal, minden idők legjobb magyar eredményét érte el felnőtt korosztályban, nagyon sűrű, nagyon erős mezőnyben, szerintem egy hatalmas teljesítmény volt, az értékeli, aki ebben a szakában benne van, de én azt gondolom, hogy a 20. helyet nem kell megmagyarázni, ahol angolok, németek, olaszok, spanyolok.
3: És hát ugye feltételezem egyébként, hogy sok mindenkinek ez egy ilyen kiegészítő sportág, mondhatom így, hiszen azért lehet, hogy a pályaatlétikában is sokan jönnek, nem?
5: Is, igazából. Például a Máté esetében, Dalos Máté esetében már rá specializálódott a hegyfutásra. Egyébként ő is atléta is volt, tájfutó is, de most már szerintem célirányosan a hegyi futásra készül, és ugye hazai körülmények között készülnek a fiatalok és a még fiatalabbak, úgyhogy nem könnyű fölvenni a Pireneusokban edző, az Alpokban készülő versenyzőkkel a verseny, de hát hála Istennek sikerül, és egyre inkább ott vagyunk, és fönn vagyunk a térképen, tehát csapatban is voltak top 10-es helyezéseink, ami szerintem kiemelkedő, illetve U20-ban Ágota mellett is volt a fiatal Gergő is, aki top 20-ba bekerült, illetve Dalos Máté 20. lett, bízom a sikeres folytatásban.
3: Hogyan találnak rá a fiatalok a hegyi és telefutásra?
5: Hát így, ahogy Ágota is tulajdonképpen a Magyar Atlétikai Szövetségen keresztül van egy válogatási rendszerünk, amit igyekszünk már januárban kommunikálni a szövetség honlapján, illetve a hegyifutás.hu portálon, és ezen keresztül van egy standard versenyeink, tehát a Vedac Veszprém rendezi a Szentgáli, az imént említett Szentgáli hegyifutó OB-t, valamint Ágota szerény elhallgatta, hogy talán volt később a BSI rendezésében a kékes hegyifutó országos bajnokság is. Ott ugye két versenyszám van, van ugye a beton, tehát aszfalton való felfutás, és van a 4. vagy 5. éve rendezik meg a terepen is a versenyt, ami egyben most már országos bajnokság is, tehát ott 11,5 kilométer, és ha jól emlékszem, 800 méter szintemelkedéssel, pozitív szintemelkedéssel, és ott maga biztosan nyert Ágota is ezt a versenyt, már felnőttek között, tehát ott csak felnőtt korosztály volt, és ott maga biztosan nyert. Tehát ez a két verseny jó alapot képez. Tehát nekünk a BSI például egy nagyon jó pozitív dolog, hogy ott nagyon sokan indulnak, és ezáltal is bízom benne, hogy egyre többen megismerik a magyar hegyi futást, vagy a hegyi futó válogatottat, és a klubok is szeretettel várják a fiatalokat.
3: Hogyan és mennyit lehet edzeni egy ilyen hatalmas szintemelkedésekkel teli megméretésekre?
4: Hát szerintem meg, ahogy így telnek az évek, mondhatni öregedek, úgy így jobban, egyre jobban rájövök, hogy az edzés mellett a pihenés és regeneráció is ugyanolyan fontos, szóval nagyon sok szintet ugye itt az országban nem lehet, de vannak azért durva terepek, tehát a Mátrában is találunk azért olyan helyeket, ahol lehet gyakorolni erre. Meg kell találni a megfelelő edzőt, aki segít, és aki írja az edzéstervet személyre szabottan, mert az nagyon fontos, hogy szerintem egy kisebb közösség, de ott egy odafigyelő edző legyen, aki úgy írja az edzéstervet, hogy személyre szabottan tudja, hogy annak az adott egyénnek mi a célja, mert nem lehet egy emberre ráhúzni az edzéstervet, mert abból csak káosz lesz, mert mindenki más szeretne, meg mindenkinek más a jó, minden egyén teljesen más, hogy reagál minden szervezet. És hát ugye, ahogy említettem, a pihenés is nagyon fontos, mert az alvás és a pihenőnapokon regenerálódik az izom, az izomzat, és ezáltal a következő nehezebb napokat majd jobban fogjuk bírni, nem égünk ki olyan hamar, pihentebbek leszünk, meg hát mást is kell csinálni.
3: Hát így van. Ki vagy kik azok a edzők, szakemberek, akik segítik a te munkádat, fejlődésedet?
4: Hát ugye a tájfutásba jöttem, ott ifjabb kis György volt, valamint Dobai Zsolt, de ő inkább a technikáért felelt, olyan értelemben, hogy a tájékozódásra fókuszált. Atlétikából Gadanez György, és nem olyan régiben elkezdtem egy közös munkát Szabó Sándorral. Ő jelenleg külföldön tartózkodik, mert külföldön él, úgymond így online írja az edzéstervet nekem személyre szabottan, és ugye hát Berendi Antal a szövetségi kapitány támogatja folyamatosan a munkámat.
3: Milyen adottságokra, tulajdonságokra van szüksége egy fiatal atlétának ahhoz, hogy hegyi és terepfutásban kiemelkedő eredményeket érjen el? Mondjuk ezt úgy is kérdezhetném, hogy Ágotának milyen tulajdonságai és adottságai vannak, hiszen ő kiemelkedő eredményt ért el emlékében.
5: Hát én szerintem olyan tulajdonsággal kell rendelkeznie, hogy a keménység a legfontosabb, tehát aki a kemény terepet is jól bírja.
4: Akarat.
5: Igen, keménység, akarat.
4: Kitartás.
5: Meg gyakorlatilag szerintem még a lefele futást, amit Ágot elmített, hogy az egy nagyon komoly része a hegyi futásnak, ugyan elővételed és tulajdonság talán, mint a csapatsportágon azt, hogy lássa az ember, hogy hova lép. Tehát ott azért tényleg sziklák, kövek, gyökerek, és ugye Ágota is említette, hogy félt, hogy elessék, stb. Tehát sajnos vannak sérülések, tehát egy bukaficam, ilyesmi előfordul, most a Kamnyikban is előfordult egy magyar sásznál, egy kisebb sérülés sajnos. Tehát ezek együttes hatása kell ahhoz, hogy valaki nagyon jó hegyi futó legyen. Igazából atlétikát, ha valaki elkezd atlétizálni, futni, illetve a tájfutást, ezeknek az elejéből sok szakágban kipróbálja magát, ez egyik a hegyi futás. Én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség a fiatalok számára, hogy megmértessék magukat a külföldi versenyeken. Tehát jövőre például a világbajnokság Dél-Afrikában lesz, úgyhogy az egy érdekes dolog lesz, az egy külön műsor lehetne.
4: Ezt kiegészíteném, hogy szerintem a kitartás meg az akarat is nagyon fontos, mármint szüleim szerint engem csak ez visz előre, tehát nem feltétlenül. Meg hát az edzettség, de az ugye mellékes, mert az a kitartáshoz tartozik, hogy mennyire kitartóan edz az egyén, és mennyire céltudatos, mert az is fontos, hogy ismerje magát, hogy mit bír el.
3: A nagyon kitartó és rendkívüli akarattal rendelkező sportolókra szokták azt sokszor mondani, hogy szeret szenvedni. Igaz ez rád is?
4: Fanatikusak, igen, az ilyen céltudatos sportolók, szenvedni nem szeretek, de hogyha van egy sérülésem, vagy egy nem annyira komoly sérülésem, akkor hát akkor is csinálom az edzést, és nem biztos, hogy kéne, mert lehet, hogy azzal csak ártok, de van bennem egy olyan én, hogy csinálni kell, mert akkor nem lesz eredmény, de ugyanúgy pihenni kell. Tehát az egy jelzés, hogy elfáradtam, és most meg kell álljak, szóval erre idővel rájön az ember.
3: Az előbbi gondolatmenetről jutott eszembe, hogy sokan azt gondolnánk, hogy hú, hát fölfelé kell futni, az mennyire emberpróbáló és megerőltető, de ugye lefelé is kell futni, és mondjuk elég, aki csak mondjuk túrázni jár, az is tudja, hogy azért lefele se olyan könnyű közlekedni a dombon, meg a hegyen, ugye? Mire kell figyelni mondjuk lefele jövetkor?
4: Hát a lefelébe is, például itt Kamnyik esetében ugye a kövekre kellett figyelni, meg ugye előtte nap esett az eső, és nagyon sáros, csúszós volt, tehát hogy nekem is volt, hogy így megcsúszott alattam a talaj, tehát bármennyire is profi cipője van, vagy valakinek, nem az fogja segíteni, mert óhatatlanul kicsúszik. Meg az, hogy hogyan vegyük be a kanyarokat, hogy kisebb ívbe vagy nagyobb ívbe vegyük be, hogyan tudjuk mi úgy irányítani magunkat, hogy tényleg a legjobb legyen, és ne előzzenek be minket, meg ne korlátozzuk mondjuk, hogyha a másik előzni szeretne, azért ne álljunk be elé, mert az nem fair szerintem.
5: Igen, mondjuk egy pályaatlétikában vagy utcán, ugye gyakorlatilag a talajt nem kell figyelni, tehát idézőjelben vakon lehet futni, haladni. Itt nagyon kell koncentrálni fejben, tehát tényleg akár a vetélytársakra figyelni, akkor egy szikla, egy fatörzs, kidőlt faág, akkor fényviszonyok is változnak, tehát például Ágata említette, hogy át kellett futni egy várfalon, várfal alatt kapun, és ott is megváltoznak a fényviszonyok, tehát az erdőből ki erdőbe, be most 30 fok van, bemész egy picit hűvösebb, csúszik, éles kanyar, tehát single track, ahol csak egy ember fél el, tehát reggelig tudnánk sorolni szerintem Ágotával, hogy milyen apró trükkök vannak, és figyelni kell, de sok-sok gyakorlással, meg a rutinnal jön meg az illetőnek a hegyi futásban.
3: Ágott, említetted, hogy az EB ezüstérem azért jókora önbizalommal szolgált neked, és megerősített az eddigi munkádról. Hogy látod, mi lehet a következő lépcsőfok a pályafutásodban? Milyen célok, hogy tervek vezérelnek a jövőt illetően?
4: Hát őszintén most nincsenek céljaim, mert nekem ez egy hatalmas löket volt, de így valahogy nem is vágyok most így jelenleg a versenyzésre. Továbbra is csinálom az edzéseket kitartóan, de úgymond egy pihenő időszakban vagyok benne. Majd ősszel, hogyha lesznek versenyek, amit az edzők így javasolnak, majd arra fogok készülni, meg hát majd jövőre majd ilyen komolyabb terepfutó versenyeket is megpróbálnék, meg hát ugyanúgy szeretném kvalifikálni magam nagyobb ilyen versenyekre, és aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul.
3: A Hegyi és Terepfutó Bizottságnak milyen céljai vannak a közeljövőt, vagy akár a távoli jövőt illetően? Feltételezem, hogy az utánpótlás bázis szélesítése az mindig egy prioritás.
5: Hát a létszámbővítés az mindig is prioritás volt, illetve hogy minél több klubot vonjuk be egy futás vérkeringésébe. Ezért is csináljuk évről évre, hogy van két stabil verseny, a Vedac Veszprém rendezésében a Szent Gáli OB, illetve a Budapesti Sportiroda rendezésében a Kékes Hegyi Futó Országos Bajnokság, hogy lássák transzparensen, hogy mire készüljenek a versenyzők, és akkor az éppen aktuális Európa-bajnokságra vagy világbajnokságra kvalifikál a verseny. Jövőre speciális helyzet lesz, ugye Dél-Afrika nem ez egyszerű, meg az utazás is nyilván anyagi vonzata is van, nem kevés sajnos, úgyhogy a szövetség támogat minket, mindig lehetne több a támogatás persze, de ennek is örülünk, de bízunk benne, hogy a fiatalokat és a még fiatalabbakat tudjuk támogatni, és a szakágnak szerintem van jövője. Gyulai Mártonnal beszéltünk, a World Athletics-ben dolgozó Gyulai Mártonnal, a spanyolországi hegyfutó világbajnokságon, és ő azt említette, hogy a World Athletics egyre inkább komolyabban veszi a hegy és terepfutást. Egyre több pénzt tol bele, és egyre inkább fel akarja emelni a hegy és terepfutást. Például a világbajnok az 5000 dollárt kap, az elsőt helyezett kap pénzdíja. Tehát, és ahol megjelenik a pénz, ugye, ott egyre magasabb teljesítmények sarkalja a versenyzőket, egyre profibbá válik a maga a szakág. Úgyhogy én bízom benne, hogy Magyarországon is egyre többen válasszák ezt a szakágat pályatlétika mellett, vagy akár párhuzamosan, vagy a tájfutással párhuzamosan, ahogy Ágóta említette, és én bízom benne, hogy egyre több fiatal és egyre több klub fog bekapcsolódni egy futásban.
3: Igen, és hát ugye egy másik ösztönző erő lehet az, hogy mint ahogy említettétek is említetted, hogy milyen helyekre lehet eljutni akár egy válogatottal, ugye magyar színeket képviselve. Ugye talán itt nem annyira sűrű a mező, kisebb a konkurencia, ugye a kevesebb induló miatt, hogy valaki ott legyen egy ilyen világversenyen fiatalként, és eljusson akár jövőre Dél-Afrikába.
5: Jó felvetés egyébként, amikor elkezdtük csinálni, akkor gyakorlatilag lasszóval fogtuk az embereket, kis túlzásra, hogy gyere ki egy világbajnokságra. De most már ott tartunk szerencsére, hogy elég komoly, tehát válogató versenyen már megküzdenek a fiatalok és a felnőttek is a csapatba kerülése, ami szerintem egy nagyon jó dolog, tehát van konkurencia. De hát meglátjuk, hogy Dél-Afrikában ki fogja kvalifikálni magát, máskor az anyagi része, úgyhogy én bízom benne, hogy ki tudunk menni egy jó kis csapattal. Ha egy példát mondhatnék, 2019-ben Argentinában voltunk egy futó világbajnokságon, tehát az ember eljutottunk Dél-Amerikába, és szerintem tök jó dolog volt, és ott képzelhettük Magyarországot. Szerintem ez is fontos, hogy ott legyünk a sok nagy nemzet mögött, mellett, és ott legyünk az adott Európa-bajnokságon, vagy világbajnokságon. Ugye idén például ugye a kamnyiki hegyfutó EB, és ugye az U18-as hegyfutó világbajnokság mellett volt még senior Masters hegyfutó VB is, ahol ott is szép eredményeket értünk el, tehát egészen U18-tól figyelünk a felnőtteken, U20-ason keresztül a szeniorok Masters korosztályra is, úgyhogy én bízom benne, hogy széles palettában minél több atlétát, tájfutót, utcai futót be tudunk vonzani.
3: A terepen, hegyen, pályán, mindenhol nagyon sok sikert kívánok még nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Önök az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallották, Budai Zoltán beszélgetett az U20-as EB ezüstérmes hegyi futó Szabó Ágotával és Berendi Antallal, a Magyar Atlétikai Szövetség Hegyi és Terepfutó Bizottságának elnökével. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
2: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
6: A Jövő Sztárjait újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Box utcával folytatjuk műsorunkat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Sziasztok, ez itt a Box utca podcast, az mnsport.hu és a Nemzeti Sportrádió közös műsora. Nem is mehetnénk el úgy jobban nyári szünetre, itt a Forma 1-es nyári szünetre, mint hogy a legutóbbi 5 futamot 5 különböző versenyző nyerte meg. Ráadásul az utolsó, az egy új csapat iratkozott fel ide a győztesek közé, a McLaren. Úgyhogy a hétvége kommentátor párosával, Weber Gáborral és Kis Norbival fogjuk megbeszélni, hogy mi történt ezen a hétvégén. És akkor vágjunk is bele, és rögtön kezdjük is nyilván a McLarennel, mert hát Lando Norris egy elképesztően meggyőző teljesítmény nyújtott. Talán tavaly Mexikóban nyújtott ennyire jó és domináns teljesítményt, akkor ez egyértelműen a mezőny legjobb autójával. Most viszont ugye eddig a McLaren az elég bukdácsolt, leginkább ilyen harmadik kötője, negyedik erőként tartottuk nyilván, most viszont abszolút a szombattól kezdve a McLaren és Lando Norris párosa volt a leggyorsabb, és ő is elmondta, hogy ezt a futamot ő mindenhogy megnyerte volna, tehát látszott, hogy nagyon megvan az önbizalma. Ez most egy abszolút világbajnok teljesítmény volt. Én azt érzem, hogy most a címvédő most azt megmutatta, hogy ezért nem feltétlenül az a szél fújta oda neki ezt a VB címet.
9: Igen, ez egy domináns győzelem volt, meg egy domináns hétvége. Avval együtt is egyébként, hogy az első körben a rajt után hibázott egy picit, mindjárt Piastri elé került, bonyolította a helyzetét, de ebből a kicsit nehezebb helyzetben is nagyon simán kijött, és összességében egyébként ugye, amikor jönnek fejlesztések egy autóra, de az idejében ez nagyon-nagyon trükkös, ezt azért láttuk, hogy keveseknek működtek jól a fejlesztések, vagy nem hoztak annyit, mint tervezték, volt, aki visszalépett, lásd Williams. De hogy most tudtuk, hogy jön egy fejlesztési csomag, mindenki az Astonra koncentrált, 16 helyen változott az autó, feje tetejére állítottak a McLaren 4, jelentős fejlesztés hozott, azért a padlólemezhez volt, ez mindig komoly változtatás, de előre is volt egy-két variálás a McLarennél, fékütő nyílások, fékütő aerodinamikai szárnyak elől hátul, hátsó szárny véglapot is változtattak, hozták az átforgó szárnyat, amit egyébként nem használtak, csak tesztelték. Most ezekből, ha ezt papíron olvasod, ez nem tűnik olyan durvának. Meg ugye, amit kevésbé tudunk és sose látunk ilyenkor, hogy egy padlólemez módosítás, meg padlólemez terelő lap módosítás, az most milyen mértékben pici, vagy teljesen hozzányúltak. Teljesen átformázták, vagy csak beraktak egy újabb terelőelemet, egy újabb örvénygenerátort. Ezeket nehéz megmondani, de mégis a McLaren most egyébként egy olyan fejlesztési csomagot hozott, ami párhuzamba állítható azokkal a fejlesztési csomagokkal, amit 2023 nyara óta folyamatosan jól hoztak, különösen az elmúlt két évben, ha visszaemlékeztek, elképesztő hatékonysággal hozták fejlesztési csomagokat, de az év elején ezt nem láttuk tőlük. Kicsit úgy keresték, hogy merre van előre, nem voltak megbarátkozva a Mercedes motorral, nem nagyon ismerték ki az egész rendszert, de eltett fél év, 11. hétvége volt, most már azért jók a rajtjaik, most már nincs akkora probléma a Mercedes motorral, és ezek a fejlesztések egyébként az aerohatékonyságon javították, tehát ugyanilyen leszorító erő mellett gyorsabbak az egyenesekben, vagy még nagyobb leszorítót generálnak a korábbi végsebesség mellett, és ez ezen a pályán marhára kifizetődött. Ráadásul olyan jó egyensúllyal, annyira jó vezethetőséggel, gumikopással, minden egyébben, ami már egy olyan vele járó, vagy egy olyan plusz, amit nem biztos, hogy tehát lehet, hogy hozzá egy fejlesztési csomagot, és gyorsít az autón, de trükkösebbé teszi a gumikezelés. Jobban koptatod az elsőket, jobban koptatod a hátsókat. A McLaren azért talált be ilyen kegyetlenül, mert a gumikopások és a gumi használatuk is jobb lett ezzel.
10: Legalábbis Lando Norris kezében mindenképpen. Piastri nem volt ennyire magabiztos ezen a hétvégén.
8: Erre akartam egyébként rátérni.
10: És hogy bár pénteken még Norrisra sem fogadtam volna, hogy pénteken abszolút azon a véleményen voltam, még ugye a szabadegyzések után, hogy egy sima Ferrari hétvége lesz. De aztán szombat ugye nagyot fordított Norris mindenképpen, hiszen ugye a harmadik szabadegzés megvolt, ugye az időmérő mind a három szakasz megvolt, még hogyha az utolsó csak ugye 12.000 másodperccel is. De hogy tényleg jó volt, és az ő kezei között nagyon jól működött ez a McLaren ezen a hétvégén. Az első körös hiba, amiről ugye keveset beszélünk, mert végül ugye nem lett jelentősége, de hogyha egy picit máshogy alakul Piastri versenye, akkor nagy jelentősége lehetett volna, mert egyébként szerintem, ha Sainz nincs, az a feltartás, amiről majd még biztos beszélünk később, meg hát ugye nyilván a sebességváltó

0: Gubay előny
1: meg
0: volt.
1: Kellett volna támadja Piastrit, hát és igen, azzal lett volna.
0: Hát igen, ott volt vagy 10 vagy 15 körös Gubay előnye Antonellihez képest, Piastrihoz képest, meg csak ugye...
1: 6 vagy 7 talán?
0: Igen, ilyen 5 környék, vagy valami ilyesmi.
1: Az se kevés, főleg amikor...
0: Az se kevés, de azért azzal első... már látszódott, hogy, az, hogy azzal már nehéz előzni, de hát az nem volt egy különbség.
1: Ugye az volt az érdekes, amikor egymásra néztünk arra a rádiózásra, amikor azt mondta kicsit olyan nagyképűen Norris, hogy hát 10 másodpercet kiautóznék még gumi nélkül is, és tényleg ez történt. Tehát kiment előle Piastri, és körönként majdnem egy másodpercet gyorsabbat tudod, ráadásul nem csak egy körön, hanem folyamatosan szórta az egy másodpercet.
0: Magához képest gyorsult, igen. Hát nyilván Piastri az új gumikon jól tudott jönni, csak hát Sainz.
1: A Norris tempója egyébként extrém magas volt. Nehéz lett volna vele mit
0: igen,
1: csinálni.
0: Csak azt akarom mondani, hogy ha ez nem így alakult volna, hogy alakult akkor, volna, akkor az első körös hiba, illetve hogy az első körös hibáról most sokkal többet beszélnénk, hogy Lando Norris az első hibázott körben legyen. Elvesztette a győzelmet.
1: Pedig ez nem volt egy nagy hiba egyébként.
0: Nem volt ugye nagy hiba, de pont elég volt ahhoz,
1: hogy... Pont elég volt, hogy még teletankolt autóval, nem teljesen üzemmel a gumika, picit kisodródott a poros ívre. Csak onnantól, amíg összeszeded, annyit kell várnod, kell meg megforgatod magad, hogy gyors, túl gyorsan lépsz a gázra, Piastri tök simán elment be. Nem is kellett küzdeni a Piastrinak, simán elfordult a belső ívben, és viszontlátásra. Nyilván ezek a pillanatok sokszor eldöntenek egy-egy futamot, de itt akkora teljesítménykülönbség volt Norris javára, és aztán ugye Piastrinek megjött ez a történet. Egyébként ugye Piastri ott ágált a csapat ellen, hogy miért akkoroztak, miért így hozták, aztán azóta már egyébként revidiálta magát, mert rájött ő is, hogy Hamilton miatt hozni kellett. Én megnéztem direkt, mielőtt bejöttünk ide, hogy mi volt a pontos szituáció. Abban a körben, amikor Piastrit behozták, 25 másodpercre volt mögötte Hamilton, de körönként 2 másodperce volt nála gyorsabb, ugye Hamilton már korábban cserélt. És 20 és fél, 21 másodperc egy jó box kiállásra, ráadásul utána látunk elhibázott McLaren kiállásokat, ugyan. Amikor nem 21 másodpercen belül csinálsz meg egy kiállást, hanem 22 vagy 22 fél. 25 másodperce volt Hamiltonhoz, 2 másodpercet kapott körönként. Nem nagyon várhattak a McLarennél, hogyha nem akarják elévágatni Hamilton, tehát muszáj volt hozni Piastrit. Ezt egy utólag ő is elmondta, hogy tudja, hogy nem nagyon volt más opció, csak ugye forgalomba került, és hát a Sainz eset, ez teljesen egyértelmű.
0: És a lekörözötteket is nem lehet figyelembe venni, mert a lekörözöttek meg 3-4 másodpercre voltak lassabbak körönként, de hát
1: nem tudott meg nem számolni.
0: Lehet célozni, meg csatáztak is egymással, lassították egymást, hogy most akkor ott hova fog érkezni Piastri, mert hát nyilván, mikor Piastri kijött a boxból, akkor jó pár másodperccel még Sainzék mögött volt, csak hát egy pillanat alatt utolérte őket.
1: És hát ott volt Norris kérése, hogy ő előbb akart jönni, mert gyorsabb, de hát azt mi is mondtuk közvetítés közben, hogy ezt nem lehet megtenni hátulról, téged nem fogok elévágatni az előmenőhöz.
0: Nem is csak papaja szabály, valószínűleg ezt egyik
1: csapat
0: sem csinálta
1: volna. Ez minden csapatnál ez a szabály, ez Forma 1-es közszabály.
0: Talán maximum Red Bull.
1: És ne felejtsétek el, hogy emiatt Piastrit amúgy is hozni kellett. Hamilton veszélyt jelentett rá, és az, hogy Norris versenyét ne kössék teljesen gúzsba, muszáj volt a Piastrival lépni, mert Norris meg így is úgy is elévágásba hozta volna Hamilton, meg is kérdezték Norristól, hogy mi legyen, nem gond. És Norris azt válaszolta, ezt nem játszották be ezt a rádiózást, hogy nyugodtan vágjon elém Hamilton, nem érdekel. Annyira biztos volt a tempójában, és aztán végül is jól gondolkodtak, mert így sima volt. Ha megnézzük az összképet, valóban a Sainz eset elvette a házon belül csatázás esélyét, meg nekünk a több izgalmat.
0: És kell, pont az egy másodperc kellett egyébként, mert Norris pont Piastri orra igen, elé, ugye, egy másodpercen belül érkezett.
1: De hogyha ősztempót néztek, akkor nem kérdés, hogy az annyira Norris hétvégéje volt, hogy egyszerűen nem lehetett erre nem itt csinálni, csak úgy, hogyha szerencsétlenül ki számára valami, vagy elront valahol valamit, hogy az első körben volt ez a minimális hiba.
0: Csak ugye a Hungaroring szerintem most ugye egy olyan pálya volt, ahol végre azt láttuk, hogy lehet hosszabb távon védekezni. Mert ugye nekem ez volt a legnagyobb problémám az idei évben eddig a legtöbb versenyhelyszínen, hogy nem tudtál védekezni a hátulról érkező gumi előnyben lévő autóhoz képest, mert csak egy picit kivárt mögötted, majd utána egy hatalmas energiafölénnyel ugye ilyen kikerülős előzéseket láttunk, és nem voltak csaták.
1: Ennek az volt
0: és
1: az
0: itt a Hungaroringen meg lehetett volna végre csata, mert hogy ez nem egy energiaszegény pálya, itt nem számított annyira ez az egész akkumulátoros mizéria.
1: Mindenkinek volt megfelelő lóerejétel.
0: Mindenki rendben volt, igen, és hogy emiatt viszont végül azt láttuk, hogy
1: klasszikus
0: nagyon nehéz előzni, egy kicsit klasszikus csaták voltak, és ezt a klasszikus csatát végül ugye nem láttuk így Piastri és Norris között.
2: Itt egyébként Norrisnál nekem az tetszik, vagy tetszett, hogy annyira, ahogy ti is mondanak, annyira magabiztos volt, hogy megvan a tempója, amit ugye utólag is folyamatosan mondott, hogy a sajtótájékoztatón is nem egyszer elmondta, hogy ez az ő futama volt, hogy tényleg annyira jó volt az autó, hogy a csapatnak kellett visszafogni a lényegében, hogy ez a magabiztosság az autó, hogy amikor mondta, hogy nyugodtan Hamilton is elém, bárki elém kerülhet, mindenkit megelőzök. És ez nagyon ritka az, hogy ezt így valaki így elmondja, és ő már hétvégék óta mondja, hogy élet

0: legjobb formájában van, csak ugye az autó a technikai meghibásolások miatt ezt nem nagyon látjuk, mert most nincs ugye mondjuk világbajnok autó alatta egyelőre. De hogy most ez egy bizonyítás nyert, hogy tényleg jó formában van, és hogy talán élete legjobb formájában, és hogy ezekkel ritkán látjuk azt, hogy így, hogy ezek a szavak úgy bizonyítást tudnak nyerni, mert most ha marad a McLaren a saját szintjén, hozza a harmadik, vagy az ilyen top 10-es, top 8-as helyeket fixen, néha egy-két dobogóval, akkor úgy legyint az ember, vagy hajlamos legyint, hogy persze, mondja ezt, mert nem úgyse tudjuk, hogy mi az igazság, de itt most egy picit azt érzem, hogy ez a tavaly második, tehát a 2025 második felében lévő Lando Norris verseny, ez továbbra tényleg ebben a szezonban. Ti mit gondoltok most így Norrisnak az, hogy hogy áll ez a szezonhoz, és hogy amit a pályán látunk tőle, hogy ez tényleg így egybevág azzal, amit mond?
1: Szerintem egybevág, és az, azért érdekes, mert ő egy ilyen nagyon lelkis típus, és ugye voltak ilyen problémái korábban, és beszélt is róla, sokat dolgozott akár szakemberrel is. És ha megnézed az év elejét, hogy mennyi technikai gondjuk volt, hányszor nem tudott elindulni nagy díjon, nem csak a Piastri sem, de őt folyamatosan, tehát megállás nélkül már külön lista van róla 10 fölötti, már majdnem 15 különböző esettel, hogy ez volt, az romlott el, emiatt nem tudott menni, ezt kellett kicserélni, kimaradt rengeteg szabad edzés, tehát az év első harmada az neki így ment el, és azóta is azért voltak technikai gondjai szép számmal, de ugye két nagy villanása volt Miami, ahol végig a győzelemért küzdött, megnyerte a sprint futamot, és most itt. És ebből az látszik, hogy egyébként hogy nem tört össze lelkileg, nyilván a VB cím azért nagyon megerősítette az önbizalmát, és valahogy egy picit valóban megváltozott, vagy egy kicsit ilyen keményebbé vált rajta a páncél, mert hogy amikor kell, és ugye ezt is többször felhoztuk a hétvégén közvetítés közben, vagy akár a stúdióbeszélgetésekben, hogy a jó versenyző ismérő az az, hogy amikor ott a jó autók azonnal tudnak teljesítmény nyújtani, azonnal be tudja, azonnal a győzelmet csatázik, és ha úgy van, akkor meg megcsinálja a győzelmet, és ez volt talán a leginkább nekem mérvadó ebben a hétvégében, és egyébként jó, hogy így összeszedted, mert ez a fonal az év elejétől megvan, és valóban egy fű alatt volt, nem látszott, mert nem láthattuk. És ahogy viszont van rá lehetőség, Norris azonnal begyújtja a rakétákat, és tényleg maximális szinten teljesített, legalábbis ez meg a Miami nekem azt mondja, hogy itt volt egyfajta előrelépés lelki szempontból, olyan szempontból, hogy mennyire kemény bizonyos szituációkban a korábbiakhoz képest.
0: És mindkét fejlesztés működött, hogy a Miami is, meg ez, amit a ringre hoztak, ez is.
2: Igen, meg hogy Norrisnak szerintem ugye a világbajnoki cím abban segít nagyon sokat egyébként, hogy nincs is szüksége már páncélra szerintem, hiszen elérte az élete célját, és innentől kezdve bármi történik, ő már világbajnok. És ezt senki nem veheti el tőle. És ha jön egy rossz szezon, vagy jön egy sikertelen időszak, vagy jön egy rossz versenyautó, egy megbízhatatlan versenyautó, akkor ott már nem is érzi rosszul magát a pilóta igazából. És én ezt a saját példámon tudom valamennyire, mert ugye az én karrieremben is volt egy ilyen időszak, hogy ugye nyertem két bajnoki címet a Kamineropa bajnokságon, utána átültem egy másik csapatba, ahol meg nem tud, ugye egy harmadik hely volt a legjobb futamot, és alig nyertünk ugye a tankpoolos Mercedes-szel, de hogy egyáltalán nem zavart már, mert tudtam, hogy már megcsináltam, és tudtam, hogy már két Európa bajnoki címet tudtam nyerni, tudtam, hogy képes vagyok rá, csak most olyan a helyzet, hogy most nem nekem áll a zászló, hanem most dolgozunk, csináljuk, természetesen próbáljuk mindig kihozni a maximumot, de ha csak harmadik leszek, vagy negyedik leszek, és nem állok dobogóra, akkor simán el tudom engedni.
1: Egyébként ez egy évben igaz. Évekig azért nehéz kitartani, de mondjuk egy évig, max. Két évig oké, hogyha látod, hogy hosszú távon van generáció.
2: De Norris most szerintem abszolút ebbe a fázisban, hogy szerintem simán el tud engedni bármilyen problémát. Nyilván, hogyha ő hibázik egyet, ha a pilóta hibázik egyet, azt nehezebb feldolgozni, viszont hogyha az autóval van egy technikai hiba, vagy a csapat ront el valamit, vagy egyszerűen csak nem versenyképes az autó, azt szerintem ilyenkor egy bajnoki cím után a pilóta már tökre könnyen el tudja engedni. Nincs semmi gond. És akkor így viszont sokkal tisztább fejjel tudsz menni minden verseny hétvégére, és akkor, mikor elérkezik az a pillanat, amikor meg az autó jó, akkor meg ott vagy tiszta fejjel, és megy, és jön a teljesítmény, mert és jól tudsz menni.
1: Nem kételkedsz magadban.
0: Volt egy érdekes nyilatkozatom Norrisnak szombattal kapcsolatban, és erre kérdés, hogy Gábor, hogy erre mi lehet az oka, hogy azt mondta, hogy ha nem úgy fúj a szél, ahogy szombaton fújt, akkor nincs meg a pole pozíció. Hogy kell ezt elképzelni, hogy milyen hatással van a szélirány adott esetben egy ilyen konstrukcióra, ami ilyen szinten befolyásolja az autót, illetve az autó és pilóta teljesítményét, hogy pozíciók múlnak rajta egy időmérőn.
1: Hát nyilván ez azon múlik, hogy egy autónak mi a saját karakterisztikája, és mi a számára optimális beállítás, milyen kanyarokban van előnyben, milyen kanyarokban van esetleg hátrányban, a többiekhez képest, vagy az egyenesekben. És ez nyilván azon múlik, hogy megváltozott a szélirány, ez jellemző a Hungaroringen, Barcelona is ilyen pályán, napról-napra, különösen, és elég szeles hétvégénk volt, meg ma is még hatalmas a szél, hogy ezek a szélirány változások ugye befolyásolják az egyenesvégi végsebességet, stabilitást, végstabilitást. Nagyon nem mindegy, hogy az egyenes végén 10 km/h vagy 80 nagyobb a végsebességed, mert nagy hátszeret kapsz, vagy nagy szembeszeret kapsz, és hogy milyen a fékstabilitásod, hogy hátulról bontja az autó stabilitását, vagy előről még javít rajta. Úgyis ugyanez a gyors kanyarokban. És ugye a McLaren a gyors kanyarokban volt kifejezetten erős, meg az egyenesekben ezen a hétvégén, ezzel a fejlesztési csomaggal, ugye az látszott, hogy a Ferrari még mindig a lassú kanyarokban a legjobb, középgyors kanyarokban nagyjából egál volt, és a gyors kanyarok a McLaren-é voltak, meg az egyenesek, és innentől kezdve ugye a gyors kanyarokban valószínűleg a szélirány úgy jött nekik szombaton, ami segítette az autó stabilitását, és még inkább ki tudták hozni a gyors kanyarokban rejlő extrát, amit a többiekhez képest ki tudtak autózni. A másik szélirányán már lehet, hogy veszítettek volna, és akkor inkább a lassú kanyaroknak kedvezett volna, abban meg a Ferrari volt jobb. Itt nem nagy különbségekre kell gondolni, de hát amikor 12 ezerben nyelsz egy időmérőt, akkor elég, ha 500-ad megy el összességében, akkor is kikapsz a végén. Ugye valószínűleg erre célzott Norris.
0: Ezt ugye Piastri nem tudta kiaknázni, ugye ő csak szombaton kapta meg a fejlesztéseket, ugye ugye pénteken még csak Norris próbálta ki, ez mekkora hátrányt jelenthetett Piastrinak, mert ő nem említette, de hogy ugye kérdezték tőle, meg akár így a szurkolók is akár ezt így felvetették, hogy megint Piastri hátrányban volt emiatt, hogy a fejlesztések csak szombaton kerültek rá az autójára, nem tudta ugye pénteken gyakorolni, kipróbálni ezeket, hogy ezen is mehetett, vagy ezért is lehetett ekkora hátrányban Norrishoz képest.
2: Hát igen, sőt, ugye Piastri az első szabadedzést is kompletten kihagyta. És utána még a másik szabadedzésen is ugye a Macarena szárnyat próbálgatták. Ez bizonyosan hátrány ilyenkor, főleg amikor ilyen nehezek a körülmények, amikor ennyire poros a pálya, amikor ott van ez az új aszfalt, ami miatt ugye nagyon-nagyon csúszkáltak a pilóták, és minden gyakorlás nagyon-nagyon sokat számít, akkor ez biztos, hogy hátrány a pilótának, hogy egyrészt csak simán a vezetés szempontjából, hogy elkapja a pilóta a ritmust, és aztán az autó beállítása szempontjából is hátrány, hogy megtalálják azt az optimális balanszot, azok a pici finom hangolások, amik kellenek a pilótának addigra, mire odaérnek az időmérőedzésre, hogy ki tudja hozni belőle a maximumot. Szóval, hogy nem volt optimális a hétvége ebből a szempontból Piastrinak semmiképp se. Ugye ugyanezt láttuk Antonellinél, ő is kihagyta az első szabadedzést, beült a második szabadedzésre, gigantikus szenvedést mutatott be. Ugye a második szabadedzésen valami 2 másodperces hátránnyal ugye az első 10-be nem tudott bekerülni, és akkor onnan kellett valahogy összekaparnia magát ugye a harmadik szabadedzésen már szombaton, hogy valami legyen. Tehát ez Piastrira is, és ugye Antonellire is igaz volt, hogy szerintem most itt a Hungaroringen nagyon-nagyon sokat számított ezek a kihagyott szabadedzések.
0: Hát
2: nagyon nehezek voltak, nagyon különlegesek, nagyon szogatlanok voltak a körülmények.
0: Ez beszéltük is a pilóta parádé alatt, hogy ugye hogy a szél, a porra, hogy terjedj. Szél, egész a porra,
1: folyamatosan változó időjárás, pénteken még
2: hűvös volt,
1: 28 fokos aszfalthőmérséket a FP2 végén, aztán talán már 54 fokos aszfalthőmérséket is volt, meg 31 fok a versenyen. Kicsit a töredező aszfalt, uraszfaltozott részek benne, ezekkel mind rendesen megszenvedtek, de ez a jó, mert ez hozott megint egy kavarodást az egész eredménybe, meg a mezőny eredményességébe.
0: Kanyarodjunk rá akkor a második helyezett Verstappenre, aki úgy válaszolt egy kérdésre a sajtótájékoztatón, hogy mi járt a fejben az utolsó körben, hogy a fenébe kerültem én ide. Úgy ment a második helyen. Red Bull jól sakkozott azzal, hogy nem hívták ki a virtuális biztonsági autó alatt a végén kereket cserélni, hogy a pályapozíció az így a második helyre repítette előre, vagy hát akkor így előre lépett, és ezt meg is tudta őrizni. Pedig a lágyakon ment a végén, amik nem kevés körön keresztül voltak, ahol emlékszem 41. kör környékén kapta meg, és sokat ment, de itt nagyon sokat számított a pályapozíció, mert hogy ezt ugye Russell mondta az időmérő után, hogy ugye minden, ebben az egyenesben használja fel mindenki az energiát, és hogy ezért nem is számít könnyű előzésekre, és ez bizonyosságot is nyert, és ezt valószínűleg a Red Bullnál is tudták, hogy itt a pályapozíció értékesebb, mint az, hogy frissebb gumikon van, és ugye Verstappen mutatta be a verseny előzését azzal, amikor ugye egy duplát előzött, egy picit egy racing busszal előzött, meg illetve egy kicsit bealvó Hamiltont. Ez most megint az, ja, és mindezt úgy, hogy végigszitte az autót előtte, ugye a hétvégén szinte már szokásos módon, hogy ez megint egy Verstappen faktor és túlteljesítés egy nem olyan jó autóval, és egy jó stratégia, és pályapozíció megtartása, vagy pedig ebben a Red Bull, ez a Red Bull azért nem volt annyira rossz, csak megint Verstappen, hogy annyira érzékeny az autó beállításaira, hogy neki a kicsi rossz is, ő azt nagynak érzi cserébe, viszont egyébként azt is tudja vezetni.
2: Biztos, hogy nem volt jó a Red Bull, hiszen ugye nem csak Verstappen panaszkodott ezen a hétvégén a Red Bullra, hanem Hadjadj száját is többször elhagyta a vezethetetlen szó, ugye a szabadedzéseken, meg az időmérőedzésen is. Úgyhogy mindkét pilóta nagyon szenvedett ezzel a Red Bull-lal, úgyhogy bizonyára egy problémás autó, bizonyára nagyon érzékeny az autó a balanszra, és hát ugye még rájön plusz be ez az aerodinamikus a probléma, amiről ugye beszéltek itt a hétvégén, amit mondta Verstappen, hogy látszik az adatokon is, hogy egyre több kört tesznek meg az autóval, egyre inkább romlik az autónak az aerodinamikája. Nagyon érdekes, igen, hogy nem gumikopás van, hanem autókopás van, ami ugye egy nagyon-nagyon érdekes probléma megfogalmazás, csak nyilván ennek is nagyon keveset látunk bele a technikai hátterébe. Hogy mi történik, szóval mind a két Red Bull pilóta szenved ezzel az autóval, egyértelmű, de ennek ellenére, hát Verstappen dobott egy Verstappent megint. Ugye Hadjar nem volt annyira acélos most a futamon, hát jó, jött ott az élmezőny mögött, és végül is egy nem túl izgalmas
1: leszakadt,
2: futamot.
1: Az elején hozott. Egyébként beszéltünk is róla még a rajt utáni pillanatokban, hogy még Hadjar is ott volt az élmezőny, szépen együtt mentek, aztán szép lassan leszakadt, és a végén 40 másodpercre volt.
0: Neki kellett a lefulladó Russellt reflexzorin kikerülni a rajt után.
2: Igen. És aztán ugye jött a verseny, ugye, az volt időmérő ugye megforgása Verstappennek, de már az időmérő edzés után ugye nagyon kritikusan és elkeseredetten nyilatkozott a helyzetről, és aztán ugye a futamon is, ott is egymásra néztünk, mosolyogtunk Gáborra, hogy már a harmadik vagy a negyedik körbe Verstappen mondta, hogy az autó kész van megint, ugye ott a lengéscsillapítók.
1: Igen,
2: lengéscsillapítókat említette meg a rádióban, hogy azok, vagy az ment tönkre, nagyon részleteket nem tudunk ezzel kapcsolatban se, de hát már ott rögtön panaszkodott az elején, ugye akkor Hamilton mondta is a rádióban, hogy Verstappen mennyire lassú. És el is kezdett egy picit lemaradni a McLarenektől. De aztán valahogy mégis, igen, összeállt ez a történet, és lehet, hogy Verstappen megszokta az autónak a változásait, és így van, alkalmazkodott futam közben az adott helyzethez, és tudott jönni jól. Hát jó, nyilván a második helyhez kellett a Ferrari-nek ugye a virtuális safety káros harmadik kiállása, amivel ugye pályapozíciót nyert, és végül ugye nem volt szükség rá védekezni, mert hogy a Ferrari hiába tették fel a lágyat, nem tudtak vele igazán támadni a végén. Úgyhogy jól gondolkoztak a stratégia szempontjából, és Max Verstappen a futam közepén azért összerakta, és kihozta belőle jó köröket.
1: Azért a végén azért emléletlen jött egy ilyen extra dicséret, már ennyire nem szokták meg.
2: Nagyon megdicsérték a futam végén Verstappen a rádióba, igen.
1: Erős köröket ment azért a verseny közepén, az versenyderekán azon múlt, hogy a végén a Ferrari nem volt hozzá elég közel, nyilván piaci kiesése is kellett. Tehát ott kell lenni. Jó, akkor szituáció van, akkor le kell tudnod csapni. Ez úgy, ahogy Norrisra igaz, ez igaz volt a Verstappen.
2: Az előzés meg giga volt. Tehát amit két évvel ezelőtt nem tudott megcsinálni, azt most meg tudta csinálni, és nagyon fontos volt, hogy a stratégia szempontjából, mert ugye ott Hamilton vissza tudta előzni, és ezzel ugye maga mögött is tudta tartani, sőt Hamiltonnak ugye ott a középső etapja nagyon gyenge volt, és emiatt ugye Hamiltonnak a második kiállását is tökre korára kellett hozni, hogy legyen esélyük újra Verstappen elé kerülni. És ezzel ugye a Ferrari belekényszerítette ebbe a korai kiállásba újra, hogyha ez az előzés nem sikerült volna, és Hamilton elől marad, akkor valószínűleg egész más verseny másik fejét látunk.
1: Hamilton már, hogy tisztázta Verstappent, ott volt előtte, stratégiával elé hozták, és ott mi is elmondtuk, hogy na, akkor innentek az Hamiltonnak meg, van, mert a McLarennek után. És szépen, hát konkrétan bealudta azt a szituációt, olyan messziről jött Verstappen pont a Racing Boost előzve, amik itt már ugye Hamilton addigra megelőzött, és volt köztük 3-4-5 autó távolság. És egy nagyon mély bevetődéssel, de nem elfékezve ezúttal, és tökéletesen megcsinálja a manővert, ugye egy Lőrinc utatára nem is kellett kimenni ilyen nagyon szélesre, tehát nem az volt, hogy teljesen kivezett a perre, mert hogy gyönyörűen bement középre, és egy ilyen késői fékezésű, de tökéletes manővert hajtott végre. Meglepte vele Hamiltont, és onnantól, ott egyébként nem gondoltam volna, hogy amikor megvolt az előzés, hogy Hamilton nem kezdi el rögtön visszatávadni, és nem tudta. Ez viszont meglepő volt nekem.
2: Picit fura egyébként, hogy szerintem Hamilton furán reagál ezekre a bevetődéses előzésekre, és ugye egyrészt oda zárt, és utána kanyarba is ott maradt közel. Mikor én a tükörbe észreveszek, hogy persze nyilván... Ki vagyok én, hogy én mondjam meg Hamiltonnak, hogy
1: hogy kéne... De ezek érdekes, hogy kéne, mindegy, valahogy látjuk
2: amikor, ezeket. Amikor én versenyzek, és azt látom, hogy valaki így bevetődik mellém, akkor nem hogy ráhúzom, hanem inkább kint maradok, hagyom, hogy hadd essen be, és szélesről megpróbálok a lehető legszűkebben a legnagyobbat kigyorsítani, hogy ugye vissza tudjak esetleg támadni a következő egyenesbe. És Hamilton most sem ezt csinálta, 2024-ben sem ezt csinálta, meg előtte 2021-ben is több alkalom volt, amikor Verstappennel hasonlóképpen összecsaptak, és ott is Hamilton mindig szűken tartotta, és emiatt ugye a kigyorsítás is teljesen gatya lett, és nem tudott visszatámadni. Például elég csak ugye a 2021-es ugye utolsó körös Abu Dhabis előzést nézni, amikor szintén ugye ott a hosszú egyenes előtt a hajtóba, hogy a Verstappen váratlanul tökre korán bevetődött Hamilton mellé, és Hamilton ott is próbált rázárni Verstappen, és nagyon közel maradt, és nem volt olyan jó a kigyorsítás,
1: miközben
2: ha hagyta volna Verstappent beesni, és szélesről mögé fordul Verstappennek, akkor lehet, hogy a hosszú egyenes végére vissza tudott volna kerülni Verstappen elé, és lehet, hogy egy egész más eredményt láttunk volna akkor abban is. Szóval egy picit fura Hamiltonnak ez, igen, ez a rázárásos taktikája, amit aztán ugye Verstappen ugye a rádióban meg is említett, hogy ez most megint érti ő, hogy jó a show, meg hogy tetszik a nézőknek a verseny, de hogy ez megint féktáv közbeni irányváltás volt, vagy mozgás volt. Ami ugye nem csak a támadó pilóta szempontjából rossz, hanem egyébként Hamilton is szerintem nehezebb helyzetbe hozza magát, és nehezebb onnan szűkről visszatámadni a kigyorsításon.
1: De egyébként ez az átlózás, ez benne volt a két évvel ezelőtti esetükben is benne, Hamiltontól, igen. Csak akkor ugye később jött a manőver, és akkor ugye össze is értek, és Verstappen húzta rövidebbet. Egyébként még azért Hamiltonra visszatérve, valószínűleg keveset játszották el ezt vele a pályafutása során, lehet, hogy ezért nincs erre megfelelő válasz, mert ilyen bevetődős lane-breakinges kifékezés, faszik nem sokat kapott összességében.
0: 2014 és 20 között,
2: igen, ezeket csinálni.
1: Erre nincs kifejlődött válasza valószínűleg hirtelen zsigerből, viszont ami nagyon zseniális volt, hogy dicsérjük is Hamiltont, az az ötös kanyarban a két külső esélyzése, ahogy azt én opportunista módon meglátta azt a helyzetet, hogy na, itt biztos, hogy nem számítanak rám, és ott meg ő lepte meg a többieket, de mondjuk Ajar aztán másodjára már én sem volt, de ezt kétszer el tudta játszani két külön szituációban, és mind fontos volt.
2: Igen, mondjuk oké, nagy gumi ellen is volt, de az ötös kanyarban működött a külső ív valamennyi, ott nem volt annyira poros, mint ugye a pálya belső szakasz, hogy utána az ötös kanyar van a legmesszebb egyébként, igen, a főépülettől, meg ezektől az építkezéses területektől, de hát mondjuk valószínűleg odaszállt a legkevesebb építési por, és ott működött a külső ív is, és hát természetesen...
1: A csúszda parkról a víz jön át, ez egy vízpermet.
2: Ugye azért is ment Hamilton kívülre, hogy ugye ne a turbulens levegőbe menjen abba a hosszú kanyarba, ugye a Racing Bull mögött, akit megelőzött, és ez tényleg ez fenomenális manőver volt, kétszer is ugye megcsinált hasonlót.
1: És egyébként az nagyon szépen, tehát ugye ott annak az volt a trükkje, hogy azt az elejétől kitalálta, hogy úgy fogja csinálni. Tehát nem a kanyar közepén kezdett el kihúzódni, már a bejáratot kívülről kezdte, és onnantól kezdve ugye a belőle autózó az úgy van vele, hát itt majd úgyis lekövetnek, mert itt ember nem szokott előzni, és amire meglátod magad mellett az autót, már nincs kifele helyed, mert az már az övé a kijárat, és te nem tudsz rálépni időbe a gázra, ugye ezzel kizárod gyakorlatilag a belőle autózót, és ezt nem a kétszer nagyon jól csinálta, de valóban a bevetődős fékezés, azt majd figyeljük az év további részében, amíg lesz ilyen csatája Hamiltonnak, hogy a bevetődős fékezések, de tényleg megvan. Lehet, hogy ez az Achilles sarka, ami eddig ennyire nem tűnt föl.
2: Egyébként úgy tűnik, mintha ez lenne az Achilles sarka, mert most ezt már több alkalommal is láttam, megfigyeltem Hamiltonon, hogy próbálj mindig zárni az ívet szűkre, és emiatt a kigyorsítás is gatya, és ugye rögtön elveszti a pozíciót, vagy elveszti a visszatámadás lehetőségét.
0: Hát Kovéber Gábornak és Kis Norbinak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és megbeszéltük a magyar nagydíjat, így, hogy miután le is közvetítettétek, picit úgy érzem, mint folytatódott volna nekem így a hétvége, úgyhogy remélem, hogy a nézők is így gondolják. A Box Utca Podcast most szintén nyári szünetre megy, úgyhogy legközelebb majd a holland nagydíj előtt fogunk jelentkezni műsorra, addig mi is egy picit pihenünk, ahogy ezt teszi a Forma 1 is, úgyhogy holland nagydíj majd augusztus 23-án lesz, ha jól emlékszem, augusztus 20-ai hétvégén. Úgyhogy a hosszú hétvégét azt majd szintén el lehet itt tölteni. Nagyunk is folytatódik. Ez az egyre izgalmasabbnak ígérkező bajnokság, úgyhogy mindenképpen majd akkor visszatérünk és tartsatok velünk. Én Pattantyús Lőrinc voltam. Sziasztok!
3: Ez volt a Box Utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja.
4: A Box Utca újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a hírek után a sporttörténelemmel folytatjuk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
5: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
6: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
7: És szerintem zseniális ez a szöveg.
8: Ez überelhetetlen.
5: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
8: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
6: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
5: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Aksi vereséggel rajtolt a Ferencváros a labdarúgó NB1-ben. Folytatódik a szúnyoggyérítés, többnyire napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
9: Hiába vezetett kétszer is a Ferencváros, a Paks fordított és 4-2-re megnyerte a találkozót a labdarúgó OTP Bankliga első fordulójában. A másodosztályból feljutó Vasas 2-2-es döntetlent játszott hazai pályán az Eto FC-vel úgy, hogy az angyalföldiek a 29. perctől emberhátrányban játszottak. A Debrecen Puskás Akadémia mérkőzésen pedig a vendég felcsútiak sima 2-0-es győzelmet arattak. A negyeddöntő jelentette a végállomás Szilágyi Áron számára a vívók hongkongi világbajnokságán. A háromszoros olimpiai bajnok pedig közel állt ahhoz, hogy elődöntőbe kerüljön, ezzel érmet szerezzen, de végül egy találattal kikapott a 8 között az egyiptomi Mohamed Amertől, és így a 8. helyen végzett a férfi kardozók között. A női tőrözők mezőnyében magyar szempontból Pásztor Flóra jutott a legtovább, ő két győzelem után a 8-döntőben esett ki. A magyar vívó válogatott eddig 2 érmet szerzett az idei VB-n. A tőröző Dósa Dániel és a kardozó Battai Sugár egyaránt 3. lett. 22 centit javított idei legjobb eredményén és magyar bajnok lett Halász Bence. Az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető 81 méter 87 centis kísérletével nyert. Így Halász Bence a 9. magyar bajnoki címének megszerzésével hangolt az augusztusi Európa-bajnokságra. Lando Norris magabiztosan nyert a Forma 1-es magyar nagydíjon, a McLaren versenyzője címvédőként az idei szezon első győzelmét aratta a Hungaroringen. Mögötte Max Verstappen a Red Bull-lal és Kimi Antonelli a Mercedes-szel ért célba. Az első ötben még Charles Leclerc és Lewis Hamilton zárt a Ferrarival. A futam elején vezető Oscar Piastri kiesett. Tadej Pogacsár nyerte az idei Tour de France kerékpáros körversenyt, a szlovén sportoló ezzel sorozatban 3. összesítésben pedig 5. alkalommal győzött a franciaországi 3 hetes versenyen.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: A kormány folyamatosan dolgozik, hogy teljesítse a Tisza párt vállalásait, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex írta meg tegnap, hogy bő 2 héttel ezelőtt egy 14 éves lány a tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték. A lány napokkal korábban elszökött az otthonból, és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. Hiányos adatközlést találtak az Edda zenekarnak nyújtott támogatások között a Nemzeti Kulturális Alapnál. A kultúráért is felelős miniszter közölte, egy esetben egy korábbi támogatást, míg egy másiknál a tervezett jegybevételt nem tüntették fel. Tar Zoltán hangsúlyozta, vissza kell fizetniük a jogtalanul megítélt összesen 250 millió forintot. Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében írtják a héten a szúnyogokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangó vizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak.
3: Közlekedés.
9: Új terelést építenek ki az M3-ason Budapest felé Gyöngyös és 60 között. A forgalom a leállósávon halad. A munkaterület mögött 6 kilométeres a torlódás. Kicsit távolabb, ugyanebben az irányban, 60-nál, az 52-es kilométer környékén kaszálnak a belső sávzárása mellett. 3 kilométeres jelenleg a dugó. Aztán az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizsénél burkolatot javítanak. A 63-as kilométernél 1 sávot lezártak, 6 kilométeres torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
3: Időjárás.
9: Változóan felhős az ég az országban. A több-kevesebb napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Délután 29-33, késő este 18-27 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a sporttörténelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kistermete miatt eltanácsolták a sportáktól, de nem hagyta magát. Szívós volt a futballpályán is. Angolok között egyetlenként kétszeres aranylabdás. Magyarán az egyetlen kétszeres aranylabdás angol labdarúgó, nem mellékesen meggyőztes. Igen, a bajnokok ligáját akkor még a bajnokcsapatok Európa kupájának nevezték. A július 20-án 75 éves korában elhunyt hatalmas egérre, Kevin Keeganre emlékezünk. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok, beszélgetőtársam Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa. Szia! Hát kezdjük talán azzal is, hogy magyaráznak, hogy miért hatalmas egérnek nevezték.
11: Igen, a Mighty Mouse, ez volt ugye a beceneve, hát azért főleg, mert alacsony volt, és nyilván az öltöző is leng azonnal kitalálta, hogy akkor ő a hatalmas. Azzal kezdeném egyébként, hogy Kevin Keegan nem a munkásosztály hőse lett, hanem a labdarúgás, a labdarúgó pályákért. Ezt azért illik leszögezni, mert a bányász családból származó srác sem az életben, sem a pályán nem vetette meg a melót, a munkát, a kemény munkát. Legnagyobb futball sikereit a Beatles városában, Liverpoolban ért el, igaz, amikor az iparvárosba került a legendás együttes már feloszló, de John Lennon egyik világhírű számát a szerző és a Plastic Ono Band előadásában mindenki ismerte. A dal arról szól, a munkásosztály hősének lenni nem akármi, azaz jelent valamit angolul, working class hero is something to be.
4: Talán senki sem gondolta, hogy az alacsony termetű srác a futballpályán kiemelkedett társai közül.
11: Édesapja igencsak ambicionálta, hogy Kevinből futballista legyen, ám nem egyszer azt a választ kapta, a gyerek túl alacsony a profi labdarúgáshoz. A kis Kevin gyakran a társak céltáblája volt, ezért a papa arra biztatta, védje meg magát, ha kell. Az is tény, amikor újságkihordónak állt volna, olyan kicsi volt, hogy nem érte fel a postaládákat, viszont a megkerülő cselét jobbra elrúgta a labdát, balra megkerülte az ellenfelét, már a grundon elsajátította. Erről az időszakról Keegan azt nyilatkozta, idézem, azt hiszem, minden fontos elemet ezeken a vég nélküli utcai derbiken tanultam meg. Végül úgynevezett inas szerződést kapott a Scunthorpe United együttesénél, ahol a meló, azaz a munka olyan fontos volt, mint a sportolás, de 7 fontot keresett hetente. Tulajdonképpen inas volt, a fiataloknak kellett takarítani, csupán délután volt egy kevés edzés.
4: Azért komolyan vették a futballt is, hiszen Keegan a felnőtt csapatban 17 évesen mutatkozott be. 3 év alatt aztán 124-szer lépett pályára, és 18 gólt lőtt.
11: 20 évesen már heti 30 fontot kapott, amikor az újságból tudta meg, hogy érdeklődik iránta a Newcastle United, majd több klub is kereste, ám a Scunthorpe United nem akarta elengedni.
4: Ha már a heti kereset, ha jól emlékszem, most Szoboszlai Dominikról azt olvashattuk a Nemzeti Sportban is, hogy 2031-ig, tehát ugye 5 éve hosszabbította meg a szerződését, és heti 250 000 font. Itt a 70-es években a heti 30 font, de hát így változott a világ. Aztán a Liverpool is bejelentkezett, ha már ezt szóba hoztam.
11: Igen, 33 000 fontos ajánlatra már nem lehetett nemet mondani, elengedték Keegant. Amikor már Liverpoolba kerülve heti 45 fontot ajánlott neki bizonyos Bill Shankly, azt mondta a játékos, több fizetésre számított, ugyanis ott csengtek a fülében apja szavai, aki sokszor mondta, soha se add magad olcsom. Mi ez, ha nem munkás öntudat, tenném fel a kérdést. Amikor Liverpoolban átesett az orvosi vizsgálaton, viszont rácsodálkoztak, olyan erős vagy, mint a tank.
4: Ennek nyilván csapattársai is örültek.
11: Azt hinni az ember, hogy igen, ám mégsem. Fáradhatatlan munkabírását az edzéseken csapattársai nem igen ismerték el, nem igen díjazták. Az idősödött Tommy Smith morgott, amikor a hosszú távú futásoknál Kevin iramot váltott. John Toshackkel viszont remekül kijött, az óriással jól kiegészítették egymást. A Velszi lefejelte a labdákat, amelyekből Keegan gólokat lőtt. A válogatottban Trevor Brookinggal volt hasonlóan jó a játék kapcsolata, az 1981-es magyar-angol selejtezőn a kicsi passzából lőtt a nagy akkora gólt, hogy a labda beragadt a hálótartó vas közé.
4: Úgy került be a csapatba, hogy az idény kezdet előtt Bill Shankly azt mondta neki, a csatárok gólképtelenek, ezért ő lesz a jobb szélső a Nottingham ellen.
11: Igen, Liverpoolban egyetlen idényében sem maradt érem nélkül, 1973-ban, 76-ban és 77-ben aranyérmes, 74-ben és 75-ben második, 72-ben harmadik lett. Az idény végén Shankly ezekkel a szavakkal dicsérte. Idézem, csak így tovább, hamarosan te leszel a legjobb angol futballista. A Newcastle elleni 1974-es 3-0-ás FA Kupa győzelemből két góllal vette ki a részét 1977-ben a Manchester United-től a fináléban elszenvedett 2-1-es vereség alkalmával is a pályán volt. A Liverpool vera soraiban kétszer megnyerte az UEFA Kupát 1973-ban a Mönchengladbach ellen, 3-0 és 0-2 volt a két mérkőzés eredménye, a győzelem során két gólt szerzett. 1976-ban az egyik mérkőzésem 11-esből találta hálóba, 3-2-re nyert a Liverpool, a másikon ő egyenlített, 1-1 lett az FC Brüsszel szemben. Amikor a Pool 1977. május 25-én a római megdöntőben ugyancsak a Borussia Mönchengladbach ellen 3-1-re győzött, a csapatkapitány Emlyn Hughes a klub történetében először emelhette magasba a trófeát, kigen a fináléban számos alkalommal megetette a hozzá hasonló termetű terriert, azaz Bertie Foxot. A hatalmas egér, mint ahogy beszéltünk már róla, Mighty Mouse, a KOP nevezte így, ugye a szurkoló szektor alaposan kivette a részét a sikerekből.
4: Milyen erős volt a Liverpool? Keegan mellett kik erősítették akkor az együttest?
11: Olyan társai voltak, mint a kapuban Ray Clemens, Phil Thompson, Ian Callahan, Steve Highway, a már említett Toshack és Hughes, Tommy Smith, Phil Neal vagy Terry McDermott. A siker évében a Dan Allen Simonsen mögött második lett az aranylabda szavazáson megelőzve Michel Platinit.
4: Tehát Keegan, Simonsen és Platini. Platininek majd a 80-as években jönnek el a nagy pillanatai. A Liverpool-lal elért 1977-es meggyőzelmet követően meglepő dolog történt Kevin Keegannel.
11: Igen, a Liverpoolból Hamburgba igazolt. A futballista egyik barátja, David Charters újságíró így magyarázta a döntést. Idézem, Kevin olyan, mint egy alpinista, érdekli minden csúcs, de csak amíg meg nem hódította, ha feljutott, még nagyobb magasságokat keres. Történt, hogy Günther Netzer még a svájci Grasshoppers játékosaként szóban megegyezett Peter Kronnal, a Hamburger SV elnökével a menedzseri posztról. Ő javasolta az angolt, idézem Netzert, ha meg tudjuk szerezni, a HSV bajnok lesz. Jó játékosaink vannak, de most olyanok, mint a kanóc nélküli bomba. Kevinnel viszont robbanthatunk. Már 1977 elején megkötötték az üzletet, a HSV 2,5 millió márkát fizetett a Liverpoolnak, igen, évi 400 ezerért igazolt a kikötővárosba.
4: Ez itt a sporttörténelem, Virányi Zsolt beszélget Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Kevin Keeganről, aki július 20-án, tehát nemrég 75 éves korában elhunyt. Ez akkoriban, ez a bizonyos Keegannél emlegetett évi 400 ezer roppant nagy pénznek számított, ugye?
11: Igen, ez az összeg feszültséget keltett az öltözőben, mivel a csapat német menői Manfred Kaltz, Felix Magath, Péter Nogli jó, ha felét hazavihették. Az 1977-1978-as idény rá is ment a beilleszkedésre, a csapat a Bundesligában csupán tizedik lett, a német kupában sem ment, ahogyan a kekből is kiesett. Ráadásul a szuperkupáért óriási pofont kapott, éppen volt csapatától a hamburgi 1-1 után Liverpoolban 6-0-ra kikapott a kekgyőztes, azon az estén a hatalmas egér picinyé zsugorodott a KOP szemében.
4: Igen, ahogy mondod, egészke picinyé, hiszen ez óriási kiütés volt.
11: Kaptak egy hatost.
4: Hát igen, 6-0 az 6-0, ráadásul Hamburgba igazolását egyre többen baklövésnek nevezték, jogosan?
11: Így van, mi több, a német klub korábbi válogatottja, a VB ezüstérmes Willi Schulz nem tagadta, Kevin sohasem fog sikereket hozni a HSV-nak, csak a lábát hozta el Hamburgba, a szíve Liverpoolba maradt. Számára a mi klubunk csak ugródeszka egy még jobb, még zsírosabb szerződéshez. Az is baj volt, hogy nem igen beszélt németül az angol futballista. Ám az érkező jugoszláv, pontosabban horvát edző Branko Zsebec a tizedik helyről az 1978-79-es évadban az első vezette a hamburgiakat. És mivel igen 17 gólt szerzett, az öltözői duruzs is megszűnt, rá egy évre második lett az együttes, akár csak a backben, a döntőben a Nottingham Forest nyert 1-0-ra. Minden esetre 1978 és 79 a két kiemelkedő év a karrierjében, mindkétszer aranylabdást tett, előbb Hans Krankelt, rá egy évre Karl-Heinz Rummenigét előzte meg.
4: Hát ahogy ugye korábban említettük, hogy volt egy Simonsen, Keegan, Platini sorrend az aranylabda szavazáson. Most meg ott tartunk, hogy újabb fordulat, zsíros szerződésről is beszéltél, hiszen a folytatásban egy meglepő, újabb meglepő fordulat következett, miután 1980-ban lejárt a hamburgi szerződése Keegannek, továbbállt, 400 ezer fontért a Southampton következett. Na ennek mi a története?
11: Két idén töltött a Szenteknél, majd a második ligás Newcastle következett végül az Ausztrál Blacktown City-ben vezetett le.
4: A válogatottban Kevin Keegan miért nem alkotott maradandót?
11: Igen, válogatottbeli szereplése kevésbé veretes, noha a legjobbak között 63-szor lépett pályára csupán az 1980-as Európa-bajnokságon és a 82-es VB-n vett rész, utóbbin sérülése miatt csupán néhány percet ott neki. Ő maga egyébként a válogatottságról a következőt nyilatkozta, idézem. Főleg az első lépések voltak nehezek, hiszen Alf Ramsey elképzeléseiben nehezen fértem bele, nemigen feküdtnek nekem az általa megálmodott stílust. Azt hittem, összegyűjthetek vagy 80 válogatottságot, de végül is a 63-at is respektálni lehet.
4: Tisztelni bizony. Edzőként milyen karriert futott be Kevin Keegan?
11: Szakvezetőnként legnagyobb eredménye a Newcastle kispadján elért második helyezés 1996-ban, valamint a második vonal megnyerése ugyancsak a Newcastle élén 1993-ban és a Manchester City-vel 2002-ben. Tiszteletre méltó, hogy a Premier League-ben 1993 és 95 között 5 alkalommal lett a hónap edzője.
4: Kevin Keegan és a magyar labdarúgás számos ponton kapcsolódott egymáshoz. Beszéljünk erről is itt a sporttörténelemben.
11: Igen, érdemes. Keegan többször is megküzdött magyar ellenfelekkel, a kupagyőztesek Európa kupája 8-a döntőjében 1974 őszén Ferencváros-Liverpool mérkőzést rendeztek. Az első meccsen az Anfieldben a kiválóan játszó Kevin Keegan szerezte az angolok gólját, amelyet Máté János kiegyenlített. 1-1 lett az eredmény, a visszavágó az ülőúton 0-0-ra végződött, dalnoki együttese ment tovább. A kinti döntetlen után a Népsport szerint, idézem, elől az első félidőben Kennedy és Keegan játszott nagyon veszélyesen, szünet után csak Keegan jeleskedett az ülőüti mérkőzésen, idézem a sportlapot, a csapat legjobbja Keegan volt, a baloldali középpályás szerepkörben mesterien irányított.
4: Angol válogatottként is farkas szemet nézett a mieinkkel.
11: A nemzeti csapattal már sikeres volt a magyarok ellen, háromszor is győztes csapat tagjaként. Az 1978-as VB, amelyre Anglia nem jutott ki, tehát a VB előtt a Wembley-ben 4-1-re verték meg a VB szereplő magyarokat az angolok. Az 1982-es világbajnoki selejtezőben 1981 júniusában a Népstadionban az ő 11-ese is kellett az angolok 3-1-es győzelméhez. A Népsport értékelése szerint elől Keegan többször vesztesen került ki a Martossal vívott párharcból, a döntő pillanatban azonban 11-es gólyával sokat javított addigi teljesítményén. Novemberben a már biztos csoportgyőztes és VB induló Magyarország 1-0-ás vereséget szenvedett, az angol teljesítményét így jellemezték. A másfél órás sárdagasztás egyik legaktívabb résztvevője volt, a tőle megszokott harcossággal vetette magát a küzdelembe, óriási párharcot vívott Csallaival, aki ugyan többször is mentett előle nehéz helyzetekben, ugyanakkor minden megmozdulása életveszélyes volt, gyakori helyváltoztatásaival, villámgyors vágtáival rendre zavart keltett a magyarok hátsó alakzataiban.
4: Kevin Keeganról, a nemrég elhunyt egykori kiváló angol labdarúgóról beszélünk itt a sporttörténelemben, a Nemzeti Sportrádióban Turi Gáborral. Keegan szakvezetőként is, akárhogy is nézzük, találkozott magyar csapatokkal, klubcsapatokkal, pontosan kikkel is?
11: Az UEFA Kupa 1996-97-es kiírásának második fordulójában a Ferencváros a Newcastle United ellen mérkőzött. 1996. októberében az ülőjúton a Fradi nyert 3-2-re az Alan Shearerrel, Peter Beardsleyvel és Les Ferdinanddal kiálló angolok ellen. A St. James Parkban viszont 4-0-ra győzött a Newcastle. Az ülőjúti találkozót követően Keegan ezt mondta. Mit mondjak, a meccs előtt nem ilyen kezdésről álmodoztam. Az idegenbeli kupamérkőzések iratlan szabálya, hogy az első negyed órában 20 percben kell a legjobban összpontosítani. A játékosaim azonban megfeledkeztek erről, és villámgyorsan összehoztak 2 gólt. Egyébként mindkettő borzalmas védelmi hülyából született, hozzátettek. Igen, a magyarok végig sportszerűen szurkoltak, remek hangulatot varázsoltak a stadionba. Azt hiszem, a közönség volt a Ferencváros 12. játékosa. tehát magyar győzelem a rajongók érdeme is.
4: Idegenben a Ferencváros 4-0-ra kikapott, tehát a Fradi 4-0-es vereséget szenvedett, hát ez nem túl dicső számunkra, meg nem kellemes emlék.
11: Igen. A Newcastle továbbjutása után Kigen is nyilatkozott, idézem, mindenki remekül játszott, még azt is megmerem kockáztatni, hogy most jobban futballoztunk, mint másfél hete a Manchester United ellen, pedig akkor 5-0-ra győztünk, ma este egyel kevesebb gólt rúgtunk, a csapatjátékunk azonban sokkal gördülékenyebb, látványosabb volt. Földön tartottuk a labdát, okosan kihasználtuk a széleket, ám ennél is fontosabb volt, hogy uraltuk a középpályát. Azt hiszem, az döntött el a meccset, hogy 80%-ban mi birtokultuk a labdát, és nagy lendülettel érkeztünk a Ferencváros kapuja elé. Folytatom, hozzátette, a Ferencváros nem tett úgy próbára minket, mint két hete a budapesti odavágón. Alig-alig kellett védekeznünk, szinte mindig támadásban voltunk. Kikapott és kiesett ugyan a Fradi, ám ettől még nagyon jó csapat, dicsért Kigen.
4: Van még egy érdekesség Kigenről, mert hogy felkészülési mérkőzésen Magyarország ellen is vezette az angol válogatottat.
11: Ő volt a szövetségi kapitány 1999 áprilisában az 1-1-re végződött magyar-angolon, amelyen Hrutka János lőtt a miénk egyenítő gólját szabadrugásból, emlékezetes nagy gól volt, teszem hozzá. Kigen így értékelt, az első félidőben jól játszottunk, ahhoz képest, hogy idegenben szerepeltünk, sok gólhelyzetet alakítottunk ki. A szünet után a magyar csapat fantasztikusan futballozott, és ekkor már problémáink is akadtak. Kigen lett később a Newcastle United menedzsere 2009. január 18-án, amikor Kádár Tamás is a felnőtt csapatba került, ám a védő eltörte a lábát, a szakvezető nem számíthatott rá.
4: Végül tehát megemlítem ismét, hogy Kevin Keegan idén február 14-én töltötte be 75. életévét.
11: Sajnos már betegen, a sors kegyetlensége, hogy egy hónappal 75. születésnapja előtt daganatos megbetegedést diagnosztizáltak. Keegan tartós hasi tünetek miatt szállították kórházba, ekkor állapították meg a daganatot, több kezelésen itt átesett, de nem javult az állapota. A hatalmas egér néhány nappal ezelőtt itt hagyott bennünket.
4: Egész pontosan július 20-án 75 éves korában Kevin Keeganre emlékeztünk Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Keegan 1977-ben beggyőztes volt, 1980-ban ott volt a begdöntőben, de akkor nem nyert csapatával, háromszoros angol bajnok. 1972 és 82 között 63 angol válogatott mérkőzés, illetve ezeken az összecsapásokon összesen 21 gólt szerzett. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
3: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
4: A Sporttörténelmet újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a hazafutás következik a zene után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától
0: a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: 15 óra pontos idő, kezdődik a mai Hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok. Olimpia történettel foglalkozunk a mai adásunk első órájában, nagyon sok szó esik mostanában ezekben a napokban az 1976-os montreáli olimpiáról, hiszen 50 évvel ezelőtt 1976. július 17-e és augusztus 1-e között rendezték meg a kanadai montreáli olimpiai játékokat, amelyen a magyar csapat 4 arany, 5 ezüst és 13 bronzéremmel zárt, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, akik a 4 aranyéremből kivették a részüket. Hogyha valaki a televíziós közvetítést nézi, az m4sport.hu-n balról jobbra Sudár Attila, a magyar férfi vízilabda válogatott olimpiai bajnok játékosa, német Miklós Gerelyhajító, aki szintén Montrealban olimpiai bajnoki címet szerzett, és Magyar Zoltánt, aki a lólengésben lett olimpiai bajnok. Szervusztok, nagy-nagy szeretettel köszöntünk benneteket.
5: Köszönjük szépen.
4: Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű visszaemlékezni azokra az időkre, ugye 50 évvel ezelőtti olimpiáról van szó, és gondolom, hogy sokan keresnek benneteket ezekben a napokban is. Szóval felidézni az emlékeket, az mennyire jön könnyen, vagy mennyire emlékezetes számotokra?
5: Kezdjem én akkor?
4: Igen.
5: Hát... furcsa nekem ez az egész, mert hát azért az 50 év az annyira nagy távlat, hogy nem igazán emlékszik az ember. Tehát aki azt mondja, hogy emlékszem, hogy ez volt, az volt, egy-egy mozzanatra az ember, legalábbis én emlékszem, még a meccsekről is, akkor a dopingvizsgálatról, tehát de az egész, arra emlékszem például, volt olyan, ha már így mondhatom, amiről senki nem beszél. Például mi úgy kerültünk be, tehát úgy játszottunk, hogy a döntőbe kiesett az orosz csapat. És az orosz csapat, amelyik szerintem a legnagyobb esélyes volt velünk együtt, hogy megnyerje az olimpiát, az orosz csapat az egy hónappal előtte érkezett Montrealba, és a montreali válogatottnak a Lemhényi Dezső, a magyar kiváló edző volt a felkészítője a kanadai csapatnak, és hát nekem aztán később mondhatom, hogy jó barátom volt, és játszottunk, ezbe voltam még nála edző is, tehát úgy, hogy ő volt az edző, aztán én lettem játékos edző Franciaországba, és ő azt megcsinálta, hogy az orosz csapat, az mivel egy hónappal előtte érkezett, elküldte különféle uszodákba. Tehát olyan uszodákba, ahol derékig ért a víz, olyan uszodába, ami termálfürdő volt, olyan uszodába, ahol a lányokkal kellett játszani, úgyhogy a kanadai, illetve a szovjet válogatott az 3 hétig gyakorlatilag nem tudott rendes edzőpartnerrel játszani, hanem csak ilyen lányokkal kézilabda kapupályán, derékig érő vízben.
4: Tehát hiába mentek úgyhogy ki egy hónappal korábban, nem jelentett előnyt.
5: Semmi előny, sőt, inkább hátrányt jelentett, mert nem tudtak rendesen felkészülni. Erről én úgy gondolom, legalábbis én nem hallottam senkitől. Hát a szovjetek utána fel is akarták jelenteni, csak hát a Bugykónak hívták a Lemhényit, ő azt mondta, hogy hát nyelvi nehézségek voltak, nem tudott senki angolul, úgyhogy ő azt csinálta, amit kértek tőle.
4: Beszélünk majd a lebonyolításról, de a hallgató kedvéért elmondom, hogy amit említettél, hogy döntő, ugye volt 3 csoport, ahonnan az első 2 helyezett jutott be egy körmérkőzéses döntőbe gyakorlatilag, és ide ugye a szovjetek meglepetésre nem kerültek be. Miklós, neked előjönnek-e álmaidban, a mindennapokban, egy-egy olimpiát nézve a montreali élmények?
3: Hát persze minden perce. De nem jelenti azt, hogy sokat rágódtam azóta ezeken az élményeken. Ezek elmentek. Mint ha meg sem történt volna némelyik. Számomra ezek olyanok voltak, amelyek természetesen az egész életemre óriási nagy hatással voltak. Ez volt az egyetlen az, amelyet nagyon is meg akartam, és meg is tudtam tartani. Gerelyeket gyártunk. És a gerelyekkel kapcsolatban az nem volt egy rossz antré, hogy én olimpiai bajnok voltam, és világcsúccsal nyertem. Ez sokat jelentett. Ez vitte egy kicsit a boltot. Nagyon lassan ugyan, Magyarországról nagyon nehéz volt ezekbe a vonulatokba bekerülni, és felkapják a gerejünket, de mondhatom, hogy jó ment. Úgyhogy nekem ez így működött.
4: Hát egy világcsúcsra valóban mondhatjuk azt, hogy valaki jól megy, és az adott pillanatban, akkor, amikor kell, akkor teljesít a legjobban. Zoltán?
6: Akkor én is elkezdem mondani, mert az előzményt, ugye Bordán Dezső volt a magyar válogatottnak az edzője. Nagyon jó volt, hogy olimpiai bajnok lettem, és nagyon rossz az, hogy negyedikek lettünk csapatba. Iszonyú szembeszélbe, mert csaltak, mint a fene. És ez a csapat az ott megérdemelte volna a bronzérmet, ez biztos. 1,5 tizeddel vertek meg bennünket, de úgy, hogy mikor leugrott a magyar versenyző, akkor nézték, hogy mennyi kell még ahhoz, hogy megnyerjék a ezüstérmet az NDK-sok. Ez volt a kellemetlen része. A felkészülés is nagyon nehéz volt, mert Bordán Dezső kitalálta azt, hogy az átállást, mivel nagyon közel értünk ki a versenyhez, ezért éjjel próbáljunk edzeni. Hát ez nem jött be. Tehát a harmadik nap mi olyan fáradtak voltunk. Még itthon, igen, hogy este 8-kor kezdődött az edzés, reggelig, és napközben próbáltunk aludni. de hát ez nem jött össze, úgyhogy a harmadik nap már nagyon kimerültünk. Uh-huh. Amúgy én is emlékszem nagyon sok mindenre, de amit mondtak itt a sportoló társaim, hát nagyon sok itt

0: Ez egy nagyon jó szokás a Magyar Olimpiai Bizottságnak, mert ha jól tudom, akkor már Tokióba is voltak, és később pedig Mexikóba, Münchenbe, és most Montrealba, és hát ez minden négy évben az 50 éves bajnokokat, illetve érmeseket kiviszik, és ott szerveznek valamit. Hát az az igazság, hogy most nem szerveztek semmit a helyiek. Nekünk azt hiszem nagyon elégedettek lehetünk, mert hihetetlen. Nem akarom mondani az utazási irodát, aki ezt megtette, de szinte minden percben csináltak valami programot, ami számunkra nagyon érdekes volt, és nagyon...
1: De akkor el tudjátok mondani, hogy milyen az, amikor 50 év után az ember visszatér a sikerei helyszínére?
2: Én nekem mondom, én akkor azért 22 éves voltam, tehát teljesen fiatal, akkor kerültem be a válogatottba. Nekünk természetes volt, hogy ez is lehet, hogy furcsán hangzik, de tehát én úgy nőttem föl, én a KSI-ben vízilabdáztam, ahol minden meccsünket megnyertük. Utána bekerültem az ifi válogatottba, ahol soha nem kaptunk ki. De most soha. Megnyertük ifi Európa bajnokságot, akkor volt ilyen barátságviadal, ami gyakorlatilag a világbajnokságot jelentette. Tehát én úgy kerültem be ebbe a csapatba, hogy én nem kaptam ki még sose, és nem én, hanem a csapat, és teljesen természetes volt nekem, hogy mi most nyerünk. Tehát fel sem merült bennem. És hát aztán el kellett tenni még 8-10 évnek, amikor az ember, hát vagy 4-5 évnek utána, hogy rájöjjek, hogy hát azért ki is lehet kapni. De addig fel sem merült. Tehát nem tudtam elképzelni azt, hogy mi nem nyerünk. Hát az... amikor olyan játékosok vannak a vízben, mint a Szívós, a Csapó, a Horkai, a Sárosi, hát azért Molnár Endre, olyan tehát egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy ez a csapat ki tudjon kapni. És ráadásul előtte voltak ilyen felkészülési mérkőzések, ahol hát akkor nem tudom, Unikum kupának hívták talán, hát minden meccset 5-6-8 góllal nyertük meg. Például az ausztrálokat azt hiszem, hogy valami 9-2-re például. És amikor jött az olimpia, akkor meg 7-6-ra vertük meg az első meccsen. Tehát arra már senki nem emlékszik, de tényleg így volt.
1: Montreali helyszínek?
2: A Montreali, elmentünk az uszodába. Az uszodába, amikor megérkeztünk, először ott lent voltunk egy ilyen nagy váróterembe, abból semmi nem jött vissza. Amikor az uszodába érkeztünk és fölmentünk, akkor már igen, de az is megváltozott. Tehát ahol a régebben volt az eredményhirdetés például, ott most egy ilyen gyerekmedence, meg egy gomba, meg valami ilyesmi volt, tehát az is megváltozott. Én a doping szobára emlékszem, mert engem... az első 4 mérkőzésen mindig engem vittek dopingolni. Biztos nem tudták elképzelni, hogy ez a vékony gyerekhez hogy bírja. De hát akkor most ezt elmesélem azért, mert ez tényleg úgy volt, hogy kiválasztottak az első nap dopingra, és kérdeztem, hogy milyen ital van. És hát volt Schweppes, akkor Fanta, Kóla, hát egyiket se kívántam nagyon.
3: Sör nem volt.
2: És akkor... mondták, hogy kérdeztem, hogy sör, vagy mondták, hogy van, és volt Budweiser, ami hát elég kellemes volt. Úgyhogy akkor azt abból ittam 2-3-at, még már rég tudtam volna mintát adni, de azért még ittunk egyet. Lényeg az, hogy utána a másnap megint engem hívtak, akkor én már hívtam a Gerendás Gyurit, a Horkait, a Kenészt, hogy kísérjetek már el.
1: És akkor már tudták, hogy milyen fajta italt szeretnétek.
2: Igen, a harmadik nap már én oda már hazamentem, és utána az egész olimpia alatt, hát mindig úgy mentem be, már ott engem ismertek, az egész csapat jött, és érdekesség az, hogy a Gyarmati Dezső, aki nekünk az edzőnk volt, hát körülbelül 45 évvel később meséltem neki ezt a történetet el, és hát mondta, hogy nem tudta, hogy a Szisza becenevem, vagy az volt, hogy nem tudta, hogy miért szeretnek engem ennyien, hogy mindenki engem kísérel. Azt mondja, de most már érti.
1: Az atlétikai stadion mennyire vált

0: változott meg 50 év után?
1: Hát meglepetés. Annyiban, hogy az egész stadiont átépítik. Jelen pillanatban is óriási építkezés folyik. Az annyit jelentett, hogyha visszaemlékezünk az olimpia megnyitásakor, akkor egy torz, hatalmas nagy oszlop volt a pálya közepére benyúlva. Ez annak idején el kellett volna, hogy készüljön. Különböző pénzügyi nehézségek miatt, illetve sztrájkok miatt erre nem került sor, de a megnyitót és a többi esemény tökéletesen a rendezés elképzelései szerint megvalósították. Az atlétikai pálya ellenben úgy, ahogy van, egy építési terület. Én próbáltam megkeresni azt a helyet, hogy melyik oldalról dobtunk, hogy hát akkor az hogy is néz ki most a mai helyzetben, és elmondom őszintén, hogy hiányoztak a specifikumok, amelyek engem úgy odaragasztottak volna a dologhoz. Ami ellenben a olimpiai falu, az nekem sokkal inkább hozott emlékeket.
2: Hát oda nem mentünk be.
1: Ez volt, pont
2: csak kívülről láttuk.
1: Ez volt benne a bosszúság, hogy buszban ültünk, hát felajzott 57 ember, a sofőr vezetett nyilvánvaló a legjobb úton a stadion felé, amelyet meglepetésre csarnoknak neveztek, számomra teljesen értelmetlen módon, de nyilván, mert hogy ez a mai állapotok szerint egy fedett hely. És elmentünk az olimpiai falu előtt, ahol nekem volt egy-két speciális, hogy mondjam, élményem, nevezetesen az, hogy én mindig szoktam átmozgatni a verseny előtt, és az átmozgatás ott az étterem előtti füves pályán részen, még belül az olimpiai falun belül volt, ott dobtunk néhányat, hát ilyen technikára, tehát nem eredményre, és akkor összepakolva szerelést és az egyéb dolgokat, akkor busszal mentünk be a versenyre, akár a selejtezőre, akár a döntőre. De visszafelé, amikor eljátszódott tulajdonképpen ugyanaz a történet, hogy dopingkontroll, és mit igyak, na, van sör, akkor én is írtam sört, hogy a dolgokat hamar és gyorsan, és teljes, hogy mondjam, elégedettségre végezzem el, ez meg is történt minden további nélkül, ellenben elkaptak az újságírók. És nagyon nehezen tudtam megszabadulni, de hát egy újságírók, mondjuk, hogyha volt 10, mert talán többet be sem engedtek, lassan, de hogy mondjam, kemény munkával fel tudtam őket törölni, és utána nem volt más választásom, hogy el kellett hazaindulnom idézőjelben az olimpiai faluba. És tudni kell, hogy az olimpiai falu ez egy szigorúan őrzött, zárt és kontrollált terület volt, ahol
0: ugye
1: nem...
0: Ugye 4 évvel voltunk a müncheni olimpia után, tehát a biztonsági intézkedések jóval szigorúbbak lehettek.
1: Sokkal szigorúbbak voltak, motoztak majdnem, de hát igen, kizárták a dolgaimat, többek között az olimpiai érmet. És akkor mentünk be, De senki nem volt ott.
0: Akkor nem volt olyan szívdobogtató érzés, vagy nem volt olyan déjà vu érzés, hogy akkor itt történt.
1: Dehogy nem. Na és akkor fölmentem, megkerestem, az 5. emeleten voltunk valahol, azt hiszem, és hát az kötött engem tulajdonképpen az egészben, hogy volt egy olyan hely, ahol valahova hazavittem az érmet.
2: Minden bár senki?
1: Nem.
2: A vezetőség?
1: Senki.
2: De akkor nem örültek neki, hogy te nyertél.
1: Hát, szerintem már ittak.
0: Zoltán, tornacsarnok?
3: Hát a legnagyobb csalódás volt.
0: Tényleg?
3: Igen, mert csak a homlokzat maradt meg, és egy nagy mozicentrum lett belőle, kávézók, fitness termek voltak. Ugye az a nagy légtér, ahova 14-15 ezer ember lefért volna, azt teljesen beépítették. Egy picike kis közepe volt, ami olyan mulas volt, mint a régi csarnok, semmi nem emlékeztetett rá, úgyhogy így olyan sok emlékem nem volt.
2: Csak a Magyar Zoltán kávézó, amit ott nyitottál.
1: Mi emléké? Alakították át.
3: Nagyon, de, nagyon átalakították, úgyhogy ez egy...
1: De rettenetes volt.
3: Igen, egy olyan rossz érzés volt, hogy, hogy tulajdonképpen nekem az egyik legnagyobb élményem az itt volt, és most nem az van ott.
0: Szerencsére a televíziós felvételek megvannak, és majd a rádiós közvetítésekből is hallhatunk egy-két részletet. Még egy picit térjünk vissza oda, hogy milyen esélyekkel érkeztetek meg Montrealban. Ugye Miklósnak és Zoltánnak volt már olimpiai tapasztalata, sőt kimondhatjuk, hogy esélyesként érkeztetek. Zoltán mindenképpen, nem tudom, Miklós majd elmondott, hogy mennyire számoltak veled a riválisok. Attila, te viszont, ha jól tudom, akkor az utolsó pillanatban kerültél be Gyarmati Dezső keretébe. Láttam egy olyan cikket, bocsáss meg, hogy a Balatonról visszatérve lettél végül is a kerettagja.
2: Igen, engem már, hát volt egy keretszűkítés, ahol engem már kiraktak a válogatottból.
1: Egyszer.
2: Egyszer. Egyszer. De csak egyszer. Tehát egyszer tényleg kiraktak. Tehát a keretszűkítés volt, és akkor mondták.
0: Ugye 11 játékos mehetett, akkoriban még.
2: 11 játékos mehetett, és akkor hát olyan 16-an, 18-an voltunk így a keretben, volt keretszűkítés, és akkor én abból kimaradtam, és a Gál Gyula és a Vindis Kálmán, akik nekem csapattársaim voltak, és hát ők is egyébként közel álltak a válogatottsághoz, mi lementünk hárman Balatonra. És hát ott voltunk már 3-4 napja, Siófokon, ott valamelyik ilyen kisebb szállodába, és teljesen véletlenül találkoztunk a Koller Ákossal, aki 40 évvel később, én azt hittem, hogy ő lejött minket megkeresni, hogy, mert vissza kellett menni a válogatott ellen, kellett játszani, az OSC-be játszottam, és a válogatott ellen kellett volna játszani. És a Koller Ákossal talán mondta, hogy akkor menjünk vissza, mert este edzés van. Én bennem 40 éven keresztül az volt, hogy ő milyen rendes volt, hogy lejött minket megkeresni. És aztán kiderült, hogy esze ágába se volt minket megkeresni, nem is tudta, hogy ott vagyunk, hanem egy lányt keresett. És a lány, nem tudom, hogy avval összejött-e, vagy mi volt vele, de lényeg az, hogy összefutottunk, és mondta, hogy akkor gyertek le. És lementem, hát visszamentünk Budapestre, hát én akkor 3-4 nap nyaralás után felszabadultam, szerencsére amiket kapura lőtt, mert én védő voltam, és akkor azt mondták, hogy hát nem vagyok elég gólerős, és jó védekezel, de kevés. És akkor ott felszabadultam, játszottam, és én szerintem a válogatottnak ott lőttem, tudom én, 6-8 gólt, amiben beleértem, az mind bement a fülem elé, a hóna alá, a feje földet. És akkor, ahogy vége volt az edzésnek, akkor a lépcsőn mentem lefelé, arra emlékszem, és akkor a Gyarmati mondta, hogy akkor holnap jöjjek edzésre. Hát én pedig, hát azért elég kekec gyerek vagyok, aztán mondtam, hogy ne szórakozzanak velem, engem már kirúgtak, most az, hogy itt beraknak, kiraknak, megint az nem. És akkor jött a Katona Bandi, aki nekünk volt az OSC-ben az edzőnk, és akkor az is ott győzködött, hogy ne vicceljek már, hát ezért ez komolyabb dolog annál. Na mindegy, és akkor lényeg az, hogy így...
0: azért hagytad magad rá beszélni.
2: Így visszakerültem, és szerencsére akkor volt egy, hát nem szerencsére, volt egy torna, ahol jól játszottam én is, a Gerendás is, és akkor úgy kerültünk vissza a válogatottba és utazóként.
0: Ugye jó pár csapattársad már volt Münchenben, ahol egy ezüstéremmel zárt a férfi vízilabda válogatott. Volt-e egyfajta bizonyítási vágy bennük, hogy akkor most kijavítjuk, és aranyéremért jövünk?
2: Hát ők akkor már a Szívós, a Bodnár Andris, hát mondjuk ő itt nem volt az olimpián, de hát a Faragó, a Csapó, ők a Sárosi, Molnár Endre, tehát ők úgy érezték, hogy nem, hogy elvesztették ezt a Müncheni olimpiát, illetve nem elvesztették, hanem volt egy Markulescu nevezetű bíró, aki elcsalta ezt a mérkőzést. Én emlékszem, hogy láttam, és én is fel voltam háborodva, amikor néztem a mérkőzést. Hozzá kell tenni, hogy megvolt azért a lehetőségünk, hogy egyenlítsünk, de
4: de nagyon nagy volt a hátszél.
0: És de, akkor volt egy ilyen visszavágás, vagy egy ilyen hát
4: javítás? Nem, ez a csapat, ez ugyanúgy, mint ahogy én mondtam, hogy én nem tudom elképzelni, hogy mi nem nyerünk. Azért ezek a játékosok, ezek a világ legjobb játékosai voltak. Tehát akár melyik csapatba, akiket most itt felsoroltam, hogyha az olaszoknál lenne, akkor ő lenne a válogatott kapus. Ha a jugoszlávoknál, akkor ő lenne a center, a szívós. Tehát ezek a világ legjobb játékosai voltak. Nekem azért volt idézőjelbe könnyű, de tényleg így érzem, hogy amikor Magyarországon az ember játszott a bajnokságban, akkor én olyan játékosok ellen játszottam, akik jobbak voltak, mint az ellenfél válogatott játékosai, akiket nekem kellett fognom. És ez tényleg így volt.
0: Jó, felkészítettek téged.
4: Könnyebb volt nekem játszani a válogatottba, mint Magyarországon a Sárosi ellen mondjuk például. Mert én fogtam a Belamaricsot, az ugyanazon a pozícióban, a Sárosi jobb volt.
0: Hát így könnyű.
4: Hát igen.
0: Miklós, mennyire tartottak téged esélyesnek, mennyire vártak tőled aranyérmet, vagy egy jó érmes helyezést, és mennyire tudtál alkalmazkodni gyorsan a montreali környezethez, ugye te már Mexikóban és Münchenben jártál egy-egy olimpián, szóval volt-e így az aklimatizációval, az olimpiai hangulathoz való hozzászokással gondod?
1: Én előtte való, tehát ugye a 76-75-ben volt egy próba olimpia, amely még nem a stadionban volt, de gyakorlatilag ugyanazokkal a feltételekkel vagy rendezték meg a versenyt.
0: Ugyanott Montrealban?
1: Ugyanott Montrealban, így van. Voltak magyar támogatóink helyben, nevezetesen a gerelyhajtás bírója, aki a kilépéseket döntött el, hogy kilépett ki, ki nem. Ő a Kulcsár Gergelynek az évfolyamtársa volt a TFM, és később diszidált. És itt megint gerelyhajítás közelébe került, nevezetesen ő vezette a gerelyhajítást. Itt találkoztunk egyébként azzal az ellenfelével a Gergelynek, aki az összes sportszert, mint vállalkozó, ő volt az, aki szállította az olimpiára, többek között a gerelyeket is. És ebben az évben kihozott, azt hiszem, saját maga a kútfejéből egy gerelyt, egy adonatúj gerelyt, amely nem olyan volt, mint az korábbiak, és amely nagyon ritka volt, nem volt teljesen elterjedve a legjobbak között, és ketten az Erdély Gyuri valaki velem ott volt az előolimpián, nagyon megkedveltük a gerejt, és nagyon jó eredményeket értünk el. Én a legjobbat először dobtam 90 métert, 75-ben, 95-öt, 91 méter 70-et, azt a valamilyen fordulattal elvették, nem lehetett csúcsá emelni a dolgot, mert könnyebb volt a gerej. Hát biztos könnyebb volt, nem tudom. De a lényeg az, hogy a következő gerely már 90 méter 90-re szállt, az 75. 76-ban pedig végig versenyeztük a világ legnagyobb ellenfelekkel a szezont, és ugyan nem én voltam a világ ranglista vezető, az egy finn srác volt, aki 93-36, azt hiszem, vagy ilyesmi, volt majdnem világcsúcsot, és mi meg hárman fiatal magyarok, én már nem is voltam a nagyon fiatal, a többiek voltak fiatalok, azok csak megközelíteni tudták a srácot, akit úgy hívták, hogy Hannus Hittonen, és aki később az olimpián egyébként második lett. Nekem ez mindenképpen egy óriási előny volt, hogy én ott tudtam lenni, ismertem azokat az embereket furcsa módon, akik a versenynél közvetlen közelemben voltak.
0: És ez megnyugtatott téged?
1: Feltétlen. Uh-huh. Sőt, hát előtte beszéltünk is a Gergelynek a évfolyam társával, illetve hát beszéltünk mindenképpen a verseny szer hitelesítőjével is, és ez egy megnyugtató dolog volt, hogy Gergely biztos ott lesz, magyar lesz a vezetőbíró, meg minden ilyesmi, milyen apróság. Én akkor a világranglista második helyén voltam, amikor kiugtasztam, és a sok-sok kudarc után, tehát egy 7 év kudarc után kerültem, 7-8-9 év kudarc után kerültem újra az olimpiai, hát a bajnokság közelébe, vagy a verseny, legjobb versenyzői közelébe. Nem igazán bíztak bennem, én úgy láttam. Lehet, hogy az ellenfelek azok tudták, hogy esetleg tartogathatok valamit, de a magyar sportriporterek, Gyöngy, Gyula, Pista azt mondta, hát oda nem muszáj menni, mert Pista, a német az mindig fejre áll. A Kaplár Józsi, aki tulajdonképpen azt hiszem, hogy nem mond, a neve nem idegen, ő meg az évfolyamtársam volt, aki mondta a Gyulainak, hogy hát ő most megy a német Mikit megnézi. És akkor kicsit győzkedte a Pistát, és akkor Pista is jött. Minden rendbe ment.
0: Jól alakult. El kell mennünk hírekre, de Magyar Zoltánnal fogjuk folytatni, már csak azért is, mert időrendben Zoltán, tiéd volt az első aranyérem, és ahogy olvasni lehetett, egyre fokozódott a várakozás, hiszen az esélyeseknek kikiáltott öttusázók, ökölvívók, vívók nem azt az eredményt hozták, amit előzetesen vártak, úgyhogy gondolom, hogy rajtad is már egyre nagyobb nyomás volt, de akkor a hírek után ezzel folytatjuk. Egyébként Sudár Attila, Németh Miklós és Magyar Zoltán a vendégünk.
5: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Nem jutott elődöntőbe magyar vívó a hongkongi VB mai versenynapján. Országjárásra indul a tiszapárt, folytatódik a meleg idő záporokkal. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
4: Visszautasította a Blackburn Rovers szerződés hosszabbítási ajánlatát Tóth Balázs angol sajtóértesülések szerint. A magyar labdarúgó válogatott kapusát jövő nyári köti megállapodás az angol másodosztályú klubhoz, amely még a nyáron értékesítheti az előző idény legjobbjának megválasztott játékosát. Hosszabbított svéd hátvédjével a Ferencváros férfi jégkorong csapata. A múlt idényben 29 kanadai pontot elérő Jesper Lindgren magyar kupát és szuperkupát nyert az osztrák ligában érdekelt FTC-vel. A negyeddöntő jelentette a végállomást a kardozó Szilágyi Áron számára a vívók hongkongi világbajnokságán. A háromszoros olimpiai bajnok egy tussal kapott ki az egyiptomi Mohamed Amertől a 8 között. A női tőrözőknél Pásztor Flóra jutott a legtovább, ő két győzelem után a 8-at döntőben esett ki. A magyar vívóválogatott eddig 2 érmet szerzett az idei VB-n, amely holnap a csapatversenyekkel folytatódik. Az 5. Tour de France győzelmét ünneplő Tadej Pogacar nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy rajthozzájon a spanyol körversenyen is. A 27 éves szlovén kerékpáros eddig csak a Vueltán nem tudta megnyerni az összetett versenyt a 3 hetes viadalok közül.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Ismét országjárásra indul a tiszapárt. A választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől. Erről is beszélt napirend előtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy ott lesznek újra a legkisebb településeken is. Beszámolnak arról, mit végeztek el. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. A bölcsődei szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel egyeztetett az elmúlt hetekben a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Főként a minőségi ellátás feltételeiről, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításáról és a szakmai együttműködés erősítéséről volt szó. Tannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a megbeszélések kapcsán hangsúlyozta, a 6 év alatti gyerekek közül majdnem minden 5. tapasztalható valamilyen fejlődési elmaradás, és az érintettek több mint 3-a nem jut hozzá időben a szükséges ellátáshoz. Megjelent a felhívás a közszolgálati tanács új tagjainak delegálására. A jelöléseket augusztus 26-án 14 óráig lehet beküldeni, közölte a szervezet. Az átalakuló közmédia működését ellenőrző 18 tagú testületbe egy-egy tagot delegálhatnak a Magyarországon bejegyzett gyermekek jogainak védelmével foglalkozó környezet, természet és állatvédelmi, valamint kulturális szakmai szervezetek. A részletes jelentkezési feltételek, valamint a jelentkezési lap az NMHH honlapján érhető el. Rövidített útvonalon közlekedik a Szentendrei hév szerdától augusztus 7-éig. Karbantartás miatt csak Kaszásdőlő és Szentendre között járnak a szerelvények. A Battyányi tér és Kaszásdőlő között, valamint a Göncárpád városközpont és Kaszásdőlő között pótlóbusszal lehet utazni. A hév helyett a 34-es, a 106-os és a 134-es autóbuszok igénybevételét is javasolja a BKK.
0: Közlekedés.
4: Az M35-ösön az M3-as felé a 6-os kilométernél egy autó a szalagkorlátnak ütközött, a külső sávot lezárták. Aztán a 82-es főúton Bakony-Szentkirály közelében 3 autó összeütközött. A 37-es kilométernél a főutat lezárták, kerülni nagy kitérővel. A Réde-Bakonybánk Veszprém-Valsány útvonalon lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
5: Időjárás.
4: Délután változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, csak kevés helyen fordulhat elő eső, zápor. Holnap napos, száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Holnapra mérséklődik a légmozgás, éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: A témánk továbbra is az 1976-os montreali olimpia, amelyet ugye 50 évvel ezelőtt rendeztek, 4 magyar aranyérem született, közülük 3-ban részes volt az a vendégsereg, akit itt köszönhetek továbbra is a stúdióban, Sudár Attila, a férfi vízilabda válogatott játékos, a német Miklós gerelyhajító és Magyar Zoltán, aki lólengésben lett olimpiai bajnok Montrealban, és a hírek előtt azt kérdeztem, Zoltán, hogy mennyire fokozódott a nyomás feléd, vagy a magyar csapat felé. Ugye eltelt majdnem egy hét, és nem született még magyar érem, miközben a sportvezetés a 4 évvel korábbi müncheni olimpiát szerette volna túlszárnyalni, vagy ugye ez volt az elvárás, ott 35 érem született, 6 arany. Szóval mennyire érezted ezt a felfokozott várakozást?
7: Nagyon. Az az igazság, hogy a sportvezetés nagyon ideges volt, ugye otthon el kellett számolni az eredményekkel. Hát nekem nem sokat tudtak segíteni, mert annyira nagy volt a feszültség, hogy egyik, nem akarom mondani a nevét valamelyik sportvezetőnk, csak annyit mondott, remélem te hozod az aranyat. Most azért hozzá kell tenni a tornában, pláne lólengésben nagyon könnyű rontani, és én már 2 napja nem aludtam, nem tudtam WC-re menni, tehát nagyon-nagyon ideges voltam, így utaztam ki, és akkor kaptam ezt a nagyon jó biztatást. Nagy volt a csarnokban a feszültség, de szerencsére annyira föl voltam készülve fizikálisan is, meg mentálisan, mert egy jó versenyző voltam, hogy meg tudtam csinálni a gyakorlatomat, és hát így elindult az első magyar aranyérem, és utána bekapcsolt az egész magyar csapat.
6: És érezted, hogy úgy nem csak rólad, nem csak az edződről, Víg Lászlóról, de úgy mindenkiről lejött egy ilyen, legördült a kő, és valami felszabadult érzés jött a te aranyérmed után?
7: Hát nem csak az, hanem igazából egy olimpián ott egy csapat vagyunk, tehát ott egymás versenyeire kimegyünk, majdhogy nem olyan, mintha saját csapatunk lenne. Tehát egészen más egy világbajnokság, ahol a magyarok küzdenek az egyéb nemzetek ellen. Itt az egész magyar delegáció sportolói, hát kijártunk mindenkihez, ahogy csak tudtunk, a jegyet szereztünk, ahogy ugyan az a szerencse a tornában, hogy a legelején van, emiatt a pech az, hogy nem tudunk kimenni soha a felvonulásra, a bevonulásra.
6: Megnyitóra, ugye?
7: Megnyitóra soha, mert akkor már edzés van, vagy föl kellett készülni, vagy nagyon gyorsan jöttek a versenyek, úgyhogy mi nem, egyszerűen nem láttunk ilyet, de hát utána megnyugodtak, és jöttek a többi eredmények, hát Miklós is, vízilabda csapat is, hát Tordas Ildikó is szegény aranyérmet szerzett, és hát rengeteg bronz volt, tehát amit előbb említettél, hogy azok a formák nem jöttek ki. Lásd úszókat, akik végigverték az egész világot, Hargitay Andrássyék, Sós Csabáék, hát mindenkit, Verasztóék, és ott nem. Tehát nem jött, még érmet se tudtak igazából szerezni, pedig, ha jól emlékszem, egy hónappal előtte Amerikában voltak, és mindenkit agyonvertek. Tehát nem jött mindenkinek össze ez a formaidőzítés, és ez emiatt, hát óriási feszültség volt, hát szerencsére én voltam az első, aki ezt megtörte.
6: Tengeren túli olimpiáról beszélünk, de mégis azt lehetett hallani, hogy nagyon sok ottani magyar kijött szurkolni, és azért ezt lehetett érzékelni, erre emlékszem.
7: Hát, ugye most voltunk kint, és hát amit itt említettek a sportbarátaim, hogy nagyon nem tudtuk, hogy ennyi magyar volt. Emlékeztünk, hogy sokai voltak, de amikor most meghallottuk, hogy 200-300 ezer magyar él Kanadába, és azok mindig, majdnem nagyon-nagyon sokan eljöttek a versenyünkre, versenyeinkre, és hallottuk őket, és ez egy nagyon jó érzés volt. Tehát Magyarországon nehéz volt abban az időszakban még kijutni, de a helyiek viszont állandóan drukkoltak nekünk, és amikor mi mentünk a mi magyarjainkhoz, akkor ők is ott voltak, és együtt drukkoltuk. Ugye nagyon-nagyon jó érzés volt.
6: Ugye úgy léptél a pódiumra, hogy tudtad, hogy ha jól emlékszem, a japán versenyző 9,8-as pontszámot kapott a gyakorlatára, tehát megint csak növekedett a nyomás és a feszültség, de ugye említetted, nagyon jó állapotban voltál. Hallgassunk meg a közvetítésből egy részletet. A Magyar Rádió közvetítette ugye a döntődet, Úrvári Sándor a riporter, a kommentátor.
8: Zoli fölemelte a kezét magasba, a vezetőbíró megadta a jelt, ég a zöld lámpa, és a magyar versenyző, Magyar Zoltán elindult útjára. Az első két kör ragyogóan sikerült. Megvan az a magyar spindli, a magyar orsó megvan, és már is megy a bőr közé, a magyar vándorral előre. A gyakorlat nehezedik részét már láthatjuk, lát. Ez volt a Fradi figura, és már az egylábas munkát végzi Zoli. Újra csak azt kell mondanom, hogy túl vagyunk a nehezén, gyönyörűek az egylábas munkái. Óriási lendülettel, szép amplitúdó kiterjedéssel hajtja végre a gyakorlatát, és a varázs kemocuk rendre sikerülnek, és a leugrás előtti mozdulat még egy is megvan! Bízunk benne, hogy úgy ér
9: csodálatos. Csodálatos! A kapcsihar itt a fórumban a legnagyobb! A kilengés óriási futat a kapcsiharban!
8: Elsőnek Gordán Dezső gratulált neki, keresünk Víglapit, úgy látszik, hogy a szigorú biztonsági őrök nem engedték be, csak egyedzőt. Én bízom benne,
9: én azt hiszem, hogy csupa mosoly mellettem, a kollégák mutatják magasba az ujjukat. Megvan tehát az a gyakorlat, amivel azt hiszem, a pontozó bírák is arany éremmel honorálják ezt a sok-sok esztendős munkát.
8: És most várjuk. 9,9!
9: Nem bravo, lehet elvenni! Bravo, Zoli! Megvan Magyar Zoli! Ilyen Magyar Zoli! Ilyen Víglati! Sikerült a győzelem!
8: Olimpiai bajnok, lólengésbe 28 év után magyar tornász, Magyar Zoltán.
6: Ez alapján visszajönnek emlékek.
7: Hát hogy ne? Azt hiszem, ezek amúgy beégnek az ember agyába, gondolom a Miklósnak is, mikor eldobta. És van egy olyan nagyon jó érzés, mikor az ember megcsinálja a gyakorlatát. Itt ugye végén voltam, de nagyon sok világversenyen indultam, úgyhogy ötödiknek, negyediknek sorsoltak be, ott megcsináltam a gyakorlatom, és ugyanaz az érzésem volt, mint a Miklósnak, mikor elsőre eldobta a világcsúcsot, és leült utána, és csak mosolygott a többin. Ez egy olyan kicsit lenézés, de igazából ez egy nagyon jó érzés, hogy nem, úgyse tudnak utánam jönni. Tehát,
6: ez hihetetlen önbizalmat adhat, de ez tényleg csak azt feltételezi, hogy mögötte rengeteg munka volt, és nagyon sok helyen elmondtad, hogy edződel Víg Lászlóval nem volt az a baráti, most remélem nem értesz félre, szeretetteljes kapcsolat, viszont elképesztő munkát tettetek bele, és mind a ketten egymásnak nagyon sok mindent köszönhettek, vagy mindent.
7: Hát ez egy szörnyű dolog, mert ugye nemrég halt meg az edzőm, és mi végig háborúban voltunk az egész időszak alatt. Az egy más világ volt. Tehát én most elmeséltem egy sztorit, hogy bementem az iskolába, földrajztanártól fülest kaptam. Elmentem a nem tudom melyik tanárhoz, meghúzta a pajaszomat, pofont kaptam. Utána megkérdezik, hogy sóspogit, vagy édest kérek, a fenekemre ütöttek. De most ugyanez az edzésen, ha nem is vertek, de nagyon-nagyon szigorúan bántak velünk. Tehát ezeket nem lehetett szeretni. Nem lehetett szeretni, viszont amikor már befejeztem, és utána sokat beszélgettem az edzőmmel, akkor mondta, hogy nagyon sok zsákutcába mentünk be. Tehát az ő elképzelései az csak a mennyiség volt. Azt mondta, hogy ha szovjet tornászok 400 elemet csinálnak, mi 600-at fogunk, és akkor megverjük őket. De hát ugye ez nem így volt, mert a saját gyerekei nem voltak túl tehetségesek, és ezért sok eredményt nem ért el. De utána megmondom őszintén, hogy olyan szeretetben voltunk az utolsó 5-10 évben, hogy mindig felhívtam, rengeteget tudott beszélni, és akkor mondtam, megkértem, hogy ne a honfoglalásnál kezdjön a napjainkban, de nagyon jó humorizáltunk, és nagyon boldog vagyok, hogy amit elment, kezet tudtam csókolni neki, és át tudtam ölelni.
6: De amellett, hogy a mennyiségre ment ő, azért mindig újítottatok, nem? És ugye a Magyar Vándor néven elhíresült elem, de említhetünk több elemet is, tehát ezek mind-mind annak az eredményei, hogy ő mindig-mindig valamin törte a fejét.
7: Pontosan, tehát én nem voltam egy jó fizikai alkat, és ezért a rengeteg munka volt az, ami nekem segített. És nem csak lólengésben, hanem a többi szeren, amit én összedolgoztam, az segítette később a lólengést is. Tehát azt a fizikai terhelés, az rengeteg. Olyan erő fölényem volt, hogy a gyakorlat végén még egy magyar vándor tudtam volna csinálni. Tehát ez nem a maximum volt, és amikor korrigálni kellett egy picit, és nem látszott, akkor is meg tudtam csinálni gyakorlataimat. És hát ez azért a legbüszkébb az egész pályafutásomra az, hogy világversenyen engem 8 évig senki nem vert meg.
6: Ez így van, hiszen a moszkvai olimpián is, ott is sikert, olimpiai igen. bajnok lettél. Július 23-án született Magyar Zoltán, olimpiai aranyérme, majd július 24-én Tordas Ildikó női törben lett ugye olimpiai bajnok, majd eljött július 26-a német Miklós Gerely hajítás döntője. Hallgassuk meg, hogy mi történt az első dobásodnál, a kommentátor Szepesi György.
10: Azt hiszem, nagy-nagy örömhírt jelenthetek. Német Miklós első dobása valami egészen fantasztikus messzeségben robbant ki itt az olimpiai stadion zöld gyepszőnyegére. Egészen káprázatos berántás. Csodálatos roham után 90 méter fölött esett le a Gerely, és most zúg az aréna. Fölállnak a helyükről az atlétika barátai és rajongói. Német mosolyog, örül, 94 méter, 58 centiméterre repült, új világcsúcs, új olimpiai rekord, fantasztikus teljesítmény, elképesztő ragyogó diadal. Német Miklós, Német Imre, 1948 London olimpiai bajnokának fia, 1976-ban Montreálban első dobására lenyűgöző teljesítmény nyújtott. Lenyűgöző azt, ami benne volt az elmúlt 10-12 esztendőben.
6: Hát csak hogy érzékeltessük, hogy mit jelentett ez az eredmény, 94-58 az új világcsúcs, amivel kezdted gyakorlatilag a döntőt, és meg is nyerted. A második helyezett Finn Sitonen 87 méter 92 centis dobással végzett a második helyen, tehát elképesztő a különbség, és ahogy lehetett olvasni, vagy hallottam tőled, utána két sorozatot ki is hagytál. Ez miért kellett? A saját lelked megnyugtatására, az ellenfelek elbizonytalanítására, vagy...
11: Kell.
6: Uh-huh. Amikor eldobtad a Gerelyt, már érezted, hogy ebből egy óriási eredmény lesz?
11: Hát én azt hiszem, hogy a dobóatlétika az olyan, hogy már az eldobás pillanatában gyakorlatilag többé-kevésbé tudja az ember, hogy milyen, hogy sikerült. Ez jól sikerült. A közép a táján éreztem, hogy nem billegett a Gerely, úgy kellett, úgy repült, hogy lenni lehet, és van egy vonal, amely a világcsúcsot jelölte, ha nem is, akkor is a távolságot a 90 métertől az ember meg tudja becsülni, hogy ez jó vagy nem jó. Hát én azt éreztem, hogy ez jó volt. A Gyuri bácsiról csak annyit, hogy 48-ban ő közvetítette a fatert.
6: És ugyanúgy közvetítette a te olimpiai aranyérmedet.
11: Azt hiszem az egyik utolsó olimpiai bajnokokat meg interjú részletei, vagyis munkájában, mert úgy mindenkit végigvett. Azt hiszem, hogy benne volt az a teljesítési kényszer, hogy minden akkori élő olimpiai bajnokot gyakorlatilag meginterjúvel, és akkor kérdeztem tőle, hogy megvan-e a közvetítés, azt mondta, hogy sajnos nincs. Uh-huh. És kérdeztem tőle, hogy megvan ez.
6: Ez megvan, szerencsére az archívum segítségével.
11: Igen.
6: Az igaz, hogy az olimpiára édesapád úgy engedett el, hogy haza fogod hozni azt az aranyérmet? Tehát hogyan? Ő bízott benned.
11: Hogyan?
6: Nem?
11: Nem, hát ő neki volt egy betegsége, éppen a betegsége, hát hogy mondjam, javuló részén volt tulajdonképpen akkor, amikor mi hazajöttünk. Előtte meg küzdött. Tehát nem is nagyon tudtunk beszélni. Olyant mondott volna nekem, amelyet biztos vagyok benne, hogy hogy nem tudtam volna igazán befogadni, hogy inkább elkerültem.
6: De te szerettél volna nem is neki bizonyítani, de miatta olimpiai bajnok lenni?
11: Persze.
6: Ugye egy gerelyhajító a versenyek előtt az edzéseken ér el eredményeket. Benne volt ez előzetesen, ez az eredmény, vagy azért téged is meglepett, hogy egy világcsúccsal kezdtél egy olimpiát?
11: Hát nézd, ez úgy megy, hogyha az ember jó formában van, akkor az edzés eredményeket sokkal, de sokkal túl tudja száralni egy optimális körülmény között. Ez egy elég jó körülmény volt, az az igazság. Úgyhogy vártam, hogy nyerni tudok. De azt nem, hogy világcsúcs lesz. Azt is hozzá kell tegyem, hogy én gyakran fejreálltam valóban így volt, ahogy hogy már elhangzott az előbb. Ez valószínűleg attól a túlzott takarástól, amelyet sosem úgy tudtam végrehajtani abból az erőt, nem úgy tudtam közvetíteni a gerelyhez, ahogy egy jó felkészült időszak után az ember meg tudja csinálni. Uh-huh. Na most ez egy olyan, ez ment magától értetődő.
6: És mondjuk el, hogy az olimpiai aranyérem után volt egy másik jutalom, egy Lada 1500-as, jól mondom, amelynek rendszámot ZI9458 volt.
11: Jól látod a helyzetet, igen. Hát az ZI9458 az azért volt érdekes, mert hát kaptunk egy lehetőséget, hogy kifizethetjük az olimpiai. Nem, azt hiszem az ajándék volt, ugye? Na, ajándékból kaptunk egy autót.
12: Nem volt ajándék.
11: Nem volt?
7: Nem.
11: Akkor
6: csak lehet, a világcsúcs hogy...
7: csak 7 évente lehet kapni egy magát, és te kaptál.
11: Akkor én kifizettem. Uh-huh. Te is kifizetted, de ajándék volt annyiban, hogy hozzájutott az ember, és akkor felfegyverkezve két martinival, egy karton cigivel bementem a kocsiért, és akkor láttam, hogy a sorrend az úgy néz ki. Itt akkor csak arra készültem föl, hogy ne kelljen már annyit várni, akkor adok nekik egy kis kedveskéget, és akkor kiderült, hogy ott tart a rendszámoknak egy kiosztás, hogy ZI9436. Uh-huh. Mondom, húha! És akkor megtette a eredményt, hozta az eredményt a kicsi ajándék, és aranyosak voltak, és megsírták gyorsan.
6: És a világcsúcsot viselted az autód rendszámát.
11: Néha már nagyon kényelmetlen volt utána. Azért, mert én már lehet, hogy nem voltam annyira nagyon jó, 32 éves voltam, és akkor egy-két fejreállás azért itt is előfordult, illetve sok sérülés kísért újra, és ezek a sérülések már nem voltak annyira ígéretesek. Uh-huh. És nekem mindig 94-58 volt a rendszámom, fene egye meg.
6: Hát ez egy jó emlék a világcsúcsnak. Attila, említetted, hogy az utolsó pillanatban, vagy az utolsó pillanat utáni pillanatban kerültél be a keretbe, és olyan klasszisokkal játszottál, mint Faragó, Tamás, Gerendás, György. Te backként segítetted ezt a csapatot. Mi volt ott a szereped? Ugye 22 éves voltál ezen az olimpián, tehát a fiatalok közé tartoztál. Szóval hogyan illettél bele Gyarmati Dezső rendszerébe? Milyen mozaik elem voltál te?
12: A Miklós után nehéz megszólalni, mert még az ember is elérzékenyül, szóval azért ezek ilyen méreható dolgok. Amikor én bekerültem, akkor a legelső mérkőzésen én cserejátékos voltam, illetve hát nem játszottam az első két negyedbe, és mondjuk nem rosszul mondom, mert volt egy Andrew Kerr nevezetű center, aki két gólt lőtt centerből addig, és 4-2-re vezettek az ausztrálok, akiket, mint előtte említettem, 9-2-re vertük meg a Unikum kupán, és akkor mondta a Gyarmati, hogy menjél és fogd le. És hát én nem olyan játékos voltam, aki átöleltem, és szorítottam, és ütöttem, vágtam, hanem én messziről fogtam, szinte hozzá se értem a centerhez. Volt, hogy el tudtam venni a labdát, indítottam a Sárosit, vagy a Horkait, vagy a valamelyik játékost. Mindegy, lényeg az, hogy a végén nyertünk, és utána, hát minden meccsen utána kezdőjátékos voltam, és végigjátszottam csere nélkül a mérkőzéseket, sőt, még a legvégén, amikor összeállították a világválogatottat, akkor abban én is benne voltam.
6: Így van, az All-Star csapatban Csapó, Faragó, Szívós István mellett te is bekerültél, ugye ebben a bizonyos All-Star csapatban, ugye végig az összes meccset megnyertétek, és ahogy említettük, volt 3 csoportmérkőzés, majd utána egy ilyen körmérkőzéses minitorna következett, és az a helyzet állt elő, hogy az utolsó mérkőzés előtt ti már tudtátok, akkor hogy bármi lesz is, már olimpiai bajnokok vagytok.
12: Igen, hát akkor a jugoszláv volt az utolsó mérkőzés, és hogyha esetleg kikaptunk volna, már akkor is olimpiai bajnokok voltunk.
6: Ez a mérkőzés, ez a magyar-román párharc volt, itt dőlt el, hogy már olimpiai bajnokok lesznek, úgyhogy ezt a közvetítés részletet is meghallgathatjuk Szepesi György jóvoltából.
10: 9-8 az eredmény, 21 másodperc a hátralévő idő, a miénk a labda, gyerekek, most már a miénk a győzelem, szívós kezén, onnan tovább előre, Csapójé, Csapó még tovább, indulunk, Horkai körülnéz, Horkai beteszi középre a labdát, Csapójé, és most vége! Megvan tehát, megvan a győzelem, az újabb aranyérem, a harmadik magyar aranyérem. Gratulálunk, tiszta szívből gratulálunk a magyar fiúknak, akik ott bent a medencében összeborulnak, kedves hallgatóink. És puszi jobbról, puszi balról, Szívós, Faragó, Sárosi, Sudár, a fiatalok és idősebbek, egy generáció, 1954-es születésű a legfiatalabb, 1945-ös születésű a legidősebb játékos ebben a magyar csapatban, amely tehát, kedves hallgatóink, pontveszteség nélkül, 8 ponttal és pontveszteség nélkül áll a torna élén, és most már behozhatatlan előnnyel vezet.
6: Mondjuk el, hogy Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Faragó Tamás, Gerendás György, Horkai György, Kenész György, Konrád Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László, Sudár Attila és ifjabb Szívós István játszott ezen az olimpián. Gyarmati Dezső volt ugye a szövetségi kapitány. Amikor egy csapat ott van egy magyar olimpiai válogatottban, az mindig különleges, nem? Tehát lehet mérkőzésekre járni. Az, hogy győztünk, aranyérmesek lettünk, azt mindig így mondják a szurkolók, amikor egy csapatról van szó, szóval érezték azt, hogy ennek is egy ilyen varázsa van, és a müncheni ezüstérem után újra ott csillog a magyar vízilabda trónján.
12: Hát én is úgy szeretem mondani, illetve soha nem mondtam, hogy én nyertem, hanem mert ez egy csapatjáték, tehát hogyha egy láncszem nem működik, akkor nem tudunk nyerni. De szerencsére ez egy olyan csapat volt, amelyik nem is, tehát itt ilyen 3 grupra lehetett osztani. Én úgy éreztem, vagy úgy, ez a véleményem. Tehát voltak a fiatalok, a Gerendás, Horkai, Kenéz, én, mi voltunk így 4, ilyen egység. Akkor volt a Csapó, Faragó, ők 2 egy egység, és akkor volt a Sárosi, a Cservenyák, és a Molnár Endre, még a Konrád Feri, akik szintén így egy egységek voltak. Viszont ez a 3 egység, ez így kompaktibilis volt egymással. Tehát mondhatom azt, hogy ugyanúgy jóba voltunk velük, és hát ezért tudott működni, mert ki tudtunk állni egymásért. Szóval...
6: És azt jól tudom, hogy a mai napig, nem tudom, havonta, vagy legalábbis rendszeresen összejártok?
12: Hát össze, most utoljára tegnap találkoztam a Horkaival, például a Horkai Gyurival. A Balatonon voltunk, és a vízen találkoztunk, de rendszeresen Gerendással, Kenézzel összejárunk szerencsére.
6: Azok a sportolók, akik ugyanazon az olimpián szerepelnek, és ha nem is feltétlenül aranyérmet nyernek, bár a ti esetetekben ez megadatott, de együtt harcoltak, együtt képviselték az országot, ez egy sorsközösség, és akármikor bárkivel találkoztok, akkor van egy közös múltatok, és egy közös emlék, amihez nyúlni lehet?
7: Hát igen. Nagyon szeretjük is egymást. Én azt mondom, most kint voltunk Montreálban, nagyon sok csapattársunk, vagy másik sportágban 40 éve nem találkoztunk, és egyből összeülelkeztünk, és hát most nem akarok részletekbe bonyolódni, de a hölgyek dicsértek engem is, én őket dicsértem.
11: Felemeltek.
7: De tényleg nagyon szerettük egymást. Én úgy érzem, hogy az aranyérmesek, a bronzérmesek, ezüstérmesek és a helyezettek is úgy érzik, hogy mi közösen hoztuk ezeket az eredményeket. Kijártunk, amennyi jegyet tudtunk szerezni. Mert ugye volt nekünk egy akkreditációnk, de ez nem mindenhova volt jó. Tehát ott volt a vadászat, hogy ki tudjunk menni, pláne a döntőkre. És az egy fenomenális érzés volt, mikor oda kimentünk, és ott győzelmet láthattunk. Ez későbbi olimpiákon is, ahol én részt vettem, ott is ugyanez volt.
6: Hát sajnos letelt az idő, pedig még órákig lehetne sorolni a sok-sok élmény, de nagyon köszönjük, hogy sokszor örömteli, megható pillanatokban visszatudtunk veletek emlékezni erre a csodálatos olimpiára, és köszönjük szépen is szívből. Gratulálunk ezeknek a sikereknek, Sudár Attilának, Németh Miklósnak és Magyar Zoltánnak. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek.
12: Köszönjük.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16:05 a pontos idő, kezdődik a mai Nemzeti Sportkör. Nagy szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, Göbölyös Gábort, az MTI munkatársát, Szücs Miklóst, a Nemzeti Sport főmunkatársát, illetve vezető szerkesztőjét, és Bitman Emilt, a Nemzeti Sport híradó főszerkesztőjét. Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok. Köszöntjük a hallgatókat!
2: Hát Gabi és Emil pénteken ugyanígy ültünk itt, vagy ültetek, nem, hétfőn.
4: Hétfőn,
2: már
4: igen.
2: Keverem a napokat.
3: Pénteken biztos nem itt ültem, de voltunk hétfőn, így, igen, hétfőn, egy adásban.
2: Hétfőn elnézést, ugyanígy hétfőn.
4: Szerintem hétfőn, igen.
3: És
4: igen.
3: Akkor mondtad azt, hogy pénteken volt valami jóslatunk, úgyhogy valóban volt egy péntek hétfő.
2: Így van, lehet, hogy ez látás. Kevert meg, de akkor már valamiféle jóslásba, vagy ilyen előérzetetek volt már az NB1-es labdarúgó bajnokság nyitófordulójával kapcsolatban. Hát talán elárulhatjuk, nem tudom, kimondhatjuk, hogy azért sok váratlan eredmény született, és olyan meglepetés, amire szerintem nem sokan számítottak. Kezdjük mondjuk a Ferencváros paksi vendégjátékával. 4-2-re nyert a Paks. Mind a két csapat ugye nemzetközi kupát játszott előtte pár nappal, úgyhogy nem tudom, hogy a fizikai fáradtságra fogható ez, vagy arra, hogy Borbély Balázs teljesen más keret állította fel a csapatát, ugye, mint a nemzetközi kupával szemben, szóval milyen meccs volt ez a ti olvasatatokban?
3: Ha mondjuk a Ferencvárossal kezdjük, én azt teljesen értem, hogy a Borbély Balázs miért forgatta fel a kezdőcsapatot, mert az, hogy az FTC nyert Hollandiában csütörtökön a Twente otthonában, elsődében, az egy elképesztően nagy dolog szerintem. És most egy újabb, illetve egy továbbjutás ebből a párharcból, az egy nagyon komoly pozícióba teszi a Ferencvárost. Én maximálisan megértem, hogy nyilván belenyúl a csapatba, és a kulcsemberek pihenőt kaptak. Az más kérdés, hogy akik viszont most megkapták a lehetőséget a bizonyítása, azok közül biztos, hogy volt egy-két olyan játékos, aki úgy maradt meg a vezető edző fejében, hogy akkor jó őt egy darabig nem. Nyilván az NB1-et ezt lehet a maratoni futáshoz hasonlítani, hogy majd a végén kell az élen állni, és Bognár György nem véletlen mondta azt a lefújás után a győzelem ellenére, hogy szerinte a Ferencváros lesz majd a bajnok. Most még ez talán így belefér, de egy komoly visszajelzés, hogy annyira nem mély a keret, mert hogy a Paks is cserélt, azt hiszem 5 játékost, igaz, azt hiszem Szabó eltiltás, mert egyébként sem játszhatott volna, de egyébként ott is egy felforgatott keret volt. Azt viszont jó volt látni, hogy az FTC ellen a paksi fiatalok, illetve a Paksban játszó fiatalok villogtak. Ez mindenképpen nekem mindig boldogságot okoz,

0: Nár György, ahogy Emil is említette, hogy 5 játékos cserélődött, ugye elmondta már Bognár György az idény első meccse, a klubba mérkőzése után is, hogy jobban megérkeztek most ebbe az idényben, mint az elmúlt években szoktak. Egyébként ugye az a Panathinaikosz elleni mérkőzés az nem volt, nem mutatott rosszul, tehát ahhoz képest, hogy az egy klasszisokkal magasabb polcra lakott csapat. Nem mutatott rosszul, a Paksot szerintem nagyon tisztességesen helytállt, hogy mi lesz Györögországban, azt nyilván majd meglátjuk, de szerintem ők is készülnek arra, hogy talán, ha nem is biztos, hogy tovább jutnak, de semmiképpen az legyen, hogy nagyon sima kiesés volt, és emiatt is lehetett szerintem az, hogy a Paksnál is cseréltek, Borbély Balázsán egyértelmű volt. Éppen ezért érdemes szerintem is a Fradi oldaláról megközelíteni, hogy a csapat edzője nem lehet túl vidám. Ugye el is mondta egyébként a mérkőzés után nyilatkozott, hogy neki a mentalitás, a harcosság hiányzott a játékosokból. Ugye olyan futballistákról van szó, akik mondjuk most megmutathatták volna magukat téthelyzetben az edzőnek, és ez valahogy elmaradt. Tehát elmondta Borbély Balázs, hogy úgy érezte, hogy a Paks jobban akarja a győzelmet, és valóban a Paks ugyanazt a egyébként csupaszív játékot hozta, mint amit megszoktunk tőlük. Akkor se álltak be védekezni, amikor 2 góllal vezetett a Fradi, tehát mentek előre, próbáltak futballozni, tehát a szó nemes értelmében próbáltak futballozni, és végül is ilyen szempontból a meccs egészét tekintve megérdemelten nyertek, hogy ebből hosszú távú következtetést lehet-e levonni, hát Borbély Balázs mindenképpen szerintem a játékosokkal, gondolom, hogy következő napokban elbeszél egyet erről a találkozóról is, és hogy ennek hosszabb távú hatása mi lesz a Fradira, az majd persze meglátjuk, akár a hétközi kupameccsen, akár meg a további fordulókban.
1: Kambi?
2: Én elfogadom azt, amit Emil mond, és amire valószínűleg Borbély Balázs is gondolt, hogy miért cseréli le a csapata nagy részét, de azért, aki valaha is élsportoló volt, főleg mondjuk labdarúgásban, ilyen magasságok én sose vittem, de egy nagyon monoton és kemény nyári felkészülésű után én mindig arra vágytam, hogy játszak. És azért a 4 nap, az szerintem az egy kellő idő arra, hogy mondjuk kipihenje magát egy játékos. Nyilván vannak olyan játékosok ilyenkor, akik nincsenek mondjuk 100%-os fizikai állapotba, de szerintem egy bajnoki rajtnál, főleg ahol a 2 dobogos találkozik egymással, főleg mondjuk egy szurkolónak elvárható lenne az, hogy a lehető legjobb csapat találjon ki a kedvenc klubom. Borbély Balázs így döntött, nyilván ő lát olyan adatokat, amiket mi nem, főleg itt egészségügyi dolgokra gondolok. De azt tegyük hozzá, hogy mondjuk a Fradi tovább jut a hollandok ellen csütörtökön, és reméljük, hogy így lesz. Akkor egyébként ugyanezt megteheti a következő 2 vagy 3 hétben is, amikor már jönnek a következő fordulók. És azért láttuk azt az előző szezonban, hogy túl sok botlás azért nem fér bele, főleg, hogyha van egy olyan formában lévő ellenfél, mint mondjuk a Győr. Ráadásul ugye a Ferencváros az előző szezonban inkább otthon hullajtott pontokat, most rögtön egy idegenbeli verességgel kezdett. Nem azt mondom, hogy ezen fog múlni a bajnoki cím, mert valószínűleg nem ezen fog múlni, és a másik, amit mondtok, hogy vannak játékosok, akik megmutathatják magukat. Igen, csak amikor egy olyan összeállításba kell pályára lépni, hogy valószínűleg szerintem még edzésen se gyakorolták ezt a 11-et, ahogy ők most Vakson felálltak, úgy azért nehéz bizonyítani, hogy egy korábban sose gyakorolt felállással, társakkal kell neked neki menni egy ilyen
1: de
2: mérkőzésnek.
1: De mondjuk a motiváció és az odaadás, vagy a lelkesedés.
3: Pont például, azt akartam, hogy az agresszivitást és a mentalitást hiányolta. Nem a játékra volt kihegyezve, hanem
2: nyilván,
3: hogy azt látta.
2: Nyilván, csak hogyha rosszabb a játék, akkor a mentalitás is szerintem rosszabbnak tűnik kifelé. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy bármelyik játékos is rossz mentalitással menne neki egy bajnoki rajtnak. Hát ez most így alakult. Mondom, itt az lesz a kérdés, hogy bejön-e mondjuk ez a terv a hollandok ellen.
1: Említettétek, hogy hosszú a bajnokság, de hogyha van Borbély Balázs fejében egy olyan terv, hogy mondjuk a Nemzetközi Kupában elsősorban a légiósokkal, és most használjunk egy olyan szót, hogy a legjobb csapat talál ki, és a bajnokságban majd bevetem a magyarokat, mikor jön el az a pillanat, vagy milyen eredmény kell ahhoz, hogy azt mondja, hogy hát lehet, hogy akkor ez nem működik, és akkor ezt nem tudom meglépni, anélkül, hogy kockáztatnám mondjuk a bajnoki cím megszerzését.
3: Én egy picit most hátralépnék, és annyit mondanék, hogy a Fradinak ugye volt ebben a bajnokságban, illetve ebben az idényben 4 meccse. Oda-vissza verték a Vojvodinát, nyertek Hollandiában, és egy igazoltan B csapattal elveszítették az első bajnokit. Tehát szerintem alapvetően itt

0: a zöldfejes szurkolóknak aggódniuk még nem kell, amiatt kell, hogy lám-lám vannak a padon olyan emberek, akik, hogyha nagy a baj, biztosan nem tudnak segíteni, mert név nélkül 2-3 olyan játékos most is volt a kezdőben, akinél látszik, hogy ha alapcsapat van, akkor te a 17-8-19. Játékos vagy. Tehát szerintem ilyen jellegű probléma nincs. Borbély Balázs belépője szerintem jó volt a Népligetben. Nagyon szurkolok annak, hogy meglegyen a hollandok ellen a továbbjutás, mert nem az első 3 fordulóban fog eldőlni a bajnoki cím, és igen, az a botlás, az a tavaly őszi idegenbeli meccsek, mert ott azért 5 vagy 6 meccset meg otthon is vesztett a Ferencváros, annak volt jelentősége a végelszámolásnál. Szerintem ilyen jellegű matekra most még szerintem nincs szükség. Jussanak tovább valahogy a hollandokon, mert szerintem az nagyot szólna, tehát ha egy holland csapatot ki tudsz ütni, az nagyot szólna, és a Paksori beszéljünk, nekik pedig jár a kalapemelés, mert ha náluk nem is volt annyira B csapat, mert azért egészen jó nevek lettek a kezdőbe rakva, de megverték a Ferencvárost, van 3 pontjuk, és úgy mehetnek ki Görögországba, hogy egy egészen jó első meccset játszottak, uh-huh. ahogy a Miki is mondta, az a Bödegol parád, és csak hogy itt is emlékezzünk meg arról
1: a és a Fadi ellen még nem is volt rá szükség, úgyhogy fiatalok.
0: Pont a kollégák mesélték, hogy akik tegnap itt bent dolgoztak, hogy nagyon vártak még egy Bödegolt a végére, de az már lehet, hogy nem nézett volna ki annyira jól a Népligetben sem, úgyhogy mind a két csapatnak nagyon szurkolunk, hogy nem az, hogy hely tudjon állni, bár azt hiszem, hogy Paksi oldalról most az a realitás. Aztán lássunk újabb Böde csodát, de legyünk őszinték, azért arra pici az esély. A Ferencváros viszont jó helyzetben van, és ha tovább mennek, akkor szerintem bőven beáldozható volt a Paksi bajnoki, arról nem beszélve, hogy egy-két játékosról Borbély Balázs megkapta azt, amit viszont csak tétmeccs tud megmutatni, mm-hmm. hogy mennyit tud segíteni, mert hiába rajzol szépen az edzésen, hogyha a meccsen meg mm-hmm. kitörik a ceruza.
2: Ehhez csatlakoznék, amit Emil mondott, hogy a hollandok elleni továbbjutás oltárán beáldozható egy meccs. Ez valóban így van, tehát a ferencvárosi szurkolók azt gondolom, hogyha meg lesz a csütörtökön a továbbjutás, akkor nem biztos, hogy erre olyan nagyon fognak emlékezni erre a tegnapi találkozóra. De ettől függetlenül azért a kis csengő ott csilingelhet a valahol hátul a gondolatukban, hiszen az elmúlt idényben a Fradi elég sokáig szerepelt szerencsére az európai kupaporondon, hogy volt-e összefüggés a kupapon, hogy minél tovább szerepeltek, és hogy végül is a bajnokságot elvesztették. Én szerintem volt.
3: Hát ugye bocsánat, ezt Robi Kint ki is mondta többször, hogy ugye a magyar ajánlás miatt ő nem tud olyan igen. kezdőt felállítani a bajnokságban, amilyet mint amilyet szeretne.
2: Igen, mert ugye a Fradinak bő a kerete, csak nem biztos, hogy ez a bő keret, ez mi is. Igen, uh-huh. tehát, és ez szerintem erre tegnap, ha nem is mondom, hogy nem is jelentem ki egyetemben, hogy választ kapott erre Borbély Balázs, de erre utaló jelek vannak, hogy nem biztos, hogyha ki tud állítani 2 teljesen különböző csapatot, az azonos szintű lenne, nagyon nem az, a tegnapi találkozó alapján nagyon nem az, és innentől kezdve azért szerintem a ferencvárosi szurkolók egyrészt örülnek annak, hogy minél tovább jut a csapatuk a kupában, de szerintem számukra legalább olyan fontos, zárójelben mondom, lehet, hogy talán még fontosabb az, hogy mennyi elég a bajnokságot, tehát Borbély Balázsnak szerintem ebbe az idényben az lesz a legfontosabb feladata, hogy ezt a kettő tudjon egyensúlyozni. Tehát ez is meglegyen, meg az is, ez szerintem nagyon nehéz lesz
1: minden
2: most.
1: Minden esetre, amit mondtok, hogy ebben a szakaszban még a nemzetközi kupa szereplés a fontosabb, mert hiszen, hogyha eljutnak egy főtáblára, ott már lehet botlani, de a megalapozni anyagilag, szakmailag az egész idényt, azt most kell.
3: Hát ez így van, tehát ezzel nem lehet vitatkozni, azért is mondtam, hogy nem most dől el a bajnokság, és ez még bőven beleférhet ez a veresség, de azért tegyük hozzá, hogy például ugye a 3. fordulóból majd a Győr elleni rangadót, ezt el kell halasztani, tehát a Fradi az megint ott lesz, majd hogy a, nem tudom, 4.-5. forduló környékén biztos, hogy meccs hátrányban lesz a többiekkel szemben, és azért egy szurkolónak nem olyan jól nézni azt, hogyha a csapatod 3-4-5 pontos hátrányban van adott esetben a bajnokság kezdete után, de mondom, ez a csütörtöki Twente elleni meccs, ez lesz ebből a szempontból az első vízválasztó, mert nyilván utána jön még egy kör, meglátjuk.
0: Illetve még egy gyors gondolat ehhez, hogy azért látjuk, hogy az Eto is csak döntetlent játszott, tehát itt most nem arról beszélgettünk, hogy a Fradinak úgy van 0 pontja, hogy a riválisok 6 meg 9-en állnak.
3: Igen.
0: Egy forduló ment le, kikaptak Pakson, megjegyzem, a Paks otthonában idézőjebben ki lehet kapni, a Paks egy jó csapat. Itt most a Népligetben szerintem minden a csütörtökről szól, mert az, hogy te Hollandiában tudtál nyerni, csak ismételni tudom magamat, az egy nagyon értékes dolog szerintem, és legyünk őszinték, nyáron ki gondolta volna, amit belengedtek, és hogy a csapatot szétszedik, elmennek a nagy nevek, kiárosítják a csapatot, ehhez képest inkább csak lefaragtak a keret létszámából, a kulcsemberek nagy többsége itt maradt, bár arról lehet olvasni, hogy lehet, hogy még egy-két távozó lehet, de most ott vannak, hogy egy nagy lépés választja el őket, attól, hogy a Twentét kiejtsék, és utána már csak egy pár harcot kell nyerni valamelyik főtáblához. De ne is menjünk ennyire előre, most szerintem a Népligetben az számít, hogy a Twentén túl legyenek. Ugyanazt a kört most nem futom le, de szerintem ez beáldozható meccs volt.
1: Folytassuk a másik két nemzetközi kupaszereplő csapatunkkal, ugye, ahogy említetted, Emil, az újonc Vasas 2-2-es döntetlent játszott a Győrrel, a Debrecen pedig hazai pályán 2-0-ra kikapott a Puskás Akadémiától. Ezek az eredmények mennyire voltak váratlanok számotokra?
2: Hát a Vasas Eto számomra azért volt váratlan, nem azért, mert az újonc játszott a bajnokkal, nem feltétlenül, hanem sőt, még azért sem, mert hogy új edzővel állt föl a Győr, tehát tulajdonképpen azért még ismerkedési fázisban van a csapat és a szakvezetés. Leginkább azért, hogy azért visszaraktorán emberelőnybe került a Győr, és hogy nem volt ereje a játékban annyi, hogy ezt győzelemre tudja váltani ezt az előnyt. Helyzetei megvoltak, tehát ez nem lehet vitatni, hogy akár több gólt is szerezhetett volna a Győr. Egészen, nem tudom, furcsa megoldások születtek szinte 100%-os helyzetben, tehát nem is értettem. Viszont összességében az összteljesítmény így, hogy a Vasas ebben hátában játszott, ezt nem csalódás, és arról nem is beszélve, hogy a első fordulóban megszületett a szerintem az idény góljára esélyes gól, hát az egész elképesztő volt, amit hátulról látta a kamera, és olyan kifli volt benne, hogy félelmetes volt, úgyhogy szélmény volt nézni. Ilyen még a VB-n sem nagyon volt, hogy őszinte legyen.
0: Erről beszélgettünk a szerkesztőségben, hogy melyik góra emlékezünk vissza most a VB-ről, ami tényleg egy ilyen extra, nagyon nagy gól volt, vagy látványos, és ilyen kaliberű, voltak szép gólok, de az, amire azt mondjuk, hogy emlékszel arra a 26-os VB gólra, olyan most szerintem nem volt. Hát Urblik eltalálta.
2: Igen.
0: Parádés lövés.
2: Igen. Úgyhogy én azt mondom, hogy a Győr a számomra kicsit csalódás volt. A debreceni mérkőzés, azt pedig azt mondom, hogy a Puskás Akadémia szintén ott ismerkedési fázisban van az edző és a csapat. Jól sült el Debrecenbe, talán egy kicsit, nem is tudom, ilyen, valamiért tompának éreztem a csapatot, tehát nem voltak fölpörögve, nem volt bennük az a tűz, én legalábbis így éreztem. Tulajdonképpen az egy sima mérkőzés volt, ez ilyen szempontból szintén meglepetés volt nekem.
3: Nekem főleg azért, mert csütörtökön tudósítottam a Debrecennek a konferencia liga selejtezőjét, és nekem ott nagyon szimpatikus volt a Debrecen. Látszott, hogy még kicsit ez a, amit te is mondtál, hogy az edző ismerkedik a játékosokkal, hogy keresték a helyüket a futballisták, de nekem egy ilyen nagyon összeszedett csapatnak tűnt, és abból a szempontból lepett meg ez a hazai vereség, mert azért a Puskás Akadémiára az elmúlt héten talán két nagy kaliberű szponzor lépett ki, tehát ott, hogyha probléma lehet a játékosok fejébe, azt szerintem biztos, hogy megvan most, kicsit ilyen bizonytalanság formájában. Ennek fényében engem nagyon-nagyon meglepett az eredmény. A Vasas meccsből én nem sokat láttam, Urbli gólját természetesen igen, de ott már az elején láttam, hogy kiállítottak egy Vasas játékost, hát mondom, akkor ez biztos, hogy sima lesz. Nem így lett, de nyilván ugye a Győrnél megint belejátszik a nemzetközi porond. Itt azért még az első fordulók erről fognak szólni, ami nem körvonalazódik végérvényesen, hogy melyik csapat meddig jut el majd a nemzetközi kupában.
1: És ugye az átigazolási időszak is tart még, tehát lehet, hogy a keretek is változnak. Németh András talán egy ilyen be nem váltott ígéretként vonult be a köztudatba, eddig most pedig a duplájával tudott nyerni.
0: Igen, pont ezt akartam még hozzátenni, amit a Göbi mondott, hogy nekem a Puskás meccsben a kellemes meglepetés a Németh András teljesítménye volt. Az első gól előtt volt egy ilyen biciklicsel, vagy fél biciklicsel testcselből, tehát olyat nem csinál valaki csak úgy. Tehát ebben a fiúban igenis sok minden mocorgott, hogy ez a be nem váltott ígéretet neki nem sok ideje van már arra, hogy azt bizonyítsa, hogy egy tényleg jó karakterű középcsatár. Én nagyon bízom abban, hogy ez az idény meghozhatja azt az áttörést, mert most egy gyengébb csapatban, hogyha ki tud felfelé lógni a góljaival, akkor abból a magyar futball is tudna még profitálni. Azért emlékezhetünk rá, hogy Genkben hogy indult a pályafutása, gyakorlatilag egy genki nevelés, megkapta a lehetőséget a felnőtt csapatban, aztán jött egy-két gól a cserepadról, de aztán mégsem maradt Genkben, elment Németországban, és a vége pedig Puskás Akadémia, Kispad és Hornyák Zsolt az előző idényben többször is kritizálta. Úgyhogy én abban bízom, hogy ez az új edző, aki most jött a felcsúti csapathoz, ez meg tudja kicsit piszkálni Németh Andrásnak az önérzetét, újra fel lehet építeni, mert még mindig szerintem 22-23 éves a Németh András. És mondom, az első gól, ez egy kifejezetten jó csatár teljesítmény volt. Egyébként engem meglepett a Puskás győzelme, tehát én arra számítottam, hogy a Debrecen még ott is egy picit azért bele lett nyúlva a kezdőbe. Ugye ők meg a Pionikot verték meg, és ők is meg visszavágott játszanak idegenben. Úgyhogy engem az meglepett, hogy igazából az egy elég sima vendéggyőzelem volt. A Vasast illetően pedig hát Urblik góljáról beszéltünk, első forduló, újonc, első meccset, neked az első tétmeccsed, az Etónak már volt ugye kupa meccse, kudarccal, aztán egy idegenbeli sima győzelemmel. Szerintem az X most ezen a meccsen mindenkinek jó volt.
1: Amelyik együttestől még talán sokan sok mindent vártak, az Újpest. Dárdai Pál nagyon hangzatos és nagyon nem tudom, meghatározva, vagy ilyen szívhez szóló interjút adott, és motiváló célokról beszélt ehhez képest, ugye a Nyíregyháza ellen előnyt vesztettek egy gólos hátrányból, kaptak ki 2-1-re. Na ez mennyire volt meglepetés, Miki?
2: Hát szerintem mindenképpen az volt, Emilit említette a fél bicilicselt, nem tudom mennyire emlékeztet rá, a Temesvárinak volt egy szintén egy ilyen fél vicilicsel, az ellenfél 16-osán belül, ugye védőről beszélünk, csak ezt tenném hozzá, ott az alapfonal környékén behúzott a védelem mögé, és a zárójelbe jegyzem meg, de összességében az Újpest, ugye az a mindig jövőre csapatról beszélünk, ugye mindig arról van szó, hogy az Újpest jövőre lesz bajnok, ugye mindig ezt mondják, az a helyzet, hogy ez a teljesítmény, amit most nyújtottak, ez szerintem azokhoz a célokhoz, ami Dárdai Pál, illetve a dubelnök Ratatics Péter is megfogalmazott, ahhoz szerintem ez kevés volt, tehát nagyon, hát ha óvatosan fogalmazni, akkor visszafogott volt ez a produkció. Szélesi Zoltán ugye azt mondta a mérkőzés után valami esélyt mondott, hogy még nincs kész a csapat. Hát elkezdődött a bajnokság, tehát mitorra készítsük el a csapatot, hanem a bajnokságra, szóval nekem ez ilyen mindig fura, az idény elejé formától kezdve, ezek mindig ilyen sablon nyilatkozatok. Én azt gondolom, hogy Újpesten nem tudom, miért nem tudnak összerakni ilyen pillanatban egy ütőképesnek tűnő csapatot. A tegnap előtt, nem a pénteki, mert pénteken volt, nem is tegnap előtt, pénteken volt a mérkőzés. A pénteki mérkőzés alapján ez még nem ütőképes.
3: Szerintem az a legnagyobb probléma Újpesten, hogy ütőképes csapatot úgy lehetett volna csinálni, hogy az előző szezonban, nem tudom, csapat 80%-át kellett volna lecserélni körülbelül, az én véleményem szerint. Ugye itt a műsor terve volt, hogy az Újpest aktív volt igazán az átigazolási piacon, ami igaz, de egyébként olyan nagy kulcsjátékos nem szerződtettek a lilafehérek, tehát nyilván a kapuba Szappanost én is nagyon kedvelem, most két nagy, tehát egy percen, két labdaérintés alatt két hatalmas hiba, de szerintem ettől nem lett rosszabb kapus, és Margraf, tehát ők nem olyan játék, lehet rájuk egy mondjuk egy biztos védelmet építeni, de az, hogy eredményes legyen a csapat, az nem fog működni. És szerintem a dárdai mágia az ahhoz kevés, hogy ez egész szezonon keresztül mondjuk az Újpestnél kitartson. Tehát itt szerintem lehet, hogy még most itt az átigazolási idény legvégénél még valamit húznak a lilafehérek, de én még mindig úgy gondolom, hogy legalább 3-4-5 minőségi játékosra lenne szükség. És azért ezt itt a magyar piacon belül megoldani nem lehet. Nemzetköziről meg nem látom, hogy azt sikerülne ennyi játékost hozni.
0: Hát ugye egy magyar játékost rebesgettek még az elmúlt héten is, hogy esetleg Lukács érkezhet majd a Puskásból, tehát szerintem még ha valahol biztosan...
3: Na, ő például, hogy olyan név lenne egyébként. Igen.
0: Ha valahol mondom, biztosan fognak változtatni a kereten, a következő, nem tudom, augusztus 31 vagy szeptember közepén az NB1-nek az átigazolási, majd a határidőnek a lejárta, biztos, hogy Újpest lesz. Aki, nekem van egy ilyen fétésem, hogy szerettem utána olvasgatni a szurkolói hozzászólásokat az adott klub honlapján.
1: Hát azok nem voltak
0: érdemes, túl pozitívak. Érdemes megnézni, hogy a mai újpesti posztok alatt is a szurkolókban van egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon mélyen lévő ellenállás, és nyilván évek óta hiteket is kapják, és amikor a Dárdai Pali csatlakozott ez a projekthez, akkor mindenki elhitte, hogy akkor itt most minden meg fog változni, holott Dárdai utalt arra, hogy ez nem megy egy csettintésre, tehát minimum fél év kell ahhoz, hogy egyáltalán lássák azt, hogy mit lehet tenni. Ugye fél év letelt, jött az első bajnoki, ahol hát pont az egyik kulcsembernek volt tényleg ott néhány másodperc alatt két olyan hibája, hogyha ez a meccs mondjuk döntetlen, akkor lehet ezek a hangok most nem lennének olyan hangosak, mint amennyire most. Most pont megnéztem, hogy Debrecen-Kisvárda a következő két újpesti meccs. Itt most a liláknak virítania kell, különben itt Szélesi Zoltán nagyon komoly bekiabálásokat fog kapni a Megyeri úton, vagy éppen az Újpest játszik, úgyhogy ott ha van csapat, amelyiken most nyomás van, vagy van vezetőedző, így első forduló után a Szélesi Zoltán szerintem.
1: Az biztos, hogy az első forduló után ezeket mondjuk le lehet vonni, ezeket a konzekvenciákat, de sok mindenre azért nem lehet belőlük alapozni, hosszú még a bajnokság, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan alakul. A hírek után folytatjuk a Nemzeti Sportkört Göbös Gáborral, Szűcs Miklossal és Bitman Emillel.
4: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
6: Itt van, utána mi jött?
7: Hagyom, örökség. Hol van? Sehol.
6: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
8: Filmek Jókai Mór regényeiből.
6: Nőr megyek a várokhoz.
8: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
9: A boldogsághoz mindenkinek jussa van.
8: Vasárnap 20 órától az M1-en.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Nem jutott elődöntőbe magyar vívó a hongkongi VB mai versenynapján. Eloldották az olaszországi erdőtüzeket, folytatódik a meleg idő záporokkal. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
4: Sporthírek.
10: Visszautasította a Blackburn Rovers szerződés hosszabbítási ajánlatát Tóth Balázs angol sajtóértesülések szerint. A magyar labdarúgó válogatott kapusát jövő nyári köti megállapodás az angol másodosztályú klubhoz, amely még a nyáron értékesítheti az előző idén legjobbjának megválasztott játékosát. Bejelentette visszavonulását a labdarúgó világbajnokság döntőjében bíráskodó Slavko Vincic. A 46 éves szlovén játékvezető 2019 óta működött közre a legmagasabb szinten, a spanyol-argentin VB döntőt megelőzően, 2022-ben a Bajnokok Ligája fináléjában is ő fújta a sípot. Hosszabbított svéd hátvédjével a Ferencváros férfi jégkorong csapata. A múlt idényben 29 kanadai pontot elérő Jesper Lindgren magyar kupát és szuperkupát nyert az osztrák ligában érdekelt FTC-vel. A negyeddöntő jelentette a végállomást a kardozó Szilágyi Áron számára a vívók hongkongi világbajnokságán. A háromszoros olimpiai bajnok egy tussal kapott ki az egyiptomi Mohamed Amertől a 8 között. A női törőzőknél Pásztor Flóra jutott a legtovább, ő két győzelem után a 8. döntőben esett ki. A magyar vívó válogatott eddig 2 érmet szerzett az idei VB-n, amely holnap a csapatversenyekkel folytatódik. Az 5. Tour de France győzelmét ünneplő Tadej Pogacar nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy rajthozálljon a spanyol körversenyen is. A 27 éves szlovén kerékpáros eddig csak a Vueltán nem tudta megnyerni az összetett versenyt a 3 hetes viadalok közül.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10: Ismét országjárásra indul a Tisza párt, erről beszélt a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter elmondta, hogy meghallgatják az emberek véleményét, és beszámolnak arról, milyen vállalásokat teljesítettek. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Kivonult a Fidesz és a KDNP a parlament mai üléséről. Azért hagyták el az üléstermet, mert a miniszterelnök beszéde után a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de megvonták tőle a szót arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól. A Fidesz frakció vezetője szerint az ellenzékkel szemben politikai koncepciós eljárás zajlik. Bóka János jelezte, a Fidesz és a KDNP kezdeményezi a házbizottság rendkívüli ülését. Az előző kormány hatalmas anyagi támogatást ígért a BYD szegedi beruházásához, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalára feltöltött videóban. Velkei György László elmondta, hogy a minisztériumban rendelkezésre álló iratanyag szerint a magyar állam több mint 70 milliárd forint infrastrukturális támogatást vállalt azon a területen, ahová a BYD költözik. Emellett közvetlenül is hatalmas anyagi támogatást ígért a vállalatnak, ennek pontos összege azonban üzleti titok. Az államtitkár hozzátette, a BYD mintegy 10 000 vendégmunkás behozatalára kapott engedélyt, majdnem annyi ember számára, mint ahány munkahelyet ígértek. Megrepett a szélvédője egy Dubrovnikba tartó repülőgépnek. A norvég légitársaság fapados járata reggel szállt fel Oszlóból, de a személyzet és a légirányítás elővigyázatosságból úgy döntött, hogy megszakítja az utat. A csaknem 12 éves repülőgép biztonságosan landolt Bécsben, az utasokat egy másik gépen viszik tovább. Eloltották az erdőtüzeket Dél-Olaszországban, a turisták biztonságban visszatérhettek szállásukra, senki nem sérült meg, de a tűz hatalmas pusztítást végzett. A lángok miatt több száz embert a tengeren keresztül menekítettek ki.
4: Közlekedés.
10: Az M1-esen Hegyeshalom felé az M0-ás csomópont és Zsámbék között időszakos torlódás tapasztalható, helyenként lépésben halad a forgalom. Aztán az M35-ösen az M3-as felé a 6-os kilométernél egy autó a szalagkorlátnak ütközött. A külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
4: Időjárás.
10: Délután változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, csak kevés helyen fordulhat elő esőzápor. Holnap napos száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Holnapra mérséklődik a légmozgás. Éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatjuk a Nemzeti Sportkört, vendégeink továbbra is Göbölyös Gábor, Szűcs Miklós és Bitman Emil, és a hazai labdarúgás után foglalkozzunk egy kicsit nemzetközi futballal, hiszen a Liverpool lejátszotta első felkészülési mérkőzését az Egyesült Államokban a Sunderland ellen aratott 4-2-es győzelmet. A liverpooli csapat Szoboszlai Dominik csereként lépett pályára, egyrészt ez egy nagyszerű gólt lőtt, gólpaszt is adott, ráadásul ő kapta meg a csapatkapitányuk a karszalagot, amikor pályára lépett, úgyhogy ezek mind olyan pozitívumok, amik olyan dolgokat vetítenek előre az idényre, amit szeretnénk látni.
0: Láttam azt a gólt, és vissza kellett néznem, hogy akkor most hogy is történt, mert lassítása nem volt, aztán egy másik szurkolói videóból láttam, hogy hol ment be az a labda, egy szép kapáslövés volt. Nekem ugye nagyon tetszik az Iraolának a belépője Liverpoolba, jókat érnek róla, a játékosok jó dolgokat mesélnek, úgyhogy bízom benne, hogy néhány hónap múlva arról beszélgetünk, hogy a legjobb nyári igazolás Iraola volt a Liverpoolnál, mert hogy Dominik még nála is tudott szintet lépni. Minden esetre ez a 45 perc, ez nagyon rendben volt, remélem, hogy a folytatás is ilyen lesz. Az látszik, mert a válogatottban is láttuk, hogy Dominik szereti a felelősséget, nem nyomja agyon a vállát. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, és tényleg remélem, hogy tud még egy szintet lépni, mert már az is hihetetlen, ahol most van. De hogyha még ezen is tudna picit emelni, bárha nem, akkor is elégedettek lehetnénk, és büszkék lehetnénk, de elképesztő látni, hogy most már ott van a karszalag a kezén. Csak így tovább szurkolunk neki nagyon.
2: Igen, Dominiknak szerintem nagyon jó hetei vannak, hiszen ugye nemrégiben hosszabbított 2031-ig, tehát érzi ő is, hogy megvan a bizalom vele szembe. Nyilván ő is gondolom, hogy azért is hosszabbított, mert bízik a csapatban, illetve remélhetőleg az új edző is olyan viszonyt tud kialakítani, ami neki és a csapatnak is egyébként hasznos. Szerintem erre utal ez is, hogy megkapta a csapatkapitányi karszaladot, hogy ő neki azért nagyon fontos szerepet szánnak a csapatban, úgyhogy az, hogy a felkészülési meccsen gólpasszt adott, szerintem ez nagyon jó, tehát az önbizalomnak mindenképpen jót tesz. Ráadásul egy ilyen rájellemző gól, tehát nem egy ilyen bepöccintem az ötés felesről.
0: Nem is nagyon szokott ilyen.
2: Igen, azért mondom, tehát ugye a világbajnokságon azért volt a csapatok, akik a 16-oson kívül szerintem nem is lőttek, tehát szerintem egy edzésen se, de ugye Szoboszlai meg gyakorlatilag 16-oson kívül lövöldözi a gólokat, úgyhogy ez a mai futballban szerintem kifejezetten érték, és én azt tapasztalom, hogy a Liverpool szurkoló is, és remélhetőleg Iraola is nagyon értékeli ezt, hogy mit tud ő valójában, és hogy valóban ott fog játszani egyébként azon a poszton, ami neki való, mert azért az elmúlt idényben beszéltünk itt is sokszor róla, mert nyilván mindenkinek meg volt arra a véleménye. Szerintem is luxus volt az, hogy ő jobb hátvédet játszottak vele a középpályán.
0: Annyira mélyen, igen, is luxus.
2: Igen. Tehát, hogyha ő azt tudja játszani, amit, ahol a legjobban szeret, és amit tud, akkor szerintem az, hogy gólt lőtt most a felkészülési meccsen, és gólpasszt is adott, ez nem egy egyszerű alkalom lesz, hanem ez egy nagy sorozatnak a kezdete.
1: És hát ugye a labdarúgó tudása az eddig sem volt kérdéses, de ez nyilván az ő személyiségét is mutatja, hogyha csapatkapitányként számolnak vele.
3: Így van, és amit Emil mondott, hogy reméljük, hogy tud egyet előrelépni. Én szerintem már most előrelépett egyet abban, hogy ha megnézitek a Liverpoolnak a social felületeit, egyértelműen látszik, hogy most Szoboszlai a csapatnak az arca. Az előző szezonban még úgymond Szalával próbálták eladni a dolgokat, de most, ha jól emlékszem, akkor Vedd meg az új meszt című poszt. Ő van rajta a Nashville meccs után, legalább 4 vagy 5 videós beszámoló volt, hogy aláírásokat osztogat, gyerekekkel fényképezkedik, és egészen döbbenetes, mert azért ott a Liverpoolban lennének kihívók, úgymond erre, ebben a versenyben, tehát mondjuk egy Wirtzre gondolok, egy Isakra gondolok, akikért
1: 150 millió fontot fizettek. Tegyük hozzá, ők a VB után még nem vissza.
3: Egyébként pont a meccsnek, a meccs után érkeztek, igen, ott az öltözőben.
0: Ő volt a meglepetés vendég, nem talán? Igen. Hogy a Wirtzről nem tudtak, és akkor, ahogy jöttek a játékosok, igen. És nyilván abban a videóban is felbukkan Dominik, hogy
3: ne, igen. És szerintem nagyon jó esély van rá, hogy majd a Premier League első fordulójában is ő lesz a kapitány, mert én azt látom, hogy a társak is készek arra, hogy beálljanak egy magyar futbolista mögül, egyébként döbbenetes ezt így kimondani. Igen.
0: Hogyha Van Dijk lesz, akkor valószínűleg Dominik csapatkapitány helyettes. De nincs ezzel baj, hát most eleve az, hogy te Liverpool csapatkapitány helyettese vagy, de hogyha Van Dijk esetleg sérült vagy eltiltott, mert azért nem valószínű, hogy a következő idényben is szinte minden meccsen végig fog játszani Van Dijk, mert azért vele már egy picit jobban kell spórolni, úgyhogy én bízom abban, hogy lesz olyan Premier League meccs már a 26-27-es idényben, amikor mink az Anfield-en
3: 100% hogy lesz. Tuti, hogy lesz.
0: A vörösöket.
1: Biztos, hogy igen, lesz. Igen. Ez egy nagyon jó hangzik. És már Jürgen Klopp is értékelte ugye az ő teljesítményét. Bravúros átkötés, hiszen Jürgen Klopp lett a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, aki 4 évre vállalta el ezt a tisztséget, tehát a következő EB-n és világbajnokságon is irányítja majd a válogatottat, és a bemutatkozó sajtó tájékoztatóján azért megfogalmazott 1-2 kritikát a német sajtó felé, miszerint Julian Nagelsmannt, vagy például Thomas Tuchelt, az angol válogatott szövetségi kapitányait is méltatlan helyzetbe hozták azok az újságírói kritikák, cikkek, amik a VB alatt születtek. Miért volt fontos ez, hogy így leszögezze rögtön az elején ezt?
0: Hát szerintem Klopp meghúzta a vonalat, hogy mindenki pontosan tudja, hogy ha mondjuk az adott első szeptemberi mérkőzés még nem úgy sikerül, akkor igenis legyenek már türelemmel, meg azért az edző is ember, az edző is hozhat adott esetben rossz döntést, de amikor mondjuk a családját is belekeverik a kritikákba, az nem hangzik jól. Egy minimális kitérő, ugye nem egyszer láttuk már, hogy Marco Rossi is elégedetlenkedett, esetleg egy kérdés provokatívnak ítélt meg. Hát ehhez képest, amit mondjuk Tuchel meg ugye Nagelsmann kapott a német, illetve a brit sajtótól, azért az egyes újságíróknál tényleg túlment, vagy egyes újságírók tényleg túlmentek a határon. Klopp egyébként szerintem a lehető legjobb választás, mert ő tud építeni is játékost. Ez más kérdés, hogy szövetségi kapitányként nincs annyi időd, hogy valakit felhúzzál, de itt kigyűjtögettem magamnak, hogy azért most Neuerről ne beszéljünk, mert 40 éves, és nyilván ő már nem lesz ott a következő kerethirdetésnél véletlenül, de Rüdiger, Goretzka, Kimmich, Sané, Tah, mint 30 vagy a fölötti játékosok, tehát Kloppnak ebben a 4 évben csapatot is kell építenie, és azért hát a német utánpótlás még nem olyan, mint 15 vagy 20 éve, van egy jó alapcsapat szerintem, de meg kell találni azokat az embereket, akik a teljes keretet adják, és azért a német Bundesliga klubok is erőteljesen igazolgatnak máshonnan, és nem feltétlen német fiatalokkal töltik fel a keretet, úgyhogy nagyon komoly feladat elé áll. Éppen ezért kér szerintem burkoltan türelmet az újságíróktól, és hogyha valakit lehet tisztelni Németországban, szerintem Jürgen Klopp. Tehát Klopp az az ember, hogyha a VB előtt bárkit megkérdeznek, hogy ki legyen a következő kapitány, akkor szerintem 10-ből 7 vagy 8 ember biztos, hogy Jürgen Kloppot mondja, 2 vagy 3 meg azt mondja, hogy nem néz focit. Uh-huh. Szóval hiszen annyira egyértelműen Klopp volt, akit mindenki szeretett volna, megkapták, akkor most hagyják dolgozni.
1: A Red Bullnál végzett munkája egyébként feltételezi azt, hogy pontosan tisztában van a felhozatallal, akár az utánpótlás korú német játékosokkal, akár az első osztályban?
2: Ebben biztos vagyok, hogy teljesen tisztában van ezzel.
0: Lehet készült is, persze, nyilván monitorozta.
2: Persze, és egyébként ugye nem mondom, hogy meglepetés volt, mert én is számítottam, hogy ő lesz a kapitány. Azt gondolom, hogy ez már ugye hetek óta ez téma volt, de hogy összességében azért megnéztem volna azt a filmet, amit Klopp fejébe zajlott, hogy pontosan amikor megkeresték, hogy mi zajlott le benne. Mert ugye azért neki volt egy, nem azt mondom, hogy kényelmes, de mégis volt egy jó állása,
1: stresszmentes
2: jó állása, egy nagyon-nagyon erős múltja, ugye a Liverpool után azért a felső polcos edző kategóriájába tartozott, és nyilván most nem volt aktív az elmúlt években, de szerintem még mindenki oda sorolja, és ezzel szemben a másik oldalon pedig egy nem német futballt játszó német válogatott volt ezen a világbajnokságon, mert hát az elmúlt időszakban is azért voltak problémák, volt, amikor nem jutottak tovább a csoportból, tehát szerintem ugye a németeknél nem jellemző, hogy mit tudom én, ballábbal kell falat, és kirúgják a kapitányt, tehát ott azért általában hosszú életűek a kapitányok, de itt az elmúlt időszakban azért volt több csere, és hát mondom, olyan helyzetbe veszi át Klopp ezt a keretet, ezt a válogatottat, amelyiknél a német futball történetében gyakorlatilag csak jobb volt szinte, úgyhogy egy nagyon nagy feladat, úgyhogy kíváncsi lennék, ezért kezdtem elmondani, ezt megnéztem volna ezt a filmet, tehát hogy mi volt a szakmai kihívás mellett, mi volt az, ami ez döntött, mert emellett döntött, mert azért ez egy nagyon nagy feladat, és ahogy Emil is mondja, valószínűleg mindez az újságíróknak szólt megjegyzése is ennek szólt, hogy ő türelmet kér, mert ezt pontosan ő is tudja, hogy ez nem fog menni egyik napról a másikra.
0: Még egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni, hogy azért is lesz nehezebb dolga, és Nagelsmannnak is ezért volt már nehezebb dolga, mert a mindenkori német kapitány támaszkodhatott egy erős Bayern Münchenre. A Bayern most is erős, de nem azért erős, mert a német válogatott gerincét adják a bajorok, és gyakorlatilag meg kell találni a kirakóba a hiányzó 2-3-4-5 embert, hanem gyakorlatilag a Bayernben is túlnyomó többségében már kipróbált szuper légiósok vannak, Olisét most így hirtelnyében, ha ki kell emelni valakit. Nem az van, hogy van egy olyan gerinced, ahol be kell tenni mondjuk a Havertzet, a Wirtzet, és akkor megvagy, hanem itt most a mindenhonnan kell összerakosgatni a különböző csapatokból játékosokat. De hogyha valaki erre képes lehet Németországban, az a Klopp már csak a szenvedélyével is, tehát itt azért azt látjuk, és a saját példánkon tudjuk, hogy hétfőn megérkezik Telkiben a válogatott, és csütörtökön már meccset játszik. Tehát itt nem arról van szó, hogy akkor lehet készülgetni, időt, és ugyanez lesz Németországnál, tehát hogy Kloppnak nem sok ideje lesz csapatot építeni, úgyhogy a mai futballban a szövetségi kapitányoknak nincs egyszerű dolga, még akkor sem, hogyha most ugye átalakították a lebonyolítást, és nem kettő meccsre jön össze a válogatott, de ez egy nehéz feladat, és szerintem nem feltétlen van meg most a német keretménysége az építkezéshez, úgyhogy itt keresgélni is kell majd az új kulcsembereket.
1: Tehát a 4 év az talán azt jelzi, hogy hosszú távra terveznek, és talán lesz ideje, vagy lehetősége.
3: Igen, bár megmondom őszintén, ez a kiszólás az újságíróknak engem egy kicsit meglepett. Tehát egy edző, aki 9 évet eltölt Angliába, ahol ütik-verik az edzőket, tényleg, és ráadásul azért ne felejtsük el, hogy a Liverpoolnál legenda, de nem úgy lett legenda, hogy 8 bajnoki címet nyert a csapattal. Nyilván nyert bajnokságot, BL-t, de azt azért egy elég hosszú idő után, és ott megkapta a bizalmat. Itt egy német válogatottnál azzal kezdeni, mint amit annak idején Dárdai Pál a MLS székházában, hogy türelmet kér, hát egy többszörös világbajnoknál, szerintem a szurkolóknál nem az, hogy hát akkor most nézzük meg 2 évig, hogy ez hogy működik. Nem, tehát itt azonnali eredményekre van szükség, még ha azt elismerem, hogy nyilván az első felkészülési meccs, vagy Nemzetek Ligája lesz most a legközelebb.
0: Gyakorlatilag
3: meccsel fog kezdeni. Nem úgy sikerül, akkor nyilván nem kell még levenni róla a keresztvizet, de azért összességében nekem egyébként Klopp, ha nem a magyar válogatottról szól, akkor én a német csapat felé vagyok elkötelező a gyerekkorom óta, és én úgy voltam Kloppal, hogy szerintem ő egy tipikusan egy tökéletes klubedző, aki nem a nulláról, de hogy egy bizonyos szintről, egy nagyon magas szintre fel tud emelni egy csapatot.
0: És játékosokat
3: is, de hosszú idő alatt, tehát nem az, hogy 1-2 hét alatt. Itt neki tényleg néhány nap alatt kell beleszoktatni a játékosokat abba a hihetetlen tempójú játékban, amit egyébként már Dortmundban megkövetelt, meg Liverpoolban megkövetelt. Nem tudom, hogy megvan neke a fejében, hogy kikkel képzeli ezt el, de azt, hogy ő néhány nap alatt megoldja ezeket a dolgokat, azt én nem annyira látom. Ő egy rendkívül szenvedélyes pali, aki átadja az érzéseit, de ezek hosszú-hosszú hetek szerintem.
1: Viszont azért...
3: Ettől függetlenül, bocsánat, én se tudtam volna jobb nevet mondani. Tehát, hogy ő volt a legjobb elérhető edző gyakorlatilag. Igen. Az egész paletta.
0: Az szenvedély sokat segített egyébként az első 1-2 meccsen, tehát az a Kloppféle energia, tehát szerintem azt 1-2 edzés alatt át tudja adni, és azért, hogyha Klopp oda megy, és oda súgja a füledbe, hogy meg tudod csinálni kicsi, akkor...
1: Lehet, hogy jönnek vereségek, de az odaadás a pályán, az
3: tudja magáról,
1: az biztos,
3: szerintem, hogy meg tudja csinálni.
0: Meg az intenzitás is megvan szerintem a legtöbb játékosban, tehát azért nem a... Na szóval a minőségi klubokból jönnek, csak az a világklasszis faktor, ami mondjuk korábban minden poszton megvolt a németeknél, az most nincs meg. Uh-huh. Ettől függetlenül azért... Ha félreérthető is voltam, nem arról van szó, hogy ez egy gyenge német merítés, csak nem olyan, mint mondjuk a legutóbbi világbajnok csapat, hanem talán egy polccal.
1: Kicsit nehezebb dolga lesz Jürgen Kloppnak, de innen is sok sikert kívánunk neki természetesen. A férfi és a női vízilabda válogatottunk Sydneyben vett részt ugye a világkupa szuperdöntőben, a férfiak 15-14-re kikaptak a döntőben, és így ezüstérmesek lettek a görögök mögött, még a hölgyek a 7. helyért játszottak Kína ellen, és így 7. zártak. Milyen előérzettel néztétek, vagy vártátok ezt a világkupát? Ugye sokszor elmondtuk már, hogy volt már idén egy Európa-bajnokság, de sem világbajnokság, sem olimpia nincs idén, tehát ez talán a fő verseny, hogyha egy nemzetközi szintet nézzük. Csalódás a hölgyek esetében, nyilván ők is csalódásként élik meg, a férfiak esetében sok-sok elvesztett döntő volt már az elmúlt évben.
0: A múlt szerdai víz összeköt adása alatt együtt néztük Göbivel a magyar-spanyol női negyed döntőt, ahol tényleg pici hiányzott ahhoz, hogy meglegyen a győzelem, és akkor ugye mi megyünk be a 4 közé, és akkor most arról beszélgettük, hogy megint volt egy elődöntős csapatunk. Cseh Sándor azt mondta, hogy ez egy értékes 2 hét volt, főleg a csapatépítés szempontjából, úgyhogy higgyünk a szövetségi kapitánynak, ő van együtt a lányokkal, ő tudja, hogy léptek előre, szerintem az most fontosabb, mint hogy ez egy 7. hely, kevésbé volt tétje. A fiúk pedig sorozatban a harmadik világverseny döntő. Egyik igen. másik válogatott sem tudja ezt fölmutatni. A görögök ráadásul először nyertek felnőtt szinten világversenyt, tehát nyilván ez nekik, nekünk is fontos volt. Én inkább arra voltam kíváncsi, és erre mondjuk a döntő annyira nem adott választ, inkább majd Varga Zsolt kíváncsi vagyok, mit mond erre, hogy Zalánki Gergőt hogy tudtuk ebbe a csapatba újra visszatenni, mert hogyha ez sikerült, akkor elveszített döntő ide vagy oda, akkor az egy értékes három meccs volt, és mondjuk másfél hónap, mert erről többször beszélgettünk Göbivel a Víz összekötben. Zalánki Gergő, ha jó formában van, és a csapatodban van, azzal csak nyerhetsz, meg kell találni újra a helyét az öltözőben és a csapatban, ha ez sikerült, és reményeink szerint sikerült, akkor nagyot léptünk előre a következő két év tekintetében.
3: Bocsánat, azt egyébként az elődöntő és a döntő is megmutatta, hogy játékban sikerült őt visszakapni. Tehát ugye az elődöntőt gyakorlatilag ő nyerte meg nekünk, a negyedik negyed beszerzett három gólya, és akkor a fináléban meg igen. szintén hármat dobott a negyedik negyedben, azzal lett egyáltalán döntetlen.
0: Tehát visszahozta, így van.
3: Igen, igen. Úgyhogy szenzációs játékos, és én úgy látom, hogy a társak is visszafogadták ezen a tornán. Úgyhogy ha volt valami tétje ennek a tornának, akkor szerintem ez. A lányok meg azért a két verességük az rendes játékod időt tekintve egy gól volt.
1: Igen.
3: Az Európa bajnok és az olimpiai bajnok ellen. Úgyhogy most ott megszakadt ez a döntős sorozat. Igazából jövőre hazai rendezésű világbajnokság, és ott lehet majd újra fináléba jutni.
2: Igen, ezek a tornák mindig azért érdekesek utólag számomra, mert hogy itt lehet érzékelni leginkább, hogy mennyire máshogy közelíti meg mondjuk a szakma, és mennyire másképp mondjuk egy átlag szurkoló. Tehát egy átlag szurkoló, mondjuk a női csapatról beszélünk, ugye, ahogy itt szó is volt róla, hogy az kitapott az olimpiai bajnoktól, kitapott az Európa bajnoktól, és aztán megverte Kínát, és így lett hetedik, ez önmagában benne van. Viszont ha onnan közelíti meg valaki, hogy nem néz ennyire mélybe, de azt mondja, hogy a női válogatottunk hetedik lett a világkupán, az év főversenyén, arra azt mondja, hogy hát, mi lesz itt jövőre a VB-n. A férfiaknál ugyancsak az valóban igaz, hogy sorozatban játszunk a döntőtjét, de hát ugye nagyon jól tudjuk, különösen férfi vízilabdában Magyarországon gyakorlatilag az alapelvárás az aranyérem, de lehet attól egyszerre kettő legyen. Szóval, nagyjából ez a megközelítés, úgyhogy nyilván a közeljövő fő eseménye jövő évi világbajnokság idehaza, tehát az mindent felettethet, és mindent igazolhat, ez nyilván jövőre derül ki, addig egy évig tudnak dolgozni a kapitányok, szóval bennem ilyen kettős érzések vannak most őszintén szólva ebben.
1: És ugye akkor már egy évvel közelebb leszünk az olimpiához, tehát már
3: hát az egy olimpiai kvalifikációs
1: Így van. Végül beszéljünk egy kicsit a Formula 1-es magyar nagydíjról. 1986 után ugye már a 41. és folyamatosan minden évben a Hungaroring helyszíne volt a Formula 1-es versenynaptárnak, szóval Lando Norris győzelméhez mit szóltatok? Semmi nem jósolta előre ezt, hogy a McLarennek vagy Norris ilyen jó lehet. Ferrari dominanciát várt mindenki, szóval mondhatjuk azt, hogy a Hungaroring megint megtette a hatását, és valami váratlant hozott, és ez az elmúlt években is nagyon sokszor jellemző volt.
3: Hát én megmondom össze, hogy a szakmai részét azt nem szeretném elemezni, bár néztem a futamot. Uh-huh. Inkább arról beszélnék, hogy én mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt sorozatban 5-6-szor voltam a magyar nagydíjon, és valahogy úgy éreztem, hogy elég jó volt, de most már úgy nem vágyom vissza. Most pedig néztem a tévét, és már szombatra is igaz volt, és beszéltem a keresztfiammal, aki kint volt végig, és vasárnap délután azt éreztem, hogy ú, de jó lenne ott lenni. Teltház, eszméletlen hangulat, George Lucas a pedokban, nem, óriási sztárok.
1: Megszépült épületek.
3: Igen, egészen gyönyörű volt az egész, és ehhez mondjuk jött egy meglepetés győzelem, ami most nem azt mondom, hogy felforgatja a világbajnoki versenyfutást, mert azért Antonellit megfogni nem nagyon lehet majd, de szerintem ez most mindenkinek egy óriási élmény volt, aki szereti a Forma 1-et.
2: Igen, ez évről évre, ugye hogy megszokott dolog, hogy Forma 1 jön, itt van mindig nyáron, általában nyári szünet előtt milyen az utolsó futam, és akkor ez milyen jó, és ilyenkor szembesülünk vele, hogy ez egy elképesztő nagy dolog. Ugye a BL döntő is szerintem ilyen szempontból hasonló volt, hogy most éltük át, hogy amikor mi rendezhetünk egy BL döntőt, hogy az mennyivel más, hogy mennyire megmozdatja az országot, a várost, hogy milyen lüktetés van azokban a napokban a az utcán, a szurkolót, mindenkit, és ugyanez igaz a Forma ide is, szóval ez nagyon nagy dolog, hogy ezt már ugye 86 óta folyamatosan ezt meg tudjuk rendezni, valóban fantasztikus hangulat van, tehát jó nézni egyébként, már hogy dugik vannak.
1: Nem csak egy sportesemény.
2: Igen.
0: Sőt,
2: jó nézni, hogy
0: el van menne rejtve egy futam meg egy kis túlzással.
2: Igen, jó nézni, hogy dugik vannak a lelátót, hogy ott elképesztő kiegészítő programot vannak, hogy az egész egy, tényleg egy hatalmas show, és egyébként, ha van egy ilyen, hogy olyan nyer, akire nem számítunk, az meg még hozzátesz, mert azért legyünk őszinték, szóval az F1-es idén eddig lezajlott szakaszában azért az, hogy Antonelli nyer, az nagyjából azt úgy betartulált, hogy csak utána még
1: viszont
2: jön.
1: A közvetítésben elhangzott, hogy az eddigi 11 futamon mind a háromszor más dobogós helyezések voltak. Aha. Úgyhogy azért ez is jó, hogy nem egy versenyző dominál, és azt kell nézni, hogy...
2: Hát igen, azért Antonelli azért...
3: Az összes mindig ugyanaz volt.
2: Igen, mögötte volt egy változás, szinte igen, de ez, hogy még mindezeket, amit itt elmondtunk, még hozzá jött az, hogy volt egy ilyen meglepetés győzelem, voltak büntetések, tolottak a helyezések, szóval szerintem jó volt, érdekes volt. Úgyhogy ez
0: unalmas, igen, nem lehetett igen mondani a magyar nagydíjat, ugye egy-két idény volt, amikor hát aki megnyerte a szabad edzést, időmérőt, igen, az gyakorlatilag majdnem biztos volt, hogy nyer.
1: Mert elkönyveltük, hogy előzni nem lehet.
0: Igen, most nyilván szabályváltozások meg egyéb dolgok is közrejátszottak. Nekünk is volt kint szerkesztőségből kolléga szurkolóként, és mondta, hogy óriási élmény volt. Tehát, hogy már most várja a
3: következőt. Olyan helyekről mutattak egyébként a képek szurkolókat, ahol korábban nem lehetett látni ennyi rajongót.
1: És tudom, hogy elhangoznak mindig ezek az udvarias kijelentések, hogy ez a kedvenc pályám, ide mindig imádok visszajönni, de látszik, hogy ezek nem színjátékok, hanem őszintén gondolja mindenki, úgyhogy ez tényleg...
0: Remélem, hogy tényleg így van. Ugye említette Göbi a pedagogot, hát ott aztán, aki oda bekerült, az olyan mázista volt, mert emellett azért jó néhány magyar világhírű sportoló is ott, igen, mászkált, vagy világklasszis sportoló, meg az egésznek volt egy olyan jó hangulata, hogy Göbi is mondta, hogy úgy utakár, hogy nem vagyok ott, igen, érzés volt, és most nem a pedokra gondolok, hanem a lelátóra is, hogy én tegnap este, amikor a városban még tömegközlekedtem, hát tele volt szurkolóval, házpólós, Ferrari mezes, McLarenes, tehát hogy nagyon-nagyon sokan jönnek ide akkor ugye erre a futamra, megtelik a város, amúgy is pezsek, de jó látni, hogy a sport beköltözik akár a budapesti metróhálózatba is, és egymással beszélgetett spanyol meg finn Forma 1-es szurkoló, és akkor see you next year, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz jövőre.
1: 310 000 néző fordult meg az elmúlt napokban a Hungaroringen, ez is egy őrületes szám. Göbölyös Gábornak, Szűcs Miklósnak és Bittmann Emilnek nagyon szépen köszönjük, várunk benneteket jövő héten is, ez volt a Nemzeti Sportkör.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Pékfehér összecsapással zárul az NB1 első fordulója. Az előző idény meglepetés csapata, a Zete, ezúttal a fővárosban kezdi meg az új évadot. Mivel mindkét együttesből sok játékos eligazolt, kérdés, milyen erőt képviselnek majd a 12 csapatos élvonalban. Az MTK Zalaegerszeg labdarúgó mérkőzés 19 óra 30 perctől hallható a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 17 óra 4 perckor folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. A Hongkongban zajló vívó világbajnokságon ma a női tőrözők és a férfi kardozók egyéni versenyére került sor. A legtovább Szilágyi Áron jutott, háromszoros olimpiai bajnokunk a negyed döntőben búcsúzott. Ezzel az egyéni küzdelmek befejeződtek, amilyeink a tőröző Dósa Dániel és a kardozó Battai Sugár révén két bronzérmet szereztek. Keszi Dóra, Bockó Gábor szövetségi kapitánytól kért egy értéket.
4: Az Európa bajnokság után mondtad, hogy Dósa Dani már kiérdemelne egy érmet, hát Dósa Dani szerzett is egy bronzérmet. Ugye az Európa bajnokságon bajlódott a csuklójával, azt mondta, hogy az annak volt köszönhető, hogy ott azért neki kevésbé jött ki a lépés, és most is azért látszódott, hogy fájlalta a kezét ott az elődöntőben. Hogy látta Daninak a teljesítményt, és aztán majd kitérhetsz a többi tőröző fiúra is?
5: Tényleg nagyon megérdemelte Dani már, hogy végre érmet nyerjen valamelyik világversenyen, mert évtizede már viszi a hátán ezt a férfi tört, és tényleg az van, hogy szegénynek kétszer is nem sikerült kijutni az olimpiára. Most sikerült kijutni Párizsba, viszont mindjárt ott az első asszony nem úgy sikerült, ahogy szerette volna. Tavaly végre már be tudott jutni a világbajnoki döntőbe. Ott szerencsénkre vagy szerencsétlenségére, ugye a Szemes Gergővel került össze, akitől végül kikapott, úgyhogy elcsúszott az érem. Tavaly is az EB-n döntős volt, idén is döntős volt az EB-n. Megint nem tudott még egy karnyart menni, még egy körrel előrébb végezni, hogy meglegyen az érem, és ez most már végre tényleg sikerült. Hát elég hosszú és göröngyös utat járt be, de én tényleg nagyon örülök neki, hogy mert ő nagyon megérdemelte ezt, nagyon sok munkát rakott bele ebbe, hogy ez végre összejöjjön.
4: És hogy áll most a csuklója, mert azt most is mondta, hogy volt vele problémája, hogy nem nagyon tudta már a végén tartani a tört, és hát nyilván ezért számítotok rá a csapatban is.
5: Hogyne, természetesen az egyik legfontosabb ember a csapatnak. Most szerencsére van két nap pihenő, hogy úgy rendbe hozzuk, reméljük most holnapra már úgy rendben van, de Danit ismerve kemény srác, úgyhogy nem fogja ezt nagyon kizökkenteni. Nem kellemes sérüléssel vívni, de ebből már szinte van rutinja, úgyhogy nem hiszem, hogy ez komolyan hátráltatni fogja.
4: Na, akkor beszéljünk a többi tőröző fiúról is. Mihály Andor, aki egyébként az Európa-bajnokságon szuperul vívott egyéniben, most a főtáblára sem került fel. Egyáltalán mennyire volt elvárás, hogy azért minden vívót legyen a legjobb 64-ben, és hogy látod a másik három fiúnak a szerepét?
5: Igen, sajnos Andornak most nem sikerült úgy összerakni magát, mint az Európa-bajnokságon. Ettől függetlenül bízom benne, hogy a csapaton olyan jól tud vívni, ami tavaly már sikerült megmutatnia, vagányan és bátran, úgyhogy bízom benne, hogy ez a pár nap plusz pihenő, ez csak jól telt el neki, és erőre tud kapni, és erős tud lenni a csapat részére. A többieknél Tóth Gergely feljutott a főtáblára, ami tök jó eredmény, igazából bravúr kellett volna, hogy megveri az orosz ellenfelét, ez nem jött össze, de tisztességesen helytált. Szemes Gergő megint az van, hogy kiépített egy megnyugtatónak tűnő előnyt, és utána végül elcsúszott. No, hogy az Európa-bajnokságon is, sajnos ez nem jött össze, hogy most bekerüljön a legjobb 8 közé, vagy úgy, mint tavaly érmet nyerjen, de szerintem ez a négyes hónap ütős lehet, úgy, mint tavaly.
4: Ugye velük egy napon vívtak a női párbajtőrözőink, Muhari Eszter 18. lett, és ami érdekes, hogy a fiatal nagy Blanka 14. Ők ketten ugye voltak főtáblások, őket hogy

0: ami nagyon fontos lesz a kvalifikáció során.
1: Na és aztán másnap jött egy újabb bronzérem, mégpedig Battai Sugár Katinka egyéniben ugye nyert egy érmet, ami szintén nagyon szép teljesítmény, bár neki szuper szezonja volt ebben az évben, úgyhogy nem tudom, hogy láttátok, mennyire múlt kicsin a továbbjutás, illetve érdekes volt ez a német versenyző. Ha jól emlékszem, egyébként a Balatonboglári edzőtáborban is voltak nálunk német kardozó lányok. Igen. Elég jó, kiismerhettek minket is, de érdekes volt, hogy pont egy német nyerte meg a női kardban a versenyszám. Amúgy ugye még a francia Sarah Bazert is legyőzte, szóval hogy látod most így a Suginak a teljesítményét, illetve a németek akkor ezek szerint ennyire feljöttek már szintén?
0: Sugi teljesítménye nem meglepetés, hát tavaly ugye Európa-bajnokságon már érmes volt, több világkupa érme van, már nyert is nem egy világkupát is, úgy tudtuk azt, hogy előbb-utóbb neki is meg fog jönni az, hogy valami világbajnoki érem össze fog jönni, úgyhogy bíztunk benne, és tényleg ő volt a favorit, hozta is ezt a részét. Első blikre ugye egy könnyűnek tűnő német ellenfél jött, aki rendkívül kellemetlen volt, és hát nem csak a Sarah Bazert, hanem sok más kemény ellenfelet is megvert a nap folyamán, úgyhogy egy rendkívül jó napot fogott ki az ellenfél. Nem hinném, hogy a Boglári edzőtáborban ismert meg minket, mert ez a hölgy már 2022-ben például a Pusztai Lizát verte Kairóba a világbajnokságon 64-ben, szóval ismer minket jól, és nagyon sokszor vívtak már magyarokkal versenyen, úgyhogy nem egy közös edzőtábor során fejtik meg a mi vívásunkat, sőt, én úgy gondolom, hogy azért a Sugi följött 11-10-re egy nagyobb hátrányból, úgyhogy még fordíthatott is volna, sajnos ez elmaradt, de nagyon örülünk ennek az éremnek, mert ő is azért nagyon sokat tett érte, és megérdemli abszolút.
1: És a másik három kardozó lány teljesítményét, hogy látod, náluk azért a főtáblára kerüléssel nem volt probléma, Katona Renáta visszatért, nem tudom, rajta mennyire látszódik még így a sérülés utáni bizonytalanság, többiek teljesítményét, hogy láttad?
0: Maga a sérülés nem látszódott, inkább az, hogy egy kisebb versenyhiány volt a Renátánál, ugye kihagyott fél évet és fél év versenyzés nélkül tért vissza egy világbajnokságra, talán ez érezhető volt egy kicsit, de hát ugye bejutott a legjobb 32 közé, ahogy Szűcs utca is. Lucában talán még egy kör, vagy még két kör bele fért volna, ugye az olimpián a legjobb 8 között volt, úgyhogy most is a 8 közé várható lett volna. Idén neki is volt már dobogója, meg döntős helyezése, talán ő egy kicsit visszafogottabb volt, és Pisztana, mint első éves felnőtt, és kicsit VB újonc, én úgy gondoltam, hogy azért ő ezt nem fog ennyire megszeppenni ettől az egész világbajnokságtól, de inkább, ahogy szoktuk mi mondani, az olimpián inkább ez az első bálozó történés volt nála, hogy egy kicsit úgy megilletődött, de szerintem egy-két év, és ő is ott lesz, ahol Sugi, hogy a dobogóra fog állni.
1: Na és akkor ugye velük egy napon voltak a férfi párbajtörőzőink, hát ugye Koch Máté, Siklósi Gergely és Andrássy Tibor 16-ban búcsúzott, Nagy Dávid sajnos az első körben, már azért szerencsétlenségükre a fiúknak bivaly erős ellenfeleket kaptak a 16-ban is, hiszen ugye Siklósi Gergelyt is, aki verte, ő végül megnyerte a férfi párbajtör versenyszámot, szóval nagyon kemény ellenfeleket kaptak a fiúk.
0: Dávid mindjárt az első meccsén kikapott, ő azért verhető ellenfeleltől kapott ki, fiúk 16-ig eljutották, én úgy gondolom, hogy hozták a kötelezőt, de igazából kemény ellenfelet nem tudtak megverni, és ők is kemény ellenfelek, akik azért már letették az asztalra, mint Siklósi Gergő, vagy Koch Mátéről beszélünk, akik világbajnokok, vagy a Tibiről, aki ugye EB érmes, vagy olimpiai negyedik, szóval igazából ami igazán fontos lett volna, hogy kemény ellenfelet verjenek meg a legjobb 8 közé, az nem sikerült, úgyhogy annyira jó eredménynek nem tartom, inkább egy közepes eredménynek, de ebből kell tanulnunk, hogy össze kell kapnunk magunkat a csapatra abszolút.
1: És hát elérkeztünk az egyéni versenyszámok utolsó napjához, női törben Pásztor Flóra jutott a legtovább, ő a 16-ban búcsúzott, míg Szilágyi Áron férfi kardban a legjobb 8 között. Ezt a két fegyvernemet hogy láttad?
0: Azt, hogy minden itt női töröző följutott a 64-es főtáblára, én úgy gondolom, hogy jó eredmény. Jászmin egy elég erős amerikai olimpiai bronzérmestől kapott, amerikai kanadai olimpiai bronzérmestől kapott ki, ami bravúr lett volna, ha megveri. Lubkovics Dóri azért kezében tartott az elején a mérkőzés, de a végén kicsúszott a kezek között. Számomra ez bosszantó. Kondrickat első meccsét megnyerte, utána egy kicsit úgy megszeppenve érezte magát ettől a Battinitől, aki ugye a világra

0: Pista egyes volt, most kettesként van itt a világbajnokságon. Nem érezte az elejét, amikor már elég komoly előnytre tett szert az ellenfele, hanem nem tudta nagyon visszahozni, csak szépíteni az eredményt. Flóra szerintem jól vívott, egybe volt, de ő is egy kicsit úgy túlontúl tartotta az ellenfelétől, és a végén a Battini azért megmutatta klasszisát, és nem véletlen az a világranglista helyezés, meg a több EBVB-érem, amivel ő rendelkezik, és azért megfordította a mérkőzést, és bejutott a legjobb 8 közé. 16-ig eljutott Flóra, azt szerintem nagyon jó eredmény, még neki is lehet van hova fejlődni, EB-ken már jól megy, neki van 2 érme, lassan szerintem a VB-n is össze fog jönni, de Flóra jó formában vívott, talán nem volt szerencsés, hogy a Battinivel került össze.
1: Férfi kard, Szilágyi Áron ugye 8-ig jutott, viszont Rapp Krisztián viszonylag korán búcsúzott, ugye rajta kívül még azért 2 fiatal volt, de azért Rapp Krisztián viszonylag korán búcsúzott, az azért meglepő volt.
0: Igen, de igazából ebből a 24 versenyzőből mondjuk a Dávid és az ő veresége, amilyen negatív meglepetés, ennél azért sokkal több szokott lenni, úgyhogy ebből a szempontból ennyi embernél, hogy van-e valakinek egy kicsit rossz napja, az előfordul, én ebben nem aggódok, Krisztián össze fogja kapni magát a csapatra, most ez így sikerült, ez mindenki belenéz egy ilyen vereségbe sajnos, ez előfordul, a vívás már csak ilyen, most már a kardvívásban is 64-ben kemény ellenfeleket lehet kapni, úgyhogy nem egyszerű a történet, tanulni fog belőle a Kiki, még fiatal, úgyhogy a csapatom szerintem masszív befejező ember lesz.
1: Mennyire sikerült a csapatnak az átállás, mert akárkivel beszéltem, jó kivéve a törözőket, mert nekik ugye nagyon sok versenyük van Ázsiában. Összes többi fegyver nem azért aggódott azon, hogy mennyire fog nekik menni az átállás, nyilván 6 órás időáltalódásról beszélünk, szóval mennyire érezhető a srácokon a fáradtság, vagy azért abszolválták ezt az akadályt?
0: Én inkább a szezonnak a fáradtságát érzem, hogy gyakorlatilag tavaly szeptember óta elkezdődött a szezon, és azóta nyomja mindenki. Az átállással nagy problémákat nem hallottam, pont a Sugi mondta most mai edzés során, hogy neki könnyebb volt ebbe az irányba kelet felé átállni, mint például Amerika felé, nyugat felé. Ez mindenkinél változó. Az ellenfeleknek is azért 4-5 nap alatt át lehet állni, már megvan mindenkinek a rutinja ebbe, meg hogyha kellő munkát belerakott az ember, akkor azért ezt úgy össze tudja rakni magát. Nem hallottam volna, hogy valaki erre panaszkodott volna. Biztos zavaró és kényelmesebb lett volna egy európai világbajnokságra kiutazni, de hát alkalmazkodnunk kell a feltételekhez. Igazából több fajta történet van, ami így befolyásoló. Az, hogy ugye Antoni Bauerra panaszkodtunk, hogy 30 fok fölött volt a levegő a teremben, itt meg gyakorlatilag nagyon-nagyon hűtik a főtermet, és nagy a kontraszt a termek között, kint meg ugye 40 fok van, és 90%-os páratartalom, tegnap tájfun vagy monszun volt, le volt zárva minden, nem lehetett elhagyni az épületet, vannak tényezők, de hát ez mindenki számára ugyanolyan. Ez az időjárás vagy átállás nem hiszem, hogy annyira komolyan befolyásoló tényező lehet. Én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból sajnos már olyan sokat kell utaznunk világkupákra, hogy ez most már ez egy ilyen, hozzá kell szoknunk ehhez.
1: Ha rápillantok az éremtáblázatra, azért ezzel a 2 éremmel nem állunk olyan rossz helyen, nyilván most azért szerepünk ismét hátul, mert aranyérem még nincsen, de azért ismét dominálnak az európai országok, szóval te mennyire vagy elégedett ezzel a 2 egyén éremmel, bár tudom, hogy azt mondod, hogy sose vagy elégedett, és mindig van mit javítani, és amúgy sokszor ismét pici múlt a továbbjutás és az újabb érem, szóval ez jónak mondható, hogy látod az egyéni teljesítményeket?
0: Egyelőre szerintem ez teljesen jó. Azt kell látnunk, hogy ugye a csapatkvalifikációra kell kihegyezni magunkat nagyon, mert ott azért könnyebb kijutni az olimpiára, és én még mindig azt mondom, hogy a csapat az fontosabb, de nyilván az se lesz egyszerű, úgyhogy remélem csapatból is egy 2 érmet tudunk minimum hozni, és az már szerintem jó eredménynek mondható, és ebben ez simán benne van.
1: Hogy látod, a srácokon éhesek maradtak még így a csapatra, a sikerre mennyi energiát vett ki belőlük az egyéni verseny?
0: Nem hiszem, hogy 3-4 masszó olyan túlzott nagy energiát kiesés jelentene, mindenkinek van 2 napja pihenni, úgyhogy bízom benne, hogy mindenkinek megjön újra a pengelyessége és a sikerre való éjsége és a éremre való, mindenáron való küzdelme, úgyhogy bízom abban, hogy mindenki ebből a szempontból egy új arcát és egy erőszakosabb, agilisabb arcát fogja mutatni, és mindent megtesznek azért, hogy érdemmel térjenek haza.
2: Bockó Gáborral, a Vívok szövetségi kapitányával Keszi Dóra készített interjút, mi pedig folytatjuk a hazafutást a Nemzeti Sportkrónika után.
3: Ez a hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
5: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
7: Olaszországban folytatja Böröndi Vivien. Nem jutott ma elődöntőbe magyar vívó a hongkongi világbajnokságon. Jó napot kívánok, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Béla.
3: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
7: Labdarúgással kezdünk. Visszautasította a Blackburn Rovers szerződés hosszabbítási ajánlatát Tóth Balázs angol sajtóinformációk szerint. A magyar labdarúgó válogatott kapusát jövő nyárig köti megállapodás az angol másodosztályú klubhoz, amely még a nyáron értékesítheti az előző idény legjobbjának megválasztott játékosát. Mindenképpen szeretett volna külföldön maradni, a német másodosztályból pedig többen is megkeresték, árult el keresztes Krisztián a Nemzeti Sportrádiónak. A 26 éves labdarúgót a következő idényre a Bundesliga 2-es Greuther Fürth csapata kölcsönözte ki a Nyíregyházától. A megállapodás hátteréről Szabó Bence kérdezte keresztes Krisztiánt.
8: Szerettem volna elsősorban külföldön maradni, ezt beszéltük a Nyíregyházával is, a vezetőkkel is, ebben partnerek voltak végig, úgyhogy ennek nagyon hálás vagyok. És volt több ajánlatom a Bundesliga 2-ből, végül is miután beszéltem a mindkét edzővel, meg a vezetéssel, úgy döntöttem, hogy én meg a menedzserem, hogy a Fürth legyen az. Igazából szimpatikusabb volt az edző elképzelése, meg a tervei velem, úgyhogy ezért döntöttem így. Viszont remek lehetőségnek gondolom, mert ez egy jó liga. Jó nagy múltú klubokkal, igazából nagy stadionokkal, sok nézővel, úgyhogy kíváncsian várom a kezdést.
7: És hogyha már mondtad, hogy az elképzelés szimpatikus volt, mi az, amit felvázoltak neked, akár egyénileg, vagy a játékra vonatkozóan, mit kell elképzelni?
8: Igazából elmondta nekem, mikor felhívott, hogy utánam nézett, látja, hogy milyen képességeim vannak, nagyon sokat lát bennem, elmondta, hogy hol tudna használni a pályán, milyen a játékrendszer, és ez alapján döntöttem úgy, hogy akkor legyen a Fürth, és hát reméljük jó döntést hoztam. Eddig úgymond mindig jól tudtam dönteni a karrierem során. Reméljük, hogy most is így lesz.
7: Ugye a Dundee Unitednál alapvetően vagy belső védőként, vagy egy ilyen baloldali védőként számoltak veled, akkor itt melyik opció a legreálisabb?
8: Igen, hát belső védőként használnának. Ezt elmondták többször is, akár három védőbe középen, vagy baloldalt, vagy négy védőbe középen. Mármint úgy értem, hogy belül. Baloldalt, úgyhogy igazából ezek a pozíciókon, ahol számolnak velem, ez nekem megfelel, én is így képzeltem el, úgyhogy várom a kezdést, igen.
7: Bejelentette visszavonulását a labdarúgó világbajnokság döntőjében bíráskodó Slavko Vincic. A 46 éves szlovén játékvezető 2019 óta működött közre a legmagasabb szinten. A spanyol-argentin VB döntőt megelőzően 2022-ben a Bajnokok Ligája fináléjában is ő fújta a sípot. Az MTK Zalaegerszeg mérkőzéssel ma este zárul a labdarúgó NB1 első fordulója. A kék-fehér együttesek összecsapása 7:30-kor kezdődik, és teljes egészében közvetíti a Nemzeti Sportrádió.
3: Nemzeti Sportkrónika.
7: Olaszországban folytatja pályafutását Böröndi Vivien. A magyar válogatott kosárlabdázó az első osztályban újonc Livornóban játszik a következő egy évben. A 175 centis hátvéd az elmúlt 4 esztendőben Sopronban kosárlabdázott. Hosszabbított svéd hátvégével a Ferencváros férfi jégkorong csapata. A múlt idényben 29 kanadai pontot elérő Jesper Lindgren magyar kupát és szuperkupát nyert az osztrák ligában érdekelt FCC-vel. A negyed döntő jelentette a végállomást a kardozó Szilágyi Áron számára a vívók hongkongi világbajnokságán. A háromszoros olimpiai bajnok egy tussal kapott ki az egyiptomi Mohamed Amertől a nyolc között. A női tőrözőknél Pásztor Flóra jutott a legtovább, ő két győzelem után a nyolcad döntőben esett ki. A magyar vívó válogatott eddig két érmet szerzett az idei VB-n. A tőröző Dósa Dániel és a kardozó Battai Sugár is harmadikként zárt. Az egyéni küzdelmekben elért érmek számával elégedett Bockó Gábor. A vívók szövetségi kapitánya ugyanakkor kiemelte, a fő hangsúly a holnap kezdődő csapatversenyeken nyugszik. Bockó Gáborral Keszidóra beszélgetett.
0: Egyelőre szerintem ez teljesen jó. Azt kell látnunk, hogy ugye a csapatkvalifikációra kell kihegyezni magunkat nagyon, mert ott azért könnyebb kijutni az olimpiára, és én még mindig azt mondom, hogy a csapat az fontosabb, de nyilván az se lesz egyszerű, úgyhogy remélem csapatból is egy két érmet tudunk minimum hozni, és az már szerintem jó eredménynek mondható, és ebben ez simán benne van.
1: Hogy látod, a srácokon éhesek maradtak még így a csapatra, a sikerre mennyi energiát vett ki belül az egyéni verseny?
0: Nem hiszem, hogy 3-4 masszó olyan túlzott nagy energiát kiesés jelentene, mindenkinek van két napja pihenni, úgyhogy bízom benne, hogy mindenkinek megjön újra a pengeészsége és a sikerre való ésége és a éremre való, mindenáron való küzdelme, úgyhogy bízom abban, hogy mindenki ebből a szempontból egy új arcát és egy erőszakosabb, agilisabb arcát fogja mutatni, és mindent megtesznek azért, hogy éremmel térjenek haza.
1: Az Európa bajnokság után mondtad, hogy Dósa Dani már kiérdemelne egy érmet, hát Dósa Dani szerzett is egy bronzérmet. Ugye az Európa bajnokságon bajlódott a csuklójával, azt mondta, hogy az annak volt köszönhető, hogy ott azért neki kevésbé jött ki a lépés, és most is azért látszódott, hogy fájlalta a kezét ott az elődöntőben. Hogy látta Daninak a teljesítményt, és aztán majd kitérhetsz a többi tőröző fiúra is?
0: Tényleg nagyon megérdemelte Dani már, hogy végre érmet nyerjen valamelyik világversenyen, mert évtizede már viszi a hátán ezt a férfi tört, és tényleg az van, hogy szegénynek kétszer is nem sikerült kijutni az olimpiára. Most sikerült kijutni Párizsba, viszont mindjárt ott az első asszony nem úgy sikerült, ahogy szerette volna. Tavaly végre már be tudott jutni a világbajnoki döntőbe. Ott szerencsénkre vagy szerencsétlenségére, ugye a Szemes Gergővel került össze, akitől végül kikapott, úgyhogy elcsúszott az érem. Tavaly is az EB-n döntős volt, idén is döntős volt az EB-n. Megint nem tudod még egy karnyart menni, még egy körrel előrébb végezni, hogy meglegyen az érem, és ez most már végre tényleg sikerült. Hát elég hosszú és göröngyös utat járt be, de én tényleg nagyon örülök neki, hogy ő, mert ő nagyon megérdemelte ezt, nagyon sok munkát rakott bele ebbe, hogy ez végre összejöjjön.
1: Na és aztán másnap jött egy újabb bronzérem, mégpedig Battai Sugár Katinka egyéniben ugye nyert egy érmet, ami szintén nagyon szép teljesítmény, bár neki szuper szezonja volt ebben az évben, úgyhogy nem tudom, hogy láttátok, mennyire múlt kicsin a továbbjutás?
0: Sugi teljesítménye nem meglepetése, tavaly ugye Európa bajnokságon már érmes volt, több világkupa érme van, már nyert is nem egy világkupát is, úgy tudtuk azt, hogy előbb-utóbb neki is meg fog jönni az, hogy valami világbajnoki érem össze fog jönni, úgyhogy bíztunk benne, és tényleg ő volt a favorit, hozta is ezt a részét. Első blikre ugye egy könnyűnek tűnő német ellenfél jött, aki rendkívül kellemetlen volt, és hát nem csak a Szalabázert, hanem sok más kemény ellenfelet is megvert a nap folyamán, úgyhogy egy rendkívül jó napot fogott ki az ellenfél.
7: Bockó Gábort hallották. Az ötödik Tour de France győzelmét ünneplő Tadej Pogacsár nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy rajthoz álljon a spanyol körversenyen is. A 27 éves szlovén kerékpáros eddig csak a Vueltán nem tudta megnyerni az összetett versenyt a 3 hetes viadalok közül. 50 év után tértek vissza Montrealba az 1976-os ötkarikás játékokon érmet szerző magyar sportolók. A Honi Olimpiai Bizottság szervezésében a résztvevők körbe járták a korábbi helyszíneket, létesítményeket. A montreali játékokon a magyar színeket 178 versenyző, 4 arany, 5 ezüst, valamint 13 bronzérmet szerzett. A Nemzeti Sportrádió hazafutás című műsorában az aranyérmesek közül a tornász Magyar Zoltán és a vízilabdázó Sudár Attila idézte fel emlékeit Szabó Szilviának.
9: Ez egy nagyon jó szokás a Magyar Olimpiai Bizottságnak, mert ha jól tudom, akkor már Tokióba is voltak, és később pedig Mexikóba, Münchenbe, és most Montrealba, és hát ez minden négy évben az 50 éves bajnokokat, illetve érmeseket kiviszik, és ott szerveznek valamit. Hát az az igazság, hogy most nem szerveztek semmit a helyiek. Nekünk azt hiszem nagyon elégedettek lehetünk, mert hihetetlen, nem akarom mondani az utazási irodát, aki ezt megtette, de szinte minden percben csináltak valami programot, ami számunkra nagyon érdekes volt, és nagyon...
10: De akkor el tudjátok mondani, hogy milyen az, amikor 50 év után az ember visszatér a sikerei helyszínére?
11: Elmentünk az uszodába. Az uszodába, amikor megérkeztünk, először ott lent voltunk egy ilyen nagy váróterembe, abból semmi nem jött vissza. Amikor az uszodába érkeztünk és fölmentünk, akkor már igen, de az is megváltozott. Tehát ahol a régebben volt az eredményhirdetés például, ott most egy ilyen gyerekmedence, meg egy gomba, meg valami ilyesmi volt, tehát az is megváltozott. Én a doping szobára emlékszem, mert engem hát az első négy mérkőzésen mindig engem vittek dopingolni. Biztos nem tudták elképzelni, hogy ez a vékony gyerekhez hogy bírja. De hát akkor most ezt elmesélem azért, mert ez tényleg úgy volt, hogy kiválasztottak az első nap dopingra, és kérdeztem, hogy milyen ital van. És hát volt Schweppes, akkor Fanta, Kóla, hát egyiket se kívántam nagyon.
12: Sör nem volt.
11: És akkor mondták, hogy kérdeztem, hogy sör, vagy mondták, hogy van, és volt Budweiser, ami hát elég kellemes volt. Úgyhogy akkor azt abból ittam kettőt-hármat, még már rég tudtam volna mintát adni, de azért még ittunk egyet.
7: Sudár Attilát hallották. Adásunk visszahallgatható a Média Klikken. A szerkesztő műsorvezető Tóth Béla búcsúzik a hangmérnök Antal Rihárd nevében is. Folytatódik a hazafutás, viszont hallásra.
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 17 óra 32 perckor folytatjuk a hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Hétvégén lezajlott a 41. Formula 1-es magyar nagydíj a Hungaroringen. Azt hiszem nem túlzás azt mondani, hogy hatalmas sikert, mind a rendezést, mind a körítést, mind a körülményeket, mind a versenyt illetően, de a részletekről Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport szakírójával beszélgetünk. Szia Barna!
13: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Hát kezdjük egy kicsit a szakmai résszel, ugye nagyon sok előrejelzést lehetett olvasni, Ferrari dominanciát vártak sokan, azt, hogy olyan pilóta fog nyerni, mondjuk Kimi Antonelli, aki eddig is nagyszerű teljesítmény nyújtott az idényben. Lando Norrist nem nagyon láttam sehol esélyesként emlegetni. Te hogy álltál a versenyhez? Meglepette az ő elsősége, ugye a tavalyi verseny után idén is Lando Norris nyerte meg a magyar nagydíjat, szóval a te jóslásaid, esélylatolgatásaid bejöttek-e?
13: Nem, abszolút nem, mert az elmúlt két verseny egyáltalán nem vetítette előre a McLarennek a hirtelen előretörését, és tényleg noha látszott az, hogy a Mercedesnek az előnye talán szép lassan fogy, mindenki inkább a Ferrarit, és esetleg a Red Bullt tartotta esélyesnek. És ez arra vezethető vissza, hogy a két legutóbbi helyszínen, Silverstone-ban és Spa-ban, ahol nagyon sok a hosszú egyenes, ott nagyon jól kirajzolódott a GPS adatokból, hogy a Mercedesnek ezekben az egyenes szakaszokban van előnye a padlógázos részeken, és amikor majd megérkezünk a Hungaroringre, erre a kacskaringós pályára, ahol nagyon sok a kanyar és kevés az egyenes, akkor számíthatunk arra, hogy esetleg kidomborolidik a Ferrarinak, vagy esetleg a Red Bullnak az aerodinamikai fölénye. A McLarenről azért nem nagyon beszéltek esélyesként, mert ezen az elmúlt két helyszínen inkább ők is akkor értek el jobb eredményeket, vagy jobb időeredményeket, amikor az egyenesben ki tudták használni a Mercedes motorból fakadó előnyt. Igen ám, de senki nem számolt azzal, hogy mennyire hatékony fejlesztési csomagot vetnek be Mogyoródon. Tényleg jó néhány újdonságot hoztak ide hozzánk, például a legfontosabb egy új padlólemez, és a csapat nagyságát mutatja, hogy ezt azonnal munkára tudták bírni. Igazából már tavaly is megfigyelhettük, hogy az idény közi fejlesztése nagyon jó a csapatnak, sőt az előtte lévő idényben is többek között ennek köszönhette a konstruktőri VB címét, de valahogy mindenki úgy volt vele, hogy egyetlen fejlesztési csomag azért csak nem repíti őket az erősorrend élére, de nagyon is így történt, és mind az időmérőn, mind pedig a versenyen abszolút megérdemeltem végzett Lando Norris a tabella első helyén.
2: De Barna, akkor ez előrevetíti azt az idény során a hátralévő részre, hogy amikor egy csapat kijön egy új fejlesztési csomaggal, az ezt fogja eredményezni, hogy hirtelen megnő az autók teljesítménye? Tehát számolhatunk még hasonló váratlan fejleményekre?
13: Ez abszolút benne van a pakliban, és láttunk már ilyen nagy díjakat idén. Például a McLarennek az első fejlesztési csomagja az Miami-ban volt, pont azon a futamon, ahol a Mercedes például nem vetett be újdonságokat, és nagyon szoros lett a befutó. Utána viszont azt láthattuk, hogy a Wokingi csapat egy kicsit lemaradt az erős sorrendben, mert talán nem olyan mennyiségben, vagy nem olyan hatékonysággal vetettek be újdonságokat. És Kanadában is azt láttuk, hogy jelentkezett a Mercedes az első nagy újdonságaival, és rögtön újra domináns pozícióba került. Valami hasonlót láthattunk a Ferrari-tól is Barcelonában, csak a csapatok mindig óvatosak, mert egy dolog újdonságokkal telepakolni az autót, és egy egészen más dolog, hogy mit mutat a stopper óra, hogy az elmúlt években pontosan ezt láttuk az Aston Martinnál, még a csapat vezetői is nagyon önironikusan fogalmaztak. Azt mondták, hogy fejlesztések számában mi voltunk a világbajnokok, csak éppen ettől nem lett gyorsabb az autó. Viszont a top csapatok idén ilyen szempontból nagyon hatékonyak, és valóban kijelenthető, hogy ez a technikai éra kezdetén, az első évben, ez tulajdonképpen egy fejlesztési világbajnokság, és én azt remélem, hogy ez a fordulatos forgatókönyv megmarad a folytatásban is.
2: Igen, itt a Hungaroringen mindig nagyon különleges versenyek vannak, és sokszor olyanok nyernek, akik egyébként korábban nem, vagy ritkábban, szóval mindig előfordul olyan pilóta, aki szívébe zárja a Hungaroringet. Ugye Lando Norrisról beszéltünk, idei első futamgyőzelmét aratta, Max Verstappen viszont kimondta őszintén, hogy nem nagyon bízik az autójában ezen a hétvégén, szó szerint valahogy úgy fogalmazott, hogy úgy érezte, mint hogyha szétesett volna alatta az autó, és őt magát is meglepte a második hely.
13: Valóban, szombaton egyébként mondott még ennél cifrábbakat is, amiket nem igazán lehet idézni, és azt mondta, hogy egyébként érzésre vasárnapra sem javult az autó, ugyanolyan pocsénak és borzalmasnak érezte, és nagyon vicces volt itt a sajtótájékoztató a futam után, többször elmondta, hogy fogalmam sincs, hogy mit keresek itt, abszolút sokkolt az eredmény, ez a második hely. Nyilvánvalóan ehhez kellett a tökéletes kivitelezése a futamnak, a tökéletes stratégia, azért a Ferrari-sok sem voltak a helyzet magaslatán, úgyhogy kihozta abszolút a maximumot a lehetőségeiből, de az autó vezethetőségét illetően egyáltalán nem volt elégedett.
2: Antonelli vajon elégedette? Ugye sokan messziről nézik, vagy távolról, hogy a 3 hetes nyári szünet előtt tudta növelni összetettben az előnyét, ugye jelenleg 219 ponttal áll, mögötte Hamilton 169, szóval amikor ő feláll a dobogó harmadik helyére, akkor azt is nézi-e, vagy a csapat szól-e neki, hogy gyakorlatilag olyan előnnyel vezetsz, amit mondjuk az idény második részére nagyon okosan már csak meg kell tartani.
13: Most már ő is elismerte, hogy figyel erre. Azért mégiscsak eljutottunk az idény feléhez, most tartunk a derekánál ennek a hosszú szezonnak, és annak ellenére, hogy azért a tavaly idény óriási fordulatokat hozott ilyen szempontból, hogy Max Verstappen például 9 nagy díj alatt több mint 100 pontos lemaradást dolgozott le, és végül csak 2 ponttal maradt le a VB címről. Azért Antonellinek most már tényleg az is járhat a fejében, hogyha okos és kimarad mondjuk a futam elejé csetepatékból, nem megy bele necces helyzetekbe, azért ha nem történnek szélsőséges helyzetek, szépen lassan beosztogathatja ezt az előny, De természetesen ehhez a Mercedesnek is meg kell őriznie a teljesítmény szintjét, és ahogy az előbb is beszéltünk róla, a fejlesztési hatékonyságát. Uh-huh. Azért látjuk, hogy most már le lehet győzni, a Ferrari is legyőzte két futamon, most már a McLaren is legyőzte itt a Hungaroringen, úgyhogy annak ellenére, hogy Antonelli tényleg optimista lehet, és szerintem neki lehet a legnyugodtabb nyári szünete, azért a Mercedesnek, mint csapatnak abszolút nem szabad hátradőlnie, mert csak akkor őrizheti meg a pozícióját az élmezőnyben, ha ugyanúgy gőzerővel fejleszt, mint a többiek.
2: Na most ebben a tervben, vagy ebben a célban George Russellnek mi lehet a szerepe? Ő szerinted belenyugszik-e abba, hogy mondjuk kikiáltják a csapat második számú versenyzőjének, akinek esetleg az lesz a szerepe, vagy a feladata, hogy világbajnoki címhez segítse Antonellit, és esetleg a konstruktőri versenyben a Mercedes-t?
13: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert alapvetően ő a csapatnak a szenior pilótája, mindenki tőle várta, hogy majd ha egyszer bajnoki győzelemre alkalmas autót kap a keze közé, akkor végre megmutathatja a benne rejlő potenciált és megnyeri a bajnokságot. Ehhez képest elképesztően rossz szezont fut, és nem feltétlenül csak maga miatt. Egy iszonyú pek sorozat is sújtja, a technikai hiba után jön az következő technikai hiba. Ezt láttuk most a Hungaroringen is, egy rajta kívülálló ok miatt beragadt a rajtnál, és a mezőny végére csúszott. De az is igaz, hogy amikor nincsen semmi probléma, akkor is néhány tizeddel azért körönként elmarad Antonellitől, viszont úgy nagyon nehéz fejlődnie, amikor nem tudja az adatokban, hogy pontosan mit is kellene néznie, hogy esetleg a saját vezetési stílusán kell javítani, vagy esetleg ezen az adott nagy díjon éppen megint valami technikai probléma hátráltatta. Minden esetre az ő státuszát és szerepét nézve, hát finoman szólva is megalázó lenne, hogyha be kellene állnia egy 19 éves másodéves tinédzser mögé, de az idény előre haladtával akár még erre is lehet példa. Ilyenkor nagyon nehéz helyzetben van a csapat, mert azért az istállón belüli hangulatot és dinamikát is figyelni kell, és hogyha második számúvá degradálnak egy pilótát, akkor hosszú távon abból sok jó nem sülhet ki. Viszont hogyha pedig éles a közvetlen konkurencia harc, akkor viszont ez diktálják a csapat érdekek. Meg kell várni a nyári szütenti következő 3-4 versenyt, és akkor ebben a témakörben is tisztul a kép.
2: Igen, úgy fogalmaztál, hogy Antonelli várhatja legnyugodtabban ezt a nyári szünetet. Hát gondolom, hogy Toto Wolffnak azért lesznek álmatlan éjszakai, hogy hogyan oldja fel ezt a konfliktust, és hogyan teremtsen harmóniát a csapaton belül. A Ferrari egyértelműen csalódást keltő eredménnyel zártak. Leszűkíthetjük-e arra, hogy ott a virtuális autó alatti helyzet ben buktak el helyezéseket, és ott rontott el valamit a csapat, vagy ennél azért összetettebb a kép?
13: Nyilvánvalóan ez is hozzájárult ahhoz, hogy nem sikerült dobogós helyezést elérniük a pilótáknak, viszont az előjelek alapján a Ferrari-nak sokkal vérmesebb reményei lehettek volna, még a dobogónál is. Tehát ugyanúgy jártunk, mint Monaco előtt, mindenki azt gondolta, hogy na, végre jön egy pálya, ahol nincsenek hosszú egyenesek, és majd most itt a Ferrari megmutathatja, hogy mennyire jó a kanyarokban, mennyire jó a kigyorsításokon. És az az érdekes, hogy ugyanúgy, ahogy Monaco esetében, ez a hétvége is pontosan így indul. Az első két szabad edzésen a Ferrari volt a leggyorsabb, és még a későbbi győztes Lando Norris is elmondta, hogy akkor úgy érezte, hogy nem lesz esélye ellenük. És a hétvége előre haladtával ez a tempó különbség a többiekhez képest szép lassan elpárolgott. Hamiltonnak egyébként még volt esélye a pole pozícióra, de utána a versenyen nem mutattak kiemelkedő tempót, és tényleg annak ellenére, hogy Leclercnek például nem sikerült a rajtja, és Hamilton is egy-két pekes szituációba került, maga az autó teljesítményében nem lehetett érezni azt az átütő erőt, amit például a McLarennél igen.
2: Barna, kint voltál a helyszínen ugye ez alatt a 4 nap alatt, annyit lehet tudni, ha a számokat nézzük, hogy 310 ezer néző fordult meg a Hungaroringen ebben az időszakban. Elmondhatjuk-e mi ugye televízión keresztül követtük, hogy tényleg gyönyörű a pálya, megszépült, megépült minden, amit az FIA kért, és valóban nem csak a pilóták, nem csak a csapatok, de hát a szurkolók is egész Európából, vagy talán még a kontinensen kívül is nagyon szívesen jönnek.
13: Igen, ezt abszolút meg lehet erősíteni, és ez az elmúlt évek tapasztalata alapján is így van. Egy népszerű helyszín lett Magyarország, nem csak azért, mert jó az infrastruktúra, tényleg minden megújult és minden igényt kielégít, hanem közel van a főváros, nem kell azzal nyüglődni, hogy az ember most hogy foglal szállást, hol foglal szállást, vagy esetleg sátraznia, vagy kempingeznie kell a közelben. Itt azért minden nagyon jól elérhető, úgyhogy nagyon sok előnye van ennek a nagydíjnak, és nyilvánvalóan a magyar nagydíj is hasznot húz abból, hogy az F1-nek a globális népszerűsége évről évre növekszik. Ez ugye a sportág irányítóinak köszönhető, akik nagyon jó marketing munkát végeznek. Úgyhogy ebből mi is profitálunk, és most már joggal lehetünk büszkék a főépületre is, a főlelátóra is. Senkinek semmilyen panasza nem volt, és tényleg ez visszaköszön a nézőszámokból, és egyébként abból is, hogy már ma elkezdték értékesíteni a jegyeket 2027-re.
2: Uh-huh. Hogyha szurkolók nemzetiségét nézzük, te mit tapasztaltál, kik érkeztek, melyik országból a legtöbben, vagy melyik csapat szurkolói voltak jelen leginkább?
13: Igen, hát nagyon vegyes a kép, de azért az megfigyelhető, hogy mindig vannak trendek. Például a hollandok Verstappen kedvéért nagyon szívesen jönnek hozzánk. Régen ugye ez inkább a finnekre és a németekre volt jellemző, de elég vegyes a kép, tehát tényleg láttunk nagyon sok brit szurkolót is, de a környező országokból is jöttek, ezt az autók rendszámtáblájából láttuk úgy, hogy igen, ez inkább egy nemzetközi közeg, mert azért azt is el kell mondani, hogy nyilvánvalóan egy átlag embernek, egy átlag szurkolónak ez nem olcsó mulatság, viszont látszik, hogy még így is abszolút teltház van vasárnap is, és a négy nap során, ahogy te is említetted, több mint 300 ezer ember jön, és ugye üzleti szempontból pedig egyértelmű, hogy ha ezt kifizetik az emberek, akkor nem fogják lejjebb vinni a jegyárakat.
2: Hát és akkor minden másról, ugye országi másról, a világban vitt hírünkről nem is beszélve, itt a Nemzeti Sportkörben úgy fogalmaztunk, hogy ez már messze-messze nem csak egy sport rendezvény, hanem sokkal több annál. Barna, beszéljünk egy kicsit arról, hogy nagyon sokszor a szervezők valami újítással rukkolnak elő, mekkora visszhangja volt ez, és szerinted milyen visszhangra talált az az ötlet, hogy elnevezték a kanyarokat. Ugye Jean Alesi itt volt személyesen, de Lewis Hamilton, Budapest is kapott elnevezést, szóval, hogy mindig próbálnak valamit kitalálni a rendezők.
13: Igen, én úgy láttam a versenyzőkön is, és a televíziós kollégákon is, hogy kifejezetten tetszett nekik. Ugye hivatalosan péntek délben jelentették be, hogy melyek ezek a kanyarnevek. Azért 4 évtized távlatából ez már abszolút időszerű volt, és direkt belehallgattam az egyik angol közvetítésbe, és már a szombati 3. szabad edzésen nagyon lelkesen próbálták kiejteni a kanyarokat, volt itt Mogyoród, meg mindenféle, ugye a magyar autóversenyző Szisz Ferenc nevét is próbálták kimondani, de látszólag tetszett nekik az ötlet, tényleg a régi vágású rajongók is sokkal szívesebben hivatkoznak kanyar nevekre, mint kanyar számokra, és hát természetesen, akit pedig az a megtiszteltetésért, hogy róla neveztek el kanyart, óriási lelkesedéssel beszélt, legyen szó Lewis Hamiltonról, vagy a meghívott Jean Alesiről, látszott rajtuk, hogy ez a gesztus, ez nagyon-nagyon jól esik nekik, és tényleg örülnek neki, hogy most már a jövőben is örökre részesei maradnak a magyar nagydíj történetének.
2: Igen, ahogy említed, ez ilyen örökre szóló dolog, tényleg nagyon szép gesztus, és hát említsük meg Dávid Sándor, a legendás kommentátor nevét is, hiszen díjat neveztek el róla, ha jól tudom, az MNAS, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség, és média munkatársak kapják ezt majd meg minden évben, ugye, akik népszerűsítik az autó, a hazai autósport.
13: Igen, ez is a Magyar Nagydíj hétvégén fogalmazódott meg, ez a kezdeményezés. Valóban azok fogják kapni évről évre, akik a magyar autósportos médiában dolgoznak, és a leginkább hírét viszik a magyar autósportnak, úgyhogy majd meglátjuk, hogy most 2026-ban ezt az első díjat ki fogja elnyerni.
2: Uh-huh. Barna, egy utolsó kérdés, ugye sokat beszéltünk erről az idényről, megváltozott szabályok, furcsa autók, furcsa versenyek, gyakorlatilag az idény felénél járunk, 11 versenyt rendeztek meg, a te érzésed mi, volt-e benned esetleg kétkedés, hogy vajon jó lesz ez az új szabályrendszer? A 11 futam tapasztalata a te olvasatodban mi, és esetleg, hogyha a pilóták visszajelzéseiről tudsz mondani bármit?
13: Hát vegyes érzések kavaroghatnak a szurkolókban és a versenyzőkben is, mert egyfelől, hogyha rápillantunk a tabellára, végül is azt látjuk, hogy nem olyan tragikus a helyzet egyetlen csapat vagy versenyző dominanciáját illetően, mint amit egyébként előrevetített az idény kezdet. Tehát itt tényleg azt gondolhattuk, hogy a Mercedes az simán meg fogja nyerni ezt a bajnokságot. Persze lehet, hogy még így lesz, de mondjuk, hogy labdába se rúghatnak mellette a többiek. Azért már nyert futamot a Ferrari, nyert futamot a McLaren, voltak fordulatos és érdekes versenyek, viszont pályáról pályára változik az, hogy mennyire kap szerepet az elektromos meghajtás itt a hajtásláncban, és azért az a versenyzőket és a szurkolókat is egyaránt szomorúvá tudja tenni, amikor azt látjuk, hogy hát itt vagyunk az autósport csúcsán, amelyben a legjobb versenyzők dolgoznak, a legjobb mérnökök dolgoznak, és egyszerűen egy egyenes közepén elfogy az elektromos hajtás, és tulajdonképpen annyi lóerő dolgozik az autóban, mint egy F2-es autóban jó esetben. Ez mindenképp javításra szorul, és meg is van erre a törekvés. A következő években szép lassan lépésről lépésre próbálják háttérbe szorítani az elektromos meghajtás szerepét a belső égésű motorhoz képest, de hát ez pontosan úgy van, amit nekünk újságíróknak Max Verstappen elmondott most csütörtökön, hogy ezt ő már 3 éve mondta a szimulációk alapján, és senki nem hallgatott rá, úgyhogy ez most már kicsit eső után köpönyeg, ez egy picit beárnyékolja az idény, de én azt gondolom, hogyha a folytatásban is ugyanilyen izgalmas és fordulatos versenyeket és eredményeket látunk a VB címért, akkor talán ez a kritika ez kevésbé lesz hangos.
2: Hát reméljük a legjobbakat. 3 hét múlva Hollandiában folytatódik tehát az idei Formula 1-es idény, és hát gratulálunk valamennyi munkatársnak, szervezőnek, rendezőnek, média munkatársnak, hogy ilyen sikeres 41. Formula 1-es magyar nagydíjat zárhattunk a hétvégén. Zsoldos Barnának nagyon szépen köszönjük az értékelést.
13: Köszönöm.
3: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
1: Ez volt már a Hazafutás. Búcsúzik a szerkesztő Szűcs Miklós nevében is a műsorvezető Szabó Szilvia. Adásunk újra meghallgatható a MediaClick oldalon. Hamarosan a körkapcsolás következik Németh Kornéllal. 18 órától foci óra lesz, melynek vendége Elbert Gábor. 19 óra 30 perctől pedig élőben közvetítjük az MTK ZTE NB1-es labdarúgó mérkőzést. A kommentátor Katona László lesz a szakértő, Bene Ferenc. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Páktáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
2: Úszogumi!
6: Pontos!
2: Ó, magyarul!
7: Még a nyelvújítás előtt!
8: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
9: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Így bizony ez a Körkapcsolás Budapesten és környékén az FM 105.9-en a Nemzeti Sportrádióban a mikrofonnál Németh Kornél. A mai műsor szerkesztője Szabó Szilvia, a technikáért pedig Antal Richárd felel. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit. Labdarúgás, labdarúgás, labdarúgás. Tulajdonképpen címszavakban így tudnám összefoglalni, hogy mi is jön majd, vagy mi lesz majd a mai körkapcsolásban. 19 óra 30 perctől természetesen élőben közvetítjük az NB1, az első osztályú labdarúgó bajnokság első fordulójának záró mérkőzését, ahol az MTK Budapest a Zalaegerszeg együttesét fogadja majd. Egészen érdekes eredményeket hozott a nyitóforduló. Erről beszélünk a szokásos hétfő esti foci órában Elbert Gáborral, állandó vendégünkkel. Gábor, köszi szépen, hogy itt vagy. Ebben a formában úgy, hogy foci óra műsorvezető és vendég régen találkoztunk már, úgyhogy örülök neki. Hogy jó, itt vagy, a melletted lévő szék viszont üres, de nem tudunk igazolatlan hiányzást beírni neki, mert hogy telefonon Simon Zoli mondja, itt van velünk, úgyhogy Simon Zoltánt is köszöntöm. Szia, Zoli!
3: Sziasztok, üdvözlök mindenki!
2: Ellenben egy fekete pontot azért bevésnék, hogy nem személyesen, miért nem személyesen, ha lehet róla beszélni?
3: Nem tudtam odaérni, nem tudtam időben elindulni.
2: Ne haragudj, Tour de France van, vagy a vasas meccs ünneplése
3: már,
2: még
3: tart? Vége van, vége van, vége
2: akkor
3: van.
2: Akkor az argentinok nem lettek világbajnokok, azt kiheverted, mi az oka akkor?
3: Más jellegű.
2: Más jellegű. Zoli, viszont akkor, ha már szóba került a vasas ünneplés, azt hiszem a Nemzeti Sport Online tette föl a kérdést, ami lehet, hogy költői. Bevallom őszintén, töredelmesen, ne haragudj, az NB1.hu-n nem néztem utána. De Urblik Józsefé, a szezongója rögtön megvan az első fordulóban?
3: Hát lehet, hogy megvan.
2: De most minden viccet meg élt félretéve kérdezem, hogy egyébként ez simán bőven benne van, nem?
3: Hát ez kegyetlen nagy gól volt, és mi is éltünk ezzel a lehetőséggel a címadásnál, mert teljesen jogos volt szerintem. Ugye nem ez az első, hogy Urblik József távoli bombagóllal segíti a vasast, de itt nem is csak az volt a lényeg, ugye, hogy mekkora gólt rugott, hanem hogy milyen hatással volt a csapatra, a játékos társakra, és az ellenfélre is a mérkőzés közben. Én a legmotiváltabb játékosnak láttam. Ebben semmi meglepetés nem volt, és hát ugye a gól öröme az elősen hajazott arra, hogy gyarapodni fog a család.
2: Úgy, na, akkor viszont egy kicsit, igen, vegyük végig a történetet, mert hogy az NB2-ből érkező csapat az NB1 bajnokával találkozott, ugye itt most már volt a másodosztályban is egy ilyen különleges csata, ahol az NB3-ból érkező Nagy Kanizsa az NB1-től búcsúzó Diós Győrrel, de maradjunk ennél a Vasas-Eto meccsnél. Mennyire növeli az egy pont értékét, hogy ember hátrányban sikerült ezt a Vasasnak elérni a bajnok ellen?
3: Azt nagyon növeli az értékét. Itt az a kérdés, hogy ez az Eto van-e olyan erős, mint az a csapat, amelyik bajnok lett. Ugye, hogyha a Vasassal mondjuk párhuzamba, akkor angyal a földön maradt a szakmai stáb, a felkészülés elejére meglett a játékos keret, a Vasas így dolgozta végig a nyárnak azt a részét, ami edzésekkel, edzőmeccsekkel telt, és elérkeztünk ugye a tegnapi mérkőzésig. Győrben még mindig cserélődik a játékos keret, új stáb van, cserébe játszott tétmeccseket az Eto, viszont sokat utazott, viszont a mérkőzésekre, tétmérkőzésekre való felkészülés közben csapatot építeni meg összetett a feladat. Úgyhogy valahogy az előzményeket tekintve egálva volt a két csapat, viszont én az Etót tartottam a mérkőzés esélyesének, még úgy is, hogy az egyik csoportban a meccs előtti napon 2-2-es döntetlen tippeltem.
2: Én nekem a helyszínről is vannak ilyen információim, hogy mintha ez az Irovszki stadionban is állítólag elhangzott volna, hogy 2-2.
3: Igen, mondtam a Sportrádió helyszínen lévő tudósítójának a mérkőzés előtt, hogy az a tippem, de ezt nem gondoltam volna, hogy ez így lesz 2-2. Azt hozzá kell tenni, hogy a kiállítás jogos volt, viszont hely Viktor számlájára írható, hogy nem akart durván szabálytalankodni, ha már szóba hoztad az argentinokat, ugye, akik nem tagadták meg önmagukat azért.
2: Hát főleg Paredes.
3: Döntőben. Hát ő nemzeti hős, most gondold el, hogyha a magyar válogatott
4: meg csinálja. 4 nappal az döntő után már játszott a klubcsapatában meccset.
3: És gólpaszt adott, igen, és most képzeljük előtt a magyar válogatottban, hogy ezt teszi Magyarországért, de ez egy másik téma. Ha visszakanyarodunk a Vasashoz, meg az Etóhoz, tehát hogy ő a kiállítás jogos volt, nem akart szabálytalankodni durván, én remélem, hogy egy mérkőzéssel megúszta, mert ugye, hogyha azt is büntetik, hogy szándékosan akart szabálytalankodni és esetleg sérülést okozni, akkor remélem, hogy az is figyelembe lesz véve, hogy itt viszont ilyenről nem volt szó. Ezután viszont a Vasas gyorsabb lett az átmenetekben, mert ott ennél a szituációnál elcsúszott ugye a védekezés már az indítás előtt is, és ezután a döntő jelentőségű lett, mint ahogy az is, hogy a Vasas játékosai, mert a felkészülés elejé óta együtt dolgoznak, az a keret, amiből Erős Gábor vezetőedző összeállította a kezdőcsapatot és a kispadról beszállókat, meg a helyettfoglalókat, azonos erőállapotban volt. Míg ez az Eto'o játékosairól még nem mondható el, mint ahogy az sem, hogy

0: egyébként egy erős, jó kvalitású játékosokon álló Eto ellen nem roppant össze, kétszer talpra is állt úgy, hogy engedi már személyében egy olyan kapus védett, aki ugye megfelel a fiatal szabálynak, de én azt gondolom, hogy a teljesítményével bizonyította, hogy helye van egyébként a Vasas kezdő csapatában. Róla is beszéltem Erős Gábor vezetőedzővel a meccs után, ő azt mondta nekem, hogy Uram János is nagyon jól teljesített a felkészülés alatt, de úgy döntött már a mérkőzés előtti este, hogy engedi már fog védeni, mert az Eto ellen azt gondolja, hogy olyan taktika kell, amihez a pályán lévő mezőnyjátékosok kellettek a kezdő csapatba. És utána egyébként jól is tudott változtatni a mérkőzésen, ugye, mert az ember hátrányban történő cserénél ugye középpályást hívott le, és nem csatár, tehát a támadó focit egy pillanatra sem akarta feladni a Vasas, ami dicséretes. Az Eto szakmai stábjától meg többen azt mondták nekem, hogy számukra most az a legfontosabb, hogy a viszonylag várt minimum eredményeket elérve ez volt a döntetlen a Vasas ellen, de nem úgy, hogy ugye a Vasas nagyon sokáig emberhátrányban játszik, tehát hogy a minimális eredmény elérése mellett nekik az a fontosabb, hogy folyamatosan tudjanak fejlődni, és legfőképpen a játék kapcsolatok kialakításában csapatrészek, és fontos játék kapcsolatok egymás mellett játszó játékosok terén, és az, amit az előbb mondtam, szintén téma volt, hogy megfelelő, azaz egyenlő fizikai állapotba kell hozni az Eto játékosait, és akkor a kettős terhelést is jobban fogják bírni, és jobban tudnak majd koncentrálni, én szerintem a befejezéseknél, ugye az ellenfél kapujánál, hogyha mindenki azonos állapotban van.
1: Na most akkor Gábor, Elbert Gábor tud mindarra reagálni, de csak zanzásítva kérdezek bele. Ha egy csapat rúg három kapufát, vagy háromszor eltalálja a kapufát, és mégis döntetlent játszik, a jogos az a megközelítés, ahonnan Zoli mondja, hogy igazságos a döntetlen szerinte, vagy egy picit hazahúz a szíve, ugye nyilván nem titkoltan, ugye sokszor volt, hogy frocliztuk vele, volt, hogy kevésbé frocliztuk, de ugye a Vasas iránti dolgai nem titkoltak. Szóval honnan, egyértelmű, de hogy honnan nézzük ezt, Gábor, mert hogy ha csak a puszta számokat nézem, valamivel többet volt a labda a Győrnél, valamivel többet próbálkoztak, de nem annyival többet, amivel a számok azt igazolnák. A három, viszont ha csak a három kapufát nézem, akkor egyébként meg nem értek egyet Zolival. Tegyél igazságot, kérlek. Honnan nézzük ezt a dolgot?
2: Ez jól esik, hogy én vagyok az igazságtévő. Én egy kicsit messzebbről indulnék, de zanzásítva gyors leszek. Szóval sokat beszélgettünk arról, amikor kiderült, hogy Borbély Balázs elhagyja a Győrt, és ahogy erre a győri klub reagált, hogy ki fog derülni viszonylag hamar, hogy az, ami történt Győröt jelesül, hogy bajnokságot nyertek, és ezzel ő lett a negyedik győri edző, aki bajnokságot nyert, ez az ő érdeme, vagy a klub munkájából következik. Egyelőre a nemzetközi kupa és a bajnoki alapján azt gondolom, hogy Borbély Balázs érdeme, és hogy ez a csapat messze nem olyan egységes, nem néz ki olyan jól. Az izlandiak ellen sem nézett ki, Luxemburgban nem tudott olyan rosszul kinézni, hogy ne nyerjen simán, de hogy én azt gondolom, hogy az a csapat, amelyik ilyen sokat játszik ember előnyben, ráadásul bajnoki címvédő, az megérdemli, hogy ne nyerjen, hogyha ezt az erejét nem tudja a pályán készpénzre váltani, vagy gólokra váltani. Egy dolog az, ami a védelmében, tehát hogy teljesen objektívek legyünk, az egy nagyon nehéz dolog, amikor a nemzetközi kupában állsz, független attól, hogy hova utazol, de egyfolytában úton vagy, gyakorlatilag nem tudsz edzeni.
1: És ez az Izland ilyen szempontból még haladó pályábbá teszi a dolgot.
2: Izland messze van, de Luxemburg sincs olyan nagyon közel,
1: meg könnyen megközelíthető,
2: hogy mikor érsz haza, meg hogyan. Tehát ez minden nemzetközi kupában szereplő csapatnál nehézséget jelent, hogy ráadásul a játékosok nagy része erre nincs fölkészítve Magyarországon sajnos.
0: És még nagyon fontos volt csak egy mondat, ugye én ott voltam a helyszínen, hogy a Vasas játékosai nyilvánvalóan nagyobb flóban voltak. Ugye ez volt az első meccsük, és már tavasszal látszott egyébként, hogy mentálisan teljesen egyben van a csapat, és hogy nagyon jó közösséget alkotnak. Jól épültek be az új játékosok, ugye Csóka Dániel gólt is fejelte.
2: Az ilyen róla lehet, hogy érdemes egyébként néhány szót vesztegetni.
0: Igen, játszottak, az is nagyon fontos volt, és még azt akartam mondani, hogy ugye a kiállítás után sem omlott össze a Vasas, amiben nagyon nagy jelentősége volt annak, hogy nagyon sokan, még a régi Vasas játékosok közül is nem játszottak úgy az Irosz-Kiridov stadionban, hogy ennyi és ennyiszer szurkoló közönség volt. Ugye ez is különbség az NB1 és az NB2 között, kivéve amikor mondjuk a

0: Kispest elleni mérkőzések voltak. A többi esetben is jó hangulatú meccseken voltam, ebben most lehetek elfogult, de itt ez végig teljesen más volt, mert ugye a szurkolói attitűd az, hogyha hátrányba kerül a csapatod, ember hátrányba, akkor még jobban elkezdesz szurkolni csak azért is.
1: Igen, meg
0: és ebből nagyon jól jött ki a Vasas, és a szünet viszont mind a két csapatnak nagyon jól jött, mert a második fél idő azért szerintem izgalmasabb és élvezetesebb volt. Csonka Dánielről meg Gábor, ha kérdezted, ugye...
1: Mondani akartam, de meghallgatlak.
0: Igen, a védelemből állt ki, de végig nagyon alázatosan futballozott. Az alapfunkciója volt ugye a zárt védekezés, most azt... itt a tárgya, vagy megítélés tárgya, hogy ott az első gólnál kik mennyien csúsztak el, mert már ugye az indítás is nagyon könnyen kivitelezhető lett, annak ellenére, hogy ez egy sokkal nehezebb szituáció lehetett volna. Viszont a baloldali támadásait jól tudta építeni a Vasasnak, az meg, ahogy ott a labdára érkezett a fejesénél, na most ugyanezt a labdát megtámadni tudást a súlypont emelkedéssel, ő védekezésben is tudja hasznosítani.
1: Igen, ugye róla érdemes azt tudni, hogy ő zalaegerszegi nevelés, az édesapja is NB1-es futballista volt, és ott elvitték Angliába, 10 évesen kinézték. Tehát ő egy nagyon nagy tehetség volt. Én nagyon bízom benne, hogy be tudja futni azt a pályát, vagy legalább a részét, amit szántak neki. A másik, amit hozzá akartam szólni Zoli mondandójához, ugye a Vasas 4-3-3-ban állt föl, ott ha kiállítás van, akkor sokszor vesznek le középpárt, mert akkor úgy alakul ki a 4-4-1, hogy a két szélső vissza a szélső középpárt játszani. Én azt gondolom, hogy ez is egy jó húzás volt az edzőtől, hiszen a legkevésbé bontotta meg az ismert szerkezetet.
2: Vasas Győr, tehát 2-2. Igen, bocsánat, van még Zoli valamit, amit ehhez...
0: Igen, annyit akartam mondani, hogy az a csere nagyon fontos volt, hogy volt egy biztos lépés, viszont a védekező feladatú középpályás lett leírva a pályáról, ugye a másik játékos meg onnan Urblik József lett volna most. Ennyi.
2: Szerencsére Urblik maradt, és így viszont tényleg láthattuk lehet, hogy a szezongolját. A szezongolja, Gábor?
1: Eddig biztos.
2: Hát oké,
1: hát nem, de... figyelj, hát van 33 forduló, nem lesz könnyű ennél nagyobb gólt rúgni. Ugye az, hogy melyik a legnagyobb gól, ez mindig vagy távoli nagy lövés, vagy valami akrobatikus mozdulat, vagy valami csoda akció, ez ízlés kérdése. Ez nagyon jól nézett ki, ahogy kifele kanyarodott a labda, és valahogy mégis elkerült a kapus, és a kapufa meg mindent érintett.
2: A kapus
1: érintett.
2: Úszott, van egy hátsó kamerállás, ami mutatja, igen, hogy ő úszik, de a felső lécről az oldalsóra is úgy pattan befelé, úgyhogy extra nagy gól volt. Zoli, köszi szépen, hogy telefonon mégis be tudtál csatlakozni, nagyra értékeljük, várunk vissza.
0: Is kell, köszönöm, minden
2: várunk
0: jót
2: vissza legközelebb, köszi szépen. Szóval Simon Zoltán, állandó fociórás társunk most csak egy ilyen rövid időre, viszont maradunk még az NBA-nél 18 óra 18 perckor Elbert Gáborral. Választhatsz kérlek, a Nyíregyháza, Újpest vagy a Paksradival menjünk tovább.
1: Menjünk, sorrendben legyen a Nyíregyháza, Újpest. Na, korrekt vagyok?
2: Nyíregyháza, Újpest, ugye ez volt a nyitó mérkőzés. Az újpestiek nagyon-nagyon szívták magukat, fenték a fogukat, hogy akkor na most akkor a dárdai szélesi éra első teljes felkészülése, az első teljes olyan átigazolás, hogy most már azok a játékosok jöttek, akiket kinéztek, és úgy is indult a meccs, még hogyha a Nyíregyháza volt inkább játékban fölényben valamelyest, vagy helyenként, de mégis az Újpest szerzett vezetést, szóval minden abba az irányba mutatott, hogy az előzetesen talán valamivel esélyesebbnek gondolt Újpest, minimum nem szenved vereséget. Na aztán utána mi történt?
1: Nagyon nehéz erről beszélni. Egyrészt az Újpestnek szerintem az egyik legjobb igazolása Bodnár Gergő, a jobb hátvéd.
2: Ugye az ő góljával szerzett
1: igen,
2: vezetést
1: nem
2: az Újpest.
1: Csodálkoznék, hogyha ő hamarosan ott lenne Rossi válogatottjában. Sőt, ugye a Szűcs Tamást is egy fél évig mondtuk, aztán ott lett, tehát hogy nagyon értünk hozzá. Azt gondolom, hogy ő lehet az egyik következő magyar fiatal, mert a posztján ő extra. Ugye azt szoktuk mondani, hogy 3 átigazolási időszak után lehet azt mondani, hogy ez a csapat már az, amit akarunk. A Pali egyébként, Dárdai Pali 4-et mondott az Újpestnél, tehát ha ők magukkal türelmesek, akkor ez rendben van, tehát hogy ez egy folyamat. A szurkolók nagyon kevéssé türelmesek, nem ezt várták, nem nézett ez jól ki. Ráadásul lehet egy ilyen összehasonlítást tenni.
2: De ráadásul nagyon nem nézett ki jól, nem?
1: Nagyon nem nézett ki jól, igen, nagyon
2: tehát,
1: nem
2: hogy
1: nézett
2: ez, mert
1: ki jól.
2: A nem nézett ki, vagy nem nézett jól ki, meg a nagyon nem nézett ki jól között, azért van-e pont az árnyalatnyi a különbség, ami miatt Szélesi Zoltán fejét követelik bizonyos újpesti szurkolói körökben.
1: Igen,
2: most a szurkoló, én tudom, hogy nem a szurkolói véleményből kell kiindulni, és ez nem is ennek az egymesnek szólt, ami miatt az ő fejét követelik.
1: Annak
2: ez egy
1: szó
2: folyamat.
1: Lesz, ugye én dolgoztam Nyíregyházán, ami szép és kevésbé szép emlékeket is hordoz bennem, vagy én hordozok magamban. A Bódog Tomit, a nélkül Bódog Tomit az egyik legfelkészülőbb magyar edzőnek tartom. Hozzáteszem, hogy nagyon sokáig azt gondoltam, hogy ő az ideális pályaedző. Hogy ő 2 hónappal korábban kezdett el a saját útján járni, mint a Dárdai Pali csapata Újpesten, és sokkal előrébb tart, mint, tehát nagyobb a különbség, mint 2 hónapnyi. De még mindig azt mondom, hogy azért lennék óvatos, mert én azt remélem, hogy Újpesten van egy komoly koncepció, és azt kellene tudnunk, amit kívülről nem látunk, hogy ők a saját maguk által meghatározott ütemhez képest hol tartanak. Tehát ha ők azt mondja a Pali, hogy 4 átigazolási időszak, azaz 2 bajnoki szezon után kell kész lenni, akkor még lehetnek magukkal türelmesek. Ha Újpest szurkoló vagyok, akkor nem biztos.
2: Én ezt akartam mondani, hogy akkor most hadd legyek én a szurkolói hang, mert értem, amit elmondasz, vezetői szemüvegen keresztül nézve. De a szurkolói hang, vagy a szurkolói énem meg azt mondja, és nem magamtól mondom, hanem szintén beleolvasgattam ott az első reakciókba. Tehát Dárdai Pál a székfoglalójánál azt mondta, hogy csak ne essünk ki. Már volt olyan Újpest szurkoló, nyilván hevesebb vérmérsékletű, aki már ezen megakadt, hogy egy Újpestnél hogy mondhatsz ilyet, miközben az volt a realitás. Tehát ezt valahol még értem. De azt meg már nehezen tudod lenyomni bármilyen szurkolónak a torkán, ez most Újpesttől független, hanem aki tényleg él és hal egy adott klubért. Hát, ha még egy ekkora... hagyományokkal, meg múltan rendelkező klubért, hogy akkor kitűzzük az 1-4-et, már pedig Dárdai Pál azt mondta, hogy a legjobb 4-be várja most az Újpestet. Én úgy emlékszem, hogy ezt mondta.
1: Én 4-6-ra emlékszem, de lehet, hogy neked van igazad.
2: Akkor kitűzi a 4-6-ot, mindegy, és ehhez képest jön egy teljesen kilátástalan játék az első fordulóba, amire nem tudsz mit mondani.
1: Én egy fordulóban messze menő következésre nem vonnék le, mert a Győr bajnok lett, úgyhogy az első 4 fordulóban a győriek azt követelték, hogy Borbély Balázst a megyéből tiltsák ki.
2: Ebben egyetértünk. Pep Guardiola annak idején a Barcelonánál így indult, hogy volt egy Gijón elleni mérkőzés a 3. vagy 4. fordulóban, ahol ott volt, hogy ha nem nyer a csapattal, akkor föl se kell szállni a hazafelé
1: és
2: tartó repülőgépre.
1: Nem védve a projektet, ismernem kéne a projektet ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ez az ízlésemnek, a szakmai gondolkodásomnak megfelel, vagy nem. Azt mondtam, mint lehetséges forgatókönyvet mondtam az előbb, hogy el tudom azt képzelni, hogy ha van egy hosszú távú stratégia, akkor ők tudják azt, hogy most hol kell tartani. És ha ugye 4-6-ban lesznek most és jövőre dobogón, akkor a projekt működik. Van még 32 meccs, ha Újpest szurkolnak, és nekem is vannak barátaim, akik Újpest szurkolók, ők nem biztos, hogy ennyire higgadtan és nyugodtan beszélnek
2: nagyon
1: ezután
2: szépen,
1: a hétvége
2: nagyon
1: után.
2: Szépen megfogalmaztad.
1: De és a Bódog akkor... Tamást dicsérjük meg, mert a csapat meg jól néz ki.
2: Az egyértelmű. Mindjárt dicsérjük,
1: az ő érdeme.
2: Mindjárt dicsérjük a Nyíregyházát. Egy kérdés még. Vajon akkor is ekkora hullámokat vert volna ez a meccs, és ennyit beszélnénk róla, ha nincs a végén az a szappanos hiba és az a szappanos potya? Tehát ha ez egy döntetlen... Egy-egy, akkor is lett volna ekkora felzúdulás vajon Újpesten? Nyilván tudom, hogy a ha nem játszik, tehát most ezt a faktort kérlek vedd ki, hanem mi most itt abban a helyzetben vagyunk, hogy egy picit eljátszhatunk a gondolattal, hogy vajon akkor is ilyen hangos lett volna, mert szerintem akkor nem.
1: Biztos nem, mert a szurkoló egyébként teljesen el tudom fogadni, egy dolgot néz az eredményt. Tehát, hogy ez ugyanolyan ról néz ki, mint ahogy kinézett, de egy-egy, azzal együtt lehet élni. De hogy amikor egy csapat ennyire, nem tudom, mit lehet mondani a rádióban, kevéssé néz ki jól, vagy kevéssé vállalható, amit látunk, vagy nehéz vele azonosulni, akkor szokott jönni az ilyen hiba valakitől, aki kulcs pozícióban van, mert egyébként, hogy
2: majd ízekre szedték a bemutatkozó videóját, ugye nyugi srácok, most már itt vagyok veletek, ugye, hogy az Újpest bemutatta, hát az összes létező fradista ismerősöm közösségi oldalán ez jelent meg.
1: És igen, egyébként... de sokan mondták, hogy összemosta, ugye a piros-kék a Nyíregyház, azt rosszul mosott ki, az lila lesz, és lehet, hogy azért nézte el. A hiba egyébként benne van. Én ugye Kispesten lakom, ott mondjuk nem a szurkolóknak a kedvenc kapusa ő, ott rögtön elővették a korábbi sérelmeiket. A hiba benne van, általában a hiba akkor jön, amikor az így vagy úgy, de következik egyébként egy csapat teljesítményéből.
2: Na, ha már akkor ugye beszéltünk a Paksradi mérkőzésről, akkor természetesen akár párhuzamba állítva, és dicsérjük majd akkor Boldog Tamást Bognár Györgyhöz hasonlóan, bár én most megint felteszem a kérdést, hogy ha így tud játszani a Paks, nem teljesen A csapatával, mert Bognár György is most 5 vagy 6 helyen, meg nem mondom csípőből, bár én közvetítettem.
1: Hát figyelj, olyan gyerek rúgta a 4 fradista között a gólt, aki szerintem egy év alatt nem keres annyit, mint az a 4 játékos egyenként havonta.
2: Na, tehát, hogy ugye Pető Miláról beszélünk.
1: Így van. Tehát, és aki, nem tudom felsorolni 4 védőt, hogy kik között ment be.
2: Zohori, meg Gomez, meg nem is tudom ki volt még ott, Nagy Olivér volt a szélén, és még volt valaki negyedik. A Fradi ellen mit tud kitalálni Bognár György, amivel ennyire jó tud lenni, és mi az, amivel így meg tud fordulni egy olyan meccs, ami elkezdődött úgy, ahogy azt elkönyveltem mindenki.
1: Megint, ha a Kovácsevics berúgja, akkor vége a meccsnek.
2: De utána Jusuf berúgta ugyanazt, amit Kovácsevics nem, és mégis nem, hogy vége nem lett a meccsnek.
1: Hanem kétszer visszajött a Paks, és aztán...
2: És úgy jött vissza, hogy a második fél idő elején meg gyakorlatilag Forma 1-ben azt mondod, hogy egy körön kettőt vert rá. Tehát ott az a 4 perc alatt a 2 gól, ebből a második Pető gól, aki nálam a meccs embere volt, bár hozzáteszem, hogy Szalait is legalább ugyanúgy abszolút kell dicsérni, aki ugye szintén 2 gólt szerzett.
1: Csak a játékvezetés nem tud fölnőni a mérkőzéshez.
2: Igen, Karakó sportás kapott. Nevet, de mind a két oldal. Hát mert tényszerű, mondom, ő vezette. Ő ideget, meleget mind a két oldalról. Na, mit tud a Paks? Kimondottan a Fradi ellen tudja ezt a Paks?
1: Szerintem kimondottan a Fradi ellen van egy speciális motiváció, hogy ugye a Fradi elnöke és a Paks vezetőedzője között hosszú ideje zajlik a médiában egy sokaknak sokaknak tetsző, én nem vagyok a sokak egyike, és azt gondolom, hogy ez egy plusz motiváció, és ugye mi Kubatovgában nem tud direktben hatással lenni a csapatra, addig Bognár György tud. Szerintem ez biztosan benne van. Ugye a Fradi ellen minden csapatnak egyébként élete meccse, miközben a Fradinak meg az elvárás az, hogy hozza le ezek kötelező győzelmek. Mind a kettő játszik a nemzetközi kupában, a Fradinak annak nagy tétje van, a Paks Panathinaikos párosból nem tudom mi kell, hogy a Paks tovább is.
2: De Gábor, ezt tudod, ismered az álláspontomat. Ebben a stúdióban annyit beszéltünk már róla, hogy én annyira szeretném egyszer látni azt, amit tegnap végig közvetítettem, igen? Csak egy olyan relációban, hogy Paks és az ellenfél bármilyen nemzetközi csapat.
1: De láttál ilyet a tavaly két fordulóban is így mentek, esélyesebb ciprusi csapatot oda-vissza. Tehát, hogy van ilyen, én ugye abban áll közöttünk a vita, én azt mondom, hogy a Paks túl teljesít, te meg azt mondod, hogy az elvárás magasan,
2: és ez nem túl. De nem lehet azt mondani, hogy valaki túl teljesít, aki most már 6. szezon óta ott van a dobogón, és valamikor bajnok esélyes, és arra nem mondhatod azt, hogy túl teljesít, hozza azt, amit tud.
1: Nem, én azt gondolom, hogy ez kritikálja a magyar bajnokságot. Hát, nem lenézve a Paksot, mert
2: pont ez benne a lényeg, hogy tehát az is egy állítás, és az tényszerűen ki kell jelenteni, hogy a Paks, amikor kétszer megverte a Magyar Kupa döntőben egymást követően a Fradit, mind a kétszer megérdemelten tette.
1: És mind a kétszer, nem... én azt gondolom, hogy lehet a Bognár Gyurit szeretni, nem szeretni, de meccselésben megette azt a két edzőt.
2: Ezt akarom mondani, hogy ez pontosan így van, hogy lehet szeretni, nem szeretni, ez ténykérdés. Ugyanilyen ténykérdés a tegnap esti mérkőzés.
1: Jó, de a tegnap esti a Pap Kristóf, aki szerintem amióta Paksra került, ez legalább 10 éve játszik válogatott formában, és föl nem merül, hogy válogatott kerettag legyen. Vindekerősi keveset játszott tegnap, de egyébként rá ugyanez igaz, és ha ugyanezt a testnap Fradiba hoznák, akkor azonnal az ötvös nem volt válogatott Paksról, azonnal az lett a Fradiból. Mások az elvások, más a szint, az szerintem óriási dolog Paksról nézve, hogy rendszeresen ott van a Paks az elején, a kupát meg is nyeri, és érmeket szerez, de hogy ez óriási kritiká egyébként a magyar futballnak.
2: Na, innen folytatjuk majd, most pont hagyunk egy olyan pontot, ami után lehet tovább menni. Bárkinek van hozzászólni valója, 0630 55 55 605. Kritikálja a magyar bajnokságnak a Paks teljesítménye, a Paksot mennyire lehet dicsérni, mi történik a Ferencvárossal, mi lesz az Újpest sorsa? Csupa-csupa kérdés, amit itt érintettünk, már 18 óra 29 perc a pontos idő. A legfrissebb hírek után innen folytatjuk.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Olaszországban folytatja Böröndi Vivien, tart a viharkárok elhárítása Budapesten és környékén. Folytatódik a meleg idő záporokkal. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
6: Visszautasította a Blackburn Rovers szerződés hosszabbítási ajánlatát Tóth Balázs angol sajtóértesülések szerint. A magyar labdarúgó válogatott kapusát jövő nyári köti megállapodás az angol másodosztályú klubhoz, amely még a nyáron értékesítheti az előző idén legjobbjának megválasztott játékosát. Bejelentette visszavonulását a labdarúgó világbajnokság döntőjében bíráskodó Slavko Vincic. A 46 éves szlovén játékvezető 2019 óta működött közre a legmagasabb szinten. A spanyol-argentin VB döntőt megelőzően 2022-ben a Bajnokok Ligája fináléjában is ő fújta a sípot. Olaszországban folytatja pályafutását Böröndi Vivien. A magyar válogatott kosárlabdázó az első osztályban újonc Livornóban játszik a következő idényben. A 175 centis hátvéd az elmúlt 4 évben Sopronban kosárlabdázott. Október 2-án rendezik a szezon első magyar rangadóját a Hidrofehérvár AV19 és a Ferencváros között az osztrák jégkorongliga alapszakaszában. A mérkőzést a székesfehérvári Met arénában rendezik, míg a budapesti Tüskecsarnokban először november 13-án találkozik majd a két együttes. A negyeddöntő jelentette a végállomást a kardozó Szilágyi Áron számára a vívók hongkongi világbajnokságán. A háromszoros olimpiai bajnok egy tussal kapott ki az egyiptomi Mohamed Amertől a 8 között. A női tőrözőknél Pásztor Flóra jutott a legtovább, ő két győzelem után a 8-döntőben esett ki. A magyar vívó válogatott eddig 2 érmet szerzett az idei VB-n, amely holnap a csapatversenyekkel folytatódik.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: A parlament 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztotta Zonneven Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csama mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonneven Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. A kormányfő szerint az ELTE tanszékvezető tanáránál alkalmasabb alkotmányjogász nem is jelölhetett volna a Tisza. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban, erről írta a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A szezon nem kezdődött jól, ugyanis a június végi hőhullám felgyorsította az érést, de aztán a hőmérséklet csökkenése miatt visszaesett a dinnyefogyasztás. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaesett a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön, a jelentős mennyiségű uszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad strandokat újra megnyitották. Viharkárokhoz riasztották a tűzoltókat a fővárosban és környékén. A délutáni erős szélvihar után több mint 50 bejelentés érkezett kidőlt fákról, leszakadt ágakról. Budán fáról letört ágszakított le villanyvezetéket. Erdőkertesen kidőlt fa zuhant családi házra, Kőbányán pedig az úttestre dőlt fát kellett eltávolítani. Rövidített útvonalon közlekedik a Szentendrei hév szerdától augusztus 7-éig. Karbantartás miatt csak Kaszásdűlő és Szentendre között járnak a szerelvények. A Batthyány tér és Kaszásdűlő között, valamint a Göncárpád városközpont és Kaszásdűlő között pótlóbusszal lehet utazni. A hív helyett a 34-es, a 106-os és a 134-es autóbuszok igénybevételét is javasolja a BKK.
3: Közlekedés.
6: Az M1-esen Hegyeshalom felé Bicskénél baleset történt, a külső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométeres. Aztán baleset történt az M0-áson és az M5-ös felé Ecsernél. A baleset miatt a 45-ös kilométernél a belső sávot lezárták, hosszabb menetidőre kell számítani. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
3: Időjárás.
6: Holnap napos száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek még. Éjszaka 10-19, majd holnap napközben 27-32 fok valószínű.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 18 óra 36 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél, a Nemzeti Sportrádió stúdiójában pedig állandó fociórás vendégünk, a Csajok Ligája állandó szerzőtársa, szerzőtársam, készítőtársam Elbert Gábor. Fönt hagytuk, fölvittük a hangsúlyt, a Fradi Paks, Paks Fradi mérkőzés kapcsán beszélgettünk, hogy akkor most túl teljesít, elvárás, nem elvárás. Ami jött hozzászólás, hogy a Fradi önmagához képest nagyon gyengé játszott. Ez egy ténykérdés, viszont ugyanott tart a Ferencváros, és akkor ha ez az üzenet érkezett, ahol Robi Kinnél tartott a Ferencváros, nevezetesen Borbély Balázs 9-szer változtatott, vagy 9 helyen, a Twente elleni győztes mérkőzéshez képest, és ezek szerint a Fradi B csapata, az ilyen messze van a Fradi A csapatától, mondom is, megkérdezem is.
1: Nagyon jó a kérdés, ezen így nem gondolkodtam. Én mondjuk az idegenlégosok magyarok arányában nem kéne, hogy ilyen messze tartson, mert ugye, hogy így is sok külföldi játszott. Tehát ha ezek csak magyar gyerekek lennének, akkor megbocsátóbb lennék. Én azt gondolom, hogy Borbély Balázs előrelépés. Tehát, hogy amit ő hiányolt egyébként a paksani mérkőzésen, az pont a hozzáállás meg a tűz. Azt hiszem, hogy Fradi mez, én sosem voltam Fradi szurkoló, de azt hiszem, hogy Fradi mezben az nem fér, semmilyen mezben nem fér bele, de hát... Fradi mezben különösen nem. Én azt gondolom, hogy Borbély Balázs előrébb.
2: És főleg úgy nem fér bele, és Borbély Balázsról, ha bár beszélünk, egyértelmű, kiderült a Győrnél, ugye már méltattuk Borbély Balázs, de főleg úgy nem fér bele, hogy Botka Endre a mérkőzés előtt már a Fehérvári úti stadionban Pakson nyilatkozta azt a Fradi médiának, hogy pontosan tudjuk, hogy mi a mérkőzés jelentősége, mert az előző bajnoki címet azért vesztettük el, mert az ilyen és ehhez hasonló mérkőzések közül egy jó darabot, jelentős mennyiségűt nem tudtunk hozni. Na ehhez képest Pepitában ugyanaz történt a meccsen, mint ami az előző bajnokságban volt, annyi, hogy most nem hazai pályán, és nem egy kieső jelölt csapat, hanem a tavalyi bajnokság bronzérmese, a Fradi kvázi mumusa, de hátrányból fordítva felállt, és meg maga alá gyűrte a Fradit tükörsimán.
1: Most sportkócsként mondom azt, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy tudd, hogy mi a baj, de abból nem következik, hogy meg tudod oldani, tehát hogy mást fogsz csinálni. Tehát, hogy én továbbra is azt gondolom, ha kritikával élhetek a Fradi játékos politikával kapcsolatban, hogy az idegenlégosok közül talán Zachary Essen kötődik a Fradihoz. A többiek pénzt keresni jöttek egyelőre, vagy nincsenek olyan régóta itt, hogy bármiféle kötődés kialakulhatott volna. Én azt gondolom, hogy évről évre jobb játékosaik vannak, de minden klubnál és a Fradinál különösen az fontos, hogy tud, hogy az a címer mit jelent neked, mit kell, hogy jelentsen neked, és mit jelent az embereknek. Én ezt hiányolom a Fradiból, tehát hogy nagyon sok helyütt próbáltam én ezt elmondani, akár mondjuk a Liverpool kapcsán.
2: Majd hogy, mindjárt beszélünk róluk jó. is, ahol egy magyar fiú csapatkapitányi karszalaggal bombagolt rúgott.
1: Hogy az, hogy valaki milyen szintű futbalista, meg hogy beillik abba az öltözőbe, abba a klubba, Liverpool, nem mondjuk Virtsről elő, majd akkor essen szó akár. Szóval, hogy a karakter az lehet, hogy egy Fradinál legalább olyan fontos kellene, hogy legyen, mint a játék tudás. És én ezt hiányolom. Tehát, hogy amikor fradista, leány, focisták, ha már említetted a Csajok Ligát, a labdaszedők vagy a bekísérők...
2: Visszatér majd a Csajok Ligája, és csak most jelenleg nyári szünetem van, zárója bezárva.
1: Szóval, hogy amikor ők a labdaszedők, akkor elmondják, hogy mondjuk egy Fradi Újpest után azt látták, hogy az öt magyar, meg akkor még volt a Ramirez, meg a Zakariessen, és az összes többinek fogalma nincs, hogy ennek mi a jelentőség, hogy ő nekik ez fontosabb volt, mint a játékosoknak. Szerintem erre legalább annyira érdemes volna figyelni.
2: Oké, karakter, tudás, azt hiszem így említettem, hogy karakter, tehetség. Botka Endre, meghatározó. Most már én azt hiszem, hogy azzal, hogy a hányattatott sorsa után a klub szerződést hosszabbított vele, csapatkapitányként vezette ki most a Paksáron a Fradit, ez szerintem jelzés értékű a klub és a vezetőedző részéről is, hogy az, hogy ő egy karakter.
1: Ezt el is mondták mindketten.
2: Így van. Igen. Cserébe viszont az én állításom úgy, hogy személyesen is veszem a bátorságot, hogy azt mondjam, hogy kifejezetten kedvelem, és nagyon
1: én
2: jó,
1: magam is így, okay, jó munkakapcsolatban
2: vagyunk, és tényleg kifejezetten hálás bármikor, hogyha kérdezni lehet, vagy olyan helyzet volt. Viszont azt is tényszerűen merem állítani, hogy tegnap több volt a rossz megmozdulása, mint a jó. Ebben az esetben, ha ez ennyire látványosan kiütközik, nyilván a meccs hiányt, Vukovics László ült ebben a székben, ahol most te ülsz, megkérdeztem tőle tegnap, azt mondta, hogy a meccs hiányt csak meccsen lehet pótolni. Viszont amikor látod, hogy hátul a védelem vezére, aki amúgy karakter és összefogja, és képes űzni, hajtani Zohorét, aki egyelőre fogalma sincs, hogy mit jelent az a címer, amilyen mezt fölvet, mert hogy most van itt 2-3 hete körülbelül. Tehát el tudja mondani neki, meg tudja űzni, hajtani, de cserébe hibázik mellette folyamatosan. Akkor mikor kapod le, vagy lekapod, vagy mi a jó döntés?
1: Sokféle választok erre adni. Az egyik az, hogy önmagában az, hogy hibázol, szem, azzal nincs baj. Tehát olyan van,
2: folyamatosan hibázol?
1: Hát ezen a mérkőzésen folyamatosan hibázol. Én nem gondolom az Endiről azt, hogy az ő hozzáállásával gondolt
2: az,
1: volna.
2: Ha figyel, bárki ezt hallotta azért, volna ki ebből, nem, Isten őriz.
1: Csak rögzíteni akarom, hogy, az, hogy szerintem az még Fradi meccsbe is lehet rosszul játszani.
2: Hát ez a klasszikus ugye? Simon Tibor féle idézet, hogy rosszul lehet, de lélektelenül sosem.
1: Én szerintem Botka Endre ennek a dolognak tökéletesen megfelel, azt nem gondolom róla, hogy félváról vette volna rá, és fejelt egy gólt, ami nála ritka, egyébként élete első NB1-es gólját kecskeméti színekben szintén Pakson szerezte, úgyhogy van egy ilyen. Az, hogy ő a belső védő pozícióját ennyi idősen az NB1-ben meg tudja oldani, abban vannak kérdőjelek bennem, ő eredetileg is ugye jobb hátvéd, sőt az ötvédős rendszerben jobboldali futóként érezte talán a legjobban magát, a honvédben meg négyvédős rendszer szólt jobb hátvédet, tegnap úgy nézett ki, hogy ezt nem tudta megoldani. Én azt gondolom, hogy ilyen van, hogy rosszul játsz a Botkán, de szerintem ezt ő sem vitatja, de az fel sem merülne bennem, hogy ő nem teszi oda magát. Miközben sok külföldinél éreztem azt, hogy ő nekik aztán, hogy ez 2-4, vagy 2-2, vagy igen. Mi az eredmény, az olyan nagyon nem izgatta.
2: Mi a helyzet Lévivel? Mi a helyzet Zakariessen? Elsősorban Lévit kérdezem, mert Zakariessen például a nemzetközi meccseken játszik, fontos láncszem, tegnap nem kapott lehetőséget. Lévi képességei alapján mindenki oda várná, sem Robi Kinnél, ezek szerint sem Borbély
1: Balázsnál.
2: Ez egy
1: nagyon érdekes kérdés, mert ha valaki hiányzik a felcsútiaknak a felcsútból, az Lévi. Tehát, hogy őt nem tudták pótolni tavaly sem, ha szó kerül, azért ez egy meglepetés volt.
2: Már most vezeted is át nagyon szépen.
1: Oké, pedig nem tudtam. Tehát, hogy az nekem is érdekes, hogy mi az oka annak, hogy a Fradiban nem játszik, de láttunk már sok olyan futballistát, aki Magyarországon másik klubban extra volt, és a Fradiban meglévő speciális nyomást és elvárást valahogy nem tudta. Nem biztos, hogy ez van Lévinél, hát, mert amikor viszont játszott, extra volt, tehát gyengébig lábával adott olyan gólpaszt Varga Barnának nemzetközi kupában, hogy tátott szájjal néztem. Ezt valószínűleg ő tudna erre válaszolni, és vagy Borbély Balázs.
2: Na, ha már a Puskás Akadémiát említetted, a felcsútiakat, Németh András két korai góljának köszönhetően tükörsimán verték a Debrecenben. Ha van meglepetés ebben az első fordulóban, számomra ez, és a különbség mértéke, miensége a meccs összképe. Tehát egy nemzetközi kupainduló Debrecen ellen arra számított a nagy többség, hogy akkor a megrogyott, vagy átalakult, vagy nem tudom én, hogyan mondjam, Puskás Akadémia majd a hátsóján veszi a levegőt, és azt sem tudja, hogy milyen bolygó lesz. Na, ehhez képest Németh Andrástól várták volna az ilyen jellegű megoldásokat az előző bajnokság második felében, vagy egyáltalán az előző bajnokságban, amik most kijöttek, mintha nem lenne rajta akkora teher, vagy nyomás, vagy nem tudom, hogy mi hozta ezt ki belőle, de hogy itt is, ha már Boldog Tamás nem méltattuk eléggé, mert ott a Nyíregyházánál átsiklottunk. Hát
1: az, hogy simán bennmaradt, az is az ő érdeme.
2: Így van. De ha már Borbély Balást méltattuk a Győr kapcsán, és sokat beszéltünk most a Paksvadi kapcsán, én azt hiszem, hogy ez is egy edzői kérdés itt a Puskás Akadémiánál, nem?
1: És akkor ez nekem is meglepetés, én talán itt a rádióban is elmondtam, hogy az egyik kieső jelöltem idén az a Puskás. Amit pozitív változást láttam az elmúlt 7 évhez képest, hogy volt szenvedély. Ez eddig nem volt. Tehát, hogy azt éreztem, hogy a játékosok egy jó részének és a kispontnak is fontos. Szerintem ez egy nagyon pozitív változás. Németh Andrásban én nagyon hiszek, nagyon bízom benne, és nagyon szurkolok neki. Az, amilyen ütemben megtolta a Batik Bence mellett a második gólt, és a Batik Bence szegény el is veszett az egyensúlyát, lehet, hogy őt kéne megkérdezni, az extra klasszis volt. Ahogy azt a gólt
2: berúgta. Hát kiderül, hogy ez egy fiú, ez nem véletlenül volt, rögtön azonnal felnőtt válogatott és szerzett gólt.
1: 17 évesen a belga első osztályban gólokat rúgott. Hát tehát, hogy ez a gyerek, ez szerintem nagyon jó. Lehet, hogy most talált újra egy olyan edzőre, aki megtalálta a kulcsot.
2: És ugye Babó Levente, oké, persze, megint nyilván, de Babó Levente, megint őt muszáj magyarul mondanom, és én elnézést kérek, hogyha ez sértő vagy bántó, nem azzal a szándékom mondom. Olyan szinten lesajnálta mindenki, vagy azt éreztem vele kapcsolatban, hogy házon belülről jön. Ez kicsit olyan volt, mintha ló nincs, jó a szamár is. Azt éreztem egy csomó esetben.
1: Ha lóvé nincs, akkor jó a babó is.
2: Oké, igen, ha most el akarnám viccelni. De
1: ez, azt mondom, hogy jó volt látni a szenvedélyt a padon. Ugye, és én próbálok ebben objektív lenni.
2: De ezt akarom mondani.
1: Ugyanez, hogy beraktak egy gyereket a kapuba, aki eddig a Csákvárban védett, és itt most dicsérjük meg akkor Molnár Péter kapusedzőt is, az a gyerek úgy állt a kapuba, mint a világ életében ott állt volna az NB1-ben. És sokkal magabiztosabb volt, mint a Debrecennek a talán bolgár új kapusa. Tehát, hogy, és akkor beszélünk a Debrecen is kettő mondatot, hogy ez szörnyen nézett ki. A Debrecen is. Úgy, hogy a Bogdán, ha valaki nagyon szurkol, hogy a Bogdán Ádám sportigazgató által vezetett szakmai rész Debrecenben működjön, az én vagyok. Mert ha valaki egy tisztességes, hozzáértő jó ember, az ő. De hogy ez nem nézett ki jól. Most igen. Egy forduló ment el, tehát igen, az óvnám magunkat, messz, hogy bármiféle így van, következtetést így van, mondjunk.
2: De gyorsan rögzítsük a tényt, hogy egy forduló után próbálunk nagyon okosak lenni. A Kisvárda-Kispest mérkőzésről nem beszéltünk még, nem megbántva egyik oldalt sem, egy-egy lett a vége. Az első félidő felejthető volt, és akkor ezzel nagyon óvatosan és finoman fogalmaztam. Én ültem itt a stúdióban Vukovics Lacival, tehát mindenről beszéltünk, csak a meccsről nem, mert nem volt miről. A második félidőben volt a két gól, a végén voltak kispesti helyzetek. Összességében azt állapítottuk meg ott és akkor, hogy az a pontosztoszkodás igazságos. Éppen ezért nem bántva őket, de most kihagynám, és már csak azért, hogy legyen idő másról is beszélni. Nemzetközi szereplés. Maradunk még egyelőre mindig Magyarországon. Magyar csapatok nemzetközi visszavágói jönnek majd, tudjuk az első mérkőzések eredményeit, maradjunk a Debrecennél. Sokan legyintettek erre a Pjunik Jerevánra, hogy ó, hát ez kötelező házi feladat. Azért ez a Pjunik Jereván messze nem a kötelező házi feladat kategória, viszont a Debrecen előnyen utazik. Mit jelent ez? Ki szabad indulni a Puskás elleni meccsből, vagy nem szabad kiindulni a Puskás elleni meccsből? Nem. Kell félteni, nem kell félteni a Lokit?
1: Hát sportban félteni nem kell, szurkolni kell. Én azt gondolom, hogy ha van magyarázat arra, hogy ez miért nézett ki ilyen rosszul, akkor nemzetközi kupa lehet. Tehát az simán előfordult, hogy a fejek azok már Jerevánban vannak. Volt szerencsém dolgozni a Paksal többször nemzetközi kupában, az nagyon nagy kihívás két kupameccs között itthon játszani.
2: Na hát akkor, ha már a Paksot említetted, egy Panathinaikos elleni vereség után, ha már én mindig elmondom ebben a stúdióban, ebben a közegben, abszolút, ebben a társaságban, abszolút, meg aztán persze, pláne fenenhangon hirdetem, hogy várom, sőt elvárom a Pakstól a jó nemzetközi eredményeket és szereplést, és nem vagyok hajlandó elfogadni ezt a túlteljesítés dolgot, és ez ugye
1: én
2: állandó
1: mindig elfogadom tőled.
2: Vita téma közöttünk. Na de, akkor tényszerűen, és akkor legyek, ha már ezt mondom, akkor viszont legyek ennyire szenvedélyes abban a kérdéskörben is, hogy a Panathinaikosnak bár sok helyzet ötlete volt, és fölényben játszott, két szerencsés góllal tudott
1: nyerni.
2: Nem nézett
1: ki rosszul a Paksot.
2: Nem, ezt akartam mondani, abszolút, hogy ott egyébként simán benne lehetett volna több is. Na most az nagyon túlmegy minden határon, ha azt mondom, hogy egy ilyen Fradi elleni győzelem után feldobva neki menni radar szint alatt, miért ne lehetne csodát tenni a témban?
1: Nem, én ott kétféle forgatok.
2: Ez a Panathinaikosz a nevéből él jelen pillanatban. Tehát azért ezt a csapatot a Fradi ellen láthattuk az előző szezonban.
1: A Fradival is,
2: igen,
1: ugye?
2: De ez egyáltalán nem volt.
1: Nem egy világverő csapat, abszolút nem egy világverő
2: egyáltalán
1: csapat.
2: Egyáltalán nem olyan, mint amitől most így úristen hirtelen zapszemnek kell lennie ott, ahol nem kéne normál
1: igen,
2: esetben.
1: Az a kérdés, hogy amikor kimész a Panathinaikos stadionjába, és ott kimész a gyepre, ott kell ez abszemnek lenni, vagy nem.
2: Hát de Bugnár György varázslata, hát ha nem csak a Fradi ellen jön ki, hanem egyszer azt tudja elérni.
1: Tehát én nem tartom azt elképzelhetetlennek egyébként, hogy meglepetés születik, de az se, hogy agyon csapják a Paksot nagyon. Én ezt a két forgatókönyvet látom ott. Tehát azért egy Panathinaikos stadionba kimész, azért az tényleg a pokol. Tehát, hogy olyat Pakson nem láttál. Ha ez érdekli ott az embereket, ebben nem vagyok biztos egyébként.
2: Hát ezt nem tudom. Ezt nem tudom, ezt meg kellene majd nézni, illetve majd meg is nézem természetesen. Na és akkor Twente hollandiai győzelem a Ferencváros számára, a Twente ellen hazai pályán előnyből indul a Ferencváros, úgy, hogy lehet tudni, hogy a következő fordulóban továbbjutás esetén jó eséllyel egy lengyel csapat, a Górnik Zabrze érkezhet, ami azért most megint legyünk őszinték, tehát ha már a Fener és a Górnik között kell választani, egyértelműen a lengyeleket választod, és azért az nagyképű vagyok, ha úgy mondom, hogy finoman szóval sem megoldhatatlan feladat.
1: Nem megoldhatatlan, de azért a lengyel futball fényévekkel jár előttünk. Tehát azért, ha megnézed, hogy az ő játékosaik hol játszanak, azzal együtt, hogy nem voltak kin a VB-n, ami teljesen értelmezhetetlen volt, hogy tudták azt elbénázni, de nem foglalkoznék ezzel, tehát ezt meg kell oldani. Tehát ott az nagy bravúr Hollandiában, egy holland első osztály csapat ellen győzni, szerintem az nagyon rendben van, és nem kell azzal foglalkozni, hogy a játékképe alapján lehetett volna 5-2 oda, hogy mi lehetett volna, teljesen mindegy, kettő egy ide is pont. De hogy van még egy meccs. Tehát én akkor foglalkoznék a Górnikkal, amikor ezen túl van a Fradi, úgyhogy tovább
2: ne
1: jutott. Szaladjunk. És
2: nagyon
1: ez nem
2: jó,
1: lesz könnyű.
2: Nagyon jó, hogy mondod egyébként, nagyon jó, igen. Tehát,
1: és ez nem lesz könnyű. Tehát, hogy az egy holland élvonalbeli csapat, akik minden héten ilyen meccseket játszanak.
2: A Ferencváros meg 7. szezonját óhajtaná, sőt 8. óhajtaná nemzetközi. Régen úgy mondtuk, hogy csoportkörben, most mondjuk úgy, hogy főtáblán vagy ligaszakaszban lehozni.
1: Kezdőből hányan vannak olyanok, akikre ez igaz?
2: Nem túl sokan ebben egyet értek veled. Hát,
1: folyamatosan igazol a Fradi olyan játékosokat, akinek ezt újra kell tanulni. A klub tudja, tehát abban biztos vagyok, hogy a klub vezetése, az teljesen képbe, hogy hogyan
2: igen,
1: működik.
2: Viszont ez valahol nem gyűrűzik vissza az öltöző irányába? Tehát az, amikor az, aki a meccseket szervezi, aki az utazást intézi, aki a tartja a kapcsolat az UEFA-val, tehát hogy tényleg mindenféle döccenés nélkül
1: teljesen
2: megy
1: minden. Így van, de abból a helyzetből, amit Kovácsevics elrugott német kérig, és belesérült, abból a Varga Barna két gólt rúg.
2: Igen, értem.
1: Tudod, és ugyanaz az megszervező, meg a sportigazgató. Szóval szerintem igaz is, amit mondasz, meg nem is.
2: Igen, igen. A megszervezőt innen is csókoltatom, és üdvözlöm, persze, mert egyébként kifejezetten jó ismerősöm, és azért örülök, hogy dicsérhettem. Hát, csak a szokásos. Tehát ránézek az órára, és bármennyire akartam, hogy siessünk. Igen, nem nagyon fogunk tudni. Liverpool csapatkapitányi karszalag, Szoboszlai Dominik bombagolt csereként. Mi az, amit még hozzá lehet, vagy hozzá kell ehhez tenni? A bombagól is nagy dolog, de nekem az a csapatkapitányi karszalag
1: az
2: nekem mindent vitt. Tehát az, ahogy Korda Gyuri bácsi mondta a póker közvetítésekben, az all-in.
1: Igen, a Liverpool szezonja azon múlik, amin a világbajnoki döntő is eldőlt. Sikerül-e az öltözőben, a csapatban az intelligencia szintet jelentősen megemelni, mert tavaly ez hiányzott. Ha ehhez a csapatkapitányi karszak hozzájárul pozitív értelemben, annak én örülök, ha nem, akkor baj van.
2: Beszélgetünk majd egyébként hamarosan a foci órát követően pont Szoboszlai Dominik kapcsán Gyenge Balázs, aki ugye a liverpooli helyszíni tudósító volt, osztja meg majd mindjárt a gondolatait, és egy picit hosszabban. Na de maradjunk még Dominik esetében. Ugye Kerkez is ott volt a pályán. Én még mindig nem tudok ezzel betelni, és nem szeretem azt, amikor nagyon ilyen sündisznó állásba vágja magát valaki, és akkor jaj, csak nehogy, nem tudom, észrevegyen bárki is, de a Liverpool és a Liverpoolban lévő magyarok kapcsán még mindig a tátott szájjal rácsodálkozok, hogy
1: engem
2: úristen, ilyen
1: nem
2: van.
1: Nem kell meggyőzni, az 1978-as begdöntő óta, amikor a Brüst verték 1-0, és én a nagymamámnál a cserépkájának dőve fekete-fehérben néztem, és azért szurkolok a Liverpoolnak, hogy ők nyertek. Lehet, hogy Brüst szurkoló lennék, hogy a Brüst nyert volna. Tehát a Liverpoolnál nagyobb, annál nagyobb dolog nincs, mint a Liverpoolban futballozni. Azt gondolom, hogy Jürgen Klopp óta volt egy szezon, ami még az övé volt, és azóta keresi magát a klub, keresi magát a csapat. Én nagyon-nagyon szeretném azt, hogy az intelligencia szint növekedjen, hogy a Barcola állítólagos odaigazolása ebbe az irányba mutat, vagy nem, erről lehet vitatkozni. A Wirtzről akartunk egy-egy mondatot mondani.
2: Így van, így van.
1: Hogy a Wirtzet sztárként hozták Liverpoolba, az egy munkásváros, ott ezt nem tudják befogadni. Tehát ott olyanokat hoznak, mint Salah, Van Dijk, akik jó futballisták, és ott válnak világsztárra, az működik. Tehát, hogy itt én azt gondolom, hogy strukturális problémák voltak az elmúlt szezonban. Nagyon-nagyon szurkolok, hogy visszataláljon a Klopp-féle intelligencia motiváció szintre. Abban az évben, az utolsó Klopp-ében 7 meccset nyertek meg a 90. perc után, az elmúlt szezon meg 7-et vesztettek el.
2: A Liverpool 8-asa ő válik azzal, amivé Salah meg Van Dijk vált?
1: Az egyéni játékában szerintem az előző szezonban is extra volt. Hogy ez mennyire szolgálta a csapat működését, abban nekem nagyon sok kérdőjel van. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy ki volt ebben a szezonban a Liverpool...
2: A kérdés az az, hogy Salahra meg Van Dijkre azt mondtad, hogy sztárrá váltak. Akár világsztárrá váltak.
1: Igen?
2: Már csak azért, mert Magyarország a Föld nevű bolygón az egyetlen olyan hely, ahol Szoboszlai Dominik kis tudása bármit csinál, bármilyen jó dolgot csinál, akkor is lesz valaki, aki megkérdőjelezi ezt. Szerintem a világon, Magyarországon kívül sokkal jobban elismerik Szoboszlai Dominikot, és a világon van már olyan pont, ahol ki jelentik róla azt, amit mi még mindig nem merünk róla kijelenteni, és még mindig csak félve és óvatosan kérdezhetem meg azt, hogy ő most a klasszison belül melyik klassz? Mert az, hogy klasszis, az szerintem vitán felül áll.
1: Azt mondom, az elmúlt szezonban ő volt a Liverpool legjobb játékosa. A teljesítmény alapján a pályán. Azon kellene szerintem gondolkodni, hogy ez a csapatot mennyire szolgálja, vagy nem. Ebben szerintem ő fog még változni, hiszen egy nagyon fiatal emberről beszélünk, tehát mondjuk van 10 év a pályafutásában. A Salah akkor volt sztár Liverpoolban, amikor a csapat alá dolgozott. Az utolsó 2 szezonjában ezt sokan megkérdőjezték, részben joggal. Van Dijk is, ugye, ahonnan jött, ott megkérdőjelezték, hogy elég jó, akkor nem is volt elég jó. Itt kapott önbizalmat, és egy fantasztikus csapat emberré lett. Én azt gondolom, hogy Dominiknak, ha most innen Pestről, és akkor én is azok közé tartozom, akik kérdőjeket is megfogalmaznak, ha az egyéni futball tudását és játékát kérdezed, világsztár. Ha azt, hogy ez a csapatot mennyire szolgálja, szerintem abban kell neki sokat előrelépni idén, és ha az is megvan, akkor valóban odaírhatjuk majd, hogy Mohamed Salah, Virgil van Dijk, és utána Szoboszlai Dominika sztár Liverpoolban.
2: Jövő héten szerdán találkozunk-e?
1: Jövő héten szerdán mit csinálunk?
2: Hát, hogyha nem tudod a csípőből, akkor egy óriási fekete pont.
1: Jövő héten szerdán persze a Fradi női csapata
2: na,
1: játszik,
2: ugye.
1: Ahol ugye annak az a tétje, hogy ez egy 4-es torna, a második kör.
2: Imádom
1: már.
2: Imádom egyébként, hogy az eszed, mint a penge vagy a borotva,
1: szóval,
2: tehát azonnal.
1: Ez már a második kör a BL-ben, az elsőben nem kellett részt venni, mert hogy tavaly följutott a táblára, majd az Európa kupában játszhatott, és ugye itt 2 elődöntő, majd egy döntő, meg egy harmadik helyért mérkőzés van. A
2: női labdarúgásról beszélünk, a Ferencváros bajnokként, ugye hazai rendezésű tornán, innen a stúdiónktól nem messze.
1: Úgyhogy a költségvetése a fele sem, mint tavaly, és a játék, a kezdőcsapata az nagyjából megmaradt, és az a tét, ha megnyeri az első meccset, akkor már biztosan az Európa Kupa második körében szerepel, ha elvúkja az elődöntőt, és megnyeri a harmadik helyre a meccset, akkor az Európa Kupa harmadik, vagy első körében játszik, azért nem mondjuk azt, hogy megnyeri az egész selejtező tornát,
2: mert a Norvég Brambergen,
1: ami hát kicsi az esély, persze tudjuk, csapatsport, női csapatsport, minden előfordulhat.
2: Igen, ezt férfire próbálom lefordítani úgy, hogy ne rögtön Barcelonát vagy Real Madridot mondjak, mondjuk érkezne az RB Leipzig.
1: Hát sőt, igen.
2: Igen, nagyságrendiek.
1: Tehát, hogy a Bayern kivételével bármelyik német csapat.
2: Igen. Még talán a Dortmund, Bayern és a Dortmund kivételével, de igen, azért próbáltam a Lipcsét mondani, hogy azért igen.
1: De tehát egy meccsen bármi történhet.
2: Igen.
1: Tehát ugye a Vasas is 10 emberrel tudott x-elni az első fordulón, a bajnokán, bármi történt, de a realitás az, hogy ebből az Európa kupába kellene tovább menni.
2: Igen. Na, és akkor ezzel már rá is tértünk arra, hogy a Csajok Ligája is hamarosan ébredezik majd nyári szünete után, mert hogy már megvan a sorsolás is a női első osztályban, a Színpad Ligában. Kialakult a mezőny hosszas húzavona után, sajnos történtek negatív dolgok, ugye, amikről majd be tudunk számolni, vagy beszámolunk a Csajok Ligájában, viszont már jövő héten szerdán a Fradinál ugye nemzetközi szereplés. Ezt azért is kérdeztem, hogy jövő héten hétfőn nem együtt leszünk a foci órában, de nagyon bízom benne, hogy azért egy-két mondattal szóba tudnak majd kerülni az erőviszonyok, Gábor, úgyhogy ez a házi feladat. Megdicsérte
1: az agyamat, beszoktam hozzá
2: adott a számodra. Köszönöm szépen egyúttal, viszont most a mai közreműködés 19 óra lesz pár másodperc múlva, úgyhogy Teddy Swims és a The Door jön a folytatásban, ezt követően pedig majd, ahogy említettem, Szoboszlai Dominik szereplése kapcsán Gyenge Balázs, 7:30-tól pedig közvetítjük majd az MTK Zalaegerszeg mérkőzést.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 19 óra 3 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. A Liverpool labdarúgó csapata az Egyesült Államokban készül a Premier League következő idényére. Az új edző Andoni Iraola irányításával az első felkészülési mérkőzésen 4-2-re nyert a Liverpool a Sunderland ellen. Szoboszlai Dominik a második félidőben lépett pályára és megkapta a csapatkapitányi szalagot. A részletekről Gyenge Balást kérdeztük, aki tavaly a liverpooli helyszíni tudósítónk volt. A riporter ezúttal Cser és Bendegúz.
2: Hát itt érdemes meglátásom szerint ketté venni az elemzést, hogyha úgy tetszik. Azért azt látni kell, hogy a Sunderland elleni meccsen, főleg az első fél időben, amikor ugye Szoboszlai nem is játszott, ő aztán a második fél időre állt be, de még akkor is egy bőven tartalékos Liverpool játszott a Sunderland ellen, tehát itt még sokan a VB utáni nyaralásukat töltik gyakorlatilag az utánpótlás csapatból, illetve a korábban kölcsönadott játékosokból verbúvált csapat játszott, tehát nem lehet azt mondani, hogy az idényre, az előttünk álló idényre ez a Liverpool áll majd ki a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában. Ez az egyik része az ügynek. A másik pedig az, hogy a második fél időben ugyanakkor beállt Szoboszlai Dominik, és valóban rákerült a kapitányi karszalag, és ezt azt hiszem, hogy ezt a puszta tényt nem kell különösebben magyarázni, mert akár tartalékos egy Liverpool, akár felkészülési meccset játszik az Egyesült Államokban, ez akkor is a világ egyik legkomolyabb csapata, és hogyha itt egy magyar játékos megkapja a csapatkapitányi karszalagot, akkor az mindenképpen egy óriási dolog. Na most az, hogy ez mit sejtett, az megint csak egy másik kérdés, mert az, hogy Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány az elkövetkező idényben, ha marad a keretben, már pedig úgy néz ki, hogy marad, akkor az nem kérdés, hogy a hollandon marad a csapatkapitányi karszalag. Ami viszont már most, majdhogy nem azt mondom, megkockáztatom, hogy borítékolható, de értelemszerűen ezt kellő óvatossággal kell kezelni, de én azt mondom, hogy majdhogy nem borítékolható, hogy a csapatkapitányi helyettes pozíciók közül az egyik, ha nem a legelső, az Szoboszlai Dominiké lesz.
3: Az, hogy Szoboszlai Dominik ugye megkapta a csapatkapitányi karszalagot, most az előbb te is beszéltél róla, hogy azért ez alapvetően ez a felkészülési meccsen történt, de minden esetre azt sejteti, hogy komolyan veszi Szoboszlai Dominikot és az ő szerepét.
2: Mármint, hogy Andoni Iraola, igen, abszolút. És nagyon fontos, hogy a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón természetesen rákérdeztek, hogy akkor most hogy néz ki a csapatkapitányi kérdés, vagy a csapatkapitány helyettes kérdés, és Iraola azért azt leszögezte, hogy még csak most ismerkedik a kerettel, nem találkozott még mindenkivel, a munka még nagyon egy ilyen embrionális fázisban van, tehát ő maga később dönt majd ebben a kérdésben. Ugyanakkor az a tény, hogy szintén felvetődött a sajtótájékoztatón a kérdés, hogy mit szól Szoboszlai Dominik hosszabbításához, arra pedig azt válaszolta, hogy a lehető legjobb hír azóta, hogy ő a Liverpoolhoz aláírt már, mint hogy Andoni Iraola. Tehát, hogyha ezeket az apró tényezőket, amik azért nem olyan aprók, szépen összerakosgatjuk, tehát, hogy egy felkészülési mérkőzésen azonnal megkapja a karszalagot, hogy az edző a rákövetkező sajtótájékoztatón a legfontosabb tényezőnek állítja be, vagy legfontosabb tényezők között említi, hogy a magyar játékos hosszabbított, akkor szerintem itt igazából már nem feltétlen kérdéses az, hogy Szoboszlai Dominik valóban megkapja a csapatkapitányi karszalagot, ez inkább egy, hogy mondjam, diplomatikus fogalmazás Iraola részéről, egyébként nagyon korrekt módon, a keret többi tagjára való tekintettel. Ezzel együtt én úgy látom, hogy Iraola nem egyszerűen számít Szoboszlai Dominikra a következő idényben, hanem megteszi azt a lépést, ami tulajdonképpen már szerintem a tavalyi idényben is aktuális lett volna, és ott olyan okok miatt nem feltétlen szeretném ezt Arne Slot nyakába varni, mert ott nagyon sok olyan külső tényező, például sérülések hátráltatták a munkát, amelyek miatt nem Dominik köré lett építve a csapat. Viszont most tiszta lappal kezd az új edző, új szemléletet ad a csapatnak, és csak a Sunderland elleni meccsből azért már levonhatóak olyan konzekvenciák, amikből azt lehet mondani, hogy a spanyol tréner egyértelműen Szoboszlai Dominikra húzza föl a legalábbis a támadójátékot, viszont a mérkőzés képe alapján az egyértelművé vált, hogy éppen az az előre játék, az a dinamikus előrejáték és magas letámadás, amit Slot alatt hiányoltak a szurkolók, az most visszatér a Liverpool játékrendszerébe, és ebben a játékrendszerben Szoboszlai Dominik remélhetőleg megragad, most jelenleg a tízes pozícióban, de a lényeg, hogy a támadó játék epicentrumában.
3: Gyanítom, hogy ez fekszik a legjobban Szoboszlai Dominiknak egyébként, mert ugye több poszton is kipróbálta Arne Slot az előző idényben, de alapvetően talán ez az, ami a legjobban passzol hozzá.
2: Egyértelmű, sőt ugye maga a Szoboszlai Dominik is nem egyszer kijelentette már, vagy leszögezte már, hogy ő középpályás szeretne lenni. Tehát az, hogy őt hátrébb vonják, azt mondom, hogy még egy fél sort, vagy egy egész sort, hogyha szűrőbe visszahúzzák, még ott sem érzi magát diszkomfortosan, sőt alapvetően jobboldali védőként sem érezte magát diszkomfortosan, mert nagyon jól ellátta, sokszor nélkül ellátta a feladatot, de azt szerintem nem olyan nehéz mérlegre tenni, illetve ha már mérlegre teszünk, akkor nem olyan nehéz kiolvasni azt, hogy ha van egy olyan játékosa az edzőnek a keretben, aki kiemelkedik a csapattársak közül a játék minőségét tekintve, akkor ezt a játékost érdemes arra a pozícióra betenni, ahol a legjobban érzi magát. Na most ez egyértelműen ez a középpályás poszt. Ez nem jelenti azt, hogy csak a támadó játék lesz a feladata Szoboszlai Dominiknak, tehát feltételezem, hogy ugyanúgy hátralép majd a labdákért, ahogy eddig is, de már ez a Sunderland elleni mérkőzés, ami ugye csak gyakorlatilag 45

0: minden ellenfél ellen, tehát a világ legjobb csapatai ellen is aktív támadó futballt játszik. Na most ezért lenne meggyőződésem szerint teli találat, hogyha Iraola egy támadó szemléletű Szoboszlai Dominik köré tudná építeni a Liverpoolt.
1: Szűk egy percben térjünk ki a másik Liverpool-a kapcsolatos viszonylag friss híre, Pécsi Árminra. Ugye ő most kölcsönbe került az osztrák ligába, mennyire szokásos ez a Liverpool játékos politikájában?
0: Érdemes itt is külön kezelni a kapusokat, mert igazából ezen a fronton most egy kicsit instabil helyzetben van a klub. Mégpedig azért, mert az első számú kapus Alisson helyzete továbbra is bizonytalan. Tehát itt a tavaly idény végén érvényesítette a Liverpool a szerződésében foglalt plusz egy év lehetőségét, hogy ne, biztosan ne igazoljon el, de a hírek szerint már a tavasszal komoly európai klubok, főleg Olaszországból megkeresték Alissont, aki nem, egyáltalán nem zárta ki annak a lehetőségét, sőt, ha lehet hinni szakági pletykáknak, akkor kifejezetten jó szemmel nézte azt, hogy visszatérhet Olaszországba. És ugyan most úgy ért véget az idény, hogy marad a brazil kapus, de itt a nyáron megint olyan hírek láttak napvilágot, hogy ez a biztos maradás egyelőre nem szavatolt. Na most akkor kérdés, hogy Mamardashvilivel mi lesz, mert ő jó nagy délre dúrral érkezett a Liverpoolhoz, ugye úgy, hogy a Valenciánál volt kölcsönben még egy évet, de nem váltotta be, vagy nem a hozzáfűzött reményeket teljes mértékben. Fredrik Woodman volt ugye a harmadik számú kapus, aki ugyan jó teljesítményeket nyújtott akkor, amikor egyébként az első két kapus sérült, és volt egy olyan pillanat, ugye, amikor Woodman is majdnem megsérült, és le kellett cserélni, és Pécsi Ármin már gyakorlatilag levette a magáról a kispadon ülő Pécsi Ármin a melegítőt, hogy akkor áll be, de végül erre nem került szor. Na most a kérdés az, hogy ez a trió, ez hogyan áll majd Iraola rendelkezésére, illetve hát ugye a kapusokat külön kapusedzők is értékelik, tehát itt az, hogy Pécsi Ármin kölcsönadták, ez nem jelenti azt, hogy ő kikerült volna feltétlen a Liverpool bővebb keretéből, ha úgy tetszik, mert még egyszer mondom, egy picit instabil a kapus helyzet Liverpoolban, tehát nem az van, hogy a bőség zavara miatt most a magyar kapust mondjuk úgy lepasszolták, és majd kezdenek vele valamit, tehát ez egyértelműen a fejlődésének szól. Tehát, hogy azért az is pont, hogy a kapusnak is kell tennie azért, tehát Pécsi Árminnek is az a kötelessége, felelőssége, hogy tetszik ebben a helyzetben, hogy megragadja itt a minél több játékpercet, és játékban maradjon, mert könnyen előfordulhat az a szenárió, hogy akár már januárban, ez persze kevésbé valószínű, de előfordulhat az a szenárió, hogy neki vissza kell térnie a Liverpoolhoz.
2: Gyenge Balást hallottuk az elmúlt percekben Szoboszlai Dominik kapcsán, a stúdióban pedig helycserés támadás Elbert Gábor után állandó labdarúgó szakértőnk Bene Ferencia Francisco.
3: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatói, szervusz.
2: Régen volt már ilyen pillanat, tudom, régen egy amerikai elnök is volt, mielőtt bárki is megszólalna, szóval, hogy nem nagyon sűrűn volt az elmúlt időszakban jellemző, hogy hétfőn este NB1-es mérkőzést közvetítsünk, általában ugye ilyenkor a másodosztály került terítékre, most viszont az első forduló jó hosszan elnyúlt, úgyhogy egy MTK Zalaegerszeg találkozóval zárul majd az első játéknap. A helyszínről Katona László jelentkezik, lelkesedéséből kifolyólag, majd ki a várakozástól, hogy előadhassa nekünk, elmondhassa nekünk a két kezdőcsapatot. Szia, Laci!
4: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát azért nehéz azt mondani, hogy futballhangulat lenne mondjuk itt az új Hidegkuti Nándor stadionban. Gyülekeznek a szurkolók szépen lassan, nyári idő van, talán 28 fok van, úgyhogy kifejezetten kellemes az időjárás. A csapatok pedig kicsit felforgatva mondjuk egy pár hónappal ezelőtthöz képest, de két 11 fős brigád majd hamarosan elkezdi a mérkőzést. A kapuban az MTK-nál Demjén, aki a Debrecentől érkezett. A védelemben Varjú, Radics, Beriásvili és Kovács Patrik, a középpályán Jurek, Zsejkovics, Kata, Hinora és László Krisztián, ő újonc, elő pedig Kerezsi, a minden igaz, ő az egyszem csatár ott elől. Az Alaegerszegnél Gundel Takács a kapuban, a védelemben Csonka Perazza, Diogo Antonio Calderon, a középpályán Kis, Amato, Szendei, Skribek 4-es, elő pedig a Csikambu, Maxell 2-ös. Itt is vannak bőven változások mindkét oldal, de hát az MTK, valamint a Zalaegerszeg ezt a nyarat az eladásokkal

0: töltötte. Volt azért természetesen igazolás is mindkét csapatnál, de leginkább arról szóltak a hírek, hogy kiket adtak el jó kis Schumacherért külföldre. De hát lehet ennek a két csapatnak ez a jövőbeli nagy terve. Az MTK-nál azt mondták, hogy már két évre megvan a költségvetés biztonságosan. Az Alegerszegnél meg ki tudja, hogy még milyen rejtett tartalékok vannak. Hát a kispadon például van nigériai játékos, sok a külföldi hozzá kell tenni, de azért az öt magyaros szabályt tartja az alai csapat. A mérkőzés játékvezetője majd Bognár Tamás lesz a Szóa stúdióé.
1: Laci, Katona Laci, köszönjük szépen, miközben Jennifer Lopez és a Let's Get Loud csendült fel a háttérben, mi is egy picit próbálunk itt hangosak lenni, de a stúdióban. Van-e bármilyen meglepetés, Feri, a kezdőcsapatokat nézve számodra? Ugye Laci tett rá utalást, hogy azért volt például Zalaegerszegen jelentős átalakulás.
2: Hát pont az átalakulások figyelembevételével igazából nem is nagyon tudni egyelőre, hogy mi a meglepetés. Hát nyilván az Alegerszegnél ugye a belső védő pozícióban két kezdőjátékos távozott, tehát elsősorban számomra a mérkőzésnek az az egyik kérdőjele, hogy az Alegerszeg hogyan tudta őket pótolni, illetve hogy mennyire lesz stabil a védekezésük. Ugye olvastam ugye Csekkája vezetőedzővel az első komolyabb interjút ugye a mérkőzés beharangozójában, és ő a labdabirtoklásra épülő kreatív támadójátékot helyezi előtérbe, ez az úgymond az edzői filozófiája. Hát kíváncsi leszek, mert az Alegerszeg azért több esetben kontracsapatban nyomását keltette tavaly, bár már azért kezdett átalakulni egyfajta domináns csapattá is. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek ugyanakkor a hazai budapesti kékfehérekre is, hiszen ott is azért jelentős változások voltak, több új fiatalt is be tudnak dobni, tehát ez mindig, az első forduló mindig várakozásokkal teli, és én is kíváncsi leszek, hogy a két csapatból mi jöhet ki. Én megmondom őszintén, több gólos mérkőzést várok, az majd kiderül melyik irányba.
1: Feri, kit érett, vagy kit illet a dicséret leginkább elsősorban Akpe Viktori megszerzését illetően? Ugye a Zalaegerszegnél egy egészen új klubmodell épül a szemünk láttára, vagy alakul át, vagy változott? Ugye csupa olyan játékos érkezett, Akpe Viktori is közéjük tartozott, akiket nem mondom, hogy megmosolyogtunk, de abba a kategóriába soroltuk, hogy jó, hát láttunk már ilyet az elmúlt 20 évben rengeteget. Főleg ugye a dél-amerikaiakat. Aztán amikor elkezdtek egyszer csak így hirtelen varázsolni mondjuk Maxwell, aki az előző szezonban kifejezett a jó teljesítmény nyújtott, akkor így azért egy kicsit mindenki átalakította a véleményét. Na de az, hogy Akpe Viktorit a Basel úgy vásárolta ki az Alegerszektől euró millióért, vagy másfél millió euróért, nem akarok butaságot mondani, nem tudom, hogy a hivatalos összeg került a nyilvánosságra vagy sem, de tényleg nem kell és pénzért, hogy aztán utána ő rögtön a Basel stabil kezdő középső védője legyen, azért a középső védő poszt az nem olyan, ahol olyan sűrűn váltogatnak az edzők, tehát valakit nagyon meg kell dicsérni. Ki az, ha nem is név szerint, poszt szerint, vagy ki az, akit a dicséret ilyenkor megillet? Mert ez tényleg egy olyan csiszolatlannak tűnő gyémánt, akit úgy tudtak továbbadni, hogy ezek szerint azonnal és a Baselben is rögtön jól megállta a helyét.
2: Hát nézd, az Alegerszegnél egyértelműen látszik, hogy egyik pillanatra másikra egy olyan klubmodellt alakítottak ki, ahol hát nem mondom, hogy százával, de tömegével hoznak be külföldről játékosokat, részben Dél-Amerikából, részben Afrikából, és hát megkockáztatom, abszolút nem vagyok tisztában a jövedelmi viszonyokkal, de azért megkockáztatom, hogy viszonylag olcsón bejövő fiatal, vagy adott esetben alacsonyabb osztályból jövő játékosok, és ugye itt azért európai első osztályban, Európa szívében, közepén igyekeznek felhívni magukra a figyelmet, és hát nyilván jelentős többlettel értékesítik a játékosokat. Ez egy teljesen reális klubmodell. Én elsősorban a tavalyi zalaegerszegi csapatot, ahogyan indult és ahhoz képest, hogy mivé alakult, ugye a kupadöntőtől kezdve a dobogó ostromlása, én Nuno Campos vezetőedzőt dicsérném, de hát nyilván
1: akit most... szintén elvittek az Alegerszegtől.
2: Így van. Az már külön érdekes kérdés, hogy mennyire akart ő elvágyódni, vagy mennyire tudott, vagy mennyire nem tudott az Alegerszeg versenyre kelni a román első osztály ajánlatával. De a klubmodell az nem változott, hát most is mind a kezdőben, mind a kispadon több brazil játékos, több nigériai játékos található, holland, szóval nagyon-nagyon argentin, tehát nagyon-nagyon vegyes ez a kép, de hát egyértelműen látszik, hogy a klubmodell arra épül, hogy olcsón behozni idegenlégiósokat és többlettel továbbadni.
1: Ez az Alegerszegnél az újdonság erejével hat, vagy most kezdjük megszokni. Az MTK-nál viszont ez a klubmodell, hát most már hosszú idő óta. Tehát, hogy tulajdonképpen nem lepődünk meg azon, és a mostani átigazolási időszakban sem az MTK-nál voltak a leghangosabbak, mégis a legtöbb külföldre értékesített játékos, meg a legnagyobb értékben külföldre értékesített játékos. Most talán a Fradi átigazolásait ilyen szempontból vegyük ki a pakliból, de szerintem az MTK-hoz köthető.
2: Igen, az MTK ez teljesen ellentétes klubmodellt képvisel, hiszen egyértelműen a saját akadémiára, a saját utánpótlása rendszerre építi a játékosait, és azért ezt folyamatosan lehet látni, hogy nem 8-10 játékost, de azért jellemzően 2-3 játékos minden évben beépítenek a fiatalok közül. Most is azért a 2007-es születésű László Krisztián lesz a kezdőben, tehát ez a vonal ez továbbra is megvan. Nyilvánvalóan saját akadémiáról felépíteni egy játékost, és utána természetesen többlet áron tovább értik.
1: Ez nagyon szimpatikus klubvezetői szemüveggel, de egy gyakorló edző ilyenkor azért, most nem mondom, nem akarlak froccizni vele, hogy a maradék hajad is kihullana, ha ilyenkor kéne, mert ez gyakorlatilag az van, hogy mindig egy új csapatot kell építeni. Tehát ez nagyon szép és nagyon jó, hogy fölépítesz valamit, nagy haszonnal, eurómilliós haszonnal a klub működését biztosítod, cserébe viszont a nagy tervek, a nagy álmok, meg a nagy célok azok, tehát nem fogalmazhatod meg azt Zalaegerszegen, hogy akkor megint kupa döntőbe szeretnénk jutni. Eleve a kupa, mint olyan, az egy speciális versenysorozat, de hogy megint a dobogóért fogunk küzdeni, mert felelőtlenség és blödség lenne.
2: Ez így van, de mind Zalaegerszegen, és főleg az MTK-nál, az ezt ne felejtsük el, hogy a klubvezetésnek az elvárásai is ennek mértékben vannak megszabva, tehát az MTK-nál nem cél a dobogó, nem cél a bajnoki
1: cím, csak
2: hanem
1: azért
2: cél a fiatalok felépítése.
1: Edzői szemüvegen
2: azért
1: keresztül.
2: Ez nem olyan kellemetlen edzői feladat, tehát nyilván benne kell
1: maradni. Nem adunk, figyelj Feri, nem adunk, ezt már mondtam, tudod.
2: Nem önreklámozásként mondom, hanem ez egy teljesen természetes folyamat. Az MTK-nál azért kutya kötelesség a vezetőedzőnek ismeri az utánpótlás tetejét, és hát nyilvánvalóan egy sáromoltatás megvan. Szóval mindkét csapatnál, illetve klubnál megvan a megfelelő játék, megfelelő klubmodell ahhoz, hogy érvényesüljenek a bajnokságban.
1: Na most a mi modellünkben te már nagyon jó reggeli műsorvezető vagy. Kiváló szakértő vagy.
2: Betanítottál.
1: Viszont Szimi helyét nem veheted el a hírszerkesztői pozícióban.
2: Isten,
1: azt mondom
2: szeretném.
1: Neked, hogy hiába hozzon mindenféle technikai újítást és vívmányt, attól még híreket nem tudnál. Sajnos tudom, hogy mindenben nagyon jó vagy, de ezt sajnos azt kell mondjam, hogy még nem érettél meg erre a feladatra.
2: És nem is fogok. Köszönöm
1: szépen. A legfrissebb hírek után innen folytatjuk majd.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Bejelentette LeBron James érkezését a Sixers, még ki lehet tölteni a közlekedésbiztonsági kérdőívet, folytatódik a melegidő záporokkal. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
4: Jakub és Willi Áron is elutazott a Barcelona labdarúgó csapatának angliai edzőtáborába. Az egyszeres válogatott kapus egy 30 fős keret tagjaként vesz részt a jövő hétfőig tartó összetartáson. A katalán sztárcsapat pénteken a Birmingham City ellen játszik felkészülési mérkőzést. Olaszországban folytatja pályafutását Böröndi Vivien. A magyar válogatott kosárlabdázó az első osztályban újonc Livornóban játszik a következő idényben. A 175 centis hátvéd az elmúlt 4 évben Sopronban kosárlabdázott. A Philadelphia 76ers felszerelésében és a 23-as messzámmal szerepel majd LeBron James. Az Észak-amerikai kosárlabdaligában érdekelt egyesület ma hivatalosan is bejelentette a 41 éves klasszis érkezését. A négyszeres bajnok James szeretné, ha pályafutását a philadelphiai csapatban fejezné be. Kálnoki Kis Attila sportállamtitkár azt javasolta Pósvai Gábor belügyminiszternek, rendelkezzen arról, hogy a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia augusztus 1-től fizessen bérleti díjat az általa igénybe vett területért szolgáltatásokért. A 2024. októberében átadott létesítmény üzemeltetője a Nemzeti Sportügynökség ZRT.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: A parlament 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztotta Zonneven Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amiatt már több mint 160 ezren töltöttek ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyors hajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. A közlekedésbiztonsági kérdőívet szeptember 9-éig lehet kitölteni. Verekedés tört ki egy gyors étterem parkolójában a fővárosban, Pesterzsébeten. Két férfi összeszólalkozott, majd összeverekedett. Egyikük egy gázriasztó fegyverből egy lövést is leadott, őt a rendőrök elfogták. A másik elkövetőt még keresik.
3: Közlekedés.
4: A 41-es főúton Nyíregyházánál egy autó az árokba hajtott. A 11-es kilométernél irányonként egy sávon halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Holnap napos, száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma még megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 2 perc múlva, 7:30, 19:30 a pontos idő, ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Körkapcsolás, a stúdióban Németh Kornél, illetve állandó labdarúgó szakértőnk Bene Ferenc. Szimi hírei után pedig van még egy nagyon pici időnk, és mivel gyászszünettel indul a mérkőzés, ezért Katona Lacit természetesen utána tudjuk majd csak kapcsolni. Nem is feltétlenül csak itt az MTK Zalaegerszeg meccs kapcsán, hanem az első forduló, nyilván messze menő következtetéseket nem lehet levonni, de hát azért szokás mondani, hogy mint a búcsúban volt itt minden. Tehát, hogy azért meglepetés, fordítás, ez a meccs mennyire illeszkedhet ilyen szempontból? Mert szerintem, ha most a sportfogadó énemet akarom elővenni, tehát ember legyen a talpán, aki itt mer, vagy tud határozottan, vagy bátran tippelni, nem Feri? Tehát, hogy ez annyira megjósolhatatlan, annyira háromesélyes, a változásokat, a mindent látva, amúgy is azt mondanám ebben a párosításban, még az előző szezonban is, hogy tényleg lehetett lejósolni, hát most meg aztán végképp.
2: Így van, azért lesz érdekes ez a bajnokság, mert tavaly azért azt lehetett tudni, hogy mondjuk a Kazincbarcik az egyértelmű kieső jelölt, ez be is vált, ezt én is felvállalom, hogy megtippeltem, de nem nagyon szeretek tippelni egyébként. Viszont ha most valaki megmondja, hogy nyilván a Ferencváros az első számú esélyese tovább a bajnokságnak,
1: azt hittem.
2: Nem?
1: Azt hittem, hogy húzol egy merészet.
2: De azért vereséggel kezdett, és utána viszont nagyon néz eltalálni, hogy kik fogják ostromolni a dobogót, kik játszanak majd a kiesés ellen. Szóval nagyon-nagyon érdekes lesz a szezon. Ugyanakkor a mai mérkőzésből is el tudok képzelni egy domináns MTK-t egy hazai győzelemmel, de ugyanakkor egy kontrajátékra építő és az átmenetekből jó kijövő Zalaegerszeget is, amelyik akár vendéggyőzelemre is esélyes. Tehát én szeretem megvárni legalább az első 4-5 fordulót, és utána azért nagyjából belőni a csapatok szintjét. De egyébként, ha már az első forduló beszélünk, nekem a legszimpatikusabb és a legnagyobb üde szín volt a Vasasnak az ember hátrányos játéka volt, mert igazi, csupaszív, szervezett és odaadó játékot nyújtott. Ott látszik, hogy van csapategység.
1: és talán a bajnokság gólja is megszületett. Bár nyilván most hát, még nem lát, tehát annyira, annyira messze vagyunk még a végét, hogy most kezdődött az egész, de hát azt az Urblik bombát kifelé tekeredve, felső léc, oldalsó kapufa vagy kapufa, és úgy gól belőle, hát az, az valami elképesztő volt. Na, azt hiszem, hogy mindent alaposan kiveséztünk, úgyhogy nincs más hátra, mint előre. Jöjjön az MTK Budapest Zalaegerszeg mérkőzés közvetítése az NB1 első fordulójának záró mérkőzésé, már előre szaladtam a záró forduló, első forduló záró mérkőzése, ez a lényeg, a szó pedig innentől kezdve a helyszínen Katona Lászlóé.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, elkezdik a kék-fehér csapatok is, most már az Zalaegerszeg, illetve az MTK is bajnoki labdarúgó mérkőzésen fog részt venni. A helyszín az új Hidegkúti Nándor stadion, és majd a fehér mezben, illetve felszerelésben játszó Zalaegerszeg kezdi meg a találkozót ebben a pillanatban. Ráadásul előre felé jönnek most az ETE játékosai. Ők nem ívelték éppen valamelyik oldalvonal felé a labdát, hanem járatják, mégpedig Amátó jobb oldalra Csonkához. Kék felszerelésben pedig az MTK együttese, így aztán a standard hazai mezükben, nadrágban, sportszárban játszik a kék-fehér alakulat az MTK csapattal. Kezdőt illetően Demjén a kapuban, a védelemben Kovács, Radics, Beriásvili és Varjú, a középpályán Zsejkovics, Kata, Hinora, Jurek, valamint László, elő pedig Kerezsi, az egyszem csatár, ha minden igaz, bár Hinora mellett, minthogyha Kerezsi feltűnne, de inkább ez egy csatáros játék. Klasszikus center vagy ék nélkül egyelőre az MTK. Gyurina volt korábban az elmúlt években a bevett szokás az MTK csapatának, a keretben sincs, illetve hát lemondanak róla leginkább a bosnyák támadóról. És van visszavonult játékos, Kádár például, vagy Németh Krisztián, úgyhogy két olyan játékos, aki az elmúlt években azért meghatározó tagja volt az MTK csapatának, Kádár végképp mégis a középhátvédként. Zsejkovics teszi át a Demjénnek, aki már egyel tovább a baloldalra, és Kovácshoz kerül a labda, ő egyel tovább teszi. László Krisztián első labdaérintése az élvonalban pontos volt, olyannyira, hogy futtatta az előtte elfutó Hinorát, de végül nem tudta magához szelidíteni a labdát. Az Eténél Gundel Takács a kapuban, a védelemben Csonka, Perazza, Diogo Antonio, valamint Calderon, Kis, Amato, Szendre és Kribek, elő pedig a Chicambu Maxell kettős. Hát a brazil féle kontingense egy kicsit megváltozott most az Zalaegerszegnek, erről majd egy kicsit később. A jobb oldal Csonka az, aki már megy fel a második percben, a 16-oson belülre teszi a labdát, aztán Chicambu ellőheti laposan, de belelép az egyik MTK játékos. Úgyhogy megvolt már az első valamire való lövési lehetősége a vendégeknek. Kicsit beszorítják most a fővárosi kékfehéreket a saját 16-osukon belülre az alai játékos, hogy Chicambu akarná sarokkal ott a 16-oson belül továbbítani a labdát, de aztán már jön az MTK előre, a jobb oldalt Jurek kapja, majd aztán Varjú az, aki maga elé emeli, Jurek egy csel után fennakad a védőjén, és így szabadrugással jöhet majd az MTK Diogo Antonio ott a félpályánál, a felezővonalnál jobb oldalt, az oldalvonal mentén akad fenn, ezért jöhet a szabadrugást az MTK-nak. Bognár Tamás a mérkőzés játékvezetője, rajta kívül még Kóbor Péter és Nagy Viktor segíti a munkáját asszisztensként, a tartalék játékvezető Katona Balázs. Hátul az MTK játékosai, Beriásvili az, aki a labdát magánál tartja, majd aztán Kata elkéri, ő a csapatkapitány, és ő hozza játékba Radicsot, aki érkezett, mégpedig a Dán Viborg együttesétől, horvát játékosról van szó, Hajdanán még U20-as, U19-es, U17-es válogatott is volt, és például Sutálóval együtt játszott, aki most az Ajax labdarúgója még a korosztályos válogatottban, vagy Rocco Baturinával, aki a Ferencváros csatára volt még évekkel ezelőtt, hát ő már azért máshol van. És ha már Baturina, akkor van egy másik, aki például a horvát válogatottal ott volt a világbajnokságon. De hát Radics az egyik legjobb akar lenni, úgy nyilatkozott az egész NB1-ben a védőket tekintve. Erre megadatik most a lehetőség, hogy bebizonyítsa valójában, milyen típusú játékos. Beriásvili kapja hátul a labdát a negyedik percben, MTK Zalaegerszeg 0-0. A jobb oldalt Jurek kéri, előemeli be az üres területre, Kerezsinek benne a 16-oson belül mindjárt, inkább a jobb oldali 16-os sarkánál, a ballábán a labda vissza, mégpedig Jureknek a 16-oson belül egyelőre az MTK játékosai, Kata pedig lerúgja az ellenfelét, és szabálytalan jöhet majd szabadrúgással a Zalaegerszeg. Kis Bence az, aki kapott a bokájára, a Kata nem a nagylövők hírében áll, nem is rúg gólokat, talán egy van neki összvisz az egész élvonalbeli pályafutása során, de ő is már évek óta stabil kezdő tagja ennek az MTK-nak. Fővárosiaknál Jurek, Szuhodovszki és Belényesi az érkezők közül, na meg Demjén is, Komáromi is ott van, na meg Radics, csak hogy pár nevet említsek, akik most már ténylegesen teljes minőségükben az MTK-t erősíti. Kerezsi is, Nyers Ádám a Honvédtól érkezett, de nincs a keretben, sérüléssel bajlódik, úgyhogy nagy volt a jövésben, és mindkét csapatnál, főleg az MTK-nál, és most már Zsórit is visszahívták Kozár Mislenyből, hogy egy kicsit segítse a csapatot, egyelőre a kispadon a korábbi Puskás díjas támadó, de az eladottak oldala egy kicsit hosszabb az MTK-nál, ami azt jelenti valójában, hogy persze Vitályos Viktorról mindenki tudta, hogy már megy a Sparta Praha együttesébe, ez így is történt, 2 millió euró ellenérték, azért az kifejezetten jónak mondható, még magyar szinten is. Most éppen a baloldalt jön előre az MTK csapata, Lászlónál van a labda, a 16-os sarkánál, beemeli oda a 11-es, vagy 16-os vonala környékére, de ki tudják rúgni a Zete játékosai, és aztán Maxell az, aki próbálja táncoltatni nem csak az ellenfelet, hanem a labdát is a lábán, de végül nem sikerül előrébb jutni, csak hátra. Szendrei kapja meg a középső középpályás poszton, aki most már biztosra, de ott a középpálya közepén elfoglalja a helyét. Volt idő, amikor jobb hátvédként játszott, egyébként Csonkát fogták be, és ő az, aki a jobb hátvéd pozícióját bejátsza most már a zalaiaknál. Pedig mondom, korábban még Szendreinek is megadatott ez a lehetőség, hogy ott mutassa meg tudása legjavát, pedig ő is a középpálya közepén kezdte Hajdanán, még a Ferencvárosban. Csonkánál van a labda, a felező vonalnál inkább hátra, még pedig Kisbencéhez, aztán Amato az Estudiantestől végleg most már az alaiaknál potom 275 000-250 000 euróért jött mindössze a zalaiakhoz. Tehát az előző évben egy nagyon-nagyon üdes színfoltja volt az argentin játékos ennek a Zetének. Csonka a jobb oldal, befelé tör, aztán már Maxellnek tenni a labdát, kirúgja azonban Radics oldalra, bedobás lesz. Átrok is távozott az MTK-tól, Molnár Ádin is, ugye Polievka inkább cserecsatárként lépett pályára, ő azért sokat nem volt játszatva, Kovács Mátyás meg kölcsönben volt, de most már a belga évvonalba került ő is. Csenterics az előző évadban a spanyol harmadosztályban védett, őt is eladta most már az MTK csapata. 7. perc, MTK Zalaegerszeg 0-0 az első forduló záró mérkőzésén, Csikambua 16-oson belül, az alai játékos nem tudta azonban jól átvenni a labdát, de még mindig jönnek előre a vendégek. 16-oson belül éppen most Maxell inkább csak kifelé, meg oldalra, az azt jelenti, hogy Calderonnak teszi, ugye az előző évadban a Fradinak lőtt nagyon fontos gólokat, mármint zalai oldalról, bár a bajnokság 5. helyén végzett a Zete, ez pont arra volt elegendő, hogy ne induljanak a nemzetközi kupában, a Fradi meg igazából nem is lett bajnok, ennek is köszönhetően, nem feltétlenül Calderon a hibás azért, mert az FTC nem tudta megnyerni zsinórban 8-szor egymás után a magyar bajnokságot. Hátrafelé, de Amato úgy gondolja, hogy inkább a felezőt átlépve most már előre megy. Egyelőre még nem volt kaput eltaláló lövés a mérkőzésen, a 8. percben járva gól nélküli döntetlen az állás az MTK Zalaegerszeg összecsapáson. Beriásvili az, aki Katát hozza játékba 20 méterre a saját kapujától egyelőre az MTK, hátul pedig Demjén kapja, aki tehát visszatért, mégpedig a Debrecentől. Ott azért sok lehetőséget nem kapott, ha kapott, akkor általában azzal nem nagyon tudott élni. De most jön előre az MTK, egy lövés vagy emelés, Kerezsitől könnyen fogja Gundel Takács, aki aztán a bal oldalra kidobja a labdát, mégpedig Szendreinek, elmegy egy ember mellett, aztán végül Kata meg tudja szerezni tőle a labdát. Varjú be középre, megkapja megint Kata, az ellenfél térfelének közepén egyelőre az MTK csapata, a bal oldalra teszi ki a labdát az MTK csapatkapitánya, de inkább visszavonulót fújnak most a fővárosi kékfehérek hátrafelé, ez a legbiztosabb, talán ez lehetett a címszó számukra. Varjú egyel tovább, mégpedig az érkező Jureknek, ő a Diósgyőrtől jött most már végleg az MTK csapatához, ő jó üzletet kötött, mert nem akar akkor úgy látszik a másodosztályban sínlődni, mert oda jutott a miskolci csapat. László Krisztián futtatnák a bal oldalt, de rossz az átadás, jöhet majd bedossa az Zalaegerszeg, valamint Csonka 9. percben. Nincs aki kérje, Kisbence az egyetlen opció, aki ott van előtte, de hozzá nem jut el a labda, inkább Csikámbú az, aki megkaparintja magának, és már le is fordul a védőjéről olyannyira, hogy menne is előre. Kovács Patrik aztán végül kap egy kis segítséget, hátra teszi Radic, ő pedig a legvégső embernek, leghátsó embernek, Demjénnek, és ha már Csikámbú és a kezdőcsapatban ott van a francia, ő azért roppant érdekes, mert Désiré Doué-val például U17-es válogatott mérkőzésen játszott a francia színekben. Doué azóta a VB-t megjárta, meg Bajnokok Ligáját is nyert két alkalommal, Csikámbú pedig itt az alaegerszegi közönséget, illetve a magyar futball kedvelőit szórakoztathatja. Két eltérő sors a két játékost illetően. Beriásvili nyújtja meg előre, a 16-oson belülre, és jönnie kell a kapujából Gundel Takásnak, aki most ezúttal nem dobja ki a labdát, csak kigurítja Amatónak, ő pedig aztán Diogo Antóniót hozza játékba, eladja a brazil azonban 30 méterre a kapujától, de visszaszerzik az alaiak. Itt van egy brazil-argentin tengely Amató és Diogo Antónió között, tehát Amató már megszokta, az előző idényben is volt neki brazil társa, Diego Carlos például, amikor még egy pár mérkőzést játszott az Etes színeiben, aztán a Sporting Kansashez ment, és most már ott rúgja a bőrt az Amerikai Egyesült Államokban. A felező vonalnál szabálytalankodnak egy MTK játékossal, mégpedig Hinorával, szabadrugásra jöhet az MTK, Kata pedig már jobbról balra átteszi a hangsúlyt, mégpedig Kovács Patriknak, de ő előtte nincs ember, László az, aki végül átrébb teszi Radichoz, mellette Beriásvili, ő is megkapja, és Varjú az, aki beindult üres területbe, a jobb hátvéd, és úgy látszik, hogy ő egy kicsit feljebb is megy, Gyurek aztán megkapja az oldalvonal mentén a jobb oldalt, majdnem minden mezőnyjátékos az etetér felén, de most azzal, hogy Beriásvili Katához teszi a labdát, ez már nem igaz. A bal oldalon Kovács kapja meg, ő is hátra, mégpedig Radicsnak, körbejáratja a labdát az MTK, megint egy szép keresztpassz, mégpedig Gyurekhez, ott van előtte mégpedig Varjú, de nem kapja a labdát, Zsejkovic is hátra, aztán egy csellel Beriásvili átveli Maxelt. Egyelőre a labdabirtoklása nem lehet problémája Pinezics Máténak, illetve a csapatnak, mert tartják maguknál. Kata most bal oldalra emeli át, jó az átadása mégpedig Kovácsnak, előtte ott van László, meg az üresbe befutó, mégpedig ott középen megint ott a lehetőség, és gól! Vezet az MTK Deles! Keresi az, aki érkezett az ötös vonalánál, remek volt az indítás, de hát hiába a nagy öröm, lehet, hogy automatikusan beindul mindig a gól után kicsit a zene, de felesleges. Hinora volt az, aki bal oldalról beadta a labdát középre, és az ötös vonalánál érkezett. Keresi a kérdés, hogy les volt-e vagy sem. Leginkább Hinora a kérdés, mert Keresi biztosan nem volt lesen. Bognár játékvezető ezt megnézi, meg valószínű a VAR is. 12. perc, MTK Zalaegerszeg 0-0. Tökéletes alkalom arra, hogy Bene Ferenc mondjon pár gondolatot.
2: Hát egyrészt rendkívül tudatos volt ez a gól az MTK részéről, nem vagyok benne biztos egyébként, hogy les volt. Viszont térjük ki a szakmai részére, ugye a 4-4-2-es játékrendszerben nem változtatott az Zalaegerszeg a tavalyi csapathoz képest, és ennek kijátszására az MTK rendszeresen három játékossal építi a támadásokat, és ezáltal kihúzza többször mondjuk Jureket a szélére Pinezics Máté, és érdekes módon Varjú sokszor belső középpályásként lopakodik fel jobb hátvéd pozícióból, tehát igyekeznek váratlant húzni taktikailag is az MTK-sok, illetve Hinora is egy kulcs játékos, hiszen a szélek széthúzásával Hinorának középső középpályás pozícióból az összekötőkbe, mélységindulásokból lehet esélye. Hát így is történt itt most az elmúlt pár percben a gólnál, úgyhogy nagyon-nagyon tudatosan építi fel a játékát az MTK, elsősorban az összekötőkben és a szélekbe való mélységbe indul. Az Zalaegerszeg ezzel szemben teljesen ugyanazt a játékmodellt játsza, mint a tavalyi szezonban, tehát ez felfogható úgy is, hogy egy nagyon tudatos építési folyamat része az új edző dacára annak, hogy ugye hozta mondjuk az új elképzeléseit, de a játékrendszer és a játék elképzelés maradt. A 4-4-2-ből elsősorban a két ékre való felpasszokat, Csikámbúnak és Maxwellnek való felpasszokkal építik a támadásokat, ugyanúgy megvan a Kisbence, Amato, Szendre és Kribek négyes a középpályán, tehát talán az Zalaegerszegnél elsősorban ugye a Peraza mellett játszó Diogo Antónió lehet az új játékos belső védőként, ő pedig eddig elég jó benyomást tett rám, nagyon jó ütemben visszatámad, és nagyon jó ütemben lépeget vissza az MTK támadójával, Keresivel, tehát egyelőre képzett belső védőnek tűnik.
0: Nagyon nézik egyelőre, hogy mi történt, és gól, megadja a játékvezető Bognár, tehát illetve a VAR leginkább úgy ítélte meg, hogy nem volt lesen Inora, és akkor a gólszerző Keresi vezet az MTK 1-0-ra a mérkőzés 14. percében, most aztán felharsanhat ismét a zene. Az MTK-nál az előny, az első akció, ami eljutott valójában a 16-oson belülre, kicsit ilyen sakmat helyzet volt, és így megszerzi a vezetést az MTK csapata. Roppant érdekes az, hogy az alai védelem ott középen Perazával és Diogo Antonioval bizony egy ilyen nagy kérdés, hogy hogyan tudnak muzsikálni együtt. Hát most jelen állás szerint 15 perc után kapituláltak a két belső védő, de majd a jövő eldönti, hogy lesz-e még nekik együtt így ilyen lehetőségük. Akpe Viktori, nigériai játékos ment a svájci levonalba, Várkonyi Bence pedig a Karabakhoz Azerbajdzsánba, úgyhogy szétszették a védelmét, a középső hátvédeket az alaiaknál. Illetve hát Diogo Carlos, vagy Borhest is mondtam már korábban, a lényeg, hogy őt meg az Amerikai Egyesült Államokba vitték a játékos megfigyelők, majd aztán le is igazolták a Sporting Kansas City-nél, úgyhogy középhátvédnek lenni általában jó befektetés az eténél. Na meg most megint a 16-oson belül az MTK László nem tudja azonban a labdát maga elé tenni, ki tudja rúgni Csonka a 16-oson belülről, majd aztán nem tud mit kezdeni a labdával, ami oda pattogott elé Maxell. Most Varjú az, aki indítja a beindulók egyikét. Egyik MTK játékos pedig fogja a lábát, bokáját, mehet tovább Bognár játékvezető szerint. Csikámbut pedig indítják, jön a kapujából aztán Demjém, oldalra kipasszolja a labdát, és a félpályától jöhet majd bedobással a Zalaegerszeg, amit már gyorsan el is végeztek. Az MTK labdarúgója Keresi pedig fel tudott tápászkodni, úgyhogy ő folytathatja a mérkőzést. Cselikkájá a zalaiak új mestere, ugye maradt Nuno Campos után a portugál vonal, a Chicago Fire-t hagyta ott, ott másodedzőként volt jelen, miközben Campos pedig ment a Dinamo Bukaresthez, a Románia vonalba, tehát az alaiaknál még a játékvezető, vagy a vezetőedzőt is elbitorolták, hiszen mindenkit manapság már meg lehet venni. Kata az, aki már indítja az egyik MTK játékos, meg pedig Hinorát, Keresi pedig a lesvonalon túl, nem is indul a labdáért, hiszen egy-két ütemmel, hogyha előpasszolja Hinora, akkor Keresinek tökéletes lett volna az átadás. Most azonban ez nem volt jó, a gólszerző nem is indult el valójában. Nem marad Maxell, nem úgy direkt, Radics az, aki lehet egy kicsit odaütött neki, Bognár játékvezető is oda megy, mi történt valójában, természetesen valamiféle atrocitás érte a brazilt, akkor majd azt a videóbíró megtekinti, elmondja és tudatára hozza Bognár játékvezetőnek. Bedobással jön éppen Varjú a jobb oldalról, közel a felező vonalhoz, aztán ő inkább sportszerűen visszaadja a labdát Szendreinek, ő pedig a középpálya közepén, a két védő előtt fogja a labdát, és oldalra teszi Perazának, a kosztarikai pedig már átlépi a felező vonalat, a jobb oldalt. Ügyel azért Keresi, hogy letámadja az ellenfelet, vagy bizonyos passávokat, de lezárjon az MTK játékosa. Szendei középen, mégpedig Amátónak teszi a labdát, aztán Kisbence Amátót hozza kicsit kellemetlen helyzetbe, és aztán már majdnem sikerült elorolni a labdát, mégpedig ott Hinorának, de nem jutott el hozzá valójában. Csikámbun pedig nem tudja áthámozni magát az ellenfelé, mégpedig Beriásvili a jobb oldalon, pedig jön Jurek, valamint az MTK. 18. perc, 1-0 vezet a hazai csapat Keresi góljával, aztán Jurek rárúgja Szendreire, ő pedig megfordul a jobb oldalt, azt jelenti valójában, hogy előrefele menne. Szendrei a szabálytalan két 11-es párharcát ezúttal Jurek nyeri, jöhet szabadrúgása oldalról majd az MTK. Kata már megy oda Jurekkel együtt, de előfordulhat, hogy Hinora is kikéri magának a lehetőséget leginkább, hogy majd berúgja a labdát középre. Mi az, hogy ketten maradnak, az azt jelenti, hogy Kata el, Hinora az, aki leteszi a labdát, Jurek az, aki lehet szíves örömes szintén berúgná. 19. percben, 1-0-as MTK vezetésnél, minden zalai játékos 17 méterre a saját kapujától, Csikambu az, aki egyelőre nincs ott a saját 16-osán belül, de hát Gundel Takács is már az ötös vonala környékén. Jurek az, aki a labdát nem lövi be, hanem Hinora lesz, aki elvégzi a szabadrúgást. Jó, jön be középre, és a fejes fölé megy, Radics! 6 méterről bólintott, Gundel Takács nem jött valójában, megtorpant, maradt inkább a helyén, lehet, hogy rosszul döntött, ettől függetlenül ez most már a horvát fején maradt, mert ha bebólintja, vagy a kapu felé legalább, akkor óriási bravúra lett volna szüksége Gunnel Takácsnak. Előző évadban nagyon jól védett, vitte a hátán a Zetét, ugye az ötödik helyen végeztek a bajnokságban, meg a kupadöntő is meg volt igazott a Ferencvárostól, kikapott a Zete együttese. Calderon az, aki emeli a támadó harmad környékére, most már 16-os sarkánál, Csikámbu már bent van a francia, mi az, hogy el tudja pöckölni, de keresztbe a kapu előtt, a jobb oldalt pedig érkezik Skribek, a nevét sem mondtam ki még, jól jön be a beadása, csak nem jó éppen Maxellnek, Jurek az, aki kibólintja 25 méterre a kaputól, de most a bal oldalra kikerül, Calderon nem adja be egyelőre, Kis Bence jobbal, nem akarja előni, meg beadni se, inkább Katával szemben nem akarja az egy az egyet erőltetni. Továbbítja még pedig Szendreinek oda középre, ő is egyre hátrébb, még pedig olyan 35-40 méterre a kaputól. Calderon a bal oldalt beindul, aztán végül Csikámbó kifelé keveredik a 16-oson kívülre, és megrúgja a francia az MTK játékosát, szabadrúgásra jöhetnek majd a hazaiak, a földön Kata, jöhet majd a Zete. Ez a gól úgy látszik, hogy azért egy kicsit felébreszti a zalaiakat. A Zete csapatában érkezett Tamato most már végleg, illetve van nigériai, panamai, ha minden igaz, akkor szenegáli. A lényeg, hogy kicsit a jövőbe fektettek megint a zalai labdarúgók, illetve hát a zalai csapatnál a vezetők. Akpe Viktorit 3 millió euróért adták el, de João Viktor is elment a Hapoel Berzsevába, majdnem 1,5 millió euró ellenérték. Kében, illetve Várkonyit is el tudta adni a Zete, de hát egy-két olyan távozója is volt az alaiaknak, akik már nem nagyon kaptak lehetőséget, például Németh Dániel, vagy éppen Bakti Balázs, egy Csóka Dániel például a Vasashoz ment, hát ő pont a hétvégén gólt lőtt. Varjú az, aki a 16-oson belülre passzolja laposan a labdát, Kerezsihez azonban nem jut el, jöhet Varjú ezúttal bedobással, 11-es pont magasságában végezheti el majd a pardobást Varjú, és most már mutatja a játékvezető, minél előbb kapja fel a labdát, mert el kell végezni az új szabályok szerint, itt már nincs idő húzni az időt. Hinora egy átlövés, 20 méterről ballal Jocskán mellé, Gundel Takács jöhet majd a kirúgással. 22. perc, MTK Zalaegerszeg Kerezsi góljával 1-0, stúdióban Bene Ferenc szakértelmére vagyok kíváncsi.
2: Igen, az MTK saját stílusát egyelőre jócskán ráerőlteti a Zalaegerszegre, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy ugye említetted, hogy Radics lévén egy új belső védője van az MTK-nak, és az egész bajnokság legjobbja szeretne lenni. Hát az imént Csikámbó azért rendesen megfutott a labdával együtt, és megkerülte, azért ehhez több testkontaktra, meg jobb helyezkedésre lesz szüksége, ha a szezon legjobb védője akar lenni. Úgyhogy azt akarom ezzel kihangsúlyozni, hogy a Zalaegerszeg ellentámadásaiban, illetve különösen a két ékjátékosban, és a széléről befelé játszó két középpályásban, Skribekben és Kisbencében azért van fantázia, tehát az Zalaegerszeg sem mondhat le a pontszerzésről, úgyhogy tényleg egy nagyon érdekes és nyílt mérkőzés, eltérő stílusokkal, eltérő játékrendszerrel, meglátjuk, hogy melyik csapatnak a játék elve vagy a mérkős terve fog érvényesülni jobban.
0: Kata kapja a labdát, 23. perc, MTK Zalaegerszeg 1-0 Kerezsi góljával, az MTK most hátul passzolgat, Radicshoz kerül a labda. Őszintén megvalva nincs előttem, hogy a Viborgban neki mennyi lehetősége volt a labdához hozzáérni, de itt az MTK-nál elvárás a középhátvédekkel kapcsolatban, vagy velük szemben, hogy labdabiztosak legyenek, ha úgy adódik, akkor indítsanak a szélekre, mélységi passzokkal hozzák zavarba az ellenfél védelmét, játékosait. Diego Antonio aztán végül Perázát hozza játékba, két zalai középhátvédnek sok lehetősége nincs, mert három MTK játékos áll előttük laposan, nem fogják megjátszani valószínűleg Amatót, illetve Skribek az, aki most egy kicsit hátrébb jött, majd aztán indulna be a bal oldal, de nem jó Calderonnak a előre passza, és ott a felező vonalnál jöhet bedobással majd az MTK, valójában Varjú kérné a labdát, egyelőre nem kapja, mutatja Bognár játékvezető, minél előbb azért ezt a pardobást végezzék el, ide haza még azért annyira nem csipkedik magukat a játékosok. Varjú azonban már megejtette a bedobást, ami azt jelenti, hogy Beriásvilit hozta játékba. Georgiai válogatott, úgyhogy majd ő is figyelheti a meghívót, ha úgy adódik, akkor az ősz folyamán, hiszen a magyar válogatottnak lesz lehetősége Georgiával játszani a Nemzetek Ligájában, a B-divízióban. Most Beriásvili megint megkapja a labdát hátul, Radics nem, hanem inkább hátul Demjén kapus, ő pedig aztán oldalra. Ugye ő volt az Alaegerszeg hálóőre is korábban. Sok helyen volt Demjén. Most az MTK-nál megint újra bizalmat szavaztak neki, mert Hegyi elment valójában, és a Sparta Práhába igazott, a West Ham volt az, aki valójában továbbította őt postafordultával az MTK-nál. Nem kellett, vagy nem akarták valójában őt már, lehet, hogy nem is tudták volna megtartani. Sparta Praha mégiscsak egy jobb ajánló levél Hegyi Krisztián számára, hogyha ott majd védeni is fog valójában. Bedobással jönnek az alaiak, Calderon az, aki már az MTK tér felén végezheti el a bedobást, Skribek csak gyalogolott mellette, előtte Szendrei pedig hátrafelé mozog, aztán Maxell az, aki elkapja a labdát, megkaparintja, szépen Jurek lábai között tudta átcsenni a labdát, aztán csak hátrafelé Amátónak,

majd a jobb oldal Csonka kapja, pár érintésből egy jó 20-30 métert jön előre most az Alaegerszeg, rossz azonban a lapos indítás, egyelőre nem találják meg sem Csikambut, sem Maxelt laposan ott középen a társak. Barjú pedig már egy 30 méterre, hogy vezeti a labdát, Jurek mögé jön a labda, ez nem tetszik neki, úgyhogy meg kell fordulnia, meg kell szelídítenie, és ő is csak Katát tudja játékba hozni hátul. 26. perc, 1-0-ra vezet az MTK az Alaegerszeg ellen, az első forduló záró mérkőzése az új Hidegkúti Nándor stadionban, talán 2000-2500 néző lehet jelen itt a hétfő este folyamán az MTK pályán. Varjú az, aki a labdát testtel sodorja maga elé, meg lehet egy kicsit kézzel is, úgyhogy jön szabadrugással majd az Alaegerszeg. Ott Diogo Antóniónak kell leginkább most angol nyelven majd megértetnie magát Bognár játékvezetővel, ha csak nem tud spanyolul, portugálul vagy egyéb nyelven Bognár, de hogy elnézem, egy kis gesztikuláció, egy kis mimika is társul mindehhez, amit csak lehet ilyenkor bevetnek a játékvezetők, illetve a játékosok is. Szendrei a szabadrúgás után laposan most Skribeket hozza játékba, felpörgeti aztán Amato, egyelőre neki nem sok jó megmozdulása van, a középpálya közepén, mintha tömörülne az MTK, ez nem ízlik annyira az alaiaknak. Varjú hátra, Zsejkovics is labdához ér, majd aztán sikerül Beriásvilinek a bal oldalra fordítani, nem, de Radics meggondolja magát, Zsejkovics pedig aztán oda teszi Beriásvilinek. Zsejkovics a Plzeňtől egy újabb évre kölcsönbe érkezik az MTK-hoz, kifejezetten jó benyomást keltett a vezetőkre, a vezetőedzőre, mindenkire, talán az egész NB1-re Zsejkovics játék, a szlovén válogatott ő is, bár amikor éppen a magyar csapat ellen játszottak még a tavasz folyamán, akkor ő sérüléssel bajlódott, ezért nem állt rendelkezésére a szlovén kapitánynak, igaz Matko pedig, de játszott a Puskás arénában lejátszott mérkőzésen. Undert Hakacs aztán Diogo Antóniót hozza játékba, most az alaiaknál van hátul a labda, egyelőre a Zete még nem lőtt kapura a mérkőzésen, úgyhogy nem is kellett nagyon alkalmazkodnia az ellenfélhez Demjén kapusnak, mert hogy az MTK-nak volt két kaput eltaláló lövése, abból az egyik ugye gól, a másik pedig az én olvasatomon talán hozzá kellett érnie valamikor valamilyen formában Hundeltakács kapusnak, de egyelőre azért inger szegény a mérkőzés. Amato áthozza a labdát a felező vonalon, a jobb oldalra teszi még pedig Csonkának, ő pedig hátra Perázának, és a zalai cserejátékosok pedig most már visszajönnek. Színes társaság az övéké, ezt már korábban is említettem, hogy van nigériai, ha minden igaz, akkor panamai játékos is, magyar is természetesen, meg hát brazil is, de hát majd oda kell figyelnie valószínűleg a vezetőedzőnek, hogy a magyar szabálynak, vagy a magyar javaslatnak azért helytálljon a Zalaegerszeg. De milyen az, aki hátul végül az MTK oldaláról rosszul végezte el, úgy látszik a kirúgást, vagy a szabadrúgást, legyen az bármi is, mert nem az ötös vonaláról volt, és Bognár játékvezető erre nagyon odafigyel, hogy ezt mindenféleképpen szabályosan kell megejtenie az MTK-nak. Radics az, aki leteszi a labdát, úgyhogy ő végezheti majd el a kirúgást inkább, mint sem szabadrúgást, úgy látszik. Na most akkor aztán a jobb oldalra fordítana, és teszi is meg Demjén, kirúgja azonban. Magas volt, meg mély, meg minden igazából nem volt jó, pontatlan volt Varjúnak, úgyhogy jöhet bedobással a felezőnél Calderón. Egyelőre ő is csak hátrafelé pislákol, mert nem tudja kinek tenni, adni, dobni a labdát. Skribek az, aki áthelyeződik középső középpályásként. Aztán most Maxell az, aki vezetheti 30 méterre a kapura a labdát, és aztán egy átlövés 25 méterről, kisé balról, Skribektől jócskán mellé. Ez nem volt annyira veszélyes. Skribeknek jó idénye volt az előző évben. Ez kérdés, hogy ezt át tudja menteni több idényre, hiszen az előző évadban 9 gól, 5 gól passza neve mellett a legjobb idénye volt az előző évben. Még hajdanán a Budafok színeiben 2020-21-ben volt 6 gólos szezonja az első osztályban, de hát ő is sok minden helyen megfordult, Paksot, Diósgyőrben, Puskás Akadémiánál. Aztán most úgy látszik, hogy itt Zalaegerszegen kicsit megveti a lábát, de az kérdés tényleg, hogy sikerül-e szintet lépnie, mert itt a

0: A zalai oldalon az egy kimondott vagy ki nem mondott cél, hogy a játékosok fejlődjenek, aztán továbbadjanak. Ha úgy adódik, akkor pár meccs erejéig erősítsék tényleg az etét, és már menjen is tovább a nemzetközi piacra az adott labdarúgó. Egy rossz indítás Beriásvilitől a 30. percben, Tunnel Takács kapus pedig aztán, ha a kirúgást nem fogja elvégezni, Diogo Antóniónak megadja a lehetőséget, hogy majd ő legyen az, aki elvégez, ez meg is történik. Egyelőre Gundel Takács nem tud mit kezdeni, csak laposan a brazilhoz teszi a labdát, aztán Szendrei 20 méterre a saját kapujától, Calderon a bal oldalt, a spanyol is csak hátrafelé, mégpedig a brazil középhátvédnek, Diogo Antóniónak. Beriásvili visszafejeli, nem csak hogy a mezőnybe, hanem Gundel Takács kapushoz is. Nem tudja a labdákat kihozni, egyelőre úgy néz ki a Zalaegerszeg. Pedig az előző évadban nagyon szemre is tetszetős játékot mutattak a Zeténél. Egyelőre úgy néz ki, hogy egy kicsit beragadnak itt az első félidőben. A mérkőzés első harmada telik el. 1-0-ra vezet az MTK. Kovács az, aki felvágja a félpályán túlra, olyannyira, hogy Perazának le kéne venni a labdát, de ez egyelőre a kosztarikainak nehezen ment. Olyannyira, hogy kikerül az oldalvonal mentén a labda. Bedobással jöhet az MTK. Kovács Patrik inkább hátra Radichoz. Egyelőre nem annyira nagy rösszel mennek előre az MTK játékos, és Zsejkovics is nagyon-nagyon, hogy mondjam, ilyen tanítani való módon teszi a labdát oldalra, jobbra-balra, semmi plusz nem tesz hozzá, felesleges sprinteket nem tesz bele. Varjú az, aki átlépi a felező vonalat, egy szép összjáték után már Ürek az, aki a bal oldalra ívei ki a labdát. Jó az átadás, Kovács Patrik beemeli a 16-oson belülre, és aztán kibokszolja oldalra Gundel Takács az ötös vonalánál. Zsejkovicshoz nem jut el azonban a labda, ő most csak úgy szemléli, ahogy éppen a feje mellett, fölött adogatnak éppen az Zete játékosai. Kisbence már a félpályán túl, és az előtte lévő Szendreihez teszi a labdát, kissé baloldalt most a Zete. A baloldalon aztán érkezik, mégpedig Calderon, jó lett volna a beadás, ha eljut hozzá, de ez nem történik meg, sőt Skribekhez volt, akihez passzolt a Szendrei, és jöhet a mérkőzésen az első sarokrúgás, ha minden igaz, mert a Zeténél biztos, hogy nem volt szöglet, az MTK-nál sem. Jön Calderon, mégpedig a bal hátvét, hogy ő az, aki beívelhesse középre a labdát. Érdekes, mert így majd kifelé fog valójában csavarodni a labda, hiszen a bal oldalról jöhet a bal lábastól a beívelés, ha csak nem jobbal fogja beívelni, nem ballal fogja majd a spanyol beívelni. 33. perc, MTK Zalaegerszeg Keresi zalángójával 1-0 vezette át az MTK csapata, de szöglettel jön most Calderon. Az ötös vonala környékére megcsúsztatja azonban Szendrei, de még ott van a túloldat, a jobb oldalt, Amato vissza tudja tenni a labdát, jön a beadás Kisbencétől, ezt most átcsúsztatják a bal oldalra az MTK játékosai, mégpedig Calderonnál van, 16 méterre a kaputól, rossz az átadása, és aztán fogja a labdát Demjén kapus. 33. 34. perc, MTK Zalaegerszeg 1-0, Bene Ferenc, változott-e a játékképe?
1: Nem változott a játékképe, és elsősorban ez annak köszönhető, hogy az Zalaegerszeg támadó játéka azért kihívásokkal küzdik. Egészen pontosan a tavalyi szezonban nagyon markánsan jelen volt a támadójátékában az Zalaegerszegnek a két szélső hátvéd, és itt elsősorban ugye Csonka Andrásra gondolok és Calderonra, hiszen Csonka eleve egy középpályás játékos, tehát gyakorlatilag a középpályás az eredeti posztja és egyfajta ilyen tanult jobb hátvéd. Calderon pedig rendkívül sokat lépett fel a támadójáték elősegítésére, és egy tipikusan támadó típusú bal hátvéd. Na most ők kettőjük játékából nagyon-nagyon hiányzik egyelőre a támadó potenciál, gyakorlatilag a félpályát alig lépték át. Az imént egy néhány perccel ezelőtt Szendrének volt egy keresztlabdája Csonka felé, de pontatlannak bizonyult. Most pedig Calderon próbálkozott egy beadással, de egyelőre ez nagyon-nagyon kevés, gyakorlatilag 34 perc elteltével. És hogy mennyire az MTK rendkívül jól levédekezi a pálya tengelyét, tehát gyakorlatilag a pálya középső tengelyének azt a 20-25 méteres sávját, ahonnan mélységi paszt lehetne adni az zalaegerszegi támadók irányába. Tehát ezt nagyon-nagyon tudatosan is jól levédekezi az MTK, ezáltal a széleken maradna lehetőség az Etének, hát ez nem valósul meg.
0: 35. perc, MTK Zalaegerszeg 1-0, és tényleg ami még érdekes, Varjú esete, hogy néha ott felszállingózik a, nem csak hogy a jobb oldalt, hanem szinte Keresi mögé, mint valami árnyékég. Most éppen Hinorán áll a labda, Jurek aztán belebotlik a labdába, és a 16-oson belül elesik Keresi, de aztán balal ellövi, kapufa! Felső lécen csattant a labda, Undel Takács kezébe pontosan. Pillanatra elesett az MTK támadója, gondolván, hogy lehet 11-es, de aztán lehet eszmélt, hogy itt mégsem lesz büntető valójában. Úgyhogy megvan most már a kapufa is ezen a mérkőzésen. Keresinek ott volt a lehetősége, hogy megszerezze a mérkőzés során a második gólját, egy kicsit a jobb lábát húzza, úgyhogy még az is erőfordulhat, hogy aki a fél időben nem lesz már lehetősége valójában kijönni a pályára, mert ütik, vágják ott középen. 1-0 az MTK-nak az Alaegerszeg ellen, labdarúgó élvonal első fordulójának záró mérkőzésén Varjú a jobb oldalt labdát szerez, aztán Calderon lök rajta egyet, pont ott a felezőnél jobb oldalt, szabadrugásra jöhet majd az MTK csapata, és most kap egy kis utasítást Pinezics Mátétól, mégpedig Kata, lehet ez nem is tetszett annyira a Bognár játékvezetőnek, meg a szabadrugás is elég lassan végezték el a hazaiak. Radics, ő be középre, ami azt jelenti, hogy a másik középhátvéd, mégpedig Beriásvili az, aki a labdát most igazgatja maga előtt, de Jurek is csak hátrafelé, Kata az utolsó emberek egyikem, meg Radics mellette, de inkább Beriásvili kapja előtte, Jurek meg is kapja. Most olyan, mintha ő lenne valójában a jobb hátvéd, mert Varjú a félpályánál. Biztos, hogy tudatos azért Pinezics Mátétól, illetve az MTK-tól. Ezt nem tudom, hogy Jurek hogy tudja elviselni, hogy igazából a nyakán van kis túlzással a jobb hátvéd Varjú. Hát most igen, nem jön hátrafelé, marad inkább ott a középpálya közepén. Beriásvili kapja a labdát, eldugja egyelőre az MTK a labdát, Csikámbu pedig aztán megrúgja a georgiai, szabadrugásra jöhetnek majd a kékfehérek, a fővárosi kékfehérek a 37. percben. Összességében az Ete nem jön ide általában győzni, mert az előző években a döntetlen volt a legjobb eredmény. 2023-ban tudtak valójában nyerni az MTK ellen, igaz, akkor hazai pályán 2-1-re. Itt a Hungária körúton 2022. februárjában, annak már 4,5 éve tudtak nyerni, és már eltelt legalább 8 mérkőzés, sőt 10 mérkőzés azóta, ez a 86. összecsapása a két együttesnek az élvonalban, de a legutóbbi találkozójukon 3-0-ra nyert az MTK az Ete ellen, és az a győzelem áprilisban valójában a bennmaradásukat is bebiztosította. Azok fontos, vagy ez egy fontos győzelem volt az MTK számára, de döntetlen is volt, 1-1, mégpedig Zalaegerszegem, illetve majdnem egy évvel ezelőtt 1-0-ra tudott nyerni, szóval két sikere is volt az MTK-nak egy döntetlen mellett az előző évadban a Zalaegerszeg ellen, most jelen állás szerint pedig 1-0-ra vezetnek Keresi góljával a 38. percben járva. Radics hátul, Jurek a jobb oldalt teljesen üresen, illetve a bal oldalt Kovács az, aki annyira nem megy előre, inkább a jobb oldalt erőlteti az MTK, Jurek az, aki megkaparintja a labdát. Egyelőre Varjúval nem olyan nagy az összhang egymás között, mert pont elindult az ellentétes irányba Varjú, és a lábához passzolta épp a támaszkodó lábához Jurek, úgyhogy pontatlan volt az átadás. Labdát szerzett az Ete. Calderon a bal oldalt, a felezőt átlépi most már a zalai csapas, Kribek elkéri, azonban ő is visszamozgott inkább, és a jobb oldalt hagyja, hogy majd Csonka kibontakozzon, a minden igaz, de egyelőre semmiféle stratégiai, taktikai megvalósítást nem tudnak bemutatni az alai játékosok. Na most Szendrei a középpálya közepén egy kisebb szünetet kap, hogy felocsúdjon és passzolja tovább a labdát. Csikámbu az, aki visszajön aztán a középcsatárok egyike, vagy hát az egyik csatár jön vissza a középpálya közepére egy labdáért, de ő is csak hátrafelé tudja adni a labdát. Calderon inkább középre tekintget, beemeli aztán oda Perazzának, előrébb nem jutnak egyelőre az alai játékosok. Kisbence a jobb oldal, Csonka üresen teljesen, egyelőre nem akarják észrevenni, talán majd Csikámbu, nem, ő sem, Perazza, beragadnak, de már legalább az ellenfél tér felén jár az Ete, az MTK-nál pedig igazából csak apró tolódásokkal, de megoldják azt, hogy ne kelljen olyan nagy távokat futkároznia a játékosoknak. Hinora se támadja le az ellenfelet. Most a jobb oldal Csonka kapja meg a labdát, befelé tör, majd aztán Szendrei, ott van a másik 11-es, mégpedig Jurek. Tökéletes arra, hogy csak hátrafelé tudja adni a labdát az Alaegerszeg. Diogo Antonio, majd aztán most Szendrei. fordulna az ellenfél kapuja felé, de csak oldalra passzolja. Csikambu most jobb szélsőt játszik, a francia pedig már vezeti rá az ellen.

Beriásvili a szabadrúgást követően hozhatja előre a labdát, de hát ő is csak oldalra, mégpedig Radichoz, és a baloldalt Kovács Patrik kapja meg. Ugye van egy új, egy debütáló labdarúgója az MTK-nak, lehet is még, hozzáteszem, hiszen a kispadon vannak új emberek, Zubor Ádám például, Mikolaj Timóteus, vagy éppen, hát ők ketten leginkább. Horváth Dániel Kozár Mislenyből érkezett, ugye ott operációs szerződés volt az elmúlt évadban, aztán egy pár mislenyi labdarúgót magához rendelt az MTK csapata. A középpálya közepén Kata az, aki most a bal oldalra teszi a labdát. Rossz az átadása azonban Kovács Patriknak, jön most Szendrei, nem tudja azonban a csapatásnak oda tenni, és tényleg egy-egy pillanat erejéig úgy néz ki, mintha az Zetének meg lenne a lehetősége, de mindig van ott egy fővárosi láb, ami egy kicsit belekap. Jurek azonban most nem tudja a bal oldalra kitett labdát megakadályozni, Calderon pedig nem akarja felvenni a harcot Varjúval szemben, mintha egy kicsit az életerő, illetve a bátorság is hiányozna az Zetéből. Csonka a jobb oldalt, és akkor most maga elé teszi a labdát a oldalvonal mentén. Csikambúnak nem jó az átadást, olyannyira nem, hogy már kirúgják a labdát előrefelé az MTK labdarúgói. Aztán Keresi az, aki immel ámmal, de letámadja az ellenfelet. 42. perc, Keresi góljával 1-0-ra vezet a fővárosi kékfehér MTK. Az alai kékfehér Zalaegerszeg ellen, de egyelőre azért MTK sem mutat valami sokat magából, kicsit többet volt náluk a labda, meg úgy összességében volt egy-két olyan támadás, ami jónak mondható, az egyikből gól is született. Amától bal oldalra, Calderonnál van a labda, annyira egyedül van, hogy inkább csak oldalra be a labdát Szendreinek, aztán Skribek akarta a váratlan meghúzni, de nem volt jó az átadása Maxelnek. Calderon bal oldalról nem akarja beadni egyelőre, csak befelé húz. Egyelőre Skribekkel az összjáték. Amato 30 méterre a kaputól elővé Jócskán fölé. Az első, mondjuk azt, hogy még mindig nem kaput eltaláló lövés, de legalább egyfajta kísérlet. Ez már az ötödik az Ete neve mellett, de Demjénnek még mindig nem kellett védenie a mai összecsapáson. Volt már egy szöglete az Zalaegerszegnek, de egyelőre ezzel se tudott mit kezdeni a vendégcsapat. Úgyhogy hát úgy telik csordogál a mérkőzés, jöhet Demjén a kirúgással. Még hol van a következő forduló, de a Paks ellen fog majd játszani még ezen a héten a Zalaegerszeg, aztán a Vasas otthonába látogatnak majd az alaiak, illetve hazai pályán majd a Ferencváros ellen augusztus közepén, de hát itt a 12 csapatos bajnokságban most, hogy milyen a sorsolása egy csapatnak, az annyira nem mérvadó, hiszen mindig kell játszani mindenkivel háromszor, ráadásul az MTK-nál majd a Kispest, a Puskás, Újpest hármas lesz felelhető a következőkben. Egy indítás Maxell felé, ezt már mutatja, hogy majdnem jó volt, de még mindig hosszú, Demjén jött a kapujából. 44. perc, volt egy kis videóbírózás, úgyhogy egy két perc hosszabbítás lehet rátesz majd Bognár Tamás játékvezető. Ennyi volt azért legalább, ami hanem a játékkal telt a mérkőzés során. Demjén oldalra Radichoz. Egyelőre az MTK védelme tartja magát, nem is tudnak semmilyen módon kapitulálni. Most megkapja László Krisztián a labdát, akinek tehát ez az első mérkőzése itt az élvonalban. Ő is játszott a Kozár Mislenyben az előző évadban, 13 meccsen egy gól, szélső vagy éppen a középpálya közepén bevethető a 19 éves labdarúgó, haladás nevelés. Most jön egy ívelés Kovácstól, mégpedig Hinorának, benne a 16-osra belül, Hinora be középre, jó az átvétel, keresít, nem tudja azonban ellőni. Érkezik azonban Jurek még, bent a 16-oson belül a bal lábán a labda, azonban nem tudja oda tenni Keresinek, a második vonalban érkező Keresinek, Skribek pedig Diogo Antóniónak, a brazil egy szép csellel átveri, aztán Keresit lehet az arcába kapott, most megnyugszik egy kicsit a Zete, kihozzák a labdát. Akár két góros lehetett volna az előnye az MTK-nak, Keresi azonban elhülyéskedte az ígyszert. Letelik hamarosan a rendes játékidő, 1-0-ra vezet az MTK az Zalaegerszeg ellen. Kisbence a jobb oldalra, most éppen Csonkánál van a labda, aztán Kisbence megint megkapja 35 méterre a kaputól, 3 perc a ráadás. Hát ott középen igazából Kisbence vagy bármelyik Zete játékos, nem is értem, hogy miért akarja valójában átpasszírozni a labdát. Aztán László az, aki megtapasztalja az élvonal erejét, ami azt

0: jelenti, hogy Amato volt, aki becsúszott, ráadásul még az MTK játékosáról ment ki a labda, de ez dicséretes, hogy nem nagyon akart pörölni a játékvezetővel, nem tudomásul vette, hogy jöhetnek majd a vendégek bedobással, amit már jócskán elvégeztek. Amato 40 méterre a kaputól, 30-ról előtte, ezúttal nem teszi meg. Most megint 30 méterre a kaputól, azonban vannak előtte jócskán az MTK labdarúgói közül. Amato csak oldalra, mellé, maga mellé Szendrei, majd aztán Csikambu kapja. Egyelőre messze ő is az ellenfél kapujától. Calderon a bal oldalt, Varju vele szemben, de középre, ami azt jelenti, hogy Szendrei laposan most megtalálná Maxelt, flipperezik a labda, a brazil aztán hagyja, hogy kimenjen az alapvonalon kívülre. Szöglettel jöhetnek majd az alai játékosok, mégpedig másodszor a mérkőzés során. Ezúttal most Kribek megy ki oldalra, hogy ő rúghassa be a labdát. Bizony, mert akkor most a kapu felé csavarodhat valójában. Minden MTK játékos a saját 16-osán belül, az alaiaktól hárman is kint a büntet területen kívül, az utolsó ember Csonka. De a szöglettel majd Skribek jöhet a 46. percben, az első fél időben. Jól jön be, igaz, hát eléggé mély, meg hosszú is. Amato nem tudja beérni. Megtette, de valójában még saját magával szúrt ki, ami azt jelenti, hogy bedobással jöhet majd az MTK. Kérdés, hogy honnan, a oldalvonal, alapvonal találkozásánál, igen, onnan, nem pedig egy körülbelül olyan 25 méterre onnan. Kovács az, aki a labdát megkaparintja, és eltelt már egy perc a hosszabbításból, hátra dobja még pedig Radicsnak, visszakapja, aztán Kovács előre emeli, még pedig Kerezsi felé. Egyelőre egyáltalán nem fontos, úgy látszik, a fővárosiaknak az, hogy legyen egy befejező csatáruk. Kerezsi ellátja ezt a pozíciót. Hát Klaus egy ilyen nagy darab, magasabb támadó, ha úgy adódik majd, akkor őt is be lehet vetni ott elől. Ki tudja, hogy Kerezsi tudja egyáltalán folytatni. Most is olyan, mintha húzná a lábát. Tehát egy fél időnyi játék után egyelőre az ő gólja, ami a két csapat közti különbséget mutatja. Zsejkovics addig ütötte, vágta a szó nemes értelmében Calderont, amíg csak oldalra tudta passzolni a labdát. Egyelőre minden mezőnyjátékos az MTK tér felén, 47. perc. Most éppen a bal oldalt Maxell húzza az alapvonal környékére, laposan beteszi a labdát, Csikambu a 16-os vonalára kijátsza, Szendrei ellövi, levágódik a labda, újabb szöglet lesz majd, ha minden igaz, a harmadik már az első fél időben Zalai oldalról, Cselik Kaja pedig a portugál zalai vezetőedző. Ennek azért már, ha örülni nem is, de legalább ezt már valaminek tudja vélni. Ez még bele kell, hogy férjen az első fél időt illetően. Továbbra is minden egyes MTK játékos a saját 16-osan belül, és a portugál vezetőedző mutatja a kis Bencének, hogy azért menjen ő is nyugodt szívvel, ha úgy van a 16-osan belül. Jön Skribek szöglete, ezt kifejelik az MTK játékosa, és aztán Jurek is kivágja, Bognár játékvezető pedig lefújja az első fél időt. Egy gól mindössze, meg volt egy kapufa is, mindkettő Kerezsi Zalán nevéhez fűződik. 45 percnyi játék után MTK Zalaegerszeg 1-0 a Szóval stúdióé.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Bejelentette LeBron James érkezését a Sixers, országjárásra indul a Tisza párt, folytatódik a melegidő záporokkal. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
1: Sporthírek.
2: Szurkolói szavazás alapján a zöldfoki Sidney López Cabral szerezte az idei labdarúgó világbajnokság legszebb gólját. A hátvéd a végül ezüstérmes Argentína ellen a 16-os sarkából tekert a hosszú bal felső sarokba a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett meccs 103. percében. Ezzel a szigetországaiak másodszor is egyenlítettek. Jakobis Filiáron is elutazott a Barcelona labdarúgó csapatának angliai edzőtáborába. Az egyszeres válogatott kapus egy 30 fős keret tagjaként vesz részt a jövő hétfőig tartó összetartáson. A katalán sztárcsapat pénteken a Birmingham City ellen játszik felkészülési mérkőzést. Olaszországban folytatja pályafutását Böröndi Vivien. A magyar válogatott kosárlabdázó az első osztályban újonc Livornóban játszik a következő idényben. A 175 centis hátvéd az elmúlt 4 évben Sopronban kosárlabdázott. A A Philadelphia 76ers felszerelésében is a 23-as messzámmal szerepel majd LeBron James. Az Észak-amerikai kosárlabda ligában érdekelt egyesület ma hivatalosan is bejelentette a 41 éves kasszis érkezését. A négyszeres bajnok James szeretné, ha pályafutását a philadelphiai csapatban fejezné be. Kálnoki Kis Attila sportállamtitkár azt javasolta Pósfai Gábor belügyminiszternek, hogy rendelkezzen arról, hogy a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia augusztus 1-től fizessen bérleti díjat az általa igénybe vett területért szolgáltatásokért. A 2024. októberében átadott létesítmény üzemeltetője a Nemzeti Sportügynökség ZRT.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Ismét országjárásra indul a Tiszapárt, erről beszélt a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter elmondta, hogy meghallgatják az emberek véleményét, és beszámolnak arról, milyen vállalásokat teljesítettek. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Megválasztották Zonneven Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Összehívják a házbizottság rendkívüli ülését a Fidesz és KDNP kivonulása után, a két ellenzéki párt kezdeményezésére. Azután hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök beszédét követően a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de nem fejezhette be hozzászólását. Az elnöklő Hallerné Nagy Anikó az esetről azt mondta, azért vette el a szót a képviselőtől, mert direkt politikai véleménynyilvánítást gyakorolt, ami nem fér bele a személyes érintettség jogintézményébe. Hirtelen jött szélvihar csapott le a fővárosra és környékére. Több mint 50 bejelentés érkezett a tűzoltókhoz kidőlt fák és leszakadt ágak miatt. Budán fáról letört ág szakított le villanyvezetéket, Kőbányán az útra dőlt fát kellett eltávolítani, Erdőkertesen pedig kidőlt fazuhant családi házra. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság. A gépek július 31-től szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubaj között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összekötetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. Újabb 2 embert állítottak elő, a lefoglalt áru értéke már jóval meghaladja az 1 milliárd forintot. A nyomozás tavasszal kezdődött, a családi vállalkozásként működő bűnbanda nagy mennyiségben állított elő cigarettát a fekete piacra. Az ügyben eddig legkevesebb 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként.
1: Közlekedés.
2: Az M3-ason Vásárosnamény felé a 77-es jelű Gyöngyöskelet csomópontban egy furgon kamionnal ütközött össze. A külső sávot lezárták, a forgalom a belső sávon halad. 1-2 kilométeres torlódás alakult ki, 10-15 perc a plusz menetidő. Aztán az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Holnap napos száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében még viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 20 óra és 28 perc a pontos idő, kellemes hétfő esti rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban Budapesten és környékén az FM 105.9-en. Elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, vagy például a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén, de az M4 Sport oldalán is, szóval meg annyi internetes felületen keresztül. Egy fél időt követően az első osztályú labdarúgó bajnokság az OTP Bank Liga nyitófordulójának záró mérkőzésén MTK Zalaegerszeg 1-0. Hogy tetszett Bene Ferencnek, állandó szakértőnknek, a kékfehér csapatok csatája?
2: Érdekes módon a mérkőzés képe és a játék maga azért nem különösebben érdekfeszítő, de taktikai finomságokkal tele volt a találkozó. Tehát igyekszem ezt érthetővé tenni. Alapjában ő az MTK saját stílusában nagyon-nagyon komoly, apró taktikai módosításokat, illetve taktikai húzásokat lépett meg. Gondolok itt elsősorban arra, hogy az zalaegerszegi 4-4-2-es védekezéssel szemben rendszeresen hárommal építik a játékot. Jó, hát ebben még nincsen semmi különös, ez teljesen bevált módszer. Viszont ugye a két belső védő Beriásvili Radics, illetve a balhátvéd Kovács Patrik feláll hárman a kettő letámadó ékkel szemben, vagy hát legalábbis, ha nem is letámadó, de passzívan védekező ékkel szemben, és Varjú Benedek, aki jobb hátvéd pozícióból rendszeresen szinte Kerezsi vonalába fellép, és ezáltal a labda környezetébe igyekszik mindig rendszeresen létszámfölényt kialakítani, ráadásul azért egy jobb hátvédnek a felbukkanása mondjuk támadó pozícióba, vagy akár jobb összekötő pozícióban azért bizony okoz némi riadalmat és meglepetést az zalaegerszegi védekezésben. Ugyanakkor Jurek, illetve László Krisztián rendszeresen tartja a vonalat, tehát szinte az oldalvonalat tapossák, ezzel megadják a játék szélességét, és itt jön az, ami tényleg egy nehezen levédekezhető elem, hogy ugye Kata és Zsejkovics építi középen a játékot tengelyben, de főleg Hinóra a szélső pozíció és a center pozíció között a klasszikus összekötőbe középpályáról indul be rendszeresen mélységbe, ebből szerezte az MTK gólját is, és több veszélyes akciót is teremtett az ellenfélnél. Erre mindenféleképpen fel kell készülni a másik fél időben is a Zalaegerszegnek. Na de ha már Zalaegerszeg...
1: Bocsánat, egy fél mondatait hadd kérdezzek annyiban közben, hogy akkor megérdemelten vezet az MTK az első fél időt követően?
2: Kétségtelenül megérdemelten, olyannyira, hogy akár 2 gólos is lehetne a vezetése, tehát 2-0 is lehetne az állás, olyannyira, hogy hát azért volt Hinorának egy második gólpassza Kerezsi felé, ami egy picit talán Kerezsi mögé érkezett, és nem tudta Zalán egyből elrúgni, hanem átvétel után próbálta, arra meg már odaértek az zalaegerszegi védők, de a támadójáték tekintetében sokkal, de sokkal veszélyesebb az MTK.
1: Összességében mi az, amin kell változtatnia, hol kell változtatnia az zalaegerszegnek? Nyilván az MTK-nál alig, ha aktuális ez a kérdéskör, tehát ott minden megy, valószínűleg tartom a maga útján, módján tovább. Na de, hogy az zalaegerszegnél hol, melyik pozícióban, melyik játékrészben, hol, felfogásban, miben kell jöjjön a változtatás?
2: Igen, egyértelműen látszik a zalaegerszegnek is a mérkőzés terve. Elsősorban a középpálya tengelyében próbálnak létszámfölényt kialakítani. Ugye van adott esetben a 4-4-2-es játékrendszerből levezetve Amato és Szendrei, aki egyértelműen belső középpásként a játék szervezésért is felelős. Van jobb oldalról Kisbence, bal oldalról Skibek Allen. Ők nem a klasszikus szélső középpályás pozíciót töltik be, tehát nem klasszikus szélsőként futballoznak, hanem befelé nyitva vagy befelé zárva, felfogás kérdése, de mindenféleképpen Szendré és Amato előtti területekbe, a fél területekbe próbálnak labdát kérni. Ez nagyon veszélyes lehet, hiszen nehéz levédekezni, pont az ellenfél középpályása és védői közötti területekbe mozognak be. Na most itt jön a csavar, hogy ezt a tengelyt rendkívül jól levédekezi az MTK, tehát a három támadójuk is nagyon szűken, megnyitva ugyan a szélét, de szűken a mélységi passz zárva védekezik, és van még 3 középpályás is, tehát gyakorlatilag 6 játékossal plusz a 2 belső védővel zárják a teljes tengelyt, kvázi 8 játékossal ezeket a mélységi passzokat. Itt jöhetne, hogy az zalaegerszeg elsősorban a széleken kellene, hogy veszélyes legyen. Én úgy gondolom, hogy a két szélsővédő Csonka, illetve Calderón révén ez egyáltalán nem valósult meg. A mérkőzés végén lehetett látni, hogy sokszor Csikambu vagy akár Maxwell a két ég közül az egyik is kimozog az oldalvonalak mentén. Hát lehet ez egy megoldás, egyértelműen látszik, hogy az MTK pályatengelyét zárja, az Alegerszegnek a széleken kellene sokkal többet hozzátenni a mérkőzéshez, illetve az imént említett Kisbence és Kribek révén a fél területeken, hát vagy lövő helyzetbe kerülni, vagy akár nem közvetlenül a tengelyből, hanem összekötő pozíciókból megjátszani az ékeket, hiszen továbbra is az Alegerszegnek a legveszélyesebb a két ékjátékos, ott még egyelőre adósak a jó teljesítménnyel.
1: Imádom hallgatni, ahogy elemzed egyébként a látottakat. Ezt csak azért mondom, mielőtt bárki is félreérti, hogy szokták mondani, hogy idény elejé forma, meg föl kell venni még a ritmus labdarúgóknál. Hát a mi szakértőinknek nem kell átállási idő. Tehát a labdarúgó világbajnokságról is ugyanazzal a lelkesedéssel és hozzáállással, és hadd dicsérjenek most itt országvilág előtt élőadásban, vagy legyen ez egy NB1-es mérkőzés is ugyanazzal a megítéléssel, vagy azzal a lelkesedéssel és azzal a hozzáállással. Úgyhogy Feri, köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy kiveséztünk elsősorban te mindent, ami az első félidővel kapcsolatos volt, hogy lesz-e csere, ha lesz, milyen jellegű változtatás jön a második félidőt illetően, ezt már a helyszínről tudjuk meg, ugyanis az alaegerszegiek már ott vannak a pályán, és érkeznek az MTK játékosai is, úgyhogy innentől kezdve a helyszínről a szó Katona Lászlóé.
3: Köszönöm szépen, egy változtatás, minthogyha lenne, ami azt jelenti, hogy az egyik középhátvédjét leszedi az alaiak mestere, tehát nem folytatja most már Diogo Antonio, és Rózsa Máté az, aki érkezik. Első mérkőzése neki is az élvonalban. Mindössze egy 19 esztendős fiatal játékosról van szó. Hát sok mindent azért nem lehetett fellelni vele kapcsolatban. Volt már az előző évadban a kispadon, három mérkőzésen, de meccse még nem volt az első csapatban, mármint ilyen magas szinten. Előző évadban a Zala vármegyei első osztályban volt lehetősége játszani az ETE-2-ben, és akkor most irány a védelem közepe. Bizony lejött Diogo Antonio, nagy valószínűséggel azért ő nem volt annyira biztos pontja. Rózsa Mátéval pedig egy kicsit úgy meg kell ismerkedni első körben, sok információ nem lelhető fel róla, például mondjuk a nemzetközileg elismert Transfermarkt oldalán. Annyit azonban el tudok mondani, hogy haladás, nevelés, és hát Zalaegerszeg felé vette az irányt. Ha már Szombathelyen nincs élvonalbeli futball, Zalaegerszegen igen. Egy újabb 19 éves, aki debütál az élvonalban. Elkezdődik a második félidő, az MTK-nál pedig nem volt változtatás. Ugyanaz a 11 megy ki a második játék részre, aki elkezdte az összecsapást. Varjunál van a labda a jobb oldalt, és aztán hátrafelé, mégpedig Beriásvilinek, és nem új keletű dolog, hogy aztán Radics is megkapja a labdát, ő pedig balra teszi Kovácsnak. Van előtte terület, és oda is tudja emelni, még pedig László Krisztiánhoz, a vállával tudta levenni a fiatal játékos, a 16-os vonalánál pedig nem ér bele a labdába Hinora, Kata vissza a bal oldalra Kovácshoz. Egyelőre jól néz ki az MTK támadása. Ott a 16-oson belül van lövés, csak aztán levágódik. László Krisztián próbálkozott, ez azonban az egyik zalai védő lábán, Peraza lábán levágódott, most a jobb oldalra terelődik át a hangsúly, ami azt jelenti, hogy most Varjunál van a labda, ő pöttyinti be a labdát a 16-os vonalára, aztán már érkezik a beadás jobbról, kicsit mély, meg hosszú is, ráadásul még lesen is volt az egyik felfutó MTK játékos, úgyhogy Jurek hiába adta be ballal a labdát, már lesen volt, jöhet szabadrugással majd a Zalaegerszeg. Hát ritka alkalmak egyike, hogy középhátvédet cserél egy vezetőedző, és valószínűleg ez nagyon nem tetszett az első játék részben, amit Cselikkája láthatott, úgyhogy Diogo Antonio neve lehet, hogy nem lesz fellelhető már a jövőben sokszor az alai kezdőben. Skribek az, aki átlépi a felezővonalat, és a bal oldalra teszi a labdát Calderonhoz, az első fél időben is rendszeresen felfutott a támadásokkal, de Varjúval szemben nem akar semmiféle kockázatot vállalni. Talán most lesz lövése, ami kaput eltalál az alaiaknál. Most ott van benne a 16-oson belül, nem jut el Maxwellhez és Szendeihez sem, pedig Csonka volt az, aki fejelte be középre a labdát. Na most Calderon beemeli a labdát középre, Csonka fejelhetne fölé. Kérdés róla, vagy az MTK játékosáról ment ki a labda? A partjelző azt mutatja, hogy Csonka volt az, aki bólintott fölé, ráadásul, úgyhogy jöhet kirúgással majd az MTK, illetve Radics az, aki leteszi a labdát maga elé, de ott hagyja végül Demjének, ő az, aki felrúghatja majd a labdát előre. Hát az Etténél azért van Arthur Henrique lévén brazil, Guilherme Teixeira lévén még egy brazil, aki bejöhet, López mexikói, ugye Vera paraguayi, tehát sok a dél-amerikai játékos az alaiaknál, és az, hogy plusz egy magyar jött be, így már azért egy-egyet bejjebb van most már a szabályt illetően az Ete csapata, hiszen egy brazil helyett jött egy magyar játékos, úgyhogy majd a brazilokat, vagy argentin játékos, Alfonso López például egyik ilyen, aki még jöhet akár előre felé a támadó harmadba. Az MTK-nál van hátul a labda, ez azt jelenti, hogy saját térfelének közepéről Kata fektében tudta tovább tenni. Jureknél van a jobb oldal, de már az zalaegerszegi térfélen bal oldalra átemeli a labdát gyönyörűen, mégpedig Kovácsnak ballal nem lövi el, nem is passzolja be középre, László Krisztiánnak nem volt jó az átadás, és már jönnie kell hátra, a fiatal László meg is teszi azokat a lépéseket, de így is eljut a labda a bal oldalra, Skribeknél van egészen pontosan, középen Maxell, illetve Csikambu, nem kapja ő, hanem jobbra teszi át ezúttal. Kisbencénél van, egyel tovább a jobb oldalra, Csikambu, vele szemben Kovács Patrik, Csikambu sem vállalja fel a cselezés lehetőségét, hanem inkább egy passzelei középre. Kisbence nem tudja áthámozni, már 2-3 emberen lehet, ráléptek a lábujjára, fogja is. Kivágják az MTK játékosai egészen a félpályáig a labdát. Amato kapja meg a felező vonalnál. Egyelőre szétszakadt az alaiak szempontjából a pálya, hiszen vannak hátul 5-en, meg elől 5-en. Na most egy kicsit sikerül visszamennie például Kisbencének, akinél a labda van, Skribek 20 méterre a kaputól, és remek becsúszó szerelés, mégpedig Katától, aztán Zsejkovics az, aki külsővel indítaná Kerezsit, hozzá nem jut el a labda, Perazza az, aki kap a lábára, most csúsznak, másznak a játékosok, és azt ítéli Bognár játékvezető, hogy a kosztarikaival szemben volt szabálytalanság, jöhet majd szabadrúgással a zalaegerszeg. Egyelőre Rózsa még nem ért a labdához, véleményem szerint. Perazának kellett most legutóbb egy kicsit hozzáérnie, ma meg azért Kerezsi is a fejét jobbra-balra ingeti, hiszen mégiscsak úgy gondolja, hogy a gólszerző nem ért hozzá valójában a kosztarikai lábához. Perazza Amatónál van, Rózsa ott van mellette, nem kapja a labdát, mert egyelőre még annyira nem bíznak meg a 19 éves védőben a csapattársak. Csikambu az, aki most meglódulhat, de amúgy menne a jobb oldalt előre. Kovács, illetve Radics egymást zavarja. Megint Kata az, aki fektében tudja a labdát megszerezni. Rengeteget dolgozik ott a középpálya közepén, aztán most Kovács az, aki előre vágja, íveli a labdát. Kerezsihez már nem jutnak el ezek a előre tolt labdák. László Krisztián, mintha rárúgta volna az ellenfélre a labdát, nem azt mutatja a partjelző, hogy jöhet bedobással majd az aleigerszeg. Ez megtörténik. Rózsa első pár labda érintése, az átadása bal oldalra, passz jó volt, mégpedig Calderonnak előtte, ott van a brazil Maxell, középen bent pedig Csikambu, nem kapja egyelőre a labdát, ellenben Kisbence igen, 25 méterre a kaputól, egyel tovább kissé jobbra, Skribek lövi keresztbe mellé. Elterik 6 perc az első fél időből, Kerezsi góljával 1-0-ra vezet az MTK az Zalaegerszeg ellen, és még mindig arra kapcsolnék Bene Ferenc felé, hogy középhátvédet cserélt a Zete. Mit szólsz mindehhez?
2: Nem gondolnám, hogy belső védőpozícióban volt a legnagyobb probléma az Zalaegerszegnél. Előfordulhat, hogy egyéb oka volt ennek a cserének. Azért az edzők nagyon ritkán cserének belső védőt, ennek mindig nyomós oka kell, hogy legyen. Tehát előfordulhat, hogy adott esetben sérülés van, vagy akár a fiatal szabályra előre gondolkodva a következő csere hatását akarja megelőzni. Ugyanakkor a csapatjáték tekintetében egyre inkább azt látom, hogy ha Csonka és Calderon feljavulna, akkor a széleken többet tudna kezdeményezni az Zalaegerszeg, de még ennek ellenére is hiányzik a jó égteljesítmény. Mind Maxwell, mind Csikambó egyelőre alig megjátszható, nagyon rosszak a döntései, és ami még elszomorítóbb a Zalaegerszegnél, hogy Skribek Allen, aki szélső középpályásból egyfajta ilyen elrejtett csatár, harmadik támadó, ő is nagyon pontatlan egyelőre.
3: Csikambó 20 méterre a kapuda belevezeti az előtte állóba, aztán már Varjú hozza ki a tumultusból, olyannyira, hogy Kisbencén is túljut, ezúttal a bal oldalon Varjú. Meglódul, aztán igazából fellökteti magát, meg aztán kézzel ér hozzá Varjú, ezért jöhet szabadrugással majd az Zalaegerszeg, és lehet, hogy egy sárgát kap majd emiatt Varjú, mert eldobta a labdát, nem Bognár játékvezető egyelőre nem piszkolja be a kezét holmi lapokkal, hogy egyelőre tiszta a mérkőzés, ebből a szempontból nem volt még sárga se piros lap a találkozón. Varjú nagyon szépen meglódult, neki is sok lehetősége volt már az MTK-nál jobb oldalt hátvédként megmutatnia magát. Az előző évadban vagy fél évben már inkább Armalas, a litván válogatottnak adott bizalmat, Pinezics Máté. Most úgy látszik, hogy Varjúnak jobban sikerült a felkészülés. Radics az, aki oldalra tisztáz, megelőzi a brazil Maxelt, jöhet bedobással az Zalaegerszeg, Csonka már el is végzi, Kisbence aztán hátra, mégpedig oda Perazának, Rózsához kerül saját térfelén egyelőre a Zalaegerszeg, a felezőt most átlépik azonban, a baloldalt Calderón kapja, Varjú nem támadja meg igazából, és most jön a mélységből Skribek, a 16-os, rossz az átadása, második vonalból érkezik Szendrei, a jobb lábán a labda 25 méterre a kaputól, laposan most ott be a 16-oson belülre, becsúszva szerel aztán Kovács, pedig ott volt a lehetőség Csonkának, hogy akár be is adhassa középre, azonban ezt az MTK védelme nem így gondolta. Kisbence a bedobás után középpálya közepén egyelőre, de az MTK térfelének közepén adogatnak most az alai játékosok. Rózsa egy pillanatra úgy gondolta, hogy meglódulhatna, de fegyelmezett, úgy látszik, inkább maradt hátrafelé. Kisbence a bal oldal teljesen üresen, Calderón két kézzel jelentkezik, meg is kapja, lábbal le is veszi a labdát, ahhoz képest lekezelte szépen. Jön a baloldali beadás középre, Csonka fejjel, és aztán az első védeni valója az 54. percben Demjénnek. 6 méterről jött a fejes Csonkától, egy kicsit vissza kellett neki mozognia valójában. Ez más kérdés aztán, hogy könnyedén tudott hárítani az MTK kapusa, maga elé ledobja a labdát, nem rúgja előre, nem vágja előre Demjén, hanem magánál tartja, aztán jobbra teszi Katának. De legalább már volt valami lehetőség, szerűség, Calderón beadása kellett ahhoz, hogy a másik szélső hátvéd tudjon fejelni. Lehet, hogyha ők ketten felelnének a támadásokért, az sokkal hatékonyabb lenne, mint éppen a középen lévő Maxel, Csikambu kettős, Skribekkel, Kissel kiegészülve egyelőre hatástalanok. Most éppen Amátu adta el majdnem a labdát, saját térfelén egyelőre az Zalaegerszeg, Kisbence fordul maga körül meg, aztán Rózsa az, aki baloldalra emelni át, valójában csak belerúgott a labdába, Varjú becsúszva tudja aztán maga elé tenni. Katánál van a labda, 25 méterre a kaputól, aztán megrúgták őt 40 méterre az ellenfél kapujától, és jöhet a szabadrúgással az MTK. Pont olyan távol van, hogy biztos nem lövi el senki semmilyen módon, ha csak nem van egy vállalkozó kedvű, Zsejkovics nem fogja ellőni, vagy elrúgni, meg elpasszolni, de lesz csere az MTK oldaláról, jön majd egy új név, Komáromi György, aki azért korábban már több helyen is megfordult, a Debrecennél volt az előző fél évben, volt a Puskás játékosa is, most az MTK-ban debütál, mégpedig László Krisztiánnak ez volt az első élvonalbeli mérkőzése. Igazából megtette azt, amit lehetett, nem hibázott, jöhet Komáromi, aki a Maribortól érkezik az MTK csapatába. Érdekes, mert ő a szlovén élvonalban már játszott egy meccset, aztán szóltak neki, hogy az MTK igényt tartana az ő szolgálataira. Volt egy év, amikor ugye nem is lépett pályára a Mariborban, ott nem feltétlenül találta meg a számításait, nem akartak vele nagyon semmiféle jövőtervet készíteni, így eljött vissza Magyarországra, Lebrecennél se volt annyira sok lehetősége megmutatni a magát, most az MTK-nál újjá született, még mindig csak 24 éves Komáromi György, olyan érzése van az embernek, mint ha már több mint egy évtizede, hogy hosszú ideje az élvonal tagja lenne. Bedobásra jöhetett az MTK, aztán már Radicsnál van a labda, ő pedig oldalra, mégpedig balra, Kovács Patrikhoz, a lapos indítás az üres területe, Komárominak nem volt pontos, ugye aztán már jöhet hátrafelé Kovács, olyannyira, hogy Kis az, aki befelé tör, hát messze van 40 méterre az ellenfél kapujától, ezt aztán el is adják a labdát az alaiak. Az egyik segédedző a Zetétől fütyült, ami azt jelenti, hogy majd jön egy csere megint a Zeténél, mert most már az MTK is kihasználta az egyik lehetőségét, Komáromi jött, ugye Rózsa még a fél időben, pont nála van a labda a védelem közepébe az alaiaknál. 58. perc, MTK Zalaegerszeg 1-0, Keresi góljával egyelőre előnyben a fővárosi kékfehér együttes. Hátul most Gundel Takácsnál, aki laposan hozza Szendreit játékba, egy csel után ő is maga elé teszi, az azt jelenti valójában, hogy Szendrei az, aki, hogy Skribek az, aki balra hozta, adta, de nem jó, Calderon elveszítette, úgyhogy jöhetnek majd az MTK játékosi Beriasvili, illetve Radic, ők tartogatják a labdát, de nem is mennek nagyon fejvesztve előre fővárosiak, persze ha lenne egy második góljuk, akkor meg végképp nem tennék ezt, de nagyon magabiztos, és hát semmiféle kockázatot nem vállal egyelőre az MTK. Demjénnél van hátul, nem is támadják le az alai játékosok, Zsejkovicsnál van, Kovács a bal oldalt egy kicsit előrébb megy, végül a jobbdalt választja a szlovén, mégpedig Varjú személyében, aki a felezőt már átlépi, egy ívelés, mégpedig oda Kerezsinek, ő elesik, de hát felesleges volt elzuhannia, hiszen Bognár játékvezető emiatt nem fog semmiféle szabadrúgást ítélni. Jön majd az argentin Alfonso Lucas, ő az, aki tehát bevetésre vár Cselikája vezetőedzőtől. Megint becsúszva tudott szerelni Kata, ő többet van a földön, mint éppen a levegőben. Egy átlövés, mégpedig Skribektől, ez most már legalább eltalálta a kaput, mégpedig Demjén az, aki a jobb sarok felé tartó labdát kellett, hogy hárítsa. Meg is történt, megint nem emelkedett valószínűleg a púzusa egy MTK szurkolónak sem, meg valójában a kapusnak sem a baloldalt. Most Komáromi kapja meg a labdát az ellenfél térfelének közepén. Érkezik Kovács mellette, Komáromi a 16-oson belül, hát egyelőre nincs meg a játékelem, a kémia a kettőjük között, mert nem tudták valójában egymás lépéseit kisilabizálni, hogy most előre, hátrafele megy Komáromi, vagy éppen Kovács. Ebből lett az, hogy valójában csak befelé passzolták, most meg már hátul Zsejkovics az, aki újra kezdi megint a bal oldalt, most Kovácsnál előtte ott van Komáromi, középen Kata az egyetlen opció, Hinora is belép most már a védők elé egy passz erejéig, ha úgy adódik, Zsejkovics inkább hátra, mégpedig Radicsnak, hát Alfonso Lucas egyelőre marad az oldalvonal mentén, már egy jó két perce várakozik, hogy beállhasson. Varjú az, aki külsővel indít, hosszúnak tűnik, de laposan még be tudta adni valójában Jurek. Minden Takács pedig megkaparintja a labdát, de nem kellett aggódnia ezért. Megint egy becsúszó szerelés, pontosnak tűnik, ami azt jelenti, hogy labdát érintett, úgy látszik Kata, végül lábat is. Megint tényleg becsúszott Kata Mihály. Na akkor most jöhet az argentin Alfonso Lucas. Kérdés, hogy ki helyére majd, hogy valószínűséggel Csikambu az, aki elhagyja a pályát, hogy a francia támadó helyett egy argentin csatár érkezik az Zalaegerszegnél. 61. perc, MTK Zalaegerszeg 1-0, Kerezsi góljával. Ez valamiféle változást hozhat? Kérdezem Bene Ferencet.
2: Hát említettem, hogy jégpozícióban elsősorban Csikambu révén kihívásokkal küzdik az Zalaegerszeg, tehát teljesen jól látja a vezetőedző, valahol változtatni kell, és ez elsősorban a két ég közül talán Csikambu nyújtott rosszabb teljesítményt eddig a mérkőzésen. Próbálkozik nyilván a vezetőedző, egyértelmű, hogy a támadójáték hatékonyságon kellett javítani, ennek szól a csere.
3: 61. perc, most Csonka az, aki áthámozná magát Komáromin egy kis kézjátékkal együtt, azt érte el valójában, meg alapból Komáromi fogja a térdét, combját, szabadrugásra jöhet az MTK. Komáromi, hogyha még meg is sérül rögtön az első mérkőzésén, 3 percnyi játék után, akkor ez több, mint bal szerencse az ő esetében. Hát Sántit, de nagy valószínűsége majd egy 10-20 méter futás után helyreáll minden a szervezetében. Kinora az, aki a bal oldalt menne el, és aztán felökleli őt. Perázzá a mérkőzés első sárgalapja, a 62. percben a kosztarikai védőé. Elég brutálisnak tűnt, Hinora azonban felépül, jöhet szabadrugással majd a bal oldalról, közel az oldalvonalhoz az MTK. Perázzá se nagyon találja eddig a mérkőzés ritmusát, elkésett belépők, rossz megoldások. Hát ugye mellőle Diogo Antóniót már le is szedte Cselikája vezetőedző, egy portugál török kettős származású vezetőedzőről van szó. Neki az mindenféleképpen fontos volt, hogy Európába visszatérjen. A Chicago Fire-től jött vissza, mégpedig az Zalaegerszeghez, és hát mivel azért Nuno Campos jó pedigrét mutatott fel az ETE kispadján, így nem volt kérdés, hogy jön. Baloldali beadás, fölé a fejes, megpróbálta, ha nem is a lehetetlen, de gólt szerezni az MTK. pedig Jurek beadása után Varjú volt az, aki bólintott, ha minden igaz, de megint sikerült fejelni egy MTK játékosnak, mert az első fél időben is erre volt lehetőség, de Csonkának is például Zalai oldalról az eddig a második fél idő legnagyobb helyzete Zicsere eddig a mérkőzésen, de egy gól Kerezsi neve mellett, ezzel vezet az MTK a 63. percben 1-0-ra. Alfonso Lucast indítják a bal oldalt, becsúszta, próbálja maga elé tenni a labdát, aztán Periásvili az, aki kiengedi a labdát, hogy jöjjön majd kirúgással a hazai csapat, Demjén pedig oda dobja valójában Radicsnak, hogy ő végezhesse el majd a kirúgást. Bognár játékvezető pedig nem kezd el számolni egyelőre, Demjén pedig oldalra passzolja, mégpedig Katának, aki pedig felíveli, mégpedig oda Kerezsinek, aki eltűnik most már Peráza, illetve Rózsa ösztüzében. Nem tud nagyon kibontakozni itt a második játék részben. Megint Kata szerez labdát. Azt gondolom, hogy az egész mérkőzés egyik legjobbja, ha szabad véleményt formálni. Mindenhol ott van, csúszik, mászik. Marco Rossi szövetségi kapitány itt van a lelátón. Volt idő, amikor a keretbe bekerült. Más kérdés, hogy onnan már inkább kikerült, hiszen mondjuk fellelhető a magyar futball égboltján Vitális, vagy Tóth Rajmund, csak hogy két olyan játékos mondjuk, akik éppen a középső középpályás posztján játszanak. Most megint Kata szerzett labdát az MTK-nak a 65. percben. Nem előre felé mennek azonban, hanem hátra, és egy újabb sárga Szendrei a csapatkapitány kapja, letarolta Jureket. Kicsit alattomosnak tűnő volt talpalásszerűség, hogy ezt a Szendrei féle szabálytalanságot, aztán majd szabadrúgás követi a mérkőzés 65. percében. Jurek, aki elszenvedte, de ő is felépül. Az alai szurkolóknak annyira nem tetszik most már Bognár tevékenykedése, de nem feltétlenül ő a hibás azért, mert elcsúszik a védekezése az alaiaknak, vagy éppen rossz ütemben rúgnak oda az ellenfél játékos. Nem tudom, hogy jó ütemben lehet, de a lényeg, hogy ez általában mindig rosszul sül el az MTK játékosaitól. Zsejkovics hidegvérrel hazaadja a labdát, aztán oldalra emeli Demjén, szintén nagyon higgadtan Varjunál van a labda, Zsejkovics középen kéne, Kata az, aki megkaparintja, aztán Kata megint megkapja, és álló focit mutat be az MTK. Nem is támadnak le az alaiak valójában. Rád is mutatja, hogy ott van Zsejkovics előtte, inkább neki adja, megteszi majd ezt a horvát inkább, és aztán már Zsejkovics és Kerezsi révén Komáromihoz jut a labda, bal oldalt pedig Kovács Patrik inkább hátrafelé. Annyira azért nem tud kibontakozni az MTK, meg még nincsenek meg lehet azok a gyors beindulások, hogy a védelem mögé kerüljenek, az ellenfél játékosai mögé kerüljenek az MTK labdarúgói. Varjú a felezőnél, tovább tudja tenni, olyannyira, hogy Jurek előtt van egy kisebb terület, és aztán Kerezsi ki tud lépni, mehet a 16-oson belőle, ballon ellövő, gól! 2-0! 66. percben Kerezsi ismét betalál, és most már tényleg megvan a második gólja, remek átadás Jurektől, majd aztán 15 méterről ballal, a bal felső sarokba emellő, ezzel most már megduplázza az előnyét, nem csak Kerezsi a két góljával duplázik, hanem az MTK is kettővel vezet, és itt talán most nem volt les, a partjelző nem mutatja éppen az ászlaját az ég felé, meg úgy látszik, hogy az alai játékosok is tudomásul vették, hogy itt bizony ez egy teljesen szabályos gól volt. Most volt a két védő között egy kisebb rés, Rózsa, valamint Peráza között, ezt kihasználta az MTK. 67. perc, MTK Zalaegerszeg 2-0, Bene Ferenc.
2: Hát először is az MTK-nál Jureket kell dicsérni, aki kitűnő paszt adott, és a Csonka és Peráza között kilépő Kerezsinek tökéletes üteme is volt, laposan, milliméterre pontosan Kerezsi Zalán lábára passzolta, ő futtából át tudta venni, és kihasználta ezt az egyes zicsert a kapussal szemben. Hát itt elsősorban Parázának a helyezkedési hibája kellett a gólhoz. Érdekes, ugye szünetben belső védőt cserélt a vezetőedző Cselikkaja. Én nem éreztem Diogo Antóniót akkora hibapontnak, talán, hogyha két belső védő közül kellene választani, akkor Peráza nagyobb hibapontot az első fél időben is. Itt pedig egyértelműen gyakorlatilag nem hátrafele futnia kellett volna, mert egy lendületben érkező csatárral szemben nem tudja fölvenni a ritmust, hiszen Keresi már majdnem maximális sebességgel sprintelt a kapu felé, amikor kapta a labdát. Mire Peraza megfordult, már nem tudta fölvenni Keresinek a sebességét. Ilyenkor ebben az esetben a paszt kell lelesnie, úgy mondta a belső védőnek, tehát Peraza, hogyha a futóverseny helyett lépett volna egyet jobbra, és a paszt gyakorlatilag jobb lábbal átveszi, abban az esetben meg lehetett volna akadályozni Keresi gólját. Teljesen megérdemeltem vezet 2-0-ra az MTK, amennyiben megadják a gólt, mert ez megint a szokásos varros vonalazás fogja követni, de a csapatjáték tekintetében az Alegerszeg egyelőre nagyon-nagyon messze van a tavalyi önmagától.
3: Egyelőre vizsgálják a gólt, és úgy látszik, hogy nagy munkában vannak a videóbíró szobában. Más kérdés, hogy majd ebből mit hoznak ki. Ugye az első gólnál is, amelyet Keresi lőtt, és akkor érvényes a gól. A lényeg az, hogy nagyon nézelődtek, hogy gól érvényese vagy sem, akkor is, mondjuk akkor kellett a videóbíró, mert első körben lestítélt a partjelző. Itt a második találatnál már inkább az volt a kérdés, azt engedte Bognár játékvezető, hogy gól vagy sem. Na meg jön akkor egy kis változtatás, 69. percben Klaus az, aki érkezik, és elhagyja a pályát az MTK-ból 11-essel Jurek Gábor. Érdekes, mert ő jobb szélső, mármint Jurek, tehát hogy Keresinek kell majd akkor kimennie oldalra. Klaus kétlem, hogy idézőjebben a nagy termetével, de majd szélsőként fog jelen lenni. Úgy néz ki, hogy Keresi bal oldalra, Komáromi jobb oldalra, és így inkább helyreáll a világrendje, mert Komáromi gondolataimban inkább jobb szélső volt, mint sem bal szélső, de Klaus biztos, hogy középcsatár. 70. perc, az MTK 2-0-ra vezet az Alaegerszeg ellen, és hogyha marad a két gólos előny, akkor a tabellán a fővárosi kékfehér együttes a Paks mögé zárkozik, illetve a Puskás mellé, és ott lesz a dobogón. Hát egy harmadik góllal, három gólos sikeresetén átvennék a tabellán az első pozíciót. Most Kovács az, aki a bal oldalt menne előre, de aztán kicsit túl gondolja, az alapvonalon kívülre cselezi magát, kirúgásra jöhet majd Gundel Takács kapus. Nagyon furcsa volt ez az első forduló abból a szempontból, hát a Fradi kikapott a Paks otthonában 4-2-re, de például mondjuk azt, hogy a gyengülő Puskás Akadémia pedig Debrecenbe kapott ki 2-0-ra. A mindig nagy reményekkel a bajnokságnak nekiinduló Újpest meg kikapott Nyíregyházán 2-1-re. A bajnoki címvédő Győr meg nem nyert a Vasas otthonában. Hát a Kispest-Kisvárda mérkőzés döntetlene pedig talán benne volt a pakliban. De az, hogy itt az Alegerszeg egy tényleg visszafogott futballt, de inkább megfojtott labdarúgást mutat be az új Hidegkúti Nándor stadionban. Lehet, ez se volt benne a forgatókönyvek szerint, főleg az elmúlt fél év, egy év távlatából, hogy ez lesz majd a forgatókönyv. De hát az MTK meg, amit megteremt magának, az kihasználja, és így most 2-0-ra vezetnek hazai pályán. Alapból az MTK arról híresebb, hogy ősszel összeszorgoskodja azokat a pontokat, amik majd elegendők lesznek a bentmaradáshoz. Most Komáromi beadáshoz a harmadik! Klaus! A két csere összehozza a 71. percben. Komáromi előtt egy kis terület, beadja középre félmagasan, és 5 méterről bepörgeti Klaus a jobb alsó sarokba. Ez az első gólja az MTK színeiben Klaus Milánnak. 3-0, és így most már akkor az MTK az él lovas a tabellán. Megsemmisítve a teljes zalaegerszegi védelem és az zalaegerszegi csapat. Hát a szurkolók lehet, hogy összefogva valójában elindulnak majd hazafelé, de hát nem erre számítottak. Az MTK pedig egy nagyon-nagyon magabiztos futball bemutatva, a 72. percen járva már 3-0-ra vezet Klaus góljával. Bene Ferenc.
2: Nagyszerű beadás volt Komáromi részéről, és Klaus, ahogy a nagykönyvben megvan írva, úgy érkezett, viszont azért kellett ehhez a gólhoz Rózsa Máté hibája, hiszen a belső védő gyakorlatilag még jó helyen is volt, de a beadást nem tudta semlegesíteni. Hát hétköznapian fogalmazva gyakorlatilag luftot rugott, úgyhogy így tudta kapásból belőni a jobb alsó sarokba, vagy jobb felsőbe, hát inkább, mert ugye félmagasan volt gyakorlatilag a lövés, de olyan erős kapáslövés volt, hogy egész egyszerűen ezt nem lehetett hárítani. Hát az az érdekesség, hogy az Alegerszeg nagyon könnyedén kapott most két gólt, és ezzel teljesen eldőlt a találkozó.
3: Hátra van még azért negyed óra, na jó, 20 perc valójában a hosszabbítással együtt, és 3-0-ra vezet az MTK az Alaegerszeg ellen. Varjú az, aki botladozik, majd aztán szabadrugással jönnek az alai játékosok. Skribeknél van a labda, teljesen eltűnt Skribek is ezen a mérkőzésen. Most már a védelem előtt mutogatja valójában, hogy hátra kellene tenni a labdát. Amato az, aki végül passzolja Szendrejnek, jobbra kiemeli Csonkának, hogy aztán majd Kovács Patrikkal szemben ő se vállalja fel már természetes módon az ellenféllel szemben az 1-1 elleni párharcot, és értelmezhetetlen egy kicsit azért az Alaegerszegnek a játéka, hiszen a török Konyaspor, valamint egy ukrán ellenfél ellen is tudott győzni felkészülési mérkőzésen. A cseh Szlovackó ellen döntetlen, de a Slaven Belupót is megverték a felkészülés során. Most az Ajka elleni 3-2-es vereség meg talán benne van első mérkőzés gyanán, de nem úgy tűnt, hogy valami probléma lenne éppen a Zete házatáján, miközben az MTK-nál meg annyira nem tüsténkedtek a felkészülés során már, mint az eredményességet illetően, hiszen a döntetlen a Révkomárom ellen az 1-1, vagy éppen a Kozármislenye elleni 3-0-ot két különböző csapat lépett pályára, tehát nyert Kozármislenye ellen, a Kozármislenye ellen az MTK, a Komárnó ellen, vagy a Révkomárom ellen meg döntetlen, de amúgy meg a szlovén Koper, egy ukrán csapat ellen, meg a Celje ellen kikapott, a Kecskemét ellen is vereség, amúgy meg a Vasas ellen kezdték a felkészülést egy győzelemmel, de a Kazincbarcika ellen is volt egy siker, szóval inkább mínuszos volt a megítélése az MTK felkészülésének, de itt a bajnoki első fordulóban, hát ennek semmiféle jelét nem mutatja az MTK, hogy itt bármi probléma lenne az ő házuk táján. Komáromi és Klausz a két csere pedig úgy száll be, hogy gól-gólpassz, mármint, hogy Komáromi adja a gólpasszt, Klausz rúgja a gólt, és még bőven van lehetősége a változtatásra Pinezics Máténak, ráadásul, ha úgy adódik, akkor mondjuk Zubor Ádám, vagy éppen Horváth Dániel révén, vagy Mikolai Timóteus, még újoncot is avathat ismét az MTK vezetőedzője. Amato a félpályánál, aztán már Perazzának teszi a felezőnél, hát hasba rúgja az előtte álló Kinorát, úgyhogy ő lemarad most a földön, Bognár egyelőre nem vesz róla tudomást, csak folytatódik a mérkőzés, megy tovább, mondjuk az alai játékosok se akarják kirúgni éppen. Szendei most megáll, mutatja éppen, keresi, hogy akkor most mi legyen, hivatalosan még nem állította le a játékvezető a játékot, úgyhogy megy tovább, mert Hinora is felépült. Az is lehet, hogy a karját fogja, mert úgy kapta a rugást, hogy az fáj neki, vagy a hasát, esetleg alatta, de azt én már nem kommentálnám, ha nem muszáj. Kata megint labdát szerez, csúszva, mászva. Ezúttal most neki ítél a játékvezető, mégpedig szabadrúgást, úgyhogy jöhet az MTK még a saját térfeléről szabadrúgással. Kata a labda mögött, a jobb oldalon Varjú van, mint opció a bal oldalt. Kovács Patrik nagyon egyedül van, hozzá kell tenni ott Csonka, tehát ezért ugye nagyon könnyedén aztán oda tenni a labdát Kata az egyik szélső átvédnek, mégpedig Kovácsnak, Radics pedig hátra, és aztán visszakapja a horvát középhátvédben. Maxelt átemeli, nem ilyen kapus. Tényleg nagyon kiábrándító, amit az alaegerszegieknek át kell élniük, hiszen semmi nem jön be a mai mérkőzésen az ő oldalukról. Most egy Varjú indítás, ami még akár Kerezsinek jó is lehetne, Gundel Takács kivágja oldalra a lelátóra, de bizony jönnie kellett a kapujából, bedobással jöhet majd az MTK 16-os vonala környékéről, úgyhogy Varjú, ha úgy adódik, akkor behajíthatja egészen az 5-ös környékére, de valójában Klausz felé nem megy a partdobás, inkább hátra Beriásvilinek, majd aztán hátul Radics kapja, Zsejkovics is elkéri, labdaérintésekben nincs hiány az MTK-nál, bár egyelőre úgy néz ki, hogy az alaiaknál volt többet a labda a mérkőzés során. Radics egyel tovább, a saját térfejének közepén el van most az MTK, itt így 3 gólos előnye tudatában, 2-t fog változtatni majd Pinezics Máté, Bognár az egyik, aki jön, illetve Mikolaj Timóteus az, aki még biztosan jön, no meg Armalász az egyik hátvéd. Komáromi azonban az alapvonalnál a jobb oldalt még eléri a labdát, aztán Varjunál van, a 16-os körül passzolgatnak most az MTK játékosai, mutatja Katának, aki elzúgott ott a büntető terület előtt, hogy labda volt, Bognár játékvezető kezével formálta a labdát. Hát lemarad Kata, kisebb görcs. Pinezics lehet mutatja, hogy valakinek nem is kell, akkor jönnie lehet majd. Úgy néz ki, hogy feltápászkodik az MTK csapatkapitány, oldalra kirúgja azonban az egyik Zalai, úgyhogy bedobásra jöhet az MTK, ha csak nem azért, mert Kata mutatja, hogy minden rendben, hármas cserére készülődne Pinezics Máté, mutatja Kata, hogy rendben minden, akkor jöhetne valójában a csere, de még egy játék megszakítás benne marad ebbe. Armalasznak majd valószínűleg a szélső hátvéd posztján kell mutatnia magát, ha csak nem jön a védelem elé söprögetni. Most megint kint van oldalt a labda, úgyhogy lehetne cserélni. Egyelőre úgy néz ki, hogy Bognár játékvezető nem akarja megszakítani ilyes folytán a játékot. Hadd menjen nyugodtan a labda lábról lábra, MTK labdarúgó lábról lábra. Most oldalra kerül, Komárom ki belepörget valójában, futtatná ott Klauszt, nem jó azonban neki, ő pedig hátra teszi, vagyis valójában Rózsa az, aki játékba hozta Gundel Takácsot. Rossz az átadás a Perazának, ennek lehet az egyik fekete báránya lesz ennek a meccsnek, aztán ballal ellövi, keményen a labdát, kipattanó Klauszt felé! Keresi volt az, aki rábombázta balról, mondjuk azt, hogy 20 méterről. Gundel Takács előtt lepattan a labda, kipattanót, aztán Klauszt fölé vágja, ő nem fog duplázni. Jön a hármas csere, ami azt jelenti, hogy Keresi elhagyja a pályát, a helyére érkezhet majd Nikolaj Timóteus, egy új szerzemény, vagy hát egy új labdarúgója az MTK-nak. Valójában bal hátvéd, úgyhogy ha minden igaz, akkor le kell jönnie valamelyik bal szélsőnek az MTK-nál. Hinora is elhagyta a pályát, illetve kettessel elhagyta a pályát Varjú. Na, hát akkor Nikolaj Timóteus, kérdés, hogy hova kerül, inkább bal szélre. Kovács mutatja, hogy amint lehet, akkor inkább őt ne zavarja. Jó, hát nem feltétlenül ilyen formán, de nagy valószínűséggel az újoncnak úgy adatik meg a lehetőség, hogy inkább a támadásokért, meg a visszazárásokért feleljen. Kovács mutatja, hogy azért jöjjön ő vissza, nyugodt szívvel, mert befelé zárna inkább Kovács, ez meg is történik, az Alaiaknál van a labda. Alfonso az, aki hátrateszi Amatónak, két argentin egymás között, és majd lesz egy cseréje a Zetének még, úgy látszik. Cselikája vezetőedző első tétmérkőzésén, hát nem a legszebben mutatkozik be, vereséggel egyszerűen fogalmazva. Kis Bence, nála van a labda, 10 perc van hátra a rendes játékidő, hogy Csonka beindul az üres területre. Nikolajnak nem kell egyelőre nagyon figyelnie maga mögé, de most a védelmi vonalba zár vissza Nikolaj Timóteus, és ott a jobb oldalt neki kell felvennie Csonkát. Jön a beadás, van lövés, és aztán védés is. Maxell még mindig a pályán, ő pörget.

0: az, aki a kipattanóval aztán hozza Amatót játékba. Most van egy kisebb terület az alaiaknál előttük, bár Szendrei mire megfordul, már Zsejkovic ott van előtte. Skribek, laposan rossz az átadás, aztán pedig Kata figyeli, hol az üres terület, arra vezeti a labdát, a bal oldalra Mikolájnak teszi. Kata kérné előtte, csapatkapitány példát mutat, hogy azért legyen lehetősége a fiatal játékosnak üres területre tenni a labdát, de nem kellett, nem, inkább középre tette. Labdát szereznek az alaiak, Skribek a jobb oldalra emeli, hát Alfonso Lucas nem is gondolná, hogy hozzájön, vagy felé. Kovács Patrik pedig haza, mégpedig Demjénhez és Radiccsal megjátszák egymást, majd aztán ezt a háromszöget kiegészítve tényleg Kovácssal, Alfonso Lucasnak már csak a visszafelé battyogás marad. Elmormor Arthur Henrique pár imát, hát ide már azért lehet, hogy az is kevés lesz, ha pontot akarna valahogy szerezni a Zete, mert 3-0-ra vezet a 83. percben az MTK az első forduló zárásaként. A jobb oldalt éppen Armalasnál van a labda, középre tenni, becsúszva, oda pöttyintve egy kicsit a labdára, azonban még elérve Kata tovább tudta tenni, azonban pontatlanul. Kisbencénél van most, az Alaegerszeg se tud előrébb jutni nagyon, a középpálya közepére beragadnak, bal oldalt Calderonnál van, Armalas taszajtja, mutatván, hogy mellette meg aztán végképp nem fog elmenni, hogyha már Varjun se tudott semmilyen módon elmenni. Jön akkor Arthur Henrique, mégpedig Kisbence az, aki elhagyja a pályát. Hátra van még a találkozóból, a rendes játékidőből 8-9 perc. 83. perc, MTK Zalaegerszeg 3-0. Mi segíthet itt a Zetén? Vagy ez már teljesen egyoldalú lesz itt? Kérdezem Bene Ferencet.
1: Nyilván, ha kedvet szeretnék csinálni a hallgatók számára, hogy velünk maradjanak, akkor azt mondanám, hogy még bármi előfordulhat, de nem így van. Tehát ez az Zalaegerszeg egy nagyon-nagyon jól lakott és motiválatlan csapatnak tűnik. Tehát irtozatos nagy csalódás a tavalyi szezon után, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy Várkonyi és Akpe Viktori hiányzását, illetve eligazolását egyelőre nagyon nem tudták pótolni, hiszen vastagon benne voltak a belső védők a kapott gólokba, de nem elsősorban azzal van a legnagyobb probléma, hanem azzal, hogy a kulcsjátékosok, gondolok itt mondjuk Skribekre, Maxwellra, nagyon-nagyon gyenge teljesítmény nyújtanak, rengeteg hibával futballoznak, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a csapategység sem látszik, hiszen nagyon-nagyon hamar feladta az Alegerszeg, és nagyon-nagyon könnyű gólokat szerzett az MTK.
0: 84. perc, 3-0-ra vezet az MTK az Alegerszeg ellen, Bognár az, aki megtámadta a kapust, majdnem jól tette, Calderon elégedetlenkedik, mert Armalas megint vegzálta, ami azt jelenti, hogy nem az ellene elkövetett esetleges szabálytalanságot fújta le Bognár játékvezető, hanem az ott lévő Maxell, ha még egyáltalán pályán van, szóval ő az, akit támadtak. Amato az, aki lő 20 méterről, Demjén fogja, itt már a második fél időben volt lehetősége hárítani, úgyhogy ez is középre ment, hogy nem kellett valójában betődnie az argentin lövésénél, de arra tökéletes ez a mérkőzés Demjén Patricnak, hogy egy kicsit vissza tudjon jönni a ritmusba. Debrecenben azért annyira nem kapta meg úgy a lehetőséget, ahogy ő hitte, gondolta valójában. De hát itt most megvan neki a lehetősége. Mikolaj mehet a 16-oson belülre, középre teszi a labdát, Gauss mellé! Gyorsan megjáratták a fiatalok egymás közt. A 20 éves Mikolaj az, aki 17 méterre a kaputól Klausznak tette a labdát egy érintéssel, majd aztán ballal a jobb kapufa mellé lőtte Klausz Milán. Klausz László az édesapja, korábbi válogatott labdarúgó. Hát most csettinthet ezen a mérkőzésen ő is, hogy milyen jó kis játékos a fia. Marad a 3-0, illetve zalaegerszegi oldalról Babos fog érkezni, illetve Maigana, tehát még két játékost bevet majd Cselik Kaja vezető edző. Úgyhogy ha úgy adódik, akkor egy kicsit frissít még, ha tud egyáltalán a látottakon, érzékelteken vagy tapasztaltakon a portugál szakvezető. Maigana nigériai, Babos Bence meg hát magyar, ugye, ő a Viditől érkezik, miközben Maiganát is most igazolták apró pénzért De hát egyelőre még várniuk kell, mert 4 perccel a vége előtt.

0: itt passzolgatnak egymás közt az Ete játékosai, előrefelé nem jutnak, most Csonka az, aki a jobb oldalt megkapja, Arthur Henrique pedig nem tudja megfogni a labdát, semmilyen lekezelni, semmit nem tud vele kezdeni. Aztán becsúszna Klibek nyújtott lábbal, de Kovács az, aki szépen megtartja a labdát, Mikolajnál van a bal oldalon, pedig Bognár kéri, a játékmester meg is kapja a labdát, befelé húz, majd aztán egy átadás után visszakapja 25 méterre, most már 30 méterre a kaputól az MTK. Armalászna, ő ellövi 25-ről. Mi a szó, hogy megnézte a jobb sarkot? A kis gyenge lövés volt ez. Kitenyerelte valójában Gundel Takács szögletre, és a mérkőzés során talán az első sarokrúgásához készülődhet az MTK. Bizony így van. 4 volt már az Etétől, a két csere pedig nem jön még egyelőre az alaiaknál. Maradnak ott az oldalvonal mentén. Bognár pedig jöhet majd egy sarokrúgással a 88. percben, amikor az MTK 3-0-ra vezet az Zalaegerszeg ellen. Minden zalai játékos a saját 16-osának környékén. Jön a rövidre a labda. Maxell az, aki kifejeli. Kata nem lövi el. Oldalra Komárom, ami bent a 16-oson belül, beemeli az 5-ösön belülre. Hát mondjuk azt, hogy volt lövés Zsejkovicstól. Aztán Armalász szedi össze a labdát, 20 méterre van egyelőre az MTK kaputól, remek pörgetés a bal oldalra, Bognár azonban nem tudja áthámozni magát Csonkán, ő pedig már előre íveli Maxell felé, neki azonban hosszú, pedig elé jött a labda, és akkor most jön majd a változtatás a mérkőzés során, utoljára az alaiaktól is két játékos lejön, kettő bemegy, Majgama érkezik, illetve Babos pedig Maxell helyett támadót hoz be, illetve elhagyja a pályát 7-essel a zalaiaktól. Skribek pedig Szendrei gondolta, hogy neki mára ennyi lesz, nem, még maradhat arra a 2, hát mondjuk inkább 5 percre, mert még 3-at biztos rátesz majd a játékvezető. Skribek is elhagyja a pályát. Tahir Maigama, tehát a Maigana a pályán, ő is újonc, 18 éves nigériai mindössze, aztán lehet, hogy ő is olyan lesz, mint Akpe Viktori, hogy játszik összvisz 15 meccset, 20-at se az Etében, aztán eligazol. Ez ilyenkor mindig lutri, hogy mire lesz képes egy adott játékos. Egyelőre széttárja a karját, hogy van neki két embere ott a oldalán, jobbra ment be Maigama, jobb szélsőnek Csonka elé, most letámadja Kovácsot. Egyelőre nem tudta átverni, sőt, Kovács még el is megy mellette könnyedén. Aztán második szándékból lebirkózza a nigériai. Kovács lenne a földön, szabadrugásra jöhet majd az MTK. Bognár pedig már ott van, annak érdekében, hogy beívelhesse középre a labdát. Maigana kicsit belekapott a szemébe, arcába Kovácsnak, lehet még a lábával is hozzáért, úgyhogy így mindenféleképpen hibát követett el. A szabadrugás meg elvégezte az MTK. Mikolaj volt az, aki kapta Bognártól a labdát, de elhülyéskedték az MTK játékosai. 90. perc. 3 gólos előnye van a fővárosi kékfehér csapatnak, és az első meccs után 3 ponttal fognak a tabella élén állni az MTK játékosai, az MTK csapata. Kata megint labdát szerez a mérkőzés során sokatszor. Bognárnál van. Ő egyelőre nem tud előrébb jutni, aztán egy szabálytalanság, aminek következtében jöhet majd a szabadrúgással az Zalaegerszeg. 12 párharca volt Kata Mihálynak, ebben valószínűleg benne vannak a szerelések is. Labdaszerzést egyelőre egyet lehet fellelni, de összességében 8-szor volt megnyert párharca Kata Mihálynak. Sikeresen 3-szor tudott szerelni. Hát ebben mondjuk annyira nem vagyok biztos, de ha a statisztika ezt mutatja, akkor lehet így volt a helyes. 3 perc a ráadás, ebbe már beléptek a csapatok, Gundel Takács kapus pedig csak rózsához teszi a labdát. Igazából nem akarják már lejátszani a felek valószínűleg ezt a 3 percet, de muszáj, kötelező. Hozzáteszem, hogy nyugodtan felülbírálhatja magát Bognár játékvezető, és le is fújhatná az összecsapást, csak nem akar magából valószínűleg ügyét csinálni, hogy akkor minek mutatta fel a negyedik játékvezetővel a 3-as számot. Beriásvili nem tudnak kifogni egyelőre senki, egyik zalai védő sem, vagy támadó sem. Alfonso Lucas próbálta meg. Most a 16-os vonalánál belül próbálkoznak az MTK játékosaival szemben. Lapos beadás, vagy centerezést Beriásvili ki tud rúgni. Jöhet az 5. szögletével majd a Zete a mérkőzés 92. percében. Calderón a labda mögött, ő az, aki beívelheti a labdát. Ballal jön be egészen az ötös sarkáig, kifejeli azonban Zsejkovics könnyedén, és aztán Artur Henrique nem az, aki ellőni a labdát, talán Maigana, ő sem, inkább vissza az utolsó mezőnyjátékos, mégpedig csonka teszi oda Artur Henriquének bal oldalra, aztán Calderón, Artur Henrique visszakapja, hát elesik a labdába valójában, jöhet majd kirúgással az MTK. Ez egyébként minden megmutatott az ET-vel kapcsolatban, tehát egy rossz labda átvétel, abban még bele is botlik a brazil játékos, és aztán kikerül az alapvonalon kívülre, szóval igazából semmi nem jött össze ezen a mérkőzésen az alaiaknak, de hát van még 32 forduló hátra, ha ott jól szerepelnek, akkor bármire képes lehet az ETE. Az előjelek, az első mérkőzés nem azt mutatja, hogy annyira acélos lenne az ETE, az MTK pedig jól kezdi a bajnokságot. Demjén vágja előre a felezőig, és aztán már Komáromi szedi le a labdát az égből, balra kiemeli Mikolájnak a labdát. Középen Bognár, laposan kérni, de a második vonalban érkezik Komáromi, ballal ellövi a labdát fölé! 25 méterről balról, ahonnan Keresi is próbálkozott egy 20 perccel ezelőtt, ez azonban nem érte el a kaput, fölé szállt a labda, úgyhogy ebből most nincs gól. Marad a 3-0, és az utolsó másodpercei a mérkőzésnek. Ezt már lehet, hogy lehozzák az alai labdarúgók. Ettől függetlenül még Amato átlépi a felező vonalat, Csonka, majd aztán ő hátra Perazának. Rózsa fogja zárni, lehet a mérkőzés, nem hozza, nem jut el. Szendreinél van. Csapatkapitány balra kiemeli, egyelőre még mehet a mérkőzés, letelt a 93. perc is. De még támad az Alaegerszeg, az alapvonalon kívülre kerül a labda oldalhálóba ráadásul, és akkor itt a vége, ennyi volt. Három gól, mind három pont a hazai csapaté, MTK az Alaegerszeg 3-0. Mindkét keretben voltak változások, az ETA eladta a középső védőit, illetve João Victort, miközben az MTK-nál is végbe mentek a megszokott értékesítések a nyár folyamán. Első mérkőzésén lépett pályára a hazaiaknál a 19 éves László Krisztián, valamint a 20 éves Mikolaj Timóteus. A 15. percben Kovács Patrik indította a bal oldalon Hinorát, aki a lesvonalról indulva középre passzolt laposan, majd Keresi Zalán a kapus mellett a bal sarokba emelt. A gólt Keresi kétszer is megünnepelhette, hiszen a partjelző első körben lest jelzett, majd a videóbíró segített a helyes ítélet meghozatalában. A 20. percben Hinora ívelhetett be jobbról szabadrúgást, a horvát Radics 6 méterről fölé bólintott. 10 perccel az első játékrész vége előtt Jurek passzolt Keresihez, aki egy kis megingás után 8 méterről szemben a kapuval maga mögül emelte át Gundel Takácst, a felső lécen csattant a labda. Az első félidőben nem volt kaput eltaláló lövése az alaiaknak. A második félidő második percében Calderón baloldali beadását a másik szélső átvéd Csonka fejelte 6 méterről kapura, Demjén védte a középre tartó labdát. Egy órányi játék után Skribek is lőtt 20 méterről, az MTK kapusa ezt is könnyedén hárította. A 66. percben Jurek indította Keresit, aki egyedül mehetett a kapura 15 méterről a bal sarokba emelt ballal. A 72. percben pedig jött a harmadik találat, Komáromi jobboldali félmagas beadását a csereként beálló Klaus Milán pörgette a jobb sarokba, így aztán eldöntve a találkozót. Voltak még lehetőségei az MTK-nak, Klausnak is, illetve Keresinek is volt lövése, az alaiaknak is voltak próbálkozásai, de ez messze nem olyan, mint a tavalyi Zalaegerszeg volt, úgyhogy könnyed sikerrel kezdte a szezont az MTK, ami azt jelenti valójában MTK Zalaegerszeg az első forduló zárásaként 3-0. Az új Hidegkúti Nándor stadion búcsúzik, a szó a stúdióé.
1: Katona Lászlónak köszönjük szépen. Hát Tükörsima, illetve Laci, ahogy összefoglalta, ez a Zalaegerszeg nem az a Zalaegerszeg, amelyet az előző szezonban láttunk. Ilyen arányban is megérdemelten nyert az MTK, Feri, Bene Ferenc.
2: Véleményem szerint igen, és akkor kezdjük a Zalaegerszeggel, és talán zárjuk az MTK-val pozitívan. Hát először is Várkony és Akpai Viktori távozását nem tudta az a legeszeg pótolni, tehát gyakorlatilag, vagy kiheverni, nem is tudom, hogy fogalmazzak. Egyértelmű, hogy sem Diogo Antonio, sem Peraza, sem Rózsa Máté nem tudta pótolni ezt a két labdarúgót. Az elsődleges
1: és legfontosabb... vagy ezt nagyjából véglegesnek tekinthetjük.
2: Na igen, ezzel szerettem volna folytatni, hogy...
1: Bocs, hogy közbeszóltam.
2: Dehogyis, teljesen jogos, meg profik a kérdéseid, viszont ez egy nagyon-nagyon komoly szakmai probléma, mert egyelőre azt nem látom, nyilván nem véletlen volt Peraza azért kispados, az imént említett, és nyáron távozott két játékos mögött, tehát Peraza egy szinttel alacsonyabb minőséget képvisel, ráadásul azért nem látszott rajta, mert mondjuk Diogo Antonioról lehet azt mondani, hogy első NB1-es mérkőzése volt, ismerkedik a légkörrel, ismerkedik Európával, tehát ilyen problémák lehetnek, de Perazának azért már a második szezonja, szóval itt azért nagyon-nagyon komoly problémák vannak, és erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ez mit fog hozni a jövő kapcsolatában, hiszen ez a két játékos egész egyszerűen kvalitásokban nem üti meg a szintet, és valami más megoldást kell találni, vagy szépen össze kell őket szoktatni, ezt még egyelőre nem látom. Na de nem csak a védekezés tekintetében volt probléma az Alegerszeggel, összességében dacára annak, hogy ugyanaz a játékrendszer és ugyanaz a játékstílus, az alapelvek felismerhetőek, egyfajta ilyen jól lakott, motiválatlan csapatnak tűnt. Tehát nem tudom, hogy ez most, és nyilván kihangsúlyoztam ezt mind a Vasasnál, mind a Győrnél, mind a Nyíregyházánál, mind az Újpestnél, más-más előjellel, hogy egy mérkőzés alapján nem szabad ítéletet mondani semmelyik csapatról, hiszen ez változhat, de jelenleg úgy tűnik nekem, hogy túl jó szezonja volt az Alegerszegnek, és pont azok a kulcsjátékosok, akik tavaly szárnyaltak, most nagyon-nagyon motiválatlanul, olyan nem törődő módon, gyakorlatilag mintha következmények nélkül futballoznának, úgy nézett ki ez az Alegerszeg. Nem működött a támadójáték se, a két ékjátékos alig volt megjátszható, Kisbence és Kribek a két kulcsjátékos középpályán, akik a támadások segítésére lennének felelősek, nagyon pontatlanok voltak, Amato Szendré nem tudott hozzátenni, kaput se találtak az átlövéseikből. Tehát gyakorlatilag úgy, ahogy van, csődöt mondott most az Alegerszeg, vagy valami el lett rontva a heti felkészülésben, és most nem volt friss a társaság, vagy komoly gondokkal fognak küzdeni.
1: Rossz indulatú vagyok akkor, ha azt mondom, hogy várjuk meg a Fradi elleni meccseket a Grupamában, és akkor utána hozzunk, vagy mondjunk véleményt, és akkor egy kicsit vicces is akarok ezzel lenni, hiszen az Alegerszeg az előző idényben úgy indult neki a bajnokságnak, ugye, hogy addig, amíg nem nyertek a Fradi ellen, addig ilyen kilátástalannak tűnt az egész. De azt mondtátok, hogy nem, tehát nem szerzett pontot, vagy nem szerzett elég pontot, ugye tele volt döntetlennel ott az emlékeim szerint, tehát ilyen egy-egy pontokat szerzett, de hogy játékban azért már valami motoszkált. Itt most azt látom rajtad, vagy azt érzem a mondandódon, hogy azért ez a játékban sem nagyon motoszkált most úgy semmi, tehát hogy valami nem igazán klappol.
2: Igen, vannak azok a mérkőzések, egyébként jó a felvetés, de azért ez inkább statisztika, meg játék a szavakkal, hogy most a Fradi meccs után majd kiegyenesedik az Alegerszeg, mert ez mindig egy folyamat. Tehát Nuno Campos munkájánál lehetett látni tudatos elemeket, és lehetett érezni, hogy ugyan kell mindig egy fontos bravúr győzelem, hogy összehozza a csapatot, a győzelmek mindig segítenek ebben, és van olyan csapat, amelyik egy győzelem hatására elindul felfelé. És visszatérve az alapgondolatmenetre, van olyan mérkőzés az első fordulóban, amikor egy-két játékos nem működik, akármilyen formahanyatlás, vagy épp aznapi problémák miatt, de ez az Alegerszeg most gyakorlatilag teljes mértékben csődöt mondott, tehát az összes mezőnyjátékos, talán Gundel Takács nyújtott átlagos teljesítményt, de bravúrt ő se tudott hozzátenni. Én... ott látom a problémát, hogy most nem volt meg az a dinamika, nem voltak meg azok az egy-egy elleni játékok, nagyon gyengén, illetve inkább alacsony százalékban nyerték meg a párharcokat. Lehetett látni, hogy mit akarnak futballozni, tehát azért a reménysugár az ott van az Alegerszegnél, de az egyéni teljesítmények tekintetében is, és inkább úgy fogalmaznék, és itt most a komplex látásmód szempontjából is, hogy az egyéni állapot volt ijesztő. Tehát egy Skribeknek nem pörgött úgy a lába, nem volt dinamikus, pontatlan volt az átlövéseknél az a játékos, aki alapjában egy dinamikus játékos, rendkívül gyors, 34 km/h sprintje van, és extra rugó technikával rendelkezik. egyik se jött elő ezen a találkozón, és ezt most sorolhatnám Szendrénél, a játék intelligenciába, Kisbencénél, a kapura való veszélyességbe, és Maxwellnél a mozgékonyságba. Hát gyakorlatilag Maxwell is megjátszhatatlan volt, amikor meg egy-egyen labdavezetéshez került, vagy cserre, akkor meg szinte átesett a labdán. Tehát egyetlen egy játékos sem hozta azt, ami a kvalitások alapján hozhatott volna.
1: Na most akkor ehhez képest az MTK, és az MTK-n belül is, bár tudom, hogy ez egy csapatjáték, de azért Keresire kérlek tér ki külön, mert hogy még mindig, már nem mondjuk rá azt, hogy nagyon fiatal, 23 éves, tehát az még messze van attól, hogy nagyon öreg legyen, de már megint, tehát nem a 18 éves kategória, de óriás vándormadár, tehát gyakorlatilag nagyon nehezen találunk olyan csapatot, ahol ne fordult volna meg. Már az előző idényben is látszott, hogy itt az MTK-nál mintha kezdené megtalálni a számítását, most meg kifejezetten jól nézett ki a játéka, megint ugye egy meccsből nem szabad messze menő következtetést levonni, de kicsit ilyen Németh Andrásféle párhuzamot érzek, mint hogy Németh Andrásnak volt olyan, az előző két idényben összesen volt 5 gólja, most ugye egy meccsen van 2 gólja, tehát hogy elképesztő. Keresinél jobb volt az arány, de hogy azért ő sem brillírozott, viszont már mondom, az előző idén az MTK-ban azért valamit megvillantott. Szóval először az MTK-ról általánosságban, aztán kérlek, tér ki Keresire külön is.
2: Hadd kezdjem Keresivel, mert annyira tűpontos a meglátásod, hogy a kérdés feltevésétől függetlenül vele akartam kezdeni. Egy nagyon jó meglátás, hogy ezen a találkozón Keresi Zalán egyrészt gólerősen futballozott, másrészt az a meglátásom, hogy valahogy ez az MTK stílus, ez fekszik neki. És ami különösen bravúr az ő tekintetében, hogy én a 2003-as születési utánpótlás válogatottnál dolgoztam vele, és ő alapjában ő egy szélső típusú játékos volt, akit mind a két oldalt be lehetett vetni, akár befelé is tudott cselt csinálni, akár kifelé is, tehát érezni lehetett, hogy sok oldalú labdarúgóról van szó, de eszünkbe nem jutott volna centerként játszatni, mert ugye volt helyette más, most pedig center hiányba szenved az MTK, és gyakorlatilag Pinez is Máté nagyon jól megtalálta az ő pozícióját. Én meglepődök ezzel kapcsolatban, hogy center pozícióban hatékony játékra képes, de megoldotta maximálisan, viszont kellett hozzá az a fajta játékstílus, és azok a társak, gondolok itt akár Hinorára, akár Jürekre, akik a gólpaszt adták neki, hiszen Keresi alapjára jövve egy, és ha már Németh Andrással van a párhuzam, Keresi egy sokkal jobb mentalitású játékosnak tűnik, sokkal inkább nyerő típus, sokkal kevésbé adja meg magát a védőkkel szemben, viszont Németh András meg extra képességekkel rendelkezik. Tehát valahogy a kettőt kellene egybegyúrni, és akkor lenne egy nagyon jó válogatott.
1: Ebert Gábor szemterünk mondta itt a foci órában, hogy hosszú idő után érzett tüzet a szó, igen, jó értelmében a felcsúti kispadról a csapaton belül. Hát, ha ez Németet is arra ösztönzi, hogy szószoros értelmében akár begyújtja a rakétákat nála, és akkor a képességek mellé, hát ha egy ilyen tüzesebb hangulatból a mentalitás is tud majd csatlakozni. Ez a jövő zenéje. Már csak azért is a válogatott szempontjából nem lenne rossz, hogyha lenne egy alternatívánk, egy valós cserénk.
2: Én egy kicsit szkeptikus vagyok vele kapcsolatban, mert sokszor kapott már ilyen lehetőséget, de talán érezze ezt motivációnak.
1: Viszont nem csak Keresi miatt működött jól az MTK, és akkor zárjuk ezzel a közvetítésünket egy percben, hogy mitől volt még jó ma az MTK.
2: Jó, hát először is a Beriasvili-Radics belsővédő páros egy-egy apró kilengést eltekintve nagyon jól működött, és nagyon-nagyon érdekes, mert ugye lehet arról beszélni, hogy Jurek Hinor a gólpasszal, lehet arról beszélni, hogy Keresi extra gólerőssége, sőt, Klaus beállásával gólt szerzett, Komáromi beállásával nagyon-nagyon sokat tett hozzá a csapatjátékhoz. Én mégis meglepő módon Kovács Patrikot emelném ki. A bal hátvéd elképesztő jól, gyakorlatilag irányította több esetben is az MTK-t, nagyon komoly minőségi passzokat adott, az első gól előtt ő indította Hinorát, átjátszhatatlan volt védekezésbe, az Zalaegerszeg jobb oldalát teljesen semlegesítette, és nagyon-nagyon komoly minőségi passzokkal támogatta a támadójátékot. Erőszakos volt, párharcerős volt, én Kovács Patrikot emelném ki, annak ellenére természetesen, ha mezőnylegjobbát kell keresni, akkor ilyenkor Keresi Zalán a két góljának köszönhetően, de extra teljesítményt gyűjtött Jurek is, Hinora is.
1: A cselekén beszálló Komáromi is.
2: A cselekén beszálló Komáromi, és hát Klaus is azért gólt szerzett, és oda került még kétszer komoly gólhelyzetbe. Ezek mind-mind olyan jelek, ami alapján jó formában van, tehát összességében sokkal, de sokkal jobb állapotban voltak az MTK játékosai.
1: És vezeti is a bajnokságot az MTK. Ez kicsit viccesen, de nem elbagatelizálva a jelentőségét. Az első fordulót követően az MTK áll, az élen, az Ete pedig sereghajtó. Benne Ferenc, köszi szépen, hogy ezúttal is, itt voltál, számítunk rád a folytatásban is. Köszönöm. És hát nem csak az első, hanem a második vonalban is megvolt a teljes első forduló, úgyhogy hogy jöjjön egy teljes másodosztályú MB2-es körkép Marosréti Ervin jóvoltából.
3: Alaposan kiéheztek a nagykanizsai szurkolók arra, hogy MB2-es mérkőzésen lássák a csapatukat. Nem kevesebb, mint 24 évet vártak arra, hogy a piroskékek ismét a magyar labdarúgás második vonalában szerepeljenek. A visszatérés szombaton érkezett el, amikor a Zalai együttes az előző szezonban még az NB1-ben szerepelt DVTK-t látta vendégül. A stadion lelátója megtelt, több mint 3000-en voltak kíváncsiak a Kanizsa bemutatkozására. A meccs a hazaiak számára jól kezdődött, hiszen a 9. percben Kapornai találatával vezetést szerzett a nagykanizsa. Pontot viszont nem tudtak, mármint szerezni, hiszen a DVTK fordított és végül 3-2-re nyert. Jenei Gyula, a nagykanizsa vezetőedzője szerint több volt a szezonnyitóban.
4: Természetesen lett volna benne több, történtek olyanok a pályán, amivel nagyon nehéz mit kezdeni. Azt gondolom, aki itt volt, az látta, ebben nem fogok belemenni. Sok helyzetünk volt, sokszor odaértünk a kapu elé. Azt gondolom, hogy ha győzelmet nem is, de a döntetlen az simán benne volt. Sajnálom, hogy két rúgott góllal nem tudtunk nyerni, de volt egy átlövés, meg volt egy rögzített játékhelyzet. Ezekbe kell fejlődni, hogy ezeket úgy levédekezzük, hogy könnyű gólokat ne adjunk az ellenfélnek. De azon kívül szerintem a helyzete nem nagyon volt.
5: A stabilitás pedig megvolt a nagykanizsának, ami nagyon sokat érhet a későbbiekben is az MB2-ben.
4: Hát igen, azt gondolom, hogy a csapat jól nézett ki, de mindig csínyán kell bánni ezekkel a dolgokkal, azért most nem volt akkora nyomás a csapaton, egy Diósgyőrrel játszottunk, ezt próbáltuk meglovagolni. Nagyon egyforma csapatok vannak az MB2-ben, rengeteg nehéz mérkőzésünk lesz, egy jó alap ez, de nagyon messze vagyunk attól, amit szeretnénk elérni.
5: Hosszú még a csapatépítés folyamata, ugye? Természetes és talán valahol értelemszerű, hogy egy MB3-ból felkerült együttesbe, azért nagy a mozgás a nyári szünetben.
4: Elhoztunk egy döntést, elindultunk egy úton, lehetett volna másik úton is, de azt gondolom, hogy a helyzetből a maximumot kihoztuk, ha már ezen az úton indultunk el, hogy építünk egy kimondottan új csapatot. Próbáltuk azért a régi értékeinket, meg a helyi játékosokat azért itt tartani. Ők is nagyon jól szálltak be, úgyhogy ez is pozitív volt, de még azért a rögzített játékhelyzetek levédése, pici együttmozgások, van még rengeteg dolog, amit lehet finomítani, de sokkal többet kaptam, mint amit vártam. Úgyhogy nagyon büszke vagyok a csapatra. Sajnálom, hogy nem tudtunk ponttal befejezni egy ilyen mérkőzést, de mondom, szerintem teljesen lényegtelen, hogy most ez a mérkőzés döntetlen, vagy kikaptunk, mert az egy pont az tényleg most, nem mondom, hogy hiányzik, de nem hiszem, hogy azon az egy ponton fog múlni az életünk.
5: A felelősség is nagy, hiszen 3000-en egészen biztos, hogy itt voltak a stadionban, talán még többen is.
4: Hát hatalmas futball élmény volt, tényleg ennek örülök, hogy a nézők kifejezték a tetszésüket a csapat felé, volt aki felé, pedig nem, tehát tényleg jó érzés ilyen szurkolótábor előtt játszani, de természetesen nagyon nagy szerepe volt ebbe a Diósgyőri szurkolótábornak is, mert ők is beleálltak, tehát kell két ilyen komoly szurkolótábor, meg rengeteg civil néző, és akkor tényleg egy futball ünnep tud lenni. Mondom, az eredményen kívül minden parádés volt, és magával ragadó, de menni kell tovább, van még 29 mérkőzésünk. Azt gondolom, hogy ha el fogunk jutni oda a játékban és sok dologban, amit szeretnék, akkor nem lesznek problémáink a közeljövőben.
3: A Diósgyőr 450 kilométeres utazást követően hátrányba került, de három nyáron igazolt támadó góljával fordítottak az újonc ellen. Babinski Bence egyenlített, Molnár Gábor 20 méteres átlövésével. A vezetést is megszerezték, Borvető Áron fejesével pedig bebiztosították a győzelmet. Molnár Gábort hallják.
6: Biztosak voltunk benne, hogy ez egy ilyen mérkőzés lesz, ez ilyen szenvedős, ez ilyen küzdős meccs lesz. Hál' Istennek sikerült megnyernünk.
5: Mi kellett ehhez, mert a forgatókönyv szerint nagyon rosszul alakult a DVTK számára, ugyanis a nagykanizsa az első 10 perc után megszerezte a vezetést.
6: Hát rosszul indult, igen, hibáztunk egyet, de kapcsoltunk és ott voltunk fejben is, folytattuk tovább, amit elterveztünk, és sikerült is megfordítani a meccset, és meg is nyerni.
5: Fontos volt az egyenlítés még az első félidőben, hogy a fordulásra már úgy úgy érkezzetek, hogy ne az eredmény után kelljen futni?
6: Igen, persze, nyilván fontos volt, hogy fél időben úgy menjünk be, hogy döntetlen a mérkőzés, onnantól kezdve a második fél időben pedig azon voltunk, hogy megnyerjük a meccset.
5: Azt éreztem, hogy egy kicsit a Nagy Kanizsa, ha nem is azt mondom, hogy húzta az időt, de próbálták, amit lehet a foci ravasságából bevetni, hogy azért töredezzen és ne legyen folyamatos a játék.
6: Nyilván ők most jutottak föl, nekik egy döntetlen, egy Diósgyőr ellen szerintem jó lett volna úgy kezdeni a szezon, de nem jött össze nekik, így sikerült megnyernünk a mérkőzést, reméljük így folytatjuk tovább.
5: A második féldő közepén a te gólod lendítette, billentette át a DVTK javára az állást, meg kellett indulni a szélről, végigvitted és berúgtad a hosszúba. Mi fordult meg benned, vagy mi futott át a fejeden?
6: Mint az, hogy mi futott át, inkább csak az, hogy sikerült ezzel a mérkőzést megfordítani, és azok az emberek, akik mindent megtesznek a Diósgyőrért, a stábtagok, a vezetők, a játékosok, a szurkolók, azok tudtak örülni, hogy a vége fele mi vezettünk, és a végét sikerült megtartani, és még rá is rúgni egyet.
5: 3-1-nél talán sokan azt hitték, hogy megvan a meccs, mégis egy fejes után, egy nagykanizsai fejes gól után izgalmas lett a vége.
6: Hát izgalmas lett a vége, de 3-1-nél már azért másabb azért nyom az ellenfél, te már azért egy kicsit védekezel, úgymondva, sikerült betalálniuk egy ilyen, úgy gondolom, egy semmilyen gólból, de a vége jó lett. Azt gondolom, nagy lendületet ad, hogy sikerült első meccset megnyerni, otthon pedig nem is lehet más, minden mérkőzés meg kell nyerni.
3: Takács Péter hivatalosan kinevezett vezetőedzőként először irányította a DVTK-t, bár az előző szezon hajrájában megbízott minőségben már ült a kispadon. A véglegesítése után most győzelemmel debütált.
7: Nyilván nagyszerű érzés, de azért ebbe egy picit bele öregettem. Nagyon kellemetlen ellenfél volt a Nagy Kanizsa. Amúgy tudtuk, hogy ez lesz, hogy itt egy nagyon-nagyon lelkes csapattal fogunk találkozni. Kim volt a félváros, és tényleg elképesztően jó hangulatot varázsoltak a Nagy Kanizsa szurkoló. Egy igazi futballünnep volt. Nekünk az volt a célunk, hogy ez ne asszisztáljunk, azonban el kell ismerni, hogy a mérkőzés elején bealudtunk, ennek az okát majd meg fogjuk keresni, meg fogjuk találni, és azok után, hogy a Nagy Kanizsa megszerezte a vezetést, teljesen megérdemelten, nekünk változtatni kellett. Nem a hosszú labdákra készültünk, a rövid passzos játékokra, azonban folyamatos nyomás alatt voltak a védőink, amikor a labdát próbáltuk járatni középső zónába. Éppen ezért ilyenkor egy hibrid focit kell választani, játszani kell a rövid kombinatív játékkal, illetve a hosszú passzokkal. Az egyenlítő gólunkat egy hosszú passz okozta, ott a Babinski lecsapott egy labdára, és azzal tudtunk egyenlíteni. Fél időben megbeszéltük azt, hogy min kell változtatni, hogy tudjuk középső zónába járatni a labdát. Azt gondolom, hogy a második fél idő már rendben volt. Átálltunk 3 védős rendszerre, amikor nálunk volt a labda. Ez alatt a távolságok nem voltak olyan nagyok a belső védők között, és hát ennek köszönhetően azt gondolom, hogy a második fél időben azért át tudtuk venni a játék irányítását. Hál' Istennek tudtunk nyerni.
3: A DVTK-hoz hasonlóan egy másik NB1-es múlttal rendelkező csapat is jól vette a Merkantil Bank Liga nyitányát. A Videoton FC hazai pályán 4-0-ás győzelmet aratott a Kozár Mislen ellen. A fehérváriak a szünet előtt szereztek vezetést, majd a második játékrész közepén további 3 góllal tették biztossá a győzelmet. Bedi Bence és Derekasz Zoltán duplázott, így alakult ki a végeredmény. Pető Tamás vezetőedző érthetően elégedett volt a lefújás után.
8: Azt gondolom, nagyszerű mérkőzést játszottunk. Az első 10 perc kivételével ott egy kicsit idegesek voltunk, kapkodtunk, de onnantól kezdve az első félidőt is végig uraltuk, nagyon sok lehetőséget alakítottunk ki az ellenfél kapuja előtt. A második félidő meg abszolút, én azt gondolom, hogy csak rólunk szólt. Gratulálok a játékosaimnak, csak magas szinten tudok róluk beszélni. Fantasztikusan játszottak. Olyan játékosokat kerestünk a nyáron, akik meghatározóak tudnak lenni ebben a csapatban, és méltóképpen tudják képviselni a klubot és a csapatot. Most ez a két játékos is ebbe a kategóriába tartozik, de azért én külön kiemelném Nagy Dominik szerepét is, ezen fantasztikusan játszott ezen a mérkőzésen, ugyanúgy, hogy a felkészülésem is. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ezt a szintet tudjuk sokáig tartani. Nyilván azért vannak olyan dolgok, amik majd nem rajtunk fog múlni. Itt a klub körüli dolgokról beszélek, de ez minket abszolút nem zavar. Én nagyon örülök győzelemnek.
3: A Kozár Mislen az első 20 percben jól futballozott, de a lehetőségeit nem tudta kihasználni. Ezután viszont egyértelműen a Videoton akarata érvényesült, ismerte el Cuci Mátyás, a Baranyaiak vezetőedzője.
9: Gratulálok a Videotonnak, Úgy érzem, hogy minden hibánkat ki tudtak használni, veszélyesek is voltak. Mi most még nagyon az útunk elején vagyunk, ez látszik, de látom azért a fényt az alagút végén, azt hozzá kell tenni. Türelmesek vagyunk, most a legfontosabb az, hogy a holnap reggel már kielemezzük ezt a mérkőzést, rendbe tegyük a fejeket, és megyünk tovább, és neki fogunk menni a Gyirmótnak. Azért fogalmaztam így, hogy látom az alagút végén a fényt, mert azért voltak lehetőségeink, és ott tudtunk tenni. Azért nagyon fiatal csapatom van, és vannak játékosok, akik ugye kb. Most játszottak először NB2-be, de ez nem kifogás, tehát ezt tudtuk eddig is, és megyünk tovább. Remélem a következő mérkőzésen, itt az első 10 percben akár el is tudjuk dönteni a mérkőzést, vagy az első 20 percben, bocsánat, hogyha így nézzük, és akkor most nem így beszélünk, de megérdemelte a videóton, tehát hogyha most így végig az egész 90 percet nézzük, megérdemelte, volt nekünk egy jó 20 percünk az elején, meg egy végén egy 20 percünk, de ott meg már engedtek minket, hogy játszunk, és úgy azért úgy könnyebb, de mondom, nem keressük a kifogásokat, megyünk tovább, és dolgozunk tovább, mert dolgoznunk kell még.
3: Szoros küzdelmet és gól nélküli döntetlent hozott a BVSC és a Kazincbarcika találkozója. A borsodi kéksárgák az előző idényt az élvonalban töltötték, most egy ponttal kezdték az új bajnokságot a második vonalban. Kuttor Attila vezetőedzőt hallják.
10: Azt gondolom a mérkőzésről, hogy tipikus első mérkőzés, bajnoki, első bajnoki volt. Inkább küzdelmes, mint szórakoztató, de úgymond álltuk a sarat idegenbe, elhoztunk egy pontot, ezzel elindultunk a bajnokságba, úgyhogy tovább kell építkeznünk, erősödnünk ahhoz, hogy meccseket nyerjünk.
3: A barcikai kapuban jó formát mutatott a szezonnyitón Kocsis Botond. A 19 éves fiatal kapus sokat tett azért, hogy csapata pontot szerezzen a fővárosban.
11: Jobban örültem volna, hogyha egy győzelemmel tudunk kezdeni, de első fél időben megvoltak a helyzeteink nekünk is. A második fél időben egy kicsit jobban nyomott az ellenfél, de szerintem még ott is tudtunk volna gólt szerezni. Hát sajnálom, hogy csak egy döntetlenre futotta, de kapott gól nélkül, azt meg kell dicsérni a csapatot. Már nagyon várjuk, hogy végre hazai tábor előtt is játszassunk, és persze a Videóton egy nagyon nagy nevű klub. Hát nagyon várjuk ellenük is a meccset, és reméljük be tudjuk húzni a 3 pontot.
3: A Tisza Kécske és a Szeged sem bírt egymással a másodosztály nyitó fordulójában. Mikey Ramos korai góljával ugyan a vendéglátók vezetést szereztek, ezt azonban a második félidő elején Vágó Levente kiegyenlítette, így a két csapat 1-1 ponttal kezdte a bajnokságot. Lackó Zsolt, a szegediek edzője, a következőképpen értékelt.
12: Első 10-15 percben a Tisza Kécske rákerültette a játékát, nem kezdtük jól, ennek volt a következmény. Vezettek is. Szép lassan sikerült rendezni a sorokat, és ahogy teltek a percek, a mi játékunk kezdett dominálni, és ennek volt az eredménye, másik félre tudtuk egyenlíteni, és utána meg kellett nyernünk ezt a mérkőzést. Sok olyan helyzetünk volt, amit a jövőben ezeket a helyzeteket ki kell használni. Összességében jó mérkőzés volt, mind a két csapat szerintem próbált futballozni. Mind a két csapat próbált a kívülisát egy a másik csapatra erőltetni. Azt tudjuk, hogy a Tisza Kécske nagyon minőségi játékosokból áll, egyénileg az NB2 legkomolyabb játékosai, ezzel tisztába kell lenni. A végén gyakorlatilag bárhol lehetett volna gól, de összességében hiányérzetem van, mert az ilyen mérkőzéseket meg kell nyerjük. És egy srácokat is ezt mondtam, hogy ezeket a mérkőzéseket meg kell nyerjük. Ami pozitív, hogy az a fajta játék, amit szeretnénk játszani, az megjelent, a mentalitás az rendben volt, és köszönjük a szurkolóinknak, akik elkísértek, a végén megtapsoltak minket. Ebben az évben nekünk sokat kell tenni, hogy még többen jöjjenek, akár idegenbe, és akár az otthoni stadionban.
3: Az ajkai eredményre sokan felkapták a fejüket szombaton este. A helyi csapat ugyanis 3-1-es győzelemmel kezdte a szezont a nagy terveket dédelgető Kecskeméttel szemben. Az Ajka bő egy óra játék után már 3-0-ra vezetett. A KT-je ugyan Szépe János révén betalált, de ezzel is csak kozmetikázni tudták az eredményt. Artner Tamást, az ajkaiak vezetőedzőjét hallják.
13: Le a kalappal a csapat előtt, mivel egy teljesen új csapatot kellett építeni itt Ajkán. Ugye 8 olyan játékos lépett pályára, aki most lett igazolva, úgyhogy tényleg egy nagyon masszív, nagyon kiegyensúlyozott, nagyon jó mérkőzést tudott nyújtani a csapat, és a játékosok maximálisan oda tették magukat a mérkőzésen.
3: Mivel sikerült a Kecskemétet meglepni, és végül is egy ilyen magabiztos győzelmet aratni?
13: A Gál Bálint egy nagyon-nagyon jó kohéziót épített ki a csapatnál, nagyon jól felkészítette a csapatot, szuper közösséget, jó volt a kiválasztás, úgy néz ki a játékosok kiválasztásánál. azok a játékosok maradtak itt, akik nagyon ragaszkodtak az Ajkához, évek óta itt vannak, és ez az egyveleg okozta azt, hogy tényleg az első mérkőzésre már összeállt egy olyan csapat, ami sikeres tudott lenni. Szerintem a mostani NB2 egy sötét ló így bajnokság megítélésében, mert borzasztóan átalakultak a csapatok keretei. Igazából nem mernék nyilatkozni most, hogy mire képes ez a csapat. Inkább azt mondanám, hogy hétről hétre készülünk, hogy minél sikeresebbek tudjunk lenni. Nem nagyon lehet látni még az NB2-ben az erőviszonyokat. Van egy-egy csapat, akire azt mondaná az ember, hogy ki fog emelkedni, de az, hogy az öme hogy fog kinézni, azt én szerintem majd a 6., 7., 8. forduló után lehet eldönteni.
3: A Merkantilbank ligában vasárnapra 3 mérkőzés maradt. A legtöbb gól ezek közül Gyirmóton született, ahol a Csákvár Benkő Péter bődületes átlövésével már az első percben előnyt szerzett. Ezután viszont a hazaiak domináltak, akik az NB3-ból történt visszajutásuk után 3-1-es győzelemmel nyitottak. Iván Alex kétszer talált az ellenfél hálójába.
14: Hát nem úgy kezdődött a bajnokság, ahogy igazából elterveztük, de nem is jött rosszul ez. 1-0-os hátrányból még jobban koncentráltunk. Külön pozitívum, hogy a csapat nem kapkodott a gól után, fejbe ott voltunk, végig tudtuk, mit akarunk játszani. Igazából uraltuk a játékot egészen a egyenlítő gólig, utána pedig szerintem fölénybe játszottunk. Így egyedül a pontrugások, amivel veszélyeztet a ellenfél csapata, megérdem egy győzelmet szerintem. Igazából utolsó bajnokságos meccsen a Bős ellen összeött ott is 2 gól. Ez nyilván egy kis önbizalmat adott a támadó játékomba. Áldék mondták, hogy cselezzünk, lőjünk nyugodtan. Szerencsére ez ma meg is mutatkozott, és be is mentek a lövések.
3: A Soroksár és a Mezőkövesd is szoros találkozót játszott egymással, amelyen egyetlen találat döntött. Ezt a hazaiak játékosa Kékesi Alexander szerezte 1/4 órával a lefújás előtt, amivel a Soroksár értékes győzelmet aratott.
15: Kicsit izgultunk az első meccsen, szerintem bennünk volt az előző szezonoknak ez a mindig rossz kezdete, de valahogy túllendültünk, az volt a fejünkben, hogy ne kapjunk gólt. A játék majd jönni fog szerintem, és azt most, hogy én fejeltem a gólt, ez most így sikerült, úgyhogy ennek örülök, de ha elő nem megy, akkor néha be kell segíteni.
3: Kolarovszki Gábor a hazaiak vezetőedzője szerint a bajnokság elején a 3 pont megszerzése a leglényegesebb, aminek a gyengébb játék ellenére a csapata a Mezőkövesd ellen eleget tett.
16: A győzelem a legfontosabb, és egyébként egy szép fejes, egy jó szöglet. A másik félben egyébként volt azért 2 nagy lehetőségünk, azt gondolom, hogy másik félben sokkal jobb játszottunk, de az első félidőt azt ugye el kéne felejteni, még nem megy, de azt meg kell beszélnünk, hogy még egyszer ilyen nem történhet, mert ez szörnyű volt. A meccs szörnyű volt nyilvánvalóan, de a mi játékunk az kritikánuli volt az első félidő, de ha így tudunk nyerni, az egy nagy dolog, úgyhogy ennek én is örülök. Az első mérkőzésen előfordulhat az, hogy a gyengébben teljesít egy játékos, vagy 2, vagy 3, vagy 4, vagy 6, az idegesség, a feszültség, nagyon sok minden lehet. Ami nekem bántó, hogy az alapelvek, a szabályok a pályán nem történtek úgy, ahogy kellett volna. Tehát nem oda álltunk, ahova kellett volna, amikor a labda és ahol volt. Úgyhogy az nagyobb probléma. A teljesítmény az meg olyan, hogy hol jó lesz, hol rosszabb. Ez egy jó hír, hogy szerintem ennél csak jobb lehet. Semmi jobb is lesz. Ez egy kicsit ilyen kihozintó pofon nekünk is, a srácoknak is, az edzőmérkőzés, ugye, mint tavaly is, télen is, nem jelent semmit. Az egy nagyon jó terhelés, nagyon jó alap, de azt újra és újra és újra elő kell venni, és gyakorolni kell minden.
3: Máté Péter nem ilyen debütálásra számított a borsodiak kispadján. A vereség után a szakvezető kritikusan értékelt.
17: Nem szeretem ezt a közhely, de sajnos nagyon gyenge mérkőzés volt szerintem. Nagyon sok hibával játszottunk. Az elején még azt is éreztem, hogy talán van bennünk egy némi idegeskedés is. Majd az első fél idő második felében azt gondolom, hogy elkaptuk a ritmust, megvoltak a lehetőségeink, természetesen a Soroksárnak is, de jobb döntéseket hoztunk volna a kapu előtt, még vezethettünk volna, és ettől függetlenül nagyjából ugyanban a medelben zajlott a találkozó, sajnos egy pontrugás után nem ponttal vagy pontokat érhetünk haza. Gratulálok összességében a Soroksárnak.
3: Szentlőrincen pedig a Karcag vendég szerepelt. A gól nélküli döntetlen után Varga Attila, az Alföldiek szakvezetője értékelt.
18: Minden pontra égetően szükségünk van, és ez egy nagyon értékes pont volt, annak tudatában, hogy tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, és nem csak az ellenfél miatt, hanem amiatt is, hogy ugye egy nagyon hosszú utazás után voltunk, és ez a nehéz mérkőzés, ez a pályán is meglátszott. Az ellenfél jól használta ki a hazai pálya előnyét, próbáltak dominálni, az első fél időben sikerült is nekik, ott egyértelműen a Szentlőrinc akarata érvényesült, mi egy kicsit rossz felfogásban játszottunk, főleg a középpályás játékunk akadozott, de a srácok küzdeni akarásával és a hozzáállásával maradéktalanul elégedett vagyok és lehettem. A második félidő egyébként már kiegyenlített volt, és talán egy picit át is billent a mérlegnyelve a mi javunkra, hiszen kétszer álltunk kapussal szemben, mind a két támadónk egy-egy százas zicsert elrontott, tehát a mérkőzés a második félidőben, főleg a meccs vége felé már inkább nekünk állt, az ellenfélnek szerintem, sőt biztos vagyok benne, hogy helyzete nem volt, lehetőségei voltak. A csapat karaktert mutatott ezen a napon, és egy pontot elhoztunk egy nagyon nehéz szerepről.
3: Ez egy tipikusan szezonnyitó mérkőzés volt?
18: Mondhatni, hiszen nem sok anyagunk volt a Szentlőrincről, tehát sokkal kevesebbet tudtunk készülni belőlük, mint általában szoktunk. Ez az egyik. A másik pedig, igen, az első mérkőzés fontossága minden csapatnak nagyon súlypontos. A Szentlőrinc mindent megtett egyébként a győzelem érdekében. Sokat dolgoztak, hogy bevegyék a kapunkat, de nagyon szervezettek voltunk, és pár harcokban is sokkal, de sokkal nagyobb előrelépést mutattunk az utolsó mérkőzéshez képest. Úgyhogy igen, a játék az még nem volt, legalábbis mi részünkről a játékunk nem volt még olyan, amilyet én szeretnék. Egyébként én nem is szeretek célfutballt játszani, de most a hosszú utazás, az első mérkőzés miatt, éppen amiatt előbb, amit előbb mondtam, hogy nem tudtunk készülni nagyon a Szentlőrincből, igen, mondható, hogy a játékunk még inkább célfutballt mutatott, mint minőséget, de nekünk most az volt a lényeg, hogy az első mérkőzésen pontokkal távozzunk, és ezt maximálisan teljesítette a csapat.
3: Nikházi Márk, a Szentlőrinc vezetőedzője szerint igazságos döntetlen született.
19: 80%-ban benyomtuk a kapu elé az ellenfelet, bőven-bőven volt olyan lehetőség, zicser, amiben tudtunk volna gólt rúgni. Aztán hát persze a foci, amilyen a második fél időben ott volt két kontra, amivel el tudott menni a Karcag, nyilván tudtuk, hogy ebből erősek, az kimaradt, tehát az egy elég nagy zicser volt, szóval ha így nézzük, akkor ott ki is kaphattunk volna, de azt gondolom, hogy tehát szereztünk egy pontot, de talán közelebb voltunk mi ahhoz, hogy mi szerezzük meg a három pontot. Sajnos ez nem sikerült, hát nyilván ezeken kell dolgozni, hogy ezeket a helyzeteket zicsereket berúgjuk. Hát gyakorlatilag, amit gyakoroltunk, azt mindent megcsináltak a srácok, mind védekezésben, mind támadásban. Hát nyilván ez egy gyilkos ösztön ott a kapu előtt, ez a legfontosabb. Hát ez dönti el a mérkőzéseket, hogy ezek a helyzetek zicserekbe mennek, vagy nem mennek be. De én úgy gondolom, hogy addig jól, meddig van zicser, van lehetőség, mert ha nem lenne, na, akkor kellene fogni a fejünket. Ettől függetlenül azért boldog nem vagyok, de a srácok mindent megtettek a pályán annak érdekében, hogy itthon tartsuk a három pontot, ami sajnos nem sikerült.
20: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
21: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
20: valamint mobil alkalmazáson.

0: magam. Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kellemes hétfőesti rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, ez pedig a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten és környékén. Az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, illetve például a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén is. Maradunk a labdarúgás világában, ugye a mai körkapcsolást ez határozta meg szinte teljes egészében, és Keresztes Krisztiánnal folytatjuk, aki mindenképpen szeretett volna külföldön maradni, a német másodosztályból egészen pontosan pedig több ajánlata is volt, árulta el Krisztián a Nemzeti Sport Rádiónak a 26 éves labdarúgót a következő idényre. A Bundesliga 2-es Greuther Fürth csapata kölcsönözte ki Nyíregyházáról. A megállapodás hátteréről Szabó Bence kérdezte Keresztes Krisztiánt.
2: Gratulálok az átigazolásodhoz. A Fürth együtteséhez kerültél ki a német labdarúgó másodosztályba. Milyennek a háttere, mit kell erről tudni, erről az átigazolásról, milyen érzésekkel kerültél ki Németországba?
3: Köszönöm szépen a gratulációt. Igazából szerettem volna elsősorban külföldön maradni. Ezt beszéltük a Nyíregyházával is, a vezetőkkel is, ebben partnerek voltak végig, úgyhogy ennek nagyon hálás vagyok. És volt több ajánlatom a Bundesliga 2-ből. Végül is, miután beszéltem a mindkét edzővel, meg a vezetéssel, úgy döntöttem, hogy én meg a menedzserem, hogy a Fürth legyen az. Igazából szimpatikusabb volt az edző elképzelése, meg a tervei velem, úgyhogy ezért döntöttem így. Viszont remek lehetőségnek gondolom, mert ez egy jó liga. Jó nagy múltú klubokkal, igazából nagy stadionokkal, sok nézővel, úgyhogy kíváncsian várom a kezdést.
2: És hogyha már mondtad, hogy az elképzelés szimpatikus volt, mi az, amit felvázoltak neked, akár egyénileg, vagy a játékra vonatkozóan, mit kell elképzelni?
3: Igazából elmondta nekem, mikor felhívott, hogy utánam nézett, látja, hogy milyen képességeim vannak. Nagyon sokat lát bennem, elmondta, hogy hol tudna használni a pályán, milyen a játékrendszer, és ez alapján döntöttem úgy, hogy akkor legyen a Fürth, és hát reméljük jó döntést hoztam. Eddig úgymond mindig jól tudtam dönteni a karrierem során, reméljük, hogy most is így lesz.
2: Ugye a Dundee Unitednál alapvetően vagy belső védőként, vagy egy ilyen baloldali védőként számoltak veled, akkor itt melyik opció a legreálisabb?
3: Igen, hát belső védőként használnának, ezt elmondták többször is, akár három védőbe középen, vagy baloldalt, vagy négy védőbe középen, mármint úgy értem, hogy belül baloldalt, úgyhogy igazából ezek a pozíciókon, ahol számolnak velem, ez nekem megfelel, én is így képzeltem el, úgyhogy várom a kezdést, igen.
2: Egy kicsit tekintsünk vissza, ugye az előző idényedben mondhatjuk azt, hogy azért Skóciába berobbant, tehát te ezzel kapcsolatban éreztél olyan fajta visszajelzéseket, akár így kívülről, edzőktől, vagy így többen felkapták a fejüket a teljesítményedre, illetve hogy a klubok jelentkezése is bőven megnőtt?
3: Igen, hát ilyenkor nyilván ez az érdeklődés megnő, a népszerűség megnő, amit tapasztaltam is sokszor. Az utcán is megállítottak már itt Magyarországon is. Ez rendkívül jó visszajelzés nekem, hogy fejlődök, lépek egyről a kettőre, úgyhogy ez egy jó dolog, ezt tovább kell csinálni, aztán fejlődni tovább.
2: Az egyébként hogyan alakult a skóciai rész? Tehát ott mennyire szerettek volna téged marasztalni, te mennyire maradtál volna, erre utólag hogyan tekintesz vissza?
3: Én nagyon jól éreztem magam, igazából anyagi okok miatt lett így elrendezve ez az egész. Én,
2: tehát akkor nem tudtak, vagy nem akartak kivásárolni?
3: Nem nagyon volt anyagi lehetőség ott náluk, ahogyha megnézed, a játékosok 95%-áért nem fizetnek, tehát vagy kölcsön, vagy szabadon igazolhatóként mennek ki a játékosok. Viszont egy remek lehetőség volt, nagyon sok jó embert ismertem meg. Ez most egy évig tartott, viszont igazából én is, meg szerintem ők is egy évet töltöttünk együtt, úgymond, és hát ennyi volt benne.
2: És a Nyíregyházával kapcsolatos dolgokra kicsit térjünk ki, ugye, hogyha jól tudom, akkor kölcsönbe kerültél a Fürth együtteséhez és vételi opcióval, tehát akkor a játékjogod az még Nyíregyházához köt.
3: Igen, hosszabbítottunk a Nyíregyházával egy évet, és így kölcsön adtak. Hát így is anyagilag jól járt a klub, a Nyíregyháza is, meg a Fürthnek ugye vételi opciója van, ez egy bizonyos meccszám után ez ugye automatikussá válik, meglátjuk, hogy alakul igazából. Én nekem nem erre kell figyelni, nekem a teljesítményemre, meg azzal, hogy hogyan tudok hozzájárulni ahhoz, hogy sikeres legyen a csapat. Úgyhogy én erre is próbálok fókuszálni, nyilván ezeket a dolgokat tudom, de ez sose volt nekem mérvadó, hogy kölcsön vagy megvesznek, sőt, sokszor jobb a kölcsön, mert nem vagy elkötelezve, úgymond, hosszú távra, aztán meglátjuk, hogy alakul. Esetre a kezdetre kell odafigyelni, és szépen lépni egyről a kettőre.
2: És akkor milyenek voltak az első benyomásaid, mióta vagy Németországba?
3: 2 napja, 2,5. Megcsináltuk az orvosit, az egy egész napos program volt, megnézték a fitnesst, igazából a gerincet, járást, vért vettek, úgyhogy nagyon úgymond, hát profi körülmények fogadtak, és utána a nap pedig már külön edzettem, a többiek meccset játszottak, a Hoffenheimen játszottunk, a második fél időből egy kicsit tudtam is nézni, úgyhogy tetszett a játék, nyilván az eredmény az ilyenkor másodlagos egy edzőmeccsen, nagyon pozitív, a társak is jól fogadtak, úgyhogy rendkívül pozitív eddig.
2: És akkor milyen célok vannak a klub előtt a bajnokságra vonatkozóan? Ugye a Fürth azért többször szerepelt már a Bundesliga első osztályban, de alapvetően, ahogy nézem, ugye akár a tavalyi szezonból is kiindulva, nem feltétlen ezek lehetnek az elsődleges prioritások, de mi az, amit neked mondtak, mire lehet jó majd ez a klub a bajnokságba?
3: Igazából az első számú szempont az, hogy elkerüljék azt a helyzetet, amibe kerültek tavaly, és ez nem csak szavakban mondják, hanem tettekbe is láttuk, hogy több ajánlatot is tettek értem, úgyhogy erről a részről megbízható a kommunikáció, amit közöltek felénk, és elsősorban nyilván ez a szituáció, ez az osztályzós szituáció elkerülése a cél. Aztán igazából ez egy erős bajnokság, ez egy másodosztály, ez mindig magyar is, másodosztály is, meg a német, vagy akár mondom, az angolt, az is nagyon nehéz. Az a második ligák azok mindig nagyban különböznek az elsőtől, és ehhez adaptálódni kell most a Fürth. Fürth 3 éve, ha jól tudom, Bundesligát játszott. Hát ami ott sikeres volt, az itt nem biztos, hogy ebben a ligában sikeres lesz, mivel nagyon fizikális liga, másképp tudnak érvényesülni a csapatok. Ehhez nyilván át kellett állni, meg át is fognak állni.
2: De akkor mondjuk erre a fizikális játékra te játékstílusod, de az egészen alkalmas lehet, ugye Skóciába kiindulva.
3: Hát igen, nyilván most utánam is néztek, tehát ez alapján igazoltak, de nem csak úgy egyről a kettőre. Nyilván ez a fizikalitás, amit tudok adni a csapatnak, meg a stabilitást, úgy gondolom, meg nyilván az, hogy ballábasként játékfelépítésbe is akár tudom segíteni a csapatot, úgyhogy ezek az erősségeim ezért igazoltak, stabilitást kell nyújtani, erről meg igazából meccseket kell nyerni, ott tudod nyerni a meccseket elől, úgyhogy kíváncsian várom, mondom még egyszer, mert papíron ez egy erősebb liga, nyilván én még itt élőben nem láttam őket, ezt a ligát, nem láttam a csapatokat élőben, meg úgy nagyon felvételről sem, nagyon mondom, ez egy jó erő, próba lesz nekem is, a Skót ligánál úgymond erősebb liga, úgyhogy tényleg kíváncsian várom, meg nagyon izgatott vagyok.
2: Hát akkor meglátjuk mindenképpen. Van-e olyan mérkőzés különösebben, ami úgy felkelt még jobban az érdeklődésedet, még az alapvárakozástól kezdve is, ugye hát azért vannak nagy csapatok ebben a másodosztályban.
3: Igen. Hát most a második tétmeccs egyből a Nürnberg ellen, az óriási derbi, azt többször hangoztatták itt 2 nap alatt, hogy az egy nagyon jó meccs, a csapattársak is, meg a stáb is mondták, hogy ez egy nagy derbi, úgyhogy azt nagyon várom, de úgy mondhatom akár a többi csapatot, ami ott van az első 10-be, mert azért azok elég nagy múltú klubokat, a Hannover, a Hertha, most a Wolfsburg is kiesett, ezek mind jó csapatok, és ezeket nagyon várom, igen.
2: Hát akkor még egy dolog a végére a személyes ambíciók tekintetében, hát gondolom nyilván az ott lenne a cél, hogy akkor tényleg annyit tudjál játszani, hogy adott esetben az a opció is érvényesüljön, meg gondolom azért egy német ligából a válogatottnál is könnyebb felkelteni az érdeklődést a kapitánynál.
3: Igen, hát ez egy kimondott célom, szeretnék oda kerülni a válogatottba, olyan teljesítményt kell nyújtani, amivel észrevesznek, ami most ebben a ligában már jobban szem előtt vagyok, viszont mindenképpen ez egy cél, egyéni célom is, úgyhogy oda szeretnék kerülni, de hát ahhoz teljesíteni kell, ahhoz folyamatosan jól kell teljesíteni, amit tudok is, de úgy gondolom, hogy erre képes vagyok, és hát így van, nem szabad a teljesítménynek kirengenie, illetve konzisztensnek kell lenni, és akkor van a rásai.
1: Az elmúlt percekben a német Greuther Fürth csapatánál futballozó Keresztes Krisztiánt hallottuk, Szabó Bence volt a riporter, és akkor a mai műsor zárásaként jöjjön Forma 1, a 41. Formula 1-es magyar nagydíj helyszínén dolgozott kollégánk Kreisz Bálint. Tőle tudhatjuk meg, hogy pontosan milyen is volt ez az ő hétvégéje, vagy ez a hétvége egészen pontosan az ő szemüvegén keresztül a Hungaroringen.
4: Amit a televízión keresztül látni lehetett, hogy ez a teljesen újjáépített pálya tényleg mindenkit lenyűgözött, és akik nyilatkoztak erről, nem csak udvariasságból tették ezt, azt meg tudod erősíteni.
5: Igen, az egész hétvégének volt egy ilyen hangulata, és a pedok épületek azért már tavaly is kész voltak, de még ott mondjuk a médiaszektor nem teljesen, tehát hogy volt

0: megtanulni azt, hogy mi hol van, és nyilván így mindenki megszokta, és ezáltal még jobban értékelte, mert pontosan tudta, hogy egyes helyeket milyen könnyen lehet megközelíteni, nem az van, hogy keresgetni kell a dolgokat, hanem úgy minden jól meg van csinálva. Voltak egyébként változtatások tavalyhoz képest, mert volt szerencsém tavaly is ugyanígy dolgozni a rádió tudósítójaként. Nyilván ez amiatt is volt, mert idén 11 csapat volt a 10 helyett, ami egyértelmű, hogy több helyet foglal, de szerintem logikusabb is volt a felépítés, nem érződött az, hogy egyre több csapat van, és továbbra is a Formula 1-nek a hangulata az extra. Mindig különleges ez az autósport király kategóriája tényleg, és lehet, hogy ebben a plusz egy csapat is benne van, de érzés azért olyan volt, hogy több ember mozog ebben a paddockban, de mivel sokkal szélesebbek a terek, mint az átépítés előtt voltak, ezért ez nem feltétlen érződik túl zsúfoltnak, leszámítva néhány pillanatot.
1: Tudjuk, hogy néha a pilóták vagy a csapathoz tartozó emberek zárkózottak, és szinte csak a kötelező interjúkat adják, de az, hogy Magyarországon te egy magyar újságíró vagy, egy kicsit úgy nyitottabbá tette őket, és szívesebben megálltak neked? Mik voltak a tapasztalataid?
0: Én olyan szempontból a versenyzőknél nem próbálkoztam, egyrészt, mert tudom, hogy a Formula 1-nek milyen szigorú szabályai vannak, és hivatalosan a jogtulajdonos a cég esetében ez az MN Sport, akik ezáltal minden lehetőséget megkapnak, ők tudnak kamerás interjúkat készíteni a versenyzőkkel, amit aztán mi is tudunk használni, és cserébe ők le is fordítják, tehát minden téren segítenek nekünk és a mi munkánkat is. Úgyhogy én így versenyzőket kérdezgetni nem kezdtem el, nekem inkább a magyar sportolók voltak fókuszban, de ettől függetlenül láttam őket, meg én azért ilyenkor igyekszem média munkás maradni, és nem átmenni szurkolóvá.
1: Nem is szabad, ugye? Nagyon szigorúak a szabályok, tehát videózni nem lehet, szelfizni nem lehet, tehát ez teljesen...
0: Közösségi médiában nem lehet kirakni videót, de hogyha elkezdesz videózni, senki nem jön oda, senki nem kérdezi meg. Sok sporteseményen, aki esetleg járt már média munkásként ilyen helyszíneken, azt tudja, hogy mondjuk nem készíthetsz fotót a sportolókkal. Ez interjú környezetben itt is így van, de mivel 10% nagyjából az, amikor interjúznak a sportolók, és legtöbbször csak sétálnak a paddockban. Sok olyan médiás van, aki szembe jön egy sportoló vagy egy versenyző, megállítja egy képre, és hogyha szerencsé van, akkor az adott ember megáll neki. És ezeket senki nem ellenőrzi, tehát nincs az, hogy valaki oda jön, és akkor morcosan rád néz, hogy hát te mit csinálsz. Ez a része volt, ami érdekes, hogy nagyon sok VIP vendég is van, tehát itt nem úgy van, mint a sportesemények többségében, hogy elkülönül a médiaszektor mindentől, hanem így mindenki ömleszte van. VIP vendégek, fontos személyek, van, hogy szembe jön veled George Lucas, vagy bárki, Lewis Hamilton. Amikor mész fel a lifthez, akkor volt, hogy Pierre Gasly vagy Liam Lawson szállt ki előttem, és sétált velem szembe, amit nyilván egyrészt ilyen csodálkozva néz az ember, hogy azt a, de másrészt meg érdekes volt látni, hogy mondjuk ki hogy reagál a szurkolók közeledésére, mert azért sokan voltak, akik hiába mondjuk VIP vendégként voltak ott, azért kicsit szurkolók is hozták magukkal a családot, és akkor ők kértek, próbáltak aláírás képni fényképet, Norrisos pólóban odament Charles Leclerc-hez. Volt, aki nagyon jó fej volt, ilyen például Charles Leclerc, aki szinte mindig megállt, és legalább aláírásokat osztogatott, de azért hozzá kell tenni, hogy nagyon feszes a menetrendjük ezeknek a versenyzőknek. Voltak olyanok, akik mondjuk tegnap, amikor menni kellett a pilóta parádéra, akkor azért sokan tudatosan már így, nyilván van ebben rutinjuk, így csak 5-10 perccel előtte mozdulnak ki, hogy ilyen célirányosan, tehát hogy nem kell megállni, hanem mondhatja
1: akkor
0: azt, hogy mennem
1: idő,
0: kell.
1: Igen.
0: És akkor volt olyan talán Bottas, aki egy kis rolleren gurult, és ha te a roller mellé odaálltál, és készítettél egy selfit, akkor rád nézett, de hogy nem állt meg, és akkor így volt, aki elrontott az első képet, és akkor elkezdett futni mellette. És ezek például viccesek voltak. Lewis Hamilton ennek az ellentétes oldala, akinek mindig van egy testőre, és szinte alig lehet látni. A Ferrari motorhome-ból a motorhome-ok azok a részek, ahol fel vannak állítva ilyen fotelek, szállodák, vagy hát körülmények, amikben mondjuk aludni is tud az adott sportoló, mert Hamilton ugye nem is költözött be egy budapesti szállodába, hanem a Hungaroringen lakott, talán amiatt, hogy még kevesebb emberrel kelljen találkoznia, de hogy ő kijött, és ott álltak a Ferrari-nak a vendégei, mert minden csapat szervez garázstúrákat, ahol megmutatják, hogy hol készülnek, hol vannak a versenyek alatt, és ott egy Szenna sapkát aláírt egy fiatal embernek, aki még nem volt 18 irányéz.

0: érzésre, de nem nézett rá, fülhallgató volt a fülébe, uh-huh. és kint a korlát mellett álltak szurkolók, akik két képet szerettek volna vele, senkire nem nézett rá. Nagyjából volt ez egy 5 méteres sáv, és végig a boxoknál ment át, tehát nem ott, ahol a tömeg is közlekedik, hanem átment a Red Bull garázs előtt, a Mercedes garázs előtt, de már azon a részen, ahol a hivatalosan csak a csapat alkalmazottai vannak, de nyilván Lewis Hamiltont is átengedik. Annak az a lényege ott a korlátoknak, hogy a egyszerű ember nem menjen be, de hogy Lewis Hamilton az nagyjából jó. Egész hétvégén senkinek nem állt
1: az
0: meg.
1: Ő védelmében mondom, hogyha egy valakinek megáll, akkor jött volna még 10-20-30 ember, és gondolom, hogy ő ezt akarja elkerülni, mert akkor kapná meg, hogy ha valakinek megáll, valakinek nem, akkor ott sértődés lenne.
0: Igen, és én ezt tavaly vettem észre, mert az volt az első, amikor így a pedokba mehettem Formula 1-re a munkám miatt. Nagyon-nagyon durva volt az, ami körülötte van. Tehát Verstappen is népszerű, Norris is népszerű, de Lewis Hamilton egy teljesen más szint. Tehát a fotósok száma is mondjuk elárulja azt, hogy ki mennyit keresnek, vagy ki mennyi embert érdekel, mert nyilván a fotós a munkáját végzi, tehát neki az a dolga, hogy minél jobb képet lőjön, mert a munkáltatója ezt kéri tőle. De hogy amikor Lewis Hamilton elkezdett közeledni a pedokban tavaly, akkor ha 50 fotós nem jelent meg hirtelen, de úgy, hogy mindenhonnan oda sereglettek, akkor senki, és akkor még az 50 ember mellett ott vannak a rajongók, a szurkolók, akik ordibálják a nevét, hogy Lewis, Lewis, Lewis. Tehát ez borzasztó lehet egyébként kezelni. Én se hibáztatni akarnám őt, csak elmondtam, hogy ez egy érdekes Igen. tapasztalat volt, hogy tavaly sem állt meg nagyon fotózkodni, de én azt éreztem, hogy többet közlekedett mondjuk azokon az utakon, ahol sima pedok belépővel bárki uh-huh. járhatott, akinek volt ilyenje. Most őt nem nagyon lehetett látni ilyen területeken. És sokkal zárkozottabb volt meg annál a színnél is, amit az elmúlt évben láttam.
1: Hát Kimi Antonellire körülbelül ez vár majd, mondjuk a 7. világbajnoki címe után, de egyelőre az elsőre hajt. Ugye sokan a verseny előtt Ferrari dominanciát, vagy Ferrari sikert jósoltak, ehhez képest Lando Norris nyert, ugyanúgy, mint tavaly. A Hungaroringnek mindig ez az egyik varázsa, hogy teljesen felborul a papírforma, és olyan versenyzők tudnak nyerni, vagy dobogon végezni, akik nem számítanak esélyesnek, és a futam előtt nagyon sokan reménykedtek ilyen-olyan eredményben, Lando Norris szinte senki nem mondta. Mennyire volt meglepő ott, mennyire láttad ezt meglepetés győzelemnek?
0: A pénteki nap én sem mondtam volna, mert nagyon jó volt a Ferrari, Hamilton is, és Leclerc is magabiztos volt, ugye az első szabad edzést. A monakói nyerte, a másodikat pedig a 7-szeres világbajnok. Aztán szombaton a 3. gyakorláson mutatott Norris először életjeleket, ezt be is tudta húzni, de az időmérőn is Hamilton végig nagyon magabiztos volt, és tök jó időt ment a Q3 elején, a 3. szakasznak az elején, és aztán 12 ezreddel tudta őt Lando Norris megelőzni, de tényleg csak az utolsó pillanatban, és utána ugye Hamilton kapott egy 3 rajthelyes büntetést, mert feltartott a Piastrit, így visszabesett a rajtrácson, és onnan már nem is nagyon volt visszaút. A versenytempója úgy tűnik, hogy a Ferrari-nak nem volt meg itt a nyári szünet előtti utolsó hétvégén mogyoródom. Piastri jól kezdett, de aztán volt egy ütközése, amikor Sainz nem figyelt oda a lekörözésnél, és ráhúzta egyszerűen az ajtót, aztán pedig egy váltó problémája is volt. Tehát, hogy Piastri rajtot jól kaptál, és aztán 25-30 körig úgy tűnt, hogy ő is esélyes lehet a futamgyőzelemre, de végül aztán teljesen kiesett. Norris 12. győzelmét szerezte, idén az elsőt, ami a főversenyeket illeti, mert Miami-ban volt egy sprintfutam uh-huh. sikere már, de ez pontosan mutatja azt, hogy azért ez nem a McLaren éve volt eddig, és címvédőként szerintem neki ez különösen fontos lehet. És ha már McLaren, akkor azt említsük meg, egyébként volt egy ilyen egész csapatos ünneplés utána a Box utcában, aminek a képét a Nemzeti Sportrádió Facebook oldalán meg is találják egyébként a hallgatók, de hogy a McLarennek van egy magyar mérnöke, Ladocsi Péter szemében, aki éppen a 150. futam, 150. verseny hétvégét teljesítette a csapat színeiben, úgyhogy már csak emiatt is jó az, hogy van egy magyar részese is ennek a sikernek, vagy magyar érintettsége is, úgyhogy ilyen szempontból azért talán extra az, hogy a McLaren ismételten győzni uh-huh. tudott.
1: Ugye, ahogy említetted, 3 hetes nyári szünetre mennek el, tehát nyilván nem volt mindegy senkinek, hogy hogyan zárja az első szakaszát ennek az idénynek. Bálint, úgy megtapasztalva is azért tényleg már több éve kint vagy, mi a titka a Hungaroringnek? Mi miatt van az, hogy az elmúlt 40 évben, vagy 41, ugye lehet ez a 41. volt, folyamatosan a versenynaptárban szerepel szünet nélkül, és valahogy jöhet bármilyen FIA elnök, ez a pálya, ez ott szerepel a helyszínek között.
0: Az, hogy van egyfajta különlegessége, és itt nem csak a pályára lehet gondolni, de annak is, mert egyébként technikás pálya, nem véletlen mondják azt rá, hogy olyan, mint Monaco, csak falak nélkül. Tehát lassú, nehéz előzni, nem feltétlen vannak minden évben izgalmas futamok, de hogyha pont emiatt, hogy van, amikor alig van néhány előzés, de van, amikor meg jön egy kis eső, és akkor minden felfordul, első győzteseket avattak itt jó néhányat, és a másik pedig a földrajzi elhelyezkedése is különleges, mert ugye a történelem egy fontos dolog, és ez volt az első futam a Vasfüggöny mögött. Nyilván azóta a Szovjetunió már felbomlott, és az a rendszer már nincs többé, de ugyanakkor ennek van egy jelképes jelentősége, és Közép-Európában nincs verseny, hogyha Ausztriát már Nyugat-Európához soroljuk, amit nyilván legtöbbször úgy szoktunk tenni, de hogy Közép-Európának ez az egyetlen verseny hétvégéje. Nem véletlen, hogy ennyi lengyel van, finnek is érkeznek, tehát a környező országokból is szlovákok is szoktak átjönni, tehát hogy a cseh miniszterelnök ugye fotósként itt volt, tehát hogy a környező országokból rengetegen érkeznek a Hungaroringre, szerintem ez is növeli az értékét, meg a pozícióját, és a Forma 1 esetében szerintem, hogyha egy pálya fizeti a jogdíjakat és bekerült, nehezebb most már bekerülni, mint megtartani a helyedet, mert már bizonyítottál, ismer mindenki, 40 év az egyik leghosszabb sorozat, lényegében csak Monza az, ami régebb óta szerepel megszakítás nélkül a naptárban, meg Silverstone. Olyan szintre küzdötte magát a Hungaroring, hogy jó esély van arra, hogy ez a sorozat még sokáig folytatódjon.
1: Igen, és ugye az FIA kérte ezeket a változtatásokat, amiket teljesítettek a magyar szervezők, és tényleg csodálatos lett a pálya. Kinek, melyik pilótának volt a legnagyobb szurkolótábor, ahogy érezted? Ugye a színekből gondolom ezt, vagy a hangokból ezt ki lehet szűrni?
0: Én azt gondolom, hogy most a McLarennek, Norrisnak elég nagy szurkolótábora volt, de nagyon sokan öltöztek narancssárgába. De kicsit azon is gondolkodom, hogy ez vajon mennyire a győzteshez húzás, mert ez azért mindig...
1: Hát a hollandok is narancssárgában lehetnek egyébként.
0: Igen. Verstappennek is sok szurkolója volt egyébként, meg nyilván Hamiltonnak, de ezeken is érződik. Nézőként voltam kint azért jó néhány Formula 1-es magyar nagydíjon, és amikor volt közép-európai versenyző, például Robert Kubica, aki ugye Lengyelországot képviselte, akkor tök mindegy, hogy ki milyen sikeres volt, Kubica szurkolótáborát nem lehetett lekörözni, és nem lehetett legyőzni. Hát ott konkrét szektorok borultak fehér-pirosba, meg Kubica, ilyen nagy élőképek, nem tudom, tehát hogy az egy egészen különleges hangulat. Most, hogy nincs közép-európai versenyző, így talán idén a McLarenesek voltak a legerősebbek.
1: Ferrari? Azt hittem, hogy a két Ferrari pilóta jó teljesítménye az most egy kicsit úgy visszahozza a Ferrari szurkolók kedvét.
0: A Ferrariból is sok szurkoló volt, Hamiltonnak például, meg Leclercnek is, de simán csak Ferrari zászlóval érkezők. Nyilván a négy nagy csapat tábora azért kiemelkedett. Én most így szemlátomást meg a képek alapján azt érzem, hogy McLarenesből volt a legtöbb. Hát igen, minden csapatnak volt szurkolója, ezt is ki lehet jelenteni. Lehetett látni Audi zászlót, Cadillacnek is volt szurkolója, abból láttam a legkevesebbet, de talán ez se véletlen, mert egy amerikai csapatról beszélünk, de hogy még az új érkezőknek is van, aki szimpatizál, és már megvette mondjuk a pólót, vagy a meszt, vagy csináltatott egy zászlót, úgyhogy ez talán még jobban megmutatja a Formula 1-nek a varázsát, hogy bárki belép, egyből talál olyan szurkolókat, akik szimpatizálnak vele.
1: Köszönjük, szívből gratulálunk a szervezőknek, hiszen nem kevés ember dolgozott azon, hogy ilyen fantasztikus legyen a 41. Formula 1-es magyar nagydíj, és reméljük, hogy a következő években is hasonló versenyeket látunk.
2: Az elmúlt percekben Krejsz Bálint mesélt a 41. Formula 1-es magyar nagydíj helyszínén szerzett tapasztalatairól, élményeiről, milyen is volt a hétvége a Hungaroringen. Minden jónak vége szakad, egyszer nincs ez másként a mai körkapcsolással sem. A műsor szerkesztője Szabó Szilvia volt, a technikája Gábort, Antal Richárdot felelt. Adásunkat pedig természetesen szokásainknak megfelelően vissza lehet hallgatni a media.klik.hu weboldalon, csak ki tudom mondani. Szóval media.klik.hu, visszahallgatható az adás teljes egészében. Hamarosan jön a Sportvilág Tóth Bélával, érdemes tehát velünk maradni a folytatásban is, legközelebb élő műsorral pedig majd holnap reggel 6 órakor jövünk a Sportreggelben, azt hiszem, hogy érdemes velünk tartani. Akkor is mostanra nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek, további kellemes rádiózás, Németh Kornélt hallották, viszont hallásra.
3: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
4: Itt van, utána mi jött?
5: Vagyom, örökség. Hol van? Sehol.
4: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
6: Filmek Jókai Mór regényeiből.
4: Nőr megyek a váróhoz.
6: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
7: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
6: Vasárnap 20 órától az M1-en.
3: Kezdje a napot lendületesen a Sportreggellel.
8: Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.
3: Minden reggel 6 órától. Az előző nap értékelésével, aktuális várható sporteseményekkel, szakértő vendégekkel, izgalmas szabadidős programokkal. A Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsora a Sportreggel. Minden reggel 6 órától. A Nemzeti Sportrádióban. Hogy sportosan induljon a nap.
9: Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
10: MTK győzelemmel zárult a labdarúgó NB1 első fordulója. Olaszországban folytatja Böröndi Vivien. Nem jutott ma elődöntőbe magyar vívó a hongkongi világbajnokságon. Jó estét kívánok, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Béla.
9: Sportvilág.
10: A labdarúgó NB1 első fordulójának záró mérkőzésén az MTK Budapest a Zalaegerszeget fogadta. A Hidegkuti Nándor stadionból Katona László tudósított.
11: Három gól, mindhárom pont a hazai csapaté. MTK Zalaegerszeg 3-0. Mindkét keretben voltak változások. Az ETA eladta a középső védőit, illetve João Victort, miközben az MTK-nál is végbe mentek a megszokott értékesítések a nyár folyamán. Első mérkőzésén lépett pályára a hazaiaknál a 19 éves László Krisztián, valamint a 20 éves Mikolaj Timóteus. A 15. percben Kovács Patrik indította a bal oldalon Hinorát, aki a lesvonalról indulva középre passzolt laposan, majd Kerezsi Zalán a kapus mellett a bal sarokba emelt. A gólt Kerezsi kétszer is megünnepelhette, hiszen a partjelző első körben lest jelzett, majd a videóbíró segített a helyes ítélet meghozatalában. A 20. percben Hinora évelhetett be jobbról szabadrúgást, a horvát Radics 6 méterről fölé bólintott. 10 perccel az első játékrész vége előtt Jurek passzolt Kerezsihez, aki egy kis megingás után 8 méterről szemben a kapuval maga mögül emelte át Gundel Takács, a felső lécen csattant a labda. Az első félidőben nem volt kaput eltaláló lövése a zalaiaknak. A második félidő második percében Calderón baloldali beadását a másik szélső átvéd Csonka fejelte 6 méterről kapura, Demjén védte a középre tartó labdát. Egy órányi játék után Skribek is lőtt 20 méterről, az MTK kapusa ezt is könnyedén hárította. A 66. percben Jurek indította Keresit, aki egyedül mehetett a kapura 15 méterről a bal sarokba emelt ballal. A 72. percben pedig jött a harmadik találat, Komáromi jobboldali félmagas beadását a csereken beálló Klaus Milán pörgette a jobb sarokba, így aztán eldöntve a találkozót. Voltak még lehetőségei az MTK-nak, Klausnak is, illetve Keresinek is volt lövése, az alaiaknak is voltak próbálkozásai, de ez messze nem olyan, mint a tavalyi Zalaegerszeg volt. Úgyhogy könnyed sikerrel kezdte a szezont az MTK, ami azt jelenti valójában MTK Zalaegerszeg az első forduló zárásaként 3-0.
10: A duplázó csatárt Keresi Zalánt Korsós Kristóf kért összegzésre.
12: Milyen élmény így kezdeni a szezont, amikor jönnek a kreatív megoldások, focizni akar a csapat, és meg is van az eredménye?
13: Egész végig erre készültünk. Szerintem tavaly is próbáltunk így játszani. Nyilván ez nem mindig fog összejönni, de hála Istennek ma összejött.
12: Hát meg a dupla ugye az Zalaegerszeg ellen, az neked most már nem először jött össze. Mi miatt sikerült így ez a meccs, illetve mondjuk a kapufán mennyit gondolkozol még, hogy akár Mesterhármas is lehetett volna?
13: Persze lehetett volna Mesterhármas is, de ilyen fogok még valószínű hibázni, de hála Istennek, meg kettő gól megvan, ennek nagyon örülök.
12: Nyilván támadóként elég jó így kezdeni a szezont, viszont abban a szempontból mennyire volt különleges, hogy az elsőt ünnepelted volna, de még nem lehetett, mert VAR volt, a másodikat már ünnepelted, de még visszanézték, szóval ez így hogy volt neked?
13: Igen, megmondom őszintén, hogy ha jól emlékszek, eddig nem nagyon volt ilyen gólom, ami ilyen nagyon necces szituáció volt. Ez érdekes volt, de még egyszer mondom, nagyon örülök, hogy mindkettőt megadták.
12: Még arról beszél egy kicsit, hogy egy picit úgy tűnt, mintha egy nulla után visszaállt volna a csapat, és aztán a második fél idő elején, amikor nyomott az a Zalaegerszeg, érdekesen hatott rátok, az felpiszkálta a csapatot egy picit?
13: Hát szerintem azért ez benne van a meccsbe. Tehát azért megszereztük a vezetést, voltak helyzeteink, nyilván a Zalaegerszeg is megpróbál dominálni ilyenkor, mert hátrányban van, muszáj nekik, tehát ez benne van.
10: A védelmet mi hamarabb ráncba kell szedni, értékelte az zalaegerszegi hátvéd Csonk András.
14: Fú, hát a védekezést azt rendbe kell tegyük a csapatmozgást, együttmozgásokat, mert szanaszét futkároztunk sokszor. Tavaly se kezdtük igazán jól a szezon, de most ez bennem mélyebb sebet hagyott valószínű. Föl kell állni ebből, és még a szezon legeleje van, nagyon sok van hátra, úgyhogy reméljük, hogy ugyanúgy, mint tavaly, ugyanúgy föl tudjuk építeni egy jó kis csapatot, össze tudunk hozni, úgyhogy bízom benne.
12: A támadás részét azt hogy értékeled? Ugye volt egy olyan időszak, amikor jobbról balra, balról jobbra körbejáratta a labdát a csapat, de nem tudott közel kerülni a kapuhoz, aztán volt egy-két helyzet ott a második fél elején, neked is ugye egy fejesed, mennyi hiányzott a gólhoz?
14: Hát nem volt vége az akcióinknak igazából, ezt tudom felhozni erre, sajnos odáig jól játszunk viszonylag, de utána nem tudjuk befejezni, úgyhogy ezen javítani kell.
12: Azt ugye említetted te is, hogy tavaly sem kezdte jól a szezont a csapat, viszont aztán azért elég jól alakult a folytatás. Ez a tapasztalat, ez ilyenkor mennyit segít, hogy ilyenen már túlmentetek egyszer?
14: Kicsit biztos, hogy talán most bizakozhatunk abba, hogy hasonlóan úgy alakul, mint tavaly a szezon, és remélem nem húzzuk olyan sokáig, mint tavaly, és hamarabb felállunk és csináljuk tovább.
10: A labdarúgó NB1 első fordulójának teljes eredménysora a következő. Nyíregyháza Újpest 2-1, Kisvárda Kispest Honvéd 1-1, Vasas Eto FC 2-2, Debrecen Puskás Akadémia 0-2, Paks Ferencváros 4-2 és MTK Zétie 3-0. Zöldfoki hátvéd argentinoknak lőtt gólját választották meg a labdarúgó világbajnokság legszebb találatának. Sidney López Cabral a későbbi ezüstérmes Argentina elleni mérkőzés 103. percében a 16-os sarkából tekert a hosszú bal felső sarokba. Ezzel a góllal egyenlítette a 16 közé jutásért kiért mérkőzésen másodjára is a zöldfoki köztársaság, amely végül 3-2-re kikapott. A döntést közönségszavazás után hirdette ki a Nemzetközi Szövetség, vagyis a FIFA. Bejelentette visszavonulását a labdarúgó világbajnokság döntőjében bíráskodó Slavko Vincic. A 46 éves szlovén játékvezető 2019 óta működött közre a legmagasabb szinten. A spanyol-argentin VB döntőt megelőzően 2022-ben a Bajnokok Ligája fináléjában is ő fújta a sípot. Jakobisvili Áron is elutazott a Barcelona labdarúgó csapatának angliai edzőtáborába. Az egyszeres válogatott kapus egy 30 fős keret tagjaként vesz részt a jövő hétfői tartó összetartáson. A katalán sztárcsapat pénteken a Birmingham City ellen játszik felkészülési mérkőzést. Visszautasította a Blackburn Rovers szerződés hosszabbítási ajánlatát Tóth Balázs angol sajtóinformációk szerint. A magyar labdarúgó válogatott kapusát jövő nyárig köti megállapodás az angol másodosztályú klubhoz, amely még a nyáron értékesítheti az előző idén legjobbjának megválasztott játékosát. Ellenben szerződést hosszabbított Kovács Bendegúzzal az AZ Alkmaar. A 19 éves magyar válogatott támadó 2029 nyaráig szóló megállapodást írt alá a holland élvonalbeli klubbal. Mindenképpen szeretett volna külföldön maradni, a német másodosztályból pedig többen is megkeresték, árulta el Keresztes Krisztián a Nemzeti Sportrádiónak. A 26 éves labdarúgót a következő idényre a Bundesliga 2-es Greuther Fürth csapata kölcsönözte ki a Nyíregyházától. A megállapodás hátteréről Szabó Bence kérdezte Keresztes Krisztiánt.
15: Szerettem volna elsősorban külföldön maradni, ezt beszéltük a Nyíregyházával is, a vezetőkkel is, ebben partnerek voltak végig, úgyhogy ennek nagyon hálás vagyok. És volt több ajánlatom a Bundesliga 2-ből, végül is miután beszéltem a mindkét edzővel, meg a vezetéssel, úgy döntöttem, hogy én meg a menedzserem, hogy a Fürth legyen az. Igazából szimpatikusabb volt az edző elképzelése, meg a tervei velem, úgyhogy ezért döntöttem így. Viszont remek lehetőségnek gondolom, mert ez egy jó liga. Jó nagy múltú klubokkal, igazából nagy stadionokkal, sok nézővel, úgyhogy kíváncsian várom a kezdést.
16: És hogyha már mondtad, hogy az elképzelés szimpatikus volt, mi az, amit felvázoltak neked, akár egyénileg, vagy a játékra vonatkozóan, mit kell elképzelni?
15: Igazából elmondta nekem, mikor felhívott, hogy utánam nézett, látja, hogy milyen képességeim vannak, nagyon sokat lát bennem, elmondta, hogy hol tudna használni a pályán, milyen a játékrendszer, és ez alapján döntöttem úgy, hogy akkor legyen a Fürth, és hát reméljük jó döntést hoztam. Eddig úgymond mindig jól tudtam dönteni a karrierem során. Reméljük, hogy most is így lesz.
16: Ugye a Dundee Unitednál alapvetően vagy belső védőként, vagy egy ilyen baloldali védőként számoltak veled, akkor itt melyik opció a legreálisabb?
15: Igen, hát belső védőként használnának. Ezt elmondták többször is, akár három védőbe középen, vagy baloldalt, vagy négy védőbe középen. Mármint úgy értem, hogy belül. Baloldalt, úgyhogy igazából ezek a pozíciókon, ahol számolnak velem, ez nekem megfelel, én is így képzeltem el, úgyhogy várom a kezdést, igen.
16: És akkor milyenek voltak az első benyomásaid, mióta vagy Németországba?
15: Két napja, két és fél, megcsináltuk az orvosit, az egy egész napos program volt, megnézték a fitness-t, igazából a gerincet, járást, vért vettek, úgyhogy nagyon úgymond hát, profi körülmények fogadtak, és utána nap pedig már külön edzettem, a többiek meccset játszottak, a Hoffenheimen játszottunk. A második fél időből egy kicsit tudtam is nézni, úgyhogy tetszett a játék, nyilván az eredmény az ilyenkor másodlagos egy edzőmeccsen. Nagyon pozitív, a társak is jól fogadtak, úgyhogy rendkívül pozitív eddig.
16: Hát akkor még egy dolog a végére a személyes ambíciók tekintetében, hát gondolom nyilván az ott lenne a cél, hogy akkor tényleg annyit tudjál játszani, hogy adott esetben az a opció is érvényesüljön, meg gondolom azért egy német ligából a válogatottnál is könnyebb felkelteni az érdeklődést a kapitánynál.
15: Igen, hát ez egy kimondott célom, szeretnék oda kerülni a válogatottba. Olyan teljesítményt kell nyújtani, amivel észrevesznek, ami most ebben a ligában már jobban szem előtt vagyok, viszont mindenképpen ez egy cél, egyéni célom is, úgyhogy oda szeretnék kerülni, de hát ahhoz teljesíteni kell, ahhoz folyamatosan jól kell teljesíteni, amit tudok is, de úgy gondolom, hogy erre képes vagyok, és hát így van. Nem szabad a teljesítménynek kirengenie, illetve konzisztensnek kell lenni, és akkor van a rásai.
10: A görög PAOK ellen kezdi a Bajnokok Ligája selejtező tornáját a Ferencváros női labdarúgó csapata. A négy csapatos viadalt a harmadik kerületi TVE pályán rendezik meg jövő héten. A torna szerdai elődöntőjében a görög bajnokkal mérkőzik a házgazda FTC. A másik ágon a norvég Brambergen és a koszovói Mitrovica csap össze. A torna győztese a bajnokok ligája főtábláján folytathatja, míg a döntő vesztese az Európa kupa selejtezőjében.
3: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
10: Olaszországban folytatja pályafutását Böröndi Vivien. A magyar válogatott kosárlabdázó az első osztályban újonc Livornóban játszik a következő idényben. A 175 centis hátvéd az elmúlt 4 évben Sopronban kosárlabdázott. A Philadelphia 76ers felszerelésében is a 23-as messzámmal szerepel majd LeBron James. Az észak-amerikai profi kosárlabda ligában érdekelt egyesület ma hivatalosan is bejelentette a 41 éves klasszis érkezését. A négyszeres bajnok James szeretné, ha pályafutását a philadelphiai csapatban fejezné be. Október 2-án rendezik a szezon első magyar rangadóját a Hidrofehérvár AV 19 és a Ferencváros között az osztrák jégkorongliga alapszakaszában. A mérkőzésnek a székesfehérvári Met Arena ad otthont, míg a budapesti Tüske csarnokban először november 13-án találkozik majd a két együttes. Teljes erőbedobással kezdte meg a felkészülést a győri kézilabda csapat tagjaként a gyermekáldás után visszatérő Győri Lukács Viktória. A válogatottal Európa-bajnoki bronzérmes jobbszélső a családi elfoglaltságokat igyekszik összeegyeztetni az élsporttal. Győri Lukács Viktóriát hallják.
17: Az előző szezon végén már visszaálltam, viszont kaptam annyi könnyítést, hogy napi egyedzésre jártam, mivel otthon is szükség volt rám, de most ezt a szezon tényleg 100%-osan elkezdtem, minden edzésen itt leszek, próbálok teljesen formában lendülni, aztán meglátjuk majd, hogy a lányok mennyit akarnak segíteni nekem. Hogy őszinte legyek, nagyon jól esett ez a kis pihenő ugye a terhesség alatt, ami volt. Úgy gondolom, hogy szükségem volt erre mentálisan, fizikálisan, viszont hiányzott, és tényleg nagyon várom azt, hogy itt legyek minden nap a lányokkal, hogy újra egy közösség tagja lehessek, elkezdjünk kézilabdázni, tényleg szükségem volt arra pihenőre, de készen állok az új szezonra. Szeretnénk 3 darab érmet, szeretnénk a magyar bajnokságot újra megnyerni, a magyar kupát is, és nagyon jó lenne, hogyha Final Four-ban megint ott tudnánk lenni.
3: Sportvilág.
10: A negyed döntő jelentette a végállomást a kardozó Szilágyi Áron számára a vívók hongkongi világbajnokságán. A háromszoros olimpiai bajnok egy tussal kapott ki az egyiptomi Mohamed Amertől a 8 között. A női tőrözőknél Pásztor Flóra jutott a legtovább, ő 2 győzelem után a 8. döntőben esett ki. A magyar vívó válogatott eddig 2 érmet szerzett az idei VB-n. A tőröző Dósa Dániel és a kardozó Battai Sugár is 3. zárt. Az egyéni küzdelmekben elért érmek számával elégedett Bockó Gábor. A vívók szövetségi kapitánya ugyanakkor kiemelte, a fő hangsúly a holnap kezdődő csapatversenyeken nyugszik. Bockó Gáborral Keszi Dóra beszélgetett.
18: Egyelőre szerintem ez teljesen jó. Azt kell látnunk, hogy ugye a csapatkvalifikációra kell kihegyezni magunkat nagyon, mert ott azért könnyebb kijutni az olimpiára, és én még mindig azt mondom, hogy a csapat az fontosabb, de nyilván az se lesz egyszerű, úgyhogy remélem csapatból is 1-2 érmet tudunk minimum hozni, és az már szerintem jó eredménynek mondható, és ebbe ez simán benne van.
19: Hogy látod, a srácokon éhesek maradtak még így a csapatra, a sikerre mennyi energiát vett ki belőlük az egyéni verseny?
18: Nem hiszem, hogy 3-4 masszó olyan túlzott nagy energiát kiesés jelentene, mindenkinek van 2 napja pihenni, úgyhogy bízom benne, hogy mindenkinek megjön újra a pengeészsége és a sikerre való éjsége és a éremre való, mindenáron való küzdelme, úgyhogy bízom abban, hogy mindenki ebből a szempontból egy új arcát és egy erőszakosabb, agilisabb arcát fogja mutatni, és mindent megtesznek azért, hogy éremmel térjenek haza.
19: Az Európa bajnokság után mondtad, hogy Dósa Dani már kiérdemelne egy érmet, hát Dósa Dani szerzett is egy bronzérmet. Ugye az Európa bajnokságon bajlódott a csuklójával, azt mondta, hogy az annak volt köszönhető, hogy ott azért neki kevésbé jött ki a lépés, és most is azért látszódott, hogy fájlalta a kezét ott az elődöntőben. Hogy látta Daninak a teljesítményt, és aztán majd kitérhetsz a többi tőröző fiúra is?
18: Tényleg nagyon megérdemelte Dani már, hogy végre végre érmet nyerjen valamelyik világversenyen, mert évtizede már viszi a hátán ezt a férfi tört, és tényleg az van, hogy szegénynek kétszer is nem sikerült kijutni az olimpiára. Most sikerült kijutni Párizsba, viszont mindjárt ott az első asszony nem úgy sikerült, ahogy szerette volna. Tavaly végre már be tudott jutni a világbajnoki döntőbe. Ott szerencsénkre vagy szerencsétlenségére, ugye a Szemes Gergővel került össze, akitől végül kikapott, úgyhogy elcsúszott az érem. Tavaly is az EB-n döntős volt, idén is döntős volt az EB-n. Megint nem tudott még egy karnyart menni, még egy körrel előrébb végezni, hogy meglegyen az érem, és ez most már végre tényleg sikerült. Hát elég hosszú és göröngyös utat járt be, de én tényleg nagyon örülök neki, hogy ő, mert ő nagyon megérdemelte ezt, nagyon sok munkát rakott bele ebbe, hogy ez végre összejöjjön.
19: És hogy áll most a csuklója, mert azt most is mondta, hogy volt vele problémája, hogy nem nagyon tudta már a végén tartani a tört, és hát nyilván ezért számítotok rá a csapatban is.
18: Hogyne, természetesen az egyik legfontosabb ember a csapatnak. Most szerencsére van két nap pihenő, hogy úgy rendbe hozzuk, reméljük most holnapra már úgy rendben van, de Danit ismerve kemény srác, úgyhogy nem fogja ezt nagyon kizökkenteni. Nem kellemes sérüléssel vívni, de ebből már szinte van rutinja. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez komolyan hátráltatni fogja.
19: Na és aztán másnap jött egy újabb bronzérem, mégpedig Battai Sugár Katinka egyéniben ugye nyert egy érmet, ami szintén nagyon szép teljesítmény, bár neki szuper szezonja volt ebben az évben, úgyhogy nem tudom, hogy láttátok, mennyire múlt kicsin a továbbjutás, illetve érdekes volt ez a német versenyző. Ha jól emlékszem, egyébként a Balatonboglári edzőtáborban is voltak nálunk német kardozó lányok. Igen. Elég jó, kiismerhettek minket is, de érdekes volt, hogy pont egy német nyerte meg a női kardban a versenyszámot, ugye még a francia Sarah Bazert is legyőzte, szóval hogy látod most így a Suginak a teljesítményét, illetve a németek akkor ezek szerint ennyire feljöttek már szintén?
18: Sugi teljesítménye nem meglepetése, tavaly ugye Európa-bajnokságon már érmes volt, több világkupa érme van, már nyert is nem egy világkupát is, úgy tudtuk azt, hogy előbb-utóbb neki is meg fog jönni az, hogy valami világbajnoki érem össze fog jönni, úgyhogy bíztunk benne, és tényleg ő volt a favorit, hozta is ezt a részét. Első blikre ugye egy könnyűnek tűnő német ellenfél jött, aki rendkívül kellemetlen volt, és hát nem csak a szalab Bázert, hanem sok más kemény ellenfelet is megvert a nap folyamán, úgyhogy egy rendkívül jó napot fogott ki az ellenfél. Nem hinném, hogy a Boglári edzőtáborban ismert meg minket, mert ez a hölgy már 2022-ben például a Pusztai Lizát verte Kairóba a világbajnokságon 64-ben, szóval ismer minket jól, és nagyon sokszor vívtak már magyarokkal versenyen, úgyhogy nem egy közös edzőtábor során fejtik meg a mi vívásunkat, sőt, én úgy gondolom, hogy azért a Sugi följött 11-10-re egy nagyobb hátrányból, úgyhogy még fordíthatott is volna, sajnos ez elmaradt, de nagyon örülünk ennek az éremnek, mert ő is az azért nagyon sokat tett érte, és megérdemli abszolút.
19: Férfi kard, Szilágyi Áron ugye 8-ig jutott, viszont Rab Krisztián viszonylag korán búcsúzott, ugye rajtuk kívül még azért két fiatal volt, de azért Rab Krisztián viszonylag korán búcsúzott, az azért meglepő volt.
18: Igen, de igazából ebből a 24 versenyzőből mondjuk a Dávid és az ő veresége, amilyen negatív meglepetés, ennél azért sokkal több szokott lenni, úgyhogy ebből a szempontból ennyi embernél, hogy van-e valakinek egy kicsit rossz napja, az előfordul, én ebben nem aggódok, Krisztián össze fogja kapni magát a csapatra, most ez így sikerült, ez mindenki belenéz egy ilyen vereségbe sajnos, ez előfordul, a vívás már csak ilyen, most már a kardiósban is 64-ben kemény ellenfeleket lehet kapni, úgyhogy nem egyszerű a történet, tanulni fog belőle a Kiki, még fiatal, úgyhogy a csapatom szerintem masszív befejező ember lesz.
10: Bockó Gábort, a Vívók szövetségi kapitányát hallották. Az 5. Tour de France győzelmét ünneplő Tadej Pogacar nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy rajthoz álljon a spanyol körversenyen is. A 27 éves szlovén kerékpáros eddig csak a Vuelta-n nem tudta megnyerni az összetett versenyt a 3 hetes viadalok közül. A birminghami atlétikai Európa-bajnokságon tér vissza Jakob Ingebrigtsen. A kétszeres olimpiai bajnok norvég futó hosszú ideje Achilles-ín problémákkal küzdött. A 25 éves sportolót februárban operálták meg, és legutóbb tavaly szeptemberben a tokiói világbajnokságon versenyzett. Az augusztus 10-én kezdődő EB-n a tervek szerint 5000 méteren biztosan rajthoz áll majd Ingebrigtsen. Kálnoki Kis Attila sportállamtitkár azt javasolta Pósfai Gábor belügyminiszternek, rendelkezzen arról, hogy a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia augusztus 1-től fizessen bérleti díjat az általa igénybe vett területért, szolgáltatásokért. A 2024. októberében Sukorón átadott létesítmény üzemeltetője a Nemzeti Sportügynökség ZRT. 50 év után tértek vissza Montrealba az 1976-os ötkarikás játékokon érmet szerző magyar sportolók. A Honi Olimpiai Bizottság szervezésében a résztvevők körbejárták a korábbi helyszíneket, létesítményeket. A montreali játékokon a magyar színeket képviselő 178 versenyző 4 arany, 5 ezüst, valamint 13 bronzérmet szerzett. A Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában az aranyérmesek közül a tornász Magyar Zoltán és a vízilabdázó Sudár Attila idézte fel emlékeit Szabó Szilviának.
20: Ez egy nagyon jó szokás a Magyar Olimpiai Bizottságnak, mert ha jól tudom, akkor már Tokióba is voltak, és később pedig Mexikóba, Münchenbe, és most Montrealba, és hát ez minden 4 évben az 50 éves bajnokokat, illetve érmeseket kiviszik, és ott szerveznek valamit. Hát az az igazság, hogy most nem szerveztek semmit a helyiek. Nekünk azt hiszem nagyon elégedettek lehetünk, mert hihetetlen, nem akarom mondani az utazási irodát, aki ezt megtette, de szinte minden percben csináltak valami programot, ami számunkra nagyon érdekes volt, és nagyon...
1: De akkor el tudjátok mondani, hogy milyen az, amikor 50 év után az ember visszatér a sikerei helyszínére?
21: Elmentünk az úszodába, amikor megérkeztünk, először ott lent voltunk egy ilyen nagy váróterembe, abból semmi nem jött vissza. Amikor az úszodába érkeztünk, és fölmentünk, akkor már igen, de az is megváltozott. Tehát ahol a régebben volt az eredményhirdetés például, ott most egy ilyen gyerekmedence, meg egy gomba, meg valami ilyesmi volt, tehát az is megváltozott. Én a doping szobára emlékszem, mert engem mert az első 4 mérkőzésen mindig engem vittek dopingolni. Biztos nem tudták elképzelni, hogy ez a vékony gyerek ez hogy bírja. De hát akkor most ezt elmesélem azért, mert ez tényleg úgy volt, hogy kiválasztottak az első nap dopingra, és kérdeztem, hogy milyen ital van. És hát volt Schweppes, akkor Fanta, Kóla, hát egyiket se kívántam nagyon.
22: Sör nem volt.
21: És akkor mondták, hogy kérdeztem, hogy sör, vagy mondták, hogy van, és volt Budweiser, ami hát elég kellemes volt. Mm-hmm. Úgyhogy akkor azt abból ittam 2-3-at, még már rég tudtam volna mintát adni, de azért még ittunk egyet.
10: Sudár Attilát hallották. A teljes beszélgetést a következő 1 órában megismételjük itt a Nemzeti Sportrádióban, érdemes tehát velünk tartani a továbbiakban is. A Sportvilág ezzel, mivel lassan 23 óra, véget ér, adásunk a Média Klikken visszahallgatható. A szerkesztő műsorvezető Tóth Béla búcsúzik a hangmérnök Antal Rihár nevében is. Viszont hallásra!
3: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
23: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyar!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Nagyon sok szó esik ezekben a napokban az 1976-os montreáli olimpiáról, hiszen 50 évvel ezelőtt 1976. július 17-e és augusztus 1-e között rendezték meg a kanadai montreáli olimpiai játékokat, amelyen a magyar csapat 4 arany, 5 ezüst és 13 bronzéremmel zárt, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, akik a 4 aranyéremből kivették a részt. Hogyha valaki a televíziós közvetítés nézi, az m4sport.hu-n balról jobbra Sudár Attila, a magyar férfi vízilabda válogatott olimpiai bajnok játékosa, német Miklós Gerelyhajító, aki szintén Montrealban olimpiai bajnoki címet szerzett, és Magyar Zoltánt, aki a lólengésben lett olimpiai bajnok. Szervusztok, nagy-nagy szeretettel köszöntünk benneteket.
2: Köszönjük szépen.
1: Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű visszaemlékezni azokra az időkre, ugye 50 évvel ezelőtti olimpiáról van szó, és gondolom, hogy sokan keresnek benneteket ezekben a napokban is, szóval felidézni az emlékeket, az mennyire jön könnyen, vagy mennyire emlékezetes számotokra?
2: Furcsa nekem ez az egész, mert hát azért az 50 év az annyira nagy távlat, hogy nem igazán emlékszik az ember. Tehát aki azt mondja, hogy emlékszem, hogy ez volt, az volt, egy-egy mozzanatra az ember, legalábbis én emlékszem, még a meccsekről is, akkor a doping vizsgálatról, tehát de az egész, arra emlékszem például, volt olyan, ha már így mondhatom, amiről senki nem beszél. Például mi úgy kerültünk be, tehát úgy játszottunk, hogy a döntőbe kiesett az orosz csapat. Az orosz csapat, amelyik szerintem a legnagyobb esélyes volt velünk együtt, hogy megnyerje az olimpiát, az orosz csapat az egy hónappal előtte érkezett Montrealba, és a montreali válogatottnak a Lemhényi Dezső, a magyar kiváló edző volt a felkészítője a kanadai csapatnak, és hát nekem aztán később mondhatom, hogy jó barátom volt, és játszottunk, ezben voltam még nála edző is, tehát úgy, hogy ő volt az edző, aztán én lettem játékos edző Franciaországba, és ő azt megcsinálta, hogy az orosz csapat, az mivel egy hónappal előtte érkezett, elküldte különféle uszodákba. Tehát olyan uszodákba, ahol derékig ért a víz, olyan uszodába, ami termálfürdő volt, olyan uszodába, ahol a lányokkal kellett játszani, úgyhogy a kanadai, illetve a szovjet válogatott az 3 hétig gyakorlatilag nem tudott rendes edzőpartnerrel játszani, hanem csak ilyen lányokkal kézilabda kapupályán, derékig érő vízben.
1: Tehát hiába mentek ki egy hónappal korábban, igen, nem jelentett előnyt.
2: Semmi előny, sőt, inkább hátrányt jelentett, mert nem tudtak rendesen felkészülni. Erről én úgy gondolom, legalábbis én nem hallottam senkitől. Hát a szovjetek utána fel is akarták jelenteni, csak hát a Bugykónak hívták a Lemhényit, ő azt mondta, hogy hát nyelvi nehézségek voltak, nem tudott senki angolul, úgyhogy ő azt csinálta, amit kértek tőle.
1: Beszélünk majd a lebonyolításról, de a hallgató kedvéért elmondom, hogy amit említettél, hogy döntő, ugye volt 3 csoport, ahonnan az első 2 helyezett jutott be egy körmérkőzéses döntőbe gyakorlatilag, és ide ugye a szovjetek meglepetésre nem kerültek be.
2: Igen.
1: Miklós, neked előjönnek-e álmaidban, a mindennapokban, egy-egy olimpiát nézve a montreáli élmények?
3: Hát persze, minden perce. De nem jelenti azt, hogy sokat rágódtam azóta ezeken az élményeken. Ezek elmentek, mintha meg sem történt volna némelyik. Számomra ezek olyanok voltak, amelyek természetesen az egész életemre óriási nagy hatással voltak. Ez volt az egyetlen az, amelyet nagyon is meg akartam és meg is tudtam tartani. Gerelyeket gyártunk, és a gerelyekkel kapcsolatban az nem volt egy rossz antré, hogy én olimpiai bajnok voltam, és világcsúcson nyertem. Ez sokat jelentett. Ez vitte egy kicsit a boltot. Nagyon lassan ugyan Magyarországról nagyon nehéz volt ezekbe a vonulatokba bekerülni, és felkapják a gerejünket, de mondhatom, hogy jó ment. Uh-huh. Úgyhogy nekem ez így működött.
1: Hát egy világcsúcsra valóban mondhatjuk azt, hogy valaki jól megy, és az adott pillanatban, akkor, amikor kell, akkor teljesít a legjobban. Zoltán?
4: Én is elkezdem mondani, mert az előzményt, ugye Bordán Dezső volt a magyar válogatottnak az edzője, nagyon jó volt, hogy olimpiai bajnok lettem, és nagyon rossz az, hogy negyedikek lettünk csapatba, iszonyú szembeszélbe, mert csaltak, mint a fene, és ez a csapat az ott megérdemelte volna a bronzérmet, ez biztos. Másfél tizeddel vertek meg bennünket, de úgy, hogy mikor leugrott a magyar versenyző, akkor nézték, hogy mennyi kell még ahhoz, hogy megnyerjék a ezüstérmet az NDK-sok. Ez volt a kellemetlen része. A felkészülés is nagyon nehéz volt, mert Bordán Dezső kitalálta azt, hogy az átállást, mivel nagyon közel értünk ki a versenyhez, ezért éjjel próbáljunk edzeni. Hát ez nem jött be. Tehát a harmadik nap, mi olyan fáradtak voltunk. Még itthon, igen, hogy este 8-kor kezdődött az edzés, reggelig, és napközben próbáltunk aludni. De hát ez nem jött össze, úgyhogy a harmadik nap már nagyon kimerültünk. Amúgy én is emlékszem nagyon sok mindenre, de amit mondtak itt a sportoló társaim, hát nagyon sok kitörlődött az ember életében, szinte alig emlékszem szinte valamire. Szállásról, a versenyhelyszínről, pláne az meg is változott, úgyhogy kellemes volt nagyon most, hogy kimentünk, és egy kicsit felelevenítettük ezeket a dolgokat.
1: Ezt akartam mondani, ugye a Magyar Olimpiai Bizottság szervezésében talán egykori olimpikonok kimentek most Montrealba, és nem tudom a pontos programot, de végigmentetek azokon a helyszíneken, olimpiai faluban, a csarnokban, ahol olimpiai bajnok lettél, szóval ez segített visszahozni az emlékeket?
4: Hát nem csak itt, mert ez egy nagyon jó szokás a Magyar Olimpiai Bizottságnak, mert ha jól tudom, akkor már Tokióba is voltak, és később pedig Mexikóba, Münchenbe, és most Montrealba, és hát ez minden négy évben az 50 éves bajnokokat, illetve érmeseket kiviszik, és ott szerveznek valamit. Hát az az igazság, hogy most nem szerveztek semmit a helyiek. Nekünk azt hiszem nagyon elégedettek lehetünk, mert hihetetlen, nem akarom mondani az utazási irodát, aki ezt megtette, de szinte minden percben csináltak valami programot, ami számunkra nagyon érdekes volt, és nagyon...
1: De akkor el tudjátok mondani, hogy milyen az, amikor 50 év után az ember visszatér a sikerei helyszínére?
2: Én akkor azért 22 éves voltam, tehát teljesen fiatal, akkor kerültem be a válogatottba, nekünk természetes volt, hogy ez is lehet, hogy furcsán hangzik, de tehát én úgy nőttem föl, én a KSI-ben vízilabdáztam, ahol minden meccsünket megnyertük. Utána bekerültem az ifi válogatottba, ahol soha nem kaptunk ki. Megnyertük a ifi Európa bajnokságot, akkor volt ilyen barátságviadal, ami gyakorlatilag a világbajnokságot jelentette. Tehát én úgy kerültem be ebbe a csapatba, hogy én nem kaptam ki még sose, és nem én, hanem a csapat, és teljesen természetes volt nekem, hogy mi most nyerünk. Tehát fel sem merült bennem. És hát aztán el kellett tenni még 8-10 évnek, amikor az ember, hát vagy 4-5 évnek utána, hogy rájöjjek, hogy hát azért ki is lehet kapni. De addig fel sem merült. Tehát nem tudtam elképzelni azt, hogy mi nem nyerünk. Hát az, amikor olyan játékosok vannak a vízben, mint a Szívós, a Csapó, a Horkai, a Sárosi, hát azért Molnár Endre, olyan tehát egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy ez a csapat ki tudjon kapni. És ráadásul előtte voltak ilyen felkészülési mérkőzések, ahol, hát akkor nem tudom, Unikum kupának hívták talán, hát minden meccset 5-6-8 góllal nyertük meg. Például az ausztrálokat azt hiszem, hogy valami 9-2-re például. És amikor jött az olimpia, akkor meg 7-6-ra vertük meg az első meccsen. Tehát arra már senki nem emlékszik, de tényleg így volt.
1: Montreali helyszínek?
2: A Montreali, elmentünk az uszodába. Az uszodába, amikor megérkeztünk, először ott lent voltunk egy ilyen nagy váróterembe, abból semmi nem jött vissza. Amikor az uszodába érkeztünk és fölmentünk, akkor már igen, de az is megváltozott. Tehát ahol a régebben volt az eredményhirdetés például, ott most egy ilyen gyerekmedence, meg egy gomba, meg valami ilyesmi volt, tehát az is megváltozott. Én a doping szobára emlékszem, mert engem hát az első négy mérkőzésen mindig engedtek dopingolni. Biztos nem tudták elképzelni, hogy ez a vékony gyerekhez hogy bírja. De hát akkor most ezt elmesélem azért, mert ez tényleg úgy volt, hogy kiválasztottak az első nap dopingra, és kérdeztem, hogy milyen ital van. És hát volt Schweppes, akkor Fanta, Kóla, hát egyiket se kívántam nagyon.
3: Sör nem volt.
2: És akkor mondták, hogy kérdeztem, hogy sör, vagy mondták, hogy van. Ami hát elég kellemes volt. Mm-hmm. Abból ittam kettőt, hármat, még már rég tudtam volna mintát adni, de azért még ittunk egyet. Lényeg az, hogy utána a másnap megint engem hívtak, akkor én már hívtam a Gerendás Gyurit, a Horkait, a Kenészt, hogy kísérjetek már el.
5: És akkor már tudták, hogy milyen fajta italt szeretnétek.
2: A harmadik nap már én oda már hazamentem, és utána az egész olimpia alatt, hát mindig úgy mentem be, már ott engem ismertek, az egész csapat jött, és érdekesség az, hogy a Gyarmati Dezső, aki nekünk az edzőnk volt, hát körülbelül 45 évvel később meséltem neki ezt a történetet el, és hát mondta, hogy nem tudta, hogy a Sisza becenevem, vagy az volt, vagy nem tudta, hogy miért szeretnek engem ennyi, hogy mindenki engem kísérel. Azt mondja, de most már érti.
5: Érti. Úgyhogy... Az atlétikai stadion mennyire változott meg 50 év után?
3: Hát meglepetés annyiban, hogy az egész stadiont átépítik. Jelen pillanatban is óriási építkezés folyik. Az annyit jelentett, hogyha visszaemlékezünk az olimpia megnyitásakor, akkor egy torz, hatalmas nagy oszlop volt a pálya közepére benyúlva. Ez annak idején el kellett volna, hogy készüljön. Különböző pénzügyi nehézségek miatt, illetve sztrájkok miatt erre nem került sor, de a megnyitót és a többi esemény tökéletesen a rendezés elképzelései szerint megvalósították. Az atlétikai pálya ellenben úgy, ahogy van, egy építési terület. Én próbáltam megkeresni azt a helyet, hogy melyik oldalról dobtunk, hogy hát akkor az, hogy is néz ki most a mai helyzetben, és elmondom őszintén, hogy hiányoztak a specifikumok, amelyek engem úgy odaragasztottak volna a dologhoz. Ami ellenben a olimpiai falu, az nekem sokkal inkább hozott emlékeket.
4: Hát oda nem mentünk be.
3: Ez volt, pont ez, ez volt benne a bosszúság, hogy buszban ültünk, hát felajzott 57 ember,

0: hát ilyen technikára, tehát nem eredményre, és akkor összepakolva szerelést és az egyéb dolgokat, akkor busszal mentünk be a versenyre, akár a selejtezőre, akár a döntőre, de visszafelé, amikor eljátszódott tulajdonképpen ugyanaz a történet, hogy dopingkontroll, és mit igyak, na, van sör, akkor én is írtam sört, hogy a dolgokat hamar és gyorsan, és teljes, hogy mondjam, elégedettségre végezzem el, ez meg is történt minden további nélkül, ellenben elkaptak az újságírók. És nagyon nehezen tudtam megszabadulni, de hát egy újságírók, mondjuk, hogyha volt 10, mert talán többet be sem engedtek, lassan, de hogy mondjam, kemény munkával fel tudtam őket törölni, és utána nem volt más választásom, hogy el kellett hazaindulnom idézőjelben az olimpiai faluba. És tudni kell, hogy az olimpiai falu ez egy szigorúan őrzött, zárt és kontrollált terület volt, ahol
1: ugye,
0: nem...
1: 4 évvel voltunk a müncheni olimpia után, tehát a biztonsági intézkedések jóval szigorúbbak lehettek.
0: Sokkal, de sokkal szigorúbbak voltak. Motoztak majdnem, de hát igen, és kizámolták a dolgaimat, többek között az olimpiai érmet, és akkor mentünk be, de senki nem volt ott.
1: Akkor nem volt olyan szívdobogtató érzés, vagy nem volt olyan déjà vu érzés, hogy akkor itt történt a nagy nap.
0: Dehogy nem. Na és akkor fölmentem, megkerestem, az 5. emeleten voltunk valahol, azt hiszem, és az kötött engem tulajdonképpen az egészben, hogy volt egy olyan hely, ahol valahova hazavittem az érmet.
2: Minden, bár senki?
0: Nem.
2: A vezetőség?
0: Senki.
2: De akkor nem örültek neki, hogy te nyertél.
0: Hát, szerintem már ittak.
1: Zoltán, tornacsarnok?
3: Hát a legnagyobb csalódás volt.
1: Tényleg?
3: Igen, mert csak a homlokzat maradt meg, és egy nagy mozicentrum lett belőle, kávézók, fitness termek voltak. Ugye az a nagy légtér, ahova 14-15 ezer ember befért volna, azt teljesen beépítették. Egy picike kis közepe volt, ami olyan mulas volt, mint a régi csarnok, semmi nem emlékeztetett rá, úgyhogy így olyan sok emlékem nem volt.
2: Csak a Magyar Zoltán kávézó, amit ott nyitottál.
0: Nem emléké. Alakították át.
3: Nagyon átalakították, úgyhogy ez egy rettenetes volt. Igen, egy olyan rossz érzés volt, hogy tulajdonképpen nekem az egyik legnagyobb élményem az itt volt, és most nem az van.
1: Szerencsére a televíziós felvételek megvannak, és majd a rádiós közvetítésekből is hallhatunk egy-két részletet. Még egy picit térjünk vissza oda, hogy milyen esélyekkel érkeztetek meg Montrealban. Ugye Miklósnak és Zoltánnak volt már olimpiai tapasztalata, sőt kimondhatjuk, hogy esélyesként érkeztetek. Zoltán mindenképpen, nem tudom, Miklós majd elmondott, hogy mennyire számoltak veled a riválisok. Attila, te viszont, ha jól tudom, akkor az utolsó pillanatban kerültél be Gyarmati Dezső keretébe. Láttam cikket, bocsáss meg, hogy a Balatonról visszatérve lettél végül is a keret tagja.
2: Igen, volt egy keretszűkítés, ahol engem már kiraktak.
1: Tehát, ugye 11 játékos mehetett, akkoriban még.
2: 11 játékos mehetett, és akkor 16-an, 18-an voltunk így a keretben, volt keretszűkítés, és akkor én abból kimaradtam. És a Gál Gyula és a Vindis Kálmán, akik nekem csapattársaim voltak, és hát ők is egyébként közel álltak a válogatottsághoz, mi lementünk hárman Balatonra. És ott voltunk már 3-4 napja, Siófokon, valamelyik ilyen kisebb szállodába, és teljesen véletlenül találkoztunk a Koller Ákossal, aki 40 évvel később, én azt hittem, hogy ő lejött minket megkeresni, mert vissza kellett menni a válogatott ellen, kellett játszani, az OSZ-ben játszottam, és a válogatott ellen kellett volna játszani. És a Koller Ákossal találkoztunk, mondta, hogy akkor menjünk vissza, mert este edzés van. Én bennem 40 éven keresztül az volt, hogy ő milyen rendes volt, hogy lejött minket megkeresni. És aztán kiderült, hogy esze ágábosa volt minket megkeresni, nem is tudta, hogy ott vagyunk, hanem egy lányt keresett. És a lány, nem tudom, hogy avval összejött-e, vagy mi volt vele, de lényeg az, hogy összefutottunk, és mondta, hogy akkor gyertek le. És lementem, hát visszamentünk Budapestre, hát én akkor 3-4 nap nyaralás után felszabadultam,

0: szerencsére, amiket kapura lőtt, mert én védő voltam, és akkor azt mondták, hogy hát nem vagyok elég gólerős, és jó védekezel, de kevés. És akkor ott felszabadultan játszottam, és én szerintem a válogatottnak ott lőttem, tudom én, 6-8 gólt, amiben beleértem, az mind bement a füle mellé, a hóna alá, a feje föl, tehát, és akkor ahogy vége volt az edzésnek, akkor a lépcsőn mentem lefelé, arra emlékszem, és akkor a gyarmati mondta, hogy akkor holnap jöjjek edzésre. Hát én pedig, hát azért elég kekec gyerek vagyok, aztán mondtam, hogy ne szórakozzanak velem, engem már kirúgtak, most az, hogy itt beraknak, kiraknak, megint az nem. És akkor jött a Katona Bandi, aki nekünk volt az OSC-ben az edzőnk, és akkor az is ott győzködött, hogy ne vicceljek már, hát ezért ez komolyabb dolog annál. Na mindegy, és akkor lényeg
1: szerencsére,
0: az, hogy
1: szerencsére, azért hagytad így, magad rá beszélni.
0: Így visszakerültem, és szerencsére akkor volt egy, hát nem szerencsére, volt egy torna, ahol jól játszottam én is, a Gerendás is, és akkor úgy kerültünk vissza a válogatottba, és utazóként.
1: Ugye jó pár csapattársad már volt Münchenben, ahol egy ezüstéremmel zárt a férfi vízilabda válogatott. Volt-e egyfajta bizonyítási vágy bennük, hogy akkor most kijavítjuk, és aranyéremért jövünk?
0: Hát ők akkor már a Szívós, a Bodnár Andris, hát mondjuk ő itt nem volt az olimpián, de hát a Faragó, a Csapó, ők a Sárosi, Molnár Endre, tehát ők úgy érezték, hogy nem, hogy elvesztették ezt a Müncheni olimpiát, illetve nem elvesztették, hanem volt egy Markulescu nevezetű bíró, aki elcsalta ezt a mérkőzést. Én emlékszem, hogy láttam, én is fel voltam háborodva, amikor néztem a mérkőzést. Hozzá kell tenni, hogy megvolt azért a lehetőségünk, hogy egyenlítsünk, de nagyon nagy volt a hátszél.
1: És akkor volt egy ilyen visszavágás, vagy egy ilyen javítás?
0: Nem, ez a csapat, ez ugyanúgy, mint ahogy én mondtam, hogy én nem tudom elképzelni, hogy mi nem nyerünk. Azért ezek a játékosok, ezek a világ legjobb játékosai voltak. Tehát akár melyik csapatba, akiket most itt felsoroltam, hogyha az olaszoknál lenne, akkor ő lenne a válogatott kapus. Ha jugoszlávoknál, akkor ő lenne a center, a Szívós. Tehát ezek a világ legjobb játékosai voltak. Nekem azért volt idézőjelben könnyű, de tényleg így érzem, amikor Magyarországon az ember játszott a bajnokságban, akkor én olyan játékosok ellen játszottam, akik jobbak voltak, mint az ellenfél válogatott játékosai, akiket nekem kellett fognom. És ez tényleg így volt.
1: Jó, felkészítettek
0: téged. Könnyebb volt nekem játszani a válogatottba, mint Magyarországon a Sárosi ellen mondjuk például. Mert én fogtam a Belamaricsot, az ugyanazon a pozícióban, a Sárosi jobb volt.
1: Hát így könnyű.
0: Hát így.
1: Miklós, mennyire tartottak téged esélyesnek, mennyire vártak tőled aranyérmet, vagy egy jó érmes helyezést, és mennyire tudtál alkalmazkodni gyorsan a montreali környezethez, ugye te már Mexikóban és Münchenben jártál egy-egy olimpián, szóval volt-e így az aklimatizációval, az olimpiai hangulathoz való hozzászokással gondod?
2: Én előtte való, tehát ugye a 76-75-ben volt egy próba olimpia, amely még nem a stadionban volt, de gyakorlatilag ugyanazokkal a feltételekkel rendezték meg a versenyt.
1: Ugyanott Montrealban?
2: Ugyanott Montrealban, így van. Voltak magyar támogatóink helyben, nevezetesen a gerelyhajtás bírója, aki a kilépéseket döntött el, hogy kilépett ki nem. Ő a Kulcsár Gergelynek az évfolyamtársa volt a TFM, és később diszidált. És itt megint gerelyhajítás közelébe került, nevezetesen ő vezette a gerelyhajítást. Itt találkoztunk egyébként azzal a ellenfelével, a Gergelynek, aki az összes sportszert, mint vállalkozó, ő volt az, aki szállította az olimpiára, többek között a gerelyeket is. És ebben az évben kihozott, azt hiszem, saját maga a kútfejéből, egy gerejt, egy adonatúj gerejt, amely nem olyan volt, mint az korábbiak, és amely nagyon ritka volt, nem volt teljesen elterjedve a legjobbak között, és ketten az Erdély Gyuri valaki velem ott volt az előolimpián. Nagyon megkedveltük a Gerejt, és nagyon jó eredményeket értünk el. Én a legjobbat először dobtam 90 métert, 75-ben, 95-öt, 91 méter 70-et, azt a valamilyen fordulattal elvették, nem lehetett csúcsán emelni a dolgot, mert könnyebb volt a Gerej. Hát biztos könnyebb volt, nem tudom. De a lényeg az, hogy a következő Gerej már 90 méter 90-re szállt, az 75. 76-ban pedig végig versenyeztük a világ legnagyobb ellenfelekkel a szezont, és ugyan nem én voltam a világ ranglista vezető, az egy finn srác volt, aki 93-36, azt hiszem, vagy ilyesmi, volt majdnem világcsúcsot, és mi meg hárman fiatal magyarok, én már nem is voltam a nagyon fiatal, a többiek voltak fiatalok, azok meg csak megközelíteni tudták a srácot, akit úgy hívták, hogy Hannus Hittonen, és aki később az olimpián egyébként második lett. Nekem ez mindenképpen egy óriási előny volt, hogy én ott tudtam lenni, ismertem azokat az embereket furcsa módon, akik a versenynél közvetlen közelemben voltak.
1: És ez megnyugtatott téged?
2: Feltétlen. Uh-huh. Sőt, hát előtte beszéltünk is a Gergelynek a évfolyam társával, illetve hát beszéltünk mindenképpen a verseny szer hitelesítőjével is, és ez egy megnyugtató dolog volt, hogy Gerej biztos ott lesz, magyar lesz a vezetőbíró, meg minden ilyesmi, milyen apróság. Én akkor a világranglista második helyén voltam, amikor kiugtasztam, és a sok-sok kudarc után, tehát egy 7 év kudarc után kerültem, 7-8-9 év kudarc után kerültem újra az olimpiai, hát a bajnokság közelébe, vagy a verseny legjobb versenyzői közelébe. Nem igazán bíztak bennem, én úgy láttam. Lehet, hogy az ellenfelek azok tudták, hogy esetleg tartogathatok valamit, de a magyar sportriporterek, Gyöngy, a Gyula, Pista azt mondta, hát oda nem muszáj menni, mert Pista, a német az mindig fejre áll. A Kaplár Józsi, aki tulajdonképpen azt hiszem, hogy nem mond, a neve nem idegen, ő meg az évfolyam társam volt, aki mondta a Gyulainak, hogy hát ő most megy a német Mikit megnézi. És akkor kicsit győzkedte a Pistát, és akkor Pista is jött. Minden rendben ment.
1: Jól alakult. El kell mennünk hírekre, de Magyar Zoltánnal fogjuk folytatni, már csak azért is, mert időrendben Zoltán, tiéd volt az első aranyérem, és ahogy olvasni lehetett, egyre fokozódott a várakozás, hiszen az esélyeseknek kikiáltott öttusázók, ökölvívók, vívók nem azt az eredményt hozták, amit előzetesen vártak, úgyhogy gondolom, hogy rajtad is már egyre nagyobb nyomás volt, de akkor a hírek után ezzel folytatjuk. Sudár Attila, Németh Miklós és Magyar Zoltán a vendégünk. A témánk továbbra is az 1976-os montreali olimpia, amelyet ugye 50 évvel ezelőtt rendeztek, 4 magyar aranyérem született, közülük 3-ban részes volt Sudár Attila, a férfi vízilabda válogatott játékos, a Németh Miklós gerelyhajító és Magyar Zoltán, aki lólengésben lett olimpiai bajnok Montrealban, és a hírek előtt azt kérdeztem, Zoltán, hogy mennyire fokozódott a nyomás feléd, vagy a magyar csapat felé, ugye eltelt majdnem egy hét, és nem született még magyar érem, miközben a sportvezetés a 4 évvel korábbi müncheni olimpiát szerette volna túlszárnyalni, vagy ugye ez volt az elvárás, ott 35 érem született, 6 arany. Szóval mennyire érezted ezt a felfokozott várakozást?
3: Az az igazság, hogy a sportvezetés nagyon ideges volt, ugye otthon el kellett számolni az eredményekkel. Hát nekem nem sokat tudtak segíteni, mert annyira nagy volt a feszültség, hogy egyik, nem akarom mondani a nevét valamelyik sportvezetőnk, csak annyit mondott, remélem te hozod az aranyat. Most azért hozzá kell tenni a tornában, pláne lólengésben nagyon könnyű rontani, és én már 2 napja nem aludtam, nem tudtam WC-re menni, tehát nagyon-nagyon ideges voltam, így utaztam ki, és akkor kaptam ezt a nagyon jó biztatást. Nagy volt a csarnokban a feszültség, de szerencsére annyira föl voltam készülve fizikálisan is, mert mentálisan, mert jó versenyző voltam, hogy meg tudtam csinálni a gyakorlatomat, és hát így elindult az első magyar aranyérem, és utána bekapcsolt az egész magyar csapat.
1: És érezted, hogy úgy nem csak rólad, nem csak az edzőről, edződről, Víg Lászlóról, de úgy mindenkiről lejött egy ilyen, legördült a kő, és valami felszabadult érzés jött a te aranyérmed után?
3: Hát nem csak az, hanem igazából egy olimpián ott egy csapat vagyunk, tehát ott egymás versenyeire kimegyünk, majd, hogy nem olyan, mintha saját csapatunk lenne. Tehát egészen más egy világbajnokság, ahol a magyarok küzdenek az egyéb nemzetek ellen. Itt az egész magyar delegáció sportolói, hát kiártunk mindenkihez, ahogy csak tudtunk, a jegyet szereztünk, ahogy ugye az a szerencse a tornában, hogy a legelején van, emiatt a pech az, hogy nem tudunk kimenni soha a felvonulásra, a bevonulásra.
1: Megnyitóra, ugye?
3: Megnyitóra soha, mert akkor már edzés van, vagy föl kellett készülni, vagy nagyon gyorsan jöttek a versenyek, úgyhogy mi nem, egyszerűen nem láttunk ilyet. De hát utána megnyugodtak, és jöttek a többi eredmények, hát Miklós is, vízilabda csapat is, hát Tordas Ildikó is szegény aranyérmet szerzett, és hát rengeteg bronz volt, tehát ahogy, amit előbb említettél, hogy azok a formák nem jöttek ki. Lásd úszókat, akik végigverték az egész világot, Hargitay Andrássék, Sós Csabáék, hát mindenkit, Verasztóék. És ott nem. Tehát nem jött, még érmet se tudtak igazából szerezni, pedig, ha jól emlékszem, egy hónappal előtte Amerikában voltak, és mindenkit agyonvertek. Tehát nem jött mindenkinek össze ez a formaidőzítés, és ez emiatt, hát óriási feszültség volt. Hát szerencsére én voltam az első, aki ezt megtörte.
1: Tengeren túli olimpiáról beszélünk, de mégis azt lehetett hallani, hogy nagyon sok ottani magyar kijött szurkolni, és azért ezt lehetett érzékelni. Erre emlékszel?
3: Hát, ugye most voltunk kint, és hát amit említettek a sportbarátaim, hogy nagyon nem tudtuk, hogy ennyi magyar volt. Emlékeztünk, hogy sokai voltak, de amikor most meghallottuk, hogy 200-300 ezer magyar él Kanadába, és azok mindig majdnem nagyon-nagyon sokan eljöttek a versenyeinkre, és hallottuk őket, és ez egy nagyon jó érzés volt. Tehát Magyarországon nehéz volt abban az időszakban még kijutni, de a helyiek viszont állandóan drukkoltak nekünk, és amikor mi mentünk a mi magyarjainkhoz, akkor ők is ott voltak, és együtt drukkoltuk. Ugye nagyon-nagyon jó érzés volt.
1: Ugye úgy léptél a pódiumra, hogy tudtad, hogy ha jól emlékszem, a japán versenyző 9,8-as pontszámot kapott a gyakorlatára, tehát megint csak növekedett a nyomás és a feszültség, de ugye említetted, nagyon jó állapotban voltál. Hallgassunk meg a közvetítésből egy részletet, a Magyar Rádió közvetítette ugye a döntődet, Úrvári Sándor a riporter, a kommentár.
4: Zoli fölemelte a kezét magasba, a vezetőbíró megadta a jelt, ég a zöld lámpa, és a magyar versenyző, Magyar Zoltán elindult útjára. Az első kétszer ragyogóan sikerült. Megvan az a magyar spindli, a magyar orsó megvan, és már is megy a bőr közé, a magyar vándorral előre. A gyakorlat nehezedik részét már láthatjuk, Ez volt a Fradi figura, és már az egylábas munkát végzi Zoli. Újra csak azt kell mondanom, hogy túl vagyunk a nehezén, gyönyörűek az egylábas munkái, óriási lendülettel, szép amplitúdó kiterjedéssel hajtja végre a gyakorlatát, és a varázs, kemocuk rendre sikerülnek, és a leugrás előtti mozdulat, még egy, és megvan! Bízunk benne, hogy úgy ér
5: csodálatos volt! Csodálatos! A napsvihar itt a fórumban a legnagyobb! A kilengés óriási futat a napsviharban!
4: Elsőnek Bordán Dezső gratulált neki, keresjük Víg Lacit, úgy látszik, hogy a szigorú biztonsági őrök nem engedték be, csak egy edzőt. Én bízom benne,
5: én azt hiszem, hogy csupa mosoly mellettem, a kollégák mutatják magasba az ujjukat. Megvan tehát az a gyakorlat, amivel azt hiszem, a pontozó bírák is arany éremmel honorálják ezt a sok-sok esztendős munkát.
4: És most várjuk 9,9!
5: Nem bravo, lehet elvenni! Bravo Zoli! Megvan Magyar Zoli! Éljen Magyar Zoli! Éljen Víg Laci! Sikerült a győzelem!
4: Olimpiai bajnok lólengésbe 28 év után magyar tornász, Magyar Zoltán.
1: Ez alapján visszajönnek emlékek.
3: Hát hogy ne? Azt hiszem, ezek amúgy beégnek az ember agyába. Gondolom a Miklósnak is, mikor eldobta. És van egy olyan nagyon jó érzés, mikor az ember megcsinálja a gyakorlatát. Itt ugye végén voltam, de nagyon sok világversenyen indultam, úgyhogy ötödiknek, negyediknek sorsoltak be, ott megcsináltam a gyakorlatom, és ugyanaz az érzésem volt, mint a Miklósnak, mikor elsőre eldobta a világcsúcsot, és leült utána, és csak mosolygott a többin. Ez egy olyan kicsit lenézés, de igazából ez egy nagyon jó érzés, hogy nem, úgyse tudnak utánam jönni. Tehát,
1: ez hihetetlen önbizalmat adhat, de ez tényleg csak azt feltételezi, hogy mögötte rengeteg munka volt, és nagyon sok helyen elmondtad, hogy edző Devig Lászlóval nem volt az a baráti, most remélem nem értesz félre, szeretetteljes kapcsolat, viszont elképesztő munkát tettetek bele, és mind a ketten egymásnak nagyon sok mindent köszönhettek. Köszönhetek, vagy mindent?
3: Hát ez egy szörnyű dolog, mert ugye nemrég halt meg az edzőm, és mi végig háborúban voltunk az egész időszak alatt. Az egy más világ volt. Tehát én most elmeséltem egy sztorit, hogy bementem az iskolába, földrajztanártól fülest kaptam. Elmentem a nem tudom melyik tanárhoz, meghúzta a pajaszomat, pofont kaptam. Utána megkérdezik, hogy sóspogit, vagy édest kérek, a fenekemre ütöttek. De most ugyanez az edzésen, ha nem is vertek, de nagyon-nagyon szigorúan bántak velünk. Tehát ezeket nem lehetett szeretni. Nem lehetett szeretni, viszont amikor már befejeztem, és utána sokat beszélgettem az edzőmmel, akkor mondta, hogy nagyon sok zsákutcába mentünk be. Tehát az ő elképzelései az csak a mennyiség volt. Azt mondta, hogy ha szovjetornászok 400 elemet csinálnak, mi 600-at fogunk, és akkor megverjük őket. De hát ugye ez nem így volt, mert a saját gyerekei nem voltak túl tehetségesek, és ezért sok eredményt nem ért el. De utána megmondom őszintén, hogy olyan szeretetben voltunk az utolsó 5-10 évben, hogy mindig felhívtam, rengeteget tudott beszélni, és akkor mondtam, megkértem, hogy ne a honfoglalásnál kezdjön a napjainkban, de nagyon jó humorizáltunk, és nagyon boldog vagyok, hogy amit elment, kezet tudtam csókolni neki, és át tudtam ölelni.
1: De amellett, hogy a mennyiségre ment ő, azért mindig újítottatok, nem? És ugye a Magyar Vándor néven elhíresült elem, de említhetünk több elemet is, tehát ezek mind-mind annak az eredményei, hogy ő mindig-mindig valamint törte a fejét.
3: Pontosan, tehát én nem voltam egy jó fizikai alkat, és ezért a rengeteg munka volt az, ami nekem segített. És nem csak lólengésben, hanem a többi szeren, amit én összedolgoztam, az segítette később a lólengést is. Tehát az a fizikai terhelés, az rengeteg olyan erő fölényen volt, hogy a gyakorlat végén még egy magyar vándor tudtam volna csinálni. Tehát ez nem a maximum volt, és amikor korrigálni kellett, egy picit is nem látszott, akkor is meg tudtam csinálni a gyakorlataimat. És hát ez azért, amikor a legbüszkébb az egész pályafutásomra az, hogy világversenyen engem 8 évig senki nem vert meg.
1: Ez így van, hiszen a moszkvai olimpián is,
3: ott is sikerült,
1: olimpiai
3: igen.
1: Bajnok lettél. Július 23-án született Magyar Zoltán, olimpiai aranyérme, majd július 24-én Tordas Ildikó női törben lett ugye olimpiai bajnok, majd eljött július 26-a Németh Miklós Gerely hajítás döntője. Hallgassuk meg, hogy mi történt az első dobásodnál, a kommentátor Szepesi György.
6: Azt hiszem, nagy-nagy örömhírt jelenthetek. Németh Miklós első dobása valami egészen fantasztikus messzeségben robbant ki itt az olimpiai stadion zöld gyepszőnyegére. Egészen káprázatos berántás, csodálatos roham után 90 méter fölött esett le a Gerely, és most zúg az aréna. Fölállnak a helyükről az atlétika barátai és rajongói. Németh mosolyog, örül, 94 méter, 58 centiméterre repült, új világcsúcs, új olimpiai rekord, fantasztikus teljesítmény, elképesztő ragyogó diadal. Németh Miklós, Németh Imre, 1948 London olimpiai bajnokának fia, 1976-ban Montrealban első dobására lenyűgöző teljesítmény nyújtott. Lenyűgöző azt, ami benne volt az elmúlt 10-12 esztendőben.
1: Hát csak, hogy érzékeltessük, hogy mit jelentett ez az eredmény. 94-58 az új világcsúcs, amivel kezdted gyakorlatilag a döntőt, és meg is nyerted. A második helyezett Finn Sitonen 87 méter 92 centis dobással végzett a második helyen, tehát elképesztő a különbség. És ahogy lehetett olvasni, vagy hallottam tőled, utána két sorozatot ki is hagytál. Ez miért kellett? A saját lelked megnyugtatására, az ellenfelek elbizonytalanítására?
2: Kell.
1: Amikor eldobtad a Gerelyt, már érezted, hogy ebből egy óriási eredmény lesz?
2: Hát én azt hiszem, hogy a dobóatlétika az olyan, hogy már az eldobás pillanatában gyakorlatilag többé-kevésbé tudja az ember, hogy milyen, hogy sikerült. Ez jól sikerült. A közép a táján éreztem, hogy nem billegett a Gerely, úgy kellett, úgy repült, hogy lenni lehet, és van egy vonal, amely a világcsúcsot jelölte, ha nem is akkor is a távolságot a 90 métertől, az ember meg tudja becsülni, hogy ez jó vagy nem jó. Hát én azt éreztem, hogy ez jó volt. A Gyuri bácsiról csak annyit, hogy 48-ban ő közvetítette a fatert.
1: És ugyanúgy közvetítette a te olimpiai aranyérmedet.
2: Azt hiszem az egyik utolsó olimpiai bajnokokat meg interjú részlete, vagyis munkájában, mert úgy mindenkit végigvett, azt hiszem benne volt az a teljesítési kényszer, hogy minden akkori élő olimpiai bajnokot gyakorlatilag meginterjúval, és akkor kérdeztem tőle, hogy megvan-e a közvetítés, azt mondta, hogy sajnos nincs. És kérdeztem tőle, hogy megvan ez?
1: Ez megvan, szerencsére az archívum segítségével.
2: Igen.
1: Az igaz, hogy az olimpiára édesapád úgy engedett el, hogy haza fogod hozni ezt az aranyérmet? Tehát ő bízott benned?
2: Hogyan? Nem, hát ő neki volt egy betegsége, éppen a betegsége, hát hogy mondjam, javuló részén volt tulajdonképpen akkor, amikor mi hazajöttünk. Előtte meg küzdött. Tehát nem is nagyon tudtunk beszélni. Olyan mondott volna nekem, amelyet biztos vagyok benne, hogy nem tudtam volna igazán befogadni. Hogy inkább elkerültem.
1: De te szerettél volna nem is neki bizonyítani, de miatta olimpiai bajnok lenni?
2: Persze.
1: Ugye egy gerelyhajító a versenyek előtt az edzéseken ér el eredményeket. Benne volt ez előzetesen, ez az eredmény, vagy azért téged is meglepett, hogy egy világcsúccsal kezdtél egy olimpiát?
2: Hát nézd, ez úgy megy, hogyha az ember jó formában van, akkor az edzés eredményeket sokkal, de sokkal túl tudja száralni egy optimális körülmény között. Ez egy elég jó körülmény volt, az az igazság. Úgyhogy vártam, hogy nyerni tudok. De azt nem, hogy világcsúcs lesz. Azt is hozzá kell tegyem, hogy én gyakran fejreálltam valóban így volt, ahogy hogy már elhangzott az előbb. Ez valószínűleg attól a túlzó takarástól, amelyet sosem úgy tudtam végrehajtani abból az erőt, nem úgy tudtam közvetíteni a gerelyhez, ahogy egy jó felkészült időszak után az ember meg tudja csinálni. Mm-hmm. Na most ez ment. Magától értetődően.
1: És mondjuk el, hogy az olimpiai aranyérem után volt egy másik jutalom, egy Lada 1500-as, jól mondom, amelynek rendszám a ZI9458 volt.
2: Jól látod a helyzetet, igen. Hát az ZI9458 az azért volt érdekes, mert kaptunk egy lehetőséget, hogy kifizethetjük az olimpiai. Nem, azt hiszem az ajándék volt, ugye? Na, ajándékból kaptunk egy autót.
7: Nem volt ajándék.
2: Nem volt?
3: Nem.
2: Akkor
1: csak lehet, a világcsúcs.
3: Csak 7 évente. 7 évente lehet kapni egy Ladát, és te kaptál.
2: Akkor én kifizettem. Te is kifizetted, de ajándék volt annyiban, hogy hozzájutott az ember, és akkor felfegyverkezve két martinival, egy karton cigivel bementem a kocsiért, és akkor láttam, hogy a sorrend az úgy néz ki. Itt akkor csak arra készültem föl, hogy ne kelljen már annyit várni, akkor adok nekik egy kis kedveskéget, és akkor kiderült, hogy ott tart a rendszámoknak egy kiosztás, hogy ZI 9436. Uh-huh. Mondom, húha! És akkor megtette a eredményt, hozta az eredményt, a kicsi ajándék, és aranyosak voltak, és megsírálták gyorsan.
1: És a világcsúcsot viselted az autód rendszámát?
2: Néha már nagyon kényelmetlen volt utána. Azért, mert én már lehet, hogy nem voltam annyira nagyon jó, 32 éves voltam, és akkor egy-két fejreállás azért itt is előfordult, illetve sok sérülés kísért újjában, és ezek a sérülések már nem voltak annyira ígéretesek. És nekem mindig 94-58 volt a rendszámom, fene egye meg.
1: Hát ez egy jó emlék a világcsúcsnak. Attila, említetted, hogy az utolsó pillanatban, vagy az utolsó pillanat utáni pillanatban kerültél be a keretbe, és olyan klasszisokkal játszottál, mint Varagó, Tamás, Gerendás, György. Te backként segítetted ezt a csapatot. Mi volt ott a szereped? Ugye 22 éves voltál ezen az olimpián, tehát a fiatalok közé tartoztál. Szóval hogyan illettél bele Gyarmati Dezső rendszerébe? Milyen mozaik elem voltál te?
0: itt a Miklós után nehéz megszólalni, mert még az ember is igen. elérzékenyül, szóval azért ezek ilyen méreható dolgok. Én, amikor én bekerültem, akkor a legelső mérkőzésen én cserejátékos voltam, illetve hát nem játszottam az első két negyedbe. Mondjuk nem rosszul mondom, mert volt egy Andrew Kerr nevezetű center, aki két gólt lőtt centerből addig, és 4-2-re vezettek az ausztrálok, akiket, mint előtte említettem, 9-2-re vertük meg a Unicum kupán. És akkor mondta a gyarmati, hogy menjél és fogd le. És hát én nem olyan játékos voltam, aki átöleltem, és szorítottam, és ütöttem, vágtam, hanem én messziről fogtam, szinte hozzá se értem a centerhez. Volt, hogy el tudtam venni a labdát, indítottam a Sárosit, vagy a Horkait, vagy a valamelyik játékost, de mindegy, lényeg az, hogy a végén nyertünk, és utána, hát minden meccsen utána kezdőjátékos voltam, és végigjátszottam csere nélkül a mérkőzéseket, sőt, még a legvégén, amikor összeállították a világválogatottat, akkor abban én is benne voltam.
1: Így van, az All-Star csapatba Csapó, Faragó, Szívós István mellett te is bekerültél, ugye ebben a bizonyos All-Star csapatban, ugye végig az összes meccset megnyertétek, és ahogy említettük, volt három csoportmérkőzés, majd utána egy ilyen körmérkőzéses minitorna következett, és az a helyzet állt elő, hogy az utolsó mérkőzés előtt ti már tudtátok, akkor hogy bármi már lesz is, már olimpiai bajnokok vagytok.
0: Igen, hát akkor a jugoszláv volt az utolsó mérkőzés, és hogyha esetleg kikaptunk volna, már akkor is olimpiai bajnokok voltunk.
1: Ez a mérkőzés, ez a magyar-román párharc volt, itt dőlt el, hogy már olimpiai bajnokok lesznek, úgyhogy ezt a közvetítés részletet is meghallgathatjuk Szepesi György jó voltából.
8: 9-8 az eredmény, 21 másodperc a hátralévő idő, a miénk a labda, a gyerekek, most már a miénk a győzelem, szívós kezén, onnan tovább előre, Csapójé, Csapó még tovább, indulunk, Horkai, Horkai körülnéz, Horkai beteszi középre a labdát, Csapójé, és most vége! Megvan tehát, megvan a győzelem, az újabb aranyérem, a harmadik magyar aranyérem. Gratulálunk, tiszta szívből gratulálunk a magyar fiúknak, akik ott bent a medencében összeborulnak, kedves hallgatóink. És puszi jobbról, puszi balról, Szívós, Faragó, Sárosi, Sudár, a fiatalok és idősebbek, egy generáció, 1954-es születésű, a legfiatalabb, 1945-ös születésű, a legidősebb játékos ebben a magyar csapatban, amely tehát, kedves hallgatóink, pontveszteség nélkül, 8 ponttal és pontveszteség nélkül áll a torna élén, és most már behozhatatlan előnnyel vezet.
1: Mondjuk el, hogy Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Faragó Tamás, Gerendás György, Horkai György, Kenész György, Konrád Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László, Sudár Attila és ifjabb Szívós István játszott ezen az olimpián. Gyarmati Dezső volt ugye a szövetségi kapitány. Amikor egy csapat ott van egy magyar olimpiai válogatottban, az mindig különleges, nem? Tehát lehet mérkőzésekre járni. Az, hogy győztünk, aranyérmesek lettünk, azt mindig így mondják a szurkolók, amikor egy csapatról van szó. Szóval éreztétek-e azt, hogy ennek is egy ilyen varázsa van, és a müncheni ezüstérem után újra ott csillog a magyar vízilabda trónján.
0: Hát én is úgy szeretem mondani, illetve soha nem mondtam, hogy én nyertem, hanem mert ez egy csapatjáték, tehát hogyha egy láncszem nem működik, akkor nem tudunk nyerni. De szerencsére ez egy olyan csapat volt, amelyik nem is, tehát ilyen három grupra lehetett osztani. Én úgy éreztem, vagy úgy, ez a véleményem. Tehát voltak a fiatalok, a Gerendás, Horkai, Kenéz, én, mi voltunk így négyen, ilyen egység. Akkor volt a Csapó, Faragó, ők ketten egy egység, és akkor volt a Sárosi, a Cservenyák, és a Molnár Endre, még a Konrád Feri, akik szintén így egy egységek voltak. Viszont ez a három egység, ez így kompaktibilis volt egymással, tehát mondhatom azt, hogy ugyanúgy jóba voltunk velük, és hát ezért tudott működni, mert ki tudtunk állni egymásért. Szóval...
1: És azt jól tudom, hogy a mai napig, nem tudom, havonta, vagy legalábbis rendszeresen összejártok?
0: Hát össze, most utoljára tegnap találkoztam a Horkaival, például a Horkai Gyurival, a Balatonon voltunk, és a vízen találkoztunk, de rendszeresen gerendással, kenézzel összejárunk szerencsére.
1: Azok a sportolók, akik ugyanazon az olimpián szerepelnek, és ha nem is feltétlenül aranyérmet nyernek, bár a ti esetetekben ez megadatott, de együtt harcoltak, együtt képviselték az országot, ez egy sorsközösség, és akármikor bárkivel találkoztok, akkor van egy közös múltatok, és egy közös emlék, amihez nyúlni lehet?
3: Hát igen. Nagyon szeretjük is egymást. Én azt mondom, most kint voltunk Montrealba, nagyon sok csapattársunk, vagy másik sportágban 40 éve nem találkoztunk, és egyből összeölelkeztünk, és hát most nem akarok részletekbe bonyolodni, de a hölgyek dicsértek engem is, én őket dicsértem. Felemeltek. De tényleg nagyon szerettük egymást. Én úgy érzem, hogy az aranyérmesek, a bronzérmesek, ezüstérmesek és a helyezettek is úgy érzik, hogy mi közösen hoztuk ezeket az eredményeket. Kijártunk, amennyi jegyet tudtunk szerezni. Mert ugye volt nekünk egy akkreditációnk, de az nem mindenhova volt jó. Tehát ott volt a vadászat, hogy ki tudjunk menni, pláne a döntőkre. És az egy fenomenális érzés volt, mikor oda kimentünk, és ott győzelmet láthattunk. Ez későbbi olimpiákon is, ahol én részt vettem, ott is ugyanez volt.
1: Hát sajnos letelt az idő, pedig még órákig lehetne sorolni a sok-sok élmény, de nagyon köszönjük, hogy sokszor örömteli, megható pillanatokban visszatudtunk veletek emlékezni erre a csodálatos olimpiára, és köszönjük szépen és szívből. Gratulálunk ezeknek a sikereknek, Sudár Attilának, Németh Miklósnak és Magyar Zoltánnak. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek.
0: Köszönjük.
9: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A hazánkban gyakorlatilag tiltott sportból előbb legalább tűrt lett, majd a rohamosan növekvő népszerűségének köszönhetően ma már egész Európában tudják, Magyarországon létezik a jégkorong, méghozzá nem is akármilyen szinten. A következő 2 órában felelevenítjük a sportág hazai törzs fejlődését, az 1983-ban frissen átadott Budapest sportcsarnok falait szinte szétfeszítő ünneptől, a 2008-as szapporói csodán, a 2009-es svájci tavaszi fesztiválon keresztül a hősies herningi VB bentmaradásig. A társszerkesztők Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Amikor az ember napokon, heteken keresztül kutatja a Magyar Rádió archívumát, hogy a magyar jégkoronggal kapcsolatos emlékeket kotorjon elő belőle, akkor nagyon nem lepődik meg, ha az 1928-as Szentmorici és az 1936-os Garmisch-Partenkirchen-i téli olimpiáról nem talál semmit. Pedig, és ezt kevesen tudják, azokon szerepelt a magyar jégkorong válogatott. Ahogy ott volt a 30-as években, 8 világbajnokságon is. 2-szer Prágában, 1-szer Chamonix-ban, Krinicában, Milánóban, Davosban, Londonban és Zürichben. Persze ezeket sem őrzi a magnószalag, ezekben sincs semmi meglepő, az már kissé elkeserítőbb, hogy az első magyar jégkorongos emlék 1963-ból származik az archívumban. Ekkor a nem éppen hoki szakértőként ismert Szepesi György tárta hallgatók elé a gondolatait.
3: Jégkorong. Jégkorong sportunk élvonala Vladimir Kominek irányítása alatt most már évről évre egy teljes klasszist fejlődik. 1963-ban ez a világbajnokság C csoportjában egy második helyre, s a téli olimpia 16-os mezőnyébe való bekerülésre volt elegendő. A közönség természetesen élénken reagált erre a fejlődésre. Jókorongnak nem kell cégér, ma már novembertől márciusig a téli foci a legnépszerűbb sportág, s az első osztály csupa rangadó mérkőzéseit rendszeresen 6-7-8 ezer szurkoló harsogja végig.
2: Igen, hatalmas szenzáció volt, hogy az innsbrucki téli olimpián ott lehetett a szánalmas háttérrel rendelkező jégkorong sportunkból érkezett válogatottunk 1964-ben, és ugye várató volt, hogy nem lesz rendszeres résztvevő a modern korban az ötkarikás játékokon, azért mégis kicsit mellbevágó belegondolni, hogy az azóta eltelt 61 év során annak közelébe sem jutott. A legközelebbi szóra érdemes tetre is majd 20 évet kellett várni, 1964-et követően, az viszont nagyot szólt. Az 1983-ban a még nagyon új Budapest sportcsarnokban egy magyar játékos és szurkoló számára is szokatlan szituációra került sor, jégkorong világbajnokság hazánkban, fedett csarnokban. Igaz, nem a világelit randevúzott nálunk, hanem csak a világ harmadik vonala, viszont ez akkor azt jelentette, hogy a földgolyón a legjobb 16 mögé rangsorolt volt a válogatottunk. Ugyanis mind az A, mind a B csoport 8-8 csapatos volt. Az érdekesség kedvéért említsük meg, kik szerepeltek a világelitben akkor, 1983-ban. Szovjetunió, Csehszlovákia, Kanada, Svédország, Finnország, és most figyeljenek, a Német Szövetségi Köztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság és Olaszország. A B csoportban pedig ott volt az Egyesült Államok, igen, nem tévedés, továbbá Lengyelország, Ausztria, Norvégia, Japán, Svájc, Románia és Jugoszlávia. Az Egyesült Államok egyébként ekkor, vagyis 1983-ban jutott fel a legjobb 8 mezőnyébe. Mi pedig a második vonalba, vagyis a legjobb 16 közé, mert ez ugyebár ezt jelenti. Egy őrületes hangulatot hozó világbajnokságon vívtuk ki ezt a hatalmas sikert. aki ott volt a Budapest sportcsarnokban 1983-ban, aligha feledi azokat a varázslatos napokat. Már a kezdet is szenzációs volt Spanyolország ellen.
4: Az eredmény a Magyarország-Spanyolország mérkőzésen 4-0 Magyarország válogatottja javára, akkor, amikor az első harmadból még 2 perc 45 másodperc a hátralévő játékidő. 2 perc 45 másodperc, és ezt erre az időre érdemes a korong útját követni. Az eddigi történeteket majd a későbbiek folyamán, hiszen Kereszti Ancsin, Kereszti és Kis Tibor volt a góljaink elérői. Így aztán erről majd mondom a későbbiek folyamán tudunk beszámolni. Tehát most kövessük a korong útját. Kovácsnál van a korong. Kovács leszi oda a Buzásnak, Buzás a játékmester. Ma még igazán nem tudott azonban játékba lendülni egy átadás. Péknek egy kicsit hosszúra méretezett átadás volt. Oda megy az egyik piros sárga mezes spanyol játékos. Oda szorítja a korongot a palánkhoz. És így aztán bedobással folytatódik majd a játék. Hogy mi történt eddig? Kérem, már van három eredményünk. És ez a három eredmény. Dánia, Franciaország 5-2. Ez volt az első mérkőzés. Hollandia, Bulgária 7-2 a másodikon, Kína, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság 5-2, ugyancsak a harmadik összecsapáson, és most 4-0 arányban vezet a magyar válogatott Spanyolország ellen a olyan bemelegítő mérkőzésen, akkor, amikor a fülemben mindenféle zajokat hallok, csak éppen a saját hangomat nem. Na de se baj, elég az, hogyha önök hallják, hiszen most a második sor, a második

0: forgalomban elcsórják, ellopják, elcserik a korongot, jönnek előre a piros-sárga mezesek, Szadovszky azonban a kapuvédő előreugrik, és olyan balszerencsésen, hogy ütőjéről kipattan a korong, kipattan méghozzá az egyik spanyol játékos elé, a 19-es számú játékos elé, aki nem más, mint Erreik, és ő közelről bepöccinti a gólt, a spanyolok második gólját. 10-2 tehát az eredmény, akkor, amikor a második játék, a harmadik játék részből eltelt 50 másodperc körülbelül. Úgyhogy, kedves hallgatóink, 10-2, egy spanyol gólt is sikerült nyakon. Magyarország, Spanyolország világbajnoki jégkorong mérkőzésen a magyar csapat gólzáporos győzelmet aratott. 17-2 arányban két vára fektette Spanyolország együttesét. Kérem, mielőtt még elrepülnénk, mielőtt még nagyon-nagyon örülnénk, egy kicsit visszafogja a hangját a tudósító, bár a csapat ma nagyon nagy kedvel játszott, zúga szép volt, fiúk, a srácok felsorakoznak a pálya közepén, megköszönik a nagyon lelkes közönség, mint egy 3000 néző lelkes buzdítását. Szóval annélkül, hogy ünneprontó lennék, én nekem az az érzésem, egy kicsit vissza kell, hogy fogjuk magunkat, hiszen ez a spanyol válogatott értelemszerűen hát azért nem tartozik a C csoport élvonalába, a D csoportba való kiesés félelmétől hajtva veszi föl a küzdelmet, és éppen ezért a gólzáporos győzelemből még túl sokat levonni nem lehet. Azt minden esetre azt a következtetést levonhatjuk, hogy a csapat nagyon gólra törően jól játszott, az első perctől kezdve hatalmas lendületet, hatalmas iramot diktált. 5-0 volt az első játékrész. Aztán a második játékrészben én úgy éreztem, hogy egy kicsit talán-talán megtorpan a magyar együttes, kaptunk egy gólt, amelyet Capillas a második játékrész harmadik percébe pöccintett a magyar válogatott hálójába. Igaz, a magyar csapat kettős ember hátrányban volt, ami azonban nekem egy kicsit furcsa volt, hogy 7 másodperc alatt sikerült ennek a nem túl erős spanyol csapatnak ezt a kettős ember előnyt kihasználni. Szóval ezzel volt 5-1 az eredmény. Aztán egy olyan jó 5 percig is lazsálás után, amikor már itt a szurkolók azt mondták, mi van, mi lesz a következő góllal, megindult egy újabb gólgyártás, Szajlai indította meg, és ezt a játékrészt, tehát a második játékrészt már 10-1-es magyar vezetéssel zárhattuk, tehát 5-0 volt az első harmad, 5-1 a második. A harmadik játékrészben aztán mindenre rátettek a fiúk. Ezt a harmadik 20 percet 7-1-re nyertük meg. A gólszerzőket? Hát megpróbálom felsorolni, nem lesz egyszerű. Kereszti 4 gólt lőtt, Kis Tibor, a Villámgyors, a Tűzgolyó Kis Tibi. Nagyon szép kiugrásokkal, és a kiugrások végén ezúttal nem hibázott, szóval háromszor vette be a spanyolok kapuját. Ott volt Ancsin, aki 2 gólt lőtt, az egyik szerintem a mérkőzés szépségdíjas gólja volt. Annak ellenére, hogy talán nem is annyira Ancsin, mint inkább az előkészítő búzás érdeme volt, szóval Ancsin 2 gólt lőtt. Itt nem említettem még Szajlait, ma villogott, jött, ment. Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen mintegy 40 percen, 45 percen keresztül fegyelmezetten játszott, és ez nála nagy szó. Lőtt még gólt Pék, Pintér, Búzás, Menyhárt, Balog, és fölírták a góllövők közé Gogolák Lászlót is. Ezt egy kicsit furcsán fogalmazom, nem véletlenül, hogy azt mondom, Gogolák Lászlót is fölírták, hiszen egy hatalmas nagy öngólt vétett Serrano. A saját kapuja mögül a palánkról visszapattant korongot, mint ahogy ezt fociba is szokás, kérem, egyszerűen bepöccintette saját hálójába. A jégkorong szabályai azonban öngólt nem ismernek, és azt a magyar játékos nevezik meg gólszerzőnek, találatszerzőnek, aki végül is utoljára ért a magyarok közül a koronghoz. Így alakult ki az az eredmény, amelyet már az előbb említettem. 17-2 a miénk javára. Készítettem egy kis összeállítást egyébként, hogy 10 magyar játékos talált a hálóba. Tekintettel arra, hogy a 20 magyar játékos közül kettően kapusok, Szadovszky és Kovalcsik, Farkas pedig sérülés miatt ma nem játszott, ezért 7-en bizonyultak csupán gólképtelennek, tehát több, mint a csapat fele megzörgette az ellenfél hálóját.
1: A 17-2-re legyőző Spanyolország soha nem volt nagy hatalom hokiban, ellenben a ma tőlünk magasabban jegyzett Franciaországgal. Ezt a válogatottat mindenkorban bravúr volt legyőzni.
0: 2 perc 23 másodperc a hátralévő játékidő. Magyarország válogatottja 3-1 arányban vezet Franciaország ellen egy lidérces, idegölő mérkőzésen. És most a franciák jönnek, majd az előzményekről később egy lövés és Kovalcsik elfekszik, ott van a lepkés kesztyűben a korong. Ó, Kovalcsik, Kovalcsik, volt egy pár nagy védése. És most ül ott együltében, oda nyújtja a játékvezetőnek a korongot, bedobás következik a magyar kapu előtt, és természetesen csere fulladnak, a játékosok kifulladnak érthető módon, hiszen hatalmas volt az iram, ha a játék helyenként volt csak igazán jó, azt hiszem ma nagyon jól szórakoztunk. Nézőcsúcson egyébként, legalábbis jégkorong mérkőzésen a Budapest sportcsarnokban. Nézőcsúcs, és most körülbelül mintegy 5,5-6 ezer ember buzdítja az utolsó 2 percre a fiúkat. Most már csak kitartani, gyerekek, Kovács Csaba, nem jön ki a korong a harmadban.

0: A játékvezető belesípol kijött. Hát azt hiszem, itt egy icipici jó indulat is volt a játékvezetőkben, hogy úgy döntöttek, hogy kicsúszott a harmadból a korong, és így le sem maradt az egész francia csapat, de hát kérem, egy icipici jó indulat nekünk is kell, mert bizony nem nekünk fújták ezt a mérkőzést, enyhén szólva. De hát erről később 3-1 arányban vezetünk, 3-1-re vezetünk, nagyon izgalmas mérkőzésen. A magyar válogatott utolsó 2 percét kezdi meg a mai találkozó. Kovács Csaba megy a korongért, aztán hagyja a társának, Flóra Péternek, nagyon összeszokott kis társaság, ez már Flóra indít előre, Ancsin egy remek gólt lőtt, aztán Kovács Csaba kapja meg a korongot, Kovács Csaba elesik, és jön a 14-es számú francia föl, eszeveszett irambol, egy beadást lenne, és ráfekszik rá, tényleg háttal ráfekszik a korongra Kovácsik Péter. Húha! Izgalmasak az utolsó percek is. 1 perc, 41 másodperc, de nehezen telik az idő. Nyomjuk előre az órát, piszkálnánk, hogy egy kicsit siessen, de hát kérem, nem megy ez. 3-1-re vezetünk, 3-1-re vezetünk. Az első percben Pintér Gyula góljával volt 1-0 az eredmény a mi javunkra. Aztán a 12. percben a második játék részben Ancsin lőtt gól, majd a mérkőzés gólja 1 perccel később, amelyet Mennyhárt ért el, és nem sokkal később szépítettek a franciák, de hát ki figyel erre most. 3-1-re vezetünk, 1 perc, 40 másodperc a hátralévő játékidő. Az igazi első világbajnoki próbán, hiszen tegnap amolyan bemelegítés volt a spanyolok elleni mérkőzés. A fiúk nagyon fáradtak, kérem, rettenetes sokat kivett belőlük a mai mérkőzés. Most már jóformán percek óta csak tilos felszabadításra játszanak. Heizer János most kiüti a korongot, tilos felszabadításra újból. Ki tudja hányadszor. A közönség milyen hálás, kérem, hogy szeretik a jégkorongot Magyarországon. Hát még mondja valaki, hogy nem. Hát még mondja valaki, hogy nem a világ legcsodálatosabb közönsége. Tegnap ezt már elmondtam. Mi a világ legcsodálatosabb közönsége és a világ legcsodálatosabb játéka találkozott itt. Kereszti Ádám megy a korongért. Kereszti ma nem tudott annyira villogni, de nagyon sok mindent megtett. Nagyon akart. Mennyhárt is ott van, de most mellette befűzik a franciák a korongot. Ott van a 20-as számú Farsinál a korong. Farsi át a túloldalra tenné, de a kapu mögött leblokkolják a mieink, és Kereszti utána lehet menni. Nem lesz ebből tilos felszabadítás. Kereszti megkaparintja a korongot. Egy hátratétel nem jöttek utána a társak, és nem jött más, csak Richer. Richer pedig jobbra tenni a korongot. Elakad Mennyhártba. Mennyhárt már belepiszkál egyet ugyan a korong útjába, de Farsihoz kerül a korong. Farsi jön előre, egy csel, jó csel, Alottónak tette, Alottó tegnap villogott, ma nem annyira, vissza Farsinak, és Farsi helyett azonban Mennyhártot találja, ott Mennyhárt ütközik egy hatalmasot, de hát kérem, van ilyen ebben a játékban, leblokkolják a franciák, nem engedik ki a mi harmadunkból a korongot, 3-1-re vezetünk, ebben bízunk, és most, ha jól látom, Pöloffi kevergett ott a mi kapunk előtt, Pöloffi a legveszedelmesebb játékos volt a mai találkozón, ő egyébként a csapat kapitánya is, aztán most egy nagyon kemény borda gyűrögetés, egy borda repesztő bodicsek ott a palánk sarkában, fölnézek az órára, 30 másodperc, kérem, hát nem tudok más mondani, én azt mondom, hogy ez a győzelem már talán a zsákban van, és eszembe jut Roska Miklós, aki nyugdíjba vonult, a rádió sportrovatának volt vezető, és mindig azt mondta, édesfiam, soha ne kiabáld el a győzelmet, de hát kérem, 30 másodperc alatt már csak nem kapunk 2 gólt, nem szabad, hogy kapjunk, egyszerűen nem szabad, hogy kapjunk. Bent van a volánsor, 3-1-re vezetünk, a közönség szép volt, fiúkat kiabál, Palla rendezget, ő csinálja a bulit, ő bulizott és teszi előre, kis Tibor ezt el is érheti, fantasztikus, a gyors kis, lehozták a franciák a kapust, és mégsem ért el, kis, üres a franciák kapuja, üres a franciák, mire játszottak vajon a franciák? Kis Tibornál a korong, aztán beleüt a korong útjába az egyik francia játékos. Ebben a játékban ez azonban szabad, és most mégis Pallánál van. Palla egy cseller átjátsza tovább Balog Imrének. Balog Imrétől elpattan a korong, és az üres kapu felszabadul. Le sem marad a magyar válogatott, a teljes magyar válogatott. 5 másodperc a hátralévő játékidő. Hú, de nagyot fújtam. De nagyot fújtam, és most itt van egy kis monitor az orrom előtt. Az edzők magyaráznak, Boróczi Gábor integet, gyere le, mondja valakinek, még mindig nem nyugodtak meg a kedélyek, 2 másodperc, 2 gól az előnyünk, dehogy másodperc, 5 másodperc és 2 gól, Palla már fölemeli a botját, a csapatkapitány azt mondja, mire idegeskedünk, legalábbis ez van a bajusza aláírva. Jaj, de hát legyünk már túl ezen az 5 másodpercen, és 3-1-re vezetünk. Mit nem adtunk volna ezért a 3-1-ért, és milyen nehezen született meg, Istenem, de nehezen. Pedig azt hittük, hogy 1-0-nál, amikor az első percben Pintér Gyula okos, hatalmas gólt lőtt, hogy könnyű lesz az mérkőzés megnyerése. Ott van Búzásnál a korong, és vége nincs tovább. Szerpentinek papír darabok a levegőben. Ünnepel a közönség. Piros-fehér-zöld zászlók. Nagyon-nagyon szép győzelem. A magyar válogatott 3 1-re legyőzte Franciaország válogatottját.
1: A két győzelem után 1983-ban a hazai rendezésű C csoportos világbajnokságon jött a harmadik siker is. Korea ellen 14-1-re győzött a válogatott, majd jött egy meccs, amelytől semmi jót nem reméltünk. Ugyanis a hollandok honosított kanadaiakkal léptek jégre.
0: Kovácsal indítja Ancsit, Ancsi az ellenfél harmadában, egycsel, jócsel, azonban közbelép az egyik játékos, ha jól láttam, éppen Hollárd volt az, aki a gólkirály, jelen pillanatban a góllövő listát vezeti, aztán elmegy a holland, és egy hatalmas gól a bal felső sarokba. Ajjaj, nem tudom megmondani, hogy Collard volt ez is. Collard, megnézzük a visszajátszást, elmegy, egy hatalmas lövés, és a bal felső sarokba védhetetlenül vágja a második holland gólt. Akkor, amikor 9 perc, 20 másodperc telt el a mérkőzésből. Collard, félelmetes játékos. Nézem itt az előttem fekvő papíron a 9-es számú játékos. Tony Collard, hát kérem, Tony, ez sem holland név. Jelen pillanatban Heerenveenben él a Penstra Flyer. És indul az ellentámadás, a hollandok ellentámadása, micsoda szép passz, micsoda jó passz, lövés és gól. Gól bizony, Vensink elment egy ragyogó kiugratással, ezt a gólt már meg is adják a játékvezetők. Itt tehát 3-0-ra vezet Hollandia válogatottja. A magyar együttes ellen Vensink ragyogóan vette át a korongot, hibátlan kiugratás volt, boldogok, csapkodják egymás fejét. Kérem, 3-0-ra vezet Hollandia. Ha azt írta az esti hírlap, hogy csodák pedig nincsenek, csak csatlakoznom kell hozzá, csodák úgy látszik tényleg nincsenek. 3-0-ra vezet Hollandia válogatottja, az én műsoridőm pillanatokon belül lejár. Még azt talán érdemes megnézni, hogy a középkezdés után Pék elér egy korongot, nem éri el, a hollandok kitűnőek. Valami formációt próbálnak kialakítani a játékosok. Palla búzás a korong útja. Búzás ott a hátvéd helyére korcsolyázik vissza, de a másik hátvéd helyén Flóra kéri. Most kapja a korongot, lőni kellene, Péter lőni kellene, egy lövés, kikap a Bryans kapusról a korong, és elmegy ott Palla ütője mellett. Közben Palla a szó legszorosabb értelmében fölborítja az egyik holland játékos. Újból Palla, egy lövés, Flóra részére, elmegy a kapu mellett, lövés, gól! Tudunk mi örülni a gólnak, kérem? Hogy tudunk mi örülni egy icipici gólnak? Hogy tudunk örülni? Flóra fonákja még Bryans kapusról kivágódik, aztán megérkezik Palla Antal, a legnagyobb szívű magyar játékos. Az a fiú, aki a mai mérkőzésre az egyetlen volt, aki minden tudását latba vetette, és neki minden be is jött a mai mérkőzésen. Ő ma is a tudás a legjavát nyújtotta, és a kapitány bekotorta közelről a gólt. Kérem, 7000 ember tombol, örül az 5. magyar gólnak. Pedig nem történik semmi más, csak egy kis szépségtapaszt. 12-5 az eredmény Hollandia javára, Magyarország ellen akkor, amikor 5 perc, 22 másodperc a hátralévő játék.
1: Hollandia után Dániától is kikapott a csapat. Ma sem vagyunk egyébként esélyesek ellene. Majd a két vereség után jött egy papírforma a 7-2-es győzelem Bulgária ellen. Így érkeztünk el a Kína elleni meccshez, amelynek az ázsiai csapat volt az esélyese. Ám a pokoli hangulatot teremtő közönség előtt a válogatott olyan meccset játszott, amely nem csak a magyar jégkorong, hanem az egyetemes magyar sport történetébe is bevonult. Következzen ennek a bizonyos 1983. március 20-i találkozónak az összefoglalója: Magyarország-Kína a B csoportba való feljutásért.
0: A hátralévő játékidő a Magyarország-Kína világbajnoki jégkorong mérkőzésen 7 perc 26 másodperc. És Magyarország válogatott a csodálatos hangulatú mérkőzésen 4-2 arányban vezet Kína ellen. A magyarok harmadik sora a pályán gyorsan a gólütőket. Kovács, Ancsin, Búzás György és Palla talált eddig a kínaiak kapujába. Mindkét kínai gólt Shao Tang szerezte, és most kereszti kap egy emelt korongot. Mely eléri-e? Eléri. Bent vagyunk már az ellenfél harmadában. Ott összecsap a 11-es számú játékossal Fupinggal. Egyelőre továbbra is kereszti a győztes. Pálintnak teszi tovább. Bálint elől azonban Fuping. Odalép és el tudja kotorni a korongot. Shao Tangnak teszi. Shao Tang kitűnő játékos. Az 5-ös számmal játszik, két gólt lőtt, és ő valamint Wang Jingang a 16-os a két legjobbja a kínai együttesnek, de a mieink önfeláldozóan játszanak. Most például hatalmas nagy lendülettel rösszel érkezik a korongra Gogolák László, és elhozza a saját kapunk mögül a korongot. Egy indítás rövidnek látszik, rövid is belepiszkáz egyik kékmezes kínai játékos, szerencsére kicsit ész nélkül előrevágják. Így tehát Gogoláknak van rá lehetősége, hogy újból javítson. Saját kapunk mögött cselezget, ez nem a legjobb megoldás. Hajzer Tibornak teszi a korongot, Hajzer pedig azt hiszem, hogy talán cserélni akarnak a magyar játékosok, cserélnek is, mert kiüti előre, nem tilos. gólos felszabadítást, de a cserét közben végre is tudjuk hajtani. A négy magyar játékos van csak benne, de hol az ötödik? Hol az ötödik? Most jön végre Ancsi, egy kicsit elaludtunk a cserével, ez a menet közbeni csere nem az erősségünk. 6 perc, 22 másodperc a hátra lévő játékidő. A kiki mérkőzésen, a Magyarország-Kína kiki mérkőzésen az jut tovább, az jut a B csoportba, aki megnyeri ezt a találkozót. Ancsin cselezget, Ancsintól azonban elveszik a korongot ebben a pillanatban. A 16-os Dzsingánk, az ő nevét mondtam, nagyon dicsértem, hátra teszi. Természetesen Saltánnak, Saltánk szinte nem is cserél, azonban ellopja tőle Pék a korongot. Ancsinnak teszi, Ancsin lő, levágódik az egyik védőjátékosról, kiírja el, Pék érte el, nagyon gyorsak a fiúk, nagyon mindent megtesznek a győzelemért, nagyon akarjuk ezt a győzelmet, kérem. Rettenetesen akarjuk, még akkor is, ha most előjön a 12-es számú Chun Jiang, hátra teszi Dzsingánknak a korongot. Dzsingánk, Chun Jiang a korongútja. Ezt csak Flórával és Flórát ki fogják vinni, nem Flóra volt az, valamelyik magyar játékos, igen, Ancsin lerántotta Chun Jiangot. Így tehát magasban már a svéd játékvezető Olson karja, közben sípol is Ancsin János, a kiállítás sorsára kerül. Hát egy gólt lőttek már emberelőnyből a kínaiak. Ha jól számoltam, szóljál közben Horváth Péter kollégám, ha rosszul számoltam, 5 ember hátrányunk volt, és abból csak egy gólt kaptunk, ellenéz a statisztikában, már is mondtam.
2: Igen, igen, ez a 6. ember hátrányunk, és egy gólt.
0: Igen, tehát 4-et kihúztunk az eddigi 5-ből, most a 6-nál tartunk. A 6. ember hátrány, vajon ezt meg tudjuk-e úszni? Meg kell úszni, mert átkozottul sok idő van hátra. 5 perc, 37 másodperc, 2 gól az előnyünk. Magyarország válogatottja Kovács, Ancsin, Búzás és Palla góljaival 4-2-re vezet. A bedobás után a kínaiak megpróbálják megkaparintani a korongot. Hát persze, hogy megkaparintják. Ziminnél a korong, Zimin teszi Fupingnak, Fuping át megint Ziminnek. Zimin jó helyzetben, a lövés. Hú, de veszélyes lövés volt, kipattan Kovalcsik melléről. Kovalcsik szenzációsan véd az egész torna alatt. Megint Shao Tangnál a korong. Shao Tang a backhelyén, a lövőhelyen. Most azonban elindítja a palánk mellett a korongot. Fupingnak teszi, Fuping a másik backhelyén. Egy lövés, gól! Éreztem, 25 másodperc alatt használták ki a kínaiak az ember előtt. De nehéz, 5 perc, 11 másodperc van hátra. Kedves hallgatóink, 4-3 az eredmény, nem szabad csüggedni, nem csügged a közönség sem. Hatalmas a biztatás. A döntetlen nekünk nem jó eredmény. Előttem egy tabella, áthúzkodva rajta minden, a döntetlen a kínaiak B csoportba való jutását jelenti. Egyelőre egy icinke-picinke gól a magyar válogatott előnye. Közben arra kérem Horváth Pétert, jegyezd föl, hogy kilőtte a gólt, mert én ebben a szent pillanatban meg nem tudom mondani, talán, hogyha majd sikerül, akkor majd bemondjuk, kedves hallgatóinknak. 4-3 a mérkőzés állása. Jön a 4-es számú kínai játékos, Jia Ging. Jia Gingtől azonban elveszi Gogolák a korongot. Gogolák indít, azonban de szerencsétlenül pattan oda Menyhárt sarkára a korong, és természetesen Menyhárt korcsolyájáról a kínaiak, a kékmezesek kaparintják azt meg. Ott a palánknál egy nagy tömörülés van, oda szorítjuk a legjobb megoldást, választja Kereszti és Heizer Tibor, oda szorítja a korongot. A palánkhoz bedobás következik.
2: Közben kiderült, hogy kilőtte a kínai gólt a 11-es számú Wang Fu.
0: Wang Fu, az ő nevét is följegyezzük, tehát 4-3 az eredmény. 8000 torokból hangzik a minden bele. 8000 torokból, és én vagyok az egyetlen, aki nem kiabálhatok. Pedig detenném, kedves hallgatóink. Kovács állott a bedobópontnál, mutatja a kínai játékosnak készséges, egy kicsit hátrább kéne menni, a játékvezető hátrább tessékeli Xi Guangot, és Kovács elhozza a korongot. Nem hozza el, az egyik kínai megpróbálja belepiszkálni a korong útjába. Sikerül is neki, megkapja a 18-as számú Shu Guing, betörne a mi harmadunkba, sőt, mi több már a kapunk felé tart, ott a 11-es számú játékos Fuping. Fupingot azonban oda szorítja Kovács a palánkhoz, itt tehát bedobásból újabb bedobás. Hajtanánk előre az órát, pörgetnénk az órát, de 4 perc 27 másodperc még mindig hátra van. 4 perc 27 másodperc. És vagy ünneplünk, vagy pedig visszazuhanunk a kútba. Jaj, de vége lenne már ennek a mérkőzésnek. Búzás korizik egy korongra, természetesen Shao Tanggal, mintha Shao Tanggal legalábbis 3 ember munkabírása veszett el. Shao Tang kitűnő játékos, ezúttal azonban lemarad, mert oda megy Pék is segíteni. Pék fonákkal átemeli a túloldalra. Flóra belövi az ellenfél harmadába a korongot, odaérkezik Fuping, és ő kaparintja meg a magyarok elől. Megpróbálja őt megtámadni két magyar szélső játékos, és nem sok sikerrel. A kilőtt korong azonban megint a mieinknél van. Búzástól Ancsin kapja, Ancsin lőtt egy ragyogó gólt. Most azonban nem tudják másképp szerelni, csak szabálytalanul Olzon Mester Svédországból nagyot fúj a sípjába, még annak ellenére is lehet hallani, hogy 8000 ember egyszerre kiabálta, ez 2 perc, ember előnybe jut a magyar válogatott. A hátra lévő játékidő 3 perc 52 másodperc. Ebből a 3 perc 52 másodpercből 2 teljes percig ember előnyben vagyunk. A 11-es számú Fuping az egyik legjobb kínai, az egyik legveszélyesebb kínai megy ki. 5-4 ellen a mezőnyjátékosok. Kis apró repülőgépek szállnak a csarnok légterébe. Nagyon szeretjük a jégkorongot, nagyon szeretjük a jégkorongozókat, kérem. Rettenetesen érzi a közönség ezt a játékot. Ha azt mondtam a torna első lapján, idézve Peterdi Pál és Vitrai Tamás könyvét, hogy a világ legcsodálatosabb közönsége most ismerkedik a világ legcsodálatosabb játékával, hát akkor ezt csak megismételhetem. Pintér elmegy közben a koronggal, egy lövés és a kapus Tingve ráfekszik, rá ül a korongra. 4-3-ra vezetünk, továbbra is 4-3-ra vezetünk, és ott volt Pintér ütőjében az Andaxin. Ott volt az 5. gól lehetősége, nem jutott be. De még mindig 1 perc 51 másodperc az ember előnyből. Vajon ki tudjuk-e használni? Nagyon kellene. Kis Tibor, a törött kezű Kis Tibor, akit szenté kéne avatni, hiszen törött kézzel játsza már 4. mérkőzését, oda megy a palánkhoz, kap is egy pofont, de hát meg se kottyan ez. Széttördelik a kínaiak a játékot. 1 perc 44 másodperc van még a kiállításból hátra, tehát ennyi ideig még a magyar válogatott ember előnyben játszik. A mérkőzésből 3 perc 35 másodperc, és a tábláról már csak egy adatot nem olvastam le. Azt, hogy Magyarország válogatottja 4-3-ra vezet Kína ellen. A bedobás után sajnos a kínaiaké a korongot. Sajnos a kínaiaké, a 16-os számú Jinga kapja meg a korongot. Jingang nevébe úgy látszik beletörik a nyelvem. Azonban oda megy Balog Imre, egy rossz leadás, de rossz leadás volt, jönnek a kínaiak, beleveti azonban a korong útjába magát Palla, ragyogó gólt lőtt, és így már is a miénk ütőjén jöhet előre a koronga. Miénk helyesen, mert Szajlai hátra hagyja a korongot Pintérnek. Most kellene fölállni, most fölállunk, nagyon sok mozgás kell ahhoz, hogy a formáció bejöjjön. Balog Tibor, Balog Imre ütőjéről fölpattan a korong. Szajlai kapja azért meg. Szajlai elé lefekszerek. Szajlai mégis át tudja ívelni Pintérnek. Pintér a lövőhelyen. Egy lövés, elmegy a kapu mellett. Visszapattan a korongról a másik hátvédnek, Balognak. Balog és Szajlai. Szajlai kockázatos átadás a Pintérre. Pintér lövés, és megint kipattan az egyik kékmezesről. Valóságos tüzi játék a kínai kapu előtt. És most egy kilőtt koronggal megpróbál megugrani a 3-as számú Jouke. Jouket azonban lebontjuk. Nagyon keményen. Palla oda megy, elsodorja. Azonban továbbra is a kínaiaké, maradna a korong, ha nem lenne ott Pintér. Pintér azonban ott van, Szajlainak adja. Szajlai hatalmas rösszel, hatalmas lendülettel Pintérnek teszi, Pintér lő és Tingve véd. Hú, de még mindig játékban a korong, nem tudják lefogni a kínaiak. Palla ott van a korong mögött, ott van Pintér is és Szajlai is. Szajlai kaparintja meg, de vissza kell jönni egészen a mi harmadunkban. Kitámad, Jingang, a legjobb kínai kitámad. Közben megkapja Kis Tibor a korongot, Kis Tibor egy hatalmas nagy bodicseket kap, de kérem, ez teljesen szabályos volt. Ezt halljuk be őszintén, nagyon szeretnék még egy kiállítást, de teljesen szabályos volt. A kiállításból 14 másodperc van csak hátra, cserélni kell, hiszen fáradnak a játékosok, 2 perc van hátra, most mondják be, hogy a mérkőzés utolsó 2 perce, csak nehogy valami baj legyen ez a csodálatos hangulatú mérkőzésen. Ott van Péknél a korong, Péktől elpattan is megvannak a kínaiak, nem használtuk ki az ember előnyt. Ancsinál a korong, Ancsin a fonákjára veszi, aztán a tenyeresre cselezget, megpróbálja eldugni a korongot, ez azonban nem megy, Sziguánggal szemben, Sziguán kihozza a korongot, de csak Pékig jut, Péket csel. Jó sikerül, búzásnak teszi, búzás a felezővonalnál, rossz helyre adja, és megindul a korongra a 18-as számú kínai játékos, ott van azonban Flóra Péter, le tudja fülelni, le tudja kezelni a korongot, és talán ki is jön a harmadunkból, az ki is jött, ott van a korong Fupingnál, aki az előbb még a kiállításonál volt, aki az előbb még a büntetőpadon volt, most azonban Kovács Csaba, ki kéne lőni a harmadunkból, kilőjük, jönnek a kínaiak, veszett módon Zimin jön előre a koronggal, Zimin leteszi a 10-es számú Xiguangnak, és kiütjük a harmadba, hú, most már csak ússzuk meg, 1 perc 7 másodperc. Minden belezúgva, hajrá, előttem fölállnak, mindjárt nekem is föl kell állnom, mert nem bírok kiülve. Ott van búzásnál a korong, fantasztikus a közönség, búzás elindul a koronggal, a saját hangomat nem hallom, de nem is az a lényeg, búzás, fölvágják, kiállítás. És most jött el az a pillanat, hogy nem bírom tovább ülve. Odébb húzom a széket, fölállok. 49 másodperc a hátra lévő játékidő. 49 másodperc, és ezt most már ember előnyben játsszuk végig. Gyerünk, gyerekek, nem lehet az, hogy az utolsó 49 másodpercben baj történjen. Nem lehet, nem akarjuk. 8000-en nem akarjuk. Jaj, csak már lenne vége. 49 másodperc az élet, és utána tombolni akarunk. Nagyon akarunk körülni. Bejön a volánsor. sor. Ember előnyben a magyar jégkorong válogatott. Palla nem néz föl. Oda megy Szajlai Kis Tiborhoz. Kis Tibor, a törökkedő Kis Tibor. Hányszor mondtam el, nem tudom, százszor, ezerszer, tízezerszer. Faj, mi lesz itt, gyerekek, mi lesz itt, mi lesz itt? Oda le az üveget, a pöcsgős üveget, egyenlőre le a padlóra, nem máshova, hiszen később még kell még ünnepelni, most még korai. Ott vagyunk az Línai kapunál, Szajlainál a korong, Kovács Csaba jön be a sorba. Kovács Csaba lövése elmegy a kapu mellett. 39 másodperc, nem jöhetnek ki a harmadukból a kínaiak, de kijönnek. Mi azonban visszatesszük, Palla kicsit vaktába, jönnek megint a kékmezesek. Ők vannak ember hátrányban, de mégis az ő ütőjükön a korong, de Szajlai állokra, Szajlai egyedül egyel, még egyel, és Tingve kapus, rosszul mondom a nevét, de kifigyeli ezt 21 másodperccel a vége előtt. Tingve kapus ráfekszik a korongra. Hú, hát ezzel is múlott egy kis idő legalább. És főleg a kínaiak kapuja előtt következik a bedobás. 4-3, egy töretlen lelkesedésű, egy olyan válogatott, amelyiket csak szeretni lehet. És Kis Tibor a földön van. A töretkező Kis Tibor feltehetően a kezére, a fájós kezére kapott egyet. Nem rosszul esett, kihúzzák. Júli László doktor, a csapatorvosa ott van, a sokszoros válogatott Bikár Péter segítőtársa. Doktor Bikár Péter is ott van. Kihúzzák Kis Tibor. Kis Tibor vastagot kap. Boróci integet, Boróci a edző integet mindenki előre. Zúg a szép volt fiúk. 21 másodperc az élet. 21 másodperc. Hát kérem, ezt ki kell bírni. Ezt nem lehet nem kibírni. 21 másodperc. 4-3-ra vezetünk egy fantasztikus mérkőzésen. Életem legnagyobb mérkőzése. Hány jégkorong mérkőzést láttam? Rengeteget, de ilyet még soha. Ilyen csodálatos közönség, ilyen csodálatos csapat. Ancsinnál a korong. Ancsin teszi Pallának. Pallát fölborítják. Nem szabad, hogy kijöjjenek a harmadukból a kínaiak. Tudja ezt Kovács Csaba is. Odaszorítja a korongot, odaszorítja a Palánkhoz. Egy kis csetepaté. Most már vegyes sorok vannak benne mind a két oldalon. Tőlünk bent van Kovács és Flóra. Bedobás következik egyébként a kínaiak harmad vonala előtt. Vissza kell vennem egy kicsit, hiszen még 10 másodperc van hátra, és csak utána szabad ünnepelni. Kovács és Flóra a két hátvédjátékos. Ott van bent Palla, a nagy szívű Palla. Ott van Ancsin, és ott van Búzás Gyuri. Zúg a szép volt fiú, csak nehogy korai legyen. Nem akarok vészmadár lenni, de elindult egyik kínai játékos. A 4-es számú. 4 másodperc van hátra. Kovács játszik a koronggal. Itt vagyok, kedves hallgatóim. De azt hiszem, most nálunk sokkal jobban, nálam sokkal jobban lehet hallani a közönséget. 20 magyar játékos a Palánknál. 20 csodálatosan küzdő magyar fiú. Végcsoportos a magyar válogatott. 4 év után. 4 évvel ezelőtt Galacon kiestünk, ott van Studnicki Ferenc főtitkár, ott van mindenki, és kérem az első bota játékosoktól a nézők közé, a második, a harmadik, és így megy ez 20-ig, kérem. Örülünk, tapsolunk, könnyezünk, sírunk, nevetünk, mindent csinálunk, 4-3-ra győzött a magyar válogatott. Kovácsik oda megy, Kovács Csabához átöleli a két sógor.
1: 1983. március 20-án győzte le a magyar hoki válogatott a világbajnokság C csoportjában Kínát, és Hollandia mögött másodikként feljutott a B csoportba a világ akkori 16 legjobb csapata közé. A szapporúi csodái talán ez volt a sportág legnagyobb sikere, bár lehet, hogy örökre a legnagyobb, de ezen lehet vitatkozni. Műsorunk ebben a kérdésben természetesen nem foglal állást, viszont hamarosan felelevenítjük az 1983-as csoda utáni világbajnokságokat is.
3: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
1: 1983-ban a magyar hoki válogatott a Budapest sportcsarnokban a C csoport második helyezettjeként feljutott a B-be, vagyis a világ legjobb 16 válogatottja közé. Persze ne feledjük, hogy akkor még volt Szovjetunió, volt Csehszlovákia, továbbá Jugoszlávia is, vagyis 5-6 minőségi és további 10 kevésbé minőségi válogatottal kevesebb volt a mezőnyben, mint manapság. Így is nagy szó volt a világ 9. és 16. legjobb nemzeti csapata közé tartozni. Érdemes megemlíteni, hogy kikkel szerepeltünk együtt a B csoportban 1985-ben, hiszen 84-ben a téli olimpia miatt nem rendeztek világbajnokságot. Szóval a B csoportban ellenfelünk volt Lengyelország, Svájc, Olaszország, Ausztria, Japán, Hollandia és Norvégia. A névsort hallgatva elgondolkoztató, vajon ebben a mezőnyben ma mire jutnánk? Maradjunk annyiban, Svájcon kívül a többivel akár alkothatnánk egy divízió 1/A-s csoportot, és az alpesi országon kívül ma a többi hatot le tudjuk győzni. Igaz, 10-ből azért 10-szer nem. Hát 1985-ben nem az az eset fordult elő, amikor nyerünk valamelyik csapat ellen. Röviden elevenítsük fel azon Hollandia elleni meccs utolsó pillanatait, melyel együtt érkezett a válogatottunk a C csoportból.
2: 8 másodperc a hátra lévő játékidő, Palla és Vertelin a ledobópontnál. Egyelőre azonban a játékvezető nem ejti le a fekete kis vulkanizált gumidarabot, elküldi a két játékos mondván, hogy idegesset, nem a kör szélén állókat. Kérem, ez már teljesen mindegy, bírósportás. Tessék egészen nyugodtan bedobni ezt a korongot. 8 másodperc van hátra. Ez már se nem ott, se nem szorott, hogy egy kicsit beljebb áll az egyik holland és az egyik magyar is, ahol a lőgól, ott szorzott. Azt mondtam, hogy ott szorod. Jött a 11-es Tínágel, azt hiszem egy párszor dicsértem a közvetítés során. És a buliból félelmetes erővel kilőtte a bal felső sarkot. 12-4 a mérkőzés állása. A riporter ilyenkor már nem találja a szavakat. A szünetben 4-2 volt az eredmény, akkor lerohantam, megkérdezte, mi van Flórával. Mindenki bízott abban, hogy az utolsó játékrészre följövünk. A hollandok valami félelmetes erőtartalékot merítettek. Lőttek nekünk 8 gólt, mi csak 2-t az utolsó játék részben. Itt tehát pillanatokon belül végeredményt mondhatok, ha csak említett még egyetlen percelünk elmegy. Pajzer Tibor föllöki, és ebben a pillanatban végeredményt mondhatok, kedves hallgatóink. Egy olyan mérkőzésen, amely megint csak két harmadon keresztül szoros csatát hozott, 12-4 arányú vereséget szenvedett a magyar jégkorong válogatott. Ismétlődik az életi Friburgban. Két harmadon keresztül 0-0-ra, az Ausztria ellen a mérkőzés, két harmadon keresztül 3-2-re vezettünk Lengyelország ellen, két harmadon keresztül még csak 4-2-re vezettek ellenünk a hollandok, és mind a három mérkőzésen aztán vereséget szenvedtünk, így ma is, ráadásul 12-4 arányban súlyos vereséget.
1: Ezen nincs mit szépíteni, 1985-ben mind a 7 meccsét elveszítette a jégkorong válogatottunk a B csoportban, és ment vissza a harmadik vonalba. És úgy tűnt, hosszú időre be is betonozzák a C csoportba, és még a világpolitikai változások is a magyar hoki válogatott ellen dolgoztak. Ugyanis a szocialista blokk széthullásának köszönhetően a Szovjetunió és Csehszlovákia romjain 7 minőségi, amiénktől sokkal jobb válogatott született. Közülük Oroszország és Csehszlovákia kapott csak helyet az A csoportban, míg Szlovákiának, Lettországnak, Belorussziának, Kazaksztánnak és Ukrajnának alulról kellett indulni a legjobbak irányába, ahol egyébként a tudás alapján a helyük volt. Vagyis a 90-es évek elején egy-egy C-csoportos VB színvonala meghaladta a B-jét, és kis túlzással az A-csoportéhoz közelített. Mikor végre mindenki felért oda, ahová való, méghozzá az A-csoportba, és a legjobbak létszámát felemelték a korábbi 8-ról 12-re, majd 16-ra, akkor reménykedhettünk mi magyarok ismét a B-csoportban jutásban. Erre az 1983-as Budapest sportcsarnokbeli vitézkedés után 15 évvel nyílt ismét lehetőség, és újra a régi BS-ben. Csak hogy akkor már a 16 csapatos A csoport mögött 8 csapatos volt a B, így a C megnyerése csak a legjobb 24 közéjutást eredményezte. Akkor azt nem tudtuk elképzelni, hogy ne sikerüljön, vagyis más volt a helyzet, mint 1983-ban. Szépen haladt is a csapat a feljutás felé 1998-ban, és a sorsolás szeszélye folytán a mindent eldöntő meccsre az utolsó játéknapon az akkor is sok székely játékossal felálló Románia ellen került sor. Az ellenfél játékosai közül sokat a magyar kapitány Kercsó Árpád nevelt. A győztes léphetett egy osztályt felfelé, döntetlen esetén mi. Hallgassuk meg annak a bizonyos 1998-as Magyarország Románia válogatott mérkőzésnek az utolsó pillanatait.
3: Állandósul a románok fölénye ezekben a pillanatokban. Az előbbi ütközés után a játékvezető nem látott szabálytalanságot, tehát nincs kiállítás. 3-2-re vezetünk. Nem győzem hangsúlyozni, hogy nekünk már a döntetlen és a feljutás jelenti a B-osztályba. Hátra van 15 másodperc, ott van a korong Kangyalnál, Kangyal fordítja, előtte a korongot, most már nem mindegy, hogy hova, drága fiúk, mindegy, csak el a kapunktól. És aztán a játékvezetők mutatják, újabb bedobás következik. Bedobás most a felezővonal tájékán. 10 másodperc, ennyi van hátra, most már csak visszaszámolunk, mindenki áll, azt hiszem, ezt nem kell mondanom, hogy 7,5 ezer néző talpon, zúg a vastap, fantasztikus a hangulat, lenyűgöző a hangulat, a románok közül egy kiütés, távolra, visszaszámol a közönség, Szuper Levente megfogja a korongot, aztán kiejti, oda teszi le, Ancsi László elé, és eltette a korongot, betette a kesztyűjébe, aztán eldobja, magasba ugrik, B-csoportos a magyar válogatott.
1: Ezzel a feljutással búcsúzott egyébként a hokitól a 20. század legjobb magyar játékosa Ancsi János, aki 83-ban fiatalként, 98-ban nagy öregként volt részese a magyar hoki második világháború utáni két legnagyobb sikerének. És ő már csak itthonról követhette az 1999-es dániai B-világbajnokságot, ahol a társaság mind a 7 meccsét elveszítette, így kicsúszott a világ 24 legjobb válogatottja közül. Gyakorlatilag kinőttük a harmadik vonalat, de még nem nőttünk bele a másodikba. A problémánkat a Nemzetközi Szövetség oldotta meg, ugyanis az ezredfordulón átalakította az egész rendszert. A 16 csapatos élvonal mögé 2 6 csapatos másodosztály került, utóbbit Divízió 1-nek nevezte el. Így a legmagasabb két osztályban már 16 plusz 12, vagyis 28 válogatott szerepelt, ebbe természetesen befértünk, és azóta is beférünk. Csak közben a feltételek folyamatos javulásával az igények is megnőttek. Ehhez természetesen hozzájárult a 70-es évek közepén született generáció teljesítménye is. A legjobb 28 között először az első divízió 1-esnek nevezett VB-n dobott nagyot a csapat, 2001-ben Grenoble-ben verte meg Franciaországot, majd azt a Hollandiát, mely már ebben az összeállításban többször szerepelt, mint legyőzőnk. Akkor megvertük 2001-ben Hollandiát, és a győztes találkozó után Horog László beszélgetett a magyar válogatott sztárjával, Palkovics Krisztiánnal.
4: Sajnáltam még ennyi gólt, de fontos mérkőzésen, hogy mindenképp nagyon örülök neki, de először szeretnék gratulálni a csapatnak, és emellett a sorstársainak, azon a szerepük volt ebben az 5 gólban. Úgy érzem, hogy nagyon jól összerázottunk ezt a pár nap alatt, és a francia győzelem után mindenképp előre kaptunk, és mindenképp tudtuk azt, hogy fontos ez a mérkőzés és taktikai fejlemezettséggel, és nagyon nagy akarással tudtuk győzni. A csapat képerességgel kezdett, azóta a két győzelem következett. Mi történt a társasággal? Az első két mérkőzés volt a legnehezebb, azt vártuk is, tudtuk is, két erős ellenfélvel játszunk. Úgy gondolom, hogy ott is tisztesen helytáltunk, és mindenképp azon voltunk, hogy az utolsó két mérkőzést kell hoznunk, és szerencsére ez a francia mérkőzés, ami egy nagy szenzáció volt, hozzájött, és ez is hab volt a tortán.
5: Mit vár az áram mérkőzéstől, a litváni elleni összecsapástól?
4: Győzelmet várnak a csapattól, most már bemaradtunk, nyugodtan tudunk játszani, és mindenképp azon vagyunk, hogy akár egy dobogós helyet is mindenképp nagy szenzáció lenne a magyarok számára.
1: Hollandia ekkor mögénk került, és azóta is ott van, és kezdtünk lépésről lépésre haladni felfelé, sőt, majdnem felugrottunk 5 lépcsőfokot, de csak 4-et sikerült. Nyilván mindenki tudja, miről van szó. 2002-ben egy meccsre voltunk a legjobb 16-tól, vagyis az elit világbajnokságtól. De már nem Kercsó Árpáddal. Ő ugyanis a 2001-es világbajnokság után átadta a helyét a szlovák Jan Jaskónak, és ezt követően 23 évig nem volt magyar szövetségi kapitánya a magyar válogatottnak. Nem tudjuk, hogyan alakul a sorsa, amennyiben lett volna magyar a kormányrudnál, azt viszont tudjuk, hogyan alakult a külföldiekkel. Jan Jaskó Andrea az újváros fehérvári világbajnokságon tökéletesen sikerült 2002-ben, 4 meccsen aratott bravúros győzelmet a válogatott. Most ezeket idézzük a következő 3 percben.
6: Én már csak olyan vagyok, hogy mindig izgulok, és féltem a mieinket, főleg ezeket a srácokat, akik most ebben a pillanatban a 6. gól szerzi, már jönnek előre. Lélegzetvételnyi szünet is, akkor, amikor megcsinálja a Longstep a cselt, egy lövés, és jön Szuper Levente. Bravo. Tudom, nagyon hibázott, és jönnek el a hangból, ott a helyzet, és mit védett Szuper Levente?

kapu mögé, Szuper Levente meg teljesen forogott, aztán üti előre Simonat, nem sikerül kipiszkálni, a harmadból sikerül azonban valaki másnak, Vadányi elmegy egyedül lő, gól! Gól! Hát ha ezt kibírom hangba, akkor akármi legyen, gól, gól, gól, gól, gól, gól! Most már elő kellene tartani, valahol a semleges harmad, a drága gyereke, drága fiú, valahol elő kéne tartani ezt az átkozott korongot. 3-1-re vezet a magyar jégkorong válogatott Nagy-Britannia ellen. Micsoda a lelkesedése, Tőkési beveti magát a korong útjába, adja Ocskainak, Ocskai fordul egyet a koronggal, vissza, adja gól! Nem tudom ki lőtte, de nem érdekes! Megvan a meccs! Mindenkinek a keze magasban! Ez a csapat! Ez a csapat! 4-1-re győz a magyar jégkorong válogatott.

Strong, azonban mondanom sem kell, hogy az északiak, akik megint csak ütnek, kijön Clementine lakolok, üss el valakit, lága fiúk, sikerül! Azt a mindenit, micsoda nyomás! Nem tudja kiütni, Nold hátraadja a back pozícióba, és belefekszik szélig a lövésbe, a testével védi ki ezt a lövést, hogy aztán Simon mehessen el, Simon elüti, nem megy a korong után, nem bír már utána menni, nem tudtuk megkaparintani a korongot, mert újból jönnek a norvégok, egyre idegesebbek, hiszen most már egyetlen perc a hátralévő játékidő, 3-1-re vezetünk, ami a csodával lenne határos, a norvég lő, lepattan Super Leventéről, elképesztő, tombol a stadion, azt mondják, szép volt, gyönyörű volt, elképesztő volt, fiúk, csoda lesz, fiúk, hiszen jönnek előre újból a norvégok, szélig elüti a korongot, Ladányi kipiszkál,

0: de összekapaszkodva az összes magyar játékos. Táncolódakint, és még öt embert a jégen. Csoda! Itt a vége, Fussel Véle, szaladj vele Kecskemétre! 3-1-re győzött a magyar jégkorong válogatott. Elképesztő, bravúr! Csoda, magyar jégkorong válogatott, ez a neved, csoda!
1: ...2002-ben 4 meccses lett a csoda, de ennek köszönhetően az 5. az Elit VB-ért játszott a válogatott Dániával. Ott kikapott, így az utolsó lépcsőfokot már nem tudta megtenni. Dánia jutott fel 2002-ben Fehérvárról a legjobb 16 közé, és azóta is folyamatosan ott szerepel. Ő a fix 9. és 14. hely közötti csapat. Se kiesés, se negyed döntő. 2002-ben talán különösebb alap nélkül a közvélemény úgy érezte, hogy ez a majdnem csoda túlszárnyalható, és egy éve később, amikor az Újpap László arénában volt a Divízió 1-es VB, akkor már nyíltan beszélt minden laikus a legjobb 16 közé jutásról. Nem is kezdődött rosszul az a bizonyos 2003-as világbajnokság, idézzük az április 15-i, minő meglepő, Hollandia elleni mérkőzést.
0: Ha mit dicsérjek? Mit dicsérjek? Dicsérjem azt, hogy Ladányi olyan gyilkos erejű gólokat lőtt, hogy egyszerűen nem lehetett hálítani. Dicsérjem azt, hogy Kovács Ocskai lövését, amikor kipattant, ott volt és közelről a hálóba lőtte. Dicsérjem Ocskai, akinek két passzából is gól született, hiszen ne feledjük el, hogy ő indította Palkovicsot is jó helyzetbe. Vagy dicsérjem azt, és azt hiszem, ezt dicsérem leginkább, hogy a magyar jégkorong válogatottnak volt szíve, volt akarata, és csapat volt a szó legnemesebb értelmében. Fölállt 0-2-ről, megfordította a meccset, és 4-2 arányban győzött.
1: Ezt a szép győzelmet egy Románia elleni váratlan 4-4 követte, és ekkor már sejthető volt, hogy egyszer volt Budán, illetve Fejér megyében kutyavásár. Egy szovjet utódállam, orosz kazahá lett, hokisokkal visszarángatta a földre az álmok szárnyán repkedőket.
0: Komiszárom visszavadja a Kovalenkónak, Kovalenkó még 40 másodperc a találkozó vége előtt is bent tartja ott az ellenfél harmadában, még 20 másodpercig, már csak 15 másodpercig, már csak 12-ig vagyunk ember hátrányban, aztán egy nagy lövés, elmegy a kapu fölött, visszajön a palánkról, megint csak a kék-fehéreké. Még mindig van 20 másodperc a mérkőzésből hátra, a kiállításunk pedig ezennel is azonnal letelni. Bejön Fodor a pályára, talán egy indítással el lehet indítani, ezt próbálják a fiúk is. Valóban elmegy Fodor a koronggal, ott van most már az ellenfél kapuja előtt, visszaadja, érkezik Gröstl, Gröstl is lelassítja a korong futását, oldalra adja, 5 másodperccel a vége előtt egy lövés, amelyet Ladányi küld a kapu felé. Felszabadítanak a kazahok, és itt a végeredmény. Kazasztán válogatottja 4-1 arányban legyőzte Magyarország együttesét. És kérem szépen, hogyha a tartást, a magyar csapat tartását ennyire, de ennyire nagyra értékeli a közönség, akkor lehet, hogy nem csak az én elfogultságom az, ami a fiúk javára szól, nevezetesen az, hogy megérzelik ezt a tapsot, ezt mondja, ezt mutatja 6000 ember tapsa itt ezen a mérkőzésen, hiszen Kazahsztán 4-1-re legyőzte Magyarország válogatottját.
1: Mivel csak a csoport első jutott fel, ezzel eldőlt a sorsa csapatnak, és miután Lengyelországtól is kikapott Budapesten, 2 győzelemmel, 1 döntetlennel, akkor még volt ilyen, és 2 vereséggel csak 3. lett a csoportban. 1 év múlva Oszlóban meg 4., onnan Belorusszia jutott fel, a norvégokat meg 1 év múlva megkaptuk vetétársnak Debrecenben. Ugyanis 4 év alatt 3-szor is itthon próbálkozhattunk a legjobb 16 közé jutással. 2005-ben Norvégia elleni 2-2-vel kezdett a csapat a Phoenix csarnokban, akkor még volt döntetlen, és úgy tűnt, a feljutást az dönti el, hogy a hátralévő meccsén kiprodukál a két válogatott közül jobb gólkülönbséget. mi Japán ellen kezdhettük ezt a virtuális flúgos futamot.
0: Megint a fehérmezesek, azaz a miénk kaparintják meg, hogy aztán a kapu mögé sillá hátrahoz, és micsoda finom csel, Balkovics egy csukló mozdulattal elmegy a japán játékos mellett, beadja középre, és nem tud odaérkezni a belső, azaz Vas János, és az ütőjét fölemeli. A japánok által kiütött korongra Svasznek érkezik hátra, Svasznek megtolja a korongot, hogy aztán Sille Tamás nagyot üssön bele, és a nagyütés nyomán átszáll az ellenfél harmadába a korong. Ott azonban nem is nagyon futunk rá, inkább cserélünk. Balkovics ebben a pillanatban teszi fel a kezét, és mutatja, gyerünk, gyerünk, gyerünk be helyettem, jöjjön valaki. A dunai városiak vannak bent a pályán, és Svasznek neked is le kellene menni, hogy cserélni tudják. Szénit most egy jó indítás, a jó indítás ezúttal megtalálja Peterdit. Peterdi betör az ellenfél harmadába, lövés nímmel, de aztán hátra hagyja. Vadály az elej, gól! Elképesztő! Peterdi csinál egy lövőcselt, aztán szemtelenül leteszi a korongot fonákkal Ladányinak, és Ladányi olyan piszkosul meglövi. Tudom, hogy ezt nem lenne szabad mondani, de hát kérem, ha így lőtte meg, a bal felső sarokba, hát ez elképesztő. 2-0-ra vezet a magyar jégkorong válogatott. 36 másodpercig vagyunk kettős emberelőnyben. 3 perc, 10 másodperc a hátralévő játékidő, egy indítás, Ladányi indítása, amelyet azonnal visszaütnek a japánok. A japánok, akiknek a korongja most Kangyalnál van. Kangyal fordul egyet, ráteszi oda Ocskai ütőjére, Ocskai Palkovicsnak. Micsoda mértani pontosságú passz. Palkovics egy gyönyörű csellel megkerüli a kaput, lő, és ott megkéne gól! Palkovics megkerülte a kaput, visszatette játékbeli ikertest lélének, Ocskainak, és Ocskai közvetlen közelről, 20 centiről, de a még ki tudja, 19-ről vagy 21-ről, bepréseli a harmadik gólt, 3-0!
1: Végül nem a gólkülönbség döntött 2005-ben, ugyanis Magyarország X-elt Lengyelországgal és kikapott Nagy-Britanniától. Norvégia jutott fel, és Dániához hasonlóan azóta is folyamatosan elit vb-s csapat, mi pedig úgy éreztük, mivel a csapat nagy része már elmúlt 30 éves, hogy örök álom maradt a legjobb 16. De nem lett az, mert ennek a nagyszerű sportemberekből álló válogatottnak volt még egy hatalmas dobása. Hamarosan ezt elevenítjük fel.
2: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Évezredünk elején Magyarország 3 második vonalbeli világbajnokságot is rendezhetett jégkorongban, de sem 2002-ben Fehérváron, sem 2003-ban Budapesten, sem 2005-ben Debrecenben nem sikerült kiharcolnia az elit VB-re jutást. 2006-ban aztán negyedik hely Franciaországban, 2007-ben második hely Szlovéniában, egyre idősödő kerettel, úgyhogy a 2008-as Japánban rendezett VB-n a Magyar Rádió nem is képviseltette magát. Hát senki nem látott a jövőbe, és senki nem bízott abban, hogy az észt, horvát, litván, japán, ukrán csoportban a magyar válogatott 5 győzelmet arathat. Így, amikor bekövetkezett a szapporói csoda, és ezzel a világ legjobb 16 válogatottja közé kerülés, először a Sveháti reptére nyilatkoztak a szapporói hősök a rádiónak.
3: Manapság ugye Magyarországra sajnos nem jellemző, hogy örülhetnek annyira az emberek, hanem olyan időket élünk, és én úgy érzem, hogy egy óriási dolgot hajtottunk végre, és talán ezeknek az embereknek egy kicsit örömet csaltunk az arcukra, hát természetesen meg magunknak egy olyan csodát hajtottunk végre, amit életünk végig senki nem vehet el tőlünk.
4: Miért pont most jött ez össze? Miért nem 2002-ben, 2003-ban? Most arra érett össze ez a társaság?
3: Hát nagyon sok az összetevője ennek a dolognak. Így van, ez a mag, ez az erős mag, aki tulajdonképpen 6-8 éves kora óta együtt van, az most ért fel úgymond a csúcsra. Légiósok ugye külföldi komoly bajnokságban játszanak, és szerintem azért elévehetetlen érdemek fűződnek ahhoz is, hogy mi a volán játékos, hogy az osztrák bajnokságban szerepeltünk, és ugye 13-14 ember volt a válogatottban, volánból. Azt hiszem, hogy ez mind meghatározta ezeket. Ez egy csoda. Tehát valójában az, hogy ebből a kis magyar jégkorongból igazából lépésről lépésre, akarattal küzdve, meg annyi nehézséggel, gáncsoskodásokkal ide el tudtunk jutni. Azt hiszem, hogy azoknak az embereknek ez minden ismerés, akik tudják, hogy milyen szerepet vállaltak ebben az egészben.
4: Mi az üzenete ennek a nagy sikernek?
3: Az üzenete? Hát, hogy nagyon sokat kell dolgozni, és lehet hinni a csodákban, mert vannak.
4: És ez a hétköznapi emberekre is igaz?
3: Így van, és legyen büszke az, aki magyar.
4: Szuper Levente, a magyar válogatott kapusa 9 alkalommal ült már NHL csapat kispadján, NHL találkozón, a bemutatkozás azonban váratott magára. De biztos vagyok abban, hogy Szuper Levente ezt a győzelmet soha nem felejti el, és soha nem cserélni el egy NHL-es bemutatkozásért. Halljuk most a magyar válogatott kapusát.
5: Tényleg egy olyan tettet hajtottunk végre a srácokkal, ami az egész országot, hát nem is tudom, összehozta, vagy elvillanyozta, nem is tudom, mi a megfelelő kifejezés, de tényleg a visszajelzések, amiket hallunk, és az üzeneteket, amiket kaptunk, és minden egyes hír, ami kifejtett ez a győzelem, az önmagáért beszél, azt hiszem, és azt hiszem, hogy nagyon jót tettünk ebben az országnak, is segítettünk sok mindenkinek. Zárójelbe tett álom volt a feljutás, de úgy igazából azt hiszem, hogy senki nem számított rá, hogy be tudunk érni. Azt hiszem, hogy talán igazából még mi sem. Szóval mindig volt egy-két csapat, aki a csoporton belül ugye előttünk járt, ezt nem tagadom, hogy Japán és Ukrajna milyen erőt képvisel, ezt mindenki tudja, most erre külön nem térnék ki. De az a szív, az a hozzáállás, az az összetartás, ami ezt a csapatot jellemezte, egyszerűen nem engedte meg a többi gárdának, hogy legyőzzön minket, és sikerült azt megvalósítani ezen a világbajnokságon, amit még soha egyszer sem a magyar válogatottnak, hogy 5 meccsen keresztül tudtunk folyamatosan jó teljesítményt nyújtani, és ez meghozta a gyümölcsét, és leírhatatlanul boldogok vagyunk.
4: Amikor Kercsó Árpád ugye átszökött Gyergyószent Miklósról a 80-as évek közepén, és elkezdte a munkát azokkal a fiúkkal, kisfiúkkal, akik itt most hősök lettek, és ugye az, hogy a csíkszeredai együttesek is be tudtak kapcsolódni a magyar bajnokságba, színvonalat emelve. Ez mind-mind, én azt hiszem, ez a kapocs eltéphetetlen, és egy nagyon fontos része ennek az egész siker.
5: Ez így van, sokan emlékezhetnek rá, hogy 10 éve Árpibával följutottunk ugye a C-ből a B-be, most 10 évvel később a B-ből az H-ba. Ahogy emlékszem, Árpibá megmondta annak idején, hogy ez a gárda föl fog jutni az A-csoportba.
6: Végül jöjjön Palkovics Krisztián, a magyar jégkorong válogatott egyik csatára.
7: Már én is lassan 33 éves leszek, és van egy-két éven még, és az is megfordult a fejembe, hogy lehet, hogy nem is fogom ezt megélni. De most már ez a múlté, ez a gondolat, és ott tartunk, hogy megcsináltuk, és most már senki nem veti el tőlünk.
6: Egyetértesz-e azzal, amit Kercső Árpád mondott? Ha 25 éves lenne most Palkovics Krisztián, akkor az NHL-ben kötné ki nagy valószínűséggel.
7: Inkább mondjuk egy 18-19, mert tudni kell, hogy azért abba a korba kell kimenni. Sajnos a mi időnkben akkor még nem volt lehetőség, nem volt menedzser és nem volt a magyarok is EU-l. Ezek az eredmények kellnek ahhoz majd, hogy sajnos ezt mi nem érjük meg csak a fiataljaink, hogy elismerjék a magyar jégkorongot, és ne csak azt nézzék, hogy milyen útlevele van valakinek, hanem azt is, hogy mit ért el, és ez már valami szinten azért ez egy háttér lesz. Úgyhogy nekünk már ez a magyar hoki, ez a most már azért osztrák hoki marad, egy-két ember azért már külföldre játszik. A mostani siker ez felülmúl mindent, és ez kárpótolja ezt a sok év munkát, a szenvedést. Persze voltak azért már sikerek, de ez ilyen óriási azért még egyértelmű, hogy soha.
6: A nyermedet, mert nem látom a nyakadat.
7: Itt van zsebemben, csak össze van gyűrődő, aztán nem akartam fölteni, de kifele azért felrakom én is.
1: A 2008-as riport elején hallott ifja Bocskai Gábor sajnos már nem lehetett ott az Elit VB-n 2009-ben. Csak a bejáratra a magyar szurkolók által kiragasztott poszteren láthattuk minden idők egyik legjobb magyar hokisát, akit fájdalmasan fiatalon veszítettünk el, gyakorlatilag a közvetlen VB felkészülés megkezdése előtt. A csapat nélküle, de érte is küzdött Svájcban. Biztos, hogy Gábor is erőt küldött egykori társainak a világsztárokkal felálló Szlovákia elleni történelmi nyitómeccsen.
6: Az utolsó másodpercben a távoli lövést szuper kis párgázza. Megint lőni fognak, blokkoljuk, ilyen most van hangusnál a korong, beteszik a kapu elé, valahogy üssük ki, és nem tudjuk kiütni a fenevigye a Bartuckot. Ördög ilyen fonákkal bepiszkálta a mi kapunkba a korongot. Bepiszkálta az utolsó pillanatban, 13 másodperccel a vége előtt. Bartuckó góljával a szlovákok megszerzik a győzelmet. Hát ezt még ugye nem mondjuk ki, mert van 13 másodperc. Egy biztos, hogy a magyar jégkorong válogatott a maximumot kihozta. Most döbbent csend, mármint nem csend, de döbbent tekintetek a magyarok részéről, nem csak a jégen, hanem itt a lelátón is. 13 másodperc választott el, nem is tudom, az már nem csoda, az már valami szuperlatívus. Szegény Levente. és nézem, hogy Siles, Vasznek, Vasznyi a jégen, tehát nem az első sorunk majd a bedobást követően. Itt már azért ilyen szinten a lehetetlen. Tehát a kapu elé kellene keverednünk, mármint a szlovák kapu elé, és ott egy bedobást kiharcolni, hogy egy buli után, ahonnan 3 másodperc alatt is lehet gólt ütni, esetleg kiegyenlítsünk. De az biztos, hogy aki itt volt, egy felejthetetlen estén láthatta ezt a mérkőzést, aminek még nincs vége, van 13 másodperc. Bartecko második góljával Szlovákia 4-3-ra vezet, de hallják a közönséget. Dehogy vannak csendben, buzdítják, biztatják a mieinket. A bedobás követően sajnos hátra kerül a korom, ezzel azért sajnos minden eldőlt, mert már csak 8 másodperc van hátra, és innen kicsi a valószínűsége, hogy a magyar válogatott lövésig jut, de talán János egy másodperc, egy rálövi, és ez mindent megmagyarázza. Most nehéz lesz majd a srácoktól bármit is kérdezni, de egy biztos, hogy Jánosi Csaba egy másodperccel a vége előtt rálőtte még a korongot.
1: A bal szerencsésen elveszített Szlovákia elleni találkozót követően jött egy 9-0-ás vereség a sportág tanítómestereitől, a kanadaiaktól, majd egy bal szerencsés vereség, amelyben kicsit...

0: Meddig a másik pihen, addig a többiek hajtanak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy erővel nem volt probléma. Sajnos ez a bekapott gól egy kicsikét megpecsételte a sorsunkat.
1: Ráadásul, ha jól emlékszem, hogy akkor az ellenfél harmadában voltunk egy bedobásnál, és onnan indultak a fehér oroszok.
0: Ez egy sajnálatos akció volt. Igazából egy bulik kombinációt szerettünk volna végrehajtani, amiből a Ladányi Balázs kivette volna a bulit, és a Vasmanci kapura juttatta volna a korongot, én pedig mentem volna kipattanóra. Hát sajnos rosszul sült el, mert mindenki lefelé mozgott, és ugye a korong meg kifele pattant, és ezzel így el tudtak szaladni.
1: Beszéljünk vidámabb dolgokról, például a gólodról, amikor fantasztikus volt, hogy ott összejátszottatok. Vasmarci megszerezte a korongot, Ladányi meg lövés helyett egy csellel téged 1000%-os helyzetbe hozott.
0: Hát igen, a Godó meg a Marci nagyon jó partner, ez már bebizonyosodott, és hát nagyon sajnálom, mert igazából inkább lőttünk volna két szerencsés gólt, mint egy ilyen üres kapusat, és akkor talán most mi ünnepelhetnénk.
1: Azért az elkeseredettségen túl két nap pihenő, és utána jön az a szakasz, amire igazából kellett készülni ennek a válogatottnak szerintem, nem?
0: Így van, remélem, hogy fejben ott leszünk, és ezt még ma megemésztjük, és már holnap teljesen új úterőre készülünk az alsóházra.
1: Szuper Levent arcáról ugyanazt olvasom le, de hát egyértelmű, hogy azért van csalódott, mert ezt a meccset akár meg is lehetett volna nyerni, vagy rosszul gondolom?
2: Jól gondolod, igazából le a kalappal a srácok előtt, hogy egy kicsit megilletődött mérkőzés után, mint a kanadai 0-9, ilyen erősen tudtunk játszani, és méltó ellenfelei voltunk a fehér oroszoknak, akik két olimpiával ezelőtt bronzérmesek voltak, és mindig ott vannak a világ elitben folyamatosan. A közönségünk megint fantasztikus volt, a srácok nagyon-nagyon jól játszottak, mindent megpróbáltunk, a végén kevés lett.
1: A világbajnokság előtt őszintén gondoltál ilyesmire, hogy a három nehéz mérkőzésből lesz egy szlovák meccs, lesz egy fehér orosz, és mind a kettő akár nyerhető lett volna?
2: Igen, talán a realitás az, hogy nem tudom, ez a mai meccs talán egy kicsit jobban állt, de meg kell tanulnunk azt, hogy 60 percig tart egy jégkorong mérkőzés. Megint egy kicsit álmosan jöttünk ki az elején, megint egy kicsit talán megilletődöttek voltunk. Ez mind a három mérkőzésre jellemző volt, de utána méltó ellenfelek voltunk, és megpróbáltunk mindent. A kapusuk nagyon jól védett.
1: De is jól védtél, hogy azért rögtön dicsérjelek. Hogy bírod itt a folyamatos két naponkénti megterhelést?
2: Egyelőre jó, most, hogyha jól tudom, akkor két nap van a következő mérkőzés között. Nem tudom, lehet, hogy ugyan állok egy szabad napot holnap a vezetőedzőtől, nem tudom, hogy mi a terve holnapra, de lehet, hogy jót tenne, hogyha én most nem találkoznék a jéggel holnap, hogy meglátjuk.
1: Igen, mert eddig Svájcból semmit nem láttatok, szinte csak a jégcsarnokot, tehát rengeteg edzés meg munka van bennetek.
2: Igen, ez így van, hát tulajdonképpen a szaporói feljutás óta erre készül mindenki. Igazából lehetett látni háromból két mérkőzésen, azért megmutattuk azt, hogy idevalók vagyunk, hogy nem véletlenül jutottunk ide. Szeretnénk tovább álmodni igazából, mert ez az álom egy éve tart, és szeretnénk megmutatni a szurkolóinknak, az egész országnak, a világnak, hogy igenis nincsenek lehetetlenek, és ez a brigád, ez a maroknyi kis magyar csapat, és a kis társadalmunk is mindenre képes lehet.
1: Fejben azért most már elég rendesen elfáradtatok, nem?
2: Igazából szerintem mindenki azt hitte, hogy a kanadai meccs után fáradtunk el, de hát, hogyha valaki látta ezt a mérkőzést, akkor megint megmutattuk azt, hogy van tartásunk, és bármire képesek lehetünk.
1: Arra gondoltam, hogy neked is azért azzal a nyomással játszani, hogy örökké jönnek ezek a rendkívül pontos lövések Grabowskitól és a többiektől, ez nem lehet könnyű.
2: Hát nem könnyű, de hát ezért állok ott, hogy legyen valami. De tényleg le a kalappal a fiúk előtt is. Ma rengeteg volt a blokkolt lövés, jól takarítottak a kapu előtt, és hát nagyon közel vagyunk most már.
1: Talán a kiesés elleni szakaszban.
2: Talán, meglátjuk, hajtani fogunk.
3: Három vereséggel kezdte tehát a 2009-es jégkorong világbajnokságot, még egyszer mondom, az elit világbajnokságot, ahogy régen hívtuk az A csoportos VB-t, a magyar válogatott, és az akkori kiírás értelmében így az alsóházba került, és itt már két győzelem kellett volna három mérkőzésen a bentmaradáshoz. Sajnos egy sem lett. A kissé elfáradó csapat előbb 6-0-ra kikapott Ausztriától, aztán 5-1-re Dániától, majd 2-1-re Németországtól. Az életre szóló nagy kaland így ért véget. A többség számára örökre, de szerencsére a 74-75-ös születésűek után is lett élet a magyar hokiban. Hamarosan az ő dicső tetteik következnek.
4: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: meg, ha lemegy a nap.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
2: A 20. század 30-as éveiben, amikor még szögletes volt a korong, rendszeresen szerepelt a magyar jégkorong válogatott a világbajnokságokon, ám 1939 után 70 évet kellett várni egy újabb fellépésre a világ közvetlen élvonalában. Erre 2009-ben került sor, és a válogatottunk akkor mind a 6 mérkőzését elveszítette, így egy rövid látogatás után visszakerült a második vonalban. 2010-ben Szlovéniában próbálkozhatott a visszajutással, hogy liftező válogatottá váljon. Ekkor még mindig két csapatos volt a második vonal, 2x6 válogatott küzdött, és minden csoportból az első tudott feljutni. Magyarország Szlovéniában házigazdán kívül Lengyelország, a Nagy-Britanniával, Dél-Koreával és Horvátországgal került egy csoportba. Hát nem volt valami könnyű csoport. Ennek ellenére az utolsó mérkőzés 100%-os volt a csapat, igen ám csak az volt a baj, hogy a szlovén gárda is. Így aztán az utolsó mérkőzésen egy igazi virtigli kiki mérkőzést vívott a két válogatott egymással, erre a találkozóra 2010. április 23-án került sor. Röviden idézzük ezt a bizonyos 2010-es Divízió 1-es világbajnokságot.
3: Hiába győzte le Dél-Koreát, Lengyelországot, Horvátországot és Nagy-Britanniát is a magyar jégkorong válogatott a Divízió 1-es világbajnokságon, a házigazda szlovénektől 4-1-re kikapott, és így nem jutott fel a világ elitbe. Vas János és Szélig Viktor értékelt Virányi Zsoltnak.
4: Sok jobb napot fogtak ki. Bíró azért fújt nekik olyanokat, amit nem kellett volt, amit természetesen meg kellett adni, úgyhogy kihasználták az ember előnyt kétszer is, és ez volt a ok, amiért 4-1-re kikaptunk.
5: Nem lehet, hogy volt egy kis teher rajtatok, mert azért ez nem ugyanaz volt, mint Szapporóban, itt most nagyon sokan beszéltek az alcsoportról.
4: Nem hiszem, hogy teher. Ez szerintem ilyen szerencsés teher, ugye, mert mi is azt akartuk, hogy visszakerüljünk ehhez, hogy visszakerüljünk a szlovéneket megkeverni, úgyhogy ez nem volt egyszerű feladat. Sosem sikerült.
6: Ezen a napon nem lehetett volna feljutni, a jobb csapat volt a szlovén csapat. Érdekes, hogyha az egész világbajnokságot kéne értékelni, de tudtuk, hogy a szlovén csapat a favoritja ennek a tornának. Itt az utolsó mérkőzésre olyan formában érkeztünk, és olyan állapotban, hogy 50-50% volt, hogy ki nyer. Sajnos egy kicsit fegyelmezetlenebbek voltunk, mint korábban. Sok ember hátrány, nagyon sok energiát kiúzott a második harmadban. Nem tudtunk annyira a támadásra koncentrálni, a védekezés felőrölte a csapatot. Szerencsénk sem nagyon volt, úgyhogy győzött a jobbik, és az a szlovén válogatott volt. Sajnos, nagyon sajnálom, mert fantasztikus érzés volt ennyi magyar szurkol előtt itt játszani. Mindent megtettek, ők átcsoport a szurkolótáborunk volna, sajnos a csapatnak még legalább egy évet erre várni kell.
2: A 2009-es Elit VB-n való szereplés után 2010-ben Szlovéniában az azonnali visszajutás nem sikerült a válogatottnak, és aztán néhány évig nem is volt igazából esélye arra, hogy ismételten a legjobbak között szerepeljen. Közben átalakították is a rendszert az átcsoportban, vagyis az Elit VB-n maradt 16 csapat. Azonban a második vonalban csak 6 gárda volt. 2015-ben Magyarország Kazasztánnal, Lengyelországgal, Japánnal, Olaszországgal és Ukrajnával került egy csoportba, és ebből a csoportból már 2 csapat jutott fel az Elit VB-re. Magyarország egyébként a Lengyelországban rendezett eseményen győzelemmel kezdett, Japán ellen 4-2-re győzött a válogatottunk. Ezt követően jött egy papírforma vereség Kazasztánnal szemben, 5-0 arányban bizonyult jobbnak az egykori szovjet tagállam. Majd egy nagyon-nagyon fontos mérkőzés, az évtizedeken keresztül gyakorlatilag a milyenkel egy szinten lévő Olaszországot 4-1 arányban tudta legyőzni a magyar válogatott, majd megverte 4-2-re Ukrajnát is, de ekkor ez már nem volt akkora szenzáció, mint 2008-ban a szaporói csoda idején, hiszen Ukrajna kezdett távolodni a világ elittől, mi pedig ugyebár folyamatosan arra ácsingóztunk, hogy ott legyünk a világ közvetlen élvonalában. Így aztán 2015. április 25-én a házigazda Lengyelország ellen a feljutásért lépett jégre a magyar válogatott, és idegen környezetben, hiszen, mint említettem, ezt a világbajnokságot Krakkóban rendezték, 2-1-re nyerni tudott, így a magyar válogatott modernkori története során másodszor is feljutott a legjobbak közé. A feljutás után Rajna Miklós elemezte a csodálatos krakkói napoknak az eseményeit.
5: most itt van a nyakadban az aranyéremmel felérő ezüstérem.
0: Pont azt beszéltük a srácokkal, hogy még sose nyertünk ilyen boldogan ezüstérmet. Ez egy aranyéremmel is felérő, ugye sikerült kvalifikálnunk magunkat a jövő évi A-csoportos világbajnokságra. Ez volt a legfontosabb, ez volt a célunk, és ezért mentünk ki, és azért mondtam a világbajnokság előtt is, hogy mint csapat mással nem lennénk elégedett, csak hogyha sikerülne elérni az álmunkat.
5: Mégis miért pont most történt meg ezen a világbajnokságon? Volt itt 2013-ban, 11-ben hazai pályán is világbajnokság a Divízió 1 perában, vagy a Divízió 1-ben, és akkor nem sikerült. Pedig ugyanúgy fantasztikus közönség volt, mint most kint Krakkóban.
0: Mindenképpen el kell mondani, hogy honosítottunk két játékost, a Szaróert és a Franket, akik tényleg két meghatározó játékos és olyan játékosok, akik a szorult helyzetekben el tudnak dönteni mérkőzéseket. Ez nagyon fontos volt, illetve az, hogy volt egy kis szerencsénk is, hogy az ellenfelek is pront most kezdtek abba a fiatalításba, amit talán mi már pár évvel, egy-két évvel ezelőtt elkezdtünk. Ebből a szempontból talán most annyira nem volt erős a mezőny, mint pár éve. Ugye az olaszok is sok kanadai olasz kihagytak a keretükből, de úgy gondolom, hogy még az is kulcs lehetett, hogy igazi összetartó csapat voltunk, nem volt senki kivétel. Egy család voltunk, és egymásért tudtunk harcolni, ez volt a legfontosabb.
5: Ha nincs Rick Chernom, az a szövetségi kapitány, akkor ez a garnitúra ezen a VB-n ugyanígy feljutott volna?
0: Nagyon nagy szerepe van a sikerben neki is, és a stáb többi tagjának is. Sokszor egész éjszaka az ellenfelek meccseit nézték, kielemezték, hogy milyen taktikával kell ellenük felálljuk, hogy sikeresek legyünk. Ez kulcsfontosságú volt a világbajnokságon, nagyon sokat dolgoztak az összes edző és stábtag, úgyhogy úgy gondolom, hogy mi is köszönettel tartozunk nekik, hogy létrehozhatták nekünk ezt a csodát.
2: A modern korai történelemben, tehát 2016-ban másodszor szerepelhetett a magyar jégkorong válogatott az elit világbajnokságon, és egy kis átalakították a lemonyolítás rendszerét, ugyanis a legjobb 16 csapatot két 8 csapatos csoportba sorolták. Ebben a 8 csapatos csoportban mindenki játszott mindenkivel, és az első 4 helyezett jutott a negyeddöntőbe. A csoportok 5., 6., 7. helyén végzők befejezték a világbajnokságot, míg a csoportok 8-ai elbúcsúztak az elit VB-től. A sorsolás szeszélyének köszönhetően a magyar válogatott első 2 mérkőzését azon csapatok ellen vívta 2016-ban is, amelyek ellen vívta 2009-ben. Ezúttal Szlovákia egy kicsit könnyebben győzte le Magyarországot, mint Klotenben 2009-ben. Északi szomszédunk 4-1-re győzött a magyar válogatott ellen. Ezt követően 2016. május 8-án ismételten Kanadával vívott a magyar jégkorong válogatott. Idézzük fel azt a bizonyos Magyarország-Kanada találkozót, illetve az azt követő reakciókat.
7: Második mérkőzésén, hogy is mondjam, tisztes 7-1-es vereséget szenvedett a magyar jégkorong válogatott az alcsoportos világbajnokságon Szentpétervárott a címvédő kanadai csapattól. Az első harmadban 2-1, a harmadikban 1-0 volt a tengeren túliaknak, a második játékrész viszont 4-0-ra nyert a világbajnok. Most Piller István kollégánk interjúi következnek, elsőként Bartalis Istvánnal beszélt, aki az egyetlen magyar gólt szerezte.
8: Mámorító érzés volt lőni?
9: Jó érzés volt nagyon, igen, és úgy gondolom, hogy volt még utána pár helyzetünk, amikor még lőhettünk volna a mi sorunk, úgyhogy jó volt tényleg.
8: Túlzó megalapítás, hogy egy bizonyos szakaszban közelebb álltunk a 2-2-höz, mint a 1-4-hez.
9: Igen, nyomtunk, szerintem ez is volt a baj, egy picit elfeledkeztünk a védekezésről, de volt olyan, hogy 4-en is támadtunk, és ugye ebből kontrákból ugye belőtték a helyzeteiket.
8: Mi volt az, amikor Kanadai rálépett a gázra, az volt az az 5,5 perces szakasz, amikor 4-szer betaláltak nekünk?
9: Még ugye amellett mondtam, hogy folyamatosan próbáltunk támadni, körülbelül minden gól úgy volt, hogy támadtunk, nyomtunk, aztán eljöttek kontrába, és ők lőtték a gólt.
8: Hogy érzed, közelebb kerültünk hozzájuk mondjuk a legutolsó svájci világbajnokságon való találkozáshoz képest?
9: Szerintem igen, ugye volt sok helyzetünk, lehetett volna több gól is ennél az egynél.
7: Ezután Hetényi Zoltán következett a mikrofonnál, akit 1-6-nál lecserélt Csermaház edző.
8: Gratulálok, noha volt egy olyan 5 perces szakasz, amikor hát nem sikerültek a dolgok, de hát fantasztikus élmény lehetett. Nagyon jó játékosokat igazoltál a kapus edzésre.
10: Igen, a második harmad első fél szerintem nagyon jól dominálta a csapat, és szoros meccset tudtunk addig játszani, és utána igazából olyan apróságokon múltak a dolgok. Én is benne voltam legfőképpen az utolsó váltig, keserő szájízzel mondanám a mai mérkőzést. Annak erre, hogy ilyen játékosok ellen játszottunk, ugye szerintem a profi mentalitás lényeg, hogy mindig győzni megy ki az ember, meg meg akarja mutatni, hogy jól tudjon játszani. Hát most nekem ma ennyire sikerült, viszont a többiek szerintem nagyon jól játszottak, kitettek magukért.
8: El lehet mondani, hogy életed egyik legnagyobb élménye volt ez?
10: Hát ez egy nagy élmény volt, de hát azért nem sorolnám a legnagyobb élmények közé.
7: van önkritikája a magyar csapat első számú kapusának, Hetényi Zoltánnak. A helyére beálló Vaj Ádám fiatal, de igencsak karakám módon beszél.
8: Közvetlen a VB előtt derült ki, hogy ide jöhetsz az utazó csapatba, és mindjárt bedobtak Kanada ellen. Hogy fogadtad, hogy most be kell állni?
11: Készültem rá, hogy bármelyik pillanatban be kell toppanjak, és nem azért, mert esetleg nem úgy jön neki a lépés nekünk, hanem azért, hogy bármi történhet, ugye, egy sérülés, vagy egy rossz mozdulat, bármi lehet, én mindent sem úgy készülök fel, hogy bármikor bárhol. Megkaptam ezt a esélyt, hogy most beálljak a kapuba, próbáltam évezni, lenyugodni, még kicsit ideges voltam még meccs előtt, még hete helyett is szétizgultam az agyamat, de állítottak, megpróbáltam mindent megtenni, 100%-osan koncentrálni, sajnos kaptam egy gólt, de a saját hátvédünk beleért, nem az ő hibája volt, nem az én hibám, és egy ilyen szerencsétlen gól volt.
8: Te vittél kint a tengeren túlon, ezek a játékosok, az NHL-esek a MOL ligához képest mennyivel gyorsabbak, vagy egy reakciót rátenyeresz a korongra, vagy sem, MOL ligában az megvan, itt nem biztos.
11: Nem lehet összehasonlítani a kettőt, lesz véletlenül gyorsabb és másabb a tempó. MOL ligában nem tudom összehasonlítani. Egyszerűen elképesztő, hogy most milyen gyorsaság, milyen tempóval játszottak itt az NHL-es fiúk, és nagyon nagy öröm volt ellenük játszani, védeni.
8: Itt ment el az előbb mögötte Taylor Hall, aki meglőtte első gólját neked, tulajdonképpen a VB első kapott gólya tőle volt. Ezt kiteszed mondjuk az emlékkönyvbe, hogy kaptál egy gólt egy ilyen neves játékostól, vagy ez ciki lenne?
11: De hogy teszem ki, hát gólokat sose teszünk ki, bárkitől kapjuk, de nem véletlenül van ott, ahol ott van.
8: Hogyan tovább esetleg tudod, hogy kapsz-e még lehetőséget, vagy az később derül ki?
11: Ha majd később kiderül, ha kapok, akkor megpróbálok élni a lehetőséggel. Örülök, hogy itt vagyok, élvezem a pillanatot, bármikor beállok, akkor öltözök, vagy valami, akkor ilyen topon vagyok. Tehát nagyon várom a pillanatot esetleg, hogy következő meccset, vagy az utána, de hogyha nem, örülök, hogy itt vagyok. Élvezem minden percét.
2: A 2016-os elitvilágbajnokságot, tehát a magyar válogatott egy Szlovákiától és egy Kanadától elszenvedett vereséggel kezdte. Ezt követően Franciaországtól kapott ki válogatottunk 6-2-re. Ez kellemetlen meglepetés volt, mert talán a franciák ellen lehetett volna esélyünk. Az, hogy a finnektől 3-0-ra kikaptunk, ez akár hőskölteményként is felfogható, hiszen a finn jégkorong azért fényévekkel jár a magyar jégkorong előtt, és az Egyesült Államok elszenvedett 5-1-es vereségünk sem tartozott a kimondottan szégyelni való kategóriába, és ezt követően 2016. május 14-én következett egy történelmi esemény, ugyanis Szentpéterváron Magyarország 5-2-re legyőzte Belorusszia csapatát, vagyis megszerezte a modernkori elitvilágbajnokságok történetében az első győzelmét, ráadásul ez a győzelem 3 pontot ért. Ezt követően Németországtól 4-2 tőle kapott ki a magyar válogatott, de még így is bemaradhatott volna, hogyha, hát hogy is fogalmazzak, a beloruszok és a franciák nem olyan eredményt érnek el az utolsó fordulóba, amely mindkettőjüknek jó volt, így aztán a magyar válogatott győzelemmel, de elbúcsúzott a legjobbak küzdelmétől 2016-ban is, aztán 2018-ban hazai pályán próbálkozhatott a visszajutással. Hát azt hiszem, hogy erre a bizonyos 2018-as világban bajnokságra nagyon-nagyon sokan emlékeznek, és nem éppen a kellemes emlékek közé tartozik az a mérkőzés. Nagyon-nagyon bonyolult volt a rendszer, nem akarok belemenni, hogy milyen eredmények születtek, mert gyakorlatilag órákon keresztül sorolhatnám a különböző lehetőségeket. Az biztos, hogy még az utolsó nap előtt is a magyar válogatott akár egy első is lehetett a csoportjában, negyedik is lehetett a csoportjában. Az volt a biztos, hogyha rendes játékidőben le tudja győzni Nagy-Britannia csapatát, akkor feljut ismételten az elit VB-re. Nagy-Britannia gyakorlatilag nincs a mi szintünkön, gyengébb válogatottan rendelkezik, mint a magyar, mégis jól helytáltak a Szigetországból érkezők, és az utolsó pillanatokban tudtak egy egyenlítő gólt szerezni, és ezzel elütötték Magyarországot a feljutástól. Nem túlzottan kellemes emlék, de mégiscsak idézzük annak a bizonyos 2018-as világbajnokságnak az utolsó másodperceit.
12: Nincsenek jó híreim, hiszen az utolsó pillanatban pillanatban kiegyenlítettek a britek, pedig vezetünk 2-0, most 2-2 és 7 másodperc van hátra. Bedobás, az ellenfél kapu előtt, és lehoztuk a kapust, nem miénk sajnos a korunk, hanem a briteké, és ki tudja, hogy közténk, akkor nincs piros felszabadítás, várján, hogy egy hatalmasat csap botjával a flexőbe, hitt nem most. 1,8 másodperc a vége előtt, tulajdonképpen már csak az utolsó utáni sorában bízhatnánk, hiszen most visszakerül majd a britek kapuja elé a bedobás, a buli, és továbbra egy 6 magyar, 5 brittel szemben. Hát kérem szépen az első játék részben, rögtön a meccs elején a negyedik percben egy Sarauer lövés, hiszen nagy érző visszahúzza a korongot, és a kanadai magyar Bodó góljával a vonatkozott játékos találatában megszerezted a vezetést, aztán az egysíkú britek mellett a második harmadban sokat ültünk kapura, volt a nagy helyzet itt, ott is 4 percig szinte ember előnyben játszottunk, de nem volt újabb magyar gól, maradt az 1-0 magyar csapat javára, mert nem bántuk, és azt figyelem, hogy most még akkor, amikor már az időkérésen is szól vagyunk, 2-2 a Magyarország nagy ütemben mérkőzés állása, és jön majd az utolsó lehetőség a britek kapuja előtt. Sajnos itt, mint egy 2 perccel ezelőtt, összesen 18 másodperccel a vége előtt, amikor ott az ötlet támadtak a britek, bejutott a Farmer Vajádám lába között a lába alatt a korongot, amit kapunk be, és így lett 2-2. Megvárjuk ezt a buli bedobást, sajnos ezt nem elhozzuk lőni, és kipattan, és itt a vége, hosszabbítás, és a britek jutnak fel a világ elé, de azért örülnek, pedig a mérkőzés még nem ér véget, de számunkra is, meg számukra is lényegében igen, hiszen a hosszabbítás teljesen érdektelen lett, majd senkit nem érdekel egy statisztikai adat, hiszen 2-2 a Magyarország Nagy-Britannia mérkőzés állása a rendes játékidő után, és ez azt jelenti, hogy a lehető legrosszabb forgatókönyv, és ez most itt 8000 magyarnak jó, lehet, hogy pár százan vannak persze britek is, meg talán kazakok is, meg olaszok is, ez azt jelenti, hogy Magyarország nem jut fel itt a budapesti világbajnokságon a világelitbe, és továbbra sem sikerül hazai pályán megcsinálni ezt a bravúrt, hiszen 2002-ben Székesfehérváron a dánok vertek meg kicsi mérkőzésen, majd 2011-ben az olaszok egy hosszabbításos meccsen, és most harmadszorra sem sikerült, talán majd a ráadásban, de hát az a várni kell egyenlőre, hiszen a mai napon a kazakok 6-1-re verték a lengyeleket, illetve a lengyeleket kiestek. Az olaszok 2 másodperccel a vége előtt üres kapus góllal megverték a szlovéneket, a szlovének nem jutnak vissza a világ elébe. A Nagy-Britannia tavaly harmadosztályban volt, most viszont feljutott a világ elébe ezzel az egy ponttal, amit itt ellenünk szereznek, úgyhogy 2-0-ra vezettünk már, és hiszen a harmadik játékrészben Erdély Csanád rögtön a második percben növeli az előnyünket. Óriási Pritzolény a harmadik utolsó játékrészben, és ezt góra is váltja. Daud a 11. percben, és ahogy mondom, 18 másodperc az ég előtt egy 6-5-ös szituációban belövi Farmer ezzel 2-2. Hát, csalódottak vagyunk, és akkor nem mondtam még semmit. A hosszabbítás, mondom, érdektelen. Egy biztos, hogy így a feljutó csapat, tehát a brit 10 ponttal minimum, de lehet, hogy 11-jel, és így a kazakok jutnak még fel, vagy az olaszok, ez a újabb kérdés, gyorsan a statisztikát megnézem, azonos pontszám esetén nálam az olaszok jutottak még fel, hát így is van a britek, és az olaszok örülhetnek, ők ott lesznek végre a világ elitben. Mondom, a mérkőzés majd tart a hosszabbítással, de hát a szurkolók is elmennek az a 2-2 rendes játékidőben a meccs.
2: Azzal, hogy Nagy-Britannia az utolsó pillanatokban kiegyenlített Magyarország ellen, Magyarország már nem szerezhetett 3 pontot, és 3 pont kellett volna a feljutáshoz. Aztán végül elveszítette hosszabbításban a mérkőzést, de ennek igazából már nem volt jelentősége, kis túlzása, nem is emlékszik rá senki, hogy hogyan alakult a hosszabbítás. Sajnos Nagy-Britannia megnyerte a csoportot itt Budapesten, másodikként Olaszország jutott fel a legjobbak közé. Az Olaszországgal azonos pontszámmal végző Kazaksztán lemaradt a feljutásról, Magyarország pedig a negyedik helyen végzett, ötödik lesz Szlovénia, a hatodik pozícióban pedig Lengyelország végzett, és ezzel ő kiesett a második vonalból. 2018-ban tehát nem sikerült a feljutás az Elit VB-re a magyar válogatottnak hazai környezetben, 19-ben sem. 2020-ban és 21-ben pedig nem rendeztek második vonalbeli világbajnokságot a világjárvány miatt. úgyhogy legközelebb 2022-ben Ljubljanában próbálkozhatott válogatottunk a feljutással. Hát ez is egy őrült világbajnokság volt. Magyarország ezt a VB-t egy Dél-Korea elleni 5-1-es győzelemmel kezdte. Ez nagyjából papírforma, aztán Litvániát 2-1 arányban győzte le, majd ezt követően jött a házigazda Szlovénia elleni találkozó, és ez valamilyen szinten egy kikimérkődés volt, de nem volt olyan rossz a helyzet, ugyanis két feljutó volt, tehát akár még egy Szlovénia elleni vereséggel is feljuthatott a csapatunk. Minden esetre idézzük fel ezt a bizonyos 2022. május 6-án vívott Magyarország-Szlovénia találkozót az elit világbajnokságra jutásért.
13: Tétmérkőzésen még nem győzte le Szlovéniát a magyar férfi válogatott, amely ennek ellenére bravúrra készült a házigazda ellen Ljubljanában az 1/A csoportos világbajnokságon. A magyar csapat azzal a tudattal lépett jégre, hogy ha nyer, akkor feljut a legjobbak közé az első osztályba, de vereség esetén is marad még erre esélye. Deák Horváth Péter tudósítása.
14: Elmaradt a meglepetés, de válogatottunk biztosan a világelitbe jut, ha a zárónapon legyőzi Romániát. Szlovénia-Magyarország 5-1. Nem sokat cicózott a szlovén csapat. Jeglič röpke fél perc elteltével talált a kapunkba. Rajna nem láthatta a hálóba zúduló korongot. Később viszont a kapus néhány alkalommal remekül avatkozott játékba. Ellenfelünk játszott fölényben, de a szép számú magyar szurkolósereg szinte hazai pályát varázsolt a ljubljanai csarnokból. Lélektanilag fontos mozzanat volt, hogy a harmad közepén sikerült kapott gól nélkül átvészelnünk McCauley 2 perces büntetését, mi több egy pazar támadás végén Terbócs passzából Erdély egyenlített. Elsöprő lendülettel kezdte a magyar válogatott a második harmadot. Sofron közeli lövését hatalmas bravúrral védtek Rosely. A 7. perc elején góllal válaszoltak a szlovének. Egy eladott korongból indultak, Szabolics pedig gólt szerzett, sőt, mindennek tetejébe 5 másodperccel később a korongkezelési hibánkat Pance kegyetlenül kihasználta. Nem roppantunk össze. A csapat támadott, helyzeteket dolgozott ki, csak például Hári kihagyta a szinte kihagyhatatlant. A záró harmadban Kulmala szépítő gólját azért nem adták meg, mert 6 magyar mezőnyjátékos tartózkodott a jégen. Rajna bravúrra halmozott, de jött az újabb szlovén dupla. Szabolics emberelőnyből belőtte a 4. a 18. percben, aztán írd és mond, 9 másodperccel később Oglajensek használta ki a hosszú zárlatunkat. Elfogyott a türelmünk és a figyelmünk. Szlovénia-Magyarország 5-1.
13: A magyar férfi jégkorong válogatott kapusa Rajna Miklós nyilatkozik.
15: Nyilván nem kellemes ilyen mérkőzés után nyilatkozni, de hát ha kívülről nézzük a dolgot egyrészt, akkor ez papírformának mondható, de azért mégiscsak elég furcsán kezdődött a meccs, hiszen fél perc telt el és kaptatok egy gólt. Ilyenkor vagy az történik, hogy a csapat összeroppan, vagy az, hogy megmarad a tartás, márpedig a tartásotok megmaradt. Te a kapuból hogyan érzékelted ezt az időszakot ott a meccs elején?
16: Számítottunk rá, hogy Szlovénia hazai közönség előtt, ugye egy ilyen fontos mérkőzésen nekünk fog ugrani, nekünk is ugrottak. Sajnos az első nagyobb helyzetükből volt, találtak úgymond, de aztán sikerült ezt a harmadot X-re hoznunk, sikerült betalálnunk, gondolom, hogy visszajöttünk ott a mérkőzésben, még a második harmad elején azt gondolom, hogy több helyzetünk is volt, de aztán fordítottak a meccs kimenet elején, és végül nem azt mondom, hogy simán, mert azért az eredmény nem tükrözi azt a munkát, amit ma beletett a csapat, ugye 3-1 volt, sokáig lőttünk is egy gólt, amit nem adtak meg, elcseréltük magunkat, de úgy gondolom, hogy egy kicsi szerencsével közelebb lettünk volna, és lehetett volna esélyünk akár pontot szerezni, akár nyerni.
15: Tehát végül is azért a hibák, amelyeket a csapat elkövetett, mondhatom talán, hogy banális hibák, hiszen mondjuk egy korongkezelés hibát követően találtak be a szlovének, az veled 3-1. Ezek megszüntethetők, vagy minek a következményei? Mi a véleményed?
16: A jégkorong mindig is a hibáknak a sportja volt. Amikor becsúszik egy-egy ilyen hiba, és ilyen magas szintű ellenféllel játszunk, akkor azt ki fogják használni. Nekünk abszolút az a következő meccs az egyik legfontosabb célunk, hogy ezeket a hibákat minimalizáljuk, és ha elkövetünk, akkor kisegítsük a másikat. Azt gondolom, hogy ebbe talán lehet egy kis ilyen érzetünk, de azt gondolom, hogy az akarással és a magával az egész mérkőzéssel olyan sok mindent nem lehet kezdeni rövid idő alatt.
15: Azt hiszem, hogy a szurkolók mindent megtettek, az felemelő dolog lehetett, amikor láttátok és hallottátok a magyar szurkolókat ott a lelátón. Hogy hangzott ez?
16: Így van, nagyon sok magyar szurkoló elkísért minket, és egy hétvége fele még azt gondolom, hogy meg sokasodnak is. Azt gondolom, hogy ez is a vasárnapi mérkőzésre fog tetőzni. Az első két győzelemmel megteremtettük magunknak az esélyt arra, hogy a célunkat elérjük. Úgyhogy nem szabad most elkeseredni, hanem csak arra kell koncentrálni, hogy vasárnapi tényleg mindenki a legjobbját nyújtsa, és akkor a célunkat elérhetjük.
2: Szlovéniától tehát viszonylag egyértelmű vereséget szenvedett a magyar válogatott, de ez nem volt végzetes, ugyanis egy nappal később úgy jutott fel az elit világbajnokság mezőnyébe, hogy nem is volt jégen, így alakultak az eredmények. Ez a bizonyos egészen furcsa harmadik feljutást követően Vas Márton mondta el a véleményét, az a játékos, aki Szaporóban még játékosként volt részese a feljutásnak, Ljubljanában pedig 2022-ben már az általános igazgatói funkciót töltötte be.
17: Vasárnapra voltak bekészítve a pezsgők, de egyesek már szombaton kibonthatják.
9: Én úgy gondolom, hogy nem bontunk ma még pezsgőt, hátra van még egy mérkőzés a világbajnokságból, hogy majd azt befejeztük majd utána.
17: Tehát sem a játékosok, sem a szakmai stáb nem bontha pezsgőt.
9: Nem szeretnénk előre most itt ünnepelgetni, hanem tényleg szeretnénk befejezni ezt a munkát, amit elkezdtünk két évvel ezelőtt, hogy szépen fejezzük be, és majd utána ráérünk ünnepelni.
17: Ez a harmadik feljutásunk a világelitbe, viszont most először gyakorlatilag nem izgultunk, hiszen egy szünnapon jutott fel a válogatott. Ez egy másfajta érzés?
9: Ezt azért nem mondanám, hogy nem izgultunk. Természetesen ugyanúgy dolgoztunk végig az egész világbajnokságon, ahogy elterveztük, hogy szeretnénk saját magunknak kontrollálni a végét is, hogy folyamatosan a kezünkben legyen a saját sorsunk. Ez sikerült. A srácok az első két mérkőzésen olyan játékot hoztak, ami fantasztikus volt, és tényleg amit szerettünk volna tőlük látni, úgyhogy csodálatos volt ezt átélni. Egy kicsit másabb érzés ez most így. Természetesen nem lesz keserűbb a szánk íze, hogyha holnap sikeresen tudunk a meccs után lejönni, és négy mérkőzésből hármat behúzunk.
17: Hol nézted meg te a mai Litvánia-Románia mérkőzést?
9: Mi ezt a tévéből szoktuk nézni. Az ilyen saját, hát nem mondom, hogy babona, de nem szoktunk így kimenni más mérkőzésére. Jobb az nekünk nyugodtan, jobb körülmények között meg tudjuk nézni a tévéből, vannak visszajátszások, tudjuk figyelgetni, hogy mit csinál a másik, úgyhogy csak így csendesen néztük ezt a meccset.
17: És a lefújást követően jöttek a gratulációk, az SMS-ek, az e-mailek?
9: Természetesen elindult ez az áradat. Innen is köszönjük szépen mindenkinek, hogy akik szeretnek minket is üzentek nekünk. Nagyon jól esik, hogy ennyien követték ezt a mai mérkőzést is, és tényleg a mi sorsunkat figyelik. De természetesen koncentrálunk a holnapra, még hátra van egy mérkőzésünk, szeretnénk jól játszani rajta. Profi játékosokról beszélünk, profi edzői stábról, úgyhogy nincs más feladatunk, hogy a holnapit be kell húzni, és akkor utána jöhet az ünneplés.
17: Tehát gyakorlatilag most úgy tesz a csapat, mint semmi nem történt volna, ugyanolyan koncentrálással kell hozzáállni a Románia elleni rangadónak.
9: Mondjuk így, hogy próbálunk így csinálni, természetesen egy kicsit ez most feloldott a hangulatot, és megnyugodott mindenki, viszont igen, tudjuk, hogy mi a tétje a román elleni mérkőzésnek. Mindig nagyon jó csatát szokott játszani a két válogatott egymás ellen, úgyhogy egy ugyanilyen nehéz mérkőzésre számítunk holnap is, és így is készülünk.
17: Kivehetem azt is a szavaidból, hogy buzdítod a magyar nézőket, hogy azért utazzanak le a szlovén fővárosba.
9: Én úgy gondolom, hogy igen, ezt folyamatosan nagyon élvezzük, a szurkolók szeretetét, ahogy buzdítanak minket, ahogy szeretnek minket, ahogy tolják előre a csapatot. Nem véletlenül szívét, lelkét kiteszi mindenki a jégen. Én úgy gondolom, ez a kapcsolat egymás szeretetén alapszik, tehát a játékosok is megtesznek mindent a szurkolókért, és ez visszafelé is ugyanígy működik, úgyhogy holnap is ugyanezt szeretnénk csinálni.
2: A magyar válogatott 2022-ben úgy jutott fel az elit világbajnokság mezőnyébe, hogy jégre sem lépett, így aztán 2022. május 8-án az utolsó találkozóján már csak egy örömjáték várt rá Románia ellen. Ugye hát a románokkal szemben mindig furcsa nekünk játszani, hiszen Románia válogatottja többnyire székely hokisokból áll, és különösen érdekes lehetett pályára lépni például Sofron Istvánnak, aki ugye maga is ott Erdélyben született, de hát ő Magyarországot képviselte mindig válogatott szinten, és hát Románia ellen kellett játszania. Azt a találkozót Magyarország megnyerte, idézzük fel azt a mérkőzést, és hallgassuk meg, hogy milyen érzései voltak a találkozó után Sofron Istvánnak.
18: Jégkorong a világelitbe feljutott magyar férfi válogatott 4-2-re legyőzte a kieső Romániát a Ljubljanai Divízió 1 per A világbajnokság zárónapján, és a második helyen végzett a Koreát 4-1-re verő szlovénok mögött. Az első harmad magyar mezőny fölényt hozott, Nagy és Magosi jóvoltából 2 góllal, ám a folytatásban egyenlített a rivális, de bő 1 perc múlva Rasmus újból vezetést szerzett, a hajrában pedig Sofron István lőtt emberelőnyös gólt. Most őt hallhatják.
19: A legfontosabb az, hogy jelen, amiért jöttünk, azt a célt, amit kitűztünk magunk elé, azt elértük, és 4-ből 3 mérkőzést megnyertünk, folytatunk az A-csoportba, ami minden magyarok is álma, hogy egyszer ott játszhasson. Nekem a hála Istennek megadatott a pályafutásom során, hogy egyszer ott játszok, úgyhogy nagyon örülök. Kicsit még nehéz felfogni igazából, mert nem gondoltam volna, hogy még a pályafutásomban, vagy legalábbis olyan messzinek tűnik sokszor az A-csoport, hogy végre elérjük, és nagyon boldogok vagyunk, hiszen ez mindegyikünk álma, hogy ott játszunk azok ellen a játékosok ellen, akikre példaképként tekintünk.
20: Számodra különleges volt ez a mai rangadó, hiszen gyakorlatilag a földieid ellen játszottál, a barátok ellen. Ennek fényében milyen volt ez a mai presztízs csata?
19: Már egész évben egymást cikáltuk ezzel a csapattársaimmal, csak Szerdában, hogy majd milyen lesz ez a mérkőzés. Az ember ilyenkor félreteszi a barátságot, és a saját országára és a saját csapatára koncentrál, és mindent megtesz azért, hogy sikeres legyen az adott csapat, ahol játszik. Próbáltam a magamtól a 100%-ot kihozni, és úgy játszani, mintha Litvánia vagy Szlovénia ellen játszanánk, úgyhogy a legfontosabb az, hogy sikerül megnyerni a mérkőzést.
20: Hogy fog kinézni ez a mai ünneplés, vagy az ünneplés a következő napokban? Erre is készültök lélekben?
19: Ünnepelni fogunk, az biztos, hiszen vége van a szezonnak, egy elég hosszú szezon volt, mint klub szinten mindannyiunk rengeteg mérkőzést játszott, 80-nál vagyunk, és úgy gondolom, hogy megérdemeljük azt, hogy kicsit lazítsunk, és elértük a céljainkat, úgyhogy persze megy az ünneplést, és meg szeretnénk köszönni ezt a fantasztikus hangulatot, amit a szurkolók teremtettek nekünk. Végig hazai pályán játszottunk, úgyhogy nélkülük ez nem sikerülhetett volna, mint ahogy az elmúlt években is mindig ott álltak mellettünk. Köszönjük nekik.
21: 2023-ban újkori története során harmadszor szerepelt a legjobbak VB-jén a hoki válogatottunk Tamperében. 7 meccséből 4-et esélytelenül veszített el, 1-et szoros küzdelem után, Franciaországot viszont hirtelen halálban legyőzte, majd Ausztriával a 65 perc utáni döntetlent követően büntető párbajt vívhatott a bentmaradásért. Nem sikerült. Még kisebb különbséggel maradt le a csapat az elit VB-ről, mint 2018-ban, a Div 1-ben, hazai környezetben a britek ellen. Viszont a fejlődés egyértelmű volt, hiszen 2009-ben pont nélkül végzett Magyarország a világ 16 legjobbja között, 2016-ban 1 győzelemmel és 6 vereséggel esett ki, 2023-ban pedig 1 meccset megnyert és egy másikon sem kapott ki 60, illetve 65 perc alatt. Ám a szám misztika hívei úgy gondolkoztak, 7 évente jön 1-1 elit VB-s szereplés, hiszen 2009, 2016, 2023. Így 2030-ban bízhattak a számmisztika hívei legközelebb az elit VB szereplésben, de nem így lett. 2024-ben Magyarország a második vonal VB-jén Bolzánóban ugyan kikapott a Románia színeiben játszó székely válogatottól, de Olaszországot és Szlovéniát legyőzve csoport első lett. Ezzel 2025-ben már 4-szer volt ott az újkorban a legjobbak között, és ezúttal ott is maradt. Köszönhetően egy nagyszerű Kazaksztán elleni 4-2-es bravúr győzelemnek. Ezen meccs után nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak Vince Péter, Báris Bence és Terbócs István.
22: Visszakerültél a csapatba, volt a, talán a találkozónak a 2-1-nél egy nagy helyzetük, de utána megint mi pillanataink, góljaink következtek, többek között a tied. Végre egy emberelőnyös gól, hogy érezted magad bent, hogy újra a csapat tagja lehettél?
23: Nagyon jól igazából, ugye 2-vel több csatárunk van, úgyhogy rotáljuk, ezt mondta is az edző.
22: De mégis emberelőnyösbe kerültél.
23: Igen. Igazából nem volt semmi gond az előző meccsen, hanem így mondta, hogy most egy pihenőt kapok, back-to-back az USA ellen, és újra összeállt az előnyös sorunk, ami már gyakoroltunk a felkészülés során is.
22: Gratulálok a győzelemhez, nagyon, nagyon stabil, elől, hátul nagyon jók voltunk, te is a kapuban, volt egy nagyon kritikus védésed, 2-1-nél egy szóló. Mennyire érzel elégtételt mondjuk a pozsonyi után, hogy most meg tudtuk őket sütni, és ezzel lehet, hogy olyan helyzetbe hoztuk magunkat, hogy akár ez még később bennmaradás itt is fontos három pont volt.
1: Nem a pozsonyi miatt érzek elégtételt, még kicsit korábban nyúlik vissza.
22: Krakkóra?
1: Nem mondom azt, hogy nem játszott szerepet, de azért benne.
22: Emlékeztél arra az 5-0-ás meccsre? Ott volt egy kilőtt korongod, amiből lett egy 5-3 lett.
1: Szeretek nem tartozni másnak. Igazából jó volt.
22: Kamatostól fizettük most
1: így van,
22: vissza.
1: Így van. Én azt gondolom, hogy nagyon jó volt ránézni a brigádra hátulról. Biztos kívülről is jó volt, de hátulról élmény volt, ahogy ott voltunk ütőkkel fel, és elrontottuk a játékokat. Nem vallatunk nagy exet, de mégis kompaktak voltunk, kicsi passzokkal operáltunk, dinamikusak voltunk, odaértünk mindenhova. Nagyon kényelmes volt hátul lenni.
22: És az belülről érezhető volt, hogy gyakorlatilag ők a komoly helyzeteiket gyakorlatilag nem kierőszakolták, hanem volt valami hibánk előtte.
1: Tehát augusztusban ugyanez volt, csak augusztusban 5 hibánk volt, és beismerték. Nyilván azért az más volt, mindenki úgymond felkészülési meccse, azért megérkezni a nyárból, én azt gondolom nehéz ott valóban csúcs teljesítményt leadni. Én azt gondolom, hogy most kellett, most hoztuk azt, amit kellett.
22: Nagyon agresszívan játszottatok, komplett meccs volt, kompakt meccs volt, alig volt üres járat, gyakorlatilag kontrolláltuk a meccset. Ez belülről is ilyen egyszerűnek tűnt, vagy csak föntről látszott annak, hogy ez a mi napunk?
3: Nem, ez abszolút belülről is az érezhető volt, és erre is készültünk. Egy percig se gondoltuk, és erről beszélgettünk amúgy már egy jó pár napja, hogy mi tudunk velük hokizni. Ugye augusztusban is tudtunk velük hokizni, ott is abban értettünk energiát, hogy augusztusban is meg tudtuk őket fogni, hogyha kicsit élesebbek vagyunk, és szerintem senkiben nem volt egy perc is a kérdés, hogy nyerni fogunk.
22: Mit változtattatok, mit tanultatok abból a pozsonyi olimpiai selejtezős meccsből, amikor ott 5-2-re kikaptunk, de hogy te is mondod, ott például majdnem kétszer annyi lövésünk volt.
3: Igen. Azt tanultuk belőle, hogy ami nekünk van, azt ki kell használni, illetve nekünk ne adjunk fel még annyit sem, amennyit ott feladtunk. És szerintem ez megvalósult a meccs 95%-ában, és ezt tükrözi az eredmény is, ami most fenn van a eredményjelzőn.
22: Hogyan tovább? Mert most lesz egy pihenőnap, címvédő csehek, és utána megint jönnek olyan mérkőzések, amelyek elvileg, főleg ilyen játékkal a dánok és a norvégok ellen is lehet keresni. Való, tehát nem egy meccsen fog eldőlni talán a bennmaradás, hanem most már azért nyerekbe is lehetünk, vagy nyugodtságot kaphattunk ettől a meccstől.
3: Abszolút, a norvégok és a dánok is nem titkolt célunk, hogy meg szeretnénk őket verni. Szóval megállt, vagy vesz ilyenkor?
22: Nem, ilyenkor nem tudom, hogy veszi.
3: Na, király. Szóval nem egy titkolt célunk, hogy a norvég és a dán meccsen is szeretnénk pontokat szerezni. Ennek fejébe fogunk készülni, amúgy meg tovább menni ezen a világbajnokságon. Nyilván a csehek és a svájciak ellen pedig tisztes helytállás, ami elvárható.
2: A 2025-ös Elit VB-n a bentmaradást jelentő Kazahsztán elleni meccset követően Vince Péter, Bális Bence és Terbócs István mondta el a véleményét. Ez a harmadik meccs volt a világbajnokságon, ezt követően Norvégiától 1-0-ra kapott ki a csapat, míg Svájctól, Csehországtól és Dániától nagyobb különbséggel szenvedett vereséget. Mikor felültek a magyarok a repülőre Dániában, még nem tudták, hogy bent maradtak vagy sem, de a további eredmények úgy alakultak, hogy miközben a valóságban a felhők felett szálltak, kiderült, hogy képletesen is a felhők felett szárnyalhatnak, hiszen a következő VB-n is a világ legjobb 16 válogatottja között játszhatnak. Ezt a hírt a reptéren Cserés Bende Gúz is megerősítette a szövetségi kapitánynak, Majoros Gergelynek.
4: Hosszú után mögöttetek, több meccset játszottatok, és főleg, hogyha oda vesszük még a VB előtti mérkőzéseket is. Hogy vagytok?
6: Fáradtam, üresen, de azt gondolom, hogy közel boldogan nyilván. Elértünk valamit, amit azt gondoltuk, hogy az elkövetkezendő években elérhetünk. Most az hamar sikerült, de nyilván a cél az, hogy erre építeni tudunk a jövőben.
4: Hogyan reagáltatok, amikor megtudtátok, hogy megvan a bentmaradás?
6: Hát én megígértem, hogy nem fogom nézni, követni, és nekem nincs kedvem ezen stresszelni, már ennyi terhelés után, ami itt volt rajtunk idegileg, de kb. 20 ember 25 képernyőn nézte a mérkőzést, úgyhogy eléggé messze kellett mennem, hogy távol legyek tőle, de így is nagyjából tudtam az eredményt, mert hallottam, hogy ki mikor örül, úgyhogy épp szálltunk be a gépbe, amikor már biztosnak tűnt svájci győzelem, úgyhogy ott tudtuk, megörültünk, és azt gondolom, hogy még kell egy kis idő majd ahhoz mindenkinek, hogy ez kipihenje, és úgy érzem, hogy is embetegy.
4: Ugye a Norvégia elleni 1-0-as mérkőzés után még nem lehetett tudni, hogy biztos a bentmaradás, de sejteni már lehetett. Mit mondtál a játékosoknak a mérkőzés után közvetlen?
6: Gratuláltam alapvetően ahhoz, amit a norvégok ellen láttunk, mert azt gondolom, hogy mindent végre tettünk, ami bennünk volt. Szerencsünk sem volt, és azt gondolom, hogy helyenként talán pontatlanok is voltunk, de az erőfeszítésünkben nem lehetett panasz, és azt hiszem, hogy az a legfontosabb elvárásunk saját magunk felé. Azt pedig nem nagyon került szóba, hogy most ez elég, nem elég, ez egy olyan dolog volt, ami már a mi hatáskörünkön kívül esik, úgyhogy ezzel nyilván nem foglalkoztunk, kerülünk, hogy papírformát tudta érvényesíteni Svájc.
4: És a következő alkalommal is ott lesztek az Elite VB-n. Miek azok a legfontosabb tapasztalatok, amiket használtok a következő Elite VB-n is?
6: Hát azt mondom, hogy ebben mélyebbre kell mennünk, hogy konkrétan megmondjuk, hogy mi az. Mi azt mondtuk az idei felkészülés előtt is, hogy az intenzitás növelése az egy fontos dolog lesz, és azt mondom, hogy ez sikerült ebben valameddig jutni, de azt is látjuk, hogy ebben nagyon messze vagyunk még a top csapatoktól, és valamilyen hátrány van a középcsapatokhoz képest, hogy ezt mindenképp igyekeznünk kell javítani, de nagyon sok kérdésre választ kaptunk, nem tudtuk, hogy a játékrendszerünk az ezen a szinten is alkalmas arra, hogy segítsen minket, de azt gondolom, hogy alapvetően jó válaszokat kaptunk, úgyhogy ezen az úton kell tovább mennünk, de sokkal hatékonyabban kell tudnunk ezt megvalósítani.
4: Most jön nagyon megérdemelt pihenés?
6: Igen, bár nyilván az fontos, hogy ebből a megfelelő következtetéseket el tudjuk vonni, úgyhogy már a stábból a következő meetingünket szerveztük, ahol repülünk hazafelé, hogy mindenki a saját területén meg tudja alkotni azt a forgatókönyvet, ami alapján így a nagy egész majd tovább tud menni a jövőben. A másik fontos dolog pedig az lesz, hogy ebből az egész tapasztalathalmazból minél többet le tudjunk csepegtetni az utánpótlás felé. Nyilván a magyar jégkorong sport nagy sikere ez, amit most mi elértünk. Ez csak úgy működik, hogy műhelyek fiatalokat nevelnek, továbbadnak, és ezek a srácok szépen fejlődnek, aztán mi dolgozhatunk a legjobbakkal, de azt gondolom, hogy sok olyan tapasztalatunk van, amit érdemes aztán felhasználni.
21: A most hallott a Majoros Gergely 2008-ban az újkori feljutást először kiharcoló válogatott tagjaként elebezhette a szaporói második vonalbeli VB-t. 2009-ben az először az elitben szereplő válogatott játékosaként a zürichi Berni A csoportos VB-t. Majd 2025-ben a legjobbak között először bent maradó társaság szövetségi kapitányaként a Herningi csodát. Majoros Gergely az egyike azoknak, akik összekötik a 2008-as és a 2025-ös csodacsapatot. Hiszen a 2008-as történelmi feljutás után 2025-ben a történelmi bentmaradás is összejött a magyar hoki válogatottnak. Hivatalosan miénk volt a világbajnokság után a világ 14. legjobb válogatottja. Van innen út még feljebb? Aki azt mondja, hogy nincs, azt emlékeztetném arra, hogy még 2008 elején is alig hitte valaki, hogy valaha Elite VB-n lehet a csapat. És lám, a korábban hazánkban szinte tiltott sport legjobbjai évről évre elkápráztatnak bennünket. Vagyis bízunk benne, hogy lesz még ennél is feljebb a magyar hoki. Mi beszámolunk róla.